0: iskolakezdés.
1: 15. éve segíti az iskolakezdést Erdélyben is az Ökumenikus Segélyszervezet.
0: A mesterséges intelligencia hatása.
2: Biztos vagyok benne, hogy amikor 2022. november 30-án megjelent a máig is legnagyobb népszerűségnek örvendő ChatGPT, senki nem gondolta volna, hogy ekkora robbanásszerű dolog történik. Amitől talán hangos a média, az az, hogy hát a gyerekek már nem írnak házi feladatot, vagy hogyha írnak, akkor is mesterséges intelligenciát használnak hozzá.
1: A radikális jobboldal győzelme.
0: Olasz választási rendszer.
1: Jogsegély.

0: Elsőként Zagyva Rihárddal, a Katolikus Caritas országos igazgatójával beszélgetünk.
1: A Katolikus Caritas éppen a Legyen Öröm az Iskola Kezdés segélyprogramja sűrűjében van, hiszen ezt az adománygyűjtési kampányt hirdette meg, ugyanakkor ez egyszerre egy valós segélyprogram, egy hosszú távú segítségnyújtás is, hiszen hozzákapcsoltuk most már ez a több mint másfél évtizede működő programhoz a Lépcsőfok programot is, ami pedig azt szolgálja, hogy tanulás segítést támogassunk olyan hátrányos helyzetű gyermekek számára, akinek egy-egy speciális eszköz, egy-egy gyógypedagógiai fejlesztés, vagy egyéb támogatás, szolgáltatás nyújtása jelent olyan segítséget, hogy be tudja fejezni például a tanulmányait, tud választani egy olyan szakmát, ahol előre tud lépni, a tehetségét ki tudja bontakoztatni, és így tovább. Vagy lehetőséget tudunk biztosítani számára egy speciális eszköz számára, például, hogy tehetsége szerinti zenét tanuljon, vagy sportot választhasson. Tehát ilyen jellegű szolgáltatásokkal, támogatásokkal is ki tudtuk most ezt egészíteni, és ez most még zajlik, egészen szeptember 15-ig lehet ehhez a programhoz csatlakozni, lehet ezt támogatni, hogy aztán évközben is tudjuk a hátrányos helyzetű gyermekek tanulását segíteni, tehetségét támogatni.
2: Ezen kívül melyek azok a programok, amelyek egész évben megvalósulnak?
1: Természetesen a Katolikus Caritas ugye az egyszerre egy professzionális intézmény, és egyszerre egy hálózat is, és az intézményeink működnek, szenvedélybeteg segítő szolgálataink, az országos Caritas hálózatban több szociális intézmény működik, vagy például az országos Caritas felzárkóztató programja 22 településen, de az integrációs központunk, ahol menekülteket fogadunk, is folyamatosan működik, és fogadjuk a Magyarországon tartózkodó menekülteket, akiknek a beilleszkedését tudjuk támogatni, az integrációját, különböző programokkal, nyelvi képzésekkel például, de nagyon fontos a humanitárius programjaink is, hiszen idén már 4 olyan humanitárius katasztrófa helyzetben tudtunk támogatást nyújtani, ami nemzetközi beavatkozást igényelt, a Fülöp-szigeteki, a venezuelai, a kolumbiai és a kolumbiai földrengés kapcsán, valamint most a nepáli villámárvíz kapcsán is tudtunk adománygyűjtést indítani, felajánlani egy gyors segítségnyújtást a saját forrásából, és ezek a projektek is mind most zajlanak éppen, megvalósulás alatt vannak. De természetesen a mentőszolgálatunk is ugye megkezdte most nyáron a működését, most már az is gőzerőkkel végzi a munkáját, az önkéntesek által az orvosmisszió, és természetesen főként Kárpátaljára tervezi az útjait idén ősszel is és télen. Tehát nagyon sok minden van a Katolikus Caritas házatáján, de ne feledkezzünk meg a plébániai Caritas csoportokról, a 16 egyházmegyei Caritas munkájáról, ahol nagyon sok egyedi kríziskezelés, nagyon sok családlátogatás és olyan támogatás zajlik, amik ők ott helyben tudnak segíteni rászorulókon.
2: Jövő héten kerül sor a katolikus társadalmi napokra. A Caritas is készül a rendezvényre?
1: Igen, elsősorban a helyi, a kaposvári egyházmegyei Caritas munkatársaival, vezetőivel, de más egyházmegyei Caritas részvételére is lehet számítani, tehát nagyon fontos az ő jelenlétük, meg tudjuk mutatni, hogy helyben is jelen van a Caritas, és az, hogy ez egy országos hálózat is egyben.
2: Zagyva Rihárdot, a Katolikus Caritas országos igazgatóját hallották.

0: Az Ökumenikus Segélyszervezet programjairól Fekete Dániel, adománygyűjtési és kommunikációs igazgató számol be.
1: 15 éve Erdélyben is tudunk segíteni. Ez egy országos összefogás, amihez idén is nagyon sokan csatlakoztak, de az elmúlt 14 évben Magyarországon több mint 20 000 rászoruló gyereknek tudtuk megtölteni minőségi tanszerekkel az iskolatáskáját, és azt látjuk, hogy ez mindig egy nagyon jó kezdet a gyerekeknek, hogy ők is hasonló elsőjel tudjanak beülni első nap az iskolában. De ugyanúgy fontos az, hogy nem csak a Magyarország gyerekekre gondolunk ilyenkor, hanem Erdélyben is van egy kezdetek óta együttműködő partnerünk, ez a Nazarenum alapítvány. Igen, ez egy helyben működő alapítvány, Marosvásárhelyen, ez egy diakoni szolgálat, akik segítik nem csak a hátrányos helyzetű gyermekeket, hanem akár idős embereket, helyi szociális intézményekben dolgoznak, a családosoknak segítenek, és minden, amilyen szociális és gazdasági szükségletek vannak, nehézségek vannak ott a élő emberek, nekik próbálnak segíteni, és velük vagyunk kapcsolatban folyamatosan, ilyenkor iskolakezdéskor, illetve az advent időszakban, karácsony közeletével szintén támogatjuk őket különböző élelmiszercsomagokkal.
2: Mi alapján választják ki, hogy a több szegény ember közül melyik a legrászorultabb?
1: Az Ökumenikus Segélyszervezet van egy kiterjedt intézményhálózata Magyarországon, közel 40 intézményben foglalkozunk rendszeresen gyerekekkel egész évben. Itt úgy kell elképzelni, hogy több mint 4000 gyereknek nyújtunk rendszeres fejlesztő foglalkozásokat, élményprogramokat, különböző segítséget. Amikor elindul az iskolakezdés együtt segélyakció, akkor az intézményünk látókörében lévő élő gyerekeknek a segítését tűzzük ki célul. Az idei éppen azt láttuk, hogy az állami iskolakezdési támogatás mellett egy új célt, fókuszt is meg tudunk határozni, méghozzá azt, hogy a teli iskolatáska az mindig egy jó kezdet, hogy ezzel tényleg ők is örömmel felkészülten tudják megkezdeni a tanulmányaikat, viszont azt is látjuk, hogy egész évben szükség van a támogatásra, és ott kell lenni, kapaszkodót kell nyújtani azoknak a gyerekeknek, akiknek ez szükséges, ahol nem tudják megkapni esetleg otthonról azt a támogatást tanulmányokhoz, nincsenek a megfelelő motiváció, képesség, és az intézményeink akár egy tanoda, akár egy jelenlét volt, akár a családok átmeneti otthonaiban szakemberek segítik azt, hogy évközben sem maradjanak le a tanulmányaikkal, és tudják ugyanúgy teljesíteni ezeket a kihívásokat, és ez gyakran folyamatos jelenlétre van szükség, folyamatos támogatásra, és az idei segélyakciónk, az iskolakezdés együtt segélyakciónak egy fontos célja az, hogy 2000 fejlesztő órára gyűjtünk, ehhez lehet csatlakozni még mindig, akár a 13-53-as adományvonal hívásával, akár hogy valaki nagyobb összeggel szeretné támogatni ezt a munkát, akkor a segélyszervezet.hu honlapon tud csatlakozni.
2: Az iskolások mellett az óvodások évkezdését is segítik. Ez mely régiókra terjed ki?
1: Igen, lehetőségünk van szerencsére az egyik cég, az EON Hungária csoport támogatásával óvodakezdésben is segíteni azokat a gyerekeket, ahol az intézményeink vannak. Több helyen biztos kezdett gyerekházat működtetünk, egy átmeneti otthonban és a jelenlétpontokon is. Nagyon sok olyan rászoruló család van, akiknek az iskola vagy az óvodakezdés is nagy anyagi terhet jelent. A tavalyi évhez képest ezt a támogatást meg tudtuk duplázni a cég segítségével. Tehát idén több mint 1000 óvodakezdő csomaggal tudtuk segíteni a rászoruló gyerekek és családjaiknak a emberi óvodakezdését, és azt látjuk, hogy ez nekik is egy nagyon nagy segítség, hogyha kapnak olyan ruházatot, tisztasági csomagot, különböző kreatív foglalkozáshoz használható eszközöket, és ezeket tudják ők is használni, akár ott, akár az is az óvodában. És ilyen módon ők is meg tudnak kezdeni ezt az évet.
2: Az adományokat a helyi igények szerint állították össze? Hiszen a segélyszervezet Észak és Dél Magyarország településein élő rászorultaknak segít.
1: Igen, igyekszünk, ahol ez lehetséges, mert személyre szabott támogatást nyújtani, tehát mondjuk egy átmeneti otthonban, ahol folyamatosan 0-24 órában ott vannak a családok, és tudjuk, hogy mire van szükség, mire van igényük, ott akár egy tornafelszerelés megvásárlásával, vagy ünneplő ruha,

0: támogatással hívták fel a figyelmet a rászoruló gyerekek támogatására. Hogyan sikerült?
1: Igen, szeptember 6-án volt a 41. Budapest félmaraton. Nagyon nagy összefogás jelentkezett az Ökumenikus Segélyszervezet hatékonysági futócsapatánál, mert több mint 120-an álltak rajthoz, és ilyenkor van egy mezőnk, amin a Ne csak szurkolj, segíts felirat van, illetve a 13-3-as adományvonalunk, és mindenki ennek a megvásárlásával és ebben át rajthoz futott ilyen módon. Nagyon öröm volt látni, hogy nem csak a futóközösségünk, tehát Ne csak szurkolj, segíts futóközösség kapcsolódott be a gyerekekért végzett munkánkhoz, hanem a szervezőknek a jóvoltában már a nevezéskor is több mint 600 futó adományozott az ügy érdekében, és ez ilyen módon ennek a felhívásnak köszönhetően mintegy 2 millió forintot sikerült összegyűjteni, és nagyon büszkék vagyunk azokra a támogatókra, azokra a futókra, akik mellék álltak, és meg is szeretnénk köszönetet mondani, hogy akár a 13-3-as adományvonal felhívásával, akár más nagyobb összegekkel segítették azt, hogy az iskolakezdés, az óvakezdés minél több gyereknek egy örömteli időszak legyen, illetve hogy ott tudunk lenni egész évben is kapaszkodót tudunk nyújtani a gyerekeknek.
0: Fekete Dániellel, az Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtési és kommunikációs igazgatójával beszélgettünk.

0: A mesterséges intelligencia hatása a fiatalokra. Előnyök és hátrányok. Baracsi Katalin internetjogász nyilatkozik.
1: Biztos vagyok benne, hogy amikor 2022. november 30-án megjelent a máig is legnagyobb népszerűségnek örvendő ChatGPT, senki nem gondolta volna, hogy ekkora robbanásszerű dolog történik. Amitől talán hangos a média, az az, hogy hát a gyerekek már nem írnak házi feladatot, vagy hogyha írnak, akkor is mesterséges intelligenciát használnak hozzá. Én minden egyes alkalommal, amikor találkozom a diákjaimmal, legyenek újak vagy régi csapatok, megkérdezem, hogy egyébként kinek milyen a viszonya az AI-hoz, és nagyon érdekes, hogy nagyjából a gyerekek fele-fele arányban gondolják ezt jónak és nem jónak, és amikor azt kérdezem, hogy egyébként milyen pozitív hatásait látják, akkor azt mondják, hogy ha például nem értek egy matek példát, akkor nagyon jól el lehet magyaráztatni a mesterséges intelligenciával, kifejezetten használják nyelv tanulásra is, és nem árulok el nagy titkot, hogy a D betűvel kezdődő nagyon népszerű nyelvtanuló alkalmazásban is már több mesterséges intelligencia alapú feladatsor van, annak alapján osztja be a szintemet, kínál különböző kreatív tartalmakat. De nagyon szeretik a gyerekek a képalkotást és a zenealkotást is. Mert például azt mondják, hogy hát azért nem vagyok egy zenei tehetség, vagy nem feltétlenül értek mondjuk olyan jól a kotta olvasáshoz, de hogy van ahhoz kreativitásom, hogy mondjuk megírjak egy dalszöveget, és kiválasszam a fülemet használva, hogy mi az, ami jó. Például ilyen mesterséges intelligenciák is vannak. És amit szeretnék hangsúlyozni, hogy pontosan a mesterséges intelligencia arra jó, hogy a különböző tanulási szinten lévő gyerekek számára egyforma kihívásokat és egyfajta felzárkózást is hozzon. Mert hogy bizonyám az oktatásban be lehet építeni azt, hogy lehet, hogy az osztályban van 5 nagyon szuper matekos, és a másik 20-nak kevésbé megy, és ezen a 20-on belül is mondjuk van 8 olyan, akik közepes, és van olyan, akik hát akiket mondjuk azt mondja tanár, hogy de hát folyamatosan ott kell a sarkukba lennem, mert hogy különben megbuknának. A mesterséges intelligencia segítségével akár egy matek tanár így személyre szabhatja a tananyagot, és anélkül, hogy bárki rosszul érezné magát, a saját szintjének és tudásának megfelelően tudja a matematikai készségeit fejleszteni. És azt is gondolom, hogy a mesterséges intelligencia abban is egy jó lehetőséget kínál, hogy ezt a bizonyos kritikus gondolkodásunkat fejlesszük, hiszen az AI segítségével számos nem valódi tartalmat is elő lehet állítani, de ha már ezen tanulunk, és tréningezzük a szemünket, a fülünket ezzel kapcsolatban, akkor fejlődik ez a nagyon fontos készségünk is.
2: Az előnyök mellett számba kell venni a hátrányokat is. Mondjuk itt idézném 14. Leó pápát, aki nemrég nyilatkozta, a világnak nincsen szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget, ellenkezőleg

0: Bölcsesség vezette emberi intelligenciára van szüksége.
1: Szerintem ez egy nagyon sokat mondó állítás, és nagyon örülök, hogy egyébként a Szentatya és hogy az egyház egyébként foglalkozik az új technológiákkal, és nem arról van szó, hogy akkor ezzel nekünk nincs dolgunk és feladatunk. Én azt gondolom, hogy 14. Leó pápa is arra erősít rá, amit a szakemberek is mondanak, hogy mint minden új technológiát, ezt is felelősen kell használni, és az a fontos üzenet is megfogalmazódik ebben a néhány mondatban, hogy a technológia nem azért van, hogy az embereket kiváltsa és helyettesítse, hanem hogy a mi munkánkat támogassa. Hiszen egy munkafolyamatban, hogyha csak a felnőttek világára tekintünk, számos olyan rész van, ami akár mondjuk a nem szeretem kategóriába kerülhet, és ma már egy mesterséges intelligenciával könnyedén lehet táblázatokat, adatokat elemezni, rendszerezni. Ki ne szeretne egy ilyen technológiát használni? De hogy ez nem jelenti azt, hogy a másik oldalon nekem emberként ne kéne az így kapott eredményeket végigolvasnom, átnéznem, akár egy újabb rendszerbe beillesztenem, vagy tovább gondolnom. Miért ne lehetne a munkában, ahogy a tanulásban is társ a mesterséges intelligencia, de hogy ez csak és kizárólag úgy valósulhat meg, hogy tiszteletben tartja az emberi jogokat, és hogy pont ez van a pápai üzenetben is, nem csak ebben az egy mondatban, hanem az egész enciklikában is, hogy nem lehet ezt a technológiát arra használni, hogy az emberiség egymást bántsa, megalázza, bűncselekményeket kövessünk el. És ha ez mégiscsak megtörténik, akkor igenis az államoknak és maguknak a fejlesztőknek is felelőssége van azzal kapcsolatban, hogy ez minél inkább megszűnjön és megtisztuljon.
0: Baracsi Katalin internetjogásszal beszélgettünk.

0: Elsöprő győzelmet aratott a tartományi választáson a radikális jobboldali AfD, Alternatíva Németországnak párt, 100 Anhaltban. Bauer Bencével, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatójával Posgai Nóra beszélget.
1: Abszolút nem meglepetés. Kiváltképp azt kell mondanunk, hogy a közvéleménykutatók megint jól dolgoztak, hisz az utolsó mérés 43%-ról szólt, és 43,8%-ot szerzett az AfD. Az viszont tényleg egy kicsit meglepetés volt, hogy a CDU tényleg ilyen nagyon rosszul szerepelt. Ugye 22-nél mérték, akkor megjelent egy olyan, ahol 20, és akkor végül is csak 17 lett belőle. Ez azt mutatja, hogy egyébként az a kampány, ami az utolsó hetekben dinamikát nyert, az ugye arról is szólt, hogy a kisebb pártok az AfD abszolút többségének megakadályozása érdekében saját maguk köré gyűjtötték a szimpatizánsokat. Itt tudott nyerni valamennyit az egyébként nagyon rossz eredményt elérő szociáldemokrata párt, és itt tudott nyerni a zöld párt, akik egyébként pár százalékpontos pluszt tudtak elkönyvelni.
2: De így is 10% alatt voltak.
1: Messze 10% alatt, de gyakorlatilag sok CDU szavazó azért átszavazott ezekre a baloldali pártokra, hogy bejussanak a törvényhozásba, ezzel megakadályozzák az AfD abszolút többségét, és bejött a taktika, hisz ha csak az egyik nem jutott volna be, akkor nagyon valószínű, hogy az AfD most egy abszolút többséggel rendelkezne a magdeburgi törvényhozásba. Szóval e tekintetben nem lepődünk meg, és tényleg kimondhatjuk, említette, ez egy hosszú távú tendencia. Az AfD folyamatosan növekszik, százalékpontról százalékpontra. Gondoljunk vissza, a szövetségi parlamenti választások alkalmából még ugye 20%-on állt szövetségi szinten, most már 30%-on áll szövetségi szinten másfél év alatt. Gyakorlatilag minden hónapban 1%-ot előre mentek, valamikor akkor stagnáltak, de így alakult ez. És az AfD legjobb eredménye sokáig a százanháti eredmény volt, a 16-os eredmény, az 24% volt, ezt aztán überelte 8 éve később, 2024-ben Türingia 33%-kal, és most ugye ez a 43,8%, ez a 10%-pontos növekedés Türingiához képest két év alatt, ez megmutatja, hogy az AfD nagyot nőtt, és aki figyeli a politikai tendenciákat, az eseményeket, az abszolút nem lepődött meg, hisz tudjuk, hogy mind ezzel párhuzamosan Friedrich Merz munkásságának a megítélése historikusan rossz. Sok százanháti választó úgy is nyilatkozott, hogy ezt egy ilyen ítéletnek tartja Friedrich Merz politikája felett, és alapvetően a szövetségi témák domináltak, és nem a tartomány specifikus témák. Magyarán ez egy közbenső bizonyítvány Friedrich Merz munkásságáról, ami gyakorlatilag olyan katasztrofális, hogy én már csak azon lepődtem meg, hogy Friedrich Merz nem azonnal mondott le.
2: Mi az, ami nem tetszik az embereknek? Annyira nem tetszik, hogy akár még egy szélsőségesnek mondott pártra is hajlandók szavazni?
1: Gyakorlatilag semmivel se elégedettek az emberek, és nem tudok tényleg Friedrich Merz munkásságából másfél év alatt bármit mondani, ami egyértelműen pozitív lenne, és az embereket is megfogta volna. Több rétegű ez a folyamat, ez nem úgy van, hogy monokauzális, és hirtelen megjelent egy 43%-os AfD-s eredmény, hosszú út vezetett ide, ehhez a szeptember 6-ai voksoláshoz. Kezdődik ez ugye azzal, hogy sok strukturális krízis volt Németországban, mind akár a migráció, mind akár az ukrajnai válság, az energiakérdések, akár a Covid, ami németeknél mindig egy fontos szerep játszott, hozzájárult egy olyan általános hangulathoz, hogy az állam nem látja el a feladatait, rossz politikát csinál, úgymond az emberek fejük fölött döntenek, és ennek a kiteljesedése mindig is a kelet-német szavazópolgárok attitűdje volt, akik kiváltképp kritikusak. Ugye ők diktatúrában nőttek részben fel, és tudják, hogy milyen az, amikor ilyen döntéseket hoznak, és nem akarom most összehasonlítani a jelenlegi német politikát semmilyen módon az NDK-val vagy diktatúrával, csak egyszerűen a kelet-németek gyorsabban reagálnak bizonyos dolgokra, és a tendenciákat gyorsabban el lehet olvasni, és náluk nincsen meg az a nagy financiális jóléti vélőháló, ami egyébként a nyugatiaknál megvan. Átlagosan a kelet-német háztartások vagyoni helyzete töredéke a nyugati háztartások vagyoni helyzetének, sokkal kitettebb az ottani társadalom, és ezek a krízisek, amiket említettem, migráció, energia, szankciók, Covid, ez alapvetően nem a gazdagabb embereket érintették, hanem a szegényebb embereket, vagy a középosztát, és ez Kelet-Németországban fokozottan jelen van. Ez ugye az egyik, és a másik egy általános
2: érzés. Bocsánat, hagyj vessek közbe valamit, talán van egy olyan is ebben, hogy a politikai diskurzusnak is kevésbé hisz a szocializmusból kilábalt társadalom.
1: Ez így van?
2: Tudunk a sorok közt olvasni, és inkább úgy vagyunk vele, hogy nem biztos, hogy elhisszük, amit ígérnek.
1: Ez így van, szóval Nyugat-Németországban mi mindig nagyon sokan azt mondják, hogy amit a Tagesschau este 8-kor mond, az biztos úgy van. A keletnémetek meg azt mondják, hogy na, amit a Tagesschau mond, azért jobb még egyszer megnézni. És mi magyarok ugyanígy vagyunk ezzel, hogyha valaki elmond valamit, vagy leírnak valamit, akkor a magyar ember azt mondja, na azért...
2: Vajon miért mondja
1: ezt így? És a keletnémetek ugyanúgy vannak ezzel. És erre rájött ugye, hogy megjöttek a nyugatnémet pártok Kelet-Németországba. Az újraegyesítés nem is igazán újraegyesítés volt, hanem egy csatlakozás. Közjogilag is csatlakoztak a keletnémet tartományok, és ezt csatlakozásként élték is meg az emberek. Azaz csatlakoztak eljárásokhoz, folyamatokhoz, diskurzusokhoz, pártokhoz, akik oda jöttek, és úgy elmondták úgymond a frankót, ha most ezzel a szófordulattal éljek, és ez nekik nem tetszik egy idő után, és ez ugye először a bal párt felfutásában a 90-es évek, vagy akkor még PDS 90-es évek, 2000-es években lehetett egyértelműen nyomon követni, és ez nekik is megjött az AfD. És akkor plusz ezeket a problémákat az AfD sikeresen meglovagolta, és a keletieknek az a általános érzése, hogy nem veszik őket komolyan, elnyomják őket, ilyen pökhendi magatartást tanúsítanak egyesen nyugaton, meg a szövetségi politika, ilyen kioktató stílus, ezt nagyon rossz néven vették, és akkor rájött ugye az, hogy Friedrich Merz óriási elvárásokat ébresztett keleten. A keleti CDU szervezetek voltak azok, akik teljes merszélességből 2018 óta Friedrich Merz 3 kampányánál, ugye háromszor indult el Friedrich Merz pártelnöknek, kétszer megbukott, harmadik alkalommal sikerült csak, folyamatosan ezerrel támogatták, óriási lendület volt, és ez kitartott a 25-ös kampányban, nagyon támogatták Friedrich Merzet, és még nagyobb a csalódott. Csak a végén már a Szászanháti CDU egy kabaretistával kampányolt, aki folyamatosan, nagyon meglepő módon a CDU kampány rendezvény Friedrich Merzet kritizálta, hogy ő még háborúpárti kancellár lenne, és hogy békét kell kötni, szóval teljesen a keleti életérzésre appellált, és akkor még a Merznek általános teljesítménye a szövetségi kormányával olyan katasztrofális, ugye csak 15% támogatja, és 100%-ban 9% tartja jónak Friedrich Merz munkáját. Ezek olyan értékek, hogy nem érdemes már róluk beszélni, szóval 9%, hát ez katasztrófa. És ez az egész helyzet vezetett végül is szeptember 6-ához, és a 43,8% abszolút nem meglepetés, teljesen azt a papírformát hozza, amit eddig is gondoltunk, és én aztán nem lepődtem meg.
2: Mit ígér az AfD? Mit fognak tenni? 2013-ban alapították meg, 2015-ben jött föl igazán, akkor a migrációs válság kapcsán, de most más problémáik is vannak a németeknek, nem csak a migráció. Mi van az első helyen, ami szimpatikussá tette a németek körében?
1: A migráció ugye éveken át egy nagy probléma volt, és most is az, de az is igaz, hogy a migráció csökken. Na de, minden szám mögött ott van mindig egy másik valóság is. Bár ugye kevesebb migráció érkezik Németországba manapság, mint mondjuk 2 vagy 3 vagy 4 évvel ezelőtt, de még mindig érkezik. Ez az egyik. A másik, ott vannak emberek, akiket nem toloncolnak ki, pedig kellene. És a meglévő, a korábbi évek migrációjából összehozott, úgymond lakosság, az ott van, és nagyon gyakran problémát okoz. És nem azokról az emberekről beszélek, akik vendégmunkásként a 60-as, 70-es, 80-as években érkeztek, nem a kelet-európai régiókból oda települt német felmenőkkel rendelkezők, nem azok a vendégmunkások, akik akár a Balkánról máshonnan érkeznek és dolgoznak, hanem tényleg Európán kívüli országokból, akik igazán nem is dolgozni jöttek, hanem gazdasági migránsok, főleg 2015 után. Ők okozzák a problémát, és már nem is migrációs problémája van Németországnak, hanem egy integrációs probléma, ami a migráció különböző vetületei közt megjelenik, mint a lakhatás, iskolarendszer, szociális ellátórendszerek, munkaerőpiac, vagy akár a bürgergeld rendszere, a nagyon sok pénz, amibe ez kerül, a városkép, közbiztonság, belbiztonság kérdése, és ezeket a AfD próbálja adresszálni, de nyilvánvalóan nem tud mindenre megoldást ők se, mert tartományi szinten korlátozottak a lehetőségek. Mit tud konkrétan tartományi szinten tenni az AfD? A Németországi Szövetségi Köztársaság szövetségi törvényének a végrehajtásáért a tartományok felelnek. Például a kitoloncolások területén sokkal több embert tudna elküldeni az AfD, akik illegálisan ott tartózkodnak. Olyanokat tud tenni Szászanhalt, hogy az oktatási rendszerben szigorít bizonyos feltételekkel, mert ugye ott is problémák vannak. Olyat tud például tenni, ami egyébként példanélküli lenne, hogy például felfüggeszti a részvételét a közszolgálati televízióban. Ezt konkrétan elmondták, hogy ők felmondják azt a szerződést, ami a közszolgálati televíziót szabályozza. Ugye Németországban a közszolgálati televíziót a 16 tartomány közösen államközti szerződésen működteti, ugye 16 államról beszélünk. Ők ebből ki akarnak lépni, fel akarják mondani, nem tartják jónak a közszolgálati televízió működését, egyoldalúnak tartják. Szóval sok ilyen dolog van, de nyilvánvaló, ettől nem lesz minden azonnal jó, és az AfD se fog tudni varázsolni, ha majd kormányoz, de egyszerűen olyan mértékben elegük volt az embereknek már a 24 éve kormányzott CDU-val, és nem csak a CDU-val, hanem az egész politikai osztályal, hogy elküldték őket nyugdíjba, és egy új erővel próbálkoznak, ahol sok mindent nem lehet tudni, hogy mi lesz, hogy lesz, nyilván egy veszély is, de az emberek most már inkább számításba veszik a veszélyt, a bizonytalanságot, hisz azt mondják, hogy most már ennél rosszabb nem lehet.
2: Gazdasági ígéreteik is vannak, vagy az ipar területén ugye most volt hír, hogy a Volkswagen néhány napja jelentette be, hogy bezár 4 gyárat és 50 ezer munkatársat elbocsájt, tehát hogy itt nagyon súlyos problémák vannak a német gazdaságban. Nyilván ez is foglalkoztatja különösen a keletnémeteket, ahogy ön is mondta. Mit válaszol erre az AfD? Van-e valamilyen gazdasági programja?
1: Ugye Sachsenhaltban van egyébként Bitterfeld városka, és Bitterfeld városa a kémiai iparával azért messze ismert. Itt az AfD egyébként gazdaságpolitika alapvetően liberális, gazdasági liberális programot visz. És ami itt a gazdaságpolitika téren elhangzott, annak ugye van egy geopolitikai, külpolitikai, Európa politika implikációja is, az az, hogy ők vissza akarnak térni az orosz energiaimportra. Ez hallatlan Németországban ilyet kimondani, de ők elmondták, hogy ezzel gyakorlatilag lehetne csökkenteni akár az energiárakat is, a termelési árakat is, és a háztartások energiárait is, ami Németországban magas, és sok embernek ugye problémát okoz kiváltképp keleten. És egyébként Kelet-Németországban talán azt is lehet mondani, hogy nem azt mondanám, hogy párton átívelő konszenzus, de azért sok más pártban is dominál az az álláspont, hogy vissza kell térni a kooperációval Oroszországba. Például a szászországi miniszterelnök, aki CDU-s, Michael Kretschmer folyamatosan ezt mondja, hogy abba kell hagyni a szankciókat, és vissza kell hozni az orosz energiaimportokat. És egyébként az AfD potenciális együttműködő partnere, nem koalíciós partnere, mert ugye olyan nem lesz, a BSV, Bündnisáre Wagner, ők egyébként feltételül szabták az együttműködést annak, hogy szövetségi szinten fellép majd az AfD kormánya az orosz energiaimport tilalma ellen és a szankciók ellen.
2: Az atomenergia visszahozatalát is úgy tudom, hogy tervezik.
1: Igen, természetesen.
2: És a szénerőműveknek az újraindítása.
1: Ez is az AfD programjában van, de az atomerőműveknek az üzemeltetése azt egy ilyen kis tartomány anyagi forrásokra tekintette nem tud maga megoldani. Azaz a politikai agendán ez szerepelhet, és lehet erről döntést is hozni, de kétlem, hogy Sachsenhalt saját erőből fog atomenergiaműveket építeni, és ugye drágán kell bevásárolni a külföldi technológiát. Ne felejtsük el, 11 óta ismert, hogy itt nincsen jövője az atomenergiának Németországban, és folyamatosan ezek a technológiában nem fektettek már be, nem képeztek szakembereket, akik voltak, azok már elmentek, mert ugye nincsen jövőkép, nincs perspektíva, szóval azt nem lehet egy ilyen csettintéssel elrendezni, de persze egy fontos politika deklaráció. Olyat is mondtak az AfD-sek, hogy például a szélerőműveket meg kell szüntetni. Ez is egy olyan dolog, hogy jó hangzik, de azért ezt se lehet azonnal lerendezni. Szóval nagyon hangzatos lózungok vannak itt, és talán még racionálisan indokolható is, és egyébként nem teljesen őrültség, de nem biztos, hogy meg tudják csinálni, hisz Sachsenhalt kicsi, nem a legerősebb gazdasággal rendelkezik, és hogy egy korlátozott financiális erőforrásokkal rendelkező tartományi kormány mit tud, meg mit nem tud, ez majd kiderül, ha majd tényleg átvették a hatalmat, és aztán számot kell vetni, hogy most akkor milyen befektetés legyen, mit kell priorizálni.
3: Bauer Bencével, a Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatójával Pozsgai Nóra beszélgetett.

0: Somkuti Bálint hadtörténész biztonságpolitikai szakértőt, Udvarhelyi Erzsébet kérdezi.
1: Továbbra sem sikerül, úgy tűnik, az olaj kérdéseket, illetve a Hormuzi szoros térségében feszült helyzetet megoldani. Ez milyen amerikai belpolitikai kérdéseket vethet fel a közelgő félidős választások tekintetében?
2: Mindenki arra számított és arra várt, hogy Donald Trump súlyos árat fog azért fizetni, hogy hagyta elhúzódni az iráni elleni konfliktust. Mindenki arra számított, hogy júliusig nem kerül lezárás ez a konfliktus. Annak az ára az lesz, hogy a republikánusok elveszítik a félidős választásokat novemberben. Azonban az elmúlt napoknak az eseményei a demokrata pártnak a házán belül arra mutatnak, hogy a republikánusok mégis van esélyük, ugyanis nem a klasszikus centrista, és kicsit nyugodtan nevezhetjük őket langymeleg, tehát úgy értem, hogy langyos jelölteknek, tehát nem egy karakteres jelölteket választottak meg, akik a politikai spektrum minden részéhez szóltak, hanem markánsan balra húzódó, már szocialista, jellemzően muszlim jelöltek nyertek a demokrata pártnak a belső választási versenyében, amely a pártnak a balra tolódását mutatja. Most, hogy a szintén relatív erős centrista vagy középen álló demokraták ennek hogy reagálnak, az a réteg, aki képes bármikor átszavazni a republikánusokra, és tegyük hozzá, hogy a republikánusnak is volt olyan rétege, amelyik bizonyos feltételek mellett hajlandó volt átszavazni a demokratákra, az hogy reagál erre a döntéssorozatra, hogy reagál erre a helyzetre, az még a jövő kérdése. Úgyhogy teljesen elképzelhető az, hogy Donald Trump nem úgy nyeri meg a választásokat, hogy a republikánusok jobbak, mint a demokraták, csak kevésbé rosszak. Tehát ez a gondolat, ez a hozzáállás tűnik most ki az amerikai republikánus kommunikációból, hogy lehet, hogy gondokat okoz a Trump-féle irányvonal külpolitikája, viszont a demokraták ezekkel a lépéseikkel jelentős szavazói tömeget idegeríthetnek el maguktól.
1: Dél-Korea Szöulra reagált Donald Trump abban az értelemben, hogy Szöul nem volt hajlandó csatlakozni az Irán elleni nemzetközi védelmi és denuklearizációs koalícióhoz. Mi lesz Dél-Korea büntetése ebben a vonatkozásban?
2: Ami Dél-Koreát illeti, az azért egy kitűnő kérdés, mert Donald Trump aktívan kommunikál és lép is fel a vele szembemenőkkel kapcsolatban, és elkerülhetetlen, hogy párhuzamot vonjunk a ceutai és melillai migránsválság, illetve a Spanyolország megbüntetésére tett ígéretek között. Tehát biztos, hogy van összefüggés, hogy ez az amerikai titkosszolgálatok félrenézését jelenti, hogy az amerikai titkosszolgálatok aktív működését jelenti, ezt lehetetlen megmondani, de egyértelműen úgy gondolom, hogy a modern diplomácia, modern érdekérvényesítés úgy működik, hogy ezek a lépések vastagon benne vannak. Most Dél-Korea esetében Észak-Koreával fennálló viszonya a nagy kérdés, és Donald Trump bátran szembe ment a korábbi konszenzussal, és Kim Jong-unnal is találkozva gyakorlatilag kihozta Dél-Koreát a nemzeti elszigeteltségből, ami nyilvánvalóan sok embernek piszkálta a csőrét Dél-Koreában. Úgyhogy azt is érdemes hozzátenni, hogy azok a lépések, amelyeket a Trump kormányzat tesz, azok a sokszor kiszámíthatatlannak tűnő és vad kijelentés, amiket tesz, az megingatták a hagyományos szövetségesi rendszert. Tehát egyrészt az, hogy nem tartja magát ahhoz a korábbi gyakorlathoz, amelyekben a formális döntések előtt átfogó egyeztetést végez a szövetségesekkel, hanem teljesen unilaterális módon egyoldalúan dönt. Ennek megvannak a maga veszélyei, és az amerikai szövetségesek távolodhatnak az Egyesült Államoktól és az Egyesült Államok érdekeitől. Úgyhogy egyáltalán nem tartom elképzelhetetlennek, hogy Donald Trump például Észak-Korea elismerésével, diplomáciai kapcsolatok létesítésével, vagy bármilyen más szokatlan, de kemény lépéssel adja Dél-Korea tudtára, hogy mennyire nem tetszik neki az a irány, amelyet képvisel.
1: A szautai válságnak azon kívül, hogy az EU migrációügyi és válságkezelési programjában komoly szerepe van, illetve komoly léket ütött az EU válságkezelési programján. Az iráni háborúval összefüggésben ennek komoly biztonságpolitikai tényezője szerepe is van, illetve diplomáciai szerepe, hogy ezen országok nem kívántak csatlakozni Donald Trump Irán elleni nemzetközi védelmi koalíciójához.
2: Igen, abszolút mértékben. Tehát azt érdemes látni ebben a történetben, hogy akár az európai NATO szövetségesek, akár a többi amerikai szövetséges, legyen szó Japánról, Dél-Koreáról vagy egyéb országokról, másképp értelmezik a szövetség fogalmát, mint Donald Trump. Hogy Trumpnak sok mindenben igaza van, az nem kérdés. Tehát szerintem nem arra van szó, hogy én osztanám azt az álláspontot, amely szerint Trump egy időnkő őrült, aki most fölborít mindent, amit az Egyesült Államok korábbi elnökei felépítettek, erről szó sincs. Trumpnak nagyon sok szempontból igaza van abban például, hogy a szövetségesek sok esetben potyautasként viselkedtek, de nem azért, mert ezt vagy azt nem tették meg az Egyesült Államoknak, hanem például a NATO által elvárt 2%-os védelmi arányos költségvetésnek a töredékét nem teljesítették sok esetben. Tehát, hogy az európai államok különösen az elmúlt 30 évben egyértelműen potyautasok voltak az Egyesült Államok által nyújtott biztonsági garanciák ellensúlyozása területén. Hát az, hogy most Trump 5%-ra sókolta fel a védelmi kiadásokat, meg egyértelműen túlzás, mert egyetlen egy állam sem tudja hosszú távon kigazdálkodni, viszont jól mutatja azt a felláborodást, amit az amerikai elit és az amerikai vezetés érez az európaiak potyautassága miatt. Tehát szerintem azt érdemes ebben látni, hogy várhatóak még átrendeződések a nemzetközi kapcsolatokban, elsőbb az Egyesült Államok szövetségesei területén, és azt ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogy amikor Trump elkezdte Kínával a vámháború első ciklusa alatt, azt a demokraták úgy, hogy folytatták. Tehát ezek a döntések Trump esetében nem az ő döntései szerintem, hanem a teljes amerikai establishment vagy politikai elitnek a nézőpontját vagy a szándékait tükrözik, úgyhogy én arra számítok, hogy akár is lesz egy utalában a következő elnöke, ezek a lépések nagyjából is fognak folytatódni.
3: Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértővel Udvarhelyi Erzsébet beszélgetett.

0: Olaszországban 4 éve, 2022. szeptemberében tartották a parlamenti választásokat. Azóta a Meloni kormány van hatalmon, és ez különlegesen hosszú időnek számít. Juhász Balázs, az ELTE docense nyilatkozik.
1: Nagyon különleges, mert a dél-európai viszonylatban az olaszok arról hírhettek, hogy rendszeresen pályáznak a lehető legrövidebb kormány címére, és ezt a címet már nagyon sok olasz kormány bezsebelte, tehát ilyen értelemben az, hogy egy kormány kitölti a teljes ciklusát, az hát örömkönnyek és halleluja esete. Most a Meloni kormány esetében pedig azért is hangsúlyosan fontos, hogy ez sikerült összehozni, mert ez nem egy tömb. Tehát ez nem egy egységes politikai tömörülés, hanem itt is egy ilyen koalíciós rendszerről beszélünk, ami viszont az olasz rendszer sajátossága. Tehát a II. Világháború óta az olasz politikai rendszer az egy koalíciós rendszert jelent. Ez klasszikusan a szovjetblokk összeomlásáig az úgynevezett pentapartító, tehát az öt pártnak az egymás mellett élése többé-kevésbé szoros együttműködését feltételezi. Hát azóta meg káosz a köbön, mert igazából a politikai összeomlás, ami a korrupciós botrányokból következett, az létrehozott egy olyan struktúrát, ami először egy ilyen mini pártömeget jelentett, és ebből hát leginkább a Berlusconi effektus volt az, ami katalizátorként működött. Létrejött hát leginkább kettő olyan tömb, amely egyfajta jobboldali és egyfajta baloldali tömbként értelmezhető, de ezek mind szövetségek. Tehát nem pártok, tehát eleve a választási szövetségeken belül is jellemző volt, hogy szétrúgták belülről a rendszert. A Berlusconi kormányok is például nem voltak képesek arra, amire most Meloni, tehát ott is a saját belső szövetségese borította a rendszert. Aztán ezt a hát nagyjából kétpólusú blokkot megkérdőjelezte az öt csillag mozgalom, amely hát egy teljesen újfajta elképzeléssel szólt bele a történetbe, mondván hagyományos jobb és hagyományos baloldal kuka, mert mindenki elvérzett, csak hát nem sikerült megvalósítani a mestertervet, mert kiderült, hogy nem alkalmasak erre, vagy túl sokat kívántak, és nem volt reális. Tehát már megint borult a rendszer. Ehhez képest Meloni viszont egyfajta stabilitást hozott.
2: De mi ennek az oka? Belpolitikai okai vannak, vagy külpolitikai?
1: Főleg belpolitika, tehát az olaszországi baloldali tömörülés az nem képes megfelelő alternatívát nyújtani. Sok esetben a saját helyét keresi. Olyan narratívákat próbálnak erőltetni, amely az egyszerű olasz melóst szívét nem fogja megdobbantani. Nem 5, nem 10, hanem már évtizedek óta érezhető nekült kérdésre nem tudnak olyan válaszokat nyújtani, amely megnyugtató lenne, és így nem igazából tudják felmutatni azt, hogy mi vagyunk a jó fiúk, és az ekte fasiszta Meloni, ez ugye egy címke, tehát Meloni egyáltalán nem fasiszta, de ezzel a címkével könnyű megbélyegezni, tehát ugye az olasz baloldal tehát nem tudja felsorakoztatni azt a narratívát, hihetően, hogy az ekte fasiszta Melonival szemben mi vagyunk a jó fiúk, és ilyen is, olyan is, amolyan reális és értelmezhető ígéretekkel tudunk fellépni. Úgyhogy egyelőre még nem tudják felmutatni azt a társadalmi támogatottságot, és azt a megbízhatóságot, hogy mi fent tudunk maradni, és működőképesen tudnánk működtetni a rendszert.
2: Tehát ez majd nagyban befolyásolja a következő választást.
1: Igen.
2: És az elmúlt éveknek melyek voltak a fő kihívásai? Milyen a kapcsolatrendszer az Európai Unióval?
1: Az Európai Unióval egy együttműködési rendszer van. A Meloni-féle narratíva az olasz érdekek mellett persze kardoskodik, tehát itt nem egyfajta kiszolgáltatjuk az országot jellegű irányzat a jellemző, viszont valójában belesimul a rendszerbe, tehát működteti, de ez hagyományos, tehát ez nem Meloni. Az olasz politikai struktúra így szocializálódott, hogy gyengék vagyunk, lehet önálló hangunk, de az összes nagy kérdésben igazodunk a nálunk nagyobb halak véleményéhez. Második világháború alatt például Locarnóba így kerülnek bele az olaszok. Semmi közük az egészhez, csak hát a briteknél jól fekszenek. És rengeteg ilyen példa van, amikor a hagyományos olasz politika valójában idomul, mert tudja, hogy önállóan nem tudja elérni azt, amit szeretne, úgyhogy alkalmazkodik. Tehát a Meloni-féle struktúra, amit létrehoz, működtet, semmi újdonságot nem mutat fel.
2: De valójában kihívások történtek az elmúlt években.
1: Nem jellemző. Tehát radikális kihívásba nem ment bele. Tehát az uniónak a rendszerét például, ahogy éppen van, nem kérdőjelezi meg. Meloni csak addig ment el, amíg hangsúlyok áthelyezéséről beszélhetünk. Tehát nagyon óvatos volt ilyen téren, már csak azért is, mert ugye a rekonstrukciós alap, abból Olaszország nagyon komolyan profitált, és most meg hát éppen elszámolási problémák vannak, tehát ott már megint valamilyen szinten megegyezésre kell törekedni, mert kardoskodással nem fogja tudni megtartani azt a pénzt, amit már sikerült lehívni. Tehát igazából egy kompromisszumkényszerben működik, úgyhogy elmegy egy bizonyos pontig, de az sohasem az, hogy komolyan megkérdőjelezni a rendszernek a lényegét, mert akkor nem tud kompromisszumot kötni. Ügyes.
3: Az olasz választási rendszerről Juhász Balázs, az ELTE bölcsészettudományi kardocense mondta el véleményét.

0: A jogsegében Szalai Kornél Géza ügyvéddel, a korlátozottan cselekvőképes nagykorú személyek jognyilatkozataival foglalkozunk. Ez több ponton eltér a kiskorúakétól. Kérdéseiket, észrevételeiket várjuk minden nap a 255 33 76-os telefonszámon, illetve a szalaikg@gmail.com címen. A műsorból hallanak egy részletet.
1: A cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezés új feltétel az érintett személy egyéni körülményeinek, családi, társadalmi kapcsolatainak vizsgálata. A PTK miniszteri indokolása ezen vizsgálati kötelezettséget a korábban már említett Európai Tanácsi ajánlásnak a szükségesség, arányosság és fokozatosság elvéből veszi és emeli át. Meg kell itt azonban jegyezni, hogy külön feltételként ez a korábbi szabályozásban nem rögzült, azonban a korábbi bírói gyakorlat megkövetelte e körülmények vizsgálatát. A bíróságnak ezért az érintett egyéni körülményeit, családi és társadalmi kapcsolatait is értékelési körébe kell vonnia, annak megállapítására, hogy érdekeinek védelme cselekvőképessége korlátozása nélkül is megvalósítható-e a környezete, családtagjai esetti segítségével, vagy ezek a körülményei is indokolják a gondnokság alá helyezését. A bíróságnak tehát a következőket kell vizsgálnia részletes bizonyítás lefolytatásával. Egyfelől. Az érintettnek van-e, illetve lehet-e olyan ügye, amely szükségessé teszi egy bizonyos területen, ügycsoportban a gondnokság alá helyezését. Lehet ugyanis, hogy a belátási képességgel egyáltalán nem rendelkező személyt azért nem szükséges mégse gondnokság alá helyezni, mert nincs olyan ügye, amely indokolná a gondnokság alá helyezését. Másrészt az érintettel bizalmi viszonyban álló személy, hozzátartozó, barát vagy szakképzettséggel rendelkező ismerős vállalása alapján segítséget tud-e nyújtani az érintettnek ahhoz, hogy ügyeiben ténylegesen és megfelelő támogatással önállóan el tudjon járni. Ha van ilyen személy, abban az esetben szükségtelenné válhat a gondnokság alá helyezés szintén. A szabályozás hangsúlyosan megkívánja jeleníteni tehát a fokozatosság elvét, miszerint az érintett jogvédelmét elsősorban a cselekvőképesség korlátozása nélkül kell megoldani.
2: Hogyan lehet más módon, részleges gondnokság alá helyezés nélkül biztosítani egy személy jogainak védelmét, ha ő maga nem teljesen képes rá?
1: Nem korlátozható a személy cselekvő képessége, ha adott esetben jogainak védelme a cselekvő képességet nem érintő más módon is biztosítható. Az új PTK által bevezetett úgynevezett támogatott döntéshozatal intézménye, amelyről véhetően következő adásainkban majd még lesz szó, amellyel az egyéni szükségleteken alapuló döntési segítség biztosítására kerül sor anélkül, hogy ez az érintett személy cselekvő képességének korlátozásával járna. Azoknak a felnőtteknek szól, akiknek a belátási képessége, például betegség vagy fogyatékosság miatt tartósan vagy időszakosan kisebb mértékben csökkent. A támogató személy segít megérteni a döntések következményeit, de a végső szó mindig támogatott személyé. A támogatót a támogatott személy választja ki. Ha ez nem lehetséges, a gyámhivatal rendel ki hivatásos támogatót. A támogatott döntéshozatallal kapcsolatosan a PTK csak keretszabályt ad, a részletes szabályozást egy másik törvény tartalmazza. Az új PTK hatályba lépésével megszüntette a cselekvőképességet általános korlátozásának lehetőségét. A bíróság a belátási képesség csökkenését már csak egyes ügycsoportok vonatkozásában, azaz részlegesen állapíthatja meg, és ehhez képest rugalmasan, egyénre szabottan határozhatja meg a gondnokság alá helyezés jogkövetkezményeit. Fontos tehát kiemelni mindebből. A cselekvőképesség bárminemű korlátozása sokkal cizelláltabb az új PTK szerint, mint volt az korábban. A korábbi PTK alapján volt általános jelleggel is teljes korlátozás, ezen kívül volt a cselekvőképesség részleges korlátozása általános jelleggel, vagy történetet úgy is, hogy a cselekvőképességet részlegesen korlátozták, de csak bizonyos területeken. Most ez az általános jellegű korlátozás, ez alapvetően megszűnt, ilyenre nincsen lehetőség, azonban egy sokkal nagyobb lehetősége van a bíróságnak arra nézve, hogy nagyon részletesen kimunkálva meghatározza akár azokat az ügycsoportokat, hogy miben szükségesnek tartja, vagy hogy miben tartja szükségesnek a cselekvőképesség korlátozását egyfelől, és a cselekvőképesség bárminemű korlátozása mondhatni azt, hogy ultima ratio jellegű, abban az esetben alkalmazza a bíróság, hogyha más módon az érintett személynek a jogai, illetőleg a jogainak a védelmét nem tudja biztosítani. Ezen biztosítási körben pedig egy új jogintézmény, ez az úgynevezett, amit most említettem és elmondtam nagyon röviden és csak érintőlegesen, az úgynevezett támogatott döntéshozatali eljárás keretében megjelölt támogató. Támogatónak pedig az a különleges szerepe itt, hogy nem gondnokként jár el, tehát semmiféle döntéshozatalt ő nem hozhat. Semmiféle aláírási jogosultsága neki nincsen. A szerepe pusztán arra korlátozódik, hogy segítse az érintett szemét az adott jó döntés meghozatalában.
2: A jogszegélyből hallottak egy részletet.
0: A héten történt véget ért.
2: Várjuk Önöket a jövő héten is, ugyanekkor, ugyanitt a Magyar Katolikus Rádió hullámhosszán. Megköszönve figyelmüket búcsúzik Pécsi Krisztina
0: és Nagy György András.

0: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. Ahogy azt az imént a hírekből Tóth Zsófiától hallhattuk, tegnap volt negyed százada annak, hogy közel-keleti terroristák megtámadták az Egyesült Államokat. Ilyenre ezt megelőzően 1941-ben került sor, amikor Japán mér csapást a Hawaii-szigeteken az amerikai haditengerészetre. Erre válaszul akkor az USA belépett a már zajló II. Világháborúba. A 25 évvel ezelőtti 2001. szeptember 11-i akció után is megindult a washingtoni hadigépezet, amelynek nyomán megváltozott az egész világ arculata. Vendégem a stúdióban dr. Szűcs Tamás, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adjunktusa, külpolitikai szakértő. Szervusz, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, Tamás.
1: Én köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: Az ilyen horderejű események történtekor az emberek emlékezni szoktak arra, hogy hol voltak abban a pillanatban, amikor a hírt fogadták. Te hogy emlékszel erre vissza? Mit csináltál éppen akkor?
1: Hát én édesapámtól értesültem erről az egészről, nekünk ugyanis akkor éppen egy lakás felújítás, illetve építkezés közben nem volt működőképes televízió készülékünk, rádiónk se, nagyon apám hívott föl telefonon, hogy hallottam, hogy mit történt, mert én nem hallottam, nálunk semmi nincs, hát ez történt, és akkor utána bementem hozzá, nála volt CNN, ott néztem a CNN-t, és akkor utána már akkor elkezdtek az ismerősök hívogatni, volt egy, aki éppen akkor készült volna Egyiptomba, hogy akkor most üljön-e fel a repülőre, vagy ne üljön fel a repülőre, nem mondtam, hogy üljön fel, Egyiptomot nem fogják bombázni. Nyilván mindenki emlékszik erre. Ugye ez egy nemzedéki élmény a teljes, a mi 40-es, 50-es, 60-as nemzedékünknek. Azért, ha belegondolsz abba, hogy a mi szüleink nemzedékének a holdra szállás volt egy hasonló emlék, amire mindenki emlékszik, hogy hol volt, amikor a holdra szállás volt.
0: Vagy Farkas Bertalan űrrepülése.
1: Mennyire szimbolikus erejű az, hogy nekik még az űrkorszak ígérete, nekünk meg a pusztulás kezdete volt a mi nemzedékünknek a nemzedéki élményünk. És hogy most már egy nemzedék nőtt föl úgy, hogy nekik történelem ez a 2001. szeptember 11-e, tehát a mi gyerekeink nemzedéke, akik hát lassan már maguk is szülőkorba lépnek, ők már a töri könyvből tanulták ezt, meg tőlünk hallották csak. És nekik más traumák jelentik a nemzedéki élményt.
0: Hát igen, nagyon érdekes, amit mondasz, hogy valóban mihez viszonyítva, mi a történelem, és mi a napjaink világa. Úgyhogy
1: nekünk ez még a napjaink világa. Az én gyerekeimnek, akik lassan 20 évesek, ez a töri könyv utolsó fejezete.
0: Amit egyébként ezek szerint a kedves papa nagyon szépen el tud mesélni nekik.
1: Hát, nyilvánvalóan ilyenekről beszélgetünk otthon a vasárnapi ebédnél.
0: Na de hogy mi is történt, tehát azon a keddi napon reggel 4 repülőgépen összesen 19 öngyilkos merénylő szállt fel, és eltérítettek 4 belföldi járatot az Egyesült Államokba, hogy ezek a keleti parttól Kalifornia felé tartottak. 2 nekivezettek a New York-i világkereskedelmi központ ikertornyainak, ezek akkor 17 perc alatt omlottak össze, egy a Pentagon egyik épületébe csapódott, a negyediknek pedig a feltehetőleg az utasai elfoglalták, visszafoglalták a repülőt, azt a Fehérházra célozták, ugye a terroristák, ha jól tudjuk.
1: Ha jól tudjuk, és
0: ugye ez lezuhantott valahol a környéken. És hát az egész akciónak a terroristákkal együtt 2996 áldozata van, ebből több számot is olvastam, de körülbelül ennyi. Összesen 90 ország állampolgárai voltak ebben érintettek, és nem tudom, hogy ebbe beleszámolták az életüket vesztett hős tűzoltókat és mentőket, és ők is voltak néhány százan.
1: 324-en talán. Igen.
0: Ennyit tudunk, ugye, ami nagyjából biztos, hogy így történt.
1: És hát utána indult a terrorellenes háború, és annak, hogy annak hány áldozata volt, meg milyen áldozatai voltak, arról pedig már nagyon sokféle különböző számítás van, de az milliókra tehető minden bizonnyal.
0: Miért történt mindez? Lehet, hogy érdemes ott kezdeni az egészet. Lehet egyáltalán ezt tudni, vagy ugye összeesküvés elméletek tömegei vannak erről a levegőben. Van-e biztos háttere? Te mit tudsz erről?
1: Nyilvánvalóan elég sok mindent lehet tudni arról, hogy ezt az egész merényletet hogy tervelték ki, hogy építették föl. Ez egy szimbolikus, performatív erőszaknak egy példája volt, az a ugye nem véletlenül a világkereskedelmi központot, illetve az amerikai államnak a szimbolikus központjait célozták meg. Tulajdonképpen, ha egy nagyobb kontextusban nézzük ezeket az eseményeket, 2001-ben nem ez az első ilyen szimbolikus esemény, ami megrázta a világot. Ugye 2001 február végén, március elején, ez egy hosszabb folyamat volt, robbantották fel a bámiáni Buddha szobrokat, a tálibok.
0: Ugye Afganisztánban.
1: Afganisztánban, aminek szintén a célja a nemzetközi közösség figyelmének felhívása, a nemzetközi közösség frappírozása volt. Tulajdonképpen ezek olyan szimbolikus aktusok, amik azt jelzik, hogy mi, ugye azok, akik ezt kitervelik, azok, akik ezt végrehajtják, azok szembeállunk azzal a világrenddel, amit fölépítettetek, ugye akkor egy nagyjából egységes világrenddel, ez az ellenállási szimbóluma, annak a szimbóluma, hogy van másik erő, hogy mi nem hajlunk meg az akaratotok előtt, sőt, képesek vagyunk ellenállni és lerombolni azt. Ez akkor gyakorlatilag az Egyesült Államok globális pozíciójával szemben egyedül a militáns politikai iszlám, illetve a politikai iszlámnak ez a radikálisága határozta meg magát. Azon túl gyakorlatilag az egész világon mindenki elfogadta azt, hogy van a globális rend, amit nagyjából az Egyesült Államok vezet, irányít, még akkor is, hogyha nem szeretjük annyira az Egyesült Államokat, akkor is, hogyha nem érezzük az Egyesült Államokat a tökéletes rendszernek, ők a nagy hatalom a világon, ők határozzák meg, hogy folyjon a világ, és az a fajta életforma és politikai kultúra, amit ők képviselnek, az egy sikeres jó valami, és ebbe úgy beleilleszkedünk. Mindenki beleilleszkedett a radikális iszlámon kívül.
0: Ugye még Oroszország is, talán az Egyesült Államok és Oroszország akkor még szövetségre is lépett. Putyin.
1: Bizony.
0: Ugyanúgy érezte a radikális iszlám jelenlétét az akkori Oroszországban.
1: Bizony, akkor Oroszország egyértelműen támogatta az Egyesült Államoknak a terror ellenes háborúját. Nem képezett ellensúlyt akkor még. Nem is tudott volna, nem is volt olyan erőben Oroszország, hogy elég erősnek érezze magát, de nem is. Egyszerűen nem az volt a levegőben. Tehát akkor még egyértelműen az volt a levegőben, az volt az elfogadott globális nézet, hogy az Egyesült Államok az egyetlen világhatalom, azért, mert ez a nyugati rendszer, ez sikeres, ez követendő, ezt ha változtatásokkal is, de érdemes adaptálni, elfogadni mindenkinek, hiszen ez biztosította az Egyesült Államoknak, Nyugat-Európának, Japánnak azt, hogy a társadalmi stabilitás és magas életszínvonal mellett egy sikeres gazdaságot és társadalmat teremtsenek. És nagyjából ez ellen egy alternatív társadalmi kulturális rendszert igazán

0: ezeket. Mi látványosan nem tisztelünk. Mi képesek vagyunk lerombolni ezeket. Most az, hogy az iszlám tiltott előtt, akkor már évszázadok óta, több mint 1000 éve ott muszlim uralom volt, hogy nagyon akarták volna, akkor már lerombolják meg, hogyha nagyon ellene van az iszlámnak, akkor már rég lerombolták volna. Tehát ez nem igazán magából az iszlámból következett, még csak nem is az iszlám interpretációjából. Ez egy politikai akció volt.
1: Ilyen érdekes egyébként, hogy összehozta az Egyesült Államokat és Oroszországot tulajdonképpen ez az akció a 2001. szeptember 11-e, és ugye korábban meg épp a Szovjetunió is ott volt Afganisztánban, és harcolt ez ellen az erő ellen, és nem bírt vele. És mint utóbb kiderült, az Egyesült Államok sem, mert ugye kénytelen volt aztán később kivonulni Afganisztánból.
0: Igen, 20 évvel később, ugye annak is most lesz 5 éve, hogy a tálibok visszavették Afganisztánt. Egyébként az például egy fontos momentum, hogy amikor arról beszélünk, hogy siker volt-e a terrorellenes háború, vagy sem. Több olvasata is van, és nem egyértelmű, hogy akkor most ez az egész terrorellenes háború, ez gyakorlatilag ez vitte, ez erodálta annyira az amerikai birodalmat, hogy mostanra vége.
1: Ugye az, amiről beszéltél 2001-ben, az Egyesült Államok hegemóniája megkérdőjelezhetetlen volt a világon.
0: Hát már a...
1: Ma már ez nem kérdés, fogunk, hogy nem így van.
0: Igen, tehát már erről meg fogunk beszélni, de hát ez nem kérdés, hogy az Egyesült Államok ma nem hegemon szereplő a világban. Vagy azt mondjuk, hogy tulajdonképpen ez siker volt, hiszen már nem csak az Egyesült Államok hegemóniájának vége, de hát a radikális iszlám terrorizmus is nagyon erősen visszaszorult. Gyakorlatilag jelentős merénylet a fejlett világban egy évtizede nem volt. Egyáltalán az a fajta iszlám radikalizmus az nagyon megváltozott, visszaszorult. Erre az az érdekes példa, hogy amikor a tálibok 2021-ben visszavették Afganisztánt, egy dolgot megígértek, hogy nekik Afganisztánon kívül semmi érdeklődésük nincsen, ők nem akarnak világforradalmat, nem akarják ezt az ő rendszerüket kiterjeszteni a világban, ők nem akarnak, nem támogatnak globális terrorszervezeteket, sőt egyébként a terrorszervezetek éppen Afganisztánon belül a tálibok ellen harcolnak, hanem ők csak Afganisztánt akarják megőrizni olyannak, amilyennek ők szeretnék. Tehát ilyen szempontból még akár azt is mondhatjuk, hogy siker volt. Persze az amerikai hegemónia megszűnt a világban. Az teljesen egyértelmű.
1: Ugye említetted, hogy egy ismerősöd megkérdezte, hogy Egyiptomba éppen akkor utazzon-e. Hogyha felteszem azt a kérdést, hogy kik tették ezt konkrétan, akkor azért ott a muzulmán világból elég sok felé vezetnek szálak. Például, ha jól tudom, egyiptomi elkövető is volt egyébként köztük. Tehát, hogy kik tették ezt? Ezt pontosan tudjuk már azóta?
0: Persze, hát el is ítélték őket.
1: Hát nem mindenkit.
0: Nagy része szaudi volt.
1: Ugye Osama Bin Laden
0: Osama
1: neve.
0: Bin Laden maga is.
1: Fémjelzi ezt az egészet.
0: Maga is szaudi volt, a nagy részük szaudi volt. Nagyjából lehet tudni, hogy kik voltak. Hát az Al-Qaida is azóta átalakult.
1: Ugye az a terrorszervezet, amelynek nevéhez köthető ez az akció.
0: Hát hogyha
1: mit jelent az, hogy Al-Qaida?
0: Központ. De ha azt vesszük, hogy például

0: egy volt alkaidás, abból kivált, aztán Haya Tahrir al-Sham néven egy új szervezetet alapító ember, jelenleg Szíria elnöke, és az Egyesült Államok kvázi szövetségese?
1: Hát Osama bin Laden is volt ugye az Egyesült Államok szövetségese, meg ugye eleve őket még annak idején a Szovjetunió ellen az amerikaiak támogatták.
0: Ez kétségtelen.
1: Nagyon érdekes dinamikák vannak ebben.
0: Ez kétségtelen. De hogyha most inkább azt nézzük, hogy utána hogy fejlődött. Ugye részint az Al-Qaidából nőtt ki az Iszlám Állam, részint ugye az Al-Qaidából nőttek ki azok a helyi észak-afrikai jemeni kelet-ázsiai muszlim terrorszervezetek, amik aztán nagyon különböző utat futottak be. De ugye Szíriában gyakorlatilag egy etablírozódott most már a szír kormányt jelentik, Afganisztánban a tálib hatalomnak a radikális muszlim ellenzékét jelentik, Jemenben nagyjából integrálódtak a nagyon sok frakció egyikébe, de ott pont szembe kerültek az Irán által támogatott húszikkal, Észak-Afrikában, most éppen Maliban az amúgy teljesen világi tuareg szeparatistákkal harcolnak együtt az oroszok által támogatott Mali kormány ellen, tehát nagyon szétdarabolódott, nagyon eltérő pályákat futottak be ezek az emberek. A helyi viszonyok nagyon erősen átformálták ezeket a szervezeteket. Egyáltalán nincs egy olyan közösség köztük, hogy akkor együtt mozognánk valamerre, hanem mindegyik a regionális helyi szervezet a saját útját, amelyiket a saját helyi, országos, regionális hatalmi viszonyai határoznak meg, azt követi. Ilyen szempontból az a fajta a globális rendszerrel való szembeállás és egység, amit a radikális iszlám megtestesített, és ami ennek a radikális iszlámot láttuk a 2000-es évek elején, ez teljesen megszűnt. Szétbomlott. És egy egészen más világ áll előttünk most, mint 25 évvel ezelőtt, ilyen szempontból is. Tehát nem csak az Egyesült Államok erodálódott, de erodálódott, szétforgácsolódott az Egyesült Államok ellenzéke is a Közel-Kelete. Másút nem.
1: Tehát akkor lehet, hogy nem véletlen az, amit mondtál, hogy az elmúlt évtizedben a fejlett világban ilyen nagy merénylet már nem történt, mert ezek szerint, ahogy mondod, már nincs egy olyan egység az Egyesült Államok ellen, amilyen például 2001-ben volt, tehát nem képesek már megszervezni önmagukat olyan szinten, hogy mondjuk egy hasonlóra képesek legyenek.
0: Biztos, hogy nem.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban a 25 évvel ezelőtti New York-i és Egyesült Államok beli terrortámadásról beszélgetünk. Vendégem a stúdióban dr. Szűcs Tamás, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adjunktusa, és egy kis zene után majd azzal folytatjuk, hogy hogyan reagált mindenre az egész világ.

0: Kedves hallgatóink, továbbra is a 25 évvel ezelőtti Amerika elleni terrortámadás a témánk. Vendégem a stúdióban dr. Szűcs Tamás, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem adjunktusa, és telefonon csatlakozott hozzánk Szaifó Omar, a Migráció Kutató Intézet kutatásvezetője, Közel-Kelet szakértő. Szervusz Omar, köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk.
1: Szervusz János, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
0: Ugye ott folytatjuk, eddig arról beszélgettünk Tamást, arról kérdeztem, hogy mi történt akkor, és hogy kik követhették el, és hát nyilvánvaló, hogy ugye a Közel-Kelet, a muszlim világ került szóba. Tőled azt kérdezem, hogy fogadta ez a világ akkor ezt a támadást, és mit gondolnak a mostaniak ezekben az országokban az eseményekről, az akkori eseményekről?
1: Kár is tagadni, hogy amikor a terrortámadás megtörtént, akkor volt egyfajta általános elégtétel érzet, nem csak az arab világon belül, hanem általában az iszlám világon belül, hiszen történelmileg ott van egyfajta sérelemérzet. Tehát természetesen itt visszamehetünk a kolonializmusig, de gondolhatunk arra is, hogy a 20. század második felében az Egyesült Államok több olyan politikai folyamatban is részt vett, ami ott kevésbé volt népszerű, gondolhatunk itt a palesztin-izraeli konfliktusra, és általánosságban azt mondhatjuk, hogy itt volt egyfajta, tehát elégtétel érzett az arab világban. Itt nem csak a muszlimok részéről, mert például Damaszkuszban, a keresztény negyedben ugyanúgy lelkesedés fogadta az eseményeket. Itt nem elsősorban természetesen a civil áldozatokról van szó, nem azt ünnepelték, hanem sokkal inkább azt a tényt, hogy végső soron az Egyesült Államokat a saját területén érte egyfajta támadás, egyfajta megaláztatás. Nagyon hamar kiderült azonban, hogy az öröm, lelkesedés korai volt, hiszen azok, akik ezt a támadást elkövették, nem kizárólag csak a nyugatot vették célba, nem kizárólag csak az Egyesült Államokat, hanem azt mondhatjuk azt, hogy az iszlám világnak a társadalmait is, hiszen különböző országokban az elkövetkező években az Al-Qaida, ahogy szerveződött, elsősorban a saját kormányaikkal, vezetésekkel, társadalmaikkal került összetűzésbe, számos véres merényletet követett el civilek ellen az iszlám világon belül is, így aztán bebizonyosodott, hogy ez a fajta szélsőségesség meglehetősen káros, destruktív ebben a világban is.
0: Tehát nem volt azért akkora piaca, tehát nem tudott tarolni, úgymond ezzel a lépésével az akkori terrorista szervezet, az Al-Qaida. Arra számíthatott esetleg, hogy akkor az egész muzulmán-arab világ fel kell, és egy az egyben az amerikaiak ellen fordul? Volt egy ilyen gondolat esetleg? Lehetett?
1: Mindenképpen volt, hiszen az akkori kezdetleges formákon belül azért Osama Bin Laden mindent megtett azért, hogy eljutassa az üzenetét a nagyvilághoz. Itt akkor még természetesen nem volt social media, nem volt, a hagyományos média is sokkal kezdetlegesebb volt, de emlékszünk azokra a videókra, ahogy a barlang előtt ülve mondhatjuk, hogy ilyen beszédeket, szózatokat intéz az emberekhez. Összességében azonban ez egy válságjelenség volt. Tehát az iszlám világon belül hagyományosan a vallási autoritás azoké a vallástudóké volt, akik mondhatjuk így évszázados tudást őrizve, különböző vallástudományi munkákon magukat átrágva diplomát szereztek vallástudományból. Ezek a vallási elit tagjai szimbiózisban éltek a politikai vezetéssel, a mindenkori politikai vezetéssel, akinek mondjuk így a kard a kezében volt, és ők voltak azok, akik meghozták a vallásjogi intézkedéseket, vagy véleményeket. Az Al-Qaida kapcsán ez megváltozott, hiszen itt már mérnökök és orvosok voltak azok, akik hirtelen a kezükbe vették, maguknak tulajdonították ezt a vallási autoritást. A későbbiekben az iszlám állam kapcsán pedig láttuk, hogy immár pizzafutárok és volt drogkereskedők voltak azok, akik megpróbáltak vallási alapú érveléssel szólni az emberekhez. De ez összességében egyfajta válságtünet, aminek a fő gyökere az, hogy az iszlám világ, legalábbis a szunnita iszlám világ, az a protestantizmushoz hasonlóan egy decentralizált világ, ahol számos autoritás lehet egymás mellett, számos különböző vélemény ütközhet, és általában az szokott népszerű lenni, aki az emberek számára egyfajta releváns üzenetet tud közvetíteni.
0: És hogy gondolkodnak ezekről az emberekről most napjainkban, így negyed századdal később a muzulmán vagy az arab világban? Mit tartanak róluk? Most csak egy párhuzam, hogy ugye most halt meg Rácz Kolmazics, a tábornok, akit most ugye halálakor ünnepeltek Szerbiával sokfelé. De nyilván nem feltétlenül az egész szerb nép álláspontja volt ez, de azért ez elég hangos volt, még futball meccseken is emelték a képét. Szóval mit gondolnak mind azokról a terroristákról most ezekben az országokban, akik akkor ezeket elkövették, ezeket a merényleteket?
1: Itt azért is gondolnak kevesebbet, vagy kevésbé gondolkodnak róluk, mint ahogy mi ezt innen feltételeznénk, mert hát van egy demográfiai tényező, hogy az arab világnak, a lakosságnak hozzávetőleg fele, vagy több mint fele azóta született. Tehát ezek az események, ezek nagyon távoliak a számukra. Ráadásul hát az arab a történelem éppen, hogy ezután indult be az arab világon belül. Jött az iraki háború, Afganisztán nem arab ország, de azért az afgán háborúnak a híre is elterjedt oda. Volt az arab tavasz, amely gyakorlatilag legtöbb országot felforgatta, véres háborúk következtek, tehát szeptember 11-e ilyen módon végső soron egy lábjegyzett számukra, legalábbis egyfajta ilyen kiindulópontnak tekintető ahhozokhoz a folyamatokhoz, amik mai napig éreztetik a hatásukat, gondolhatunk itt Irak átalakulására, az iszlám állam felemelkedésére. Tehát mondhatjuk azt, hogy hát már a történelmnek a homályába veszett ez az egész folyamat. Osama Bin Ladennek a karaktere is nagyon sokszor átértékelődött azóta. Kevesen nem szerepel igazából, mondhatjuk ott a helyi közbeszédben.
2: Sokkal inkább élő ez az emlék az Egyesült Államokban, mint akár a Közel-Keleten, akár máshogy. Hát tényleg, amit az elején is mondanak, ma már még itthon is a mi gyermekeink korosztályának ez egy iskolai tananyag. Nem egy élő emlék.
0: De iskolai tananyag ugyan, de ez az ottani embereknek, hogy az előbb már is mondta, az teljesen felforgatta az életét. Nekünk is sok tekintetben mondjuk utazási nehézségek meg ilyenek, de nekik a mindennapjait, hiszen az arab tavasz nyomán, ugye ez köthető.
2: 11 évvel később
0: így
2: volt,
0: van, de végül
2: 10
0: is,
2: évvel később volt.
0: Így van, de azért köthető az egész egy szára valahol, szóval megváltozott az összes ország teljes mértékben ebben a világban. Azok az országok, amelyeket érintett ez a változás. Szóval az ottani emberek számára gondolhatnánk azért sokkal nagyobb lelki és személyes változás is köthető mindehhez, ami akkor negyed századdal ezelőtt történt. Omar, mit gondolsz erről?
1: Itt gondoljunk arra, hogy a Brown University-nek a becslése szerint, amit 2021-ben adott ki, az iraki inváziónak a következtében 381-315 ezer ember vesztette életét közvetlenül harci cselekményekben, tehát itt golyó és robbanószer általi halál lett végső soron a sorsuk, és itt további olyan milliókról beszélhettünk, pontosabban beszél a Brown University, akik a háború egyéb következményei miatt vesztették életüket, tehát egészségügyi ellátás hiánya miatt, gyógyszerhiány miatt, vagy bármi más okokból. Tehát ezeket az eseményeket Irakban az elkövetkező időszakban az Al Jazeera-n keresztül, amely ugyebár az arab világnak a BBC-je, vagy hát inkább a CNN-e talán, végigkövették. Tehát ez a napi életnek a része volt, hogy az Irakból érkező képsorokat látták, és tegyük hozzá, hogy míg Afganisztán esetében volt egyfajta nemzetközi legitimitása az amerikai beavatkozásnak. Ez a legitimitás egyébként, ezt még az arab világon belül sem, vagy az iszlám világon belül is kevésbé vitatták ki. Mert hát a tálib rendszer ott se volt népszerű, tehát azért elég szűkös volt az ő külkapcsolatuk. Az iraki háború, ez nemzetközi jóváhagyás nélkül indult meg, tehát itt alap, és nem is volt feltétlenül közvetlen köze szeptember 11-éhez, ha csak nem politikai értelemben nem, de gyakorlatilag bebizonyosodott, hogy Saddam Hussein nem volt vegyi fegyvere, hogy nem vett részt a terrortámadások kitervelésében. Tehát ez az eseménysorozat sokkal inkább meghatározó volt az arab világ szempontjából, mint a szeptember 11-i terrortámadás. És egyébként azt is hozzátehetjük, hogy éppen például az iraki háború volt az, ami megerősítette azokat a narratívákat, fogalmazzunk így összeesküvés elméleteket az arab világon belül, hogy szeptember 11-e valójában egyfajta belső munka volt, ami egyfajta ürügy, casus belli volt az Egyesült Államok részéről. Tehát ezek ott nagyon széles körben elterjedt narratívák.
0: Most így a 25. évfordulón az arab vagy a muzulmán világban vannak visszaemlékezések ez az eseménnyel kapcsolatban?
1: olyan mértékben, mint a nyugati médiában. Tehát természetesen a vezető hírportárok erről megemlékeznek, természetesen mindezt a saját narratívájukba helyezve mutatják be, hogy ez egy olyan origópont volt, amiből olyan eseménysorozatok indultak el, amiknek elsősorban ők lettek, legalábbis saját értelmezésükben a kárvallottjai. De alapvetően a híreket most sokkal inkább a jelenlegi események dominálják Iránban, Gázában, illetve egyéb frontokon.
0: Kedves hallgatóink, csatlakozott hozzánk telefonon Szajf Ómár, a Migráció Kutató Intézet kutatás vezetője, közel-kelet szakértő, és elmondta, hogy mi a arab és a muzulmán világ hozzáállása és gondolata a 25 évvel ezelőtt történtekről. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, további szép napot kívánok.
0: Köszönöm szépen, szervusz, és Szűcs Tamással pedig folytatjuk innen a stúdióból. Ugye, hát ez felfoghatatlan, hogy tudták ezt megszervezni akkor. Ilyen titkosszolgálati hálóval, ugye, ami az egész világot beszőtte.
2: Ugye azt hírek vannak látjuk, arról, hogy a titkosszolgálati hálók
0: azok... Előbb már híreket adtak arról, hogy készül valami.
2: Igen, és utána pedig bőven volt arról szó, hogy hát a titkosszolgálati hálók azok elég lazák voltak, mert az Egyesült Államok a telefon lehallgatásra és a műholdakra támaszkodott, és egyszerű emberi kommunikációt, azt, hogyha szóban beszéltek meg valamit, és levelet írtak, azt nem nagyon tudta. És azt futárral küldték el, azt nem nagyon látta.
0: Tehát az ősi módszereket alkalmazták. Ugye hát az olasz maffia is állítólag ilyen kézzel írt cetliken kommunikál, még a mai napig is.
2: Igen. Tehát, hogy a humán felderítést azt elhanyagolták, mert úgy gondolták, hogy a modern technika az mindent megold, nem oldott meg láthatóan. Ugyanakkor nyilvánvalóan egyszerűen nem is feltételezték azt. Az Egyesült Államokban nem érezték azt, hogy őket ennyire nem szeretik. Tehát, hogy van, aki ennyire nem szereti. Nem feltételezték, hogy ilyen mérvű ellenségesség van, és hogy ilyen szervezettségre képes egy terrorszervezet. De azóta nem is történtek ilyen akciók. Tehát azóta a reptéri biztonság is teljes mértékben átalakult, sokkal szigorúbb biztonsági követelményeknek kell megfelelni a repülőgépeken, repülőtereken, teljesen átalakult a felderítésnek a munkája is, tehát sokkal komolyabban dolgoznak a különböző terrorszervezeteknek a hálózatának fölgöngyölítésén.
0: Ugye említetted, hogy szó volt arról, hogy a social media akkor az még gyerekcipőben járt, még a sajtó is másképp működött, de hát a második gép becsapódását már egyenesben közvetítették. Szóval olyan hirtelen, olyan gyorsan tudott reagálni rá az akkori média, hogy az felfoghatatlan.
2: Hát, de kik közvetítették egyenesben? A CNN közvetítette. Ma ezt körülbelül 5000-en közvetítenék Instagram, TikTok
0: és egyéb csatornákon.
2: Twitter live-on.
0: Igen.
2: Tehát ami alapvetően változott meg, hogy akkor azért ezt egy professzionális média csapat rögzítette, szerkesztők hadán ment keresztül. Ma ez teljes mértékben decentralizálódott, demokratizálódott, átalakult, közvetlenné vált. Ha hát magad is médiában dolgozol, én is médiában dolgoztam 20 éven keresztül, végig éltem ezt a változást, hogy gyakorlatilag a 2015-től kezdve, de a 2020-as évektől már egyértelműen a professzionális média is a Twitterre, Instagramra, Facebookra feltöltött videókat használta fel, sokkal több helyről, sokkal több forrásból, kvázi élőben folynak a háborúk. Hát, hogyha azt megnézzük, hogy most egy-egy merényletről, amik vannak, nem professzionális stáb érkezik, hanem szinte biztos, hogy van ott egy-két-három ember, aki előveszi a telefonját, és azonnal rögzíti, és sokkal gyorsabban, tehát nem azért 2001-ben is 15-20-30 percek teltek el, most gyakorlatilag másodpercekkel egy esemény után azonnal látod a videókat.
0: Rendkívül érdekes kérdés nyitottál meg, tehát mi még abban a médiában dolgoztunk még 20-30 évvel ezelőtt, amikor elkezdtük, amikor mi mind a ketten voltunk helyszíni tudósítók egy csomó eseményen. Ma már ilyenre nincs is szükség gyakorlatilag, mert ezek a civil félprofi, profi vagy önmagukat bárminek nevező influencerek, azok, akik a csatornáikon keresztül mindezt adják, és ennek van előnye is, hátránya is, mert talán eltagadni, elhazudni már nem lehet dolgokat.
2: Viszont bőven be lehet hazudni. Tehát, különösen, hogyha az utóbbi egy-két év eseményeit is végignézed, ma már nem nagyon tudod megmondani, hogy az a videó valódi-e.
0: Na hát ez egy még újabb zárványa ennek az egésznek.
2: Vagy valami módon, ugye már azért a 2010-es évektől is előkerült, hogy valódi a videó, vagy manipulált? Mert hát manipulálni már akkor is lehetett videót. Már ugye a 2013-ban, ugye a Gutai 2012-13 a szíriai gáztámadásoknál már ott fölmerült, hogy akkor most ezek valódi videók, manipulált videók, ha manipulálta a videó, akkor ki manipulálta, hogyha a hangfelvétel, ami előkerül, az valódi hangfelvétel, manipulált hangfelvétel, és azóta a mesterséges intelligencia megjelenésével ezek exponenciálisan nő a manipulált videók mennyisége, és az egyszerűsége az annak, hogy manipulál. Tehát akkor még valamiféle videóeditálási tudásnak, gyakorlatnak kellett lenni ahhoz, hogy valaki összevágjon úgy egy videót, hogy az
0: hitelesnek tűnjön.
2: Ma már egy ötszavas prompttal a teljesen valósnak kinéző videót állít elő. Úgyhogy nagyon megváltozott a világ az elmúlt 25 évben ilyen szempontból is. Ugye akkor még gyakorlatilag igen, nagyon sok videónk van, de azért azokat mind, ugye az volt a CNN-nek a nagy korszaka, mind gyakorlatilag mind a CNN-en keresztül csatornáztam.
0: Meg az Al Jazeera is akkor lett világhírű.
2: Utána jött az Al Jazeera. De hát ez a kettő volt. Minden ezeken keresztül jött. Akkor Osama Bin Laden az Al Jazeerához juttatta el a videóit, hogy azok a világ színe elé kerüljenek. Ma már nem lenne szüksége az Al Jazeerára, mert elég lenne a videót feltölteni akármilyen videó megosztóra. tulajdonképpen ránk, újságírókra, valamikor még én is az, nincs szükség már, vagy egyre kevésbé van szükség.
0: Nagyon érdekes dolog. Egyszer majd érdemes lesz erről is beszélgetni, de most térjünk vissza egy pillanatra így a 25 évvel ezelőtti eseményekre. Az amerikai vezetés reakciója így ennyi idő távlatából milyen volt? Mert ugye van az a kép is, amikor Bush elnökhöz odalép valaki, amikor az elnök ugye talán valami iskolában tart egy előadást, és a fülébe súgja, hogy elnök úr, megtámadtak minket, és Bush pedig percekig lefagyva néz, viszont egy másik olvasata ennek, hogy soha nem látott egység alakult ki az amerikai társadalomban, és Bush elnököt a következő ciklusra megválasztották.
2: Bushnak akkor nagyon alacsony volt a népszerűség, és kétségtelen, hát ez az úgynevezett rally around the flag, a zászló körüli összezárás jelenség, ez megfigyelhető volt. Azóta is vita van arról, hogy ez az Egyesült Államok túl megfelelően reagált, túl reagálta-e az afganisztáni beavatkozással, és utána később az összes többi háborúval, vagy az, hogy tulajdonképpen legyőzték az iszlám terrorizmust, az bizonyítja azt, hogy nem reagálta túl az Egyesült Államok. Nagyon nehéz megmondani, tehát a mi lett volna, ha alapvetően történelmietlen kérdés, az, hiszen abból indul ki, hogy utólag tudunk olyan dolgokat, amiket akkor nem tudtak. Akkor az Egyesült Államok vezetése számára nagyjából egyértelműnek tűnt, hogy ez egy megnyerhető háború Afganisztánban, hiszen a 90-es években számos olyan regionális helyi konfliktusban avatkozott be az Egyesült Államok, ami tulajdonképpen sikerrel zárt le konfliktusokat.
0: Hát azért azok más horderejűek voltak, mondjuk közép-amerikai banánköztársaságban, és mint
2: hát,
0: ugye már elhangzott...
2: Hát vagy a bosniai háború például.
0: Hát igen, azért az egy kicsit komolyabb volt, de azért ez még mindig más, de ugye, mint elhangzott, tehát Afganisztánban a Szovjetuniónak is beletört a foga, és ami még ehhez tartozik, hogy azt viszont az egész világ csodálta akkor, ha jól tudom, egy hónapon belül az Egyesült Államok felvonult. Tehát, hogy valami döbbenetes gyorsasággal a világ másik legtávolabbi pontján majd, hogy nem, képes volt
2: erőt kivetíteni.
0: Erőt felvonultatni.
2: És óriási mit láttunk ehhez képest most, hogy az Egyesült Államok erő kivetítési képessége megmaradt, viszont képes most is felvonulni, de már nem képes győzni.
0: És az afgán háborút végül is akkor most hogy magyarázzák, vagy mit mondanak róla, és megérte ezt az Egyesült Államok, vagy tulajdonképpen csúfosan ki kellett vonulni,
2: hát
0: úgy jöttek ki, ugye úgy vonultak ki, több elnöki cikluson keresztül végül is, hogy is volt, hogy végül is az előző elnök indította el, aztán a következő fejezte be, aki már nem akarta, és valami egészen zavaros módon menekültek ki onnan.
2: Hát az első elnöksége során Donald Trump egyezett meg a tálibokkal, és ennek a megegyezésnek a következtében végül is a Biden kormányzat vonult ki Afganisztánból. Tulajdonképpen az Egyesült Államok korlátlan ideig képes lett volna finanszírozni az afganisztáni háborút, egyszerűen megunták.
0: Ez így van. Tehát valójában ugye azt láttuk, hogy ilyen zsákruhás, papucsos, nagyszakálló emberek kalasnyikovval a kezükben ünnepelnek. Tehát tényleg ez a haderő győzte le, vagy ki volt képes meguntatni az Egyesült Államokkal Afganisztánt?
2: Igen. Mert ahhoz, hogy az Egyesült Államok ott legyen, ahhoz kell valamiféle társadalmi támogatottság ennek, valamiféle politikai háttér. Ha nincs politikai háttér, akkor nem költenek rá annyi pénzt, messze van, sokba kerül.
0: Áldozatok vannak.
2: Senki. Nem akarunk többet erre költeni.
0: De nemrég voltál Afganisztánban.
2: Hát ez a nem 2 éve.
0: Na hát így, 25 év távlatából ez végül is a közelmúlt. Szóba került ez a merénylet, az, hogy akkor megváltozott ennek nyomán Afganisztán sorsa is? Vagy nem, most már élik az életüket?
2: Nem, 20 év. Tehát már akkor is 20 éve történt. Annyi minden történt 20 év alatt. Nyilvánvalóan, amikor én Afganisztánban voltam, már akkor 3 éve tálib uralom volt. Alapvetően az emberek, akikkel tudtunk beszélni, egyrészről még mindig megkönnyebbültek, hogy vége van a háborúnak, hogy nincs háború. Nyilvánvalóan nem voltak boldogak a tálib uralomtól, de például mindenki azt mondta, hogy a köztársasági rendszer sem volt tökéletes. Tehát nem csak az volt ott a probléma, hogy amerikai megszállás, hanem hogy kiket helyeztek ott hatalomba, hogy azok hogy gyakorolták Afganisztánban a hatalmat, mennyire volt korrupt az afgán köztársasági kormány. Mindenki azt mondja, hogy azért tudtak a tálibok visszatérni, mert vidéken, a tálib uralom alá került területeken sokaknak tűnt úgy, hogy hát ezek bolondok, de legalább jóval kevésbé korruptak, mint a köztársasági kormány képviselői. Kevesebbet lopnak.
0: Szóval ez az afganisztáni...
2: A korrupció érzékelés az jelentősen javult a tálib uralom visszatérésével. Aminek az is az oka, hogy a korrupció az jelentős részt a nemzetközi segélyek elosztásával függött össze. Ha nincs nemzetközi segély, akkor annak az elosztását nem lehet korrupt módon intézni.
0: Egy másik hatalmas változást, amit hozott a világ utazási rendszere, ugye a 25 évvel ezelőtti esemény, tehát most már le kell venni az övet, a cipőt, nem lehet felvinni folyadékot. Ez összességében hasznos, fontos ez, vagy...
2: Megszoktuk.
0: Megszoktuk, igen, megszoktuk.
2: Megszoktuk.
0: Aki korábban nem utazott még, úgymond egy kicsit a szabadabb világban, akkor annak ez már természetes.
2: Igen.
0: De hát
2: igen.
0: Nekünk ez borzalom, szóval akik még
2: igen, de
0: több órával hamarabb kimenni.
2: Belejöttünk.
0: Macera.
2: Belejöttünk, megszoktuk, természetesnek tűnik, igen, így van. Nyilvánvalóan látszik, hogy ennek az egy része azért most már arról is szól, hogy persze ne vigyünk föl folyadékot, de hát
0: fokrémet se.
2: Vásároljuk meg a...
0: Úgy van, az szabad, amit ott veszünk be 3-szor lányában.
2: Igen, szóval persze van az egésznek egy ilyen kereskedelmi vonzata is. Megszoktuk azért, hogy az utazás egy kicsit nehézkesebb, és hát ugye nem akadályozta meg azt, hogy az utazási piac az elmúlt 25 évben robbanásszerűen nőjön.
0: Kedves hallgatóink, az egész világ megváltozott a 25 évvel ezelőtti Amerika ellenes terrortámadások óta. Erről beszélgettünk, vendégem volt a stúdióban dr. Szűcs Tamás, az Eszterhári Károly Katolikus Egyetem adjunktusa, külpolitikai szakértő. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Kedves hallgatóink, most Werner Eszter és Csák Éva nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok önöknek, Gadácsi János búcsúzik, viszont hallásra.

Elhangzott az iránytű. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb szombaton délelőtt jelentkezünk.

0: Joe Fritz és Tommy Vig felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Néhány szó mai összeállításunk elé. Elsőként az Otthon ízei című műsorunkat hallják, majd a Remény hírnökeivel jelentkezünk, melyben a lengyel Mindszenti, vagyis Stefan Wyszyński bíboros életéről emlékezünk meg. Összeállításunkhoz tartalmas rádiózást kívánok!
2: Az Otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
4: Szeretettel köszöntjük asztronómiai sorozatunk az Otthon ízei hallgatóit, Kónya Éva vagyok. A következő percekben a szürethez kapcsolódva néhány népszokást idézünk fel, valamint egy szöllős sütemény receptjét is megismerhetik. Süje Károlyné Klárika nénit hallják.
5: Mindennapi életünkhöz, az étkezéseinkhez, a szokásainkhoz, hát így 3 olyan dátumot említek, ami a szürethez kötődik, és ez azért 3 nap, mert ugye tájegységenként változik a szüret napja, és hát ma már talán nem tartják ezt ilyen pontosan be, de én gyerekkoromban nem kezdhetett senki hamarabb azon a szőlődombon hamarabb szüretelni 1-2 nappal se, amikor kezdődött a szüretnapja, akkor mindenki akkor ment egyszerre, úgyhogy nehéz is volt szüretelőket találni, mert mindenki egyszerre ment ki a szőlőhegyre. Tehát így október 15 Szent Teréz napja a szüret napja, de ugyanígy október 18-a Szent Lukács napja szintén, és október 21-ét Orsolya napját is mondják még a szüret napjának. Ilyenkor már ugye az állatok is bekerülnek a legelőről, így a október 20-a Szent Vendel, a pásztorok védőszentje, október 26-a Demeter vagy Dömötör napja, ezt pedig a juhász újévnek is hívják, ilyenkor ugye elszámolnak a juhászok, a gazdának behajtják őket a hegyről, vagy ahol éppen legeltették őket, és elszámolnak, hogy mennyi volt a szaporulat, mennyi maradt meg, milyen hozadékot hoztak, mennyi volt a gyapjú, meg egyebek, tehát ez annyira nem értek, de ez egy nagyon elszámolós időszaka volt a gazdák felé, a juhászoknak. És hát október, mondjuk az öregedés korának is, ugye az október elseje az idősek világnapja is egybe. Hát már csak az ősz szó, az őszül, ez is egy érdekes kifejezése. Hát az őszhaj azért több, mint egy hajszínváltás, mert komoly belső átalakulást is eredményez, hogyha már valakinek őszül a haját, ezt magamról tudom a legjobban. Elég gyorsan kezdtem őszülni, de nem korán, azért azt mondanám, de amikor őszülni kezdtem, azért az elég rohamos volt. És találtam egy Vörös Sándor verset, aminek az a címe, hogy Marasztaló, néhány sora. Ezt szeretném még megosztani kedves rádióhallgatókkal. Ó, ne vidd el 2 szemeddel a napsugarat, ne menj, várj még, mert a tájék sötétben marad. És hát még egy jeles évfordulót nem mondtam, hogy Simon Júdás is ebbe az időszakba emlékezzünk rá. Ez egy terményjósló idő volt, ami azt jelentette, ha szép idő volt azon a napon, a következő évben jó termés volt várható. Hát úgy legyen, hogy most is jó termés legyen várható, és már azért láthatjuk a határba, hogy nagyon sok felé vetnek. Van olyan növény, ami már kikelt, így a repcét is már láttam a földön, hogy már olyan ezüstös zöld színbe van az a tábla, ahova repcét vetettek. Ugye az elmúlt adásokban többször foglalkoztunk a befőzéssel, a piac adta kínálatokkal, de már befőzésről nem szeretnék, mert a múlt héten befejeztem. Az utolsó dolgokat is elraktam, kivéve még a birsalma sajtot, mert a birsalmának még jó, ha érik, már most kezd igazán úgy sárgulni. Na, kivételesen az van a kertembe birsalma, úgyhogy ezt nem a piacon kell vásárolnom. Viszont eszembe jutott egy szőlős zselés torta, amit már sajnos elég régen készítettem, de ennek a csinyát, binyát pedig Anna nagynénémtől tanultam meg, és hát ezzel a recepttel neki szeretnék egy kis emléket hagyni majd, mert teljesen azóta, amikor ő elmondta, hogy hogyan készíti, én is mindig úgy csináltam, és mindig sikert aratott a család és a vendégeim körébe is. Anna néném Csorba Józsefné született Boros Anna, édesapám húga Szuhakálóba, híres sütőasszony hírében állott. Rengeteg lakodalomba, keresztelőre sütött süteményeket és különleges tortákat, ami különböző alakokat formáltak, így például könyv alakú, emeletes rokokó ruhás menyasszonyi tortát sütött, én is ilyet kaptam tőle, meg se ettük, az hónapokig a szekrény tetején volt. Akkor ahova kisbaba született, oda kádas fürdőzőbabát vitt, vagy pólyás babát formát sütött, és hát különböző formákat, én ezekre emlékszem. Nagyon nagy türelme volt mindehhez, ahogyan most 93. évében is nagy türelemmel viseli a mindig tevékenykedő asszony az ágyhoz kötöttségét egy miskolci szeretett otthonba. Mindig csodáltam a türelmét, és ahogy legutóbb meglátogattam, megtapasztaltam ismét. Kérdeztem, hogy mit tetszik egész nap csinálni. Azt mondja, hát imádkozom, már más nem tudok. Nem hallok jól, nem látok, nem tudok felkelni. De arca sugárzott a belső nyugalomtól, és hát tényleg ezzel a recepttel szeretnék nagynéném előtt tisztelegni, és az ő emlékét továbbvinni akár írásba is, és most ezt a zselés gyümölcsös torta receptet szeretném elmondani. De már egyszer én beszél, nem is egyszer, kétszer is beszéltem már Anna nénémről, egyszer a nonpluszultráról, és egyszer pedig a húsvéti kalácsról, hogy ő hogyan tett rá a kalácsra a linzert tésztából azokat az eszközöket, a kínzóeszközöket, amivel Krisztust a keresztfára szegezték. Ha jól emlékszem, erre a két alkalommal biztos, hogy említettem

0: Én nekem, tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem.
1: Most pedig szeretném elmondani ennek a receptjét. Ez ugyan több fázisból készül ez a torta. Először is a torta alapot mondom el. Ez egy piskóta torta. Attól függ, hogy milyen nagyságú edénybe fogjuk belerakni, tepsibe, vagy kör alakú kapcsos formába, vagy akár egy lábasba, ha nincs valakinek kör alakú torta formája, akkor lábasba ugyanúgy meg lehet sütni. És hát a tojás mennyiség természetesen attól függ, hogy mekkora tepsibe akarjuk ezt elkészíteni. Tehát én most csak olyan alapot mondom, hogy egy tojáshoz szükséges egy evőkanál víz, egy evőkanál cukor és egy evőkanál liszt. Most ha kapcsos formában, ugye ez nem olyan túl nagy, vagy egy lábasba sütjük, akkor elegendő hozzá egy 4 tojás, de ha már egy nagy gáztepsibe, akkor a duplája, 8 tojás minimum kell hozzá. Először is a tojás sárgáját szétválasztjuk a fehérjétől. A fehérjét beletesszük egy olyan tálba, amiben föl tudjuk verni a tojásfehérjét. Hát én már csak robotgéppel szoktam, tehát habverővel verem föl, viszont mielőtt elkezdem verni, hozzáteszem ugyanannyi kanál vizet a fehérjéhez, mint ahány tojást tettem bele. Már ezt is mondtam, hogy csodálkoztam mindig, hogy tudom a vizet úgy felverni keményre, de sikerül. És akkor együtt felverem keményre, és utána teszem hozzá egyenként az egy-egy kanál kristálycukrot, és mindaddig verem, amíg egyáltalán érződik a cukor, hogy ropog a fogam alatt, néha megkóstolom, hogy elegen, vagy jól felvertem-e már, meg elolvadt-e a cukor. Itt jegyzem meg, hogy Anna nényém férje, Józsi sógor, verte mindig a habot. Ő nem lát

0: Kérésnél még azt szeretném elmondani, hogy a habverőt mindig egy irányba forgatjuk, mert ha össze-vissza járkálunk az edénybe vele, akkor azokat a kis hólyagocskákat, amiket a tojásfehérjéből képződik, azt szétzúzzuk, és akkor összeesik jobban a hab. Tehát mindig én az óramutató járásának megfelelően szoktam keverni.
1: Így kerül bele a kellő levegő mennyiség.
0: Igen, mert attól lesz finom, hogyha jó levegős, de ugyanígy, mikor hozzáöntöm egyenként a tojás sárgáját, azt is mindig csak egy irányba keverem, tehát maradok az óramutató járására. Hozzászitálom a lisztet, de ez sem egyszerre, hanem szinte kanalanként, vagy két kanalanként teszem hozzá, és akkor sütőpapírral bérel tepsibe, vagy tortaformába öntjük, előmelegített sütőbe 200 fokon tűpróbáig sütjük, tehát közben nem kell kinyitogatni a sütőt, mert könnyen összeesik a piskóta, tehát már csak a sütés körülbelül háromnegyed részébe szabad kinyitni, akkor megnézhetjük, vagy ha valakinek olyan a sütője, hogy nem egyenletesen süt, akkor megfordítjuk, hogy a másik oldala is ugyan olyan szépen süljön. Tehát akkor egy nagy tűvel megnézzük, ha nem ragad már rá a tészta, akkor jó lesz a piskótánk. Amíg sül a piskóta, akkor elkezdjük elkészíteni először is a gyümölcs zselét, amihez hozzávalóként 3 púpos evőkanál étkezési zselatinra van szükségünk, és 1 liter szűrt gyümölcslére, ez alma vagy szőlő, a szőlőből lehet a piros is, vagy a fehér szőlőnek a leve. Rostos levet nem ajánlok hozzá, mert akkor nem lesz szép áttetsző a zselatinos gyümölcskocsonyánk. És hát ezt egy 2 literes lábasba először belerakom a zselatint, kevés lével először nagyon simára keverem, és apránként folyamatosan kevergetés mellett adom hozzá a többi levet, és akkor lángelosztót használok, amikor felteszem a gázra, és kevergetés mellett felmelegítem a zselatinos folyadékot, de nem forralom fel, csak felmelegítem, amikor már teljesen egyforma, és akkor már ugye kisült a piskótán, kivettük a tepsiből, mert ugyanabban a tepsibe kell berakni a zselatinos gyümölcslevet, amiben készítettük, mert akkor lesz egy forma tökéletes a nagyság. Ha a kerekbe, akkor kerek, tehát más tepsit ne használjunk, csak azt, amiben sütöttük, és akkor ezt a tepsit egy picit bevizezzük, és cellofánpapírt, amit szintén, tehát akkor a cellofánt vágunk, amilyen a tepsink, és azt is bevizezzük, és szépen belesimítjuk ebbe a tepsibe, de úgy, hogy legyen pereme is, mert majd ebbe öntjük a zselatinos gyümölcslevet. Először csak az 1/3-át öntjük bele, és betesszük a hűtőszekrénybe dervedni. Itt arra vigyázunk, hogy egyenes legyen a ne valamilyen másik lábasra tegyük, és az egyik oldalon elbillen, mert ugye lefolyik, akkor nem lesz egyforma, tehát egy sima területre tegyük a hűtőszekrénybe, hagyjuk megdermedni, addig elkészítjük a belevaló gyümölcsöt. Hát bármilyen gyümölcsen lehet gyümölcstortát csinálni, most a szőlőt javaslom, de legjobban a bogyós gyümölcsökből mutat, és azt olvastam, illetve hallottam, hogy kivit ne használjunk, amikor zselatinnal, mert abból olyan anyagokat von ki a zselatin, ami nem jó az egészségünkre. Tehát pontosan nem tudom megmondani, de ezt így olvastam, meg hallottam. Mert nem lesz csúnyább, mert én is tettem már azelőtt kivit bele, tehát nem az, hogy összehúzza a kivit vagy valami, de azt nem javasolják a szakértők. Hát én azóta nem szoktam használni, mert mondjuk az is mutatós, hogy fölvágjuk a kivit, olyan szép a erezete, a magháza, és nagyon jól néz ki, de ez esetleg nem lenne. Na most, hogyha szőlőből készítünk, vagy más bogyós gyümölcsből, és mondjuk a születésnapra készül, akkor más színűből kirakhatjuk esetleg az ünnepeltnek a évszámát is, hogy hány éves. Itt viszont arra kell vigyázni, hogy a fordított tükörképét tegyük ki, mert mikor kifordítjuk majd, vagy ráfordítjuk a tortára ezt, akkor a háta lesz az eleje, hogy így mondjam, és ezt úgy szoktam csinálni, hogy papírból kivágom a számot, amire éppen szükséges.

0: szükségem van, és azt fordítva teszem rá a tortára, és akkor annak mentén rakom ki, vagy magam elé teszem fordítva, és akkor úgy jobban látom. Hát lehet, hogy néhány számnál lesz könnyebb megcsinálni, de vannak olyan számok, aminél ez a biztos siker, hogyha kirakjuk magunk elé, vagy arra, és akkor úgy rakjuk. Amikor megdermed, persze, akkor kell ezt szépen így rárakni, és akkor kitöltjük a többi részét más színű gyümölccsel, ha ilyen évszámosat rakunk. Ha pedig nem, akkor bárhogy szórhatjuk vegyesen is, hát vagy egyszínű, vagy amilyen éppen szőlünk, vagy málnánk, vagy eper, vagy bármi van, az epret érdemes elvágni, mert az nagyszemű, és azt viszont úgy csináljuk, hogy az alja legyen lefelé, mert akkor az nagyon jól fog mutatni majd, mikor megfordítjuk. És akkor ráöntjük a maradék zselatinos levet, ami többnyire nem szokott megdermedni ez alatt az idő alatt, de ha mégis kezdene már egy kicsit kocsonyásodni, akkor lassú tűzön melegítsük át újra, és akkor óvatosan öntsük rá, mert ha egyszerre zúdítjuk rá, akkor hiába dolgoztunk ott a számokkal, az szépen szét fogja mosni, tehát nagyon óvatosan kezdjük a sarkánál, és akkor az szépen úgy belefolyik. Ajánlom ezt is esetleg töltsés segítségével tölteni, mert akkor biztos nem fog úgy rázúdulni, és akkor lesz szép egyforma, és akkor ismét visszatesszük a hűtőszekrénybe, hagyjuk megdermedni. Ez alatt, ha még dermed, elkészíthetjük a hozzávaló krémet, vagy a piskótára először krém kerül, utána megy a legutoljára a zselatinos gyümölcs rá. Ehhez egy nagyon könnyű krémet készítünk, hát egy negyed kiló margarinhoz vagy vajhoz 20 deka porcukorot használunk, ezt habosra keverjük, és mielőtt ezt kikeverjük, elkészítünk 4 deci tejbe egy vaníliás vagy egy tejszínes pudingot. Ehhez nem szoktam színes csokoládé vagy puncsos pudingot használni, csak ezt a világosokat. És jó keményre főzzük ezt a pudingot, azért is nem fél liter tejet mondtam, hanem csak 4 decit, vagy ha fél liter tejbe, akkor tehetünk bele másfél pudingport, vagy még akár 2-t is, és ehhez csak nagyon kevés cukrot teszünk, nem annyit, amennyit előír a recept. Amikor jó keményre megfőztük, akkor a lábasba hagyjuk, és kis porcukorral megszórjuk a tetejét, ez azért kell, hogy ne bőrösödjön meg, és akkor még ezután én folpakot szoktam rárakni, ez biztos garantálja, hogy nem fog megbőrösödni, mert ha már kezd a teteje bőrösödni, és akkor közbe kavargatjuk, akkor ilyen csomós lesz, amikor készítjük. Ja, akkor kikeverjük a margarinnal vagy vajjal a porcukrot jó simára habosra, és amikor meghűlt ez a pudingunk, akkor kanalanként tesszük hozzá és verjük tovább. Ne egyszerre tegyük bele, mert akkor túrós lesz a krémünk, és nem is lesz olyan jó állagú, meg hát nem is lesz olyan szép, és akkor ha meg véletlenül mégis csomósra sikerülne a pudingunk készítése, mert akadt már nekem is olyan, akkor pedig szitán át szoktam törni ugyanúgy, mint a túrót, hogy ne legyen, mert akkor meg sokkal finomabb lesz. És ha kihűlt, akkor a piskótára rákenjük a krémet, és akkor óvatosan ráborítjuk a megdermedt gyümölcsös zselét, és én a celofánt csak akkor szoktam leszedni róla, mielőtt szeletelem. És akkor így nem kell takargatni a hűtőszek, mert nyilván vissza kell tenni a hűtőszekrénybe, nem kell takargatni, hogy, mert rajta maradt az a celofán, és akkor már akkor tálcára rakom, és hát ha kerek formába tesszük, ugye akkor átlósan vágjuk, és körcik alakú szeleteket kapunk, viszont körcik szeleteket, vagy háromszög alakú szeleteket lehet a négyzet, vagy téglalap alakú tortából is készíteni. Én ezt úgy szoktam, hogy kimérem, hogy hány centi hosszú a tepsi, és akkor tudom, egy 10-12 centinként bejelölöm a távolságot, és akkor egyenlő szárú háromszögeket vágok belőle, és akkor az egyiknek fönt lesz a talpa, a másiknak alul, és akkor így gazdaságosan szépen föl lehet vágni, és amikor a tányéra kerül, ugyanolyan, mintha egy kerek tortából raktuk volna, és csak praktikusáként mondtam el, hát próbáljuk ki most még szőlővel, ez, de fagyasztott gyümölcsel is el lehet készíteni, és nagyon mutatós és nagyon finom torta lesz. Több helyre vittem már ilyet, akár esküvőre is, és mindig tényleg megdicsérték, és nagy sikere volt ennek a zselés gyümölcs tortának. Könnyű is, nem olyan túl krémes. Na most ahhoz, hogy könnyű krémünk legyen, használhatunk maszkarpónét is, amihez nem is fontos, hogy puding legyen, hanem hát most az árakat nézve már majdnem, hogy ez a legolcsóbb, főleg ha akkor vásároljuk, mikor akció van, és azért ki figyeli az akciós vásárlási lehetőségeket, azért láthatja, hogy szinte havonta van a mascarpone valamelyik üzletbe. Most is van olyan, ahol lehet vásárolni, és abból lehet könnyű krémet, ahol tehetünk egy kis vanília aromát, vagy vaníliás cukrot, vagy vanília rudat, tehát nem fontos hozzá főzni, ha gyorsabban akarjuk elkészíteni, de ahhoz azért ajánlott, hogy egy fél kiló legalább legyen a mascarpone, hogy azért ne csak éppen meglássa az a piskóta a krémet, hanem egy kicsit vastagabb legyen. Próbálják ki, sok szerencsét kívánok hozzá.
1: Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. További szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt Kónya Évát hallották.

0: remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A lengyel mindszenti Stefan Wyszyński bíboros élete és emlékezete címmel tartott előadást Andrzej Kostecki domonkos szerzetes, a rend magyarországi előjárója Egerben, a Mindszenti 50 egy életút a történelem sodrában című konferencián 2025-ben. Most ennek az előadásnak a szerkesztett változata hangzik el. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
0: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
2: Mindszenti bíboros, a Wyszyński bíboros, két közöbb kelet-európai országban vezették az egyházat, amelyek elviselték a kommunista uralom terrorját. Először már 1919-ben vagy 1920-ban Lengyországban, majd 1945-ben, amikor a Sztálin bealvasztatta őket a saját birodalmába. Mindkét bíboros olyan országokban szolgált, amelyek büszkék voltak történelmi küldetésükre, mint az európai kereszténység védőbástyai, olyan nemzetekben, amelyek híresek voltak a keletről érkező barbár támadások elleni hatékony védekezésükről. A háború után mindkét bíboros azzal a dilemmával szembesült, hogy megőrizze az egyház függetlenségét a kommunista uralom alatt. A lengyel történészek, én lengyel vagyok, bevallom, vagy már most félig magyar, de a lengyel történészek évekig azon tűnődtek, hogy miért volt Mindszenti sorsa olyan keserű, ha így lehet mondani. Ilyen keserű, és miért bizonyult a Wyszyński bíboros által követett út sokkal célra vezetőbbnek. Én most nem fogok választ adni, és nem is szeretnék hasonlítani, tehát ez más téma. Én csak ma a Wyszyńskire szeretnék koncentrálni. Az, amit lehet mondani, hogy ugyanaz, mint a Mindszenti, tehát az, hogy Wyszyński egy szegény paraszt családban született 1901-ben, egy Zuzela községben, ez ilyen picike falucska, egy a lengyel keleti részen, második gyermekként, hatan voltak a testvérek, utána még ketten. Édesapja kántor volt, vagy kántorként működött, azt jelenti, hogy sokat utaztak, tehát nehéz mondani, hogy volt saját földünk. Tehát utaztak, ez is egy kicsit kép utána a jövőben a Wyszyńskiről. 9 éves volt, mikor meghalt az édesanyja, és számára ez gondolom nagy tragédia volt. De ez is fontos pillanat, mert valahogyan befogadta az életébe, hogy a Szűz Mária most lesz az igi édesanyja, és ez is valahogyan követte halálig, és utána látni fogunk, hogy mennyire annyira fontos volt. Ilyen kis faluból már megjelenik Varsóban, a fővárosban, ott kezd itt járni az iskolába, utána kis szeminárium, és végül a papi szeminárium növendéke volt. Ez is fontos látni az ő életében, hogy egy nagyon vallásos családból származott. Tehát neki ez nem nagy dilemma volt, hogy ez a papi pálya, hogy ez neki való, vagy nem. Tehát nem kellett annyira lelkileg harcolni. Hosszú betegsége után, 24-ben pappá szentelték. Ez érdekes, hogy mikor egyedül volt szentelve, tehát az évtársai már korábban, és ilyen szerint körülmények szegény, egy seklestiben jött a püspök, aki szintén beteg volt, és a seklesti, aki az volt, mondta, hát atya, inkább temetőbe kell menni, nem a templomba, nem vállalni ez a papi pályát. Tehát mennyire látszik, hogy tévedett, de jó szándéka volt. A pap szentelése után, tehát ő egy kicsit más lelkipásztori pályát vállalta, mint a Mindszenté, mert nem a apostoli munka annyira fontos volt elsősorban számára, csak bővítette tudását a Lublini Katolikus Egyetemen, kánonjogász volt, de nagyon fontos a társadalmi egyház, társadalmi és szociális tanítás volt, tehát ez is jele volt az ő életében. 29-ben vitte meg a doktori disszertációját, a család, az egyház és az állam joga az iskolához, és ez gondolom valahogyan megmutatta az embereknek, hogy mi az, amit érdekel őt. Még ebben az évben, és ez is nagyon fontos volt számára utána, én egy éves utazásra ment, tehát akar látni az egyházakat az Európában, tehát ment Olaszországban, Ausztriában, Franciaországban, Belgiumban, Hollandiában, tehát hogy megtapasztaljon, hogy milyen ez az egyetemes egyház, és tehát nem csak kíváncsi volt, de folytatta tanításának fejlődést, tanulmányoztam. Persze jött a háború, tehát ez a szociális társadalmi tevékenységed a II. Világháború vihara szakította meg. Igen, még elfelejtettem, hogy a háború előtt még már kezdett dolgozni, mint egy professzor, egy tanár, egy szeminárium, ahol korábban tanult. A háború, ez nem könnyű dolog volt számára, mert 10 év alatt, mikor tanított, sok publikációt írt, és benne is sokat gyakran kritizálta a nácizmust, tehát, és mikor jöttek a németek, tehát nagyon gyorsan kezdték keresni őt, tehát igazán 4-5 alatt rejtőzött el a Gestapo előtt, a németek előtt. Még a háború alatt már tudunk, varsói felkelés, tehát ott is dolgozott, katona lelkész vett részt ebben a felkelésben. A háború után visszament a saját egyház megyébe, a saját szemináriumba, amit újra kellett építeni, tehát fáradozott ezzel is, és gyorsan rektor is lett ennek a szemináriumnak. Ezzel, amit csinált, ez gondolom a társadalomban, az egyházban is, és nagy pozitív nyoma volt, mert 1946-ban a 12. Pius pápa püspöki nevezte ki, és a Lublini egyházmegyét bízta rá, és neki ez nagy öröm volt, mert már ismerte ezt a várost, ott tanult, ott volt az egyetemen, nagyon dolgozott a fiatalokkal, tehát ez a visszamenni jó volt neki. Jó kapcsolatban volt papjaival, híveivel, és lehet ez is egy oka van annak, hogy nagyon rövid idő alatt óriási népszerűséget tett szert hívei körében, és gondolom, hogy ez valahogyan pápa is nagyon látta, mert a Augustus Hollandi bíboros prímás halála után 1948-ban, tehát már két éves, lehet, ha így lehet mondani, püspök volt, mikor, és a püspöki kor legfiatalabb tagjaként ő lett a gnyeznai és varsói írsek, és egyben a lengyel prímás. 53-ban a pápa kinevezte bíborosnak. Persze ez ilyen időszak volt, hogy nem tudta utazni Rómába, tehát ez csak 57-ben, 4 évig kellett, hogy végre megkapjam a bibarosi kalapot. Lehet mondani, hogy ez egyházi karrier, de most kezdődik a legkeményebb időszak. Tehát a kinevezés után Wyszyński nagyon jól érezte, hogy a nehéz években a püspöki karnak egy hangon kellene szólnia, és arra törekedett, hogy a püspökök közötti egység megmaradjon, mert gondolta, hogy csak így lehet tárgyalni és beszélgetni a kommunistákkal. Tehát megmutatni, hogy köztünk egység van, az évek kemény feladatok elé állították, amit Magyarországon is már hangzott, a kommunista stratégia, ez volt, mi nevezünk, hogy ilyen szalami taktika, tehát mi szerint a meglevő társadalmi rendet fokozatosan kell átalakítani úgy, hogy megfeleljen a kommunista ideológiának, és Wyszyński, így gondolom, ez neki ez már a magyarországi tapasztalata is volt, tehát látta, hogy mi volt itt, mi történt a mondjuk a Mindszenty Biborossal. Tehát tudta, mire képesek a kommunisták, tehát valahogyan gondolta, hogy kellene kezdett beszélgetni, valahogyan tárgyalni. Tehát a lengyelországi katolicizmus védelmében ez nagyon fontos hangsúlyozni. Wyszyński prímás az engedés és a kompromisszum útjára lépett, és melynek egyik megnyilvánulás az úgynevezett megjegyezés volt, amit 1950. április 14-én jött létre. Mindszenty már a per után már ítélték, tehát ez érdekes, mert ez lehet mondani, hogy ő leült és kezdett tárgyalni a hatalommal, a kormánnyal, ez sok embernek ez egy botrány volt a püspöknek is, a popoknak, mert az emberek nem értették, tehát ez a politika volt, hogy a kommunistákkal nem szabad tárgyalni. Na de ő valahogyan ez megtett, és megpróbálta magyarázni. Tehát mi vezetett a megegyezéshez? A kezdetektől fogva azon az állásponton vagyok, hogy Lengyelország is vele együtt a Szent Egyház túl sok vért veszített a hitleri megszállás alatt ahhoz, hogy most megengedhetni a további virrontást. Minden áron, ezt próbáltam magyarázni, hogy minden áron meg kell állítani a lelki elvérzés folyamatát, hogy visszatérhessünk a normális élethez, amely nélkülözhetetlen a nemzet és az egyház fejlődéséhez, a hétköznapi élethez, mely Lengyelországban továbbra is nehéz. Nekem úgy tűnik, hogy a mondus vivendi pontjai lehetségesek és szükségesek, ha az egyház nem akar szembeállni az új formájában új és drasztikus megsemmisítéssel. Tehát ez az ő motivációja is, lehet mondani, hogy ez a három év, meglátjunk, ez fontos volt, mert megegyezéssel az egyház minden esetre egy bizonyos minimális szabadságot nyert, főleg pasztorális tekintetben, a hitoktatásban, a szerzetes rendek működésében, valamint a katolikus oktatási intézményekben. Ha meglátjunk, hogy 1950-ben mi volt Magyarországon, és most mit nyert Wyszyński ezzel. Ezzel is sikerült Wyszyński Biborosnak megállítania legalábbis egy rövid időre az egyházat ért, nyílt támadásokat az állam részéről, a kapcsolatok normalizálódását. Tehát, mint mondtam, az egyház kapott egy-két év aránylag szabad működést, a kommunisták viszont elvesztettek három évet arra, hogy leszámoljanak az egyházzal is a Klímással. És igazán, mikor már kamai csata kezdett, ez 1953-ban, ez már tudunk, meghalt a Sztálin, és egy kicsit változott a hangulat, alvadás kezdett Lengyelországban, utána 56-ban a Magyarország is, és más volt. De mondtam, ez az állam, a megállapodás, ez egy dolog, de ez persze Wyszyński is tudta, hogy ez csak időkérdés, mikor teljesen akarnak bezárni ezt a problémát Lengyelországban.

1953. szeptember 25-én, később este, tehát a bíboros már aludt, tehát elment aludni, mikor megjelent a rendőrség. Igazán az legérdekesebb az, hogy nem tudták vádolni semmivel. Az egyház Lengyelországban ezt tudni fog, hogy nagy áldozatot tett háború alatt, és utána, tehát nem volt semmiféle kapcsolódás a nácistákkal, a németekkel, vagy utána, és nehéz volt vádolni. Tehát jöttek, hogy bezárják az, hogy igazán megfosztják a hivatalból a Wyszyńskit, a bíborost. Több helyre vitték, ahogyan látjunk, ez nagyjából egy évre, gyakran az egészségi állapota miatt áthelyezték helyről helyre. Látjunk, hogy közel voltak ezek a határok, hogy igazán csend volt, tehát senki sem tudta Lengyelországban, hogy mi történt vele. Tehát nem is akarták nyilvánítással, igen, hogy az ügy nyilvános legyen, tehát valahogyan eltűnt. A primás valahon van, de senki sem tudja, hol, tehát ez is játék volt, hogy egy helyre vitték utána, amikor már gondolták, hogy ment hír, hogy a primás ott van, tehát vitték a másik helyre. Érdekes, itt 54 és 55 között Prudnikban volt, és itt kezdődik az én személyes kapcsolat a Wyszyński bíborossal, mert én Prudnikban születtem. Tehát ott, és emlékszem, van egy hely, egy kolostor, ahol bezártak egy évre, sőt, tehát volt ilyen szerencsém, hogy gyerekkoromban, mikor a bíboros visszajött látogatni ezt a helyet, és tartani egy misit, tehát még gyerekkoromban, nem mondtam, hogy találkoztam vele, de láttam idősebb bácsit, aki egy bíboros, egy primás. Itt is fontos fölemelni az, hogy ez a Wyszyńskinek teljes más helyzete volt, mint a Mincentinek. Tehát soha nem volt börtönben. Ez én szoktam hangsúlyozni. Soha nem volt börtönben. Nagyjából olyan őres kolostor épületekben volt a világ elől elrejtve, tehát a világ végén, ott valahol. Sőt, engedték is neki dolgozni, tehát sokat írt, olvasta, hozták a könyveket, tehát persze nem tudta senkivel találkozni, de semmiféle fizikai erőszakot nem alkalmaztak. Tehát be volt zárva, ennyi. Tehát volt lehetősége dolgozni is, gondolom, nagyon, nagyon szépen kihasználta. Lengyelország ugyanaz, mint magyar, 56, ez ilyen politikai alvadás, a kormány csere is valahogyan a hívek várták attól, hogy az új hivatal, új kormány visszahozza. Tehát október 28-án nagyjából egy időben, mint a Mindszenti visszatér varsói székvárosában. Tehát nehéz mondani, nem volt per, ott ült, becsukták, és az, hogy csend maradjon, hogy ne zavarjon, hogy a bíboros ne zavarjon. És érdekes, ez is nekem nagyon tetszik, mert igazán ez a kormánynak, ez egy nagy kudarc volt, hogy egyszer csak becsukták a Wyszyńskit, mert a társadalomban fokozatosan megváltozott a Wyszyńskiről kialakult kép. Tehát eddig valahogyan a munkás kérdés ismerője, aki ilyen szociális tevékenységen foglalkozott, és egy tanár, egy kutatója volt, a kommunistákkal megállapodást aláíró egyház fő, amit néha árulónak is lehet nevezni. Érdekes, egy pár évig Rómában egy persona non grata volt, mert ez a vatikáni és egyházi politika volt, mint már mondtam, hogy kommunistákkal igazán nem szabad tárgyalni, nem szabad beszélgetni, megtéríteni kell őket.
Tehát ezt nem nagyon szívesen látták Wyszyńskit Rómában is, amit láttunk csak 53-ban, még a fogság előtt kinevezték bíborosnak. Tehát ő ilyen egyházfő volt, de utána az, hogy becsukták, már a rendszernek áldozata lett. Tehát is a primás a börtön évek alatt vált fokozatosan a nemzet jelképes vezérévé.

0: A lengyel mincenti Stefan Wyszyński bíboros élete és emlékezete című előadás szerkesztett változatát hallották. Az előadó Andrzej Kostecki domonkos szerzetes, a rend magyarországi előjárója volt. Egy hét múlva ugyanebben az időpontban folytatjuk az előadást. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
1: A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
2: Kedves hallgatóink, búcsúzom valamennyi munkatársunk nevében is. Ők név szerint a következők voltak: Kónya Éva, Sinkovics Andrea, valamint a szerkesztő Vasvári Detti. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
3: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 5 óra. Körkép. Vidéki stúdiónk összeállítása következik.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Az orosházi dr. László Elek kórház Könd utcai szakrendelőjében a végéhez közeledik a PVC cseréjének negyedik üteme. Visszaköltözött a diabetológia, a reumatológia, az ortopédia, az onkológiai, az endokrinológiai szakrendelés és a házi orvosi rendelés is. Az érintett folyosón elkészült a csiszolás és az ajzatkiegyenlítés, a végső PVC burkolatot a kivitelező a rendelések utáni időszakban a betegellátás nem zavarva ragasztja le. Az orosházi dr. László Elek kórház és rendelőintézet részére Magyarország kormánya 2025. november 19-i határozata alapján 1 milliárd 426 millió 775 ezer forint állami fejlesztési támogatást ítélt meg. Ebből az összegből a korábban bejelentett fejlesztési tervek alapján több ütemben felújítások, liftcserék és műszerbeszerzések valósultak meg. A mozgásszervi rehabilitációs osztályon a főépület 4. emeleti déli és keleti szárnyán már elkészült a teljes körű felújítás. A végéhez közeledik a szakrendelő 2. emeleti mosdóinak teljes megújítása, emellett a szakrendelő folyosóin ütemezetten halad a PVC cseréje is. Újabb gyermekek számára nyílhat meg a szerető, biztonságot adó családi környezet lehetősége Békés megyében. 8 új nevelőszülői család csatlakozik hamarosan a gyermekvédelmi gondoskodás rendszeréhez. Tanúsítványokat a héten a Békéscsabai Tessedik utcai intézményben ünnepélyes keretek között vehették át. András Katalin, a Szent Ágata a gyermekvédelmi szolgáltató intézményvezető helyettese hangsúlyozta. A nevelőszülői hivatás komoly elköteleződést kíván, ugyanakkor rendkívül fontos és értékteremtő feladat. A képzés összesen 60 órából áll. Ennek első része a döntés előkészítő tréning, amelynek során a jelentkezők megismerik a nevelőszülői hivatás szépségeit, ugyanakkor azt is, milyen nehézségekkel és kihívásokkal találkozhatnak. Ezt követően a továbbra is elkötelezett jelentkezők egy 32 órás felkészítő tanfolyamon vettek részt, ahol egészségügyi, pszichológiai, pedagógiai és jogi alapismereteket sajátíthattak el. A résztvevők az Ágota Alapítvány közreműködésével a Kászpem rendszer szemléletmódjával is megismerkedtek. A cél, hogy a természetes gyermekszeretet és segítő szándék mellett olyan szakmai tudással is rendelkezzenek, amelyekre a gyermekek támogatásához szükségük lesz. András Katalin szerint elsősorban nyitott szívű segítő emberekre van szükség, akik képesek elfogadni és szeretni a nehéz sorsú gyerekeket. Pontos a rugalmasság, az együttműködési készség és a jó konfliktuskezelés is, hiszen a családjukból kiemelt gyermekek gyakran komoly veszteségekkel és traumákkal érkeznek új környezetükbe. Magyarországon jelenleg 23 ezer gyermek nevelkedik állami gondoskodásban. Közülük sokan még mindig családra várnak, amely képes őket szeretettel, türelemmel és biztonsággal befogadni. Éppen ezért a Szent Ágata Gyermekvédelmi Szolgáltató országszerte keresi azokat, akik vállalnák ezt a felelősségteljes hivatást. A mostani békési csoport tagjai számára azonban a tanúsítvány átvételével még nem ér véget a folyamat. A szolgáltatói nyilvántartásba vételt követően nyílik lehetőségük arra, hogy otthonukba fogadják a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalokat. A szükséges engedélyezési folyamat már előkészítés alatt áll. Így a nevelőszülők hamarosan valóban megkezdhetik hivatásukat. Mulla Erika, az Ágota Alapítvány képviselői az ünnepségen arra biztatta az új nevelőszülőket, hogy ne érezzék magukat egyedül az előttük álló úton. Mint mondta, a képzés ugyan lezárult, a közös munka azonban most kezdődik igazán. A szakemberek továbbra is mellettük lesznek, segítik őket a kérdésekben, a bizonytalanságokban és a mindennapi kihívásokban. Az új nevelőszülők szarvasról, szekholomról, füzesgyarmatról, körös tarcsáról, tótkomlósról és Békés Csabáról érkeztek. 7 új család tehát hamarosan ajtót nyithat olyan gyermekek előtt, akiknek életében a biztonság és a szeretet sokszor hiányzott. A nevelőszülők számára ez egy új kihívásokkal teli fejezet kezdete, a gyermekek számára pedig egy új esély lehet arra, hogy biztonságosabb, szeretetteljesebb környezetben nőhessenek fel. Most hétvégén, szeptember 11-én és 12-én érkezik az orosházi borpiknik. A kétnapos rendezvényen ismét 9 borászat kínálja mai termékeit.
Érkeznek például Egerből, Szekszárdról és Aradról is. Melega Krisztián, az esemény szervezője és műsorvezetője elárulta, ez a két nap nem csupán a borokról szól, hanem a gasztronómiai és kulturális élvezetekről is. A rendezvény főtámogatója pedig Orosháza város önkormányzata, melynek köszönhetően a kétnapos esemény mindenki számára ingyenesen látogatható. Szeptember 8-án Szegeden tartotta a Magyar Kánonjogtörténeti Társaság második őszi konferenciáját, amelynek középpontjában az egyházi jogszolgáltatás története áll. A Magyar Kánonjogtörténeti Társaságot 2025-ben hívta életre Szuromi Szabolcs Anzel professzor, aki tudományos kutató és oktató munkájával nemzetközi hírnévre tett szert, így a Magyar Kánonjogtörténeti Közösség külföldi kapcsolatainak fenntartásában és erősítésében is élen jár, amely a társaság egyik kiemelt célja. További szándéke mellett, hogy támogassák a kánonjogtörténet tudományának hazai elsajátítását és művelését. Ebből a célkitűzésbe illeszkedett a szeptember 8-án a Gál Ferenc Egyetem Klebersberg tervében tartott szakmai szimpózium. A konferencia a kánoni jogszolgáltatás forrás és intézmény történeti háttere címet viselte. A katolikus egyház jelenlegi eljárásjogi és büntető eljárási rendszere már kompetencia körében jelentősen szűkült a modern korban, mégis működésének lényegi elemeiben most is tükrözi a 13. század végén lefektetett alapelveket, amelyek így meghatározzák az egyházmegyei és regionális, valamint az apostoli szentszék legfelsőbb bíróságainak működési metódusát. Ez ugyanazt a célt kívánja teljesíteni a 21. században, mint az egyház történet korábbi időszakaiban, azaz a személyek jogainak érvényesítésén, megvédésén, illetve a jogi tények kinyilvánításán keresztül a lelkek üdvösségének az előmozdítását. 2027. februárjában a Nemzetközi Kánonjogtörténeti Tanulmányi Nappal folytatódik a Magyar Kánonjogtörténeti Társaság tudományos szimpóziumainak sora, amelyet ismét neves külföldi kánonjogtörténészek gazdagítanak előadásaikkal. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Az eddigi 40 mellett további 5 lakással segíti Debrecen városa a rendőrök lakhatását, jelentette be Papp László polgármester a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányságon tartott sajtótájékoztatón, tudatta a Városháza. A polgármester hangsúlyozta, hogy a város továbbra is elkötelezett a megyei rendőrfőkapitányság és a debreceni városi rendőrkapitányság munkájának támogatása irányába. Az önkormányzat 2015-től kezdve 40 lakást biztosít a rendőrség számára, ez egészült ki további 5 lakással. Ezzel a döntésünkkel szeretnénk előmozdítani azt, hogy a város és a megye biztonságáért dolgozó rendőrök lakhatási feltételei javuljanak Debrecenben. Bakrihárd a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság főkapitánya megjegyezte, hogy a rendőrség humán politikájának szerves része, hogy minden városban egyre több fiatal rendőrt tudjanak bevonzani. Mint mondta, Debrecen nem egy fejlődő, hanem egy fejlett város, de sok fiatalnak nagy kihívást jelent egy megfelelő minőségű ingatlanba költözni. A főkapitány kiemelte, hogy ez az 5 lakás hatalmas segítség lesz 5 rendőr kollégájuk számára, akik lakhatási gondokkal küzdenek. A főkapitány úgy véli, hogy sokkal könnyebb úgy toborozni kollégákat Debrecenbe, ha tudnak abban segíteni, hogy megfelelő minőségű lakhatással párosuljon ennek a szolgálatnak az ellátása. Visszakapta korábbi nevét a debreceni dandár, tudta meg a Civis Hír. 13 honvédségi alakulat kapta vissza történelmi nevét szeptember 1-jével. A Honvédelmi Minisztérium az MTI megkeresésére felidézte, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter hivatalba lépése után felmérték, hogy a katonai szervezetek állománya megkívánja-e tartani akkori 2023 óta érvényes elnevezését, vagy inkább a történelmi hagyományokkal átszőtt korábbi megnevezések visszaállítását támogatja. Mint írták, a katonai szolgálat alapja a fegyelem, az egység és a parancsok végrehajtása, ezért különösen nagy jelentősége volt annak, hogy az állomány közvetlenül elmondhatta a véleményét a kérdésben. A katonák kiemelkedően magas, 90%-ot meghaladó részvételi arány mellett nyilvánítottak véleményt, a katonai szervezetek elnevezésével kapcsolatban az alakulatok döntő többsége a korábbi elnevezések visszaállítását részesítette előnyben. Így kapta vissza a nevét a debreceni Magyar Honvédség 5. Bocskai István lövészdandár is. Hivatalosan is boldog iskola lett a Debreceni Oktatási Intézmény, olvasható a Dehíren. A debreceni Szoboszlói úti általános iskola örömmel jelentette be, hogy intézményük a 2026-2027-es tanévtől hivatalosan is elnyerte a Boldog Iskola címet egy sikeres pályázat eredményeként. Ezzel egy több mint 1700 tagot számláló országos intézményi közösség részévé váltunk, írják. Fő célunk a tanulók érzelmi nevelésének és mentális egészségének támogatása. Ahogy az intézmény vezetője Kammererné Nyéki Orsolya elmondta, iskolájukban kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekek mentális egészségére. Nem véletlen idézte fel, hogy az Ölelés Ereje programhoz is elsőként csatlakoztak. Mint sorolta, programjai során sokoldalúan fejlesztik a gyerekek önismeretét, megküzdési stratégiáit, társas készségeit és kapcsolatteremtő képességét is. Igyekszünk az életre nevelni a diákjainkat, és szeretnénk, hogy boldog, kiegyensúlyozott felnőttek legyenek azok a gyerekek, akik hozzánk járnak, hangsúlyozta a vezető. Debrecenben rendezi meg a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar vármegyei szervezetével együtt az 54. országos első

kenőállomások is várnak rájuk. A verseny második napján, szeptember 12-én szombaton lesz az eredményhirdetés az Olá Gábor utcai sportcsarnokban. A megmérettetés mellett véradó busz várja a donorokat a nagy templom előtt mindkét napon, illetve mivel idén 145 éves a Vörös Kereszt, a jubileumi évről is megemlékezik az országos döntő kísérő programjával, a Rajzold meg a jóságot című gyermekrajz kiállítással, amely szeptember 8-a és 15-e között az Újvárosháza galériájában látható. Három év után újra Debrecenben áll színpadra Stumpf Bíró Balázs összeomlás kutató. Szeptember 12-én a Kölcsei Központban az idei TEDx Debrecen egyik kiemelt vendégeként találkozhat vele a közönség, tudta meg a De Hír. Az idei rendezvény témája a jólét az AI korában. A szervezők arra keresik a választ, mit jelent jól lenni egy olyan világban, amelyet egyre gyorsabban alakít át a technológia. Nem csak magáról a mesterséges intelligenciáról lesz szó, hanem egészségről, emberi kapcsolatokról, munkáról, alkotásról, fenntarthatóságról, és arról is, hogyan változik mindez az AI megjelenésével. Stumpf Bíró Balázs ezúttal rendhagyó formában érkezik a TEDx Debrecen színpadára. Hagyományos előadás helyett Bálint Márta, az esemény kurátora készít vele mély interjút. A közel 40 perces beszélgetésben szó lesz arról, milyen jövő felé tartunk, mennyire fenntartható az az életforma, amelyet ma jólétnek nevezünk, és mit jelent mindez egyéni szinten. Stumpf Bíró Balázs mellett egészen különböző területekről érkeznek előadók Debrecenbe. Újhelyi Nelli táplálkozás kultúra kutató azt vizsgálja majd, mit teszünk és mit eszünk az egészségünkért. Áfra János költő az alkotás lehetőségeiről és kihívásairól beszél a mesterséges intelligencia korában, Krieger Tamás pedig a neurodivergencia munkahelyi oldalát hozza el a színpadra. A TEDx Debrecen szeptember 12-én szombaton 13:30-kor kezdődik a Kölcsei Központban. A Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye ebben az évben is készül az egyik legszebb ünnepére, a magyarok nagyasszonya búcsúra. Október 11-én vasárnap Mátraverevei Szentkút nemzeti kegyhelye ad otthont a közös ünneplésnek és lelki feltöltődésnek, ahová minden testvérünket szeretettel hívnak és várnak. A zarándoklatra való utazás szervezésével kapcsolatban kérik, forduljunk saját plébániánkhoz. Sok plébánia szervez ugyanis közös buszos utat, így lehetőség van közösen, imádkozva és énekelve megtenni a közös utat a kegyhelyre. Molnár Tamás és Filó érkezik a nagyerdei víztoronyba, írja a Hajdú Press. Filó a hazai trap szintér egyik markáns hangja, zenében a trap és a pop stílus jegyei keverednek és párosulnak, az előadó sokszor kifejezetten lírai szövegvilágával, ami közelebb áll a magyar alternatív hagyományokhoz, mint a műfaj megszokott kliséjéhez. Molnár Tamás az Antifitness Klub és a Jetlag alapítójaként több mint 20 éve meghatározó szereplője a hazai zenei életnek. Néhány éve szóló karrierbe kezdett, amivel egy új arcát mutatja, ugyanazzal a lendülettel, amit megszokhattunk tőle. Szombaton 18 órától rendezik meg a DVSC Skyline Albafehérvár KC kézilabda mérkőzést a Hódos Imre rendezvénycsarnokban. A 2026-2027-es idényre váltott szurkolói bérlettel, vagy az adott meccsre érvényes belépő egyen rendelkező utasok ezen a napon 16 óra és 22 óra között díjmentesen használhatják a DKV ZRT villamos, autóbusz és trolibusz járatait, tudatta a közlekedési vállalat. Közben kiderült, a magyar női kézilabda válogatott szövetségi kapitánya Golovin Vladimir kihirdette keretét az EHF Eurókupa szeptemberi 4-es döntőjére. A csapatban a DVSC Skyline három tagja is ott van, Petrus Mirtil, Tóvízi Petra, valamint Juhász Kata. Az Eurókupa bukaresti 4-es döntőjében a szeptember 26-i elődöntőben az olimpiai, világ és Európa bajnok Norvégiával találkoznak a magyarok, másnap a helyosztón pedig Dánia, vagy a házigazda Románia lesz az ellenfelük. Meghívták a válogatottba a Deac középpályását, írja a De Hír. Al Sharai Rauf Mohamed is küzdhet azért, hogy ott legyen a 27. arab öböl kupán a jemeni válogatott színeiben. Szeptember 23-a és október 6-a között rendezik meg a szaúd-arábiai Jidda városában a 27. arab öböl kupát. A két évente esedékes tornán résztvevő 8 nemzet csapatát 2-4-es csoportba sorsolták. A debreceni sportvonatkozást keresőknek érdemes lesz a jemeni válogatott szereplését figyelni, hiszen a Deac kiváló középpályás futballistájának, Al Sharai Rauf Mohamednek is megvan az esélye arra, hogy ott legyen a nemzeti 11-ben. Debrecen is a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Imár hetedik alkalommal szervezi meg a Térei könyvünnepet a debreceni Mélius Juhász Péter könyvtár, Párbeszédbe lépve a városban született író, költő, műfordító munkásságával. A 2026-os könyvünnep középpontjába Térei 20 éve megjelent, a lirikusi életmű csúcspontjaként számon tartott Ultra című kötete kerül. A kötetről mini konferenciát szerveznek, a Térei könyvsarokban pedig kiállítással elevenítik meg a kötetet. Összegzett Korpa Tamás szervező, a programismertető sajtótájékoztató.
1: Szeptember 14-én a születésnapján régi vállalásunkat beváltva szervezünk egy közös konferenciát a Debreceni Egyetem Irodalom és Kultúra Tudományi Intézetével. Verselemző konferencia lesz, tehát konkrét szövegekre közelítünk, és utána pedig délután a Méliusban a kötet egészéről már beépítve, amennyire lehet ezeket az elemzéseket is, egy kerekasztal beszélgetés is megidézi a könyvnek az emlékét. Az előadók között lesz János özvegye, Harmad Artemis. Ez az ő szempontjából is szerintem egy határátlépés. Most szólal meg Jánosról először a 2019-es halála óta. Másrészt pedig két fiatal irodalomtudós, Balajti Ágnes és Melhát Gergő, mind a ketten Térei monográfián dolgoznak jelen pillanatban is. A délutáni szekcióban Bazsányi Sándor, Lapis József és Szirák Péter értekeznek majd a könyvről. Itt a könyvsarokban hagyomány már az, hogy legalább évente két kiállítást szervezünk. Az idejének a címe az Ultrára rájátszva a Non Plus Ultra lesz. Azért is készítettük el az apró süteményt, a Non Plus Ultrát, és itt majd közös ízlelésre hívunk mindenkit. Itt még be is kapcsolhatjuk Vince Lillát, és akár azt a kis lemezt, ami oda van készítve. Próbáljuk kicsit megízesíteni mindig az eseményeinket, vagy valami pluszt adni hozzá, vagy valami kicsit rúgáit. Ami nem nagyszabás, nem olyan, mint a Térei életmű, de azért az ember emlékezetében megmaradhat. A kiállításunk is, és a kiállításaink is ezt az eljárást követik. Az ultrával kapcsolatban, a hagyatékban nagyon kevés dolog foglalkozik. Nincs meg a kézirat, a kommentált kézirat, nincsenek szövegváltozatok. Nem volt egyszerű a helyzetünk, de úgy gondoltuk, hogy ez a helyzettelenség lehetőséget ad arra, hogy három konkrét versre erőteljesen rámutassunk, kiemeljünk. A könyvnyitó és ciklusnyitó Fagy című költeményre, a Fűből lett fa című költeményre, aminek szintén van debreceni kontextusa, a Líciumfa, hogyha bejön az emlékezetünkbe, illetve a Sagrada Familia című nagy költemény. Ennek az apropóját az is adhatja, hogy ugye Barcelonában Gaudi mesterművének központi tornya és központi keresztje befejezésre került, miközben az épület, akárcsak az életmű befejezhetetlen. Tapasztalatával ajándékoz meg minket. De a kiállítás, aminek a megnyitója majd 14-én lesz, de önöknek lehetősége van arra, hogy végigpásztázzák, két szövegkülönlegességet tartalmaz, az egyik a Fűből lett fának a szerző által kommentált gépirata. Na, ez az egyetlen vers, ami a hagyatékban ott van az ultrából ilyen formában. A másik pedig a szerző édesapja Tóth János saját kézírásával az ultrából kimásolt Fagy című költeménye. Több változatban is elkészítette, és még más verseket is lemásolt. Elég borzongató tapasztalat. Izgalmas jelzésekkel látta el a költeményeket, kék és piros ceruzával húzott alá bizonyos részeket. Tehát ilyen vizuális tapasztalatként is, bár ezt a kódnyelvet még nem sikerült megfejtenünk, de egyszerre borzongató, másrészt pedig megejtő tapasztalat.
0: Térei könyvünnep teljes programkínálatát megtalálja a Mélius Juhász Péter könyvtár Facebook oldalán.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 5 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én történt terrortámadások 25. évfordulójáról emlékezett meg 14. Leó pápa vasárnapi beszédében, tudatta az MTI. Az egyházfő hangoztatta, imádkozik azokért, akik életüket veszítették, és azokért, akik még mindig a tragikus nap sebeit hordozzák. Az amerikai pápa hozzátette, hogy a 25 évvel ezelőtti támadások a béke melletti elkötelezettséget sürgetik. A pápa a vasárnap a római Szent Péter téren mondott beszédet a déli úrangyala imádság után. Szent misével és családias kerti vacsorával ünnepelték meg Újlipótvárosban szombat este, hogy dr. Monostori László atya immár 10 éve végzi odaadó lelkipásztori szolgálatát a Budapest Újlipótvárosi Árpádházi Szent Margit plébánia templomban. Adta hírül a plébánia közösségi oldalán az Angelust idézve. Monostori Lászlót 2008-ban szentelték pappá, majd Rómában folytatta a tanulmányait, 2011 és 2016 között érseki titkárként dolgozott, 2015-től az Esztergomi Hittudományi Főiskolán teológia tanári megbízást kapott, így a papnevelésben is fontos munkát végez. A függetlenségi népszavazások előkészítéséről tárgyal hétfőn Cardiffban Skócia, Észak-Írország és Wales miniszterelnöke, adta hírül az MTI. A három kormányfő memorandumot ír alá, amelyben a brit kormánytól követelik a referendumok kiírásának lehetővé tételét, mindhárom országban függetlenségpárti kormány van hatalmon. Skóciában az újabb függetlenségi népszavazás, Észak-Írországban pedig az Ír-sziget egyesítéséről szóló referendum lehetősége évek óta napirenden van. Változékony kora őszi idő várható a jövő héten, a hőmérséklet csúcsértéke jellemzően 20 és 27 fok között alakul. Elszórtan lehet zápor, zivatar, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez. A hirtelen szívhalál elleni küzdelem kulcsa a laikus újraélesztés és a működő képes defibrillátor hálózat. Ilyen esetben minden perc számít, a legrosszabb döntés a tétlenség, közölte a Magyar Kardiológusok Társasága a vasárnapi Szívünk Napja rendezvény kapcsán az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint a kórházon kívüli hirtelen szívmegállás leggyakoribb oka a koszorú érbetegség. Vasárnap a Szívünk Napja rendezvényen e célok jegyében újraélesztési flashmobbal és helyszíni bemutatókkal várták az érdeklődőket a múzeum kertben. Több mint 120 bortermelő várja szerdától az érdeklődőket Szegeden a Bortér elnevezésű gasztronómiai fesztiválon, tájékoztatta a szervező Szegedi Városkép és Piac Kft. Ügyvezető igazgatója az MTI-t. Rácz Attila elmondta, a szegedi fesztivál szezon záró eseményén 5 napon át a kifinomult ízeké és az igényes élő zenéjé a főszerep. A fesztiválra, melyen az egyedi hangulatú Domtér mellett a szomszédos aradi vértanúk terén is várják a vendégeket, az ország minden jelentős borvidékéről érkeznek pincészetek. 125 borászat hozza el Szegedre legszebb tételeit és az ősz első friss borait. Végül a várható időjárásról. A kevésbé felhős keleti tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet, ezt követően nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Elszórtan lehet időszakos gyenge esőre, záporra számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között várható. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott, az emberfia, aki a mennyben van. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Ezek az evangélium igéi.

0: Tommaso Albinoni 11. B-dur obol versenyének harmadik Allegro tételét Anthony Camden és a londoni virtuózok játszották. 5 óra 40 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória vasárnapi adásunk tartalmából.

Leó pápa jó kívánságait küldte az őszi zsidó ünnepek alkalmából. Nekünk is tükröznünk kell Isten szeretetét. Stúdió beszélgetés Dankó István atyával, aki a München környékén élő dunai svábokkal érkezett zarándoklatra Rómába.

Leó pápa jó kívánságait küldte az őszi zsidó ünnepek alkalmából. 14. Leó táviratot küldött Ricardo di Segni, római főrabbinak a Rosh Hashanah, a Jom Kippur és a Szukkot ünnepe alkalmából. Remélem, hogy ezek az ünnepek a mindenható bőséges áldásának alkalmává és az öröm forrásává válnak, írta a pápa Ricardo di Segni római főrabbinak és az egész kedves zsidó közösségnek címzett táviratában a közelgő Rosh Hashanah, Jom Kippur és Szukkot ünnepe alkalmából. Rosh Hashanah elérkezése hozza magával a békés megújulás ígéretét és egy kedvező új kezdet édességét. Jom Kippur szent csendje legyen a béke és a belső világosság alkalma. Szukkot ünnepe pedig teljen örömmel, hálával és közösségben, írja 14. Leó üzenetében. A pápa ismételten kifejezte saját és az egész egyház nagyrabestülését, és azt kérte az örökkévalótól, adja meg nekünk, hogy növekedjünk a kölcsönös barátságban, Róma városában és az egész világon. Rosh Hashanah a zsidó új év, az egyik legfontosabb vallási ünnep. Jom Kippur az engesztelés napja, Szukkotot pedig a sátrak ünnepének nevezik.

Nekünk is tükröznünk kell Isten szeretetét. Stúdió beszélgetés Dankó István atyával, aki a München környékén élő dunai svábokkal érkezett zarándoklatra Rómába. Kedves hallgatóink, következő összeállításunkban Dankó István atyával beszélgetünk, aki a dunai svábok egy csoportjával érkezett zarándoklatra Rómába. Az interjúban a zarándoklat élményeiről, a dunai sváb közösségről, valamint személyes tapasztalatain és papi szolgálatán keresztül hitről, hagyományról és közösségről is szó esik. Hallgassák szeretettel a vele készült beszélgetést!

0: Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Dankó István rogacionista atyát, aki a Dunai Svábok egy zarándok csoportjával érkezett Rómába, München környékéről. Dankó István atya Felvidékről, Szlovákiából származik, és rogacionista. Mutassa be a hallgatóinknak magát, hogy hogy került a Felvidékről München környékére.
1: 2008-ig 11 évig a Kassi főegyházmegye papjaként működtem Felvidéken, és azután léptem be a rogacionistákhoz, a szerzetes rendbe, amely Magyarországon, Felvidéken még akkor nem létezett, vagy nem voltak tagjai. És hát így, mivel hogy én mindig úgy gondoltam, hogy a német nyelv az fontos, hát mivel hogy rómában tanultam, hát megtanultam olaszul, aztán meg szünidőkben mindig kétszer elmentem tanulni angolul az Egyesült Államokban. Hát úgy, ahogy megtanultam kicsit angolul is, hát gondoltam, hogy megtanult németül is. Hát így aztán, amikor az olaszok főnököm, aki tudott németül, és provinciális lett, azt mondta, hogy akkor menj Németországba, mert még a rendnek nincsen embere Németországban. Hát akkor elküldött engem Németországba, és ott kezdtem tanulni németül.
0: De innen, Rómában?
1: Innen, Rómában.
0: Igen.
1: Itt Rómában voltam káplán egy évig, a rogacionisták templomával, Szent Antal és Annibale templom a Piazza Astia Via Tuscolanában 15 percet gyalog a Laterán bazilikától, hogy ez a legfontosabb bazilika olyan szempontból, hogy a templomok anyja, Madre della Chiesa, úgy azt hiszem így nevezik a Lateráni bazilikát. És hát onnan küldtek engem tehát Németországba, és hát már több mint 10 éve vagyok Németországban, ebből másfél évet a München egyházmegyében, azelőtt a Regensburg egyházmegyében voltam. És most ott, a müncheni periférián, mert a külvárosba kerültem káplánnak, ott megismerkedtem egy csoporttal, amelyeket úgy hívnak, hogy Dunai Svábok, és akkor hát, mivel én szeretek zarándokolni, hát így aztán az ajánlat és a kínálat megegyezett. Én felkínáltam nekik, hogyha akarjátok, akkor én szívesen rendezek egy zarándokutat, illetve vezetek egy zarándokutat Rómába, mert jobban tudok olaszul, mint németül. Persze néhány olasz kételkedik ebben, de azt már rájuk hagyom. De viszont akkor megvalósult ez az út, és most itt vagyunk, körülbelül 16-an, aztán még csatlakoztak hozzánk 5-en Felvidékről, hát így összesen, vagy akkor többen vagyunk, mert 22-en vagyunk összesen mostan.
0: István atya, a rogacionista rendről, csak röviden, hogy a hallgatóink is jobban megismerjék.
1: Hát Messinában, Szicíliában alapította Annibale Maria di Francia, jövőre ünnepeljük a halálának 100. évfordulóját, és a fő mondat, amit felfedezett az evangéliumból, úgy hangzik, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába, és ez az a rogáte, kérjétek, imperatív parancs, és hát mostan nekünk kell kérni az urát, hogy küldjön munkásokat, de persze nem mondhatjuk, hogy uram, küldjed őket, de engemet hagyd békén, hát nekünk is kell valamit tennünk, hát így aztán nekem is kell valamit tenni a mennyek országáért, illetve azért, hogy a mennyek országa terjedjen, illetve itt is a földön már kezdjük el építeni az igazságossága, jósága, szeretett országa, béke országát.
0: Igen, ez egy vonzó karizma.
1: Igen.
0: És akkor most egy kicsit részletesebben, ha beszélne a dunai svábokról, tehát svábok, de magyar nyelvűek, tehát akiket kitelepítettek?
1: Így van, hogy hát a svábok, amit én tudok róluk, az azt jelenti tehát, hogy Stuttgart környéke, és hát ott szétszették a házukat, aztán Dunán elérték Romániát területét, most a Szatmár németi és Oradea az magyarul Nagyvárad, akkor ott közte Nagykárem meg Petri ezekből a településekből sokan kitelepültek, hát 89 után főleg, de már kezdte kicsit hamarabb is, mostan mivel hogy ott német svábokként nem igen tudták megtanulni németül, mert a lánymamák nem akarták beszélni az unokák előtt németül, mert féltek a kommunistáktól. Így aztán a gyerekek nem tanultak meg németül, vagy nagyon gyengén. Akkor, amikor kijöttek 89 után, akkor tanulták meg németül. Többnyire német nevű emberekről van szó, de jobban tudnak magyarul, úgy tűnik, vagy tudták. Most talán megint jobban tudnak németül, mert ha 30 év volt ilyenek, már gyerekei azok tökéletesen, és akkor most ilyen csoporttal jöttem, mert ahogy említettem, a német nyelv az egy kicsit nehezebb, mint az előző nyelvek, amit tanultam, így akkor nekem könnyebb magyarul, mint németül még mindig.
0: Tehát akkor ez egy nagyszerű egymásra találás volt ezzel a közösséggel. És most a római zarándoklatukon milyen programok elé néznek?
1: A legnagyobb nehézséget megoldottuk. Első nap meg volt a Szentpéterben reggel 8 órakor egy német mise a müncheni Domkapitulál Ulrich Campe celebráltam misét, én koncelebráltam és részt vettünk, mert itt van az én főnököm is, Esperes Domkapitulál, az azt jelenti, hogy mind a kanonok, 12 van a müncheni érsekségben, és ő az egyik, aki Münchennek az egyik esperese, mert 3 espereség van, az észak-nyugati esperesének az esperese. És én ott vagyok az ő egyházközségében káplán, és hát most úgy alakult, hogy ő is itt van, meg én is, de ő 6 emberrel jött, illetve egy kis csoporttal, én meg egy kicsit nagyobb csoporttal, de úgy véletlenül úgy alakult, hogy mindenképpen ide kerültünk. Na és hát mi ott kezdtük hétfőn reggel a Szentmisével, mert vasárnap este érkeztünk, és aztán meg a Szentpéter bazilika megtekintés után, illetve a Szentmise után elmentünk a Lateráni bazilikába, onnan elmentünk, aztán a Szent Kereszt bazilika, onnan a Santa Maria Maggiore-ba, aztán a következő nap már kicsit lazább volt, már csak a központot néztük, már a Piazza Navona, Pantheon, a Trevi kút, meg a spanyol tér, spanyol lépcső, Piazza di Spagna, és aztán ma meg az audiencia, pampai fogadás, ez megint egy ilyen pihenő nap. Azon túl, hogy korán kellett felkérni, korán kellett jönni, hogy jó helyet kapjunk, mert szerencsére volt jó jegyünk. Van egy parto speciale, így mondják, hogy sokan meglepődtek, hogy milyen közel vagyunk a Szentatyához, ami nekem nagy örömre volt. Négy, aztán holnap meg a Szentpált meglátogatjuk. Holnap van még Szentmisénk is, a Villa Mater Redemptorisben vagyunk elszállással, már kihasználom, mint a reklámhelye.
0: Igen, tehát magyar, az egyik magyar zarándokház Rómában, a másik a Szent Istvánház, igen.
1: Nagyon jó. Hát így akkor már mostantól csak oda fogunk menni, valószínűleg, és akkor aztán meg szombaton megyünk haza, még marad a péntek, amit még eltöltünk itt, és így azt hiszem, hogy meg leszünk elégedve, illetve hálásak leszünk, hogyha ezt minden így sikerül, hogy elterveztük, és akkor majd meglátjuk, hogy Münchenben, mert találkozunk, hogy ilyen szép emlékeink lesznek Rómára és a Szentatyára főleg, mert mondom, említette, nagyon közel is voltunk hozzá.
0: Igen. És milyen benyomások érték a zarándokokat, és atyának is mi volt a...
1: Hát mondjuk ma azt hiszem, hogy az emberi méltóságról beszélt a Szentatya, amit az első dolog az intelligencia, az értelem emelte ki, a lelkismeret és a szabadságot, tehát ez, erről nem akarok sokat beszélni, mert lehet, hogy többen jobban értenek hozzá, mint én, de számomra ez nagyon fontos dolog, mert hiszen jobb gondolkodni, jobb értelmesen csinál dolgokat, mint értelmetlenül, és jobb a lelkismeret szerint viselkedni, mint anélkül, és a szabadság, azt hiszem, hogy mindenki vágyulik szabadnak lenni, és hát mostan, hogy lehetek én Isten gyermekeként szabad, vagy szabad a kereszténység, milyen szabadság biztosít számra a Krisztusban vetett hitem? Ez a kérdés. És hogyha erre keresünk a választ, akkor talán jó úton haladunk.
0: Most visszatérve a dunai svábokra, akik ott München környékén élnek, István atyának milyen tapasztalatai vannak a lelkipásztori ellátásuk terén?
1: Hát mivel én egy német plébánián vagyok káplán, hát én direkt, egyenesen a lelki pásztorkodással nem foglalkozok a magyar hívekkel, csak azok, akik ott körülöttem laknak, azokkal szokok én találkozni, de nem rendszeresen, meg hát néha jön valaki gyóni, vagy néha most lesz egy esküvő is, egy magyar esküvő, de így hát egyenesen nem tudok beszámolni arról, hogy mostan milyen pontosan a pasztoráció, hogy néz ki, de azt tudom, hogy ők eléggé szét vannak szóródva, és akkor már elég sokan a saját plébániákon vesznek részt az egyházi életben.
0: Értem. És igazából akkor a német plébánián szerzett tapasztalatait hogyan hasonlítaná össze mondjuk az otthoni, tehát a kassai Kassa környéki lelkipásztori ellátással, melyek azok a különbségek vagy pozitív tapasztalatok, amik ott Németországban, München környékén ilyen érik?
1: Azt teszem észre, hogy több olyan ember felnőtt, aki felnőtt korában tért meg, kevesebb az, aki gyerekkorától vallásosan nevelő volt, és úgy
0: Németországban.
1: Németországban, München periférián. Igen. Lakó emberek, a mi egyház községünkbe tartozók közt sokan vannak olyanok, akik nem gyerekkoruktól hitben nőtek fel. Most például 3 fiatalt keresztelt a plébános ez éven, az is egy érdekesség, hogy vannak, akiket érdekel a hit, és jönnek. Persze lehet, hogy azért is jönnek hozzánk, mert a plébános tud kommunikálni jobban, mint mások, ahol nincsen ennyi sok keresztelésre jelentkező fiatal.
0: Igen, ez mondjuk a katolikus egyháznak az egyik legújabb tendenciája, hogy a fiatalok kezdenek visszatérni az egyházba New Yorktól.
1: Párizson keresztül,
0: igen. Ez egy nagyon pozitív jellemző most ebben az időszakban. Tehát akkor a saját plébániáján mit emel neki a mondjuk kihívások közül, és mik azok, amik nagy örömet szereznek a munkájában?
1: Kihívása idősek otthona, mert ott az emberek, megpróbáltunk egyszer leültetni 5-6 embert, hogy beszélgessünk kicsit, az egyik nagyot hall, a másik rosszul lát, a harmadik nem bír sokat ülni, akkor fel kell, és akkor nem lehet igazából, mindenki szeret a saját szobájában lenni egyedül, és akkor mindenkit külön kell meglátogatni, és akkor mindenkivel külön kell beszélni, ez egy kicsit igényes dolog, meg aztán az értelmi szintjük is olyan, hogy nem mindig tudjuk, hogy mostan mennyire vagyunk képesek egymást érteni. Hát ez egy komoly dolog. Azon túl mi igyekszünk minden vasárnap délután, és a plébános, minden vasárnap délután menjünk a nyugdíjas házba. Ezzel sose tapasztaltam ilyesmit, mert vasárnap délután az nem a legideálisabb. Vagy ami öröm, az, hogy vannak minisztránsok, és azt teszem észre, hogyha a plébános időt szentel, és foglalkozik velük, akkor jönnek és vannak, de anélkül úgy tűnik, hogy máshol nincsenek, és azért, mert időigényes, és energiaigényes, és hát kell nekik szervezni dolgokat. Néha úgy tűnik, hogy sok a kísérő program, és kevesebb a hitoktatás velük kapcsolatban, de azon túl ez mindig jobb, mint semmi, mert valakinek úgy tűnhet, mert nekem is úgy tűnt, hogy hát mindent csináljunk, csak éppen katekézis nem nagyon, de viszont úgy látszik, hogy más lehetőség nincsen, mert hogyha azt akarjuk, hogy az egyházhoz kötődjenek valamilyen módon, akkor meg kell talán módját annak, hogy hogy lehet velük beszélni, és nem lehet azt mondani, hogy most így lesz, ahogy én mondom, és ha nem, akkor vége, mert akkor vége. Meg kell találni a kommunikációnak a módját, és ez egy kis művészet, meg főleg energia és idő, amit meg kell fektetni. Úgy tűnik nekem.
0: Igen. Atya, a beszélgetés végén 3 évtizedes lelkipásztori tapasztalat, nemzetközi lelkipásztori tapasztalatából. Igen. Mit emel neki, hogyha így visszatekint erre az életpályára?
1: Hát, ez jó kérdés. Hát azt hiszem, hogy az, hogy az emberek el kell dönteni, hogy mostan szolgálni akar, vagy uralkodni. El kell dönteni, hogy ráhagyatkozni akar Istenre, vagy ő akar-e megszabni, hogy mi legyen. El kell dönteni, hogy mostan én elfogadom azt az embert, hogy nekem milyen, vagy megpróbálom átalakítani, hogy nekem milyenek én akarom. El kell dönteni, mit akarok, és hát hogyha mostan az a mi feladatunk, hogy legyetek olyan tökéletesek, mint az Isten, akkor a mi tökéletességünk abban kell, hogy el legyen rejtve, amiben el van rejtve az Isten tökéletessége. És az Isten tökéletessége, az Isten nagysága elsősorban abban van, hogy irgalmas. És akkor nekünk is tükrözni kell Isten irgalmasságát, Isten szeretetét, hogyha olyanok kell, hogy legyünk, mint az Isten tökéletesek. És hogyha mostan én megpróbálok olyan lenni, hogy akarom tükrözni ezt az irgalmasságot és a jóságot, akkor ezt kell tennem nekem. És hogyha ezt én nem fedezem fel, vagy nem fedeztem fel mostanáig, akkor már ideje, hogy felfedezem, mert csak így van értelme az egésznek.
0: Azt hiszem, hogy ez egy summás zárása a beszélgetésünknek. Dankó István atya, nagyon örültünk a látogatásának, köszönjük szépen a beszélgetést, és hát akkor lelki értékekben gazdag további római zarándoklatot kívánunk a csapatának, a dunai sváboknak München környékéről.
1: Köszönöm szépen, nagyon kedves.

0: Dankó István atyával, müncheni káplánnal készített beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus, 6 óra van.

6 óra 1 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én történt terrortámadások 25. évfordulójáról emlékezett meg 14. Leó pápa vasárnapi beszédében. Tudatta az MTI. Az egyházfő hangoztatta, imádkozik azokért, akik életüket veszítették, és azokért, akik még mindig a tragikus nap sebeit hordozzák. Az amerikai pápa hozzátette, hogy a 25 évvel ezelőtti támadások a béke melletti elkötelezettséget sürgetik. A pápa a vasárnap a római Szent Péter téren mondott beszédet a déli úrangyala imádság után. Szent misével és családias kerti vacsorával ünnepelték meg Újlipót városban szombat este, hogy dr. Monostori László atyai már 10 éve végzi odaadó lelkipásztori szolgálatát a Budapest Újlipót városi Árpádházi Szent Margit plébánia templomban. Adta hírül a plébánia közösségi oldalán az Angeluszt idézve. Monostori Lászlót 2008-ban szentelték pappá, majd Rómában folytatta tanulmányait, 2011 és 2016 között érseki titkárként dolgozott. 2015-től az Esztergomi Hittudományi Főiskolán teológia tanári megbízást kapott, így a papnevelésben is fontos munkát végez. A függetlenségi népszavazások előkészítéséről tárgyal hétfőn Cardiffban Skócia, Észak-Írország és Wales miniszterelnöke, adta hírül az MTI. A három kormányfő memorandumot ír alá, amelyben a brit kormánytól követelik a referendumok kiírásának lehetővé tételét, mindhárom országban függetlenségpárti kormány van hatalmon. Skóciában az újabb függetlenségi népszavazás, Észak-Írországban pedig az Ír-sziget egyesítéséről szóló referendum lehetősége évek óta napirenden van. Változékony kora őszi idő várható a jövő héten, a hőmérséklet csúcsértéke jellemzően 20 és 27 fok között alakul. Elszórtan lehet zápor, zivatar, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez. A hirtelen szívhalál elleni küzdelem kulcsa a laikus újraélesztés és a működő képes defibrillátor hálózat. Ilyen esetben minden perc számít, a legrosszabb döntés a tétlenség, közölte a Magyar Kardiológusok Társasága a vasárnapi Szívünk Napja rendezvény kapcsán az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint a kórházon kívüli hirtelen szívmegállás leggyakoribb oka a koszorú érbetegség. Vasárnap a Szívünk Napja rendezvényen e célok jegyében újraélesztési flashmobbal és helyszíni bemutatókkal várták az érdeklődőket a múzeum kertben. Több mint 120 bortermelő várja szerdától az érdeklődőket Szegeden a Bortér elnevezésű gasztronómiai fesztiválon, tájékoztatta a szervező Szegedi Városkép és Piac Kft. Ügyvezető igazgatója az MTI-t. Rácz Attila elmondta, a szegedi fesztivál szezon záró eseményén 5 napon át a kifinomult ízeké és az igényes élő zenéjé a főszerep. A fesztiválra, melyen az egyedi hangulatú dombtér mellett a szomszédos aradi vértanúk terén is várják a vendégeket, az ország minden jelentős borvidékéről érkeznek pincészetek. 125 borászat hozza el Szegedre legszebb tételeit és az ősz első friss borait. Végül a várható időjárásról. A kevésbé felhős keleti tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet, ezt követően nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Elszórtan lehet időszakos gyenge esőre, záporra számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között várható. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Hat óra 5 perc. Kedves hallgatóink, a következő percekben kitáró felvétele csendül fel.

0: és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
1: Hat óra 15 perc. Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

Nagyon meglepett, hogy Anzelm atya Sára alakja kapcsán a nevetést emelte ki. Amit korábban Sáráról olvastam, az inkább a terméketlenségével állt kapcsolatban. Nagy hatással volt rám az a gondolat, hogy Sára nevetésére figyeljek, és a női életöröm és könnyedség jeleként értelmezzem. Amikor a nők fájdalmas helyzetben vannak, vagy túl nagy teher van rajtuk, könnyen megfeledkeznek a bennük rejlő nevetőről. Feszültnek és örömtelennek érzik magukat, nem tudják megközelíteni gondtalan oldalukat. Ha ilyenkor valamilyen vicces dolog megnevetteti őket, rögtön érzik, hogy addig mennyire hiányzott nekik ez az erő. A nevetés feloldja a feszültségüket. Újra érezni kezdik az örömöt és a jókedvet. Egyszerre minden könnyebb lesz. A nevetés újra egyensúlyi helyzetet teremt, és azt az érzést erősíti bennük, hogy valahogy majd csak megoldják a helyzetet. Az ősi japán Sintó vallásban nagy tiszteletnek örvendett a tánc és a vidámság istennője, aki a templomokban jókedvűen táncolt a többi isten előtt, megnevettetve azokat. A nevetésre a napistennő kíváncsian előjött barlangjából, ahová bánatában bújt el. Így a nevetés, a világosság és az élet földre való visszatérését jelentette. Azok a nők, akik egy nehéz életszakasz után újra tudnak nevetni, át tudják érezni a fény és az élet visszatértét. Hisz új elevenséget éreznek magukban, és újra tudják, mit jelent boldognak lenni. Talán így érzett Sára is, amikor Isten megígérte, hogy új életet ad neki. Sok nő élt már át olyan időszakokat, amikor azt kell kibírni, hogy semmi sem mozdul. Mintha a szárazság ideje jött volna el, semmi sem növekszik, semmi új nem bukkan fel. Reménytelennek tűnik a helyzet, és talán úgy érzik, hogy cserben hagyta őket az élet. Ám egyszer csak felcsillan valami, ami pozitív változást jelez. Remény fakad, hogy valami új születik. Visszatér a derű, és újra tudnak nevetni, mint Sára. A nők valóban szívből tudnak kacagni. A nevetés annak az egyik kifejeződési formája, hogy felette állunk az élet dolgainak. A családomban is ezt éltem meg. Édesapánknak egy kis műszaki boltja volt, amely a háború után házunk földszintjét foglalta el. Gyakran megesett, hogy éppen ebédeltünk, amikor lent csöngetett egy vevő, gondolván úgyis mindig otthon vagyunk. Apám sokszor bosszankodott emiatt. Két húgom azonban úgy reagált a vásárlók zavaró csengetésére, hogy elkezdték utánozni a csengő hangját. Ez nagy nevetést váltott ki belőlünk, még édesapám is önkéntelenül felnevetett. De néha túl sok volt neki. Nem fért bele az erkölcsi felfogásába, hogy kinevessünk másokat. De a testvéreim csak nevettek, és nevetésükkel vidámságot és könnyedséget vittek a zavart helyzetbe. Amit a húgaim gyermekkorukban ösztönösen tettek, arra sok nő képes. Amikor például az élményeikről mesélnek egymásnak, szívből tudnak nevetni. Ebben a női nevetésben nagy erő rejlik. A nők sokszor ezáltal tudnak felülemelkedni a dolgokon, vagy azokon, akik dönteni akarnak felettük, és fölébük kerekedve szabadnak érzik magukat. A nevetés felszabadít a gondokról való panaszkodás alól. A hétköznapi és a banális nevetés tárgyává lesz, és így elveszti nyomását.

támasztó jellegét. Amikor a nők találkoznak és együtt nevetnek szívből, megerősödve mennek haza. Nem biztos, hogy új stratégiát dolgoztak ki a napi gondok leküzdésére, de könnyedséget visznek magukkal, így a hétköznapokat is könnyedebben tudják hordozni. Nem hagyják, hogy a felbukkanó nehézségek lehúzzák őket. Humorral közelítenek a problémákhoz. A nők, ha magányosnak érzik magukat, de szívből együtt tudnak nevetni más nőkkel, azt érzik, hogy ez az élmény áttöri a magányukat. Az együttnevetés újra életre kelti őket. Megmutatja, hogy mit jelent örülni az életnek és előre tekinteni. A nők legjobban saját magukon tudnak nevetni, a tökéletlenségükön vagy a más emberekkel való szokatlan élményeiken. Az együttnevetés közös tűzhely lehet a nők számára, ahol felmelegedhetnek. De nem csak hangosan tud nevetni a nő, hanem magában is, mint Sára. A nők képesek a könnyedség és kedvesség légkörét megteremteni maguk körül. Rámosolyognak az üzletben lévő vásárlóra. Mosolygós arccal lépnek be az irodába. Mosollyal üdvözölnek valakit. Egy férfi, aki szívinfarktus és depresszió miatt egy ideig kolostorunk lelki gyakorlatos házában vendégeskedett, elmesélte, hogy milyen boldoggá tette őt az, amikor egy boltban egy barátságos eladó nővel beszélgetett. A nő egyszerűen csak rámosolygott. Szóba elegyedtek. Bensőséges, mégis szabad és könnyed beszélgetés alakult ki közöttük. Jót tett neki. Sok nő rendelkezik azzal a képességgel, hogy könnyedén mesél, és közben nevet. És ez nem mesterkélt felszínes vidámság. Valódi kedvesség, könnyedség és öröm atmoszféráját teremti meg. Talán az anyaság egyik oldala ez, a létigenlése, a létezés öröme, az a belső könnyedség, hogy segítem valaminek a növekedését, de nem mindent nekem kell megtennem. A nevetés összekapcsol másokkal. Helmut Plessner filozófus úgy véli, a nevetés csak akkor teljes, ha a társaságban mások is nevetnek. A nők szeretnek együtt nevetni. Nevetésük ragadós, közösséget teremt. Persze van másfajta nevetés is. Ismerek egy nőt, aki bár sokszor nagyon kicsinynek és kétségbeesettnek érezte magát, társaságban gyakran ő volt a tréfamester. Körülötte mindig nagy nevetés volt, ami azonban nem tette őt felszabadultá. Ezzel palástolta a kétségbeesését. A nevetés védelmű szolgált, hogy ne kelljen megmutatnia, milyen is valójában. Ezzel hárította el, hogy bárki túl közel kerüljön hozzá. A női nevetés szép példája, amikor egy édesanya reggel rámosolyog gyermekére. Akkor is rámosolyog, ha a gyermek megütötte magát, és a sírás határán van. A nők megtanulták, hogy nevetésük, mosolyuk gyógyír lehet. A nők sírni is tudnak, nem csak nevetni. Nem fogyják el fájdalmukat, könnyebben ki tudják fejezni, mint a férfiak. Sok nő így reagál a hétköznapok során tapasztaltakra. Nem engedi, hogy a külső történések határozzák meg. A nevetéssel egészséges távolságot tud tartani azoktól. Nem veszi annyira komolyan a hétköznapi dolgokat. Nem húzza fel magát olyan könnyen, mint sok férfi. Azzal, hogy tud nevetni, megküzd a hétköznapokkal, és egy kis vidámságot és könnyedséget csempész az átlagosba, a banálisba. A hétköznapok során mindannyiunknak jót tenne, ha többet élnénk a bennünk lévő nevető erejével. A nehezebb élethelyzeteket is könnyebbé tehetnénk így. Zsákutcába futó helyzetekben a humor egy másik megközelítésre vezethet, amely mindenki számára felszabadítóan hat. Rajtunk múlik, hogy élünk ezzel az új elevenséget szülő képességünkkel, vagy elfojtjuk. Ha a nehézségek közepette meg tudjuk mutatni a könnyűséget, akkor mindenki bizakodóbbá és nyugodtabbá válik.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 6 óra 30 perc.
0: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
2: A bemondó Fülöp Tamás, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Kelen Ágoston. Köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink először röviden. Az emberi élet a fogantatással kezdődik, akármikor szakítják meg, ugyanazt az emberi életet veszik el, hangsúlyozta Székely János. Salkaházi Sára szociális testvér boldog elvatásának 20. évfordulóján, szeptember 13-án hálaadó szentmisét mutattak be Budapesten. Három fontos törvényről dönt az országgyűlés. A függetlenségi népszavazások előkészítéséről tárgyal hétfőn Cardiffban Skócia, Észak-Írország és Wales miniszterelnöke. Az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én történt terrortámadások 25. évfordulójáról emlékezett meg 14. Leó pápa vasárnapi beszédében, tudatta az MTI. Az egyházfő hangoztatta, imádkozik azokért, akik életüket veszítették, és azokért, akik még mindig a tragikus nap sebeit hordozzák. Az amerikai pápa hozzátette, hogy a 25 évvel ezelőtti támadások a béke melletti elkötelezettséget sürgetik. A pápa vasárnap a római Szent Péter téren mondott beszédet a déli úrangyala imádság után. Az emberi élet a fogantatással kezdődik, akármikor szakítják meg, ugyanazt az emberi életet veszik el, hangsúlyozta Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szeptember 11-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a Magyar Bioetikai Társaság szervezésében megvalósult tanácskozáson. Az orvosi tájékoztatás etikája krízis helyzetben címmel rendezett konferencia középpontjában a szívhangrendelet körül kialakult társadalmi vita nyomán az élet kezdetével kapcsolatos bioetikai kérdések álltak. Büszkén őrzik hosszú ideje fennálló békéjüket Óceánia térségének népei, nyilatkozta a Vatikáni Rádiónak Pintér Gábor érsek, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusa, a Szentatyával való találkozója után. Elmondta, hogy Óceánia országai erős identitással és élő keresztény hagyománnyal rendelkeznek, miközben a katolikus közösségek a bevándorlásnak köszönhetően folyamatosan fiatalodnak. A nunciust szeptember elején fogadta 14. Leó pápa a Vatikánban. 5 éve, 2021. szeptember 12-én fejeződött be Budapesten az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus, emlékezik a Magyar Kurír. Az esemény zárómiséjét az úgynevezett Stáció Orbiszt, vagyis a világ egységét kifejező szentmisét az aznap a magyar fővárosba érkező Ferenc pápa mutatta be 11 óra 30 perckor a Hősök terén. Az eseményen több százezren gyűltek össze, hogy együtt ünnepeljenek Ferenc pápával. Megemlékezésül a lap a pápa akkori homiliáját teljes terjedelmében közli. Salkaházi Sára szociális testvér boldog elvatásának 20. évfordulóján szeptember 13-án hálaadó szentmisét mutattak be a budapesti Szent István Bazilikában, tudatta a Magyar Kurír. Az ünnepi liturgia főcelebránsa Erdő Péter bíboros prímás volt, a homiliát Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök mondta. A szentmisén jelen volt többek között Kővári Magdolna, a Szociális Testvérek Társasága központi elöljárója is. Az esemény különleges jelentőségét az adta, hogy betegsége óta a bíboros ezen a napon első alkalommal mutatott be fő celebránsként ünnepi szentmisét a bazilikában. Mohos Gábor homíliájában a megbocsátásról és az irgalmas szeretetről beszélt, Salkaházi Sára életén keresztül mutatva meg, miként válhat mindez konkrét cselekedetté. A szentmise végén Takács Anita testvér, a Szociális Testvérek Társasága magyarországi elöljárója köszönetet mondott Erdő Péter bíborosnak Salkaházi Sára boldog elvatásáért, valamint azért, hogy a főpásztor azóta is szeretettel őrzi a vértanú emlékét és sokak elé állítja példaként. A szentmise végén mindannyian külön áldásban részesültek. A héten három fontos törvényről dönt az országgyűlés. Közölte Görög Márta vasárnap a közösségi oldalán. A részletekről a szerkesztő Kelen Ágoston szól.
3: Görög Márta bejegyzése szerint a hétfői ülésnapon napirendre kerül az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény, benne az ügynökakták nyilvánosságra vonatkozó rendelkezéseivel. Ezt követi az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítására irányuló kezdeményezés, majd az alaptörvény 17. módosításával összefüggésében az Alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítása. Az országgyűlés a keddi ülésnapon fogadhatja el a törvényjavaslatokat, fűzte hozzá a miniszter. Az állambiztonság nyílt és titkos eszközöket használt arra, hogy megfigyeljék az embereket. A politikai rendőrség az állampolgárok megfigyelésekor, ellenőrzésekor operatív technikai eszközöket alkalmazott. Az állambiztonság munkája során nagyban támaszkodott a titkos segítőkre, akik lehettek alkalomszerűen együttműködők, hivatalos és társadalmi kapcsolatok, illetve beszervezett, az operatív tisztek vezette hálózati személyek. Utóbbiak összességét nevezték ügynökségnek vagy ügynökhálózatnak, majd 1972-től egyszerűen hálózatnak, foglalja össze tömören az ügynökrendszert az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára. A rendszerváltás után több alkalommal történt kísérlet olyan törvény megalkotására, amely az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát tűzte ki célul. Ezek a kísérletek azonban elbuktak. Az új kormány etéren is gyökeres fordulatot képvisel, olvasható a kormány.hu ezen témában indított társadalmi egyeztetés szövegében. A törvény egyensúlyt teremt a múlt megismerését célzó társadalmi igény és az ügynökaktákban szereplő személyek jogai között. Éppen ez okozza a bonyolult szakmai előkészítő munkálatokat, amelyet a történeti levéltár munkatársai hetek óta végeznek. A kormány a javaslat benyújtásakor közölte, a történeti levéltár alapvető feladata, hogy az ott tárolt, eddig titkos iratokat minél egyszerűbben, minél szélesebb körben megismerhetővé váljanak. Erre a célra online felületet alakítanak ki. A forradalom 70. évfordulója 2026. október 23-a, így egy olyan történelmi pillanat lehet, mely alkalmat ad a múlttal való szembenézésre, az áldozatokra való megemlékezésre, a szabadságért küzdő hősök előtti tiszteletadásra, tudatta a kormány.
2: Elszállították a Budapesten a Margit szigeten talált kézigránátot és német 3 cm-es puskagránátot a katonai tűzszerészek, közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete szombaton az MTI-vel. A robbanó eszközök a Margit sziget középső részén a pesti oldalon kerültek elő. A rendőrség a tűzszerész művelet idejére a terület mintegy 200 méter sugarú körét kiürítette és lezárta. A korlátozást már feloldották. Nem haladhatja meg a 2026. január 1-én alkalmazott lakossági fogyasztói nettó árat az állami tulajdonban lévő erdőkből származó lakossági tűzifatermékek nettó ára. Olvasható a Magyar Közlöny pénteken megjelent számában. A kormány határozata értelmében a szociális tüzelőanyag programba bevont tűzifa értékesítési ára a szociális tüzelőanyag program pályázati kiírásában szereplő támogatási mértéket nem haladhatja meg. Több mint 120 bortermelő várja szerdától az érdeklődőket Szegeden a Bortér elnevezésű gasztronómiai fesztiválon, tájékoztatta a szervező Szegedi Városkép és Piac Kft. Ügyvezető igazgatója az MTI-t. Rácz Attila elmondta, hogy a Szegedi Fesztivál szezon záró eseményén 5 napon át a kifinomult ízeké és az igényes élő zenéjé lesz a főszerep. A fesztiválra, amelyen az egyedi hangulatú dombtér mellett a szomszédos aradi vértanúk terén is várják a vendégeket, az ország minden jelentős borvidékéről érkeznek pincészetek. 125 borászat hozza el Szegedre legszebb tételeit és az ősz első friss borait. A zárónapon vasárnap dél és délután 2 között a borászok mustkóstolót tartanak az Árkád-Szeged színpadnál. Aki magával hozza poharát, megkóstolhatja az idei szőlőből készült friss mustot, miközben a termelők mesélnek munkájuk titkairól. Változékony, kora őszi idő várható a jövő héten, a hőmérséklet csúcsértéke jellemzően 20 és 27 fok között alakul. Elszórtan lehet zápor, zivatar és a szél időnként megerősödik. Derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez. Az Ukrajnát vasárnapra viradóra ért orosz légitámadásban egy drón egy teherautónak ütközött ukrán területen, mintegy 800 méterre a lengyel-ukrán határátkelőtől, közölte a lengyel határőrség regionális alakulatának szóvivője. Az Ukrajna nyugati része elleni orosz támadás miatt ideglenesen leállították a forgalmat az összes lengyel-ukrán határátkelőn, tudatta az MTI. Az ukrajnai helyzet kapcsán a lengyel kormánybiztonsági központja vasárnap hajnalban SMS-ben figyelmeztette a kelet-lengyelországi Lublini Vajdaság és a dél-kelet-lengyelországi Kárpátaljai Vajdaság több járásának lakosságát légitámadás lehetséges veszélyére, és emiatt riasztó szirénákat is bekapcsoltak. A függetlenségi népszavazások előkészítéséről tárgyal hétfőn Cardiffban Skócia, Észak-Írország és Wales miniszterelnöke, adta hírül az MTI. Megerősített vasárnapi brit sajtóbeszámolók szerint a skót, az észak-ír és a walesi kormányfő a walesi fővárosban memorandumot ír alá, amelyben követelik a brit kormánytól referendumok kiírásának lehetővé tételét. Az Anglián kívüli három országban függetlenségpárti kormányok vannak hivatalban. Az erőteljesen EU-párti Skót Nemzeti Párt a májusban tartott skóciai parlamenti választások után immár ötödször alakíthatott kormányt. A radikálisan britellenes, szintén EU-párti katolikus Sinn Féin 2022-ben az Írsziget 105 évvel ezelőtti megosztása óta példátlan módon többségbe került a belfasti parlamentben. A skóciai függetlenségi népszavazás újból kiírása azonban a brit EU tagságról 2016-ban tartott referendum óta ismét folyamatosan napirenden van, miután országos átlagban a résztvevők szűk 51,9%-os többsége a kilépésre, a skótok 62%-a viszont a bennmaradásra voksolt. Az Észak-Írországban kormányzó Sinn Féin már a 2022-es választás után jelezte, hogy napirendre kell venni az 1921-ben kettéosztott Ír-sziget egyesüléséről szóló népszavazás kiírását. Mintegy 200 embert evakuáltak szombatról vasárnapra virradó éjszaka a horvátországi Brács szigetén pusztító tűz miatt, írta vasárnap a Večernyi Liszt című horvát napilap. Sajtó értesülések szerint ez a szám már 700-nál is több lehet. A lángok Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek. A horvát tűzoltóság közlése szerint az evakuáltakat egy sportcsarnokban és egy közösségi központban helyezték el. A hivatalos jelentés szerint két ember súlyosan megsérült, a tűz pedig továbbra is aktív. Megalakultnak nyilvánította a koszovói parlament új összetételét vasárnap Albulej Nahadzsiu házelnök, annak ellenére, hogy a második legnagyobb parlamenti erő, a koszovói demokrata párt képviselői nem vettek részt az ülésen, és a párt számára fenntartott alelnöki tisztség betöltetlen maradt. A parlament vasárnap folytatta a hetek óta húzódó alakuló ülését. A Nemzeti Vágta hivatalos székelyföldi kvalifikációs futamaként megtartották a székelyvágtát a háromszéki óriás pince tetőn. A szilvásváradi döntőben 10 székelylovas állhat majd rajthoz, 3 kategóriában. Gáspár Sándor tudósít.
4: A székelyvágta 4 verseny számára a korábbi éveknél jóval több, összesen 37 lovas jelentkezett Kovászna, Hargita és Maros megye településeiről. A székely vágtára és a Góbé futamra 12-12, a huszárgyerek vágtára 10-13 évesek korosztályában 4, de a kis huszár vágtára a 14-17 évesek korosztályában 9 nevedés érkezett, 12 településről. Nyilván van még tartalék is, bár túlzás lenne mind a 149 székely önkormányzatból versenyzőket várni, de jövőre talán még többen jelentkeznek, hiszen beindul a munka az Olcsemi Lovas Múzeumban, a frissen felújított Mikó kastélyban is, de fejlesztik Marosvásárhely mellett a Kövesdi telepet is. Demeter János, a szervező Vadon Egyesület igazgatója elégedetten nyugtázta, hogy nem történt baleset, vigyáztak egymásra a lovasok. Inkább színes epizódnak tekintik, semmint bonyodalomnak, hogy egyik gyereklovas hátasát az izgatottsága miatt ki kellett zárni a versenyről. Másik két ló pedig verseny közben a kijárat felé vette az irányt és elhagyta a pályát. A 10-13 évesek korosztályában, a huszár gyerekfutamban és a kis huszár futamban 14-17 évesek Sepsiszentgyörgyi, illetve Gidófalvi lovas ért elsőnek célba, mindkettő sepsiszéki. a Góbé futamban Lövétei lovas, a Székelyvágtán nagy hajrával az etédi Kelemen Sándor Géza győzött, mindketten udvarhelyszékiek. De másik 8 lovas is megkapta a kvalifikációt, hogy részt vehessen október 3-án, 4-én Szilvásváradon, a nemzeti vágta futamain. Így Maros-Széki, Kézdi és Orbai-Széki versenyzők is lesznek Szilvásváradon a különböző kategóriák versenyzőiként. A Székely vágta futamai mellett hagyományőrző és lovas bemutatók is várták a népes közönséget. A díjátadón a szervezők a lovas teljesítmények mellett a felelős állattartás fontosságára is felhívták a figyelmet.
2: Közlekedési hírek.
5: A fővárosban baleset miatt lezárták a 17. kerületben a Szent Imre Herceg utat a Tarcsai út közelében. A 198-as és a 176-e autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Rákoscsaba vasútállomás megállót. A 98-as autóbusz igénybevételét ajánljuk. Mától lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. Soroksáron a Haraszti úton a Péter Apostol utcánál mától a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással közműépítés miatt. A Péter Apostol utcát lezárták a Haraszti útnál. Mától a H9-es HÉV rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti Csömör állomást karbantartás miatt. H9-es pótlóbusz közlekedik Csömör és Szabadságtelep között. A 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egresi útnál lezárták a külső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Németh Luca, BKK Info.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Jó hírem van a vonattal útrakelőknek, jelentősebb késés és fennakarás nélkül zajlik a reggeli vonatforgalom. Karbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vonatközlekedésben. Budapesten a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldig közlekedik és onnan is indul. Kivételt csak a Budapest-Bécs közötti nemzetközi vonatok képeznek, melyek végállomása a keleti pályaudvaron maradt. A H9-es Csömöri HÉV helyett Szabadságtelep és Csömör között pótlóbusz szállítja az utasokat karbantartás miatt. A Ceglédi fővonalon továbbra is zajlanak a munkálatok. A Budapest-Debrecen közötti Intercity vonatok terelt útvonalon közlekednek, Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik. Szegeden átépítik a Kálvária-Sugárút vasúti átjáróját, emiatt szerdáig változott a menetrend. A Szeged-Békéscsaba közötti személyvonatok Rókuson fordulnak vissza Békéscsaba irányába. A nagyállomás és Rókus között a vasútvillamosokat vehetik igénybe. A Napfény Intercity Kiskundorozsmán is megállnak, ahonnan átszálló utasainkat pótlóbusz szállítja Rókusra. A keleti ország részben Miskolc és Hidasnémeti, valamint Kassa között pótlóbusz szállítja az utasokat, ugyancsak karbantartás miatt. Tart a Kiskunfélegyháza szentes vonal átépítése, ezen a szakaszon az év végéig pótlóbusszal kell utazni. Idén október elejéig közlekedik a Budapest és Split közötti Adria Intercity vonat. Az éjszakai vonat kedd és péntek esténként indul a keleti pályaudvarról, a horvát tengerpartjára a másnap reggel érkezik. A vonaton hálókocsik is közlekednek, így az útközbeni pihenésre is lehetőség nyílik. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, Mávinform.
2: A várható időjárásról. A kevésbé felhős keleti tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet, ezt követően nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Elszórtan lehet időszakos, gyenge esőre, záporra számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között várható. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Az emberi élet a fogantatással kezdődik, akármikor szakítják meg, ugyanazt az emberi életet veszik el, hangsúlyozta Székely János. Salkaházi Sára szociális testvér boldoggá avatásának 20. évfordulóján szeptember 13-án hálaadó szentmisét mutattak be Budapesten. Három fontos törvényről dönt az országgyűlés. A függetlenségi népszavazások előkészítéséről tárgyal hétfőn Cardiffban Skócia, Észak-Írország és Wales miniszterelnöke. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör, a szerkesztő Kelen Ágoston, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Fülöp Tamás volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
7: Most Multidéző című rovatunk következik, Tóth János Andrást hallják.
8: 2026. szeptember 14-e, hétfő van. Egyházunkban ma a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepe van. A keresztény üldözések idején az eltűnt Szent Keresztet megtalálták a keresztrefeszítés helyéhez közel. Felmagasztalták a világ előtt gyalázatot, de a keresztények számára a megváltást jelentő keresztet. Csodálatos szekrényben őrizték, gazdagon díszítették. 614-ben a perzsák zsákmánya lett Jeruzsálem elfoglalásakor. 628-ban a görög Héraklius császár visszaszerezte, és szeptember 14-én ünnepélyesen, mezítláb, szegény ruhában az aranykapun vitte vissza. A 7. század óta nyugaton ezen a napon ünneplik ezeket az eseményeket. Isten éltesse a ma ünneplő Szeréna kereszt nevű hallgatóinkat. A Szeréna latin eredetű név, jelentése derűs, vidám. Szeptember 14-e 1996 óta a keresztény egység napja a bencések kezdeményezésére. A rend gyökerei évszázadokkal az 1054-es egyházszakadás előttre nyúlnak vissza. Ezért a bencések elkötelezettek a keresztény felekezetek közötti egység ápolása iránt, amit az azóta szentté avatott II. János Pál pápa 1996-os pannonhalmi látogatásakor a közösség feladataként megerősített. A főapátság a keleti és a protestáns keresztények mellett a vallásközi párbeszéd, a kortárs művészet, a kultúra és a sport felé is nyitott. Így valósítja meg Szent Benedek regulájának előírását, tisztelj minden embert. Ma lenne 84 éves Czakó Gábor, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth-díjas magyar író, publicista, képzőművész, a Magyar Katolikus Újságíró Képzés megszervezője. Dolgozott Antall József miniszterelnök tanácsadó testületében. Több szakmai egyesületben is működött, köztük a Magyar Írószövetségben, a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségében, illetve a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatában is. Elbeszélései, regényei és esszéi mellett képzőművészként könyv és lapterveket, szobrokat, szatirikus kerti emlékműveket készített. 1997-től a Duna Televízióban Beavatás címmel esszésorozatot készített, a forgatókönyvek könyvként is megjelentek. Czakó Gábor 81 éves korában 2024. február 21-én hunyt el. Ma van 4 éve, hogy meghalt Wittner Mária 56-os forradalmár. 705 éve, hogy Ravennában befejezte földi pályafutását Dante Alighieri, olasz költő, filozófiai, politikai, nyelvészeti író, a világirodalom klasszikusa, a feudális középkor utolsó, az új polgári korszak első nagy lírikusa. 165 évvel ezelőtt, 1861. szeptember 14-én nyitotta meg kapuit a Lánchíd budai hídfőjénél a Budai Népszínház. Alapító igazgatója a sokoldalú tehetséggel megáldott Molnár György volt, aki 1864-ig vezette, majd 3 évi szünet után 1867 és 70 között újította fel ismét a társulat munkáját. Repertoárjuk nagy részét a népszínművek és operettek alkották. A színház kiváló tehetségeket is nevelt, köztük Blaha Lujzát, Jászai Marit, akik 1870-ben a színház végleges megszűntekor a Nemzeti Színházhoz szerződhettek. Az épületet 1870. szeptember 16-án lebontották. 42 éve e napon fordult felhívással az osztrák közvéleményhez a Dunakör, a bős nagymarosi vízlépcsőrendszer megépítése ellen tiltakozva.
7: Multidéző című rovatunkat hallották, a szerkesztő Tóth János András volt.
9: Szívből kérlek, Istenem, ma egész nap légy velem, Segíts meg, hogy jó legyek, mindenkivel jót tegyek. Ha rám nézel e napon, öröm legyen arcodon. Amen.

Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk a Budapest Városmajori Plébánia templomot, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A Szent Misét bemutatja Forgács Alajos plébános, orgonán közreműködik Budai Tamás kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a felelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit, a Bónum Katolikus Televízió nézőit, és természetesen az itt jelenlévő kedves testvéreket is a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén. Mai reggeli szentmisénket elhunyt Imréért ajánljuk fel. Jó Isten adjon Imre testvérünknek örök nyugodalmat. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk.
1: Védkeztünk ellened.
0: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat.
1: És add meg nekünk a szüveséget.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten. Bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

0: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk, Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket, Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazd nekünk, mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Ámen. Könyörögjünk. Istenünk, Te azt akartad, hogy egyszülött fiad a kereszten váltsa meg az emberiséget. Add, hogy mi, akik megismertük szeretetének titkát itt a földön, elnyerjük az üdvösséget a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.
1: Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ez az Isten igéje.
2: El ne felejtjétek Urunknak nagy tetteit, el ne felejtjétek Urunknak nagy tetteit. Figyelj tanításomra, népem, hallgassatok ajkam igényire,

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott, az emberfia, aki a mennyben van. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Ezek az evangélium igéim. Krisztusban, kedves testvéreim, csak néhány gondolat a mai ünnepünk eredetéről. A hagyomány szerint Krisztus golgotai keresztjét Hadrianus császár, amikor Afroditének, pogány istennőnek templomot emelt, akkor a fundamentumába beleásatta a keresztet, hogy ezzel eltörölje az Úr Jézus Krisztus emlékét, és természetesen ezzel együtt a kereszt emlékét is. A keresztények lelkéből azonban nem lehetett kitörölni Jézus emlékét, és a keresztet sem, és erről a katakombák, aki volt Rómában, járt Rómában, és volt a katakombákban, a katakombák falán látható ábrázolások is ezt jelzik. 313-ban, amíg pogány Konstantin császár egy győzedelmes csata előtt egy jelet látott, és a kereszt jelében a felirat, hogy e jelben győzni fogsz. És megsemmisítő vereséget mért társászára, Maxenciusra. Egy esztendő múlva, 313-ban a milánói ediktumban szabadságot adott a keresztényeknek. Szent Ilona, nagy Konstantin császárnak az édesanyja, 326-ban Jeruzsálembe ment a föltámadás templomának a alapkő letételére. És amikor leromboltatta Afrodite istennő templomát, akkor ott a fundamentumban három keresztet talált. És miután egy csoda folytán bebizonyosodott, hogy melyik az Úr Jézus Krisztus keresztje, akkor Makarios jeruzsálemi püspök 335. szeptember 14-én a Szent Kereszt templom felszentelésének napján az egybegyűlt hatalmas tömeg előtt fölemelte a keresztet, és amikor a tömeg meglátta a felemelt keresztet, akkor hangos szóval ezt kiáltották, Kyrie eleison, Uram, irgalmaz. Ennek a napnak az emlékét ünnepeljük, a Szent Kereszt felszentelésének az ünnepét, 335. Jeruzsálem, szeptember 14. Krisztusban, kedves testvéreim, Martin Buber, zsidó vallás filozófus azt mondja, hogy Jézust a kereszten nem a szegek tartják, hanem a szeretet. Nagyon érdekes ez a mondat. Nem a szegek tartják, hanem a szeretet. És ha a mai evangéliumba újra beletekintünk, akkor az Úr Jézus Krisztus Nikodémusnak ezt mondja, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ma sokak számára sajnos zavaró a látvány a keresztön. Mások durvább lelkűek,
bocsánat, hogy ezt a szót használom, tűzifát csinálnának a keresztből. De számunkra azt mutatja, amiként a részkígyó, amire az Úr Jézus Krisztus is hivatkozik, amit a választott nép előtt Mózes fölemelte, szóval számunkra a kereszt azt mutatja, hogy Isten nem csak van, hanem velünk van, jelen van életünkben. Sőt, szeretném hozzátenni, nem csak jelen van, hanem szeret minket. Krisztusban, kedves testvéreim, mi nem csak a keresztet látjuk, hanem a megfeszítettet is, aki föltámadt is él. Az Úr Jézus Krisztus jelenléte, hiszen feltámadt is él, azt jelenti számunkra, hogy Krisztus ma is velünk, hordozza gondjainkat, sorsunkat, szeret minket. Imádkozzunk keresztény őseinknek a fohászával, Ave Crux Spes Unica, üdvözlégy kereszt, egyetlen reményünk. Amen. Imádkozzunk testvéreim, hogy üdvözítőnknek értünk vállalt kereszthalála, szolgáljunk.

0: téged, hallgass meg minket. Hogy az államok vezetői áldozatra kész lelkülettel munkálják népük boldogulását. Hallgass meg, Urunk! Téged, hallgass meg minket. Hogy a szenvedők és a betegek szent véred erejéből vigasztalást merítsenek. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket. Hogy a kereszten kiontott szent véred szabadulást adjon a szenvedő és tisztuló lelkeknek. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket. Kérünk Imre testvérünkért, hogy a szent színedet megláthassa. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Kérünk, Urunk, tekint családodra, amelyért a te szent fiad Jézus Krisztus vonakodás nélkül a gonoszok kezére adta magát, és vállalta a kereszthalál gyötrelmét, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.

0: meg, Istenem, mert a Te bűkezőségedből kaptuk a könyvet.
1: Megnyitja
0: a földben,
1: melynek kapuját,
0: ebből lesz számunkra a kenyere áldatásnak.
1: S Krisztus

0: emberi nemnek.
1: Áldott vagy, Urunk, mindenség Istenemet, a te bűkötűségedből kaptok abba.
0: Vérével szentel,
1: mint a szülőtől termésedőjébe. Ebből lesz számunkra a lélek
0: utalad. Ó, kegyes
1: Jézus, engedd meg kérünk, hogy a

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Dicséretére és dicsőségére, mindannyian.
1: És az egész nagy szent egyházja.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, tisztítson meg minket minden bűnünktől ez az áldozat, mely a kereszt oltárán az egész világ vétkét eltörölte. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünken. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten. Te úgy akartad, hogy az emberi nem üdvösségét a keresztfa hozza meg, hogy ahonnan a halál származott, onnan támadjon az élet, a bűn fáján győztes sátánt, a kereszt fáján győzze le Urunk Jézus Krisztus. Üdvösségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az ég erői, s a boldog szeráf kórusok ujjongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük.
2: Szent vagy, szent vagy, szent.

Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árasz le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adati.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Alálltad mindegyik urunk, és hitben vagyunk föltámadásodat, amit ellen jössz.
0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyágyunkat, aki Krisztus testében és ő vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyágyunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általam, ő vele és ő benne, a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökkém. Isten szeretete kiáradt a szívünkben a Szentlélek által, ezért merünk így imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk, ami Urunk Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttén.
1: Mert tiéd az ország, hatalmasság és a dicsőség mindenkor.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökkém.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És
0: engesztelődjetek ki szívből egymással. Ami Urunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése.
2: Isten bárányna, te elveszed a világ bűneit,
0: Uram, irgalmazz meg őket.
2: Isten bárányna, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz meg őket.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste és vére, őrizze meg engem az örök életet.

Imádkozzunk együtt azokkal, akik nem részesülhetnek a szentségi Jézusban. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Ámen. Könyörögjünk. Szent asztalodról tápláltál minket, Urunk Jézus Krisztus. Kérve kérünk, hogy akiket életadó kereszted által megváltottál, vezesd el azokat a feltámadás dicsőségére, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökkém. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak.

0: Szent misét közvetítettünk a Budapest Városmajori plébánia templomból. A Szent misét bemutatta Forgács Alajos plébános. Orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 31 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! A 2007 óta működő iránytű hivatás tisztázó műhely sorozat a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán szerzetesi és papi összefogással vezetett fiatal felnőtteknek szóló kurzus, tájékoztat a Magyar Kurír. Célja, hogy segítse azokat a 18 és 35 év közötti szabad állapotú fiatalokat, akik az életállapot szerinti hivatásukat keresik, szerzetességet, papságot vagy családos hivatást. Jelentkezési határidő szeptember 16-a. Három fontos törvényről dönthet az országgyűlés, közölte Görög Márta vasárnap közösségi oldalán. Szeptember 14-én napirendre kerül az állambiztonsági múlt feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény, amely az ügynök akták nyilvánosságát is szabályozza. Emellett igazságügyi tárgyú törvényeket, valamint az Alkotmánybíróság működését érintő jogszabályokat is módosítanának. A javaslatokat kedden fogadhatja el az országgyűlés. További emelkedés esetén a cseh kormány készen áll arra, hogy korlátozza az energia és üzemanyag árakat, jelentette ki a cseh ipari és kereskedelmi miniszter vasárnap a CNN Prima News kereskedelmi hírtelevízió vita műsorában. Hogy milyen magas áraknál avatkozna be a kormány, azt Havlicsek nem pontosította. Azt mondta, az üzemanyag áraknál a kormány egyeztetni fogja lépéseit a visegrádi négyek országaival. A római Kapitólium dombon található városháza nagy termében ravatalozták fel a pénteken elhunyt Emma Boninót, az egykori olasz radikális párt politikusát, volt Európai Uniós biztost, akinek koporsójához hétfő estig járulhatnak tisztelői, adta hírül az MTI. A ravatalt Roberto Galtieri, római főpolgármester, valamint az Emma Bonino nevével fémjelzett Európa Plus párt politikusa nyitották meg. Az európai zászlóval fedett koporsónál hosszú sorban várakoznak az emberek. Bonino állami temetése kedden lesz a Kapitólium dombon. Teltházas volt a Budapesten rendezett atlétikai világdöntő vasárnap. A rendezvényt óriási érdeklődés övezte. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban tartott háromnapos, vasárnap este zárult versenyre több mint 60 ezer jegy kelt el. A helyszíni szurkolótábor 60%-át a hazai rajongók tették ki, míg 40%-uk külföldről 93 országból érkezett, közölték a szervezők az MTI-vel. Közleményük szerint a legjobb atléták mellett a nemzetközi sport diplomácia legbefolyásosabb döntéshozói is eljöttek a világ újdonság eseményre. Kiemelték, a nemzetközi sajtó figyelme is Magyarországra irányult, az Egyesült Államoktól Kínán, Kenyán és Jamaikán át a világ minden pontjáról érkeztek tudósítók. A három nap alatt összesen 28 döntőt követhettek végig a nézők. Végül az időjárásról. A kevésbé felhős keleti tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet, ezt követően nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Elszórtan lehet időszakos, gyenge esőre, záporra számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 8 órakor lesz. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Soroksári úton a Petőfi híd felé a Rákóczi híd után a külső sávban. Lassú haladás az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton. A 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrác úti felüljáró előtt, a Váci úton befelé a Megyeri útnál, valamint a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út és a Hungária körút között. Mától lezárták az 5. kerületben a Petőfi Sándor utcát a Kossuth-Lajos utca után, mert elektromos közművet javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót a Gyöngyösi utca felé. Soroksáron a Haraszti úton a Péter Apostol utcánál mától a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással közműépítés miatt. A Péter Apostol utcát lezárták a Haraszti útnál. A 13. kerületben a Rejtér Ferenc utcában kifelé a Frangepán utca után a forgalmat a parkolósávba terelik gázvezeték javítás miatt. Németh Luca, BKK Info.
0: A közlekedési hírek után lapszemlével folytatjuk. András Csaba jezsuita missziós szolgálatának élményeiről közölt cikket a Magyar Kurír. András Csaba az afrikai Kenyában és Tanzániában járta a szív iskoláját, azaz jezsuita szerzetessé formálódásának harmadik nagy szakaszát, a terciát. Hogyan sikerült szeretetteljesen jelen lennie a kultúrák közöttiségben? Mire tanították őt az emberek, és hogyan dolgozott vele az Isten? Ilyen izgalmas témákról beszélgetett András Csaba jezsuitával a Romkat erdélyi katolikus hírportál munkatársával. A kedvenc kifejezésem a Hakuna Matata, azaz vedd könnyedén, ne aggódj. Erre jó emlékezni, amikor túlságosan befeszülnék, jó tudatosítani, hogy érdemes hátradőlni a Jóisten szeretetébe és gondviselésébe, emlékezik András Csaba missziós útjára. Nádas Péter Kossuth díjas író 83 éves korában elhunyt augusztus 26-án. Az íróra emlékezik a Magyar Kurír. A Szent István Társulat 2010 karácsonya előtt kerekasztal beszélgetést tartott a Háló Közösségi és Kulturális Központban, ahol Jelenics István piarista szerzetes és Nádas Péter ütköztette és osztotta meg gondolatait a szeretet fogalmáról. Az új ember 2011. január 9-i lapszámában megjelent beszámolót három részben közli újra a Katolikus Hírportál. Az emlékezetes kerekasztal beszélgetésről Koncz Veronika írt. A lapszemlét Kelen Ágoston szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: szeptember 24-e hétfő, Szeréna és Roxana névnap van. Jó reggelt kívánok, Tóth Zsófia vagyok. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, ízelítő következik műsorunkból. Az iskola kezdéssel az étkezések is változhatnak a családokban. Ennek kapcsán kérdezzük Márfi Kinga dietetikust, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége kommunikációs bizottságának tagját a reggeli riportban.
5: A közintézményekben alapból van egy napi rutin, hogy például ugye az óvodában háromszor étkezés van, bölcsödében négyszer, az iskolában is háromszori, és ezek tényleg úgymond egy keretet adnak a napjuknak, a gyerekeknek, az energia bevitelnek, magának az energia ellátottságnak, és ez nagyon fontos.
0: A reggeli riport 8 óra 8 perckor kezdődik. Lesz nemzetközi lapszemle is 8 óra 45 perckor. Emellett több mai műsorra is felhívjuk hallgatóink figyelmét. A zenés napköszöntő tehát 9 óráig tart, a zenei szerkesztő Varga Ramona. Frank Sinatra felvételével folytatjuk.

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Holnapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
4: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
2: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
5: 8 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! Salkaházi Sára szociális testvér boldoggá avatásának 20. évfordulóján, szeptember 13-án hálaadó szentmisét mutattak be a budapesti Szent István Bazilikában, tudatta a Magyar Kurír. A liturgia főcelebránsa Erdő Péter bíboros prímás volt, a homiliát Mohos Gábor segédpüspök mondta. Az esemény különleges jelentőségét az adta, hogy betegsége óta a bíboros ezen a napon első alkalommal mutatott be főcelebránsként ünnepi szentmisét a bazilikában. A segédpüspök beszédében a megbocsátásról és az irgalmas szeretetről szólt, Salkaházi Sára életén keresztül bemutatva ezek gyakorlati megvalósulását. Három fontos törvényről dönthet az országgyűlés, közölte Görög Márta igazságügyi miniszter vasárnap a közösségi oldalán. Szeptember 14-én napirendre kerül az állambiztonsági múlt feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény, amely az ügynök akták nyilvánosságát is szabályozza. Emellett igazságügyi tárgyú törvényeket, valamint az Alkotmánybíróság működését érintő jogszabályokat is módosítanának. A javaslatokat kedden fogadhatja el az országgyűlés. Az idén országszerte 26 helyszínen várja érdekességekkel és különlegességekkel az érdeklődőket az Országos Nyitott Piacok Napja, közölték a szervezők az MTI-vel. A látogatók péntektől vasárnapig piaci reggeliken, szüreti forgatagokon, kóstolókon, koncerteken, látványfőzéseken, közönség találkozókon, családi és szakmai programokon vehetnek részt. A szervezők azt szeretnék az eseményekkel bemutatni, hogy a piacok nem csak bevásárlóhelyek, hanem találkozási pontok, közösségi terek és a helyi ízek otthonai is, írták. További emelkedés esetén a cseh kormány készen áll arra, hogy korlátozza az energia és üzemanyag árakat, jelentette ki a cseh ipari és kereskedelmi miniszter vasárnap a CNN Prima News kereskedelmi hírtelevízió vita műsorában. Hogy milyen magas áraknál avatkozna be a kormány, azt Havlicek nem pontosította. Azt mondta, hogy az üzemanyag áraknál a kormány egyeztetni fogja lépéseit a visegrádi négyek országaival. Teltházas volt a Budapesten rendezett atlétikai világdöntő vasárnap. A rendezvényt óriási érdeklődés övezte. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban tartott háromnapos, vasárnap este zárult versenyre több mint 60 ezer jegy kelt el. A helyszíni szurkolótábor 60%-át a hazai rajongók tették ki, míg 40%-uk külföldről, 93 országból érkezett, közölték a szervezők az MTI-vel. Közleményük szerint a legjobb atléták mellett a nemzetközi sport diplomácia legbefolyásosabb döntéshozói is eljöttek a világ újdonság eseményre. Kiemelték, a nemzetközi sajtó figyelme is Magyarországra irányult, az Egyesült Államoktól Kínán, Kenyán és Jamaikán át a világ minden pontjáról érkeztek tudósítók. Végül az időjárásról. A kevésbé felhős keleti tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet, nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, elszórtan lehet időszakos, gyenge esőre, záporra számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 8 óra 30 perckor lesz.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: A YouTube felvétele szólt, 8 óra 8 perc. Az iskola kezdés sok család életében új ritmust jelent. A nyári, kötetlenebb napok után ismét fontossá válik a rendszeresség, és ez az étkezésekre is igaz. De vajon hogyan lehet ezt úgy megvalósítani, hogy a gyerekek számára se legyen teher? Márfi Kingával, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége Kommunikációs Bizottságának tagjával, dietetikussal és sportdietetikussal beszélget Balázs Zsanett.
1: A szeptember sok családban nagy változásokat hoz. Korai kerés, feszítettebb tempóban zajlik a nap. Mennyire fontos az, hogy az étkezésben is fokozatosan visszaálljunk a nyári lazítás után?
2: Hát ugye az étkezésünk is egyfajta rendszert, egyfajta keretet tud adni a napnak. Szóval nagyon fontos, hogy ugyanúgy reggelizzünk, ahogy mondjuk tavasszal, vagy még az iskola befejezése előtt, hiszen a reggel ez egyik legfontosabb étkezésünk, nem csak nekünk, hanem a gyerekeknek is. Illetve ugye a közintézményekben alapból van egy napi rutin, hogy például ugye az óvodában háromszor étkezés van, bölcsödében négyszer, az iskolában is háromszori, és ezek tényleg úgymond egy keretet adnak a napjuknak, a gyerekeknek, az energia bevitelnek, magának az energia ellátottságnak, és ez nagyon fontos.
1: Keret kifejezést használta, és nekem pont az jutott eszembe, hogy a reggeli sokszor szerintem a legtöbb családban a legnagyobb áldozat. Ilyenkor azért siet az ember, sokszor nehéz felébreszteni a gyerekeket, főleg ugye szeptemberben, hogyha elkezdődik az iskola. Mit adjunk a gyereknek reggeli gyanánt, ami gyorsan elkészíthető, ugyanakkor pedig tápláló is lehet?
2: Ilyenkor szeptemberben azt szoktam javasolni leginkább, hogy valami kedvencet adjunk neki, nem péksüteményt vagy édes dolgokat, hanem mondjuk egy szelet kenyeret a kedvenc felvágottjával, margarinnal és a kedvenc zöldségével, vagy akár ugyanilyen lehet egy kis tej, müzlivel, zappehelyel, granolával, gyümölcsökkel. Ez is már egy jó kezdést ad a szervezetnek, hogy elinduljunk a nap folyamán.
1: Vaj vagy margarin?
2: Mind a kettőt belefér, mind a kettőt tudjuk javasolni. Igazából amelyik éppen otthon van kéznél. Ugye a vaj az tej alapú, hogyha a gyermek valamilyen tejérzékenységgel küzd, akkor leginkább margarin, de a vajat is lehet nekik adni.
1: Ha nem reggelizik a gyerek, az nagy baj?
2: Hogyha nincs étvágya, és nem kér, mert mondjuk este később volt a vacsora, vagy egy olyan vacsora volt, ami jobban eltelítette, akkor nem olyan nagy gond, hogyha otthon nem eszik. Akkor csomagoljunk neki az iskolába, és akkor ott tegye meg mondjuk az első óra utáni szünetben, vagy 10 óraira. De mindenképp legyen nála étel, amit a nap elején el tud fogyasztani, akár órák között.
1: Csomagoljunk, de mit? Péksüteményt említette, hogy az semmiképpen nem, de hát azt szeretne enni a gyerek általában.
2: Persze, mert édes és cukros és finom. Néha egyébként belefér a péksütemény. Igazából ebbe az életmódba nincsen úgymond tiltás. Mindent tudunk adni a gyereknek, a megfelelő mennyiség és a minőség számít leginkább. Szóval ne az legyen, hogy minden reggel kakaós csigát visz, vagy fahéjas csigát, mert azt éppen szereti. Két hetente egyszer, vagy hetente egyszer belefér, hogy vigyen ilyen termékeket a gyermek, de alapjában véve otthonról vigyen mondjuk szendvicset, felvágottal, sajtkrémmel, zöldségeket, gyümölcsöket, zabkekszet, bármi, amit el tudunk mi is otthon csomagolni. Egyrészt azért, mert tudjuk, hogy mit adtunk a gyermeknek, és hogy mi van abban a zsuzsonnás dobozban, amit ő elvitt. Másrészt hosszú távon költséghatékonyabb is, hogyha mi magunk fogunk csomagolni a gyermekünknek hosszú távon.
1: Csomagoljunk a gyermekünknek, és mondjuk a 10 órai már megvolt, akkor ezzel ki is lehet váltani a 10 órait, ugye?
2: Igen, hogyha ő a közintézményben nem kap 10 órait, mondjuk csak ebédet, akkor ezzel már ki is tudjuk váltani. Illetve ugye uzsonnát is tudunk nekik csomagolni, oda is jöhet például a gyümölcs, nagyon vigyázzunk a tejtermékekkel, mert azért ilyenkor ősszel, ha jobb idő van, akkor az eléggé romlékony, ha nem tudják a hűtőt biztosítani a gyermeknek. De egyébként vihetünk smoothie-t, turmixot, havahűtési lehetőség, túrókrémet, vagy joghurtot igazán. Csak a szülőnek a képzelete és a gyermeknek a válogatósága szabhat ennek határt, hogy mit adjunk neki.
1: Nagyon fontos a folyadék fogyasztás is. Mit igyon a gyermek, és mennyit igyon?
2: Leginkább, amit javaslunk, az a víz. Ugye a cukros üdítők és mindenféle szénsavas dolgok elvehetik az étvágyát, és igazából egy olyan kalória bevitelt biztosít, ami egyébként csak cukrot tartalmaz, és semmi mást. Leginkább ugye ásványvíz vagy víz, vagy gyümölcslé 100%-os, azt is lehet igazából higítani, és hát olyan másfél-két liter azért egyetlen nap alatt fogyjon el. Leginkább ugye a kulacs szokott lenni az, amit javaslunk, hogy vigyen a gyermek, mert ott ő maga is látja, hogy mondjuk addig az X óráig mennyit ivott, meddig tart a kulacsa, és hogy ezt a kulacsot igazából meg kellene inni. Ugye ezekből a kulacsokból is van többfajta méret, egészen a 2-3 decistől a másfél literesig. Hát egy olyan 500-750 millis kulacsot szoktunk javasolni, hogy vigyen magával az iskolába, és azt a 750 millit, azt igya meg, és ha lehetősége van rá, akkor még egyszer töltsön egy kulacsot.
1: Képzelje, Kinga, múltkor láttam az egyik nagy áruházban egy szívószálas kulacsot. Nekem nagyon tetszett, szerintem nagyon praktikus, hogy akár szívószálas formában is lehet kapni.

0: Ahol szintén van étlap, ugye mindig van étlap, amit a szülők számára is elérhetővé
1: kell tenni. Ez a svéd asztalos, ugye?
0: Igen, igen, igen, ahol van X mennyiségű étel, és akkor a gyermek maga tud szedni abból, ami neki éppen tetszik. Ugye ez már egy ilyen nyugatiasabb oldal, ami kezd hozzánk beférkőzni, de én minden esetre is szakmailag nagyon szeretem támogatni, meg elég sok kollégám is. Azt tudom mondani, hogyha van olyan ebéd, amit ők előre látnak a heti étlapon, ami ki van függesztve bármelyik intézményben, akkor avval már tud tervezni, hogy biztosan tudja mondjuk, hogy adott étlapon azt a gyerek nem szereti, akkor vagy visz magával plusz egy szendvicset, vagy valami olyan ételt, amivel ezt az ebédet úgymond ki tudjuk váltani, nyilván nem egyformán, de akkor azt javaslom, hogy a vacsora viszont legyen meleg étel otthon.
1: Ha már a meleg ételt említette Kinga, ilyenkor szeptemberben tényleg nagyon, nagyon elindul a családoknál az élet. Sokszor külön órák, sok a házi feladat, sportedzések szóba jöhetnek. Előfordulhat, hogy a szülőnek nincs ideje főzni, friss meleg ételt készíteni. Tudna esetleg abban tanácsot adni, hogy az ilyen napokon mit érdemes fogyasztani?
0: Hát, hogyha a gyermek egyébként ott a közétkeztetésben evett főtételt, akkor nem kötelező neki vacsorára is azt adni. Lehet akár meleg szendvicset adni, virslit, tojásos ételt, amilyen pár perc alatt megvan. De igazából egy főzelék, vagy egy paprikás krumpli, vagy bármi ilyesmi, ami viszont főtételnek számít, azért nem igényel sok sütést vagy főzési időt, vagy egy egyben sült, egy rakottas dolog, szintén összeállítjuk, betesszük a sütőbe, és majd amikor kész, akkor kivesszük. Szóval olyankor nem ilyen hatfogásos vacsorát kell csinálni, hanem valami egyszerűt, ami könnyen megvan, nem kell órákig főzni, és mégis laktató és finom tud lenni.
1: Végül egy pici útmutatót adjunk a szülőknek szeptember közepén. Ha három dolgot kellene mondani, amit érdemes beiktatni a napi rutinba, mi lenne ez a három dolog, és miért?
0: Mindenképp az egyik fontos az, hogy legyen közös étkezés a családnak. Ha ez mondjuk hétvégén az ebéd, hétköznaponként mondjuk a vacsora, az már nagyon jó, mert ott együtt lehet a család, és tudunk beszélgetni, és ez a gyermekeknél egyébként az étkezéshez való hozzáállást és az étkezési rutin kialakítását nagyban tudja befolyásolni. Mutassunk példát a gyerekeknek, mondjuk, hogyha van-e rá módunk, akkor üljünk le reggelizni mondjuk együtt, hogy beiktassuk, hogy elkezdjük azt a rutint, hogy tényleg akkor reggelizni kell, és anya is leül, vagy apa is leül melléd, és akkor megesszük azt az egyszeret kenyeret, a zöldségekkel, illetve etessünk a gyerekekkel zöldséget és gyümölcsöt, mivel nagyon sok gyerek nem szereti ezeket, és nem is igazán ismeri őket, mivel ez valahogy így általában kimarad az otthoni étkezésekből, és idén szerint igenis, hogyha otthon vagyunk hétvégén, akkor legyen a 10 óraink vagy az uzsonánk egy nagy tál mondjuk gyümölcssaláta, vagy gyümölcsök, és fogyasszuk el, és ismertessünk meg a gyerekekkel minél több ételt, minél szélesebb skálát ahhoz, hogy majd későbbük tudják azt mondani, hogy mit szeretnek, és mit nem.
1: Nagyon szépen köszönöm a hasznos tanácsokat. Bízunk abban, hogy egyre többen megfogadják és alkalmazzák ezeket a hasznos iránymutatásokat. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Én is köszönöm.
2: Márfi Kingával, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége Kommunikációs Bizottságának tagjával, dietetikussal és sportdietetikussal Balázs Anett beszélgetett.

0: Michael Bublé felvétele szólt. Kedves hallgatóink, hamarosan messzelátó turisztikai rovatunkkal jelentkezünk. A következő percekben Szentérmai Ágnes foglalja össze, milyen témával várjuk Önöket a 9 órai hírek után.
1: Ebben a városban kötöttek házasságot Petőfi Sándor szülei. Itt épült hazánk első javítóintézete. Mellette létesült 1913-ban a Lloyd repülőgép és motorgyár. A település határában ma is fellelhető a Csörsz árka, sáncrendszer egy-egy szakasza. A város központjában kissé romosan, feladatára várva áll a Podmanicki család kettős kastélya. Messzelátunk mai adásában Aszódra látogatunk.
2: Itt születtek, itt haltak meg, a nagyapának itt volt a mészárszéke, volt kötődése a családnak, ezért hozták ide a Sándort is, meg az István öcsét is ide a latin iskolába.
3: Három vallás, ami meghatározta a törökkor után az újratelepülés idejében Aszódot és a környéket, ez az evangélikus, a katolikus és a zsidó vallás, és azoknak a tárgyait, leleteit láthatjuk itt, mise könyveket, imádságos könyveket. Itt szintén van egy nagyon unikális darabunk, ez a betelepülő németeknek a magukkal hozott bibliája, ami egy nagyon korai könyvnyomtatás, nagyon korai korszakából származik. Ha itt olvassuk a latin számokat, ez 1583-as.
4: És itt húzódott a Csörsz árka?
3: Igen. Itt a Szódon is több szakasza futott, és végig a Galga mentén még mind a mai napig felfedezhető állapotban vannak ezek az erődítések.
4: De szép, olyan, mintha egy kastélynak a szalonjába lépnénk. A mennyezet díszítve van, nem tudom, hogy festménye vagy kép.
3: Igen, ez egyébként a Podmanicki kastélynak a dísztermének a freskóit láthatjuk itt. Most az a furha helyzet állt elő, hogy teljesebben lehet látni, mint sajnos a kastélyban, mert ott beázás miatt beszakadt több helyen is. Ez még egy korábbi felvétel volt, és azt föltapétáztuk így a falra. De az Osztrózkiak utolsó lányági leszármazottját, Juditot elvette Podmanicki első János, és így kerültek és megszerezték a Szódot. Családi birtok központnak építették ki, nagyon jó gazdálkodtak, és egy hatalmas kastély komplexumot húztak föl itt.
2: A Szódon működött az első javítóintézet Magyarországon, itt hozták létre. Ennek a javítóintézetnek a történetét, a létrehozását és a működését mutatjuk be a kiállításnak ezen a részében. Itt működött egy kocsigyártó műhely, mert az akkori pedagógusok úgy gondolták, hogy munkára nevelés az nagyon fontos, és ezért különböző szakmákat is oktattak a közismereti tárgyakon kívül. És ez a kocsigyártó műhely képezte az alapját annak a repülőgépgyárnak, amit az első világháború előtt idején hoztak létre a Szódon, és ennek a repülőgépgyárnak a történetét is bemutatjuk.
1: Várom Önöket a hamarosan kezdődő utazási magazinunkban.
0: Szentérmai Ágnes számít tehát figyelmükre a 9 órai hírek után.

0: Santana felvétele szólt, 8 óra 30 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! Salkaházi Sára szociális testvér boldoggá avatásának 20. évfordulóján, szeptember 13-án hálaadó szentmisét mutattak be a budapesti Szent István Bazilikában, tudatta a Magyar Kurír. A liturgia főcelebránsa Erdő Péter bíboros prímás volt, a homiliát Mohos Gábor segédpüspök mondta. Az esemény különleges jelentőségét az adta, hogy betegsége óta a bíboros ezen a napon első alkalommal mutatott be főcelebránsként ünnepi szentmisét a bazilikában. A segédpüspök beszédében a megbocsátásról és az irgalmas szeretetről szólt, Salkaházi Sára életén keresztül bemutatva ezek gyakorlati megvalósulását. További emelkedés esetén a cseh kormány készen áll arra, hogy korlátozza az energia és üzemanyag árakat, jelentette ki a cseh ipari és kereskedelmi miniszter vasárnap a CNN Prima News kereskedelmi hírtelevízió vita műsorában. Hogy milyen magas áraknál avatkozna be a kormány, azt Havlicek nem pontosította. Azt mondta, hogy az üzemanyag áraknál a kormány egyeztetni fogja lépéseit a visegrádi négyek országaival. Életének 83. évében szombaton elhunyt Kardos Sándor, Kossuth Díjas operatőr, rendező, fotográfus, a Nemzet művésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, közölte az Akadémia vasárnap az MTI-vel. Több mint 30 játékfilmet, több mint 100 TV-filmet, kis játékfilmet fényképezett. Olyan filmek egyedi fényképezése kötődik hozzá, mint a Kis Valentino, az Álombrigád, a Tanítványok vagy az Eldorádó. A Művészeti Akadémia közlése szerint Kardos Sándor alkotásaiért hazai és nemzetközi fesztiváldíjak sokaságát nyerte el. 1990-ben érdemes művész, 99-ben kiváló művész lett, 2010-ben Kossuth díjat kapott. Kardos Sándort a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti. Végül az időjárásról. A kevésbé felhős keleti tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet, nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, elszórtan lehet időszakos, gyenge esőre, záporra számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 9 órakor lesz. Közlekedési hírek következnek.
1: A fővárosban baleset miatt lezárták a 15. kerületben a Sződ-Liget utcát a Morzsa utcánál. A 96-os, a 124-es, a 225-ös, a 296-os és a 296-a autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Géza fejedelem tér, a Sződ-Liget utca és a főút megállót. Helyszínelnek a Soroksári úton befelé a Rákóczi híd után a külső sávban és a Tököli úton befelé a Baross térnél a külső sávban. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utcánál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, valamint az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az Autópiactól. Torlódik a kocsisor a Váci úton befelé szakaszonként, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Pesti alsórakparton a Szent István parttól az Országházig, valamint a Budai alsórakparton a Zsigmond tér vonalától a Lánchídig és a Petőfi hídtól a Szabadsághídig. Németh Luca, BKK Info.
0: A közlekedési hírek után lapszemlével folytatjuk. András Csaba jezsuita missziós szolgálatának élményeiről közölt cikket a Magyar Kurír. András Csaba az afrikai Kenyában és Tanzániában járta a szív iskoláját, azaz jezsuita szerzetessé formálódásának harmadik nagy szakaszát, a terciát. Hogyan sikerült szeretetteljesen jelen lennie a kultúrák közöttiségben? Mire tanították őt az emberek, és hogyan dolgozott vele az Isten? Ilyen izgalmas témákról beszélgetett András Csaba jezsuitával a Romkat erdélyi katolikus hírportál munkatársa. A kedvenc kifejezésem a Hakuna Matata, azaz vedd könnyedén, ne aggódj. Erre jó emlékezni, amikor túlságosan befeszülnék, jó tudatosítani, hogy érdemes hátradőlni a Jóisten szeretetébe és gondviselésébe, emlékezik András Csaba missziós útjára. Nádas Péter Kossuth díjas író 83 éves korában elhunyt augusztus 26-án. Az íróra emlékezik a Magyar Kurír. A Szent István Társulat 2010 karácsonya előtt kerekasztal beszélgetést tartott a Háló Közösségi és Kulturális Központban, ahol Jelenics István piarista szerzetes és Nádas Péter ütköztette és osztotta meg gondolatait a szeretet fogalmáról. Az új ember 2011. január 9-i lapszámában megjelent beszámolót három részben közli újra a Katolikus Hírportál. Az emlékezetes kerekasztal beszélgetésről Koncz Veronika írt. A lapszemlét Kelen Ágoston szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
3: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
4: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
3: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Kedves hallgatóink, a ma 15 óra 4 perckor kezdődő Akvarell műsorának témáit a szerkesztő Szent Imrei Kristóf ajánlja figyelmükbe.
6: Kulturális palettánk mai adásában elkalandozunk a mesék és a mesemondás világába, Zalka Csenge Virág, Kié az aranyalma című kötete révén, valamint bővebben hallhatnak a Hári Jánoska című vadonatúj gyerekelőadásról, amely Kodály Zoltán legendás daljátékát hozza közelebb az ifjú nézőkhöz Budapesten, az Eiffel Műhelyházban. Mindemellett figyelmükbe ajánljuk majd Vácon az Arszakra Fesztivál egyik programját, amelyen Rajkai Zoltán színművész osztja meg személyes gondolatait Istennel való kapcsolat, mint megtartó erő címmel. Az Adullám kávézóban szeptember 16-án sorra kerülő beszélgetés kapcsán Kovács Éva Rebeka kérdezte Rajkai Zoltánt. Ebből az interjúból következik most egy rövid részlet.
7: Az Arszakra egyik fontos küldetése, hogy a művészeten és a kultúrán keresztül közelebb kerüljünk olyan kérdésekhez, amelyek túlmutatnak a mindennapokon. Szerinted mit tud hozzátenni a művészethez, a hithez, a reménység, a remény?
8: Hű, szép kérdéseket teszel fel. Nem tudom szétválasztani magamban a reménység fogalmát, élményét, érzetét, tapasztalatát a mindennapjaimban, művészetre vonatkozóan, vagy előadásra vonatkozóan, majd ugye egy színházi előadásokra vonatkozóan, vagy amit éppen végzek munkámat az életem egyéb területeitől, akármitől, magánéletektől, kapcsolatoktól, cselekedetektől, bármi, akártől az interjútól. Mert a reménység az valami olyasmi, ami ilyen töredékes gondolatok jutnak eszembe, mint egy lemeríthetetlen akkumulátor, ami folyamatosan adja azt az energiát az életemre nézve, hogy van értelme élnem, és cselekednem, és tevékenykednem, és csinálnom a dolgokat, hogy van értelme élni itt a Földön. És a hit persze az úgy kapcsolódik ehhez nagyon szorosan, hogy amiben hiszek, az adja ezt a reménységet. Tehát konkrétan Jézus Krisztus megváltásában, a mindenható atyában, a Szent Háromság Istenben, akinek a létét mint élő Isten megtapasztalom, ezt én hiszem és vallom, és ennek az ígérete, amit ez a hit ad, annak a reménysége pedig minden nap erőt ad. A kudarcokban, a nehézségben, a bajokban, egészen szélsőséges gondokban, bajokban, vagy egészen apró kis cseprő dolgokban a mindennapi életem során. Tehát enélkül nem tudnék élni, azt hiszem. Ha nem lenne ilyen reménységem, akkor valószínűleg egy nagyon hullámzó, akár depresszióba, betegségbe, bajokba hulló, vagy épp a nehézségekkel megküzdeni nem tudó ember lennék.
6: Rajkai Zoltán színművésszel Kovács Éva Rebeka beszélgetett, amelyet teljes egészében a ma 15 óra 4 perckor kezdődő Akvarellben hallgathatnak meg. Várom majd Önöket a zenéket válogató Varga Ramónával, valamint a műsorvezető Harcsik Róberttel.

0: waiting for this moment to arrive.
1: Az elmúlt percekben a Nomád és a Beatles egy-egy felvétele szólt. 8 óra 45 perc. A nemzetközi lapszemle következik, a mikrofonnál a szerkesztő Kövér Tamás.
2: Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet, hogy megvédje Európa közös határait, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a visegrádi országok Írország részvételével tartott csúcs találkozóját követő sajtótájékoztatón Pozsonyban. Az illegális migrációval kapcsolatban hangsúlyozta. Az a vélemény, amivel Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország az elején egyedül volt, most már többségi álláspont. Reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanács ülésén megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelem ügyében. Robert Fico, szlovák miniszterelnök Pozsonyban elmondta, a leendő uniós költségvetés összegének emelése nem történhet úgy, hogy a kiadási oldalon lefaragják a kohéziós politikák felzárkóztatására szánt összegeit. A magyar nemzet arról ír, hogy elszabadultak az indulatok a német parlamentben. 3 nappal azután, hogy az alternatíva Németországért, az AfD történelmi győzelmet aratott Sachsen-Anhaltban, a berlini Bundestag a német politika történet egyik leghevesebb és legszemélyesebb vitájának adott otthont. A 2027-es költségvetési tervezetről kellett volna vitázniuk az országos pártoknak, de a hagyományosan 3,5 órás általános vitán ezúttal háttérbe szorultak a pénzügyek. A feszültség akkora volt az ülésteremben, hogy a vitát vezető Julia Klöckner parlamenti alelnöknek 2-szer is hivatalosan figyelmeztetnie kellett a képviselőket, de a plenáris ülés egy pontján megfenyegette őket, hogy kivezetteti a rendbontókat a teremből. A vasárnapi tartományi választásokon Sachsen-Anhaltban ugyanis történelmi győzelmet aratott az Alternatíva Németországért, az AfD elnevezésű párt, miközben Merz kancellár pártja, a Keresztény Demokrata Unió, a CDU történelmi mélységbe zuhant. Bár a fősodorbeli pártok által fenntartott politikai karantén, az úgynevezett tűzfal, ami miatt az AfD egyedül nem tud abszolút többséget felmutatni a magdeburgi parlamentben, a választás eredménye mégis megrengette a szövetségi koalíciót. A bukás súlyát maga Merz is elismerte a hét elején, amikor belső körben mélyütésnek nevezte az eredményt, és ígéretet tett a kormányzati kommunikáció felülvizsgálatára. Megismételhetik-e a választást Sachsen-Anhaltban? Még erre is sor kerülhet nem sokára. A Sachsen-Anhalti parlamenti választások után ugyanis a kialakult politikai helyzetben az AfD miniszterelnök jelöltje, Ulrich Zsigmond ismét felvetette az előrehozott választások lehetőségét. A Sachsen-Anhalti tartományi parlamenti választásokon a jobboldali, bevándorlás ellenes Alternatíva Németországért történelmi győzelmet aratott, az eredmény brutális pofon a német politikai elitnek, amely teljesen átírja a hagyományos erővonalakat. Mivel azonban az AfD a rendkívüli siker ellenére sem szerzett abszolút többséget, a tartomány a politikai padhelyzet feloldására készül. Az első és leggyorsabb lehetőség a miniszterelnök választás, aminek legkésőbb a parlament október 6-ai alakuló ülésén meg kell kezdődnie. Ha az első 2 szavazási körben egyetlen jelölt sem kapja meg az abszolút többséget, a tartományi gyűlés válaszút elé kerül, vagy kiír egy harmadik fordulót, vagy a képviselők többségének szavazatával feloszlatja önmagát, és új választást rendel el. Amennyiben a parlament az alakuló ülésen sem oszlik fel, a képviselőknek a későbbiekben is joguk van a mandátumuk megszüntetésére, de a jogi feltételek ekkor már szigorúbbak. Erre legkorábban a parlamenti ciklus megkezdése után 6 hónappal nyílik jogi lehetőség. Az eljárás elindításához a képviselők 1/4-ének indítványa, a tényleges feloszlatáshoz pedig a parlament 2/3 többségének támogató szavazata szükséges. A harmadik, bár politológusok szerint a legkevésbé valószínű forgatókönyv szerint, először megválasztanak egy miniszterelnököt, aki ezt követően saját maga ellen kér bizalmi szavazást. Ha a parlament többsége megtagadja a bizalmat, a miniszterelnök kezdeményezheti a parlament elnökénél az időközi választások kiírását. Mindhárom alkotmányos út esetében közös szabály, hogy egyetlen párt önmagában nem képes kierőszakolni az új választásokat. Bármelyik forgatókönyv megvalósulásához szélesebb körű politikai konszenzusra és több párt egybehangzó döntésére van szükség. Komoly nemzetközi botrány robbant ki Németország és az Egyesült Államok között, miután Friedrich Merz kancellár lemondta a telefonos egyeztetést Donald Trump amerikai elnökkel. A sértődés oka, hogy Trump gratulált az Alternatíva Németországért az AfD vasárnapi győzelméhez a Sachsen-Anhalti tartományi választáson. A német felháborodást Donald Trump keddi bejegyzése váltotta ki, amelyet saját platformján a Through Social-ön tett közzé. Az amerikai elnök, bár név szerint nem nevezte meg az AfD-t, egyértelmű utalást tette a vasárnapi Sachsen-Anhalti választási eredményre. A bejegyzésben megelégedéssel jelentette ki, hogy az emberek belefáradtak az illegális migráció okozta körülményekbe. Trump a posztot a saját kampány szlogenjére hajazó betűszóval zárta, MGGA, azaz Make Germany Great Again, vagyis tegyük ismét nagyjá Németországot. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának a múlt héten benyújtott költségvetési módosító indítványait támogatva a Patrióták Európáért Európa parlamenti frakció is a Magyarországnak járó uniós források feltétel nélküli és azonnali kifizetését követeli. Az MTI-hez eljuttatott közleményében a képviselőcsoport hangsúlyozta, a Patrióta frakció szerint nem csak a helyreállítási alap forrásait, hanem a magyaroktól eddig elvett kohéziós pénzek teljes összegét is feltételek nélkül és azonnal ki kell fizetni a magyar embereknek. A Patrióta frakció is a jelenlegi 450 millió euróról 900 millió euróra növelné a gazdák kártalanítására létrehozott uniós válság alapot. A javaslatot az Európai Parlament mezőgazdasági bizottságában a néppárti baloldali nagy koalíció egyszer már leszavazta, írták mindenről. Donald Trump szerint az ország vámbevételeiből megvalósítható a republikánus választási győzelem esetén az állampolgároknak megígért 5000 dollár egyszeri pénzügyi úgynevezett részesedés kifizetése. Az amerikai elnök a republikánus párt félidős választások előtt tartott konvenciójának dallasi helyszínén a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban kifejtette, hogy az általa bevezetett vámok 21 ezer milliárd dollár bevételt jelentenek az amerikai költségvetésnek. Utalt arra, hogy az egyénenként 5000 dollárt az Egyesült Államokon belül kellene elkölteniük az embereknek, és vitatta, hogy az ígéret a választók megvásárlására tett kísérlet. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a demokraták politikája nem tenné lehetővé a kifizetést.
1: A nemzetközi lapszemlét és Kövér Tamást hallották.

Kedves hallgatóink, ez volt a zenés napköszöntő 2026. szeptember 14-én hétfőn. Csák Éva hangtechnikus és Varga Ramona zenei szerkesztő nevében is köszöni figyelmüket a műsorvezető Tóth Zsófia.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Csak a megbocsátás szabadít fel és hozza vissza a világosságot, fogalmazott 14. Leó pápa vasárnap, szeptember 13-án, az évközi idő 24. vasárnapján a Szent Atya a vatikáni apostoli palotában található dolgozó szobájának ablakából imádkozta el az úrangyalát a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal. Beszédében a megbocsátás nélkülözhetetlen szerepéről elmélkedett. Arra figyelmeztetett, hogy megbocsátás nélkül konfliktusok és neheztelések támadnak, míg a megbocsátás felszabadít, gyógyít és visszahozza a világosságot életünkbe, tette közzé a Magyar Kurír. A 2007 óta működő iránytű hivatás tisztázó műhely sorozat a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán szerzetesi és papi összefogással vezetett fiatal felnőtteknek szóló kurzus, tájékoztat a Magyar Kurír. Célja, hogy segítse azokat a 18 és 35 év közötti szabad állapotú férfiakat, akik az életállapot szerinti hivatásukat keresik, szerzetességet, papságot vagy családos hivatást. Jelentkezési határidő szeptember 16-a. A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Ennek első felét novemberben kapják meg, a második felét pedig januárban, mondta Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth Rádió felkelő című hétfői műsorában. A kormányfő úgy fogalmazott, ezzel még mindig nem vagyunk kint a vízből, hiszen megalázóan alacsonyak a fizetések, például az egészségügyi szakdolgozóknál vagy a rendvédelemben. Hangsúlyozta, rengeteg dolguk van, de azt látni fogja mindenki, hogy ennek a kormánynak az oktatás, az egészségügy és a gyermekvédelem kiemelt prioritás. További emelkedés esetén a cseh kormány készen áll arra, hogy korlátozza az energia és üzemanyag árakat, jelentette ki a cseh ipari és kereskedelmi miniszter vasárnap a CNN Prima News kereskedelmi hírtelevízió vita műsorában. Hogy milyen magas áraknál avatkozna be a kormány, azt Havlicek nem pontosította. Azt mondta, az üzemanyag áraknál a kormány egyeztetni fogja lépéseit a visegrádi négyek országaival. Életének 83. évében szombaton elhunyt Kardos Sándor, Kossuth Díjas operatőr, rendező, fotográfus, a Nemzet művésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, közölte az Akadémia vasárnap az MTI-vel. Több mint 30 játékfilmet, több mint 100 TV-filmet, kisjátékfilmet fényképezett. Olyan filmek egyedi fényképezése kötődik hozzá, mint a Kis Valentino, az Álombrigád, a Tanítványok vagy az Eldorádó. A Művészeti Akadémia közlése szerint Kardos Sándor alkotásaiért hazai és nemzetközi fesztiváldíjak sokaságát nyerte el. 2010-ben Kossuth díjat kapott. Kardos Sándort a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti. Végül az időjárásról. A kevésbé felhős keleti tájakon is erősen megnövekszik a felhőzet. Ezt követően nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Elszórtan lehet időszakos, gyenge esőre, záporra számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 10 órakor lesz. 9 óra 4 perc. Messzelátó, hazai turisztikai magazin.

0: Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is. Szentirmai Ágnes vagyok. Idén márciusban nyitották meg Aszódon a megújult, korszerűsített és kibővített Petőfi közérdekű muzeális gyűjteményt. Az épület egykor az evangélikus latin iskola volt, itt tanult Petőfi Sándor 1835 és 38 között. Termeiben ma térség- és helytörténeti, régészeti, irodalmi, néprajzi, technika és művészettörténeti kiállító termekkel várják az érkezőket. Külön gyűjteményt állítottak össze a költő Aszódon töltött éveiről. Itt kaphatunk információkat a Podmanicki családról, a városközpontban álló kastélyaik történetéről, és az 1910-es évek elején Aszódon működött repülőgép és motorgyár históriájáról. A gyűjteményben számos régészeti és kultúrtörténeti ritkaságot őriznek. Ezekről is kérdezem majd Asztalos Tamást, az Aszódi Integrált Kulturális Intézmény intézményvezetőjét, főmuzeológust, és Klamár Balást, a gyűjtemény történész néprajzos muzeológusát.
1: Az egykori Scola Latina, az Evangélikus Egyház latin iskolájának az épülete az, ami múzeummá alakult. Hát 1958-ban nyitotta meg a kapuját a múzeum, akkor itt még egy nagyon lepukkant épületek álltak, amiket most lát az egészen másképpen nézett ki. Hát azóta az épület együttesben akkor 13 lakó lakott, azokat a tanács, majd az önkormányzat kiköltöztette, és így gazdagodott a múzeum, és vált ekkorában, mint ami most van. De amit most tetszett látni, és korábban nem, az a Petőfi 200-as program keretén belül nyertünk el pályázati pénzeket, amit az önkormányzat kiegészített, és így műemlékileg helyreállítottuk az egykori iskolaépületet. Épült egy köztes épület az egykori rajzterem és az iskolaépület közé, ezt mi aulának nevezzük, ez itt állunk most a üvegportál előtt, és fölöttünk van egy központi épület, és mellette két épületszárny, ahol a raktáraink, irodáink és a restaurátor műhely található.
0: Ez is az iskolához tartozott, ez az épület?
1: Igen, korábban ez egy épület volt a Scola Latina épülete, azt 1772-ben építették, majd 100 évvel rá pontosan később emeletet húztak, majd a 19. század végén építettek föl egy épületet, amit itt a mellettünk jobbra, ez volt a rajzterem, egykor a rajzterem, és hát itt az iskola egészen az új épület megépülése, ami fönn van a város másik részén, addig gimnáziumként, almagy főgimnáziumként működött, majd azt követően, amikor kiköltözött az iskola, akkor pedig internátus volt.
0: Ez a Szontág lépcső, ezt nevezik, vagy van is lépcső? Szontág lépcsőként? A gimnázium épülete mellett.
1: A gimnázium, igen, Szontág Sámuel, a Podmanicki gyerekeknek volt a nevelője, és róla nevezték el a lépcsőt, mert a fölöttünk álló iskolaépület, van itt még egy másik iskolaépület, amire ő adott telekvásárlásra pénzt, és ott az ő pénzén építettek föl egy iskolát, ami egészen a 80-as évekig iskolaként működött, most már magántulajdon.
0: Lépjünk be a múzeum belső terébe, a kiállító térbe, nézzük meg, hogy mi az, amivel várják a látogatókat.
1: Az épület együttes, az, mint ahogy tetszik látni, az tulajdonképpen két monumentális épületből áll. Az egyik a főépület, ami a régi iskolaépület volt, ott van az állandó kiállításunk, van a galériaépület, ami korábban volt ugye a rajzterem, és ezt a két épületet építettük össze, és tulajdonképpen egy egybefüggő épületünk van, ami tulajdonképpen a kiállításunk címét is mutatja, minden csak átmenet. Egyrészt átmenet az egyik épületből a másikba, másrészt időben is átmenet. Az aula épületét pedig úgy szándékoztunk berendezni, hogy ez is átmenet legyen a régi és az új között. De tetszik látni az új pultot, meg itt vannak a régi bútorok.
0: Már itt elkezdődik tulajdonképp a tárlat, a kiállítás is, és itt pedig múzeumi történet a kincsekről és az emberekről. Település története, Aszód és környéke története is? Ez az első terem, a régészet terme.
2: Igen, igen. 19 település a gyűjtőterületünk, tehát onnan van mindenhonnan anyagunk, és néprajz, régészet, történet a gyűjtésre való jogosultságunknak a szaktudományai, és itt az első teremben a régészettel foglalkozik a kiállítás, és a neolitikumtól kezdve lakott volt ez a terület. Itt egy hatalmas új kőkori település volt, ami annak volt köszönhető, hogy kőkori kereskedelmi utak találkozása meccéspontjában állt a település, emellett természetesen a természeti feltételek is kedvezőek voltak, ezért választották a kőkori népek lakóhelyükül az aszódi dombokat, és milyen két dolog találkozott itt a kőkori kereskedelmi utakon, a spondiluskagyló és az obszidián kereskedelme. Az obszidiánból egyébként ékszereket, valamint ilyen pattintott kőeszközöket, igen, ott láthatóak a vitrínben. A spondiluskagyló az ékszerkészítésre használták.
0: Melyik a kagyló? Itt, igen, a itt felső részben a kagyló darabok?
2: Igen, ilyen kis gyöngyök, kagyló ékszerek láthatóak itt. Sírokból így kerültek elő. Természetesen a fölfűzés az nem az eredeti, de a gyöngyök azok eredetiek. És a régészeti intézet elvitte vizsgálásra egyébként a 2000-es évek második felében a spondilus gyöngyöket és karpereceket, és az derült ki, hogy nem mindegyik kagylóból van, hanem egyszerű mészkőből is csináltak. Tulajdonképpen így utánozták a kagylónak a kialakítását és...
0: Nagyon sokféle alapanyagból készítettek ékszereket, ilyenből még nem láttam kifejezetten így konkrétan a kagylóból. Abban az időben, amikor ez előkerülhetett, mert ugye víz borította a környéket. A mennyezeten csillagokat látunk, a lábunk alatt pedig olyan, mintha egy ásatáson járnánk.
2: Igen,
0: a sírrajzok. Igen. Edények, különböző állatmaradványok.
2: Hát ez tulajdonképpen a teremnek a koncepciója, hogy... Itt látható egy nagyon unikális lelet, ami egy kislány sírjából került elő, egy nagyon-nagyon egyedi kerámia, ami egy ilyen emberlábú madártestű edény, és a régészek azzal magyarázták, hogy ez valamiféle ilyen túlvilági hitre utalhat, hogy az ember a földön lábon áll, és hogy a madár, mint az elszálló lélek jelképe, és ezért is ihlette meg ez a teremnek a grafikai, a vizuális kialakítását, hogy akkor itt lent a sírokat látjuk, fönt pedig az eget.
0: Sötét egyébként a tér belső, feketék a falak, illetve a mennyezet is, de nagyon jól érvényesülnek a tárlók, ahogy fényesek, és a megvilágított, kiállított tárgyak. Visszatérve, ez egy pohár volt? Két részből állt?
2: Két részből állt, és ragasztással össze van dolgozva, igen. De hogy milyen funkciója lehetett, azt nem tudjuk pontosan.
0: Ebből még inni sem lehetett olyan egyszerű, igen, mert olyan a szájnyílás.
2: Kultikus edény. Tehát,
0: hogy öntöttek inkább.
2: Igen, igen, igen. Nem, gyakorlati hasznát nem igazán vélem felfedezni. Igen.
1: Nincs párhuzama ennek a tárgynak, nincs párhuzama a világon. Mondhatni egyedülálló.
0: És még látom, hogy még festett, igen, tehát vannak díszítések az alsó részen, csíkok, vonalak.
2: Jellemző az aszódi kerámia művességre, hogy a vöröset és a feketét használták, és ilyen geometriai mintázatot, tehát ilyen csíkokat, kockákat, ilyesmiket ábrázoltak, igen, igen, itt látható ebben a nagy vitrínbe.
0: Átlépünk a következő terembe, korszakot és témát is váltunk.
2: Igen, itt már megjelenik az, hogy nem csak aszód a gyűjtőterületünk, hanem 19 település, mert itt a bronzkori leletegyüttesek egy része az nem helyi, hanem versegi. Versegen volt egy nagyobb később bronzkori sír temető, amit feltártak, és annak a nagyon szép kerámiáit láthatjuk itt középen.
0: De érdekes ez az edény. Ebbe tároltak valami? Gabona, vagy mit tároltak?
2: Valószínűleg egyébként igen, ezek ilyen tároló nagy urnák voltak.
0: A talpa és a nyaka keskeny, és akkor itt valahol a középtájon kiszélesedik az edény.
2: És ilyen karcolt csúcsos díszítések vannak, valamint ilyen fülek vannak rajta, amik még a régészek se tudták megmondani, hogy rögzítésre használták, vagy csak dísznek, mert hát...
0: Valahová felfüggesztették. Ezek pedig fémek itt, már?
2: Igen, ez bronzkori depók, vagy strukturált depozitumok, ahogy hívják a régészek. Ezeket általában ilyen vándor kézműves kovácsok használták, és általában ledeponálták a földbe, attól függően, hogy működtek, tehát hogy kereskedelmi utak mentén leágazódások vannak, és akkor nem mindig cipelték magukkal, ezért a felesleget, az alapanyagokat elrejtették a földbe, vagy hogyha éppen találkoztak valamiféle bajos eseménnyel, akkor is elásták ezeket, és ebből kifolyólag azt tudjuk, hogy ezekhez nem tértek vissza, mert ezek megmaradtak a földbe, és a régészek

0: Közben itt ránézek egy térképre, hogy hol is van Aszód, jelöli a térképen, ugye Pest megye Gödöllő és 60 között, és itt húzódott a Csörsz árka, viszont ez egy árokrendszer volt? Én azt gondoltam, hogy ez egy ilyen rövidebb szakasz, mondjuk.
1: Nem, ez elég hosszú egyébként, és hát itt Aszódon is több szakasza futott, és végig a Galga mentén még mind a mai napig felfedezhető állapotban vannak ezek az erődítések.
0: Mi lehetett ez egykor? Tehát itt van olyan, hogy még egy sáncrendszer rész is föl van építve az erdőben.
1: És ahol a kiásott részek, a sánc maradványokat mind a mai napig fel lehet fedezni.
0: Mondjuk itt Szentendre után kezdődik, fut Jászberény a Jászságig, aztán egész Nyíregyháza, Berettyóújfalu, Szeghalom, Arad, Temesvár, és húzódik egész lefelé, tehát ez egy ilyen hossz.
1: És több sávban is fut, tehát ez egy...
0: Nem egy, hanem párhuzamosan egy.
1: Párhuzamosan egymással.
0: Dányi avarkori leletek.
1: Itt már az avarkori leletek, itt egy olajtartály ásása közben került elő, ez teljesen véletlenül, és aranyövveretek, és egy görög amfóra.
2: Tetszik látni ezeket a falra ragasztott unikornisokat.
0: Ott igen, többször, több helyen láttam már, sőt az unikornisos kaput is láttam a kastély egyik kapuja.
2: Ez tulajdonképpen egy múzeumpedagógiai ötlet, próbáltuk valamire fölfűzni, hogy mi viszi végig a látogatókat a kiállításon. És minden teremben, minden korszakhoz készültek ezek az unikornisok, akik egyébként megszöktek a kapuról, és éjjelbe költöztek a múzeumban, aztán itt maradtak. Na most ez úgy néz ki, hogy a kolléganőnk, ő festőművész, aki művészet történész is egyben, kitaláltuk, hogy ez a két unikorn, és az egyik unikornél a másik unikolett. És ezek föl vannak öltöztetve minden egyes korszakban, abban a ruhában, ami akkor mindennapi viselet volt, és hát így megyünk végig a termeken, gyerekek nagyon élvezik, sőt, még a felnőttek is, és hát erre fogunk készíteni majd múzeumpedagógiai feladatlapokat.
0: És különösen érdekes, hogy gyermekszinten van, tehát gyermekméretben igen. Van a falon, nem a felnőtt látóterében, igen. Hanem
2: lejjebb. Magától a kiállítást, hogy a gyerekek, hát ugye mindig mondjuk neki, hogy ezt azért keressétek minden teremben, és így tulajdonképpen a figyelmüket fönn tudjuk tartani.
0: Akkor itt a középkor, honfoglaláskor, ami lezárja ennek a teremnek a témáját.
1: Igen, itt még van egy unikális leletünk, amit külön vitrínben, faltól, plafontól, padlóig tartó vitrínben mutatunk be, és ez kicsit sántít az, hogy itt a középkornál található, mert ez az előző szarmata sírhoz kapcsolódik, abból került elő, viszont hogy miért a középkornál mutatjuk be? Azért, mert a középkori templomnak, a hévízgyörgyi Árpád-kori templomnak a romjából, idézőjelben romjából, akkor romjából, a 80-as évek végén felújították, és akkor megásták a templomdombot, és egy előkelő szarmata párnak a sírja került elő onnan, és egy ilyen görög eredetű oinokénak nevezett borkiöntő üveg kancsó, amilyen nagyon szép lilás színben játszik. Három vallás, ami meghatározta a török kor után az újratelepülés idejében Aszódot és a környéket, ez az evangélikus, a katolikus és a zsidó vallás, és azoknak a tárgyait, leleteit láthatjuk itt, mise könyveket, imádságos könyveket. Itt szintén van egy nagyon unikális darab,

0: Ez a betelepülő németeknek a magukkal hozott bibliája, ami egy nagyon korai könyvnyomtatás, nagyon korai korszakából származik. Ha itt olvassuk a latin számokat, ez 1583-as.
1: És még gótbetűvel írott, vagy nyomtatott, nem írott, nyomtatott, igen. És jó vaskos, egy oldalnál van kinyitva, pont ott, ahol az évszám is van, csatos könyv. Ha össze lenne csukva, akkor két csattal lehetne összerögzíteni. Haladunk tovább, ez pedig már...
0: Katolikus misekönyv, egyébként az első törökkor utáni aszódi plébániának a misekönyve. Sokáig bagfiliája volt a település, tehát bagról járt ide átmisézni a pap, viszont 1700-as évek második felére már volt itt katolikus pap, és annak az első misekönyve itt látható.
2: Azért érdekes ez, hogy miért három vallás, hogy a törökkor után elnépteledett a Galgamente, és akkor a betelepülők, hát ugye több irányból jöttek, egyrészt visszajöttek, akik itt laktak, jöttek a felvidékről, illetve Németországból evangélikusok, protestánsok, illetve a földbirtokos, a Podmanicki család pedig beengedte a zsidókat is a településre, és ez a három vallás békés egymás mellett élését mutattuk itt mi be. Két tárgyat még hagy említsek meg, az egyik az evangélikus templom sekrestye ajtaja, amikor felújították a múlt évtizedben a templomot, akkor ezt a sekrestye ajtót mi megkaptuk, illetve van itt két kerítésszem, ami pedig a régi Fazsin zsinagógából került elő. Ezt nem mi állítjuk, hanem a zsidó, Országos Zsidó Múzeumnak egyik történész munkatársa mondta, hogy ez vélelmezhetően a régi zsinagógából lehetett, mert az új zsinagógában ezt nem lehet föllelni képeken. Két zsinagóga volt Aszódon, 1700-as években kerültek ide a zsidók Aszódra, és akkor már az 1700-as évek közepén volt egy fazsinagógájuk. Ezt lebontották. Ez azért érdekes, mert ebben a zsinagógában egy időben az iskola, a gimnáziumnak a tornaterme működött. Ezt lebontották, és akkor építették meg azt a zsinagógát, amit szintén azóta lebontottak. Ami olyan volt majdnem, mint a szegedi zsinagóga.
3: Az Aszódi Petőfi közérdekű muzeális gyűjteményben Asztalos Tamás főmuzeológus intézményvezetővel és Klamár Balázs történész néprajzos muzeológussal beszélgetünk. A muzsika után a Podmanickik család és kastély történeti szalonjában, majd a Petőfi Sándor emlékteremben folytatjuk sétánkat.

0: Te szép, olyan, mintha egy kastélynak a szalonjába lépnénk. A mennyezet díszítve van, nem tudom, hogy festménye vagy kép.
1: Igen, ez egyébként a Podmaniszki kastélynak a dísztermének a freskóit láthatjuk itt. Most az a fura helyzet állt elő, hogy teljesebben lehet látni, mint sajnos a kastélyban, mert ott beázás miatt beszakadt több helyen is. Ez még egy korábbi felvétel volt, és azt föltapétáztuk így a falra. Egyébként az Osztrulckiak utolsó lányági leszármazottját, Juditot elvette Podmaniszki első János, és így kerültek, és megszerezték a szódot, és családi birtok központnak építették ki. Nagyon jól gazdálkodtak, és egy hatalmas kastély komplexumot húztak föl itt a 18. század folyamán, 1700-as évek elejétől indultak az építkezések. Pontosan nem tudjuk, de mert két kastély található, de a második kastély az valamikor vagy a 18. század végén, vagy a 19. század elején létesült.
0: Egymás mellé építették a kettőt?
1: Egymás vannak nyitva.
0: Egybe is, tehát most már fizikailag is egyben van.
1: Van a régi U-alakú kastély, és van mellette egy téglalap alakú, úgynevezett zöld kastély, a festése alapján nevezték el, más neve még a Széchenyi kastély is ennek, mert az utolsó tulajdonosa egy Széchenyi családtagja volt. Megvásárolták. A Podmaniszkiak egyébként anyagilag tönkrementek, és hát elhagyták az ősi fészket fokozatosan.
0: A családfa mellett két oldalon a családtagjait látjuk fotókon, festményeken, középen egy enteriőr.
2: Úgy tulajdonképpen a terem a Podmaniszki családnak az életét mutatja be, és ami érdekes még itt, amit mindenképpen szeretnék elmondani, a tégla kiállítás. Ezt egy Botka Csaba Aszodi téglagyűjtőtől kaptuk, és a családfát téglagyűjtemény, a tégláknak a család által vetett tégláknak a bemutatásával együtt. Több 40 vagy nem tudom hány, majdnem 50 különböző tégla van kiállítva, amit a család különböző tagjai vetettek a családi téglavetőjükben. És amit tetszett mondani, a családi fotókat, hát mi összegyűjtöttünk nagyon sok fotót a családról, viszont nem azt szerettük volna, jogvitákban nem akartunk belementni, ezért megkértük Márvány Miklós Gödöllőn élő festőművészt, hogy fesse meg a családi arcképcsarnokot, és hogy rendelkezzünk egy egész komplett Podmaniszki család festménysorozattal.
0: Minden csak átmenet. Ez az, amivel találkozik a belépő. Igen. És a híd is megvan egy képen. Ez létezett? Hol volt ez a híd?
2: Ez az úgynevezett csordahajtó úton, amit most mély útnak neveznek, a kastély mellett, ami megy ki a szántókra, legelőkre. Ott hajtották ki a csordát, ott volt ez a híd, ami a templomot és a tuszkulánomot a botanikus kertnek a benlévő nyári lakot kötötte össze, de ezt azóta sajnos lebontották.
0: Egyáltalán nincs már meg a környéke sem, hát tehát környéke föl lehet ismerni?
2: Az oszlopokat már lehet látni, igen, és hát érdekes, mert magyarul is és németül is föl volt írva. Azt nem tudjuk, hogy mind a két oldalán, lehet, hogy az egyikre írták rá a másikat, aztán, de először németül írták, és utána lehet a magyar, ezt nem tudjuk.
0: Egy fahíd volt akkor, ez egy ilyen kicsit íves, kialakítású fahíd. És akkor innen lépünk át a Petőfi szobába, a család szobájába. Igen, ezt ugye tanulmányaink során tudjuk, hogy Petőfi Sándornak volt kötődése a szóthoz élete egy időszakában, de nem csak neki, hanem a szüleinek is. Mikor volt ez az időszak?
1: Itt kötöttek házasságot. Egyébként a Galga mentén több időszakban is éltek Petrovicsok is, de tulajdonképpen a nagyszülők egy része itt van eltemetve a Galga mentén, Domonyban és Aszódon is az öreg temetőbe, de az nem maradt fent. Domonyban is egyébként az öreg temetőbe csak egy idézőjelben jelképes sír van, mert pontosan nem maradt meg maga a sírhely, tehát, de tudjuk, hogy biztosan ott nyugszik.
2: Itt születtek, itt haltak meg, a nagyapának itt volt a mészárszéke, volt kötődése a családnak, ezért hozták ide a Sándort is, meg az István öcsét is a latin iskolába.
0: Akkor itt tanultak, ebben az iskolában talán?
1: Ebben, és ebben a teremben egyébként. Bizonyítványt, korabeli könyveket, valamint itt látható egy ilyen könyves polc, ismert és tudjuk a Petőfi korabeli könyvtárát az iskolának, és fennmaradt a kölcsönzési jegyzék is, ami az iskolának a matrikulájában, az anyakönyvébe volt jegyezve. Ezáltal tudjuk, hogy miket olvasott itt Petőfi, és az olvasott könyveket így ilyen barna gerincesen jelöltük, és érintéssel elő lehet hozni a monitoron az adatokat ezekről kiadványokról. Tehát.
0: Említsünk meg néhányat, hogy mit olvasott a költő, amíg itt volt.
2: Ez a matrikulából, itt például pont a matrikulát látjuk, és a másik oldalán pedig ott van egy replikája a matrikulának, mert az eredetit azt nem állítottuk ki, de majd bizonyos jeles eseményekkor ki fogjuk állítani. Ez Koren István Petőfinek a tanára, professzora vezette. És hát ebben vannak az osztály névsorok, az eredmény...
1: Igen, itt van aláhúzva, és akkor számozva voltak a könyvtárnak a könyvei, tehát van egy lista is ebbe a matrikulába, hogy aminek a feloldása, tehát a számokat feloldja, de itt a kölcsönzési jegyzéknél itt csak azt láthatjuk, hogy Petrovics, és hogy 6-os, 12-es, 20-as mondjuk, tehát hogy három könyvet is kölcsönzött, de azt visszalapozunk, és akkor meg tudjuk nézni, hogy pontosan mik voltak az.
0: Igen, itt nézzük, hogy 19 könyvet kölcsönzött ki, ugye a tanév, a második aszódi tanév során, ezek közül például az egyik Magyarország históriája.
1: Igen, Amerika felfedezése.
0: Amerika felfedezése, igen, igen, és szóval vissza lehet
2: követni. Érdekes ezzel kapcsolatban, hogy a 19. században, amikor már a kiegyezést követően, hogy könnyebb lett a helyzet, politikai helyzet, akkor már lehetett ünnepelni Petőfit, lehetett róla szó, egyáltalán szóba lehetett őt hozni, és akkor a gimnáziumnak a tanárai gyűjtöttek különböző dolgokat, ami vele kapcsolatos könyveket, visszaemlékezéseket. És ez egy első Petőfi ereke gyűjteményként, ez a galéria épületében ki is lett, akkor a rajzterem volt, ott ki is állították ezt, és sajnos a második világháborúban ez a gyűjtemény megsemmisült. Egyetlen egy dolog maradt fent, a matrikula, az az anyakönyv vagy osztálykönyv, amiben ezeket a dolgokat meg lehet találni, és innen tudunk nagyon sok mindent Petőfi Aszódi 3 évéről.

0: Ez pedig már a népi vallásosság terme.
1: Néprajz
0: és a viseletek, régi bútordarabokat láthatunk. Aszódi viselet, igen.
2: Nem csak aszódi, mivel 19 település, azért most nem tettük meg, mint az előző kiállításban, ott azért jóval teljesebb módon bemutattuk a aszódis környékének a viseletét, de itt most, mivel egyetlen egy teremben vagyunk beszorítva néprajz tekintetében, ezért próbáltuk csak a helyi vonatkozásút, aszódit, és a környékből viszont a legszebbeket, valamint a környező nációknak is, az újratelepítés során ide telepített nációknak a viseletét bemutatni, tehát ezért egy kicsit vegyes. Itt láthatjuk az aszódi viseletet, ez konkrétan egy 20. század elejé fényképről, ami szembe látható, az ablakot takarja egy ilyen nagy molinón, arról egy az egybe mintáztuk, és így alkottuk meg ezt az aszódi babát.
0: Ez egy hölgy, igen. Fekete szoknya, igen. Fekete kendő, rojtos kendő, és hímzett a kendő szegélye, és a hajviselete is.
2: A szlovák nyelvű imádságos könyve kezébe. A hajviselet érdekes, igen, brekocsnak nevezik, és mind a mai napig vannak, akik még ezt tudják. Boldogról kellett olyan idős asszonyt fogadnunk, aki ezt a fajta hajviseletet meg tudta csinálni. Eredendőleg is Boldogról származik ez a fajta hajviselet, de valamiért elterjedt itt nagyon a Galga mentén, és asszódiak azok kifejezetten szerették, és itt látható két régi fénykép is, az egyik az a 20. század első évtizedéből, a másik pedig a két világháború közöttről, és megfigyelhetjük a két képet, ugyan elválasztja jó pár évtized, de a hajviselet egyáltalán nem változott.
0: Középen van a hölgy haja elválasztva, a hajfonatot jobb és bal halántéktól indították.
1: Körülbelül.
0: És utána, ahogy meglett a cof, a fonatcop, hátra kötötték, vagy hátra hajtották a fonatot, és egészen a főkötő alá húzták.
2: Igen, berendezték.
0: Ez akkor nem is konty tulajdonképp, hanem egy fonat a főkötő alá.
2: Itt látható még egyébként, érintőlegesen kapcsolódik, nem a teljesen, de a néprajzhoz tartozóan a naív népművészet, és ezeknek a jeles alkotóit, a Galga mentéhez kapcsolódó jeles alkotóit próbáltuk itt bemutatni. Talán a legjelentősebb is, aki országos szinten, sőt azt lehet mondani, hogy világszinten is ismert volt, az Vankóné Dudás Júli, Galga mácsai festőasszony. Olyannyira népszerű volt 70-es, 80-as években, hogy nem csak Magyarországon szerveztek neki kiállításokat, hanem kijutott mondjuk New Yorkba, Moszkvába, Tokióba is.
0: Igen.
3: És hogyha a kedves rádióhallgatók Aszódra kerülnek, és meglátogatják a múzeumot, akkor itt fönt az emeleten a két terem közti átjáróban ilyen muzeológiai érdekességeket mutatunk be, és itt megtudhatják az ide látogatók, hogy mi a kapcsolat Kárszbád és Aszód között, hogy került Kárszbádba az aszódi tű, illetve hogy mi az a három könyv története, amit itt bemutatunk.
0: Mi ez az aszódi tű?
3: Igen. Hát ez egy nagyon érdekes történet, Podmanyecki Frigyes édesapjáról írta a visszaemlékezésében, hogy az édesapja Kárszbádban volt, és vásárolt ott tűkészleteket a család hölgy tagjainak, haza is hozta, oda is adta mindenkinek, akit hozta, és itt, amikor az jöttek, akkor látták, hogy a Sernhorn Jakabnak a tűkészlete, a Sernhorn Jakab pedig a kastélyel szemben lévő utcában lakott, tehát az aszódi tűt Kárszbádban vette meg Podmanyecki Károly.
0: Ez pedig Aszód már az 1800-1900-as évek?
3: Két dolgot mondanék el én. Az egyik, Aszódon működött az első javítóintézet Magyarországon, itt hozták létre. Ennek a javítóintézetnek a történetét, a létrehozását és a működését mutatjuk be a kiállításnak ezen a részében. Itt működött egy kocsigyártó műhely, mert az akkori pedagógusok úgy gondolták, hogy munkára nevelés az nagyon fontos, és ezért különböző szakmákat is oktattak a közismereti tárgyakon kívül. És ez a kocsigyártó műhely képezte az alapját annak a repülőgépgyárnak, amit az első világháború előtt idején hoztak létre Aszódon, és ennek a repülőgépgyárnak a történetét is bemutatjuk. Egy több száz ember dolgozott, több tucat repülőgépet, több tucat féle repülőgépet állítottak elő, és itt egy makettet is látunk, Kis Tamás restaurátor művész készítette ezt. Ez az úgynevezett Fournier Lloyd, ami azért érdekes, mert ezt megelőzően a repülőgépeket vászonborítással látták, látták el, és a Melczer Tibor, aki itt dolgozott mérnök, főmérnökként, az ő konstrukciója volt ez, tehát ez a világon egyedülálló és első gép, ez itt készült ilyen módon, az aszódi repülőgépgyárban, amit aztán a trianoni békediktátumnak köszönhetően el kellett bontani, és így megszabadították Aszódot egy óriási repülőgépgyártól.
0: Az a hangárépület, igen, ott egy fotón látszik, hogy hány ember van a hangárépület egy része előtt. Igen. Most én így, ha kiegészítem, ez egy óriási létesítmény lehetett.
3: Igen. És ebből a hangárból itt lehet látni, hogy hány darab volt belőle. Óriási.
0: Hol volt ez Aszód? Melyik részén volt?
3: A javítóintézetnek a 60 felüli részén. Tehát a városból kivezető úton. Itt volt egy repülőtér is. Itt kell megemlíteni, hogy Bir Henrik volt a repülőgépgyárnak a vezérigazgatója, és ő Aspenben, Ausztria területén kétszer is végrehajtott világcsúcs kísérletet, ami világcsúcs is sikerült. Két személlyel is mentek, egy személlyel is világcsúcsot repült. Az itt gyártott magassági világrekordot repült két ízben is. A javítóintézetnek az épület együttes az megvan, működik is a javítóintézet, már nem ugyanolyan nagyságrendben, mint mondjuk ezelőtt 25 évvel, de még mindig vannak itt gyerekek, nagyon sokan. Az épület együttes az magán viseli azt a fürdővárosi, meg előkelő budai villa negyedek építészeti stílusát, a tornácos, különböző frízes, nagyon szép épületek vannak ott, műemlék az egész intézmény.
4: A városban több neves festő és grafikus dolgozott, köztük Pálya Celesztin és Rihli Emil. Alkotásaik közül néhány darabot a gyűjteményben is őriznek.
3: Kultúrtörténeti érdekesség, Pálya Celesztinnek hogy kerültek ide a munkái? Rázik Károly egy Aszódról elszármazott hentes volt, és ő Újpesten volt hentes, ahol Pálya Celesztin festőművész is élt. Pálya Celesztin volt az, aki a feszti körképen a lovas jeleneteket segítette megfesteni Feszti Árpádnak, és ő a Mrázik Károlynak nem tudott pénzzel fizetni, hanem festménnyel fizetett. Egy idő után pedig a Mrázik Károly már annyira megtetszett neki, hogy vásárolta is a képeit, tehát tulajdonképpen életben tartotta, és egyszer a 80-as években egy idős úr megjelent itt a múzeumban, és mondta, hogy hát neki nincsenek leszármazói, és ezt a gyűjteményt, amit összegyűjtött a múzeumnak adományoz, és így került ide ez a Pálya Celesztin gyűjtemény. És ott látszik Pálya Celesztinnek az önarcképe, illetve látszik egy háttal bemutatott kép, amin azt látják, hogy egy hentesboltnak a papírjával csomagolták be a képek hátulját. És akkor volt két aszódi művész, akik a háború áldozatai lettek. Az egyiket elmondom, ilyen Rihli Emil, egy végtelen híres séle válható akvarelista volt. Az aszódi gimnáziumnak volt a rajz tanára, behívták katonának, és Székesfehérvárnál az oroszok őt lelőtték. Itt laktak Aszódon, sajnos a házukat találat érte, már akkor megvolt a gyermekük, Rihli Zsolt, a híres rajzfilm készítő, a Kockásfülű nyúlnak is a rajzolója, tehát nem itt született Aszódon, Sopronban született, de itt éltek, és Rihli Emiltől megsírba temették, felesége megtalálta, és utána méltóképpen eltemette Sopronban. De nagy reményű festőművész volt, azt mondták, hogy világhírű is lehetne, hogyha nem lőtték volna le őt Székesfehérváron.
4: Klamár Balázs történészt és Asztalos Tamást, az Aszódi Petőfi közérdekű muzeális gyűjtemény intézmény vezetőjét hallották. A zene után maradunk még a művészeteknél. Átsétálunk a főtéren álló Podmanicki kastélyba. Az épület nem látogatható, minden évben csak augusztus 20-a környékén néhány napra nyitják meg a vendégek előtt. Ekkor egy nemzetközi képzőművészeti kiállításnak biztosít különleges helyszínt.

0: Itt vagyunk Aszót főterén, előttünk a Városháza, és ennek a főtérnek az egyik részét zárja le a Podmanicki kastély. Kastélyok, most ennek egy részét, egy U alakú részét látjuk kerten belülről. A kastély épülete nem látogatható, viszont az udvarra most be tudtunk jönni.
1: Az érdekesség a kastélynak az a történetéről, mindjárt Balázs majd elmondja, hogy a kastélyok általában a homlokzatokkal szoktak a főtér a tér felé nézni. Itt ez egy speciális dolog, a kurdönőr néz a térre, ezáltal a tér óriásivá válik. Nagyon szép, a két szárnyból áll a kastély, amiért mi most itt vagyunk és be tudunk menni, az azért van, a 8. alkalommal rendeztük meg mi a múzeum által a Morpheus galériáját, ami képzőművészeti kiállítások sora. Az első az 2012-ben volt, és akkor a Podmanicki család leszármazottainak, a művész leszármazottainak a kiállítása volt az egyik része, a másik része pedig Aszóthoz, illetve Aszóthoz köthető művészeknek a kiállítása. Így állított ki akkor Kutas László szobrászművész, Rihli Zsolt, ugye a grafikus művész, de több más mellett Oleser Tamás és nagyon sok helyi művész. A célunk az volt ezzel a kezdettől fogva mind a mai napig, hogy ezekkel a kiállításokkal rávilágítsuk a figyelmet arra, hogy itt egy olyan elementáris érték, egy olyan nemzeti érték van pusztuló félben, amit nem lenne szabad ezt nem szabadna hagynunk. Nyilván mi aszódiak, ehhez kevesek vagyunk, de ezáltal, hogy most már nemzetközi kiállításokat is hozunk ide, most például olasz könyvillusztrátorok vannak itt, két egyéb kiállítás mellett, a másik az Ince Mózes Munkácsi díjas festőművész, aki itt él is a Szegen, egyébként nem messze tőlünk, a másik pedig Fedinec Atanáznak a emlékkiállítás, aki most lenne 90 éves, ő viszont Aszódon élő ruszin magyar röntgen főorvos festőművész, volt, aki itt élt Aszódon hosszú ideig, Ungváról költözött ide. És az ő kiállításuk látható most, de célunk az, hogy vegyék már észre, hogy ez a kastély ez nem hétköznapi, ez Magyarország 6. legnagyobb belső légterű építménye, tehát monumentális. Mi csak az U-alakot látjuk, a másik, amit Podmanicki Sándor épített, a zöld kastély, az innen a folytatása.
2: A kastély történetéhez hozzátartozik az, hogy ez több lépcsőben épült. Először ez a téglalap alapú rész, amit szembe található, az U-alaknak a legtávolabbi részén látható, az épült föl, és ezt még Podmanicki Jánosék építették a 18. század első felében. Később Jánosnak a fiai azok, akik kiegészítették ezeket szárnyakkal, és itt ketté is vált a család, és az egyikbe az idősebb, a másikba a fiatalabb ágnak a leszármazottai élték életüket, és különböző a két szárny abban a tekintetben is, hogy az egyik fiú az pompakedvelő volt, és ő kifestette a főtermét, tulajdonképpen a kupola alatt látható épületrészét, a belső részét a kastélynak. A másik, ha bemegyünk majd, akkor látni fogjuk, hogy ez viszont teljesen pőrén lett hagyva.
0: Hol volt ennek a főbejárata? Mert itt vagyunk az U-alak belső részében, és hol volt a nagy ajtó?
2: Nincs nagy ajtó egyébként, mert két külön bejárata volt egyébként. Ott láthatjuk a kastély főtermeinek alatt egy ilyen kocsi bejárója van mind a két részen. Az most mind a kettő ajtóval van ellátva, de ez még a 19. század során ez nyitott volt, és onnan mozogtak tulajdonképpen.
0: Asztalos Tamást, az Aszódi Integrált Kulturális Intézmény vezetőjét, főmuzeológust, és Klamár Balást, a gyűjtemény történész, néprajzos muzeológusát hallották. A Galgamenti városban Petőfi emlékei sétaútvonal van kialakítva. Állomásai között találjuk a múzeumot, a Mészárszék emlékművet, mely annak az épületnek a helyén áll, ahol egykor Petőfi Sándor nagyapja dolgozott. A költő egész alakos szobrát és a vasútállomás Petőfi emlékpontját. Messze látunk mai adásában, Aszód látnivalóival ismerkedtünk. Köszönöm a figyelmüket, a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is. További kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: Lehár Ferenc Víg özvegy keringőjét a Magyar Filharmonikus Zenekar szólaltatta meg Doráti Antal vezényletével.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Csak a megbocsátás szabadít fel és hozza vissza a világosságot, fogalmazott 14. Leó pápa vasárnap, szeptember 13-án, az évközi idő 24. vasárnapján a Szentatya a vatikáni apostoli palotában található dolgozó szobájának ablakából imádkozta el az úrangyalát a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal. Beszédében a megbocsátás nélkülözhetetlen szerepéről elmélkedett, arra figyelmeztetett, hogy megbocsátás nélkül konfliktusok és neheztelések támadnak, míg a megbocsátás felszabadít, gyógyít és visszahozza a világosságot életünkbe, tette közzé a Magyar Kurír. A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Ennek első felét novemberben kapják meg, a másik fele pedig januárban, mondta Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth Rádió felkelő című hétfői műsorában. A kormányfő úgy fogalmazott, ezzel még mindig nem vagyunk kint a vízből, hiszen megalázóan alacsonyak a fizetések, például az egészségügyi szakdolgozóknál vagy a rendvédelemben. Hangsúlyozta, hogy rengeteg dolguk van, de azt látni fogja mindenki, hogy ennek a kormánynak az oktatás, az egészségügy és a gyermekvédelem kiemelt prioritás. Magyarország visszagyarmatosítása zajlik, ami ellen harcolni kell, jelentette ki Orbán Viktor, a Fidesz elnöke vasárnap a Hír TV Bayer Show című műsorában. A volt miniszterelnök, akit a szombati Köccsei találkozón zárt körben mondott beszédéről kérdezett Bayer Zsolt, azt mondta, 2010 előtt Magyarország gyarmat volt, a gazdaság stratégiai ágazatainak 80%-a külföldi, leginkább német kézbe került, majd 2010 és 2026 között Magyarországot ismét egy szuverén, független, szabad országgá tette a jobboldali nemzeti kormány. A mindenkori jobboldali nemzeti politika küldetésének azt nevezte, hogy harcoljanak a gyarmatosítás ellen. Orbán Viktor úgy értékelt, Magyarországnak ma nincs külpolitikája sem, mert azt is a gyarmattartók mondják meg Brüsszelből, írja az MTI. Családi házakat is orosz légicsapások értek Ukrajnában, többen megsebesültek, derül ki az MTI tudósításából. A Harkiv megyei Izium városában 3-an, Dnipropetrovszk megyében pedig 2-en megsebesültek a drónokkal és irányított légibombákkal Ukrajnában végrehajtott orosz légicsapásokban hétfőre virradóra. Több lakóház is megsemmisült vagy megrongálódott, jelentették be az illetékes ukrán katonai kormányzók. Oleh Szinyehubov, Harkiv megye katonai kormányzója hétfőn reggel a Telegramon arról számolt be, hogy Izjumban egy 56 éves férfi, egy 34 éves nő és egy 2 hónapos csecsemő sebesült meg, 4 családi ház megsemmisült, további 5 pedig megrongálódott. Végül hazánk időjárásáról. Nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, elszórtan lehet időszakos, gyenge esőre, záporra számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 11 órakor lesz. Mozart első D-dur kürtversenyének részletét David Jolly és az Orpheus kamarazenekar előadásában hallják.

0: Heti zene, Magyar Kornél rovata következik.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! Ma az egyik legnagyobb magyar tenorra emlékezem születésének 110. évfordulója alkalmából. 1916. szeptember 18-án Kistarcsán jött a világra Simándi József, szegény paraszti családban. Az éneklés szeretetét otthonról hozta varrónő édesanyjától, akivel szoros kapcsolatban állt. Apám mindig emlegette, hogy a Viljadalt senki olyan szépen nem tudta énekelni, mint édesanyám. Anyám mindig dalolt, amikor örült, amikor bánata volt. Dalolt sírva, dalolt nevetve. Tőle örököltem a szép hangot, muzikalitást, talán még a színpadi készséget is. Olvasható életrajzi visszaemlékezésében, amelyet a krónikás Dalos László jegyzett le, és bizonyára számtalan opera rajongó olvasta is, Bánkbán elmondja címen. Itt idézi fel fiatal éveinek nehézségeit, a fővárosi szürke taxi autószerelő műhelyétől az énekesi pálya legszebb és legfelemelőbb pillanataig. Énektanulmányait 1938-tól magánúton kezdte Possert Emiliánál, majd 1942 és 45 között a Zeneakadémián dr. Székelyhidi Ferencnél a neves tenoristánál végezte. Közben már az Operaház kórusában énekelt, azután Szegedre került, ahol, miként emlékezik, első szerepe mindjárt a nagy verista opera tenor főszerepe Carmen Donhozéja, egy paraszt fiú volt. Második a Tosca Cavaradossia ízig-félig ember, aki két lábával a földön jár, megint egy verista opera figurája. A harmadik ismét egy pórfi, a parasztbecsület turidúja. Tehát nem istenekkel, nem mesebeli figurákkal, nem királyfiakkal kezdtem pályafutásomat, hanem a nép egyszerű gyermekeivel. Egyszerű származásomat vihettem fel a színpadra. Gondolatvilágomat, azt a becsületes gondolkozást, amelyet otthon tanultam édesanyámtól. A munkához való tisztességes hozzáállást. Ez a rendkívül tiszta, egyenes életvitel jellemezte egész életét, művészetét. Sohasem volt a mai értelemben sztártípus, sokkal inkább alázattal szolgálta a zeneszerzőket, a megformált szerepeket, és legfőképpen a közönséget. A szegedi bemutatkozás Donhozéjától meg annyi klasszikus, romantikus, német, olasz, orosz és magyar szerepen át egészen az egyik legnagyobb utolsó alakításáig, Verdi Otellójáig. A publikum rajongott érte, és ennek már egészen korán jelét adta. A Fővárosi Operaház 1947. szeptemberétől szerződtette Simándit, az első nagy szerep, amelybe beállt a Lohengrin volt Otto Klemperer vezényletével. Mesélte a művész születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás kurátora. A karmestert Tóth Aladár, az operaház igazgatója hívta Magyarországra 1947 és 49 között, az egyik előadáshoz pedig egy nevezetes történet is fűződik. Ugyanis éppen akkor jött ki a rádió rögzíteni a felvételt, amikor a karmester és a közönség között szóváltás robbant ki. Otto Klemperer komolyan vette, hogy Wagner operáiban nem szabad beletapsolni, Simándi Grál elbeszélése után azonban tapsviharban tört ki a közönség. Klemperer csitította őket és rájuk szólt, hogy csöndet, mire a nézők elkezdtek bekiabálni. Az előadás majdnem botrányba fulladt, a karmester el akarta hagyni a zenekari árkot, de visszatartották. Az előadást végül folytatták, és az elbeszélések szerint mindez Simándinak köszönhető, aki nem vesztette el lélek jelenlétét, nem lépett ki a szerepből, és az egész szóváltás alatt mozdulatlanul állt. Ekkortól fogadták maguk közé a fiatal embert az idősebb kollégák is. Azután sorra a fiatalabbak, akik már mind úgy váltak partnereivé, hogy jóval korábban hallották. Egytől egyik kiemelték rendkívüli fegyelmezettségét, pontosságát, elkötelezettségét hivatása iránt. Ő volt valóban a háború utáni évtizedek első számú operai kedvence, dalszínházunk kétségkívül legnépszerűbb művésze. Idézem ismét Dalos Lászlót. Akármelyik szerepét énekelte, mindig a legmagasabb rendű operai művészet szem- és fültanúi lehettünk. Simándit olyan művészek nevelték Simándivá, mint Klemperer és Ferencsik, Olá és Nádasdi. A háború utáni operaház stílust meghatározó karmesterei és rendezői. Az ő munkájuk nyomán, de legalább ennyire a művész feleszületett zsenialitása és szorgalma mindig a művészetet szolgáló egyénisége révén jött létre az ideális Lohengrin, Manrico, Radames, Stolzingi Walter, Florestan, Otello és Bánkbán. Erkel magyar nagyurát 1953-ban énekelte először, és pályája során 146 alkalommal öltötte magára jelmezét. Ő volt és marad is mindörökké a mi bánkbánunk, aki igaz magyarságát a legjobb értelemben patetikus hévvel bizonyította minden színre lépésével. Hasonlóképpen érzek, valahányszor felidézem Kodály Psalmus Hungaricusának zsoltárosát, amelyet több alkalommal hallhattam tőle, miként, ha már oratórikus fellépéseit hozom szóba, Mozart, illetve Verdi requiemjének szólóira emlékezem. A Kossuth és Bartók Pásztori díjas kiváló és érdemes művész tiszteletére 1998-ban alapították a szegedi 2018 óta immár nemzetközi Simándi József énekversenyt. Ezen kívül számos emléktábla és utcanév őrzi emlékét, egyebek mellett a Magyar Állami Operaház Hajós utcai üzemépülete is Simándi József nevét viseli 2023 óta. Felvételeiből a zenei barangolás vasárnap esti adásában 20 óra 4 perces kezdettel hallhatnak összeállítást.

Wagner Lohengrin című operája harmadik felvonásából a Grál elbeszéléssel véget ért a heti zene Magyar Kornél rovata.

0: Dohnányi Ernő Ruralia Hungarica című művének részletét a Danubia Szimfonikus Zenekar szólaltatta meg Híjadó Monkos vezényletével. 10 óra 22 perc. Műsorajánló. A Vonal túloldalán című podcast a találkozásokról mesél, olyan emberi történetekről, amelyek mögött ott van a fájdalom, a bizonytalanság, de sokszor a remény és a tovább lépés lehetősége is. De ki az, aki a vonal túloldalán ül? A tükörképben egy anonim segélyhívó vonal túloldalán ülő szakemberrel beszélgetünk.
1: A podcastnál éppen azért kell anonimnak maradnom, amiért a telefonos lelkisegélyszolgálatnál anonimak maradunk. Tehát ez egy anonim vonal, épp úgy anonim az is, aki hív bennünket, meg mi is anonimak maradunk. Itt a fókusz így másra kerül. Így nem az a fontos, hogy én ki vagyok, nem az a fontos, hogy ki a hívó, hanem olyan erősen arra fókuszálunk, hogy mi a probléma abban az adott pillanatban, amikor hív, hogy ezért még erősebben tudunk ezzel foglalkozni. Így meg különösen, hogy nem is látjuk egymást, csak egy hangot hallunk.
0: A 17 óra 30 perckor kezdődő tükörképben egy anonim segélyhívó vonal túloldalán ülő szakemberrel beszélgetünk.

0: look, the guys are waiting in the car. I gotta go.
1: He'll be back.
0: Hey, you don't have any cash,
2: dude. A Pink Martini muzsikált.
3: Magyar Katolikus Rádió.
4: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Félix Salten, Bambi. 15. rész.

0: Bambi egyedül volt. Kiment a vízhez, mely nád és füzek közt folydogált csendesen. Mióta egyedül járt, sokszor kereste fel ezt a helyet. Errefelé kevés volt az út, és itt jóformán sose találkozott senkivel az övéi közül. Hiszen éppen ezt akarta, mert megkomolyodott, és kedélye is borongóssá vált. Mi ment végbe benne, nem tudta, és nem is gondolkozott felette. Csak tépelődött terv nélkül és ziláltan, és úgy érezte, mintha az élet elsötétedett volna körülötte. A parton sokáig szokott áldogálni. A víz fölött, mely itt lágy hajlással folydogált tova, messzire ellátott. A hullámok hűvös lélegzete frissítően keserű és szokatlan szagokat sodort fel, amelyeknek belélegzése gondtalanságot és bizalmat ébresztett. Ott állt Bambi, és elnézte a barátságban együtt úszó kacsákat. Szakadatlanul beszélgettek egymással, komolyan és okosan. Néhány anya volt köztük, mindegyiknek egész raj gyereke, akiket állandóan oktattak, és akik tanultak is fáradhatatlanul. Időnként egyik-másik figyelmeztető jeleket adott le. Akkor a fiatal kacsák mindenfelé szétrebbentek, teljesen hangtalanul, mint egy széthintve a rajból. Bambi nézte egy pillanatig, ahogy a kicsinyek, kik még nem is tudtak repülni, elvonultak a sűrűn át, óvatosan, egyetlen nádszálat sem érintve, nehogy árulójuk legyen. Itt is, ott is látta a káka közt a sötét, apró testeket lassan tovalopakodni. Aztán már semmit se látott. Az anyák egy kurta szólító szavára szempillantás alatt újra körbegyűltek. Egy pillanat alatt felsorakozott az egész raj, és elkezdtek, mint az előbb, megfontoltan cirkálni. Bambi újra meg újra megcsodálta őket. Olyan volt ez, mint valami bűvész mutatvány. Egy ilyen riadó után megkérdezte az egyik anyát. Mi volt az előbb? Jól figyeltem, de semmit se vettem észre.
1: Nem is volt semmi, felelte a kacsa.
0: Más alkalommal a gyerekek egyike adta le a figyelmeztetőjelzést, villámgyorsan megfordult, a nádon át egyenesen a partnak ama helye felé kormányzott, ahol Bambi állt. Bambi megkérdezte a kicsikét. Mi történt? Semmit sem vettem észre.
2: Nem történt semmi,
0: adta meg a kicsike a választ. Felnőttesen rázta meg farktollait, szárnyait gondosan ráborította, és újra a vízbe siklott. Bambi mindazonáltal rábízta magát a kacsákra. Megértette, hogy azok éberebbek, mint ő. Élesebb a hallásuk, és jobban látnak. Ha ott állt a közelükben, engedett kissé az egész lényét betöltő állandó feszültség. És szívesen beszélgetett is a kacsákkal. Nem olyasmiről beszéltek, amit a többiektől már unosuntig hallott. A magas levegőjégről folyt a szavuk, a szélről és a távoli földekről, ahol pazar inyenc falatokban lehet dúskálni. Olykor Bambi valami kicsi pontot látott a levegőben átsuhanni, közel a part hosszában, mint valami tűzszínű villámlás.
2: Srih!
0: Kiáltott a jégmadár halkan, szinte magának, és tova surrogott. Kicsi, surrogó pont. Kék és zöld színekben villogott, vörösen szikrázott, fellángolt és eltűnt. Bambi elragadtatva csodálta. Szerette volna a különös idegent közelebbről megnézni, és rászólt.
3: Sose fáradozzék,
0: mondta a sűrűn át közül a szárcsa.
3: Sose fáradozzék, ez ugyan nem felel önnek.
0: Ön merre van? Kérdezte Bambi, és körülfürkészett a nád közt. Egészen más helyen hangzott most fel a szárcsa csengő nevetése.
3: Itt vagyok! Az a mogorva fickó, akit az előbb megszólított. Senkivel se beszél. Hiába szól hozzá. Hiába.
0: Olyan szép, mondta Bambi.
3: De rossz!
0: Adta meg a választ a szárcsa, újra egészen más helyről. Honnan gondolja? Érdeklődött Bambi. Ismét más helyről felelte a szárcsa.
3: Nem törődik senkivel és semmivel. Tőle bármi történhet. Sose köszön. És sose fogadta még senki köszönését. Senkinek nem jelzi, ha veszély közeledik. Még soha senkivel egyetlen szót se váltott.
0: Szegény, mondta Bambi. A szárcsa folytatta, és élénken sipegő hangja most újra a nádas egészen más oldaláról szólt.
3: Biztosan azt hiszi, hogy irigylik azért a pár színéért, és még azt sem akarja, hogy jobban szemügyre vehessék.
0: Hiszen ön sem mutatja magát, mondta Bambi. Azon nyomban ott termett előtte a szárcsa.
1: Rajtam nincs mit nézni, mondta egyszerűen.
0: Vékonyan víztől csillogva, egyszerű ruhájában állt ott kecses alakjával, nyugtalanul, mozgékonyan, vidáman. Egy pillanat, s már el is tűnt újra.
3: Nem értem, hogy állhat valaki olyan hosszú ideig egy helyben?
0: Hangzott fel hangja a vízből, és egy egészen más helyről hozzátette.
3: Ez unalmas és veszélyes.
0: Ismét más helyről újjongott fel éles hangja.
3: Mozogni kell! Kiáltotta boldogan. Aki élni és enni akar, az mozogjon!

0: Halk zizegés kelt a fűszálak közül, és Bambi fölnézett. Ott a lejtőn valami vörösen felcsillant, és eltűnt a nád közt. Egyidejűleg meleg édes szag futott az orrába. Ott lopakodott a róka. Bambi kiáltani akart, és figyelmeztetően dobogni a földön. Ekkor egy hirtelen ugrástól suhogva szétnyílt a nádas. Csobbant a víz, és kétségbe esetten kiáltott fel az egyik kacsa. Bambi hallotta szárnyainak csattogását. Látta, ahogy fehér teste felcsillan az öldben, és látta, ahogy szárnya hangos csapkodással a róka arcát veri. Aztán csönd lett. Mindjárt utána a róka felfelé kaptatott a lejtőn, és szájában tartotta a kacsát. Nyaka pecshütten lógott alá. Szárnyai még bágyattan mozdultak egyet-egyet, de a róka ügyet se vetett rá. Gúnyosan szúró pillantást vetett Bambira, és lassan a sűrűbe húzódott. Bambi mozdulatlanul állt. Egy pár öregebb kacsa csapkodva felszállt, és fejvesztett ijegységgel repült tova. A szárcsa minden oldalról hallatta figyelmeztető hangját. A cinkék a bozótban izgatottan csivogtak. A fiatal kacsák ide-oda evickéltek a nád közt, és elárvult halk hangon panaszkodtak. A jégmadár átcikázott a part hosszában. Kérem! Kiáltották a fiatal kacsák. Kérem! Nem látta az anyánkat?
1: Srik!
0: Kiáltott a jégmadár, és szikrázva tovasurrogott.
2: Még közöm hozzátok!
0: Bambi elfordult, és útnak indult. Az aranyvesszők sűrűjén vitt át az útja, majd magas bükkfák közt, a vén mogyoró cserjésen át, míg a nagyárok széléhez érkezett. Erre bolyongott téveteg, abban a reményben, hogy az öreggel találkozik. Rég nem látta. Gobó halála óta. Most messziről megpillantotta, és elébe szaladt. Némán lépdeltek egy ideig egymás mellett. Akkor az öreg megkérdezte. Nos, sokat beszélnek még róla. Bambi megértette, hogy Gobóra céloz, és felelt. Nem tudom. Mostanában jóformán mindig egyedül vagyok. Habozott. De én sokat gondolok rá. Úgy, mondta az öreg. Most egyedül vagy? Igen, mondta Bambi várakozás teljesen, de az öreg hallgatott. Tovább mentek. Az öreg hirtelen megállt. Nem hallasz semmit? Bambi fülelt. Nem, semmit se hallok. Gyere! Kiáltott az öreg, és előre sietett. Bambi követte. Az öreg újra megállt. Még mindig nem hallasz semmit? Most csak ugyan valami zajra lett figyelmes, amin őt még sose hallott. Olyan hangja volt, mint a leráncigált és csökönyösen visszapattanó ágnak. Amellett valami tompán és szabálytalan időközökben csapódott a földhöz. Bambi már is menekülni akart. Gyere! Kiáltotta az öreg, és szaladni kezdett a zaj irányában. Bambi az oldala mellett kimerészkedett a kérdéssel. Nincs arra veszély? De! Felelte az öreg sötéten. Nagy veszély van arra. Csak hamar megpillantották az ágakat, amelyek hevesen, lökésszerűen megmegrázkodtak, mert alulról rángatta őket valaki. Odaértek, és észrevették, hogy a bokor közepén kis út húzódik. Ott feküdt nyúlbarát a földön. Ide-oda dobálta magát, vergődött, csöndben feküdt, újra vergődött, s minden mozdulattal bele-bele kapott a fölötte nyúló ágakba. Bambi most egy indához hasonlatos sötét csíkra lett figyelmes. Ez a csík az egyik ágról feszesen nyúlt lefelé nyúlbaráthoz, és átölelte a torkát. Most nyúlbarát, mintha meghallotta volna, hogy valaki jön, őrjöngve vetette magát a magasba, a földre esett, menekülni akart, de valami lerántotta a fűbe, és újra vergődni kezdett. Maradj csöndben! parancsolt rá az öreg, és szánakozva, olyan lágy hangon, mely Bambinak a szívét hasogatta, egészen a közelében megismételte. Maradj csöndben, nyúlbarát! Én vagyok! Ne mozdulj most! Maradj egészen csöndesen fekve! Mozdulatlanul feküdt a nyúl a földön. Elszorított lélegzete halk hörgéssel bugyborékolt. Az öreg szájába kapta az ágat azzal a furcsa indával, lehúzta, bámulatos ügyességgel rálépett. Lába keményen a földhöz szorította, és koronájának egyetlen csapásával szétroppantotta. Aztán lehajolt a nyúlhoz. Maradj nyugodtan, mondta, ha fáj is. Fejét oldalvást hajtva, koronájának egyik ágát a nyúl nyakára tette, tapsi füle mögött benyomult a szőrbe, ott tapogatózott kissé, és aztán bólintott. A nyúl vonaglani kezdett. Az öreg azonnal abbahagyta. Nyugodtan, parancsolta, az életet forog kockán. Újra kezdte az iménti műveletet. A nyúl csöndesen és hörögve feküdt a földön. Bambi néma csodálkozással bámult. Most az öreg koronájának egyik ága mélyen a nyúl bundájába nyomulva kezdett a hurok alá érni. Az öreg csak nem térdelt. A fejét mint egy fúrva forgatta. Koronáját egyre mélyebben és mélyebben nyomta a hurokba, amely végre engedett, és lazulni kezdett. A nyúl lélegzethez jutott, s nyomban kitört félelme, és hangosan hallatta fájdalom szavát. Jajgatva sírt. Az öreg szünetet tartott. Hallgass! Hallgass! Szólt rá a nyúlra, szelíden feddő hangon. Hallgass! Szája ott zihált a nyúl vállánál, koronájának egyik ága a nyúl fülei közt. Az egész olyan volt, mintha felnyársalta volna a nyulat. Hogy lehetsz olyan ostoba, hogy most sírsz? Mormogta, de csöppet se haragosan. Ide akarod csalni a rókát? Igen? Na hát, maradj csöndben. Tovább dolgozott, lassan, vigyázva és fáradtságosan. A hurok hirtelen nagy csusszanással engedett. A nyúl kibújt belőle, és szabad volt. Anélkül, hogy abban a pillanatban tudta volna. Egyet lépett, s elkábulva leült. Aztán tovaszögdécselt. Először lassan, félénken, majd mind gyorsabban, végül vad ugrásokkal rohant tova. Bambi utána nézett. Meg se köszöni, kiáltotta elképedve. Még egészen kábult szegény, mondta az öreg. A hurok ott kerekedett a földön. Bambi odabökött a koronájával, csörgött, és Bambi megijedt. Ez olyan hang volt, mely az erdőtől idegen. Ő? Kérdezte Bambi halkan. Az öreg bólintott. Csöndesen lépkedtek tova egymás mellett. Vigyázz, mondta az öreg. Ha úton vagy, vizsgálj meg minden ágat. Nyújtsd mindig előre a koronádat, fel és le, és fordulj meg azonnal, ha ezt a csörgést hallod. Ha pedig oly időben jársz, amikor nincs koronád, kétszeresen vigyázz. Én már rég nem járom az utakat. Bambi izgatott töprengésbe merült. Ő nincs itt, suttogta maga elé, mélyen elcsodálkozva. Az öreg felelte, nem, ő most nincs az erdőben. És mégis ő, Bambi csóválta a fejét. Az öreg folytatta, és hangja tele volt keserűséggel. Hogy is mondta a ti gobótok? Nem ő mondta neked, hogy ő mindenható és végtelen jóságú? Bambi suttogta. Hát nem mindenható? Épp úgy, mint ahogy végtelen jóságú, dörmögte az öreg. Bambi csüggetten mondta. Gobóhoz mégis jó volt. Az öreg megállt. Elhiszed, Bambi? Kérdezte szomorúan. Első ízben szólította Bambit a nevén. Nem tudom, kiáltotta Bambi gyötrődve. Nem értem. Az öreg csöndesen mondta. Meg kell tanulni az életet. És vigyázni kell. Vigyázni.

Felix Salten, Bambi. A 15. rész hangzott el. Felolvasta Dunai Tamás. Fordította Fenyő László. Hangmérnök Liszkai Károly és Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendező E. Román Kata. A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

0: Az elhangzott zenei összeállítást Varga Ramóna szerkesztette.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Salkaházi Sára szociális testvér boldoggá avatásának 20. évfordulóján, szeptember 13-án hálaadó szentmisét mutattak be a budapesti Szent István Bazilikában, tudatta a Magyar Kurír. A liturgia főcelebránsa Erdő Péter bíboros prímás volt, a homiliát Mohos Gábor segédpüspök mondta. Az esemény különleges jelentőségét az adta, hogy betegsége óta a bíboros ezen a napon első alkalommal mutatott be főcelebránsként ünnepi szentmisét a bazilikában. A segédpüspök beszédében a megbocsátásról és az irgalmas szeretetről szólt, Salkaházi Sára életén keresztül bemutatva ezek gyakorlati megvalósulását. Harmadik hónapja csökkent az építőipar teljesítménye júliusban, közölte a KSH hétfőn. Júliusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján, valamint a munkanap tényezővel kiigazítva egyaránt 12,2%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Júniusban 1,2, illetve 6,6%-os volt a nyers és a korrigált visszaesés. Júliusban már harmadik hónapja csökkent az ágazat teljesítménye, jelentette hétfőn a Központi Statisztikai Hivatal. Az építmény főcsoportok közül az épületek építésének termelése 10,7, az egyéb építményeké 14%-kal kisebb volt, mint tavaly júliusban. A családi pótlék jövő évi nagy arányú emeléséről beszélt a miniszterelnök hétfő reggel a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Magyar Péter kijelentette, a családi pótlék emelése, mint oly sok vállalásuk meg fog történni lépésről lépésre, tégláról téglára. Ugyanakkor elmondta, óriási 8,3%-os költségvetési hiánnyal vették át az előző kabinettől a kormányzást. A deficitet 3 hónap alatt 1000 milliárd forinttal csökkenteni tudták. Hozzátette, a kormány legfontosabb feladata, hogy fent tudja tartani a költségvetés egyensúlyát, hogy csökkenjen a hiány, hogy olcsóbban tudják finanszírozni az államot, és ezzel több pénz kerülhessen az emberekhez. Ellenőrzés alá vonták a horvátországi Brác szigetén napok óta pusztító tüzet, és ha az időjárás kedvezően alakul, hétfőn megkezdhetik a tűzoltó egységek visszavonását. A lángok az eddigi becslések szerint mintegy 5000 hektárt érintettek, tudósít az MTI. Iván Kovácsevics, Split Dalmácia megye tűzoltó parancsnoka szerint a tűz rendkívül nagy területen pusztított. A tűzfront hossza 35-40 kilométer lehet. Az éjszaka 235 tűzoltó és 68 jármű dolgozott a helyszínen. A vasárnapi becslések szerint mintegy 5000 hektár erdő, bozótos és ajnövényzet égett le. A tűz hétvégén több települést és turisztikai létesítményt is veszélyeztetett, több száz embert vittek biztonságos helyre. Végül hazánk időjárásáról. Nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, elszórtan lehet időszakos, gyenge esőre, záporra számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 12 óra 3 perckor lesz. 11 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, a következő egy órában a Szociális Testvérek podcast sorozatával jelentkezünk.
3: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Krúdi Tamás vagyok, feleségemmel Zsófival, mi vagyunk a Lélekszava podcastnak a házigazdái. Ez a Szociális Testvérek Társaságának a podcast sorozata. Mai vendégünk pedig egy szociális testvér, Zicsi Ildikó, Isten hozott itt a stúdióban.
4: Köszönöm a meghívást.
3: Na, és Ildikó, ugye te a testvéreknél hivatásgondozással foglalkozol, valamint az Esztergom Budapesti Főegyház megyénél, hogy az ifjúság pasztorációval, az ifjúsági irodának vagy a munkatársa, ugye?
4: Igen.
3: És most arról fogunk beszélgetni, ami, ha jól tudom, a te életedben egy nagyon fontos esemény volt, ugye 20 évvel ezelőtt avatták boldoggá szeptember 17-én Sarkaházi Sárát. És hogy ez a te életedben valami nagyon fontos esemény volt, ami egyszer úgy is fogalmazta, hogy ez egy pálfordulást eredményezett. Tehát valahogy az egész életed megfordult rajta, hogy mi történt ekkor, Ildikó?
4: Pont fönt Budapesten voltam fent egy ifjúsági programon önkénteskedni, és akkor így hazafelé menet úgy gondoltam, hogy beugrok a boldog avatásra, bőröndömet.
3: Csak így
4: beugrom a tömegbe, és akkor ott, amikor Sára testvérnek az életfelajánlását felolvasták, hogy az életét odaadja mindenkiért, akkor egy olyan érzés volt bennem, hogy ebben nincs időhatározó, hogy ez akkor még azokért a testvérekért is, akik azóta léptek be, meg akik azóta is fognak, és akkor egy ilyen belső hang így bennem megszólalt, hogy érted is. De ezt ugye akkor így elfelejtettem ott a tömegbe, de kaptam ott egy Sára testvére egy kis képecskét, és akkor ezt a képecskét így hazavíve, kitélve az asztalomra, nem tudom, éppen valamilyen informatikai vizsgára készültem, akkor közben rátekintettem, és akkor az az érzés volt bennem, hogy én szociális testvér szeretnék lenni. Nagyon röviden ezek a kettő fő mozzanat, ami a Sára testvérhez kapcsolódik, így amit így kívülről mondok, de belülről az egy nagyon komolyabb, mélyebb folyamat zajlott, mert én 2004-ben volt úgy, hogy egy vizitúrára elmentem pár fiatallal, és akkor ők nagyon kérdezgettek a hitemről, és rájöttem, hogy én hiába van ötös hittan érettségi, mert csomó kérdés nem tudok válaszolni, és akkor ott egyik este nem tudtunk kievezni, mert nagyon szakadt az eső, és 13 órát töltöttünk a kocsmába, az egyetlen hely, ami száraz volt, és akkor ott hazafelé menet megfogalmazott bennem, hogy hát én nem ismerem az Istent, és nem ismerem a hitemet, akkor én nem leszek katolikus, meg nem leszek hívva, amíg meg nem ismerkedek ezzel az Istennel, és ott a sátorba beérkező, ott nagyon erős találkozási tapasztalatom volt az Isten, aki azt mondta, hogy rendben. De hogy ez a rendben, valójában itt kezdődött a kapcsolat, mert ott én elkezdtem keresni, hogy tudjak válaszolni a fiataloknak a kérdésére, meg az én kérdéseimre, és az Isten elindult egy ilyen párbeszéd, és akkor így nagyon fölgyorsultak az események, hogy ő nagyon személyes és közeli Isten lett, és abból lett 2005 nem tudom már pontosan, azt tudom, hogy nagy kölyök volt.
3: Május 21-Nagymarosi
4: ott volt az, igen, az volt az, igenem, a nagymarosi találkozón, de előtte igen. Még Nagybőjtben volt az, hogy egy szentségimádáson ott megéreztem, hogy az Isten ott, hát hogy kb. Azt tudnám mondani, hogy jöjj, kövess engem, és akkor nem sokat tudtam a szerzetességről, de ott akkor úgy mentem ki a fél órás szentségimádás után, hogy én ahogy akkor tudom, hogy ez mit jelent, hogy akkor nem lesz férjem, nem lesznek gyerekeim, és hogy teljesen odaadom az életemet, és én nagyon nagy újongó örömmel mentem ki.
5: De mint hogyha én egy korábbi beszélgetésből hallottam volna, hogy ezen a szentségimádásra nem magad akaratából mentél, és nem is nagyon a saját döntésedben, és hogy ez a korábban, ez a én akkor nem leszek katolikus, hogy akkor ez egy döntés volt, hogy Vagy pedig az, hogy egy istenkeresésnek az elindulása. Hogy...
4: Ez egy döntés volt, csak még akkor nem volt tiszta bennem, hogy mi mellett döntök, vagy miről szól pontosan ez a döntés, mert valójában akkor én arról döntöttem, hogy én szeretném megismerni a hitemet, és nem vallásos családban nőttem fel, ha bár én voltam mindig az a gyerekek közül, akivel legtöbb gond volt, minisztrálásból is kitiltottak, meg általános iskolából ki akartak rúgni, szóval pont de nem az a típus voltam, aki elsőként ment a vallásos programokra.
3: Hány vagytok testvérek?
4: Öten. Öten vagyunk.
3: És te a negyedik vagy?
4: A negyedik.
3: Negyedik.
4: Aha. Igen, és hogy valójában én akkor amellett döntöttem, hogy személyes hitet szeretnék, és meg akarom ismerni az Istent, és hogy elhatárolódok a szüleim által adott hittől, de hogy nem így, nem a szüleimről szólt, hanem sokkal inkább a kapcsolatban. És ezért volt helyes ez a, egy utólag belegondolva, ezért volt helyes ez a döntés, mert hogy a valójában az Isten melletti kapcsolatról, és nem valami ellen döntöttem, a valaki mellett döntöttem akkor, és akkor ebbe a döntésbe az Isten is belelépett és megérkezett. És akkor elindult egy ilyen párbeszéd vele.
3: És arra emlékszel, hogy még voltak azok a kérdések, amiket föltettek neked, és hogy milyenek voltak, és hogy ma tudsz rájuk ma válaszolni? Biztos jó nehéz kérdése.
4: Hát most már így nagyon halványan van meg, ők egyébként ilyen mágusnak mondták magukat, meg ilyesmibe hittek, és akkor így leginkább szerintem inkább az életnek az értelméről szóltak ezek a kérdések, örök életről, hogy mi végre vagyunk a Földön, meg ezzel kapcsolatban, hogy merre tartunk, és akkor ezek ilyen nagyon, egy fiatalnak nagyon érbevágó kérdések, és akkor ezért igen, szóval, hogy ezek akkor engem is nagyon megmozgattak. Már csak úgy sodrottam, szóval akkor nagyon benne voltam egy sodródásban.
3: Aha. És akkor hogy jutottál el végül is odáig ebbe a sodródásban, hogy tulajdonképpen röpke egy év leforgása alatt, május 2005-ben már ki tudtad mondani azt, hogy te szerzetes akarsz lenni, és miközben pont a nagymarosi ifjúsági találkozón.
4: Igen.
3: Hát azért felgyorsultak az események.
4: Fel. Talán azért, hogy ebben volt egy nagyon őszinte beleállás, hogy én őszintén akartam az Istent, és hogy volt benne egy olyan is, hogy egy olyan megtapasztalás, hogy egyébként azon a szentségimádáson ezt tapasztaltam meg, hogy én az vagyok, akinek meg vagyok alkotva, nincsenek elvárások. Ott szinte azt értem meg, hogy így leesnek rólam az elvárások, hogy ezt kéne csinálnom, azt kéne tanulnom, így kéne viselkednem, azt kéne, szóval hogy semmi ilyesmi, hanem hogy így önmagam vagyok, és akkor ez annyira jó volt, hogy ebbe könnyedén bele tudtam engedni magamat, és mikor már belengedtem, akkor úgy fölgyorsultak. De egyébként azért nem itt kezdődött, szóval egy hosszú-hosszú út volt ez, amíg eljutottam ideig, egy lelki gyakorlaton jött, hogy nekem már 5 éves koromban volt egy erős Isten találkozásom, és akkor az is így ezek a kegyelmek, hogy most hirtelen mind így úgymond aktivizálódtak bennem egyszer, és talán ez segített.
5: És erről mondanál valamit, egy 5 évesnek milyen találkozása?
4: Az én családomnak van egy nagyon nehéz története, hogy apukámnak volt egy első feleség és 2 kisgyermek, akik balesetben meghaltak 5 és 6 évesen. És apukám ezért nem is volt vallásos akkor, tehát mikor mi kicsik voltunk. Én már nem így emlékszek rá, addigra már máshogy állt a hithez, de anyukám nagyon határozott volt ezzel kapcsolatban, az volt, amikor összeházasodtak, szinte az első tette, hogy megszenteltette az ő sírjukat, és ki is jártunk hozzá gyakran, és akkor én 5 éves koromban volt az, hogy én, amiközben anyukám takarította a sírjukat, én fölmásztam a sírra, és néztem a képet, hogy kik ők, és akkor anyukám mondta, hogy Isten kis angyalkái, és akkor én a fejembe vettem, hogy én is Isten kis angyalkája akarok lenni, és akkor ezt egy ilyen gyermeki ésszel el is döntöttem, hogy akkor, hogyha én Isten kis angyalkája akarok lenni, akkor nekem is meg kell halni, mint nekik 5 vagy 6 évesen. Akkoriban egyébként nagyon le is fogytam, meg mindenféle probléma is volt, hogy nem ettem meg. Ez így utólag tettem össze a fejem, hogy ezért, mert hogy bennem ennyire az volt, hogy hát akkor itt tudok Isten kis angyalkája lenni, hogyha azt csinálom, hogy ők csinálták, és ez már kellett, hogy innen indultva ez volt az egyik pont, és olyan 7 éves lehettem körülbelül, amikor szintén egy temetőbe, akkor egy másik temetőbe bujócskáztunk a testvéreimmel, és jól elbújtam egy kereszt tövébe, és ott a kereszten volt egy tapasztalatom, hogy az Istentől, aki azt mondta, hogy ő azt szeretne, hogy itt a földön legyek Isten kis angyalkája, és akkor az volt egy ilyen fordulat, hogy akkor már nem akartam úgymond mindenáron meghalni, de ott meg elindult egy lefoglaltság. Szóval az volt az érményem, hogy én valahogyan az Istenhez tartozok, és ott abban a szentségimádásban, meg ott a Sára testvér boldogavatáson ezek álltak össze, hogy én most már, amit eddig nagyon kerestem, hogy valami nincs rendben az életemmel, akármikor párkapcsolatban is voltam, hogy én nem rossz nekem, de nem az igazi. Szóval hogy valami hiányzik, ott hogy összeállt, hogy na, hát én ide tartozok az Istenhez, meg hogy itt én vagyok, meg hogy ott megéltem azt, ami a szerzetességnek egyik alapvető lényege, ez a kizáró szeretet, hogy nekem egyedül Isten elég, szóval, hogy ott teljesen éreztem, hogy betölt akkor az a szeretet, és hogy nekem ez egyedül elég, és nem nehéznek tűnt az, hogy én most lemondani a családtól, hanem így szinte az egyetlen értelmes útnak tűnt.
3: Annyi kérdés van, azt a mindenit. Szóval, hogy az egyik, hogy akkor mit tudtál például Sára testvérről? Tehát utána, amikor, hogy gondolom, akkor még olyan nagyon sokat nem?
4: Nem. 2005-ben volt egy kisebb eukarisztikus kongresszus itt Magyarországon, és annak a szervezésébe hívtak bele. Az Országos Lelkipásztori Intézet szervezte, és ott az egyik munkatársa egy szociális testvér volt, és akkor ez a testvér, a kis Monika, sokat mesélt nekem Sára testvéről, sőt, utána én kikeveredtem valami oknál fogva így Angliába, és akkor mindig írogatott, hogy Sára testvér járjon közbe, érted? Meg lassan meg lesz a boldogavatás, én meg azt értem, hogy rámuszított ezt a Sára testvér, és akkor egy folyton itt van Sára testvér. Egyébként szokták is mondani a testvérek, hogy a szentek, ők maguk mutatkoznak be, nem mi keresünk velük a kapcsolatot, hanem bemutatkoznak, és tényleg nagyon, nagyon éreztem az ő jelenlétét, és akkor én sokat nem tudtam, de amit így megragadott, az hasonló volt a személyiségünk, azt hiszem Sára testvérrel, mind a ketten elég temperamentumosok vagyunk, és akkor ebben nagyon tudtam azonosulni vele, szóval, hogy így nagyon hamar tudok csapkodni, fölkapni a vizet, szóval, hogyan, amilyen ő volt, és ami nagyon-nagyon vonzott benne, az az, hogy nem azt mondta, hogy én ilyen vagyok, kész, fogadjatok el. Egyébként, mikor anyukám annak idején szólt kamaszként, hogy ez így nem jó, akkor mindig ez volt a válaszom, hogy bocs, ilyen vagyok, kész. És, de hogy a Sára testvérben az volt, az, hogy ő megtanította, hogy lehetek más, lehetek olyan, amilyen lenni szeretnék, és akkor, hogy oké, hogy van egy aktuális énem, de válhatok olyannal, akivé szeretnék lenni. És akkor ilyen apróságok, amik nagyon ilyen kézzelfogható dolgokat csinált, hogy nem tett a kávéba cukrot, és akkor ezzel ő gyakorolta ezt, hogy tud olyanná válni. És nem arról van szó, hogy most van-e cukor a kávéban, nem nincs cukor a kávéban, nem valami picike lemondás azért, a célért, amit ő fontosnak lát. És akkor ezek így vonzottak. És akkor így szépen lassan én is ezeket így elkezdtem gyakorolgatni. És akkor így éreztem, hogy én is változik a személyiségem, kezdek egy kicsit már lehiggadni, nem olyan hirtelen lenni.
5: Hogy nekem ez nagyon tetszik, ez a kettőség, hogy mondtad, hogy a szentségimádásban pont azt kaptad el meg, hogy az Isten így szeret téged, meg így fogad el, amilyen vagy, mindenféle nélkül, a katolikus máz nélkül ennek, hogy ennek a elvárásnak kell megfelelne, meg annak az elvárásnak, ugyanakkor meg abban a pillanatban el tudsz kezdeni elindulni valami fele, és nekem nagyon-nagyon sokat adott Sára testvérnek így, amiket így olvastam az ő naplójából, hogy ahogy mondja, hogy milyen nehezen küzdött meg ezekkel az egész kis dolgokkal, és ami a legdöbbenetesebb volt, az, hogy az örök fogadalma előtt azt érezte, hogy ő bármikor vissza tud esni ezt a fajta alázatosságot, hogy igen, így sikerül kis lépésenként eljutni valahova, de hogy ez bármikor egy pillanat alatt össze is

0: gondolata az, hogyha valaki elesik, akkor ne lepődjön meg azon, föl kell, porolja le magát, és folytassa az utat. És ugye én Sára testvéren ezt megvalósulva láttam, és ő ebbe tudott nekem segíteni, hogy ne esek kétségbe azon, hogyha elesek, és hogy mindig is tudjam azt, hogy mifelé tartok, és hogy, hogyha meg, hogy az életetnek az értékét ő egészen át tudta úgy tenni, hogy ő szoktuk mondani, hogy az, ugye az Isten üsztörténetbe gondolkodik, és ugye Sára testvérben is látszott, hogy nem ijed meg attól, hogy most véget ér az élet, és nem fordul vissza, mikor tudják, hogy ott vannak a katonák, vagy tudja, hogy ott vannak a katonák, hanem akkor ő látja, hogy akkor hát beteljesedett az ő élete, és ennek így van értelme. És valahogyan ezt segítette egy a naplóját olvasva, ezt tanultam meg, hogy az egyik kedvenc részem tőle ez volt, ez a egység Krisztusban. Tisztaság, egység, engedelmesség, egység, szeretet, egység, hogy ez az egység, hogy ez a nagyon erős kötődés, kapcsolódás hozzá.
1: 1944. december 27-én, ugye, amikor ő volt a vezetője, ott a Buklit utca 3-ban egy ilyen menekülteket, meg hát a munkásnőket, meg a lányanyákat otthonnak, ugye a Katolikus Nővéd Otthon, ez volt a neve. És amikor ment, ő volt a vezető, és amikor ment hazafel, akkor látta, hogy ott vannak a nyilasok, és megfordulhatott volna, és elmehetett volna a másik otthonotokba, de nem bement, pedig tudta és tudhatta azt, hogy ott elfogják őt is, és azokkal, akik az üldözöttekkel együtt, ugye akkor a zsidókat is bújtattak, és hogy ki fogják vinni. Valószínűleg ennek következményei lesznek, és így is történt, hogy még aznap, ha minden igaz, még aznap megtörtént az, hogy kivitték őket a Dunapartra, és ott belelőtték őket a Dunába, és hogy ezelőtt egy évvel, 1943-ban ő tett egy felajánlást, amit, ha jól tudom, csak a Slagtamarit előtt, amire egyébként te is utaltál, hogy az egész közösség értette, hogy ő felajánlja a saját életét, tehát eljutott oda, hogy pár éve korábban, ugye pont a naplójában olvastam, hogy még azt érezte, hogy ő nem méltó a vértanúságra, és 43-ra meg eljutott oda, hogy fel tudja ajánlani az egész közösségét és minden egyes tagjáért az életét, és megtette ezt a személyes felajánlást, és Jóisten úgy látszik elfogadta, és el is vette. Tehát ő felajánlhatta és elfogadta ezt az ajándékot. Az lenne a kérdésem, hogy mennyire érzed az ő személyét modernnek, ma követhető példának a ma női számára? Hogy ő mi szólít meg szerinted az ő életútjában, személyében, vívódásaiban? Mert például ugye az első meg a második fogadalma között eltelt 10 év. Azért ott az egy hosszú idő, ott azért sok minden.
2: Nem, az első és az örök fogadalma.
1: Hát igen, az első és az örök fogadalma között eltelt 10 év, igen. És hogy szerinted mennyire modern nő, ma a modern emberek, modern nők szemében mennyire vonzó? Vagy mi az, ami meg tud szólítani az ő személyében valakit?
0: Engem megszólít, és akkor így lehet, hogy másokat is, hogy meg tud szólítani, az, hogy ahogy ő foglalkozik a saját személyiségével, a saját adottságaival, és hogy nem veszik bele a saját sebzettségébe, meg a saját töredezettségébe, hanem hogy ezt valahogy bele tudja helyezni az Isten fényébe, és az Istennel való kapcsolatba. Mert hogy most például ez egy nagyon erős üzenet lehet most, hogy próbálunk boldogok lenni, meg próbálunk jól élni, és hogy ő ezt a kettőt megtalált, hogy kapcsolódjon önmagához, de az a kapcsolat segítse az Istenhez is kapcsolódni. És mellette az is, hogy ez az erős Istenhez való kapcsolódás, az hogy teszi az ő mindennapjait, hát hogy nem csak egyszerű munkavégzés, hanem hogy ott az küldetésé, hogy érzi azt, hogy azáltal az Isten országát tudja ő építeni az egyes feladatok mellett. De igen. Most, ami nekem így nagyon eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy ahogy az ő halálát mondtad, hogy az is nekem nagyon-nagyon megragad, és hogy amik mielőtt őt belelövik a Dunába, levetköztetik. Szóval, hogy ez ugyanúgy, mint ahogy Jézust is ott a kereszten meztelenül szegezték, a kereszten megszégyenítik, és akkor ez egy, hát eléggé, nehéz lehetett egy szerzetes nőnek ott állni meztelenül a katonák előtt, levetköztetve, és úgy akkor egy szemtanú azt fölírja, hogy beleöltözik a keresztbe, hogy egy nagyon erős, hogy egy nagy keresztet vett. És akkor ez nekem például sokszor eszembe jutott, amikor hasonlóan érzések voltak bennem, hogy beleöltözni a keresztbe, amikor a szégyen és a magányosság így úrrá lesz. Ennél nehezebb érzések kevés van, és hogy ott abban a pillanatban ezt éltem meg, hogy ott egy szégyenbe volt, és egy elhagyatott

0: szabadságba, magányba, de hogy a kereszt az azért ott volt, és ezt is fontosnak tartom, miközben pont ez a kettő ellen küzdünk, hogy a leküzdjem a szégyent, meg a magány pedig, az valahogyan hozzánk tartozik, az, ahogy így alakul a élettörténetünk, szóval nekem ez is sokat adott.
1: És a hivatás gondozás, ugye azzal foglalkozol itt a testvérekkel a társaságon belül, és hogy mit tapasztalsz, hogy mi az, ami a fiatal lányokat leginkább megérinte? Például az ilyen személyes példák, tehát mondjuk Sára testvérnek a példája, mennyire vonzó egy a hozzátok hivatás tisztázása betérők számára?
0: Szerintem nem eléggé ismerjük Sára Aha. testvért, és hogy jobban kéne őt ismertetnünk, akár Magyarországon, a világon, szóval nem annyira ismerik a fiatalok az ő példáját. Azokat érinti meg inkább, akik már bejebb vannak a közösségbe, és olvassák a naplójukat, és tanítja Sára testvér őket arra, hogy hogyan adják oda az életüket. De ami a fiatalokat vonzza, így a szerzetesség így sokakban azért is merül fel, mert hogy hát ugye ez a szeretet, hogy az Isten szeretete mélyen megérint őket, és ezt viszonozni szeretnék. És a következő lépés az, hogy odaadni szeretnék az életüket valamire, és akkor ez az odaadás, ez a másik, amit így nagyon keresnek. És akkor ebben például az ő példája jó. Sára testvér, hogy ő tudja őket segíteni.
2: Igen, mert nagyon sokszor itt azt hangsúlyozzuk, hogy mi az, amiről lemondunk, és ez nagyon tetszett, ahogy te is beszélsz erről, hogyha mindig csak ezt hangsúlyozzuk, akkor sehova nem jutunk. És hogy ahogy a Sára testvér is mondja, hogy neki mennyire fontos volt az életében ez az egész, hogy ő kicsoda, hogy egy kész nő, aki büszke lehet arra, amit elért, hogy újságíró, van egy saját egzisztenciája, elismert ember, megvan a saját kis élete, a kis kocsmákkal, hogy erről, ezzel neki mind-mind szakítania kellett, és azt mondta, hogy ő egy ember kedvéért sose tudott volna szakítani ezzel, és hogy ez a mai, hát nekem egy kicsit úgy érzem, hogy a mai világ egyre inkább ebbe sodor minket, hogy annyi minden van, amit úgy érzünk, hogy az életünknek a iszonyú fontos része, és amiről hát mind le kell mondani, hogyha akár családot vállalunk, gyerekeket, vagy, és hogy ez, és ugyanúgy hát egy szerzetesnek is, és hogy ezt hogy lehet ezt a lépést, ezt könnyebbé tenni a mai fiataloknak, vagy hogy vonzóbbá, hogyha ezt megteszed, akkor azzal annak te leszel a nyertese.
0: Igen, hát itt a kulcs szó a vonzás. Szóval, hogyha mi valami nagyon vonz, akkor arra nagyon-nagyon sok mindent képesek vagyunk megtenni. Hogy segíteni, hogy ez a vonzás legyen erős, és ne a félelmek. És hogy nagyon sokféle hivatástörténet van a Szentírásban is, és akkor engem nagyon megragadott egyszer, hogy Jézus oda lép Péterhez, és azt mondja, hogy gyere, emberek halászává teszlek, és ad neki egy nagy perspektívát, és akkor ez valakit, ez lendít, hogy fú, hát akkor látok egy olyan célt, amire érdemes élni és oda tenni az életemet. Másnál ott kijön az, hogy ott van az apjuk, a háló, amit ott kell hagyni, másnál a nehézségek vannak ott, amiket így neki le kell tenni, de hogy akkor is valahogyan a Jézus személyére való fókuszálás, az nagyon fontos, mert hogy a szerzetesség az, ha én azt mondom, hogy ez egy olyan pálya, ahol nem tudom, meg tudod valósítani azt, aki te vagy, vagy hogy így szolgálhatsz másokat, és segíthetsz másokat, az nagyon-nagyon kevés, mert a szerzetesség igazi lényege, az belekerülni ebbe a személyes kapcsolatba. És hogyha ez a kapcsolat nagyon élő lesz, akkor azért bármire képes az ember. Akkor nem is gondolkodik azon, hogy hogyan lesz, vagy miként lesz. Amikor engem ott megérintett ezen a szentségimádáson, hát én már másnap csomagoltam volna. Szóval, hogy annyira erőteljes volt ez az egyszerű kis félórás szentségimádás, hogy már nem azon gondolkodtam, hogy akkor mit fogok csinálni, vagy melyik közösség, és akkor az egyik atya, akinek ezt így elmondtam, az ő bölcsessége volt az, hogy várjak 3 hónapig, és akkor jó kiszámolt, hogy akkor a nagymaros ifjúsági találkozó ez jó lesz, hogy majd ott kimondom az igenemet, de hogy benne már az annyira erőteljes volt, hogy egyszerűen nem volt kérdés, és nem azt mondom, hogy nem kellenek a kérdések, vagy nem kellenek bizonyos kérdéseken elgondolkodni, de hogy én amikor itt fiatallal találkozok, én mindig ezt a kapcsolatot keresem, és ezt próbálom össze megerősíteni, mert hogyha ez erős, ez a kapcsolat, vagy mélyül, akkor a többire is meg lesz a válasz a többi kérdés, hogy mondjuk hogyan rendezi el a családja körüli nehézségeket, vagy hogyan teszi le ezt, azt, akkor egyszerűen megkapja hozzá a kegyelmet. De hogyha azon kezdünk el gondolkodni, akkor az nagyon veszélyes, hogy hát akkor egy elő vagy utóbb ilyen végeláthatatlan körök kezdenek el kialakulni, olyan lesz, mint a kutya, aki a saját farka után fut, és akkor csak ugyanazokat a kérdéseket rágja körbe-körbe.
2: Igen, te mondtad magad Szent Péternek a példáját, aki egy házas ember volt, és őnek is volt család, meg minden, és mégis akkor olyan egyszerű kérdés, hogy akkor én mindent hátrahagyok, hogy tényleg a Istennek, Jézusnak a vonzása ennyire erős, hogy nincs akadály. Szóval, hogy te már mert pont ez is egy kérdés, hogy ő már egy elköteleződött életállapotban volt, és egy csomó embernél megvan ez, hogy jaj, hát én rosszul döntöttem, és az egész életem tönkre ment abban, hogy én egy rossz hivatás mellett döntöttem.
1: Egy rossz és személy, vagy az rossz, is, igen.
2: Vagy rossz, egy rossz igen, ember igen. Mellett döntöttem, mondjuk, és hogy ezeket hogy teszi az Isten helyre, vagy ezek hol lehet azt megkülönböztetni, hogy ez most egy kísértés, hogy én most éppen a nehézséggel kell küzdök, és akkor én ezt használom arra, hogy kiugorjak gyorsan ebből a helyzetből.
0: Erre két gondolatom van. Az egyik, amit Szent Ignáci mond, amikor jöttek hozzá lelki gyakorlatra, hogy akinek már döntött egy életállapot mellett, akkor ott az nem kérdés. Szóval ott már nem a megkülönböztetés, hanem ott akkor ott a megkülönböztetés arról kell, hogy szóljon, hogy hogyan tud ehhez viszonyulni az adott körülményekhez között, szóval, hogy az másról szól. Másrészt a szüleim példája is nagyon érdekes, hogy hát ők az első randevunk 2 óra után apukám megkért anyukám kezét, és 3 hónap után összeházasodtak.
1: Ez amit nem tanácsolnánk, ugye?
0: Ezt nem tanácsolnánk, de hogy ebbe azért igen. Beletartozik azért, az nagyon érdekes, hogy amikor apukám balesete történt, az megjelent, mert a családjával történt baleset, akkor az megjelent az újságba, és akkoriban anyukám már 31 éves volt, és ő elkezdett imádkozni a férjéért. Azért nem házasodott meg addig, mert az ő családjában is voltak nehézségek, amiért ott kellett maradnia. És egyszerre kezdett el imádkozni a férjéért, akinek szüksége van rá, és ezért a férfiért. És akkor a templomba kilépve apukám meglátta anyukámot, nem ismerte, és kiderítette, hol lakik, és akkor elkezdett neki levelet írni. És elkezdtek így levelezni. És anyukám ezt válaszként élte meg az imájára. Szóval, hogy nem úgy keveredett bele ebbe a házasságba, hogy jaj, legyen már valaki, hanem hogy az Istennel. És akkor ezért, mivel az Istennel együtt lépett be, teljesen két különböző személyiségű emberek voltak. Anyukám inkább ilyen jópolgári család, apukám meg inkább egy ilyen paraszt család, 15 évesen megszökött otthonról, onnantól kezdve önfenntartó volt, szóval, hogy egészen más világból keveredtek össze, de hogy azért, mert mind a ketten döntöttek, szóval anyukám így konkrétan kimondta az esküvő előtt, hogyha te most igent mondasz, tőlem nem szabadulsz többet, szóval ezt jó gondolt meg, és akkor így elindult egy ilyen közös út, és az ismerkedés utána történt, és lehet, hogy én erre azért vagyok, szóval láttam ezt a példát. Nyilván ennek megvoltak a maga pozitív dolgai, hozadékai, meg a negatív is, de nincs olyan kapcsolat, amiben nincs negatív, szóval, hogy amíg összeér a két személy, és hogy én azt tudom erre mondani, hogy nincs olyan út, amilyen nagyon könnyű lenne. Attól lesz az út igazán a miénk, hogy elkezdünk érte dolgozni. És ugye, ahogy dolgoztak ők is így egymásért, vagy akár én is a szerzetességben így elkezdtem egyre inkább bele dolgozódni, akkor attá lett az én utam. Az én romantikus elképzelésem az volt, hogy én majd megyek Afrikába, és akkor majd körbevesznek a sok drága néger kisgyerek, és mindenki engem szeret, ez volt az én fejemben. De a Jóisten egészen más utat mutatott meg nekem, és hát volt időszak, amikor az volt az imám, hogy rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedjél, és nagyon mély csalódottságot éltem meg, hogy én egészen mást gondoltam, hogy mi lesz ez az út, és mit tapasztalok. De akkor fogtam egy fehér papírt, és aláírtam az Úrra, ráírtam a dátumot, hogy akkor innentől kezdve ez egy szerződés, majd ő kitölti. Szóval hogy ez a hozzáállás, ez a nagyon-nagyon lényeges, hogy ez a hozzáállás legyen, hogy én tudom, kinek hittem, tudom, ki mellett döntöttem, és elindulunk az úton együtt. És hogy nyilván ebben van az, hogy nem minden pillanat boldog, meg van, amikor azt érzem, hogy bizonyos dolgokat a személyiségemből föl kell adnom, meg szenvedek, de hogy valójában ettől lesz az én személyiségem egyre inkább teljesebb, mert hogy így ezáltal ismerek meg olyan részeit az énemnek, amit korábban nem volt hozzáférésem.
1: Ez azért nagyon érdekes, amit mondasz, mert ez kicsit azt is jelenti, tudod, hogy azért nem kell nekem 100%-os meggyőződésre eljutnom meg, hogy hanem ez útközben majd megjön. Legyek hűséges, tartsak ki abban a döntésben, amit egyszer meghoztam. Na most ez szerinted mennyire problematikus ma, hogy mennyire lehet akadálya például az elköteleződésnek a mai fiatalok számára, akik kacérkodnak mondjuk a mélyebb elköteleződéssel?
0: Hát ez nagyon nagy probléma, hogy azt látják, hogy nincs meg, hogy keresnek valami biztonságot, hogy el ne rontsam az életemet. Ez egy nagyon erős félelem, hogy én elrontom az életemet. Ez egy fiatal mondta nekem azt, hogy ő nem akar megházasodni, mert már leélt egy házasságot, mert végig a szülei között ő közvetített pici korától kezdve. És hogy ez neki olyan volt, hogy ő ezt így már 21 évesen mondta, hogy ő már úgy érzi, hogy leélt egy házasságot, és akkor innentől kezdve most ebben nem tud gondolkodni. És akkor vannak ezek a nyomatok, meg hogy akkor az, hogy, mi a garancia arról, hogy sikerülni fog. És igazából nincsen, azt hiszem, rá garancia, és pont ez a garancia, hogy nincsen, hogy minden nap kell egy új döntés amellett, és egy új igen kimondása, elköteleződése az adott életút mellett. És nekem nagyon-nagyon hamis az, hogy ezt egyszer egy volt barátom, aki kilépett, ő mondta nekem ezt a kérdést, mikor próbált meggyőzni arról, hogy ő miért hozott helyes döntést, hogy boldog vagyok-e. És hogy ezt kérdezte, hogy boldog vagy-e, mert ő így boldog. És boldog vagyok, hát szóval ez is olyan kérdés, ami igazából most mi az, hogy boldogság, mitől vagyok én boldog, mitől nem vagyok boldog, hogy ezek is olyan, azt gondolom, hogy csapda. De ennek ellenére azért vannak felkiáltó jelek, amikor nem szabad előre rohanni, azért én is szoktam fiataloknak mondani még, hogy várj a döntésre, nincs itt a döntés ideje. Vagy hogy látok párkapcsolatokat, ami azt látom, hogy ez nem lesz jó irány, szóval ez nem azt jelenti, hogy akkor mindegy, hogy ki, és akkor majd én öt szépen lassan elindulunk, és majd akkor lesz valami. Azért vannak jelek. Most erre egy eszembe jut a bátyám példája, ők akkor még csak egyszerű barátja volt vele, kibuktak az egyetemről, és akkor újra kellett felvételizniük. És ott akkor összejöttek a most már feleségével, és akkor kitűnő tanulók lettek. És akkor anyukám erre azt mondta, hogy na ebből jó lesz, mert a legjobbat hozzák ki egymásból. Szóval hogy ez is nagyon fontos, hogy a másik az a legjobbat hozzá ki belőlem, vagy éppen nem. És akkor ez ugyanígy, hogy amikor megérkeztem a szerzetes közösségbe, akkor nekem ez volt az érzésem, hogy ez a legjobbat hozza ki belőlem. Egy atya kérdezte meg egy így hivatástisztázó kérdésként, hogy melyik az az út, amin jobban tudsz szeretni. És hogy itt jobban tudok szeretni, jobban tudom adni önmagamat, itt egyszerűen jobb tudok lenni. És akkor ez például egy nagyon fontos szempont, igen, így a párkapcsolatban is, hogy a másik az jót hoz ki belőlem, vagy éppen ellenkezőleg.
2: De ez nagyon sokszor hallom, hogy a lelki vezetők mondják, hogy ők nem szólnak bele így a hivatás kérdésébe, és hogy akkor te mondod azt, hogy van, amikor érzed, és látod, hogy itt valami nem stimmel, és akkor mi az, mik a te kereteid, amiben tudsz segíteni mégis?
0: Hát most már én is ilyen jó 10 éve lelki vezetőként is dolgozok, és egyik testvértől tanultam ezt, hogy mi az, hogy non-direktivitás, ő azt mondta erre, hogy az, amire a másiknak szüksége van. És nem az, hogy csak ott ülök, mint egy növény, és hallgatok, hanem hogy akkor lehet, hogy amikor a másiknak arra van szüksége, hogy akkor azt mondjam, hogy most itt álljunk meg egy pillanatra. És van ilyen, hogy valaki így már akár párkapcsolatban is van, és újra meg újra hozza a kérdést, hogy neki talán mégsem ez az ő útja meg. Nem tudom, hogy meg kéne különböztetnie, elmennie, és akkor ott azt szoktam mondani, hogy álljunk meg, akkor nézzük vissza, hogy mi történt. Hogy nincs a kérdésnek jogosultsága, mert hogy ez a kérdés nem arról szól, hogy ő neki most papi szerzetesi hivatása van-e, hanem arról szól, hogy fél a kapcsolattól. És akkor nézzünk rá, és akkor ez Hát nem direkt, nem non-direktív hozzáállás abban a helyzetben, de abban a helyzetben is azt gondolom, hogy én nekem felelősségem, hogy őt ezzel fogom segíteni, hogy én azt mondom, hogy most itt megállunk, és akkor most ránézzünk arra, hogy mi történt eddig a te életedben, és hogy most jó kérdést, hogy segítsek megtalálni a jó kérdést, úgy akkor nem az a kérdés, hogy neked most mi az utat, hanem az, hogy legyél egyre inkább szabadabb abba az irányba, amit már élsz amúgy is.
2: Mondja ez a lány például, amit kit felhoztál, hogy én alkalmatlan lettem a házasságra, vagy egyszerűen fejben nem tudom elképzelni a házasságot, hogy akkor hogy lehet egy ilyenről őt kimozdítani, hogy te nem csak a sebzettséged van, hanem neked van más utad is, hogy így egy ilyen háttérrel nem kezdhet egy szerzetes hivatás, csak azért, hogy meneküljön a házasságból.
0: Igen, igen, hát ez nem sokáig tartana az a hivatás egyébként. Egyrészt ki lehet ilyenkor mondani azt, ami van, hogy ez egy olyan sebzettség, amiben neked dolgod van, hogy ezzel most dolgoznod kell. De az Isten kapcsolat is mellette ugyanúgy ott van, hogy akkor meg utána rá kell nézni, hogy vagy az Istennel, ő most hogy mutatkozik be neked, hogy érkezik most ő hozzád. És akkor én azt tudom utána segíteni, és a sebzettséget tudja más szakember segíteni, meg tudom segíteni azt, hogy az Istennel erősödjön a kapcsolat, és akkor ő maga érez majd arra rá, hogy nincs annak most itt az ideje, hogy ő most így gyorsan döntsön bármilyen, nincs itt a döntés ideje. De egyébként ez a kérdés felveti a motiváció kérdését is, ahogy nagyon sokféle motiváció lehet, hogyha valaki bármelyik utat választja. És azt gondolom, nincs olyan, hogy teljesen tiszta motiváció. Hogy azért, ugye erről a pár választásnak is vannak ilyen nagy szakadalma, hogy kiegészítőleg keresünk valakit, vagy bár ugyanígy a szerzetességnél is, de hogy az alapmotivációnak, hogy ez a vonzásnak ott kell lennie, azt, hogy a mennyek országáért, így van a Szentírásban, hogy valahogyan, hogy az Istenből valamit megtapasztaltam, amit én itt fogok tudni még teljesebben megélni, annak alapnak ott kell lennie. Szóval nekem az a feladatom itt, hivatásgondozóként, hogy segítsek, meg ránézni, hogy ez ott van-e a minden más mellett.
2: Olyan beszélgettünk fiatalokkal, akik így nagyon vaciláltak így a hivatásukban, hogy most melyik az ő útjuk, és ami egy ilyen számunkra teljesen megütött minket a mondat, hogy azt érzem, hogy valaki közém áll, Isten és közém áll, hogy egy másik ember, hogy ez mennyire egy igaz kép, vagy egy hamis kép, és hogy lehet ebből kimozdítani őt, hogy ő neki most azzal, hogyha házas hivatást választja, azzal egy akadály.
1: Igen, tulajdonképpen egy akadály kerül.
2: Akadály kerül az Isten kapcsolatába.
1: Úgy tűnik, hogy ez a fajta személyes hit, amiről beszéltünk, hogy ez nagyon-nagyon, ez nagyon-nagyon fontossá vált, ez a személyes Isten kapcsolat, és hogy ebben mintha nem lenne helye egy másik embernek, ez minket meglepett, de mit gondolsz erről?
0: Én is szoktam ezzel találkozni. Hát itt lehetnek ilyen tév gondolatok is, hogy mi az, hogy szerzetesség, hogy a legfőbb út, meg hogy itt fogok csak bensőséges kapcsolatot kialakítani Istennel, különben nem. És hogy nincs olyan, hogy jó vagy jobb út, hanem mindegyik út jó, ez ugye az egyik, amit így tudok nekik így segíteni, a másik, hogy ezt megérteni, nem így csak így elmondani, hanem hogy vagyom megértetni velük ezt. Illetve az, hogy az Istennel bárhogy lehet bensőséges kapcsolatot kialakítani, de az is fontos, hogy mi az, hogy házasság, hogy a házasság szentségébe a másikon keresztül is érkezik az Isten. És nem egyszer tapasztaltam itt fiatalokat kísér, hogy ott van neki a párkapcsolat, és akkor így pont nem is olyan régen volt egy ilyen beszélgetésem, és szomorúan jön, hogy eltűnt az a nagyon erőteljes Istennel való találkozás, hanem most a kapcsolatban éli meg, és hogy akkor ő elrontott valamit. Nem, hanem az Isten mutatja neki így is a hivatását, hogy a másik által kapja azt a szeretett találkozást, azt a kapcsolódást, és akkor ez is a hivatásáról szól. És hát itt is hogy igazából lehet tanítani is, de hogy itt a személyes kísérésben ezekre tudok én úgy figyelni, hogy most itt van-e valami olyan gondolat, ami valójában egy tévgondolat.
1: Ugye, amit a szüleidről meséltél, most remélem, hogy értelmesen fogom tudni mondani, hogyan házasodtak össze. Ott azért a személye melletti való elköteleződés az inkább elméleti volt eleinte sem, mint gyakorlati, mert nem tudhatta pontosan, hogy mi történik, és hogy mint hogyha dadogva fogalmazom meg, hogy ez a fajta személyes hit vagy ez a személyes mély kapcsolat Istennel, ez nagyon erős lenne a vágyban, noha nem feltétlenül szükséges, ez mindenképpen ott kell lenni ahhoz, hogy az ember mondjuk az Isten mellett tudjon dönteni, vagy eljuthat oda ahhoz, hogy igen, én már pedig az Isten mellett döntök, most így, esetleg nincs meg bennem ez a fajta nagy lángoló vágy, de azt érzem, hogy nekem ez az utam.
0: Az nagyon-nagyon fontos, hogy nem az érzésekre kell fókuszálni, aha, hogy ott most én érzem ezt a személyes kapcsolatot, vagy nem, hanem hogy valami igazat ismertem fel az Isten útjában, és én ez az igaz mellett azt mondom, hogy erre most én leteszem a voksomat. Nekem ez történt ott a sátorban, hogy ott hogy valami igaz lehet az Isten útjában, amit én még nem ismerek, de akkor én abban az irányba elindulok. És ez nagyon fontos, hogy először kell egy ilyen értelmi döntést hoznunk, hogy akkor én most ezt meg akarom ismerni, és döntök emellett, és ahhoz, hogyha én elkezdek emellett dönteni, előbb vagy utóbb kialakul a személyes kapcsolat is. Persze lehet fordítottan is, hogy nagyon valamit megtapasztalok az Isten szeretetéből, és akkor ez annyira vonz, hogy elindulok-e felé, de egy ponton túl akkor meg az szokott lenni egyébként, ahogy kísérek fiatalokat, hogy hirtelen ez eltűnik, és akkor jön az értelemnek az ideje, és akkor neki most az értelme mellett kell döntenie az Isten mellett, és akkor ott igen, hogy akkor utána olvasnia, nem tudom.
1: Igen, tulajdonképpen erre gondoltam, és ugye a Zsófi valahogyan szép lassan döcögve megtapasztaltuk a házasságnak a szentségét, és ez mit is jelent az, hogy két ember egy testé válik, és hogy ahogy mondtad te is, hogy a Jóisten a másik emberen keresztül, tehát hogy az autonómiám azért csorbul, mert hiszen nem vagyok teljesen a saját magam ura, és hogy az Isten a másik a felemen keresztül, a feleségemen keresztül, vagy a férjemen keresztül érkezik el hozzám, tehát nem csak személyesen, hanem így személyesen, hogy rajta keresztül, és hogy ez a Bibliában az első parancs, amit az Isten mond az embereknek, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, és arra jöttünk rá, hogy tulajdonképpen a szerzetesség is valójában a házasság fényében értelmezhető igazándiból. Nekem úgy tűnik, hogy valami nagyon-nagyon radikális dolognak kell ahhoz lennie, hogy az ember erre azt mondja, hogy erre a parancsra azt mondja, hogy inkább ehhez választok valami mást. Nem? Tehát ez nem csak egy ilyen nem? Vagy rosszul értem én ezt?
0: Igen, hogy ott nagyon erőteljesen bele kell lépni Istennek az életébe. Szóval, ha nincs hívás tapasztalat, akkor az ott gyanús, hogy ott valami más.
1: Valami másról van szó.
0: Másról van szó. Vagy lehet, hogy nagyon elfedődött most ez a tapasztalat, és akkor azt meg lehet keresni, de hogy
1: Tehát nincs, hogy valaki úgy dönt, hogy én inkább ezt az életformát vagy életvitelt válaszom, mert nekem ez mondjuk szimpatikusabb közösségben én, mert akkor nem kell egy embert elviselnem, meg nekem nem való az, hogy én ilyen közöbben legyek. Szóval ilyen nincs.
0: Nincs. Aha. Hát ugye ez is, ebben is két személy van, az Isten is ott van, szóval őt se lehet kihagyni. Szóval, hogy akkor lehet az, hogy én erre vágyok. Van egyik testvér hivatás történetében ez, és akkor mondta, hogy neki nincs is hivatás, és odalépett a másik, azt mondta, hogy akkor kérjed. Szóval lehet, hogy én ezt tapasztalom, hogy, jaj, hogy én vágyok erre, de mintha az Isten nem hívott volna meg, akkor lépjek oda az Isten, és mondjam, hogy én ezt szeretem, és akkor kérjél, és akkor az Isten lépni fog. Szóval hogy akkor meghív, de hogyha én magam eldöntöm, és szépen megtervezem, hogy ez hogy lesz az én utam meg, hát ez eléggé zsákutca lesz abból szerintem, elég hamar. Szóval, hogy ez nem egy hosszú távú.
2: A Sára testvérnek is volt vőlegénye, és visszaadta a jegygyűrűt, de viszont az a barátnője, aki igazából előtte választotta a Szociális Testvérek Társaságát, és aki miatt belépett, ő ugyanúgy elhagyta a hivatását, és ez neki is egy hihetetlen nagy törést okozott a hivatásában, hogy te ezt hogyan élted meg, amikor így meséltél, hogy neked is volt ilyen tapasztalatod?
0: Hát ez így hirtelen egy ilyen szőnyekirántó tapasztalat, hogy most akkor mi is az én utam, vagy most mi is történik tulajdonképpen, meg hogy kinek van igaza, amiben van igaza. És akkor hát ebben nekem segítségemre sietett, ezt még a Nemesődő Atya mondta, hogy miért kérdezi Jézus azt, vagy miért mondja a tanítványainak Jézus, mikor föltámadt, hogy menjetek vissza Galileába, mert az ott volt a kezdeti tapasztalat, a szeretet. És akkor én fogtam a lelki naplóimat, és elkezdtem olvasni, hogy akkor lássam, hogy hol az igazság, mi is történt itt tulajdonképpen, hogy visszalépni a kezdeti szeretethez, hogy most én a sebzettségem miatt vagyok szerzetes, vagy hogy tényleg ez nekem az életadó út, vagy nem, hogy így bátran belemenni a kérdésekbe, és ez segített. És akkor persze az is ott volt, hogy hogy ott volt az, hogy én már tartozok valahova, és vannak mögöttem emberek. És akkor az a gondolatának a megkísértettség, hogy akkor én most itt van ez a sok fiatal, akinek én fontos vagyok, és hogyha én mondjuk tegyük fel, most azt mondom, hogy én is lelépek, és akkor élek boldogan valahol, akkor ennek mit tesz ezekkel az emberekkel? Szóval nekem ez a gondolat kísérlet is azért segített egy kicsit, hogy akkor ránézni, hogy azért felelős vagyok. És azért ez lehet, hogy egyébként a női lelkemből fakad ez jobban, hogy egy édesanyja is nehezebben hagyja el a gyermekeit, mert hogy inkább akkor dönt mellettük, meg dönt az egész élethelyzet mellett, de hogy ez is egy fontos, hogy én már, szóval hogy nem vagyunk egyedül itt a világban, mi is már hatással vagyunk, egymásra kapcsolódunk, és ugye én nekem ebbe is ott van a felelősségem. De egyébként bármilyen kérdés mögött azért a válasz egyből az volt, hogy de hát én nekem, jó így nekem, meg hogy tulajdonképpen ez az út, és hogy most újra kezdhetném, akkor lehet, hogy most is újra kezdeném a történetet minden nehézség ellenére is. Szóval hogy ezek a azt hiszem, hogy kell bátorság belemenni, de nem szabad beleragadni a sebzettségeinkbe. Van az a pont, amikor azt kell mondani, hogy hát el kell fogadni az életet. Szóval, hogy sok fájdalmat éltem meg én is az életemben, és azt kell mondanom, hogy ez történt. Szóval, hogy azért tényleg így a szüleim, mert azért ezt azért lehet látni, hogy akik ilyen háttérből jöttek, az, hogy édesapám 15 évesen megszökött otthonról, szóval közelből talán a 8 általános iskolája meg volt. Szóval, hogy azért voltak ennek hatásai a mi életünkre, és hogy volt az a pont, amikor nem azt mondtam, hogy jaj, hát hibáztassam őket ezért, vagy azért, vagy amazért, hanem hogy hálát adni azért, ami meg lett. Igen. Szóval, hogy ezek fontos pontok voltak, amikor így ki tudtam engesztelődni a saját történetemmel, és a velük is. És nyilván nem egy nagy, nem tudom, kiengesztelődés volt, hanem csak egy összenézés, és akkor én ezt úgy el tudtam engedni. Szóval, hogy jók ezek, amikor itt szembesülünk a saját élettörténetünkkel, fájdalmainkkal, szenvedéseinkkel, de hogyha én aztokat így arra törekszek, hogy kijavítsam teljesen, az igen.
2: Mert itt is ez a, hogy a Sára testvérnek mondta azt, hogy nekem lehet a leglángolóbb szeretetem Isten iránt, hogyha a jegyeseit nem tudom szeretni. Tehát, hogy azért a szerzeteseknél is egy nagyon nagy kihívás, hogy ők nem csak egy ilyen egyedüli kapcsolatba kerülnek az Istennel, hanem ott vannak a testvéreik, akikkel ugyanúgy vállalni kell a közösséget. És hogy neki azért nagyon sok nehézsége volt, amikor volt úgy, hogy egyedül maradt, volt úgy, hogy nem hordhatta a rendi ruhát, tehát, hogy egyszerűen nem értették őt meg, úgy érezte, hogy senki nem értékeli őt, szinte kitagadják őt a rendjéből, hogy azért ezekkel az érzésekkel is hűségesnek maradni, hogy ez nektek hogy segít, vagy mennyire példa, vagy mennyire van az, hogy ezekbe lehet kapaszkodni.
0: Nekünk van egy negyedik fogadalmunk, amit kezdetben úgy hívták ezt a fogadalmat, hogy a testvéri szeretet fogadalma. És akkor szokták mondani, hogy a rossz nyelvek, hogy a gonosz mindig a negyedik fogadalom révén kísért meg. És hát, hogy amikor erről így hallottam, meg így Sára testvérnél ezt így tapasztaltam, akkor ez így sokszor bennem volt, hogy hát akkor pont ellene menni, hogyha valaki nagyon nehéz, vagy én nagyon könnyen zúgolottam, meg szerintem most is zúgolódok, meg mindenkiről, meg mindenről van véleményem, meg látásom, és akkor ezt így könnyen tudom mondani is, és hogy akkor így belemenni ebbe, hogy akkor nem, hanem hogy akkor látni a jobbat, és akkor, vagy a jót is a másikba is oda tenni, és hogy nagyon-nagyon különbözőek vagyunk mi itt a társaságban, hihetetlen sok erős személyiségű testvér sikerült a Jóistennek összehívnia, és akkor egy-egy megbeszélés nagyon erőteljes tud lenni, és hogy de hogy akkor aznál nagyon megtanított, hogy például ne a saját gondolatom vagy az elképzelésem legyen a fontos, hanem megpróbálni figyelni a másikra, megérteni a másikat, hogy ő mit mond, hogyan mondja, illetve hogy egy ilyen nagy lelkű hozzáállásra is nagyon megtanít, hogy most ez teljesen mindegy, hogy én azt gondolom, hogy akkor én bejöttem a közösségbe, nekem mindegy volt, hogy melyik edényben mit főzünk, de bizonyos testvéreknek nem volt mindegy, hogy melyikben van a tej, melyikben a tojás, és miben mit rakunk, ugye a konyha az egy nagyon nehéz pont.
1: Igen, nagyon érzékeny terület,
0: és hogy és akkor ez hozzá, hogy jó, az nagyobb szeretet azt kívánja, hogy akkor nem leszek ilyen szétszórt, hogy én most mindegy, melyik edényt kapom elő. Hogyha ő azt kérte, hogy én azt az edényt arra használjam, azt meg azt, tehát most ebben nem fog belehalni, hogy egy kicsivel odébb nyúlok, és előveszem azt az edényt, és odafigyelek. Ilyen nagyon apróságokon múlik ez az, hogy ez így összecsiszolódunk, és az, ami meg a gyümölcse, az pedig tényleg ez a nagy lelkű hozzáállás, egy rugalmasság, egy nagyobb szabadság. És ezek azért nagy értékek, hogy utána.
1: És tudsz mondani olyan konkrét, abszolút, legyenek legkisebb dolgok is, amik itt Sára testvérben neked nagyon kedvesek voltak a gesztusaiban, akármiben, tehát történetében egy olyan mozdulat, vagy fordulat, vagy akármi, amit csinált, amire nagyon tudtál kapcsolódni, hogy na igen, ez én is ilyen vagyok, meg magamra ismerek ebbe.
0: És eszembe jutott, az egyik testvér mesélte még, ő találkozott Sára testvérrel, hogy Erdélyben a noviciátusban megérkezett Sára testvér, és akkor ott valami helyzet volt, már nem emlékszem a konkrétumot, de ugye elég szomorú lett a hangulat, és Sára testvér fölpattant az asztalra, és elkezdett énekelni és táncolni. Szóval, hogy ez, hogy az életet választani, vagy egy tele lenni, ez a tűzzel, ez életet választani, és nem bele menni a szomorúságba, ez például ez nekem így nagyon közel van. Aztán a keresztet már említettem, ezt is, hogy beleöltözködni a keresztbe. Illetve az is nagyon ott van előttem, hogy amikor a fázásaimat, megszentelem a fázásaimat, akkor nagyon sokat fázott, és akkor, hogy nem akkor azt mondani, hogy én ezt nem bírom tovább, itt meg fogok fagyni, mert akkor már konkrétan nyomorba volt akkor abban a küldetésében, hogy tényleg nagyon hidegbe kellett teljesíteni, és hogy akkor ezt is így át tudta fordítani, hogy akkor nem baj. Akkor ezt is a többért megszentelem, a fázásukat, megszentelem az éhezéseimet, a nehézségeimet az Istenért. Egyébként ezt készítette elő, szerintem utána azt, hogy olyan könnyedén képes oda tudja adni az életét. Ja, és az is nagyon-nagyon megragadott, hogy amikor elviszik a katonák, akkor kitépi magát a katonák kezébe, és hogy még egyet az oltári szentség előtt letérdeljen, és hogy bemenjen a kápolnába. Ez is annyira segít, hogy a helyes fókuszt megtalálni, hogy ott nem a félelemé az utolsó szó, hanem a szereteté. És hogy nyilván vannak félelmeink, és biztos, hogy félt ott a erős katonák között, és hogy mégis ki tudja tépni magát, és odalépni a szeretethez. Szóval ez is sokat segített.
1: Szóval Sára testvérnek az élete is példa arra, hogy nem a félelmé az utolsó szó, hanem a szereteté. Én akkor nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és eljöttél ide beszélgetni.
0: És köszönöm.
1: Önöknek, nektek pedig a figyelmet, ez volt a Lélekszóval Podcast. Ezt az epizódot is, mint az összes többit meg lehet tekinteni a Szociális Testvérek Társaságának honlapján, valamint a közösség média felületein. A hit hallásból fakad.
3: Elhangzott a Lélekszava. A Szociális Testvérek Podcast sorozatában a 20 éve boldoggá avatott Salkaházi Sára életéről beszélgetett Zics Ildikó szociális testvérrel, Kródi Tamás és Kródi Zsófia. Új műsorral legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Bach első C-dur zenekari szvítjének harmadik tételét a St. Martin in the Fields kamarazenekar szólaltatta meg.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulástámogató programja. Segítsen ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Kedves hallgatóink, a harangszót követően déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! A Nyíregyházi Egyházmegye Ifjúság Pasztorációs Irodája szeptember 24-én kezdett elnevezésű tanévnyitó ifjúsági ima estre várja a fiatalokat a nyírbátori görögkatolikus templomba, írja a Magyar Kurír. A program célja, hogy a résztvevők közösségi élménnyel, lelki feltöltődéssel és jó hangulattal kezdjék az őszi időszakot. Szeptemberben nem csak az iskola és az egyetem, hanem a találkozások időszaka is újra indul. A kezdet elnevezésű ifjúsági imaest pont arról szól, ami a címében is benne van, egy friss, tiszta lapról, új célokról és a közös út elindításáról, derül ki a cikkből. Harmadik hónapja csökkent az építőipar teljesítménye júliusban, közölte a KSH hétfőn. Júliusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján, valamint a munkanap tényezővel kiigazítva egyaránt 12,2%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Júniusban 1,2, illetve 6,6%-os volt a nyers és a korrigált visszaesés. Júliusban már harmadik hónapja csökkent az ágazat teljesítménye, jelentette hétfőn a Központi Statisztikai Hivatal. Az építmény főcsoportok közül az épületek építésének termelése 10,7, az egyéb építményeké 14%-kal kisebb volt, mint tavaly júliusban. A családi pótlék jövő évi nagy arányú emeléséről beszélt a miniszterelnök hétfő reggel a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Magyar Péter kijelentette, a családi pótlék emelése, mint oly sok vállalásuk meg fog történni, lépésről lépésre, tégláról téglára. Ugyanakkor elmondta, óriási 8,3%-os költségvetési hiánnyal vették át az előző kabinettől a kormányzást, a deficitet 3 hónap alatt 1000 milliárd forinttal csökkenteni tudták. Hozzátette, a kormány legfontosabb feladata, hogy fent tudja tartani a költségvetés egyensúlyát, hogy csökkenjen a hiány, hogy olcsóbban tudják finanszírozni az államot, és ezzel több pénz kerülhessen az emberekhez. A gazdasági versenyhivatal vizsgálatot indított a Nutriverzum Kft.-vel szemben. A hatóság azt vizsgálja, hogy a cég megtévesztő módon állította egészségügyi és gyógyhatásokat termékeiről, illetve hogy jogszerűen forgalmazta-e azokat, közölte hétfőn a GVH az MTI-vel. A hatóság gyanúja szerint a cég több ponton is megszegi az élelmiszerek és étrend kiegészítők kereskedelmi kommunikációja során alkalmazandó rendelkezéseket, így végső soron megtéveszti a fogyasztókat. Hangsúlyozták, hogy a versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Végül az időjárásról. Nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, elszórtan lehet időszakos, gyenge esőre, záporra számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 13 órakor lesz.

Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott, az emberfia, aki a mennyben van. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent János evangéliumának harmadik fejezetéből, a 13-tól a 17. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 12 óra 10 perc, megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória vasárnapi adásunk tartalmából.

Leó pápa jó kívánságait küldte az őszi zsidó ünnepek alkalmából. Nekünk is tükröznünk kell Isten szeretetét. Stúdió beszélgetés Dankó István atyával, aki a München környékén élő dunai svábokkal érkezett zarándoklatra Rómába.

Leó pápa jó kívánságait küldte az őszi zsidó ünnepek alkalmából. 14. Leó táviratot küldött Ricardo di Segni, római főrabbinak a Rosh Hashanah, a Jom Kippur és a Szukkot ünnepe alkalmából. Remélem, hogy ezek az ünnepek a mindenható bőséges áldásának alkalmává és az öröm forrásává válnak, írta a pápa Ricardo di Segni római főrabbinak és az egész kedves zsidó közösségnek címzett táviratában a közelgő Rosh Hashanah, Jom Kippur és Szukkot ünnepe alkalmából. Rosh Hashanah elérkezése hozza magával a békés megújulás ígéretét és egy kedvező új kezdet édességét. Jom Kippur szent csendje legyen a béke és a belső világosság alkalma. Szukkot ünnepe pedig teljen örömmel, hálával és közösségben, írja a 14. Leó üzenetében. A pápa ismételten kifejezte saját és az egész egyház nagyrabestülését, és azt kérte az örökkévalótól, adja meg nekünk, hogy növekedjünk a kölcsönös barátságban, Róma városában és az egész világon. Rosh Hashanah, a zsidó új év, az egyik legfontosabb vallási ünnep. Jom Kippur, az engesztelés napja, Szukkotot pedig a sátrak ünnepének nevezik.

Nekünk is tükröznünk kell Isten szeretetét. Stúdió beszélgetés Dankó István atyával, aki a München környékén élő dunai svábokkal érkezett zarándoklatra Rómába. Kedves hallgatóink, következő összeállításunkban Dankó István atyával beszélgetünk, aki a dunai svábok egy csoportjával érkezett zarándoklatra Rómába. Az interjúban a zarándoklat élményeiről, a dunai sváb közösségről, valamint személyes tapasztalatain és papi szolgálatán keresztül hitről, hagyományról és közösségről is szó esik. Hallgassák szeretettel a vele készült beszélgetést!

0: Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Dankó István rogacionista atyát, aki a Dunai Svábok egy zarándok csoportjával érkezett Rómába, München környékéről. Dankó István atya Felvidékről, Szlovákiából származik, és rogacionista. Mutassa be a hallgatóinknak magát, hogy hogy került a Felvidékről München környékére.
1: 2008-ig 11 évig a Kassi főegyházmegye papjaként működtem Felvidéken, és azután léptem be a rogacionistákhoz, a szerzetes rendbe, amely Magyarországon, Felvidéken még akkor nem létezett, vagy nem voltak tagjai. És hát így, mivel hogy én mindig úgy gondoltam, hogy a német nyelv az fontos, hát mivel hogy rómában tanultam, hát megtanultam olaszul, aztán meg szünidőkben mindig kétszer elmentem tanulni angolul az Egyesült Államokban. Hát úgy, ahogy megtanultam kicsit angolul is, hát gondoltam, hogy megtanult németül is. Hát így aztán, amikor az olaszok főnököm, aki tudott németül, és provinciális lett, azt mondta, hogy akkor menj Németországba, mert még a rendnek nincsen embere Németországban. Hát akkor elküldött engem Németországba, és ott kezdtem tanulni németül.
0: De innen, Rómából?
1: Innen, Rómából.
0: Igen.
1: Itt Rómában voltam káplán egy évig, a rogacionisták templomával. Szent Antal és Annibale templom a Piazza Astia Via Tuscolana van 15 percet gyalog a Laterán bazilikától, hogy ez a legfontosabb bazilika olyan szempontból, hogy a templomok anyja, Madre della Chiesa, úgy azt hiszem így nevezik a Lateráni bazilikát. És hát onnan küldtek engem tehát Németországba, és hát már több mint 10 éve vagyok Németországban, ebből másfél évet a München egyházmegyében, azelőtt a Regensburg egyházmegyében voltam. És most ott, a müncheni periférián, mert a külvárosba kerültem, káplánnak, ott megismerkedtem egy csoporttal, amelyeket úgy hívnak, hogy Dunai Svábok, és akkor hát, mivel én szeretek zarándokolni, hát így aztán az ajánlat és a kínálat megegyezett. Én felkínáltam nekik, hogyha akarjátok, akkor én szívesen rendezek egy zarándokutat, illetve vezetek egy zarándokutat Rómába, mert jobban tudok olaszul, mint németül. Persze néhány olasz kételkedik ebben, de azt már rájuk hagyom. De viszont akkor megvalósult ez az út, és most itt vagyunk, körülbelül 16-an, aztán még csatlakoztak hozzánk 5-en Felvidékről, hát így összesen, vagy akkor többen vagyunk, mert 22-en vagyunk összesen mostan.
0: István atya, rogacionista rendről, csak röviden, hogy a hallgatóink is jobban megismerjék.
1: Hát Messinában, Szicíliában alapította Annibale Maria di Francia, jövőre ünnepeljük a halálának 100. évfordulóját, és a fő mondat, amit felfedezett az evangéliumból, úgy hangzik, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába, és ez az a rogáte, kérjétek, imperatív parancs, és hát mostan nekünk kell kérni az urát, hogy küldjön munkásokat, de persze nem mondhatjuk, hogy uram, küldjed őket, de engemet hagyd békén, hát nekünk is kell valamit tennünk, hát így aztán nekem is kell valamit tenni a mennyek országáért, illetve azért, hogy a

0: Ott közte Nagy Károly meg Petri, ezekből a településekből sokan kitelepültek, hát 89 után főleg, de már kezdte kicsit hamarabb is. Mostán, mivel hogy ott német svábokként nem igen tudták megtanulni németül, mert a lánymamák nem akarták beszélni az unokák előtt németül, mert féltek a kommunistáktól. Így aztán a gyerekek nem tanultak meg németül, vagy nagyon gyengén. Akkor, amikor kijöttek 89 után, akkor tanultak meg németül. A többnyire német nevű emberekről van szó, de jobban tudnak magyarul, úgy tűnik, vagy tudták. Most talán megint jobban tudnak németül, mert ha 30 év volt ilyenek, már gyerekei azok tökéletesen, és akkor most ilyen csoporttal jöttem, mert ahogy említettem, a német nyelv az egy kicsit nehezebb, mint az előző nyelvek, amit tanultam, így akkor nekem könnyebb magyarul, mint németül még mindig.
1: Tehát akkor ez egy nagyszerű egymásra találás volt ezzel a közösséggel. És most a római zarándoklatukon milyen programok elé néznek?
0: A legnagyobb nehézséget megoldottuk. Első nap meg volt a Szentpéterben reggel 8 órakor egy német mise a müncheni Domkapitulál Ulrich Campe celebráltam misét, én koncelebráltam és részt vettünk, mert itt van az én főnököm is, Esperes Domkapitulál, az azt jelenti, hogy mind a kanonok, 12 van a müncheni érsekségben, és ő az egyik, aki Münchennek az egyik esperese, mert három esperesség van, az észak-nyugati esperesének az esperese. És én ott vagyok az ő egyházközségében káplán, és hát most úgy alakult, hogy ő is itt van, meg én is, de ő 6 emberrel jött, illetve egy kis csoporttal, én meg egy kicsit nagyobb csoporttal, de úgy véletlenül úgy alakult, hogy mindenképpen ide kerültünk. Na és hát mi ott kezdtük hétfőn reggel a Szentmisével, mert vasárnap este érkeztünk, és aztán meg a Szentpéter bazilika megtekintés után, illetve a Szentmise után elmentünk a Lateráni bazilikába, onnan elmentünk, aztán a Szent Kereszt bazilika, onnan a Santa Maria Maggiore-ba, aztán a következő nap már kicsit lazább volt, már csak a központot néztük, már a Piazza Navona, Pantheon, a Trevi kút, meg a spanyol tér, spanyol lépcső, Piazza di Spagna, és aztán ma meg az audiencia, pampai fogadás, ez megint egy ilyen pihenő nap. Azon túl, hogy korán kellett felkérni, korán kellett jönni, hogy jó helyet kapjunk, mert szerencsére volt jó jegyünk. Van egy parto speciale, ez így mondják, hogy sokan meglepődtek, hogy milyen közel vagyunk a Szentatyához, ami nekem nagy örömre volt. Négy, aztán holnap meg a Szentpált meglátogatjuk. Holnap van még Szentmisénk is, a Villa Mater Redemptorisben vagyunk elszálláson, már kihasználom, mint a reklámhelye.
1: Igen, a tehát magyar, az egyik magyar zarándokház Rómában, a másik a Szent Istvánház, igen.
0: Nagyon jó. Hát így akkor már mostantól csak oda fogunk menni, valószínűleg. És akkor aztán meg szombaton megyünk haza, még marad a péntek, amit még eltöltünk itt, és így azt hiszem, hogy meg leszünk elégedve, illetve hálásak leszünk, hogyha ezt minden így sikerül, hogy elterveztük, és akkor majd meglátjuk, hogy Münchenben majd találkozunk, hogy ilyen szép emlékeink lesznek Rómára és a Szentatyára főleg, mert mondom, említette, nagyon közel is voltunk hozzá.
1: Igen. És milyen benyomások érték a zarándokokat, és atyának is mi volt a...
0: Hát mondjuk ma azt hiszem, hogy az emberi méltóságról beszélt a Szentatyá, amit az első dolog az intelligencia, az értelem emelte ki, a lelkiismeret és a szabadságot, tehát ez, erről egyszer nem akarok sokat beszélni, mert lehet, hogy többen jobban értenek hozzá, mint én, de számomra ez nagyon fontos dolog, mert hiszen jobb gondolkodni, jobb értelmesen csinál dolgokat, mint értelmetlenül, és jobb a lelkiismeret szerint viselkedni, mint anélkül, és a szabadság, azt hiszem, hogy mindenki vágyulik szabadnak lenni, és hát mostan, hogy lehetek én Isten gyermekeként szabad, vagy szabad a kereszténység, milyen szabadság biztosít számra a Krisztusban vetett hitem? Ez a kérdés. És hogyha erre keresünk a választ, akkor talán jó úton haladunk.
1: Most visszatérve a dunai svábokra, akik ott München környékén élnek, István atyának milyen tapasztalatai vannak a lelkipásztori ellátásuk terén?
0: Hát mivel én egy német plébániában vagyok káplán, hát én direkt, egyenesen a lelki pásztorkodásra nem foglalkozok a magyar hívekkel, csak azok, akik ott körülöttem laknak, azokkal szokok én találkozni, de nem rendszeresen. meg hát néha jön valaki gyóni, vagy néha

0: most lesz egy eskő és egy magyar eskő, de így hát egyenesen nem tudok beszámolni arról, hogy most milyen pontosan a pasztoráció, hogy néz ki, de azt tudom, hogy ők eléggé szét vannak szórodva, és akkor már elég sokan a saját plébániákon vesznek részt az egyházi életben.
1: Értem. És igazából akkor a német plébánián szerzett tapasztalatait hogyan hasonlítaná össze mondjuk az otthoni, tehát a kassai, kassa környéki lelkipásztori ellátással? Melyek azok a különbségek vagy pozitív tapasztalatok, amik ott Németországban, München környékén ilyen érik?
0: Azt teszem észre, hogy több olyan ember felnőtt, aki felnőtt korában tért meg, kevesebb az, aki gyerekkorától vallásosan nevelő volt, és úgy
1: Németországban.
0: Németországban München perifériáján igen. lakó emberek, a mi egyház községünkbe tartozók közt, sokan vannak annak, akik nem gyerekkoruktól hitben nőtek fel. Most például 3 fiatalt keresztelt a plébános ez éven, az is egy érdekesség, hogy vannak, akiket érdekel a hit, és jönnek. Persze lehet, hogy azért is jönnek hozzánk, mert a plébános tud kommunikálni jobban, mint mások, ahol nincsen ennyi sok keresztelésre jelentkező fiatal.
1: Igen, ez mondjuk a katolikus egyháznak az egyik legújabb tendenciája, hogy a fiatalok kezdenek visszatérni az egyházba New Yorktól,
0: Párizson keresztül,
1: igen. Ez egy nagyon pozitív jellemző most ebben az időszakban. Tehát akkor a saját plébániáján mit emel neki a mondjuk kihívások közül, és mik azok, amik nagy örömet szereznek a munkájában?
0: A kihívása idősek otthona, mert ott az emberek, megpróbáltunk egyszer leültetni 5-6 embert, hogy beszélgessünk kicsit, az egyik nagyot hall, a másik rosszul lát, a harmadik nem bír sokat ülni, akkor fel kell, akkor nem lehet igazából, mindenki szeret a saját szobájában lenni egyedül, és akkor mindenkit külön kell meglátogatni, és akkor mindenkivel külön kell beszélni, ez egy kicsit igényes dolog, meg aztán az értelmi szintjük is olyan, hogy nem mindig tudjuk, hogy mostan mennyire vagyunk képesek egymást érteni. Hát ez egy komoly dolog. Azon túl mi igyekszünk minden vasárnap délután, és a plébános, minden vasárnap délután menjünk a nyugdíjas házba. Ezzel sose tapasztaltam ilyesmit, mert vasárnap délután az nem a legideálisabb. Vagy ami öröm az, hogy vannak minisztránsok, és azt teszem észre, hogyha a plébános időt szentel, és foglalkozik velük, akkor jönnek és vannak, de anélkül úgy tűnik, hogy máshol nincsenek, és azért, mert időigényes, és energiaigényes, és hát kell nekik szervezni dolgokat. Néha úgy tűnik, hogy sok a kísérő program, és kevesebb a hitoktatás velük kapcsolatban, de azon túl ez mindig jobb, mint semmi, mert valakinek úgy tűnhet, mert nekem is úgy tűnt, hogy hát mindent csináljunk, csak éppen katekézis nem nagyon, de viszont úgy látszik, hogy más lehetőség nincsen, mert hogyha azt akarjuk, hogy az egyházhoz kötődjenek valamilyen módon, akkor meg kell talán módját annak, hogy hogy lehet velük beszélni, és nem lehet azt mondani, hogy mostan így lesz, hogy én mondom, és ha nem, akkor vége, mert akkor vége. Meg kell találni a kommunikációnak a módját, és ez egy kis művészet, meg főleg energia és idő, amit meg kell fektetni. Úgy tűnik nekem.
1: Igen. Atya a beszélgetés végén 3 évtizedes lelkipásztori tapasztalat, nemzetközi
0: így is lehet
1: lelkipásztori igen, tapasztalatából. Igen. Mit emel neki, hogyha így visszatekint erre az életpályára?
0: Hát, ez jó kérdés. Hát azt hiszem, hogy az, hogy az emberek el kell dönteni, hogy mostan szolgálni akar, vagy uralkodni. El kell dönteni, hogy ráhagyatkozni akar Istenre, vagy ő akar-e megszabni, hogy mi legyen. El kell dönteni, hogy mostan én elfogadom azt az embert olyannak, amilyen, vagy megpróbálom átalakítani olyannak, aminek én akarom. El kell dönteni, mit akarok, és hát hogyha mostan az a mi feladatunk, hogy legyetek olyan tökéletesek, mint az Isten, akkor a mi tökéletességünk abban kell, hogy el legyen rejtve, amiben el van rejtve az Isten tökéletessége. És az Isten tökéletessége, az Isten nagysága elsősorban abban van, hogy irgalmas. És akkor nekünk is tükrözni kell Isten irgalmasságát, Isten szeretetét, hogyha olyanok kell, hogy legyünk mind az Isten tökéletesek. És hogyha mostan én megpróbálok olyan lenni, hogy akarom tükrözni ezt az irgalmasságot és a jóságot, akkor ezt kell tennem nekem. És hogyha ezt én nem fedezem fel, vagy nem fedeztem fel mostanáig, akkor már ideje, hogy felfedezem, mert csak így van értelme az egésznek.
1: Azt hiszem, hogy ez egy summás zárása a beszélgetésünknek. Dankó István atya, nagyon örültünk a látogatásának, köszönjük szépen a beszélgetést, és hát akkor lelki értékekben gazdag további római zarándoklatot kívánunk a csapatának, a dunai sváboknak München környékéről.
0: Köszönöm szépen, nagyon kedvesek.

0: Dankó István atyával, müncheni káplánnal készített beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
2: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
1: 12 óra 30 perc. Guzsajas című népzenei összeállításunkban a Karikás együttes felvételei szólnak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 13 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! A Nyíregyházi Egyházmegye ifjúság pasztorációs irodája szeptember 24-én kezdett elnevezésű tanévnyitó ifjúsági ima estre várja a fiatalokat a Nyírbátori görög katolikus templomba, írja a Magyar Kurír. A program célja, hogy a résztvevők közösségi élménnyel, lelki feltöltődéssel és jó hangulattal kezdjék az őszi időszakot. Szeptemberben nem csak az iskola és az egyetem, hanem a találkozások időszaka is újra indul. A kezdett elnevezésű ifjúsági imaest pont arról szól, ami a címében is benne van, egy friss, tiszta lapról, új célokról és a közös út elindításáról, derül ki a cikkből. A családi pótlék jövő évi nagy arányú emeléséről beszélt a miniszterelnök hétfő reggel a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Magyar Péter kijelentette, a családi pótlék emelése, mint oly sok vállalásuk meg fog történni lépésről lépésre, tégláról téglára. Ugyanakkor elmondta, óriási 8,3%-os költségvetési hiánnyal vették át az előző kabinettől a kormányzást. A deficitet 3 hónap alatt 1 000 milliárd forinttal csökkenteni tudták. Hozzátette, a kormány legfontosabb feladata, hogy fent tudja tartani a költségvetés egyensúlyát, hogy csökkenjen a hiány, hogy olcsóbban tudják finanszírozni az államot, és ezzel több pénz kerülhessen az emberekhez. Családi házakat is orosz légi csapások értek Ukrajnában, többen megsebesültek, írja az MTI. A Harkiv megyei Izjum városában 3-an, Dnipropetrovszk megyében pedig 2-en megsebesültek a drónokkal irányított légibombákkal Ukrajnában végrehajtott orosz légi csapásokban hétfőre virradóra. Több lakóház is megsemmisült vagy megrongálódott, jelentették be az illetékes ukrán katonai kormányzók. Oleg Sinyehubov, Harkiv megyek katonai kormányzója, hétfőn reggel a Telegramon arról számolt be, hogy Izjumban egy 56 éves férfi, egy 34 éves nő és egy 2 hónapos csecsemő sebesült meg, 4 családi ház megsemmisült, további 5 pedig megrongálódott. Ellenőrzés alá vonták a horvátországi Brát szigetén napok óta pusztító tüzet, és ha az időjárás kedvezően alakul, hétfőn megkezdhetik a tűzoltó egységek visszavonását. A lángok az eddigi becslések szerint mintegy 5000 hektárt érintettek, tudósít az MTI. Iván Kovacevics, Split Dalmácia megye tűzoltó parancsnoka szerint a tűz rendkívül nagy területen pusztított, a tűzfront hossza 35-40 kilométer lehet. Az éjszaka 235 tűzoltó és 68 jármű dolgozott a helyszínen. A vasárnapi becslések szerint mintegy 5000 hektár erdő, bozótos és ajnövényzet égett le. A tűz hétvégén több települést és turisztikai létesítményt is veszélyeztetett, több száz embert vittek biztonságos helyre. Végül hazánk időjárásáról. Nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, elszórtan lehet időszakos, gyenge esőre, záporra számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 14 órakor lesz. 13 óra 4 perc. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Mai összeállításunk zömét értékadó című műsorunk tölti ki. Utána saját írását, a hétvégi levelet Huma János olvassa fel. Mindehhez tartalmas időtöltést kívánok.
4: Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Köszönti Önöket az adás szerkesztője, Drimba Miranda. Önök a Szent István Rádió értékadó című műsorát hallják, melyben kitekintést teszünk az egerszóláti szőlőültetvényekre és a helyi borkészítésre. Ezt követően csilipaprikákat fogunk kóstolni. Ha tehetik, maradjanak velünk a most következő közel fél órában.
4: Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
5: Első vendégünk a stúdióban Berényi József, az Egerszól, az első szóláti borhez Kft. Üzemeltetője, birtokigazgatója.
6: A soron következő riportunknak a célja az, hogy ellátogatunk gondolatban Egerszólátra, és bemutatjuk az ottani szőlővidéket, az ottani szőlészetet, illetve az Egerszól borászatot. Kezdőkörben akkor kérem Önt, hogy számoljon be arról, hogy hogyan indult ez a vállalkozás.
7: A vállalkozás az 2017-ben indult a tulajdonos úrral, Dobos Attilával, aki úgy gondolta, hogy elvégzi a szőlészborász egyetemet, vagy főiskolát, és szőlőterületeket kezd el vásárolni itt az Egri borvidéken, és azon belül is Egerszóláton. Miért pont Egerszólát? Az Attila a Szent Andrea pincében volt gyakornok, ott végezte a gyakornoki munkáját, és akkor tetszett meg neki ez a vidék, ez az Egerszalók, Egerszólát, és akkor kezdett el így a határban járni-kelni, és meglátta azt az ültetvényt, vagyis azt a területet, ahol most a Egerszól felépült, az Egerszól borászat, és onnantól kezdve pedig ott vásárolt 25 hektár szőlőt.
6: Jelenleg milyen területein dolgoznak most Egerszólátnak, melyek azok a dűlők, ahol az ültetvények találhatóak?
7: Ahol maga a borászat felépült, az a nagy határdűlő. Azon kívül, ami még megvásárolt szőlőterület, és talán a hallgatók számára is ismert lehet, dr. Gál Lajos szőlészborásztól vásárolt kántortag, ami nagyon híres, őnek is híres volt az olasz rizlinge, és mi is szeretnénk, hogy híres legyen róla az olasz rizlingünk, és még egy dűlünk van, a Csutaj. Tehát ez a három dűlővel rendelkezünk, azért ezek elég nagy dűlők, tehát ez a három kiteszi ezt a 25 hektárt.
6: Most jelenleg milyen szőlőfajtákat termesztenek?
7: Úgy néz ki a palettánk, a fehér szőlőfajtában olasz rizling, zengő, házslevél és chardonnay, vörös szőlőfajtában kékfrankos, pinot noir, cabernet sauvignon, merlot és blauburger.
6: Ha arra gondolunk, hogy most a nyári szezon vége felé vagyunk, de most a nyáron volt egy igen jeles rendezvény, mégpedig a Vino borkóstoló augusztus 12-től 17-ig. Milyen tapasztalatok voltak, mennyire voltak érdeklődőek a fogyasztók?
7: Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó rendezvény volt. Nem sok van az egri borvidéken, de amit megtartunk, azt én úgy gondolom, hogy nagyon magas színvonalon kell megtartani és továbbvinni a jövőben is. Van mit behozni, nem csak az egri borvidéknek, hanem a magyarországi borfogyasztóknak is, de én úgy veszem észre, hogy egyre többen kíváncsiak a jó borok iránt, és kóstolják a jó borokat. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy egy jó véleménnyel tudok lenni a rendezvényről. Ha gazdaságilag kérdezzük, akkor mindig jó, ha többen vannak.
6: Én egy nagyon laikus borfogyasztó vagyok. Számomra, ami leginkább érdekes vagy izgalmas egy borban, az inkább a palack és a címke, ami úgy megszólít elsőre. Milyen marketing tervekkel készülnek?
7: Palack az egy bevált palack, az egy burgundi palackot használunk, ebből is két fajtát. Isten igazából ezt minden borászat az első körben eldönti, és onnantól kezdve pedig maga a gépsora, meg minden úgy van felállítva, hogy ezekkel a palackokkal tud normálisan dolgozni. Ezek szerintem egy ilyen standard palackok, ezek nagyon jól beváltak már a magyarországi borkészítésben. A címke pedig egy egyértelmű, letisztult, nem túlzottan sok információt tartalmazó címke, de ami kell, az rajta van. Ez pedig szerintem sokkal jobban megfogja a fogyasztónak a kíváncsiságát, vagy a szemét, ahogy ránéz a címkére. Könnyen olvasható, jól értelmezhető, és a névben is, hogy Egerszól, próbáltunk kicsit már a külföldi vendégek felé kacsingatni, mégpedig azzal, hogy tudják, értik, és ez a mostani gazdasági helyzetben, borgazdasági helyzetben nagyon sokat számít, mert az a tapasztalatunk, hogy sokkal jobban tudnak azonosulni a borral, hogyha tudnak mellé egy nevet társítani.
6: Azért itt az Egri borvidéken számos borász üzemel. Hogyan lehet egyedivé válni ennyi bor mellett?
7: Meg kell találni azokat a fajtákat, amivel egyedi tudsz lenni. Itt értem például az olasz rizlinget, Szólátról, tehát azzal egyértelműen egyediek vagyunk, és megpróbálni kicsit kísérletezni, akár itt mondhatnám a Liana pezsgőnket, ami olasz rizling zengő házasításából van, tehát ez se sok embernek van, van akinek van olasz rizling, de az, hogy zengő van mellett, olyan senkinek nincs, tehát ezzel is különleges vagy, és az, hogy minőség és tiszta borokat készítesz.
6: Vannak-e a Egerszólnak jövőbeli tervei, vannak-e olyan rendezvények, ahol szeretne a borászat megjelenni, vagy bármilyen olyan program, amivel hívnák a vendégeket?
7: Igen, ezek mindig terve vannak, szeretnénk fejlődni. Isten igazából ki szeretnénk használni az adottságait a borászatnak, mert nagyon szép helyen van, nagyon szép panorámával. Gondolkozunk fesztiválokban, és persze részt venni azon az eseményeken, amik az Egri borvidéken megtartanak.
6: Bármi olyan érdekesség vagy kuriózum történt-e az Egerszól életében? Voltak-e kihívások?
7: Mint kezdő borászat, szerintem mindenki el tudja mondani, hogy vannak kihívások. Tehát, hogy megépült a borászat, amíg nem épült meg a borászat, addig ugye bérfeldolgozásban voltunk, tehát azért ezek nagy kihívások a borászat életében, mert mindenki szeretné egy helyen tudni, egy helyen kezelni a borait, és szeretné, hogy olyan megfelelő körülmények között tudjanak azok a borok pihenni. Ezt mondanám legnagyobb kihívásnak, utána pedig az átköltözés, mikor megépült a borászat, és azért átmozgatni ennyi bort, azért az nem volt egyszerű.
6: Szoktak esetleg borkóstolókat tartani? Vagy bemutatókat?
7: Igen, benne van a palettánkban, tehát nagyon sokat járunk az ország minden részére. Ez abból is származik, hogy részt veszünk más boros rendezvényeken is az országban, és persze a borászatban is benne van a portfólióban a borkóstoló.
6: És ezen felül még éttermet és panziót is üzemeltetnek?
7: Nem. A szállás része az benne van a hosszú távú terveinkben, de étteremmel nem fogunk foglalkozni. Ez kiajánlás alapon megy, tehát catering céggel dolgozunk.
6: Szeretne bármi mást még megosztani a céggel kapcsolatban? Bármi olyan, ami egyediség, különlegesség esetleg, hogyha szeretnének, nem tudom, hogy bővülni szeretnének, vagy vannak-e ilyen, hogy mondjuk egy másik tájegységen megjeleníteni a borokat?
7: Bővülünk, itt amit mondtam a szállással. Ami kimagasló szerintem az a panorámánk, és a panorámánk mellett az, hogyha valaki kilátogat hozzánk, nagyon szép és tiszta borokat tud kóstolni. És a külföldi megjelenéssel pedig visszük Egerszólátnak a hírét.
6: Egerszólát mitől híres, vagy mitől egyedi Egerszólát? Ha odalátogat egy turista, akkor a borturizmuson kívül mi olyan dolog van, amit érdemes megtekinteni Egerszóláton?
7: Isten igazából egy nagyon szép csendes kis falu, nagyon szép tájakkal, tehát ugyanúgy a szőlősdombok mellett a természet minden részét fel tudja fedezni, tehát biciklizni, túrázni nagyon kellemes. Amint említettem, nagyon szép csendes falu, tehát pihenni, kikapcsolódni, kicsit regenerálódni, el tud jönni az ember. Most már ott vagyunk mi, úgyhogy tud nagyon jó borokat fogyasztani, és azért a következő falu a Szalók, ahol pedig ott van a termálvíz, és kis pihenéssel, kikapcsolódással tudja lezárni esetleg a napját a kedves vendég.
6: Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna kérdezni, hogyha bármi eszébe jutott, amit még megosztana a hallgatókkal.
7: Jöjjenek el és kóstoljanak minél több jó bort az Egri borvidékről.
6: Köszönöm, akkor a továbbiakban sok sikert kívánok a cégnek, és jó egészséget a dolgozóknak.
7: Köszönjük szépen, és örülünk, hogy meghívtak minket a rádióba. Köszönöm.
6: Nagyon szívesen.

Még itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám, rokon.

0: következő percekben egy egri csili termesztő mutatja bevállalkozását. Köszöntöm a stúdióban Koletán Gergelyt, a Chiliárt tulajdonosát. Beszélgetésünkben kezdésképpen a vállalkozás kezdetéről számoljunk be a hallgatóknak. Hogyan kezdődött ez a gondolat, hogy elindul a Chiliárt? Mi volt a kezdő lépés?
1: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Isten igazából a Chiliárt maga az egy hobbiból, szerelemből indult vállalkozás, ami

0: évvel ezelőtt.
1: 10 év, ez azért egy elég nagy időintervallum, és említésre méltó az, hogy a nagyszülőknek a telkén indult el a Csiliárdnak a kezdőlépése. Ez azért egy nagyon-nagyon nagy családi érték is, nem csak gazdasági érték, de hogy családi érték is, hogy a nagyszülőkre való tekintettel megőrizni a telket, és ott elindítani a vállalkozást. Mit mondanak a nagyszülők most?
0: Sajnos már csak föntről néznek minket, de azért a vállalkozásnak az elején, ugye a kis telekről azt tudni kell, hogy én gyerekként ott nőttem föl. Tehát az a tipikusan az a telek volt, ahova nagypapám még biciklivel minden nap kijártak, ugye az összes kis virág, gyümölcsök, minden ott a patikán, ott a helyén nagyon szépen összerendezett kis telek volt. És amíg én kint éltem Írországban, ugye hát ők már megöregedtek, és nem tudták gondozni a telket, a földet, és amikor hazaköltöztem, hát kilátogattam megnézni, hogy mi a helyzet, és egyszerűen annyira összeszorult a szívem, amikor láttam, hogy ugye a gazdagyom átvette annak az emlékeimben tényleg gyönyörű szép teleknek a hatalmat átvette ugye a természet, és ott, ahogy ott ültem, ott elhatároztam, hogy én ezzel a területtel valamit mindenképpen szeretnék kezdeni. A csili szeretete, meg ugye a nekem ízlő és megfelelő csili szószoknak a hiánya, összekapcsolva ugye ezzel a földterülettel, ami adott volt, így kezdtem el ott a vállalkozást, de kedves drága nagypapám, ugye ő még tovább élte, az elején az első 5 évet még végig tudta kísérni a vállalkozáson, de nagyon régen nem járt kint a telken, és ugye én mindig fényképeztem, mutattam neki, hogy éppen miket csináltunk, hogy alakítottuk a földet, de ilyen könnyes szemmel nézegettem mindig, és ő látszott, hogy annyira boldog volt, hogy valaki foglalkozik az ő kis becses telkével, úgyhogy szerencsére ez egy ilyen plusz indítatás volt, meg egy plusz erős érzelmi érték nekem, hogy ezen a területen tudom az én vállalkozásomat csinálni, hogy gyakorlatilag minden egyes nyári szünetet töltöttem kisgyerekként.
1: A chili paprika, mint növény, milyen gondozást igényel? Mire kell odafigyelnie egy termelőnek?
0: Nagyon hasonlít ugye a rendes, hagyományos, nem csípős paprikákhoz. Kicsit a tápanyag felvétele azért más, mert ugye magának a termésnek a mérete is, ez a kicsi a borsda erős, tehát ugye egy tévi paprika vagy egy kápia paprikához képest azért kisebbek a termések rajta. De Isten igazából nagyon hasonlít, szomjasak, nagyon-nagyon szeretnek inni, ami ugye ezekben a mostani aszályos nyarakon ez egy nagyon erőteljes kihívás, hogy megfelelő mennyiségben tudjuk őket locsolni. De rengeteg kötözéssel jár, mert ugye ők is hajolnak lefelé. Szoktam említeni, hogy a tavaly évben 2,5 kilométer kötöző zsinort használtunk a paprikák kötözéséhez. Ezek olyan méteres darabokra vágva, ez ugye egy egész szép feladat tud lenni. Amit nagyon szeretnek, az a meleg, abból nincs hiány, de ugye azért a fóliasátor alatt, amikor egy 50 fok fölé kúszik a hőmérséklet, akkor azért el szoktam csodálkozni rajta, hogy mi az, amit ebben ennyire szeretnek ezek a paprikák, amikor én egy negyed óra után már azért szédelegbe szoktam kijönni a fóliasátorból. Ugyanúgy, mint bármiféle ilyen haszon növényeket gyomlálgatjuk, kötözgetjük, a kártevőktől azért próbáljuk őket óvni, amennyire lehet biomódszerekkel. Sajnos a poloska nem érzi a csípőset például, és ugyanúgy, ahogy a paradicsomokat is meg szokták szívogatni, és csúnya foltot hagynak rajta, úgy a világ legcsípősebb paprikáját ugyanúgy megdézsmálják és megkóstolják, és hiába mi emberek izzadunk tőle, és tényleg szinte tüzetok áldunk tőle, ők csemegézgetnek rajta, úgyhogy ezekre kell figyelni. De a legnagyobb kihívás ugye mostanában sajnos tényleg az a meleg és a szárasság, a napégés, ezektől árnyékoló hálóval óvni őket.
1: Milyen paprikafajtákat termesztetek? Hányféle chili paprika létezik?
0: Hogy hányféle létezik, ez a megszámlálhatatlan kategória. Most már lassan annyiféle alfajaik, meg változataik, meg ilyen-olyan keresztezések léteznek már, hogy ez tényleg több ezerre tehető, ugye egész pontos megnevezésű fajtáik. De Isten igazából mi úgy szoktuk, hogy a különböző erősségi szintek, nek a kedvenc paprikáit szoktuk ugye termeszteni, ez teljesen a halapenyótól, ami nagyjából így a zöldhegyes erőshöz mérhető csípőségi szintben. Onnan indulunk, és akkor megyünk föl hát egészen teljesen a Guinness Recorder, tehát a világ legcsípősebb paprikájáig. Általában minden szezonban, ami standard termékeinkhez, amiket felhasználunk, az egy olyan 5-6 fajta chili paprika, de én minden évben elcsábulok, és mindig van egy-két különlegesség, amit azért, mert jó néz ki, meg tetszik, meg nem kóstoltam, úgyhogy minden évben van egy-két ilyen kis meglepetés, 10-20-30 tövecske, amik inkább az én kis hobbiaim miatt nevelgetjük őket, meg hát a kislányomnak mindig megvannak a kis saját ilyen szivárvány színű csiliai, amit egy

0: Egyébként ő kapálgat, ő kötözget, tehát az teljesen egy külön kis kertrésze van a most már 8 éves nagyobbik lányomnak, aki szintén hát nem eszi meg a csípőset, de mivel szép szivárvány színű, meg jól néz ki, azért ő is büszkén szokta mesélni az iskolában, hogy már most ő is csilipaprikákat termeszt, és segít apának, és csináljuk együtt.
1: Most jelenleg hányféle terméket forgalmaztok?
0: Jelenleg 19, ami már hivatalos, és most két újdonság van éppen ilyen tesztelés alatt. Úgyhogy ahhoz képest, hogy az elején háromféle termékkel indult el a történet, ahhoz képest elég szépen felépült a szortiment. És még az a úgymond különlegesség csilisként ezt így mondani, hogy körülbelül a fele az, amelyik inkább a nem csípős, vagy egyáltalán nem csípős, vagy éppen, hogy csak a pikáns kategóriába tartozik, tehát nem csak ezeket a láva erősségű, tényleg nagyon-nagyon-nagyon csípős dolgokat termesztjük, és nem csak ezekkel dolgozunk, de próbálok azért azokra is gondolni, akik esetleg a gyerekeknek tudjunk adni, vagy a csípőst nem kedvelőket is ki tudjuk szolgálni.
1: Ugye többféle termék is létezik, és hogy nem csak a csili paprika az alapanyag, hanem akár áfonya, vagy méz, vagy tokai. Hogyan lehet ezeket az ízeket kikísérletezni, vagy hogyan indul be egy újfajta verzió?
0: Igazából szeretem a hasamat, és innen indul el az összes történetet, az összes szósz, az összes hagymalekvár, amit csinálunk, az mindegyik saját magamnak, a saját asztalomra készül első körben, és hogyha ott jól vizsgázik, akkor kerülhet csak föl ugye kereskedelmi forgalomba is, de ilyen fantáziára bízott dolog, tehát valamikor valami így megtámadja a fejemet, hogy ilyen fajta ízvilágban még nem dolgoztam, még nem mozogtam, legyen ez akár egy keleti ízvilágú dolog, hogy ne csak ezeket a hagyományosabb ilyen magyaros ízeket, de ugyanúgy az olasz világ felé, ahol inkább paradicsom alapon dolgozunk, és klasszikus ugye ilyen oregánus bazsalikomos fűszerezést adunk neki, de ahogy mondtad, a gyümölcsökkel is nagyon szeretünk dolgozni, tehát egy áfonya például egy rántott sajt mellé, vagy egy vadételhez az eleve is nagyon-nagyon jól passzol. És akkor én meg úgy kísérletezgettem itt a fűszerezéssel, hogy lehet ezt úgy kombinálni a csilivel, hogy meglegyen az ereje is, de azért a gyümölcsnek is átjöjjön az íze. Tehát igazából rengeteg kísérletezés, rengeteg olyan adag, amit sajnos ki kell önteni, mert ez nem megfelelő még, vagy egy kicsit átdolgozgatni. És akkor szó szerint ilyen kis grammonként írogatjuk föl, hogy akkor ebből a fűszerből kicsit többet, ebből kevesebbet, kóstoltatjuk ilyenkor a baráti körrel, a családdal, mindenkivel próbáljuk a véleményeket beszedni, és ez alapján egy kicsit finomítani rajta, hangolgatni rajtuk, így születnek. Tehát általában mindegyik úgy indul, hogy valami szöget üt a fejembe, hogy akkor én ebbe az irányba szeretnék valami újdonságot csinálni, és addig úgyse tudok nyugodni, amíg az nem lesz finom.
1: Hogyha az ételekről beszélünk, akkor milyen ételekhez ajánlottak? Melyik terméket, melyik ételhez tudnád elképzelni?
0: Pont ez a lényege ugye a szortimentemnek, hogy gyakorlatilag szinte mindenhez tudjak valamit mondani. Tehát ugye az elején, amikor elindult ugye a történet, akkor igazából volt ilyen kis karikázott savanyúság, az eléggé adta magát, hogy az mondjuk egy húsétel mellé oda le tudjuk tenni. Volt egy barbecue szószom, ami szintén ugye a húsokhoz való, meg volt egy halapenyús, lájmos szószom, ami pedig a savanykásságaim miatt inkább egy ilyen salátás, halételes, egy ilyen friss ízvilágot kölcsönzött. De már a pont ezért, hogy tényleg mindenkinek az ízlése szerint tudjunk nyújtani valamit, tehát a tokai aszus mézes hagymalekvár például úgy született, hogy egy Libamáj fesztiválra elhívtak valamikor, és ugye a hivatalos, úgymond hivatalos bora a Libamájnak az a tokai aszú, a méz megint passzol hozzá, akkor csináltunk oda egy hagymalekvárt, eredetileg csak arra az egy rendezvényre, de olyan sikerült, hogy akkor azt is bevettük az állandó szortimentbe, megtartottuk, de ugyanígy alakultak a keleties ízvilágú dolgaink, hogy akik inkább ezeket az ázsiai ízeket keresnék, egy szójaszósz alapú fermentált fekete fokhagymás körtés szószt készítettünk oda, de ha mondjuk ez a tipikus ilyen barbecue-s vonalra is csináltunk csípős szószt is, ugye halapenyós barbecue-t, amivel egy grillezéskor, egy smokeres sütéskor tudjuk a húsokat ízesíteni, de annak csináltam például barbecue-ból egy olyan verziót is, ahol bacon-t juharszirupban főzünk ki, és a végén még fagylalthoz való karamell szószt is adunk hozzá, tehát egy ilyen nagyon extrémen hangzó, de nagyon kis sejmes ízvilágú szószt készítettünk ezzel, amit például a gyerekek nálunk kifejezetten szeretik. Úgyhogy én úgy szoktam, hogy tényleg ez a cél, hogy mindenkinek tudjunk valamit kínálni. Egyszer egy esküvőre például esküvőre sajt tortához rendeltek az áfonyás, ribizlis, nem csípős szószomból egy nagyobb mennyiséget, hogy azzal akarnak főzni. Ez az egyik legextrémabb, hogy egy esküvői desszerthez egy csilistől rendellek szószt, de állítólag finom volt, és a lagzi is sikeresen zajlott, úgyhogy még akár az édességek mellé is lehet párosítani egy-kettőt.
1: Szóba került az, hogy már 10 éve működik ez a vállalkozás. Mit mondhatunk el az évekről, hogy átlagosan mennyi paprikát lehet megtermelni?
0: Ebben leginkább ugye a hely, maga a telek mérete, ami szabja a határt, illetve ugye a felhasználási mennyiség, de olyan szépen dinamikusan, főleg az elején, mert a legelső évben volt, az még tényleg csak ilyen próbaként, hobbiként, ott 27 tővel indultunk, a következő évben már 450 volt, aztán az azutáni szezonban 1000+ darab, a tavalyi évben 6500 tő csilink volt, ugye vegyesen az összes csípősebb, nem csípősebb, az már azért egy elég szép ipari mennyiség, arról már azért tonnaszámra születeltük és raktuk el ugye a mélyhűtőkbe, vagy a savanyítós hordókba fermentálni esetleg a paprikákat, hogy ugye az év közben a szezonalitást ki tudjuk küszöbölni. Ugye általában a szület az ilyen augusztustól, az első fagyig, ami általában októberben meg szokott jelenni, addig tart a születi szezon, és muszáj vagyunk úgy bekészletezni, hogy ezt a következő születig tudjuk használni, azért duruzsolnak a fagyasztók, bugyognak a hordók, úgyhogy így ilyenkor pakoljuk be őket.
1: A Chiliárt, mint cég, hogyan viszonyul a fenntarthatósághoz? Mennyire törekszik arra a cég, hogy fenntartható legyen, illetve hogy a környezetvédelmet hogyan tudja képviselni?
0: Szerencsére én magam is így állok vele, hogy ez az egy bolygó van, és szeretném megőrizni én is a gyerekeknek, meg az ő gyerekeinek, és így tovább. Tényleg tudatosan is próbálunk odafigyelni akár a növénytermesztés részénél, tehát minimális vegyszerhasználattal, ugye ez nem csak a talaj és a környezet miatt, hanem maga a termékben is, azért vegyszermaradványokat nem nagyon szeretnék látni, illetve ugye még a vásárolt alapanyagokkal is úgy vagyunk, hogy szinte mindegyiket, amit ugye elérhető magyar piacon, azt az országon belül, tehát magyar termelőktől szoktuk vásárolni ezeket a dolgokat, meg amikor lehet, akkor magyarországi vagy Magyarországon készült márkákat használunk. Illetve magát a növénytermesztés részén is azért amit lehet visszaforgatunk, mulcsolunk, akkor ugye az elhalt növényeket, azokat komposztáljuk, azok utána nagyon jó kis tápanyag lesz a következő években a következő generációs csiliknek. Az üzemben is próbálunk mindent úgy használni, hogy a lehető legkevesebb szeméttel járjon a dolog. De egyébként még kaptam is nem olyan rég a cégtársam, nekem van egy társam, aki az Opternek a tulajdonosa, és ők csinálnak ilyen karbonlábnyom mérést, úgyhogy nem olyan rég kaptam egy ilyen oklevelet, hogy konkrétan a cégnek mekkora is a karbonlábnyoma, de szépen mutatott az oklevél, úgyhogy szerencsére nem én vagyok közel sem a legszennyezőbb vállalkozás. Próbálunk tényleg törekedni rá. Szerintem fontos, mert eléggé cudarul állunk azért ezzel a fenntarthatósággal és környezetvédelemmel. Szerintem már egy kicsit késő is, vagy hát jó, soha nem késő, de sokkal hamarabb kellett volna elkezdeni tömegessével odafigyelni az embereknek, és akkor nem jutottunk volna ide, ahol most tartunk, hogy a szikla széréről kell valahogy ezt a bolygót visszatámasztani a normális kerékvágásba, de hát reméljük, hogy okos az ember, és meg fogjuk tudni ezt is oldani, ha már félig elrontani sikerült, akkor teljesen megjavítani, és hát ha sikerülni fog.
1: Vannak-e olyan termelői piacok, ahol megjelentek? Tehát vannak-e olyan rendezvények, ahol kitelepül a Chiliárd?
0: Szoktunk menni, igen, szeretjük is kifejezetten a termelői piacokat, főleg ott az ottani vásárlókat, meg hogy meg tudjuk kóstoltatni. Tehát ugye a Chili az annyira egy nehéz róla úgy véleményt alkotni, hogy tényleg a csípőség tűrése minden embernek más. Tehát szoktam mondani, hogy van, akinek a tej is csípős, van, aki meg tényleg ilyen teflon szájú, hogy bármit el tud viselni, és ezért tényleg sokkal-sokkal könnyebb úgy, hogy megkóstolják a termékeket. És akkor egy kitelepülésnél ugye csípőségi sorrendben a nem csípőstől a nagyon erősig szoktunk kipakolni, és akkor úgy szépen mindenki elindul a létrán, és ki saját tűrő képességéhez képest, ameddig eljut, és tudnak kóstolni, de nagyon szeretem ezeket a piacokat, főleg, ahogy mondtam, az emberek miatt. Kicsit szeszélyes üzleti szempontból, egy kicsit szeszélyes, mert jön egy eső, és akkor ugye egy üres piac van, ha nagyon messzire megyünk el, és mondjuk most a nyáron ez fordult elő, hogy nem az eső miatt, hanem annyira nagyon meleg volt, hogy az emberek már nem mozdultak ki, tehát úgymond egy kicsivel rizikósabb üzleti szempontból, mint hogyha egy boltnak a polcain találhatók a termékek. termékek, mert oda, ha esik, ha fúj, oda be tudnak menni az emberek, de azért más a vásárló közösség, meg sokkal több véleményt tudok megkapni, egy nagyon ösztönző tud lenni. Amikor egy jól sikerült termelői piacról hazamegyek, akkor mindig ilyen széles mosolyjal tele energiával, mert jönnek, megkóstolják, fú, de finom, nem ettem még ilyen jót, és ezek rengeteg erőt tudnak adni a folytatáshoz, meg úgy megerősítik, hogy jó az a vonal, ahol járok, úgyhogy így a személyem nagyon-nagyon-nagyon szereti ezeket a piacokat, és egyébként eléggé a reneszánszukat élik, tehát elég sok termelői piacot lehet találni. Szoktunk is járni, nem csak Heves megyében, ugye akár tehát a Dunántúra és a Sopronban is voltunk idén, tehát elmegyünk bármerre, hogyha épp arra adódik egy olyan lehetőség, meg azért a nagyobb rendezvényeken is, Egerben mindenképpen, ugye akár a boros rendezvényeket, de ha most azt nézzük, a augusztus 20-án például fent a Magyar Ízek utcáján voltunk Pesten a Várkert bazárnál, három nagyon kellemes napot eltöltve, aztán a tűzijátékot megnézve, vagyis most az elejére esett a tűzijáték, és utána volt két napig még a rendezvény nyitva. Úgyhogy szeretünk megjelenni mindenfelé, reklám marketingileg is azért egy jó dolog, mert látják, beszélnek róla, megkóstolják, elmondják az ismerősöknek, tehát ezekből azért sok internetes webshopos vásárló is lehet.
1: Vannak-e jövőbeli tervek, célkitűzések, amiket el akar élni a Chiliárd?
0: Tervek mindig vannak, tervek nélkül nem tudnánk előre haladni, én pedig szeretnék előre haladni. Isten, igazából most a fókuszomat egy ideje próbálom arra áthelyezni, hogy egy kicsit külföld felé szeretnék kacsintani, kicsit szeretném úgy megerősíteni, hogy így félig meddig több lábon állva. Magyarországon vagyunk már bent nagyobb retail üzletekben, ahol egész évben kaphatóak a termékeink, meg ugye járunk rendezvényekre, illetve a webshopon keresztül azért ott elég szépen tudjuk árulni a csiliszószokat. De ezen dolgozok most, hogy a jövő évre legkésőbb azért egy-két legalább környezőbeli országban úgy tudjuk megvetni a lábunkat, hogy ott is ilyen stabil, biztos partnereket találjunk. Aztán hát minél nagyobbra, minél több felé szeretném eljuttatni ezeket az ízeket. Reméljük, hogy sikerülni fog.
1: Jutott-e bármi olyan gondolat az eszedbe, amit esetleg megosztanál a hallgatókkal, vagy bármi olyan, ami nyilvános történet? Esetleg egy kellemes történet így a elmúlt 10 évből, voltak-e ilyen kellemesebb pillanatok?
0: Rengeteg. Ezekből nagyon-nagyon sok jó történet van, Isten, igazából itt válogatni lehetne belőle, ugye. Ez egy nagyon komoly kaland volt számomra, meg még mindig is az, tehát tényleg azt megélni, hogy így a saját hobbimat, a saját szeretetemet tudtam úgy átformálni, hogy ez lett a megélhetés, ez egy szerintem egy nagyon áldott és nagyon hálás szituáció, amiben benne vagyok, mert általában azért valljuk be, az emberek úgy mennek hétfő reggelente dolgozni, hogy lógatják az orrukat, hogy már megint menni kell, megint valakinek a szekerét tolni, megint valamit csinálni. Én azért nagyon szerencsésnek érzem magamat, hogy amiből a kenyerünket keressük, az lényegében a hobbim, és 10 év után is szeretettel tudom csinálni. Amit úgy üzennék, meg ilyen nem kliséként szállom, de hogy nem szabad megérni attól, hogyha van valami vágyad, és ezt szeretnéd megvalósítani. Tényleg rengeteg munkával, mert mi is nagyon-nagyon-nagyon sokat dolgozunk, de ha valaki valamit elhatároz és oda teszi magát, akkor szerintem akármennyire is nehezek a körülmények, akármennyire is nem a legkönnyebb világot éljük, azért meg lehet ezeket az álmokat valósítani, és onnantól pedig, hogyha abban tölti az ember a mindennapjait, amit szeret, akkor azért sokkal könnyebb ez a dolgos hétköznapok története, úgyhogy én azt javasolnám, hogy nem csak a csilipapri, meg nem csak erről, hanem hogyha bárkinek van valami olyan vágya, amit szeretne esetleg megélhetésé fordítani, akkor merjenek, nem szabad szerintem félni, kihívások vannak, de az meg olyan jó érzés, amikor egy kihívást megoldasz, akkor utána a sikerélmény az pedig kárpótol mindenféle erőfeszítésért, úgyhogy én azt hagynám itt a hallgatóknak, hogy merjenek és próbálkozzanak, és keressenek olyan dolgokat, amik boldoggá teszi őket, mert azért ez több, mint fél egészség, hogyha boldogan tudunk élni a mindennapokban.
1: Úgy összességében a magyar üzleteknek a polcain csilipaprika, hogy magyar termékként szereplő csilipaprika viszonylag kevés van, tehát hogy főleg az, hogy valaki Egerben csilipaprikát termeszt és árusítja, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon olyan piaci rés, amire jól ráéreztél, hogy ez egy hiánypótló termék volt, mert nem igazán van akkor konkurencia, vagy kevés.
0: Szerencsére, sajnos az attól függ, hogy melyik szempontból nézem, mert ugye engem is ez ösztökélt, hogy nem volt, tehát ez volt az egyik indító motor nálam, hogy ugye csak az a bizonyos, ami az az Izmos István, amiből minden háztartásban van, de sokak szerint kicsit sós, de nekem is van a hűtőmben egyébként, de azért a kínálatnak tehát nem ennyiből áll, hogy darált csili paprika, tehát ez a csilik világa, ez egy nagyon hatalmas és iszonyatosan komplex ízekkel rendelkező dolog, viszont azért ezt pozitívan mondanám el, hogy ezek a tényleg nagy multik, a nagy retail áruház láncok, ahol szoktunk ugye mindannyian vásárolni. Itt egyre inkább figyelnek erre. Tehát azt veszem észre, hogy az elmúlt években egyre inkább trend lett náluk, hogy próbálják beengedni a magyar termelőket, akár a kis termelőket is, akár csak egy ilyen kis regionálisan, tehát hogyha egy országos üzletház láncnak csak a helyi 4-5-6-7 boltjába is, de betenni a hazai ízeket. Amikor én ezt elkezdtem, ez szinte a lehetetlen kategória volt, tehát egyszerűen nem létezett a nagy multiknál ez a fogalom, hogy termelői árut meg magyar árut tegyünk a polcokra, de ez az elmúlt években tényleg nagyon-nagyon sokat változott, és szerintem ez egy iszonyatosan jó dolog, és egy pozitív dolog. Nem csak nekünk termelőknek, akik így egy szélesebb piacot vagyunk képesek elérni a termékekkel, hanem a vásárlóknak is, mert azért valljuk be, akik hozzám hasonlóan készítik kézzel termesztik az alapanyagot, és legyen ez méz, vagy lekvár, vagy bármiféle dolog, ami termelői módon készül, azért abban mindig jobban benne vannak az ízek, az nincs agyonlocsolva tartósítószerekkel, ízfokozókkal, színezékekkel, stb., amíg sajnos azért elég sok nagyipari termékben ez standard, és kevesebb benne a jó, mint a rossz, de ugye azok vagyunk, amit megeszünk, szokták mondani, és azért nem mindegy, hogy mérgezzük magunkat, vagy pedig tényleg olyan minőségű táplálékot viszünk be, amivel az egészségünket is meg tudjuk őrizni, és ez szerencsére a retail láncok is egyre inkább biztosítanak rá lehetőséget. Nem egyszerű bekerülni így a másik oldalról, mert azért nagyon sok mindenek meg kell felelni, tehát egy termelői piacra azért sokkal könnyebb engedélyeztetés téren kikerülni, azért egy nagy retailben ott azért sokkal komolyabb előírásokat kell betartani, akár a nébik felé, fogyasztóvédelem felé, stb., hogy az a higiénia meglegyen, ami szükséges egy ilyen dologhoz, de nem lehetetlen. Tehát én is édesanyám konyhájából indultam, ugyanúgy a bableveses fazékba kezdtük el főzni az első szószokat, miután a bableves is csípős lett, mert valamennyi maradt benne, tehát innen indult a történet, mára pedig már most egy 200 plusz négyzetméteres zöldségfeldolgozó üzemben készítjük a dolgokat. Apránként teljesíteni kell ezeket a lépéseket, követeléseket, és akkor lehet teljesíteni bőven azt, ami egy retail polcra való bejutáshoz szükséges. Meg hát azért onnantól az érzés is, azért emlékszem, amikor nekem bekerültek oda a termékek, azért az iszonyatosan jó volt besétálni egy nagy boltba és látni, hogy amikkel én ott berejtékezve dolgozok, az onnan visszaköszön a polcra, és nem egyszer volt, hogy a polc végéből csak úgy figyelgettem, hogy megy oda a vásárló, megnézik, leveszegetik, és amikor meg igen, olyan jó esett, hogy de jó, ezt sikerült elérni, úgyhogy ezek nagyon jó érzési dolgok.
1: Hálásan köszönöm, hogy befáradtál ide a stúdióba, és a további munkádhoz sok sikert és jó egészséget kívánok.
0: Én köszönöm szépen a lehetőséget, nagyon jót beszélgettünk, és a hallgatókat is még egyszer üdvözlöm, remélem találkozni fogunk egy rendezvényen, vásáron, piacon, nyugodtan jöjjenek oda hozzánk, és kóstolják meg a termékeket.

0: Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
1: Kedves hallgatóink! Elhangzott az Értékadó című gazdasági műsorunk. Vendégeink voltak Berényi József, az Egerszól, az Első Szóláti Borház Kft. Üzemeltetője, birtokigazgatója, Koletán Gergely, a Csiliárd tulajdonosa. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további tartalmas időtöltést és kellemes rádiózást kívánunk mindnyájuknak. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő, Drimba Miranda. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

0: Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
1: A következő percekben saját írását Huma János olvassa fel.
2: Kedves hallgatóink! A megújuló Egri Gárdonyi Géza Színház október végén mutatja be stúdió színpadán Sánta Ferenc zseniális művét, az ötödik pecsétet. A cselekmény 1944 őszén, a II. Világháború utáni nyilas hatalomátvétel időszakában játszódik. Budapest egyik kiskocsmájában a nehéz idők ellenére minden este összegyűlik egy pár fős, kisemberekből álló asztaltársaság, akik a mindennapi életük nagy kérdéseiről beszélgetnek. A téma a Borjúsz egy kiváló elkészítése, de óvatosan szót ejtenek arról is, hogy hogyan lesz ezután. Egyik este váratlanul csatlakozik hozzájuk egy civil ruhás nyilas, aki művészi fényképésznek adja ki magát. Éppen akkor veti fel Gyurica, az órás, a megszokott gúnyos hangnemében azt az erkölcsi kérdést, hogyha társainak módjukban állna haláluk után újjászületni, kinek az életét választanák? A gazdag zsarnokét, vagy a tisztességes rabszolgáét? Ahogy Gyurica mondja, a zsarnok Tomóceusz Katatikinek, aki nagyon régen élt, mindene megvolt, pénze, hatalma, ágyasai. És ez az ember mérhetetlenül visszaélt pozíciójával, durván bánt alattvalóival. Erre Gyugyó a példa. A rabszolga, akinek kivágták a nyelvét, mert egyszer véletlenül elmosolyodott. A rabszolgától elvették a lányát és a kisfiát, kiszúrták a felesége szemét. És ezt hogyan bírta ki? Volt egy elmélete, amit minden este elmondott magának. Nyomorult rabszolga vagyok, meggyötörhetnek, megalázhatnak, kiszúrhatják a szememet, elvehetik a gyermekeimet, megölhetik a feleségemet, de mégis nekem a legjobb, mert mindezeket a szörnyűségeket nem én követtem el. A kisemmizettek, a megkorbácsoltak közé tartozom ugyan, de a lelkiismeretem tiszta, és ez az, ami a legtöbb. Gyurica úr kérdésére tehát, hogy a társai kinek a sorsát választanák, a zsarnokét vagy a megnyomorítottét, senki nem tudja egyértelműen a választ. Egyedül a fényképészt választja Gyugyut, a rabszolgát. De Gyurica nem hiszi ezt el neki, mire a fényképész felháborodottan távozik. A békés asztaltársaság nyugovóra tér, nem sejtve azt, hogy másnap már a nyilasok kínzókamrájában elkerülhetetlenül el kell dönteniük, hogy melyik oldalra állnak, ugyanis a fényképész hamis vádakkal feljelentette őket. Kínozzák, megverik a négy férfit, majd egyetlen feltétellel szabadon engedik őket, ha egy kikötözött halálán lévő, vérbefagyott, a nyilasok ellen szegülő férfit felpofoznak. Béla a kocsmáros, Kovács az asztalos és Király a könyvügynök nem tudják megtenni. Itt bizonyítják be, hogy ők a szerencsétlen, de tiszta lelkű Gyugyut választják. Mind a hárman halálukat lelik. Gyurica viszont megteszi. Igaz, pár pillanatig habozik, de a gyerekeire gondolva megteszi, őt szabadon engedik. Kedves hallgatóink! A kérdés pedig, hogy adott esetben zsarnokká vagy áldozattá válunk, itt van mindennapi életünkben. Nem egyszer kerülünk szembe ezzel a problémával. Aki elolvassa Sánta Ferenc az ötödik pecsét című könyvét, vagy megnézi Fábri Zoltán filmjét, a mű által jobban megismeri önmagát. Az alkotás hatására elgondolkozik azon, hogy magától adódik-e, hogy mi jó emberek vagyunk, ha inkább szenvedünk, mint sem, hogy szenvedtetünk. Egyáltalán bűne a bűn akkor, ha az elkövető nem ismer lelkiismeret furdalást. Hazudok-e akkor, ha azt mondom, hogy inkább én szenvedek, mint sem, hogy másoknak okozzak szenvedést? Ha elsőre egyszerű kérdésnek tűnnek is ezek a műhatására, akkor is alaposan elgondolkodunk a kérdéseken. Hiszen mindannyiunkban van zsarnoki természet, és ugyanígy van szolgai alázat is. Amint már mondtam is, az Egri Színház stúdió színpadán mutatják majd be Sánta Ferenc művét, az 5. pecsétet. Mint írják, ez az előadás moralitás játék két felfogásban. A kérdés, meddig vagyunk készek megalkudni, és mi az, amit soha nem adhatunk fel? Vagy még egyszerűbben megfogalmazva, minek jobb lenni, lelkiismeretlen elnyomónak, vagy lelkiismeretes elnyomottnak? A Létmányi Attila által rendezett darabban szerepel Baranyi Péter, Baráth Zoltán, Rákosi L. Ancsa, Balog András, Dér Gabi, Tóth Levente, Nagy Adrien, Simon András, Boros Bence, Balog Zsolt és Németh Kristóf. Kedves hallgatóink, tehát akkor most Tomóceusz Katatiki vagy Gyugyu? A válasz nem egyszerű. Sok olyan élethelyzet adódik, melyben el kell döntenünk, milyen szerepre vállalkozunk. Magunk alá gyűrünk-e másokat, vagy mások szolgálatát választjuk helyette. Az ember magas erkölcsi mércével mérettetik meg. Az 5. pecsét pedig arra késztet bennünket, hogy elgondolkozzunk ezen. Vannak idők egy társadalom életében, amikor lehetetlenné válik semlegesen létezni. Azt hiszem, most is ilyen napokat élünk. És hogy el ne felejtsem, a műben bibliai részletek is felelhetőek, sőt a cím is bibliai, Szent János apostol és evangelista Jelenések könyvéből való, ahol ezt olvashatjuk, és amikor felnyitotta az 5. pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkét, akik megölettek.
1: Kedves hallgatóink, elhangzott a hétvégi levél, és ezzel mai összeállításunk véget is ért. Búcsúzom készítői Drimba Miranda, valamint Homa János nevében is. A szerkesztő Vasvári Detti volt. Mindannyiunk nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
3: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Johann Sebastian Bach H-moll zenekari szvítjének részletét a Liszt Ferenc kamarazenekar játszotta.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulás támogató programja. Segítsen ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 14 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Részt vennének az örökbefogadási szabályok újragondolásában az ember és melegjogi szervezetek, és üdvözlik, hogy a kormány lépéseket tervez a melegek jogegyenlőségének erősítése érdekében. Nyilatkozták a szervezetek képviselői az MTI megkeresésére a miniszterelnök elmúlt napokban tett nyilatkozataira reagálva hétfőn. Magyar Péter az elmúlt napokban arról beszélt, hogy készek az azonos nemű párok házasságával és örökbefogadásával kapcsolatos jogi keretrendszer megváltoztatásának megvitatására. A családi pótlék jövő évi nagyarányú emeléséről beszélt a miniszterelnök hétfő reggel a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Magyar Péter kijelentette, a családi pótlék emelése, mint oly sok vállalásuk, meg fog történni, lépésről lépésre, tégláról téglára. Ugyanakkor elmondta, óriási 8,3%-os költségvetési hiánnyal vették át az előző kabinettől a kormányzást. A deficitet 3 hónap alatt 1000 milliárd forinttal csökkenteni tudták. Hozzátette, a kormány legfontosabb feladata, hogy fent tudja tartani a költségvetés egyensúlyát, hogy csökkenjen a hiány, hogy olcsóbban tudják finanszírozni az államot, és ezzel több pénz kerülhessen az emberekhez. A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak, ennek első felét novemberben kapják meg, a másik felét pedig januárban, mondta Magyar Péter miniszterelnök szintén a műsorban. A kormányfő úgy fogalmazott, ezzel még mindig nem vagyunk kint a vízből, hiszen megalázóan alacsonyak a fizetések, például az egészségügyi szakdolgozóknál vagy a rendvédelemben. Hangsúlyozta, hogy rengeteg dolguk van, és azt látni fogja mindenki, hogy ennek a kormánynak az oktatás, az egészségügy és a gyermekvédelem kiemelt prioritás. Harmadik hónapja csökkent az építőipar teljesítménye júliusban, közölte a KSH. Júliusban az építőipari termelés volumene több mint 12%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Júliusban már harmadik hónapja csökkent az ágazat teljesítménye. A sportág történetének első atlétikai világdöntőjét óriási érdeklődés övezte. A Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban tartott háromnapos vasárnap este zárult versenyre több mint 60 ezer jegy kelt el. A helyszíni szurkolótábor 60%-át a hazai rajongók tették ki, míg 40%-uk külföldről 93 országból érkezett. Közölték a szervezők az MTI-vel. A három nap alatt összesen 28 döntőt követhettek végig a nézők. Az oroszországi olajfinomítók elleni támadások leállítására kérte Donald Trump amerikai elnök Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt a magas dízelárak miatt. Az amerikai elnök arról is beszámolt, hogy zajlanak a tárgyalások arról, hogy Ukrajna gyártási licenszet kapjon amerikai típusú Patriot légvédelmi rakéták gyártására. Hazánk időjárásáról. Nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Elszórtan lehet időszakos, gyenge esőre, záporra számítani. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 Celsius fok között várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradást 15 órakor hallhatják.
0: Hangárium. A szerkesztő, műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és ahogy ígértük, folytatjuk a zenés beszélgetést a kiváló gitáros zeneszerző, zenekarvezető tanárral, a Barta Tamás díjas Nagy Ádámmal. Szia, Ádikám!
1: Szia, Tibi! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
0: Én régóta tudom, hogy milyen csodálatos gitáros vagy zeneszerző vagy. Elég ugye 5 másodperc a játékodból, mint minden nagy művésznél, és akinek van egy kicsi füle, az hallja, hogy hoppá, itten oda kell figyelni, mert itt nem sika megy, nem kamukéró megy, hanem itt rettenetes tudás és tehetség van, és érzelmi gazdagság és intelligencia az improvizációkhoz, amik úgy épülnek föl ösztönösen a rögtözés ide vagy oda, hogy esetleg nem megírva, de mégis egy csodálatos ívet alkotnak. Hát ugye ez az igazi hangszeres művészek sajátja, akár rockról, akár progresszív rockról, jazzrockról, vagy tiszta jazzről, vagy akár népzenéről beszélünk, ugye ez tiszta sor. Mégis keveseknél van meg. Úgyhogy szerencsés is vagy, és persze szorgalmadnak is köszönhetően a mesterségbeli tudás és a tehetség párosult, és ezért érdemes figyelni a játékodra. Hát most ma megcsíphetjük, hiszen bár a Roy és Ádám trió kiváló vagy, és talán a Nagy Ádám név így a legismertebb sokak előtt. Mi most teszünk róla, hogy másik csoda oldalad is ismertebbé váljon. Work 2, a mai jelszavunk, Work Project 2. Van egy festményem, vagy volt egy képem, I Had a Picture volt az első dal, jönnek még sorban a többiek, de közben természetesen kérlek, hogy mesélj a zenéről, a stílusról, a társakról, az irányzatról, az alakulásról, a jelenről, jövőről. Mi az, hogy Work Project, és mi az, hogy kettő, és mit kell tudnunk egyáltalán erről a Nagy Ádám csomagról?
1: Ez a csomag, ez 2015-ben alakult, vagy akkor jelent meg maga a Work Projectnek az első lemeze. Hát akkor volt nekem egy csomó olyan dalom, vagy zeném, amit így gondoltam, hogy szeretnék megcsinálni, bár ezek nem, elsősorban nem énekes dalok voltak, tehát mondjuk Roy Sheldon zenekarban nem fért volna bele, és a Borlai Gergő ugye nagyon jó barátom volt akkor is már, és ő biztatott, hogy miért nem csinálok egy lemezt. És akkor nyilván kértem a segítséget is ebben, tehát magyarul a Work Project az abszolút a Gergővel való közös kollaboráció, de én nem akartam ezt ilyen nagyon szóló, vagy hogy mondjam, tehát ilyen, most oké, rendben van, hogy hozzám van kötve, vagy hozzám kötődik a dolog, de nem szerettem volna ilyen Nagy Ádám, mit tudom, szóló lemezt csinálni, meg annyi fantasztikus zenész működött közre, hogy nem is akartam én ezt így...
0: Hát meg egy dobgitár duó azért bármilyen zseniális, úgy a Borlai, mint a Nagy Ádám, vagy úgy a Steve Gadd, mint a John Scofield, ez klassz dolog, hiszen tudjuk, hogy nem a hangszerek és a zenekar nagysága dönti el, hogy mennyire élvezetes, hát hiszen olyan Billevens szóló lemezeim vannak, hogy 1000 év alatt se is mindig sírva hallgatom, ezredszer is, tehát itt nem a formáció nagysága, de nyilván értem, hogy nem akartad te végig uralni azt, hogy most akkor én játszom a Gergő kísér, bármilyen csodás. Mi lett a vége?
1: Abszolút, és az első lemez főleg ezekre a dalokra, amiket az előbb említettem, épült, és nagyon sok otthon csináltam a nagy részét, sok ilyen kis kütyüzést, tehát kihasználtam azt a technikai dolgokat, amiket lehetett, sokat billentyűztem én is a lemezzel, meg mindenféle hangszeren játszottam. De a második lemez, amiről elsősorban most ezek a dolog jönnek majd, itt koncepciózusa volt egy picit, mert én szerettem volna egy kifejezetten amellett, hogy jazz rock lemez, de kifejezetten rockos dolgot, tehát ezt hiszem egy vagy két szám kivételben nincsen billentyűs hangszer lemezen, hanem a billentyűs hangszereket, illetve ezeket a harmóniai felrakásokat, vagy színezetek, ezeket fúvósok adják. Nekem nagyon pont az extrémet említetted valamikor így a beszélgetésben, amikor beszélgettünk, és nekem nagy kedvencem volt az extrém, és emlékszem rá, hogy amikor először meghallottam őket, én már azt a lemezt, amin ilyen ez a funk rock zenélés volt, ahol fúvósok voltak. Nyilván megvannak ezek a Blast Fetterit is sorolhatnánk a múltba az elő
0: előzményeket.
1: Fantasztikus csinál az előzményeket, igen, mindig is nagyon szerettem a fúvósokat, és nagyon érdekelt, mert hát én végül is valahol tanultam is a hangszerelését a fúvósoknak, persze nem ez az én fő szakterületem, de nagyon érdekel, vagy nagyon szeretek énekkel foglalkozni, és akkor Ezen a lemezen Vesz Gábor, a Csapó Krisztián harsona, Vesz Gábor szakszofon harsona, és hirtelen akartam mondani a trombitás úriembert.
0: Nem baj, majd megnézzük. Fekete Pisti van, Fekete Kovács, mi van,
1: sokan vannak.
0: Majd ránézzük, mert nincs itt az album. Igen, na mindegy, szóval megvan a tisztonosod is, jól van.
1: Ez egy fantasztikus gárda volt a stúdióban, akik sokkal jobban megoldották, mint ahogy ezt én felírtam, nyilván rengeteg szóló dolguk is volt. Úgyhogy ez a második lemez, ez egy ilyen
0: és albumet. Egyébként ez csak a klassz albumra állt össze, aminek nagyon örülünk, mert ez örökké megmarad már, vagy voltak, és vannak esetleg olyan lehetőségek, szervezés kérdése, vagy nem tudom minek kérdése, hogy ilyen felállással nyilván időbeosztása is, hogy koncerten is megmutatkoztatok, vagy néha-néha előfordulhat ma is a jövőben.
1: Így van,
0: is.
1: Ezt nem említettem az előbb, hogy a basszúgitáros poszton a Jolanda Charles nevű angol hölgy szerepel, akit a Gergő hívott el a lemezre, rajta keresztül ismerkedtünk meg. Ő egy elég jó nevű brit zenész, Mick Jaggerrel, Stinggel, szóval STB nagy nevekkel játszott együtt, és a lemez pont a pandémia alatt készült egyébként, és akkor nem tudtunk találkozni, utána viszont csináltunk egy lemezbontót a Trafóban, és akkor eljött a hölgy Magyarországra, és akkor így. Szóval ilyen szempontból voltak nehézségek ilyen a szervezés terén.
0: Na hogyne, ezt nem is tudtam, elfelejtettem, hogy az angol lédi van.
1: És aztán volt egy koncert a Művészetek Völgyében, ahova már a Jolanda nem tudott eljönni, mert akkor már volt valami elfoglaltság, az nyáron volt, az egy másik időpontban volt, szóval ezek mindig ilyen nehézkes dolgok, hogy nyilván megteremteni ennek a anyagi, technikai hátterét.
0: Na ettől félbe kérdeztem, de nem baj, örüljünk annak, ami van, ne legyünk telhetetlenek.
1: Közben azért, hogy nem maradjunk adósok, Pece Balázs volt a trombita művész.
0: Nem tudtam volna kivételesen.
1: Igen,
0: úgyhogy. Úgyhogy Work 2 projekt. Hát igen, és itt ugye jön még három kiváló szerzemény, még van egy percecskénk, addig akkor meséljünk a formációról. Itt ezek a saját dalaid és közös hangszerelésben ezekkel a kiváló társakkal?
1: Így van, a Gergő is írt két dalt a lemezre, és mondom a negyedik fúvós úriembert, aki nem a szekcióban szerepelt, külön a Szentpáli Roland, a tuba művész, akivel azt a Sunday című dalt adjuk elő, még egyszer meg is jelent egy ilyen cikk, amikor ez a lemez megjelent, hogy új stílus született, a tuba rock. Tuba jazz rock. Úgyhogy ez meg egy, ott a basszus funkciót játssza például a Roli.
0: Tuba. Csak annyit mondjál, hogy egy kicsit legyünk üzletemberek is, bár hogy a művész lelkeknél nem az a fontos, hogy nyomuljanak, de mégis akkor, ha már így szeptember közepe van. Tudsz-e valamit mondani, ahol a hallgatók most felkeltettük az érdeklődést? Bármilyen formációddal téged el tudunk csípni élőben.
1: Igen, a Work projekt az egy kicsit nehezebb ügy, mert a Work projekt ugye ez egy ilyen, hát nevezhetem végül szupergrupnak, ahol elég nehéz lehet nyilván helyettesítő zenészt találni bizonyos posztokra, de én mindig azokkal szerettem előadni, akikkel annak idején lemezt, hogy a lemezt is csináltuk, úgyhogy az a Európai egy kicsit nehézkes ilyen szempontból van terv, de nem. A Zsivány Jazz zenekarommal csináljuk most lemezt, és lesz egy lemezbemutató, de az majd így az év vége felé. A Mohai Tamás játszomós Budapesten lesz egy akusztikus koncert szeptemberben, nem tudom, elmondhatom, hogy hol.
0: Persze.
1: Vagy a Nyulam nevű kertészségben, ez a Margit szigeten lesz, és Budapesten játszom én még elég sokat, csak így
0: nem készültél, nekem is most jutott eszembe, de amúgy is elbeszélgettünk, úgyhogy nincs, majd visszavárunk, és akkor még esetleg mesélünk róla. Mindegy, mert aki Nagy Ádámra rákeres, ott azért megtalálja
1: általában
0: az eseményeket.
1: Igen, erre
0: is
1: használom.
0: És akkor a Work 2 projekt becsüljük meg, mert élőben nagyon nehéz. Nagy Ádám, köszi szépen.
1: Köszönöm szépen.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra 30 perc. Rádiós regénytár.
3: Franz Werfel, a helyreállított kereszt igaz története. Tandori Dezső fordítása. Második rész.

Pénteken, március 11-én, azon a napon, amelyen Ausztriával megtörtént az elképzelhetetlen, a káplán a szobájában ült. Este 7 óra volt. Egy órával azelőtt hallgatta meg a rádióban a népszavazás lemondásának hírét, és Susnik kancellár tompán hangzó búcsú szavait: engednünk kell az erőszaknak. Végül Isten óvja Ausztriát. Majd hosszú csend, melyet ünnepélyes, szívettépő Haydn muzsika követett. Félix még mindig a rádió előtt ült, mozdulatlanul, egy helyben. Azon töprengett, egyenlőre eredménytelenül, hogyan kell viselkednie az országra zúdult katasztrófa idején. Akkor nyílt az ajtó, és Fürst Aladár lépett a szobába. Meg sem várta, hogy a házvezetőnő bejelentse. Fürst ünnepi kabátot viselt, hiszen szabbát napja volt. Hosszú szempillás, keskeny arca, melyet kis fekete szakál keretezett, egy árnyalattal sápadtabb volt, mint különben. Bocsásson meg, főtisztelendő uram, kezdte elfúló hangon, hogy minden bejelentés nélkül rátörök önre. Megkezdtük már az ünnepet. Gondolom, hogy ezek az események megzavarják a szabbatot, jegyezte meg a káplán, és odatolt vendégének egy karosszéket. A rabbi azonban elhárította. A tanácsát szeretném kérni, főtisztelendő uram, mert tudja, ezt azért nem vártam. Olyan bizakodó voltam, csak ugyan, egészen. Hallotta-e, hogy a sok fiú itt van a környéken, már egy hete? S.A. Sturmführerként. Összeverbúvált egy egész bandát, parasztsuhancokat, gyutasgyárbeli segédmunkásokat, munkanélkülieket, és most ott ülnek mind a vendéglőben, és azzal fenyegetőznek, hogy még az éjjel megölik valamennyi zsidót. Nyomban elmegyek az öreg sokhoz, mondta a káplán. Az a kölyök bizonyára még mindig fél az apjától. Ez persze nem így volt, és Félix maga is tudta, hogy nem a fiú fél az apjától, hanem az apa rettegi újabban a fiát. Csak azért mondta, amit mondott, mert nem jutott eszébe egyéb, amivel megnyugtathatta volna Fürst Aladárt. Az öreg Soch a járás leggazdagabb szőlős gazdája volt, és jó katolikus. Legkisebb fiával, Peterrel azonban nem volt szerencséje. Miután a feltűnően csinos fiú 17 évesen teherbe ejtette az apai ház egyik cselédlányát, ami vidéki felfogás szerint még nem bűn, ütötte, verte a várandós lányt, majd bőröngyéből ellopta az összes megtakarított pénzét. A történetnek híre ment, és az öreg Soch, aki különben majom szeretettel csüngött a fián, és annak korábbi csínyeit nemigen vette a szívére, ezúttal rettentő dühös lett. El is küldte Petert a lőbeni erdészeti iskolára. Mivel azonban a mi haszna 6-szor egymás után megbukott a népiskola legalsó osztályából, és még írni-olvasni se tudott rendesen, már a felvételiről kipenderítették szégyenszemre, holott a próba aztán a legutolsó favágó legénynek is gyerekjáték lehetett. Odahaza nem számolt be kudarcáról, hanem ott maradt a városban. Az ottani nyüzsgő élet jobban tetszett neki, mint a hazai, és elszórakozott egy csomó pénzt, amit az öregétől állítólagos tanulmányi célokra csalt ki. Peter pályafutása normális időkben bizonyára rossz véget ér, napjainkban azonban kapóra jött neki a harmadik birodalom által jól fizetett mozgalom. Ez messze tekintő bölcsességgel ilyen semmire kellőket nyert meg magának, hiszen ha valakinek nincs tehetsége az ABC-hez, az még nem zárja ki, hogy a kíméletlen erőszak híve ne lehessen. Éppen ilyen mindenre elszánt gonosztevőkre volt szüksége a mozgalomnak ahhoz, hogy az első csapást mérje az osztrák nép ellenállására. Egyes pártvezérek különleges jó indulattal viseltettek Peter iránt, s e rokon szenvet nem utolsó sorban Sudár termetének, aranyszőke hajának, semmit mondó, szabályos arcának köszönhette.
A kopasz, hájas és csámpás vezérekkel összehasonlítva, ő volt a fajelmélet legpompásabb illusztrációja, a tökéletes északi faj megtestesítője. A fényképészek naponta tették nála tiszteletüket, s a sokszorosított felvételek nem egy német fajvédőhivatal mintapéldányaivá váltak. A gazdag paraszt fiúból tehát illegális harcos lett, és a napi 5 shilling támogatást sem utasította vissza a párt pénztárától, jó volt cigarettára. Pár vakmerő gazd tett a párt érdekében, már is nevet szerzett neki. Ez volt hát az ifjú Soch, akinek már a neve is borzadállyal töltötte el Fürst Aladár doktort. A rabbi most végre leült. A káplán oda nyújtott neki egy pohárka pálinkát. Nem kell mindjárt a legrosszabbra gondolni, jegyezte meg. Hogy nem kell? Talán nagyon is? Hallgasson rám, főtisztelendő uram! Egy óra múlva személyvonat indul a magyar határ felé. Nem lenne jobb, ha, úgy értem, adjon tanácsot. Persze a feleségem szegény csak 3 napja kelt fel a gyermekágyból. Mit tegyek, főtisztelendő uram? Adjon tanácsot. A dolog gyanús nekem. Felettébb gyanús. És Félix atya most olyasmit tett, amit sosem fog magának megbocsátani. Ahelyett, hogy vállat vont volna, ahelyett, hogy azt mondta volna, nem is tudom, mi lenne most a leghelyesebb, tanácsot adott, határozott tanácsot. Méghozzá rossz tanácsot. De ki tudhatja ilyen helyzetben, mi a jó tanács és mi a rossz? Hát itt hagyna minden cserben, ilyen gyorsan, Fürst doktor úr, kérdezte. Még az új kormány összetételét sem ismerjük. Ki tudja, talán egészen másképp lesz minden Ausztriában, mint ahogy gondolná. Várjon még 1-2 napot. Fürst Aladár csak nem megkönnyebbültnek látszott. Köszönöm a tanácsát. Talán igaza van. Végül is az osztrákok nem németek, s én mindig jó hazafi voltam. Rettenetesen nehéz lett volna itt hagyni a házunkat, családom már időtlen idők óta itt él, a temetőben még középkori sírköveink is vannak, és én magam is visszajöttem a nagyvilágból ide, Parndorfba. Talán... A káplán kikísérte a csillagfényes éjszakába. Holnap majd átnézek magukhoz, búcsúzott tőle. Fürst pedig azt mondta még, mielőtt gondterhelten távozott volna, csak egy dologtól félek, főtisztelendő úr, attól, hogy a mieink nagyon elpuhultak már. Kiveszett belőlük az üldöztetések során őseink ereje és tartása. Jó éjszakát!

0: március 11-ét követő napon reggel 9-kor a káplán azon töprengett éppen, meddig merészkedhet vasárnap az evangélium után mondandó szent beszédében, lárma és kiabálás zavarta meg. A főtér felől jöttek a hangok, és áthatoltak zárt ablakán is. Nyomban kirohant a házból, úgy, ahogy volt, kabát kalap nélkül. A téren hatalmas tömeg állt. Annyian összeverődtek, mint máskor heti piac idején sem. A sivár pandorfi puszta falvaiból, de még a fertőtó menti falvakból is eljött a nép, jó hetsz reményében. Szőlőművelők, béresek, cselédlányok, a közeli gyutas és cukorgyár néhány munkása, meg egy csomó lézengő munkanélküli, akik nem kaptak állami segélyt, és mostanában mindig ott voltak, ahol valami zűrzavar támadt. A tömeg magját egy csoportnyi szép rendben felsorakozott fehér harisnyás alkotta, akik ruházatukat barna ingel és horogkeresztes karszalaggal egészítették ki. Parndorf legtekintélyesebb épülete előtt helyezkedtek el. Nyilvánvalóan megengedhetetlen, hogy a pompás épület épp a Fürst család tulajdonában legyen. Egyébként ez volt a faluban az egyetlen emeletes ház. De hát Fürst Aladár igazán nem tehetett róla, hogy egyik őse vagy 50 évvel ezelőtt volt olyan óvatlan vagy fennhéjázó, hogy itt a náttetős kunyhók világában ezt a jóformán városias objektumot megszerezte. A földszinten a kaputól két felől két nagy üzlet foglalt helyet. Dávid Kopf polgári sütödéje és Samuel Roth fiának vegyes és gyarmatárú kereskedése. Ezeknek az üzleteknek a tulajdonosai, a feleségük, gyerekeik és kisegítőik ott álltak a kapu előtt kis csoportban. A csoport közepén pedig a rabbi, az egyetlen, aki magasba emelte a fejét, és nem látszott letörtnek. A reszkető embercsoporttal szemben helyezkedett el Peter Soch, e katonai akció parancsnoka. Szemmel láthatóan élvezte, hogy automata fegyvert tart a kezében, melynek csöve Fürst Aladárt vette célba. Peter mellett alacsony torz kis emberke állt, fémkeretes szemüveggel, a fején piros szolgálati sapkával. Parndorf állomás főnöke volt, Ignác Imbichler úr. Peter Soch, egyébként festenivalóan szép fiú, épp befejezte szónoklatát, melynek metszően gúnyos hangnemét sikerrel leste le a pártistenek rádióbeszédeiből.
1: Német néptársak! Tűrhetetlen a német néptársak számára, hogy mindennapi kenyerüket a zsidópékségből kapják. Nem tűrhetjük, hogy a nemzetközi zsidóság továbbra is macesszel mérgezze ártatlan gyermekeinket. Az az idő már elmúlt, és ez itten egy történelmi pillanat. A német nép nevében árjásítottnak nyilvánítom a Kopf-féle sütödét. Helyén néptársunk Ladislaus Csicsevicki nyit új üzletet. Sieg Heil!
0: Peter Soch igyekezett hivatalos nyelven szónokolni. Szavain azonban mindenütt átütött a durva tájszólás. A barna ingesek is elüvöltötték a maguk Sieg Heiljét. A tömeg viszont furcsa módon csendes maradt. Mindenkit közönös kíváncsiság töltött el. Most a szemüveges, piros sapkás kisemberke vette át a szót. Akárcsak Berlinben, e határmenti fészekben is munkához látott a nemzeti szocialisták két alapvető típusa. Soch testesítette meg a feltétlen hősiességet, Imbichler pedig a diplomáciát, amely kedélyesen rákacsint az áldozatra és megveregeti a vállát, miközben a másik hősi aktusként hasba szúrja. Imígyen szólt hát Imbichler, az állomásfőnök, a kapu előtt szorongó, megsemmisült embercsoporthoz.
2: Uraim, szép rendben megy majd minden. Nálunk nem fordulhatnak elő vad atrocitások. Parancs szerint zajlanak az események. A németség egyenlő a szervezettséggel. A hajuk szála sem fog meggörbülni. Csupán egy kötelezvényt kell aláírniuk, hogy teljességgel önként mondanak le ingó és ingatlan tulajdonukról, és elhagyják a német földet. Ez utóbbinak határideje ma délután 4 óráig terjed, visszavonhatatlanul. Ha 5 óra után e ház lakói közül bárkit is itt találunk, a dolog kellemetlen, hangsúlyozom, igen kellemetlen következményeiért egyedül ő maga lesz a felelős. Én sajnos nem segíthetek rajta. 2 útja van csupán a zsidó kérdés rendezésének. Végtelen jóságában Führerünk a 2. utat választotta. A káplán nyomban megértette, hogy semmit sem érhetne el itt. Legfeljebb magát is feleslegesen bajba keverné. Hazarohant hát, és nyomban végig telefonálta a csendőrőrsöt, a járási vezetőséget, végül a kismartoni tartományi kormányt. De mindenütt kitérő vagy elutasító választ kapott. Senki nem tehetett a legjobb akarata ellenére se semmit azok ellen a kétes elemek ellen, akik pillanatnyilag uralják a közhangulatot. Mert párttagokról van szó, s a párt közvetlenül Berlinből kapja parancsait. A drót túloldalán megszólaló hangokon kínos zavar érződött. A hivatalnokok egyetlen őszinte szót sem mertek ejteni, hisz a vonalakat nyilvánvalóan ellenőrizték. Félix atya ekkor gyors elhatározással felkeresett egy földbirtokost, akinek autója volt. Az autóval azután 1 fél óra múlva már Kismarton felé száguldott. Ott elment Ponciustól Pilátusig, és végül Burgenland apostoli kormányzójánál kötött ki, az egyházmegye elöljárójánál, egy bizonyos Monsignore Ezmegaznál. A prelátus ridegen fogadta, mivel Bécsben a legmagasabb egyházi hatóságnak az a véleménye, hogy az új vezetőség iránt, mely a tanítás szerint szintén Istentől való, bizalmat tápláljon, a vidéki plébános uraknak is csak azt tanácsolhatja, hogy őrizzék meg pártatlanságukat. Pontosan tudja, mondta továbbá a prelátus, mit terveznek ma a legtöbb helységben. Leghatározottabb óhaját fejezi ki mindazonáltal, hogy egyházi személyek az elűzött zsidók ügyébe semmilyen módon be ne avatkozzanak. Ezek az események kétségkívül elítélendők, de a legkevésbé sem tartoznak a plébános urak hatáskörébe. S a prelátus, kezét összekulcsolva, így fejezte be szavait. Imádkozzunk a zsidókért, de ne tévesszük szem elől mindenek előtt azt az örök igazságot, mely szerint minden felsőbb hatalom az Istentől való. Még akkor is, Monsignore, ha az Úristen a sátánt segíti hatalomra? Kérdezte nem éppen az engedelmesség hangján a káplán. Még akkor is, erősítette meg mindenfajta megalkuvásra készen a Monsignore. Hazafelé tartva a káplán gondolatai is egyre inkább afelé hajlottak, hogy bölcsnek tartsák a kardinális meg a prelátus álláspontját. Védelemre szorul itt más is, nem csak az a néhány kirabolt és elűzött zsidó. Magát az egyházat is veszély fenyegeti. Nem az lesz a legjobb, ha a következő napokban magára zárja a parókia kapuját, vasárnap nem prédikál a misén, és kerül minden nézeteltérést. Valószínűleg ehhez is tartotta volna magát, ha gondolatai közé nem tolakodtak volna oda újra meg újra Fürst Aladár szavai. Meggyőződésem, hogy amíg az egyház fennáll, fennmarad Izrael is, ám ha Izraelnek, az egyháznak is buknia kell.

Amikor a káplán Parndorf főterére visszaérkezett, a templom toronyórája épp 3-at ütött. Fürt Aladár háza előtt ott állt a Móricz Zopféle szállítási vállalat 2 teherautója. A pékségből, a vegyes kereskedésből és a házból sorra cipelték ki a berendezési tárgyakat, ágyakat, szekrényeket, asztalokat, székeket, és felrakták az egyik teherautóra. Imbichler állomásfőnök megvizsgált minden egyes darabot, beleegyezése nélkül ugyanis semmit nem vihettek magukkal az elűzöttek. Ha valamelyik tárgy megtetszett neki, nyomban félrevitette, és a lopást ezzel a halkan elmormult varázsigével lényegítette át. A német nemzeti javak megőrzése. A barna ingesek gúlába rakták fegyvereiket, és nevetgélve lődörögtek a helyszínen. Soch és vezérkara a kocsmában tanyázott, ahol peterült az asztalfőn az immár órák óta tartó ünnepi lakománál, melyen hajbókoló buzgalommal jelentek meg Parndorf notabilitásai élükön a polgármesterrel. Szélcsend volt, furcsa tejszerű köd telepedett a helységre. Az elűzöttek csoportja még 3 családdal növekedett. Most már több mint 30 főről volt szó. A káplán csodálkozott, milyen lázasan, milyen fejetlenül rohangálnak ide-oda. 100-szor is fordulnak, értelmetlenül, láthatóan minden terv nélkül. A gyerekek tágra nyílt szemmel lesték, mi ez a nagy felfordulás. De szemmel láthatóan mind a végsőkig elcsigázottak voltak, és tétova árnyakhoz hasonlítottak, melyeket tovarepít a sorspusztító szélvihara. Keresztények nem észlelhették ezt a szelet, pedig heves lökésekkel zúgott át a tér felett. Félix atya belépett a rabbi lakásába. Fürst felesége egy Németországból származó törékeny, kékszemű asszony, aki alig hogy felépült a szülés után, riadtan tett vett a szobában. Ágynemű, asztalkendő és fehérnemű halom közepén állt. Teleúti kosárba próbálta belegyömöszölni a holmit. Szeme tágra nyílt a gyengeségtől és a döbbenettől. A másik szobából békés gyerek zsivaj hallatszott, meg egy csecsemő követelőző nyöszörgése. A káplán a könyvespolcoknál találta Fürst Aladárt. Pár száz kiválogatott könyv tornyosult körülötte, de a rabbi nem azokkal törődött, hanem olvasott. Fogta kezében a könyvét, szája szögletében mosoly játszott. Ez a látványa, hogy ez a zsidó férfi ott áll és olvas, összeomló világa kellős közepén, mélységes benyomást tett a káplánra. Fürst doktor uram, mondta, sajnos rossz tanácsot adtam önnek, de a lelki furdalás nem használ már egyikünknek sem. Hát, ki tudhatta ezt? Szerencsére van magyar útlevele. Talán az Úristen még jobb sorsot is szán önöknek, mint nekünk. Talán ki akarja menekíteni népét, melynek megnyilatkozott a veszélyek földjéről. Fürst Aladár hosszú pillantást vetett a papra, akit ez a tekintet úgy megindított és megnyugtatott, hogy maga is nekiállt segíteni. Hordta a kiválogatott könyveket a házból.

Franz Werfel, a helyreállított kereszt igaz története. A második rész hangzott el. Felolvasta Dunai Tamás. Fordította Tandori Dezső. Hangmester Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Rendezte E. Román Kata. Szerkesztő Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Edvard Grieg Este a hegyekben című művét Hakon Aust-Bo szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődött a parlament hétfői ülésnapja. Tudósít a Magyar Nemzet. A miniszterelnök a beszéde elején felidézte, hogy a héten lesz 20 éve, hogy kiszivárgott Gyurcsány Ferenc, akkori kormányfő összödi beszéde. Ezután Orbán Viktort kritizálta a szombati Kötsei pikniken elhangzottak miatt, ugyanis a Fidesz elnöke arról beszélt, hogy az ő kormányában nem voltak korrupt személyek. Majd a napirend előtti felszólalás eredeti témájának megfelelően a gyermekvédelmi rendszer jelenlegi állapotáról kezdett el értekezni Magyar Péter, aki többször is élesen támadta a Fidesz-KDNP képviselőit. A héten három fontos törvényről is dönt az országgyűlés. A hétfői ülésnapon napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény, amely magában foglalja az ügynökakták nyilvánosságára vonatkozó rendelkezéseket is. Ezt követi az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítására irányuló kezdeményezés, majd az alaptörvény 17. módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítása. Az országgyűlés a keddi ülésnapon el is fogadhatja a törvényjavaslatokat. Magyarország visszagyarmatosítása zajlik, ami ellen harcolni kell, jelentette ki Orbán Viktor, a Fidesz elnöke vasárnap a Hír TV Bayer Show című műsorában, ahol a most fennálló Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalban munkát vállalók későbbi felelősségre vonásáról is beszélt. A volt miniszterelnök, akit a szombati Kötsei találkozón zárt körben mondott beszédéről kérdezett a műsorvezető, elmondta, 2010 előtt Magyarország gyarmat volt. A gazdaság stratégiai ágazatainak 80%-a külföldi, leginkább német kézbe került, majd 2010 és 2026 között Magyarországot ismét egy szuverén, független, szabad országgá tette a jobboldali nemzeti kormány. Részt vennének az örökbefogadási szabályok újragondolásában az ember és meleg jogi szervezetek, és üdvözlik, hogy a kormány lépéseket tervez a melegek jogegyenlőségének erősítése érdekében, írja az MTI. Magyar Péter az elmúlt napokban beszélt arról, hogy készek az azonos nemű párok házasságával és örökbefogadásával kapcsolatos jogi keretrendszer megváltoztatásának megvitatására. A skót, az északír és a walesi miniszterelnök szerint a végéhez közeledik a brit fennhatóság országaik felett. A walesi fővárosban tartott csúcstalálkozójukon memorandumot írtak alá, amely leszögezi, mindhárom országnak joga van ahhoz, hogy maga döntsön saját jövőjéről. Továbbá utalást tesz arra, hogy ha a három ország elszakad az Egyesült Királyságtól, akkor visszalép az Európai Unióba. Végül hazánk időjárásáról. Délután észak-észak-nyugat felől szakadozik, csökken a felhőtakaró, néhány órára a nap is előbukkanhat. Kisebb eső, zápor a keleti tájak kivételével néhol előfordulhat, a nyugati határvidéken, valamint az északi tájakon zivatar sem kizárt. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél megélénkül, néhol meg is erősödik, míg a Dunától keletre gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 23 Celsius fok között várható, de a naposabb keleti tájakon ennél pár fokkal magasabb értékeket is mérhetnek. Késő estére 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 16 órakor jelentkezünk.
4: 15 óra 4 perc.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik. A zenéket válogató Varga Ramóna, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is köszönti önöket a műsorvezető Harcsik Róbert. A mai adásban figyelmükbe ajánljuk Vácon az Ars Sacra Fesztivál egyik programját, amelyen Rajkai Zoltán színművész osztja meg személyes gondolatait Istennel való kapcsolat, mint megtartó erő címmel. Emellett elkalandozunk a mesék és a mesemondás világába Zalka Csenge Virág mesemondóval, akinek idén jelent meg a témában Kié az aranyalma című kötete. Mindenekelőtt azonban bővebben hallhatnak a Hári Jánoska című vadonatúj gyerekelőadásról, amely Kodály Zoltán legendás daljátékát hozza közelebb az ifjú nézőkhöz Harangi Mária rendező és Dávid Ádám dramaturg szövegíró vezényletével. Velük beszélget Csuth Judit rádiunk stúdiójában.

0: Hogyan képesek érvényesen megszólítani a mai fiatalokat Hári János generális hajmeresztő kalandjai? A mesterséges intelligencia által generált, sokszor hamis információk áradatában erre a kérdésre ad friss és játékos választ a Hári Jánoska című gyerek előadás, a Hári 100 című eseménysorozat felütéseként. Kodály Zoltán legendás daljátékát, Dávid Ádám számos gyerekkönyv és verses mese szerzője dolgozta át, keretjátékát és versbetéteit pedig Harangi Mária rendező, az opera vezetőjátékmestere kelti életre. Őket köszöntöm most a stúdióban, hiszen most szombaton lesz a bemutatója ennek a darabnak az opera Eiffel műhelyházában. Hogyan illeszkedik ez a mű az opera ifjúsági repertoárjába? Talán induljunk innen, hiszen ez a repertoár már több darabot tud a háta mögött, tehát mondhatjuk azt, hogy a Hári Jánoska most a jubileum kapcsán is egyfajta sorozatba illeszkedik.
1: Így van, igazából én idén tudtam meg, hogy ennek a sorozatnak, ennek a fajta gyerekfeldolgozásnak van neve is, makett előadásnak nevezi főigazgató úr ezeket az előadásokat, ugye mert egy meglévő nagy kézdarabnak egy kicsinyített verzióját tesszük színpadra, és még olyan szempontból is kicsinyített az előadás, hogy az operáz gyerekkara, illetve sokszor a balettkar is csatlakozik, tehát a balettiskola növendékei, úgyhogy csupa gyerek van a színpadon, egy-két felnőtt szólista közreműködésével.
0: Amikor készültem erre az interjúra, akkor próbáltam visszakeresni az emlékeimet a Hári Jánosról. Azt gondolom, hogy mindenkinek van erről a műről emléke. Volt ennek rajzfilm verziója, és akkor felsejlett azt, hogy az iskolával elmentünk valószínűleg az Erkel Színházba, és hogy akkor ott láttuk az eredeti művet. Mondjuk akkor volt ez a mű 70-80 éves, akkor is még aktuálisan tudott működni. Nyilván természetesen az is egyfajta verzió volt. De most azért ez egy elég nagy kihívás lehet, hiszen akkorát változott azóta a világ, hogy a gyerekeket meg lehessen szólítani egy ilyen 100 éves művel, ráadásul verses formában, és már a felvezetésben is elhangzott, hogy a mesterséges intelligencia szinte kihagyhatatlan volt a műből. Hogyan kezdődött ez a munka?
2: Először is elkezdtem azon gondolkodni, amikor a felkérés jött az opera részéről, hogy hogy lehetne ezt maivá valóban a 21. század gyermekei számára is átélhetővé tenni ezt a nagyon izgalmas, mindazonáltal igen hosszú és sok-sok dalbetéttel cizellált történetet. Mi ezt 75 percre fogjuk szünet nélkül körülbelül lerövidíteni. Ez már önmagában egy elég nagy kihívás volt, és nem akartuk túl egyszerűvé tenni, hogy mindössze annyit teszünk, hogy kihúzzuk azokat a részeket, amik a mai gyerekek számára nem annyira izgalmasak, hanem már az elején Máriával arra jutottunk, hogy egy keretjáték nagyon adná magát, ami a jelenünkből indulhatna. És itt angolosan big idea, nagy ötlet az volt, hogy mi lenne, ha egymás mellé tennénk az AI-t, a mesterséges intelligencia által generált rengeteg sok információt, amivel a gyerekek ma óhatatlanul találkoznak, és azt a fajta valóság újraértelmezést, ami Hári Jánosnak a sajátja, a nagyotmondás, a mesélőkedv, ami bizonyos szempontból sokkal valóságosabb, mint ez a sok középszerű kép és szöveg, amit generál nekünk az AI. Tehát ebből indultunk ki, és ez egy olyan vezérfonal volt, ami segítette a munkát olyan szempontból, hogy azokat a történetszálakat és azokat a motivumokat próbáltuk kiemelni és felhangosítani, ami ebbe a koncepcióba jól beleillett. Illetve hát azért mégiscsak a teljes történetet, a szüzsét, azt igyekeztünk meghagyni, és erre jött az az ötlet, hogy viszont azokat meg sűrítsük, és a versbetétek erre remek alkalmat vagy lehetőséget adtak, hiszen néhány sorban el lehet mondani azt, ami az eredeti darabban akár egy hosszú párbeszéd volt, úgyhogy ez a kettős feladat hárult rám, hogy ezt a keretjátékot úgy írjam meg, hogy az ne lógjon ki, hanem lehetőleg erősítse az eredeti mű gondolatiságát, és közben pedig a történetet igyekeztem úgy összesűríteni, hogy a szórakoztató mai, és mégis hű legyen az eredeti műhöz.
0: Mielőtt még jobban kibontanánk a történetet, még egy picit térjünk vissza ehhez az ifjúsági repertoárhoz. Az eddigi tapasztalatok alapján hogyan fogadja ezt a célközönség, vagyis ugye a fiatalok, kamaszok, ifjak, például megcsináltak már a János Vitéznek, a János Vitézke verzióját, vagy az István a királynak is egy ilyen junior változatát. Hogyan reagálnak erre a fiatalok?
1: Szerintem nagyon könnyen kapcsolatba lehet kerülni a színházba már eljött gyerekekkel, hogyha az embernek sikerül őket úgy megszólítani, vagy úgy kapcsolatba lépni velük, hogy a figyelmük maradjon is fókuszban abban az egy órában, vagy kicsit több, mint egy órában, amit nekik adunk. Mind a János Vitéz, talán az István a király kevésbé hosszú, de mindegyik mű, ugye a Hári János is 2,5 óra időtartam nagyjából, hosszú felvonások, szünet, stb. Van az a korosztály, a gyerekkorosztály, akik, főleg a kisebbek, akik nem biztos, hogy igénylik ezt a fajta terjedelmet, és akkor ott sok lehet az üres járat, egy csomó olyan kis kanyarral, amit talán nem is annyira értenek ezekből a történetekből, és az a tapasztalat, hogy jól sűrítve a számukra kiemelve a legfontosabb és közben a leglátványosabb momentumokat ezekből a történetekből, nagyon kompakt, kerek egész előadások tudnak születni, és ők igenis hálásan fogadják ezt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon gyümölcsöző sorozat. Én a János Vitézkét rendeztem, az volt az első. Az egy nagyon jól sikerült dolog volt, és akkor azt még zongorával csináltuk, és onnantól kezdve szépen, ahogy elkövetkezett a többi darabot, már mindig beszállt a zenekar is. Úgyhogy nagy örömünkre most Kodály zenéjét is zenekarral tudjuk megmutatni a gyerekeknek.
0: És hát ugye nagyon sok gyerek is van a színpadon, hiszen itt lesz ugye a gyermekkar, a gyermekkart pedig Heiser Nicolett vezeti, lehet, hogy az ő nevét is említsük.
1: És meg. Ő vezényli az előadást, tehát most a zenekar élén is Niki fog állni, ő lesz a karmester az előadásnak.
0: A vizualitás hogyan segíti ezt az ifjúsági repertoárt? Volt szerencsém belekukkantani néhány fotó erejéig a díszletbe, jelmezekbe. Azt gondolom, hogy ez még egy fontos dolog lehet abban, hogy a mai korhoz közelebb lehessen hozni ezeket a klasszikusokat.
1: Mindenképpen, illetve azt gondolom, hogy ez egy olyan képzőművészeti adalék, ami most kifejezetten rendelkezésünkre áll Mihács Gábornak köszönhetően, ő az előadás látványtervezője, tehát a jelmezt is és a díszletet is, sőt a bábokat is ő tervezi. Szóval ez egy olyan képzőművészeti adalék, ami csak gazdagítja ennek az előadásnak a világát, illetve koncepcionálisan is indokolható mindaz, amit majd látunk, hiszen mai gyerekek, mai iskolás gyerekek lesznek a színpadon, ennek megfelelő jelmezekben, ellenben ezek a gyerekek egy projektmunkát végeznek a Hári Jánossal kapcsolatban, és bizony az a feladatuk, hogy próbáljanak meg túllépni a telefonos és egyéb internetes anyaggyűjtésen, és valamit a maguk erejéből, a maguk ötleteiből, kézügyességükből produkáljanak a Hári János kapcsán, és így tulajdonképpen mindaz, amit a színpadon látunk, annak az az alapja, hogy ezeket a gyerekek csinálták a projektmunkában. Nyilván az, amit majd látunk, az képvisel egy olyan fajta artisztikumot, meg egy olyan fajta kézműves színvonalat, ami a nagyon ügyes gyerekeknek se biztos, hogy feltétlenül pont így sikerülne, de itt nyilván már az volt a cél, hogy higgyük el, hogy ezek a papírfigurák, kiegészítők, bábok, ezek a gyerekek munkájából születtek, viszont olyan látványt produkálnak az előadásnak, ami remélhetőleg tényleg megmarad élményként, emlékként a nézők számára.
0: A Hári Jánosnak az ős bemutatója egyébként 1926 októberében volt. Szövegkönyvét Paulini Béla és Harsányi Zsolt írta Garai János az Opsitos című műve nyomán. Mielőtt még adnánk egy kis ízelítőt a szövegből, hiszen azzal fogunk zárni, hogy egy rövid kis jelenetet nekünk itt most rádióra alkalmaztok, tehát tulajdonképpen egy kicsit belehallgathatunk ebbe az új előadásba. Még Ádám, kérlek, arról mesélj, hogy hogyan nyúltál hozzá ehhez a szövegkönyvhöz. Ugye a azt már tudjuk, hogy rövidíteni kellett. Amennyire én láttam, ugye itt a gyerekek egy teljesen mai nyelven, tehát ezek a képzeletbeli gyerekek, akiknek a Hári Jánosról kéne egy dolgozatot írniuk, ők egy teljesen mai nyelven, prózában kommunikálnak egymással, és maga a történet pedig a verses formában jelenik meg majd.
2: Így van, és nagyon jó, hogy említetted Garainak ezt az alapművét, ami alapján a daljáték szövegkönyve is megszületett, hiszen pont azt gondoltuk, hogy szerencsés lenne ezeket a versbetéteket abban a formában, felező 12-esben megírni, ahogy Garainak ez a jóval korábbi 19. században született műve íródott. Tehát ez felező 12-es páros rímelésű, ugyanolyan, mint a János Vitéz vagy a Toldi. És pont nekem most ebben van némi gyakorlatom, hiszen 3 könyvet is írtam ebben a formában az utóbbi 3 évben, szóval ez nagyon kapóra jött nekem ez a formai játék. Hogy hogy nyúltam hozzá a szöveghez, ott volt ez a rendkívül hosszú anyag, amiből eleve kivettük az eredeti keretjátékot, hiszen a helyet nekünk van a 21. századi gyerekeknek a keretjátéka. Ugye eredetileg egy kocsmában meséli el Hári János, már idősen, visszaemlékezve az ő ifjú korára a kalandjait, és ott is van egy deák, tehát ez felbátorított minket, hogy tulajdonképpen most itt nem egy diák van, hanem egy egész közösség, de lényegében megtartottuk azt, hogy ő fölidézi az emlékeit, csak azt gondoltuk, hogy egy kocsmai környezet helyett talán izgalmasabb és átélhetőbb a gyerekek számára, hogyha ez egy játszótér vagy egy iskolai udvar, nincs ez pontosan eldöntve, de egy mindenképp egy kültéri helyszín, és ez nagyon izgalmas lesz majd a díszlet is, hiszen emlékeztet egy játszótérre, de mégis átlényegülnek majd a tárgyak, lóvá és különböző figurális elemek fognak megjelenni. És akkor ott volt aztán maga a szövegkorpusz, amiből pedig igyekeztem a kalandok legizgalmasabb momentumait ebben az új, régi új verses formában Hári János szájába adni, illetve ami külön izgalmas volt, hogy nem végig ő meséli el, hanem ugye maguk a gyerekek is szereplővé válnak, ők is átlényegülnek, beleélik magukat ebbe az egész játékba, a közös játékba. Tehát van az én verziómban is ugye sok párbeszéd ezekben a versekben, de alapvetően Hári meséli ezt el. Ez adja az alapritmusát és az egésznek a dramaturgiáját. Szóval nagyon izgalmas munka volt, nem volt egyszerű, igyekeztem azért azokat az ízesebb kifejezéseket átmenteni a 100 évvel ezelőtti szövegkönyvből, amik megadják a savaborsát ennek a mai előadásnak is, vagy a mi közös előadásunknak, de hát nagyon sokat kellett húzni, rövidíteni, újra gondolni, hogy az minél átélhetőbb és érthetőbb legyen a mai gyerekeknek is.
0: Hári Jánoska várja tehát az érdeklődőket, az ifjakat, szüleiket, családokat az Opera Eiffel műhelyházába, a Bánfi Miklós terembe, a bemutató szeptember 19-én lesz, ezek matiné előadások, október 10-éig összesen 5 darab előadás lesz majd, és akkor, ahogy ígértem, tekintsünk be, hallgassunk bele egy kicsit ebbe az előadásba, ha jól mondom, akkor a szerző Dávid Ádám hangján fog megszólalni Hári János, és a rendező Harangi Mária hangján pedig a gyerekek, és én itt meg is köszönöm, hogy beszélgethettünk erről. Hallgassunk bele tehát a Hári Jánoskába.
2: Csak egyetlen mondat a kontextusról, hogy itt a gyerekek elkezdenek már az éjjel segítségében mindenféléket keresni Háriról, ebből összeáll majd egy kuszavetítés is, és az valami titokzatos módon egyszer csak összeáll Hári János figurájává, aki egyszer csak előlép. Ennyit talán elszpoilerezhetünk. Uh-huh. Csak hogy értsék a hallgatók, hogy most ezt képzeljék maguk elé, hogy Hári János egyszer csak besétál erre az udvarra, játszótérre,

0: Vágom.
1: De hogy került ide? Ismeri az AI-t?
0: Lárifári, inkább sok kalandot AI-t. Fura masinátok, bármit generális, felülmúlja azt a bátor generális. És ez még mind semmi.
1: Ja, itt mindenki fék.
0: Hallgassátok hát meg az igazi mesét. Nem kell érte hála, díj vagy érdemérem, hőstetteimet most néktek elregélem.

0: Az elmúlt percekben Csuth Judit interjúját hallották a Hári Jánoska című gyerekelőadásról, most pedig szintén egy fiataloknak szóló témával folytatjuk kulturális palettánkat, az akvarelt. Milyen az ideális mese egy mesemondó versenyre? Először is rövid. Egy mesemondó versenyen az is szerencsés, ha kevésbé ismert történetet választunk. Szintén fontos, hogy a gyerekek szájából elhangzó történetek valóban a korosztályuknak megfelelőek legyenek. Zalka Csenge Virág idén megjelent kötetébe korábban kiadott gyűjteményekből, a Néprajzi Múzeum etnológiai adattárának archív kéziratairól és régi folyóiratokból válogatott olyan meséket, amelyek eddig nem voltak szem előtt, így az újdonság erejével hathatnak. A Kié az aranyalma című kötet szerzőjét telefonon kérdezte Fülöp Tamás.
1: Apai nagyapádnak, Zalka Ottónak köszönhetően már gyermekkorodban megtapasztalhattad a mesék varázsát, az előadásmód fontosságát. Hogyan emlékszel vissza rá az első mesékkel kapcsolatos élmények, az első mesehallgatással kapcsolatos élmények a gyerekkorodból?
2: Persze, nagyon sok jó emlékem van róla. Igazából én annyira szerencsés voltam, hogy nekem minden családtagom mesélt más-más formában, de a papa nyilván nagyon sokat, ő egy nagy mesemondó volt, de a szüleim is meséltek nekem, az összes nagyszülőm, úgyhogy én egy olyan családban nőttem fel, ahol mindig volt élőszóban elmesélt történet. Az egyik legkorábbi emlékem az például az, hogy az édesapám feladata volt a hajamat mosni. Nagyon hosszú hajam volt kiskoromban, és hajmosás közben mondott nekem meséket mindig, hogy nyugton maradjak a fürdőkárban. Úgyhogy rengeteg ilyen korai történet, amit szerintem apukám ott helyben talált ki, az így megmaradt a mai napig, és a gyerekemnek is szoktam őket mesélni.
1: Arra esetleg emlékszel, hogy mikor fogalmazódott meg benned egy olyan vágy, hogy te is kiállj, és te is mesélj, hogy ne csak hallgatóság, hanem mint előadó, mint mesemondó is legyél, hogy ez is körülbelül a gyerekkorra datálható.
2: Mesét mondani nagyon korán elkezdtem, egyszerűen azért, mert ha hallottam, vagy olvastam egy jó sztorit, akkor szerettem menni a barátaimhoz, hogy ezt hallgassátok meg, ez nagyon izgalmas, tehát nagyon korán volt bennem késztetés, hogy másoknak meséljek. Meg van egy ilyen családi anekdota, hogy még óvodás koromban valami iskolai rendezvényen, ahol a nagymamám dolgozott egy iskolában, átmásztam az összes padon, és oda küzdöttem magam a pódiumra, ahol ott ült a Mikulás, és én a Mikulásnak feltétlenül énekelni akartam. Úgyhogy már ilyen korai jelei voltak annak, hogy én szeretek mesélni, meg előadni.
1: Gyerekeknek szóló mesemondó versenyeken is nagyon sokat zsűriztél. Úgy általánosságban milyen tapasztalataid vannak ezekről az eseményekről, úgy a gyerekekről általában, illetve hogy az évek alatt milyen változások figyelhetők meg?
2: Hát az egyik apropója az

0: Pont az volt az új könyvem megírásának, hogy zsűritagként sokszor találkoztam azzal, hogy nagyon szépen előadta egy gyerek a mesét, nagyon szépen elmondta, de nem voltam benne biztos, hogy ezt ő élvezi, vagy hogy egyáltalán érti, hogy mi a poén ebben a történetben. Néha belefutottam abba is, az régebben, az változott azóta, de régebben nagyon sokszor mondjuk elhangzottak olyan mesék, amik nem voltak a korosztálynak megfelelőek, tehát mondjuk általános iskolás gyerektől is hallottam pajzán mesét, ami azért nem gyerekműfaj, úgyhogy szerintem az utóbbi időben azért kezdenek tudatosabbak lenni a szülők is, meg a pedagógusok is azzal kapcsolatban, hogy milyen üzenete van egy mesének, meg a gyerekeknek is talán remélem, hogy nagyobb beleszólása van, hogy mit szeretnének elmondani. És emellett most már egyre több versenyem tapasztalható az, amit azért most már jó gyakorlatnak tartunk, hogy a gyerekeknek megpróbáljuk a minél barátságosabb, feszültségmentesebb környezetet megteremteni, hogy leülhetnek, ha szeretnének, állhatnak, ha szeretnének, eldönthetik, hogy mikor akarnak sorra kerülni néhány esetben, tehát azért van afelé elmozdulás, hogy ez ne legyen egy nagyon ilyen feszültségteljes versenyhelyzet a számukra.
1: Milyen szempontok alapján válogattál meséket a kötetedbe?
0: Hát igazából azért éreztem fontosnak, hogy legyen egy újabb mesegyűjtemény rövid magyar népmesékből, mert nagyon sok mesemondó versenyen az ember egy idő után ugyanazokkal a mesékkel találkozik. Tehát mindig lesz 3-4 ismétlés egy adott mesemondó versenyen. Vannak nyilván klasszikus, nagyon népszerű történetek, amiket rengeteget hall az ember. Ami nem feltétlenül baj, de szerettem volna, hogyha vannak olyan frissebb magyar népmesék archívumokból, vagy már nem elérhető forrásokból, amiket érdemes megismertetni a mai közönségekkel is. Emellett pedig számomra fontos volt, hogy ez mind olyan mese legyen, amit én is szívesen mesélnék, és szívesen hallanék gyerekektől. Mert sajnos ezek között a jól bejáratott klasszikus mesék között vannak olyanok, amiknek szerintem ma már egy vállalhatatlan üzenete van. Kedvenc példám a Rest macska, ahol ugye veréssel tanítják meg a feleséget arra, hogy dolgozzon rendesen a háztartásban. Tehát vannak olyan mesék, amiket még mindig sokat hall az ember, és szerintem nincs olyan üzenetük, amit én szívesen átadnék a gyerekeknek. Úgyhogy szerettem volna úgy válogatni, hogy olyan rövid magyar népmesék kerüljenek az olvasók kezébe és a fiatal mesélők kezébe, amik izgalmasak, változatosak, különlegesek, kevésbé ismertek, és lehet velük azonosulni.
1: Nyilván egy előadáson érződik az, hogyha a gyerek önazonos és olyat választ, amit mondta első, amit szeret, amiben úgymond megtalálja magát. Azt gondolom, hogy hasznos lehet az is, hogyha mondjuk egy videón én látok valakit, és megtetszik, és megragad az előadás módja. A kérdés az, hogy nekem mennyire kell esetleg másolnom az ő előadását, vagy pont az az egyik lényeg, hogy megtaláljam magamat minden értelemben a mese szövegében.
0: Azt gondolom, hogy nagyon sokat lehet tanulni abból, hogy hallgatunk mesemondókat. Ugye ez egy élőszavas műfaj, tehát nyilván nagyon sok mese leírva maradt fenn, de ezt még a hagyományok háza jó gyakorlat is kiemeli, hogy nagyon sokat segít, ha a gyerekek, amikor válogatják a meséket, először szóban hallják őket, és később találkoznak csak az írott szöveggel. Mert akkor sokkal jobban beivódik egyrészt, másrészt meg nem próbálnak görcsösen ragaszkodni a szöveghez. Én nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek is olyasmit válasszanak, ami nekik tetszik, és amit ők izgalmasnak tartanak, nagyon látszik az előadáson, hogy valaki betanult valamit, vagy pedig tényleg ő választotta, és mondjuk tényleg viccesnek tartja, vagy izgalmasnak tartja. Emellett pedig az élő szó abban is segít, hogy ne ragaszkodjanak görcsösen a szöveghez. Tehát látszik, hogy mondjuk van egy gyerek, aki mesél és élvezi, de van egy mondat, vagy van egy fordulat, amiben beleakad a nyelve folyamatosan. És a felkészülésnél meg lehet őket erősíteni abban, hogy mondd úgy, ahogy neked megy. Mondjad úgy, ahogy te szeretnéd. Mert nem azon fog múlni, hogy most pontosan azt a szót használta-e, hanem azon fog múlni, hogy gördülékeny legyen a mesélés, és önazonos legyen, amit ő csinál. És hogyha írásban találkoznak először a mesével, akkor elkezdődik az, hogy akkor szó szerint betanuljuk, aztán felmondjuk, és igazából az élőszavas mesemondás az nem erről szól.
1: És a díjazással és a különböző helyezésekkel kapcsolatban a Hagyományok Házának is vannak javaslatai és bevált gyakorlatai. Azt kimondhatjuk, hogy egy fontos cél lehet az is, hogy ne egy teljesítménykényszer legyen a gyerekekben, ne egy klasszikus értelembe vett versenyzés, egy versengés, hanem élvezzék, amikor mesét mondanak, és akarják szórakoztatni a közönséget, illetve amiről a könyvben is van szó, hogy tényleg kicsit szabadabban kezelni ezeket az eseményeket, például, hogyha valaki betyárjelmezbe öltözik, vagy boszorkánynak öltözik, és úgy mesél, vagy sima hétköznapi civil ruhába is megjelenhet, és ugyanúgy előadhat élvezetesen egy történetet.
0: Ez így van. Én igazából zsűritagként nem is szoktam pluszpontot adni népviseletre, mert szerintem teljesen mellékes ahhoz képest, hogy hogyan és mit mesél valaki. Meg én is civil ruhában mesélek, tehát hogy én sem szoktam beöltözni népviseletben, mert nekem a családomban már generációk óta nem volt népviselet, és ezért ha én beöltöznék, az nekem egy jelmez lenne. Tehát én nem érzem önazonosnak, és ezért szerintem semmi baj nincs azzal, hogyha valaki olyan ruhában mesél, ami számára kényelmes, meg önazonos. Én nem is vagyok egészen biztos benne, hogy egy gyerekmesemondó rendezvénynek feltétlenül versenynek kell lennie. Nyilván izgalmas, hogyha van benne valamiféle versengés, csak nekem az a tapasztalatom, hogy még a sávos díjazásban is, amikor mindenki kap minősítést, arany vagy ezüst vagy bronz minősítést, a bronz minősítéses gyerekek még mindig úgy érzik, hogy ők nem voltak olyan jók, mint a többiek. Tehát, hogy nekem azért a gyakorlatban egy csomószor az érzésem volt, hogy azért még mindig voltak így csalódottan távozott. És ezért tetszett nekem nagyon az az ötlet, hogy az a javaslat, hogy minden gyerek esetében kiemelni valamit, amit ő személyesen jól csinált. És akkor nem első, második, harmadik helyezett van, és mindenki másnak megköszönjük, vagy valahány helyezett van, hanem akkor ki lehet emelni, hogy a legtréfásabb mesemondó, a legszebb tájszólású mesemondó, a legjobb meseválasztást, és akkor mindenkibe ki lehet emelni azt, amiben ők nagyon jók voltak. Mert szerintem a gyerekeknél, főleg az általános iskolás korosztálynál sokkal fontosabb, hogy szeressék a mesélést, és élvezzék, amit csinálnak, mint az, hogy ők most hányadik helyezést érnek el valahol. Tehát, hogy szerintem sok jó gyakorlatot lehet tanulni olyan rendezvényektől, ahol ezt a nagyon szigorú osztályozást ezt már elengedték.
1: Lehet, hogy nehéz erre általánosságban válaszolni, mennyire kihívás az a mai fiatalabb generációnak egy adott fix szöveget mind memorizálni, mind pedig előadni, illetve hát a figyelem lekötése nyilván attól is függhet, hogy ki ül a közönség soraiban, de hogy egyáltalán figyeljünk valakire, hogy általánosságban, aki előttünk áll és valamit beszél, valamit mesél, hogy vajon mennyire nehéz a figyelem megtartása, felkeltése.
0: Szerintem ma is meg lehet fogni egy közönséget egy jó sztorival. Tehát én nekem az a tapasztalatom, hogyha belevágunk egy mesébe, és így fölkapják valamire a fejüket, akkor meg lehet tartani a figyelmüket. És itt jön be az, hogy nagyon nagy különbség van az élőszó és a szöveg felmondása között, mert az élőszavas mesélés az automatikusan interaktív. Tehát én nem állok egy színpadon és felmondok egy történetet, akármi történjék is a közönségben, hanem én őket nézem, reagálok arra, amikor felnevetnek, vagy akár közbeszólnak, vagy látom, hogy lekonyul a fejük, és mindjárt elalszanak. Szóval, hogy én mindig reagálok arra, hogy a közönség hogy van, és mit csinál. És hogyha vannak benne bátrabb gyerekek, akik mondjuk bele is szólnak a történetbe, akkor nagyon jól tudok velük együtt mesét szűrni, és megmondani, hogy ó, igen, milyen jó ötleted volt, vagy hát igen, erre is gondolhatott a királyfi. Szerinted mi történt le a következő pillanatban? Tehát, hogy az élőszavas mesélés az interaktív. És hogyha megvan az a szabadsága a mesélőnek, akár gyerekmesélő, akár felnőtt, hogy alakíthat az adott pillanatban, akkor ez a görcs is elmúlik, hogy úristen, mi a következő mondat. Mert hogy a sztorit tudja. Tehát nekem mindig az az alapelvem, hogy a sztorit tanuljuk meg. Azt szoktam mondani gyerekeknek, hogy mint amikor elmondod a barátaidnak, hogy miről szól a kedvenc filmed. Nem fogod elkezdeni szó szerint a forgatókönyvet, de nagyon szépen el tudod mesélni, hogy ez történik, aztán ez történik, aztán ez történik. És hogyha a sztorit tanulnak és nem kötött szöveget, akkor sokkal interaktívabb és sokkal lazább lesz az egész élmény.
1: Egy nagyon színes, illusztrációkban gazdag, szép kötetet tartok a kezemben, a könyvedet. A mesék fölött megjegyzésben fel van tüntetve az adott szövegek hossza, illetve kulcsszavak is meg vannak adva, úgy, mint barátság állatok, vagy jószívűség állatok, illetve a Kismalac télen című mese, itt forrás, származás, megjegyzés, tehát fel vannak ezek is tüntetve a történeteknél, és ennél a mesénél például a forrás Szirmai Fóris Mária, felső-tiszai népmesék, illetve a származás is Tiszabökény Kárpátalja mesélte Pályuk Anna.
0: Pont Pályuk Anna egy jó példa, mert én úgy jutottam el az ő meséihez, hogy az 50-es években kiadtak egy kötetet, ami egy népmese válogatás volt, és néhány mese volt benne Pályuk Annától, és azok annyira tetszettek nekem, hogy elmentem a Néprajzi Múzeumnak az adattárába, és megkerestem a kéziratos gyűjtést, és kiderült, hogy sokkal több mesét gyűjtöttek Pályuk Annától, mint amennyibe került abba a kötetbe az 50-es években, és ezért találtam egy csomó olyan mesét még ugyanettől a mesélőtől, amik azóta nagy kedvenceim. És például a Kismalac is ilyen, meg még egy-két másik Pályuk Anna mese a kötetből, amik eddig nem jelentek meg nyomtatásban, archív anyagból származnak. És ezt külön élveztem ennél a kötetnél, hogy közre tudtam adni olyan meseszövegeket, amik eddig lappangtak egy archívumban. A kulcsszavakat azért tartottam fontosnak igazából, mert én hiszek abban, hogy attól, hogy egy népmese rövid, még nem feltétlenül kell tréfás mesének lennie. Nyilván az emberek úgy érzik, hogy rövid, csattanós, vicces, akkor ez biztos nagy siker lesz, de én gyerekként is olvastam és szerettem olyan meséket, amiknek mondjuk komoly vagy elgondolkodtató vége volt, bölcsességmesék vagy szerelmes történetek, és azt szerettem volna, hogyha ebben a kötetben olyan történetek is szerepelnek, amik nem feltétlenül viccesek, de lehet, hogy valamilyen mesemondónak pont azt tetszik.
2: Zalka Csenge Virág mesemondóval a Kié az aranyalma című kötet szerzőjével Fülöp Tamás beszélgetett. A fiatal mesemondóknak szóló kötet a Móra könyv kiadó gondozásában jelent meg.

0: Hit, remény, család. Avagy hogyan lehet a mindennapokban is megélni az Istennel való kapcsolatot. Erről lesz szó szeptember 16-án Vácott az Ars Sacra Fesztivál programján. Az Adullám kávézóban Rajkai Zoltán színművész, szinkronszínész és színházi rendező osztja meg személyes gondolatait Istennel való kapcsolat, mint megtartó erő címmel. A program szorosan kapcsolódik az idei Ars Sacra mottóhoz, mert van jövője a reménységnek. Kovács Éva Rebeka először arra volt kíváncsi Rajkai Zoltántól, mi volt az első gondolata, amikor megtudta, hogy meghívták erre a beszélgetésre.
1: Először is egy megtiszteltetés mindig, amikor a hittel, a kereszténységgel vagy Jézus Krisztussal kapcsolatban keresnek mag valamilyen bizonyságtétel okán, mert tényleg hiszem és vallom, hogy ez az életem egyik legfontosabb értelme, hogy az evangéliumot hirdetni, és erről beszélgetni, és másokat megnyerni Krisztusnak. Ugyanakkor meg van egy otthonosság érzésem ezzel kapcsolatban, mert hát sok helyen, sok felé tettem már bizonyságot az én hitemről, és ez nekem egy természetes közeg, és mindig örülök, amikor ilyenre sor kerül. Főleg, amikor egy ilyen kötetlen beszélgetősebb formában, mert akkor valóban olyan kérdésekre lehet válaszolni az érdeklődőknek, amik igazán személyesen érintik is és érdeklik, és akkor ez egy ilyen nagyon értékes, gazdagító beszélgetés tud lenni.
2: Színészként nagyon sokféle emberi sorssal, örömmel, fájdalommal, konfliktussal találkoztál már. Mit jelent számodra ez a szó, hogy remény?
1: Többször megadatott az életemben, amikor valamiféle izgalmas utazásra készültem. És van az emberben egy ilyen nagyon izgalmas várakozás ezzel kapcsolatban, hogy kiszakad abból a megszokott mindennapból, abból a munkakörből, abból azokból a terhekből egy ilyen utazás kapcsán, és ez milyen klassz lesz. És ennek a várakozásnak van egy nagyon izgató, reményteli mi volta. Az, amit én tapasztaltam Jézus Krisztus által a hit kapcsán és az üdvösség kapcsán, az ennek a körülbelül 100 millió szorosa. Tehát egy olyan élmény, amiben én várok egész életemben arra, hogy végre oda költözhessek, oda utazhassak Krisztushoz a mennybe, és hogy ez egy csodálatos élmény lesz, és ennek a fizikai érzelmei vagy érzései ezekkel a földi utazásokkal tudom analógiába hozni. Hát a reménység erre az utazásra, ezzel a Istennel ott színről színről találkozásra egy ilyen örömteli, ambiciózus, várakozó, izgalmas élmény. Nekem a reménység szó ezt jelenti. A reménység arra, hogy üdvösségem van, és hogy ez meg fog történni.
2: Az Ars Sacra egyik fontos küldetése, hogy a művészeten és a kultúrán keresztül közelebb kerüljünk olyan kérdésekhez, amelyek túlmutatnak a mindennapokon. Szerinted mit tud hozzátenni a művészethez, a hithez, a reménység, a remény?
1: Hű, szép kérdéseket teszel fel. Nem tudom szétválasztani magamban a reménység fogalmát, élményét, érzetét, tapasztalatát a mindennapjaimban, művészetre vonatkozóan, vagy előadásra vonatkozóan, vagy tudja, hogy színházi adásokra vonatkozóan, vagy hogy amit éppen végzek munkámat az életem egyéb területeitől, akármitől, magánéletektől, kapcsolatoktól, cselekedetektől, bármi, akártől az interjútól. Mert a reménység az valami olyasmi, ami ilyen töredékes gondolatok jutnak eszembe, mint egy lemeríthetetlen akkumulátor, ami folyamatosan adja azt az energiát az életemre nézve, hogy van értelme élnem, és cselekednem, és tevékenykednem, és csinálnom a dolgokat, hogy van értelme élni itt a Földön. És a hit persze az úgy kapcsolódik ehhez nagyon szorosan, hogy amiben hiszek, az adja ezt a reménységet. Tehát konkrétan Jézus Krisztus megváltásában, a mindenható atyában, a Szent Háromság Istenben, akinek a létét, mint élő Isten megtapasztalom, ezt én hiszem és vallom, és ennek az ígérete, amit ez a hit ad, annak a reménysége pedig minden nap erőt ad. A kudarcokban, a nehézségben, a bajokban, egészen szélsőséges gondokban, bajokban, vagy egészen apró kis cseprő dolgokban a mindennapi életem során. Tehát enélkül nem tudnék élni, azt hiszem. Ha nem lenne ilyen reménységem, akkor valószínűleg egy nagyon hullámzó, akár depresszióba, betegségbe, bajokba hulló, vagy épp a nehézségekkel megküzdeni nem tudó ember lennék.
2: És a művészethez, a te művészetedhez, ez mit tesz hozzá, ez a remény?
1: Nem tudom leválasztani, de az biztos, hogy amikor mondjuk egy művészeti produkcióban veszek részt, akkor az Isten hitem ugyanúgy jelen van, mint minden másban, és amikor egy darabot elemzünk, vagy egy jelentet próbálok megoldani, akkor ebben a Krisztus hitben, az Isten ismeretben, az igék ismeretében, a Biblia ismeretében, az ezzel kapcsolatos összes szellemi, lelki gondolatvilágból merítem az ötleteimet.
2: Mikor volt az első pillanat, amikor ezt felismerted? Még mielőtt elkezdted a pályádat, vagy ez a pályád során alakult ki?
1: Nem, ez egy folyamat volt, és én 30 éves koromban jutottam hitre, tértem meg Istenhez reformátusként, tehát ez nem volt az életemben korábban egyáltalán. Egészen más szempontok, meg szellemi erők munkálkodtak bennem pályám kezdetén. És akkor én megtértem 30 éves koromban, és onnantól kezdve a hit útján, vagy a megszentelés útján való haladás, vagy élet szépen formálgatja ezeket a dolgokat bennem. Tehát ez egy most már lassan 30 éves út eredmény, ezek a gondolatok, amiket most megosztok. 3 évvel ezelőtt is mást mondtam volna, vagy nem pont így, mert ott is tartottam valahol az én hitemben, mindig a hit mértékének megfelelően. Amilyen hite van az embernek, és ahogy ezt megéli, annak a mértékének megfelelően tud létezni, és fogalmaz meg, vagy tesz dolgokat. Ez egy út. Ez a megszentelődés útja, én így hívom.
2: Színészként az ember nagyon sokszor másoknak az érzéseit, a történeteit közvetíti. Hogy érzed, hogy Rajkai Zoltánon változtatott-e ezek a sorsok, ezek az emberi létek, amikkel te találkoztál a pályád során?
1: ez nagyon jó kérdés. Nekem a megtérésem egyik alapélménye a szakmával, vagy a színész élettel kapcsolatban az, hogy mindentől szabad lettem. Amit már talán említettem, hogy megfelelési kényszerek, vagy függőség valahogy ettől, hogy ez jó legyen, hogy megfeleljek, hogy az a sikeres legyen, hogy jaj, csak jól sikerüljön, nem tudom, ilyesmi gondolatok jutnak eszembe. Ezzel szemben a szabadság, amit megélek, az olyasmi, mint amikor kisgyerekként emlékszem, hogy mondjuk a barátommal átmentünk a szomszédba, leültünk legózni egy délután, összegyűrtük a pokrócot, az volt a terep, ráraktunk ilyen legóból épített űrhajós bázisokat, és űrhajókat építettünk, és ott játszottunk. És ez egy igazán felszabadult játék volt, de mégis szerepjáték, hiszen mi ott mi voltunk az űrhajósok. És hogy volt ebben a dologban egy szabadságunk, hogy tudtunk, hogy játszunk, de nem volt függés tőle. És valahogy a színészi életem a megtérésem után ezzel a szabadsággal összekapcsolódott. De arra is szabad lettem, ami egyébként a színészi pálya egyik veszélye, hogy az adott karakterek, akiket én játszom életem során, ezek valamilyen módon befolyásolják az én személyiségemet. És azt hiszem, hogy Isten hit nélkül ennek inkább veszélyei vannak, több szempontból is, mint előnyei. Természetesen az ember az élete során tanulhat sok mindent egy-egy szituációból, vagy szerepből, vagy színdarabból, abból a karakterből, amit alakít, vagy akár körülött a bármelyik más szerep, mint egy példázat alkalmazható az ember életre, de azt hiszem, hogy ha ez nem egy szellemi szabadságban történik, akkor inkább torzítja, sérüléseket okoz a színész lelkében az az alakítás vagy szerep, mert föloldódik benne a saját személyisége, és elveszti a valódi prioritást abban, hogy én ki is vagyok valójában. Valami ilyesmi látást kaptam hitből erre. Viszont én meg szabad vagyok. Tehát én egy-egy szerepből vagy alakításból nem hat rám lelkileg semmilyen szempontból, viszont mint példázat, mint példa, akár negatív vagy pozitív irányban, mégiscsak mint egy ilyen tudást tovább tudom vinni, vagy gyarapítja a műveltségemet, ha úgy tetszik, de nem hat rám a személyiségemre és a lelkemre egyáltalán. Vagy hogy kevésbé, vagy hogy azt tudom mondani, hogy a pozitív dolgokat tudom beépíteni, megvizsgálom, hogy mi az, ami jó, ezt Pál apostol is mondja, vizsgáljátok meg mindent, és ami jó, tartsátok meg, és ami hitemből következően érzem, hogy lelkileg hasznos és építő, az alkalmazom, mint hogy mindenki a saját életébe beépíti azokat a dolgokat, amiket hasznosnak vagy jónak vél. Csak itt jön fel a kérdés, hogy vajon Isten szellemi ereje nélkül mit gondol hasznosnak és jónak, és mit gondol nem annak. Ebben az értelemben bizonyos fokig formálnak ezek a szerepek, bizonyos fokig nem, de azt hiszem, hogy egyáltalán nem ezektől függök. És nem kell, hogy ezek bármilyen pszichés vagy lelki hozadéka legyen az életemben, ha arról van szó.
2: Szeptember 16-án, amikor találkoztok és beszélgettek majd erről a kérdésről, erről a szóról, erről a gondolatról, hogy remény, neked mi a reménységed? Hányan fognak ott lenni? Hogyan lesz ez az egész beszélgetés?
1: Semmilyen prekoncepció nincs, teljesen nyitott vagyok, örülök, ha 3-an leszünk, ha 6-an, ha 200-an, teljesen mindegy. Nagyon sok ember szívében van, nagyon sok bizonytalanság, keserűség, félelem. És ha az Úr meg tud szólítani, és minél többen jönnek, és meg tud szólítani sok-sok embert, rajtam keresztül is, akkor ez nekem a legnagyobb reménységem.
0: Kovács Iva Rebeka interjúját hallották Rajkai Zoltán színművésszel, akinek tehát az Ars Sacra Fesztivál Váci programján hallgathatják meg bizonyságtételét. Istennel való kapcsolat, mint megtartó erő címmel. A beszélgetésre szeptember 16-án, szerdán, este 6 órakor várják az érdeklődőket. Vácott a március 15-e tér 8-as szám alatt található Adullám kávézóban.

0: Kedves hallgatóink, az Akvarell kulturális paletta a végéhez ért. Technikai munkatársunk Bixa Levente, a zenei szerkesztő Varga Ramóna, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Harcsik Róbert.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 15 óra 50 perc. Műsorajánló következik. A Vonal túloldalán című podcast a találkozásokról mesél. Olyan emberi történetekről, amelyek mögött ott van a fájdalom, a bizonytalanság, de sokszor a remény is a továbblépés lehetősége is. De ki az, aki a vonal túloldalán ül? A tükörképben egy anonim segélyhívó vonal túloldalán ülő szakemberével beszélgetünk.
3: A podcastnál éppen azért kell anonimnak maradnom, amiért a telefonos lelkisegélyszolgálatnál anonimak maradunk. Tehát ez egy anonim vonal, épp úgy anonim az is, aki hív bennünket, meg mi is anonimak maradunk. Itt a fókusz így másra kerül. Így nem az a fontos, hogy én ki vagyok, nem az a fontos, hogy ki a hívó, hanem olyan erősen arra fókuszálunk, hogy mi a probléma abban az adott pillanatban, amikor hív, hogy ezért még erősebben tudunk ezzel foglalkozni. Így meg különösen, hogy nem is látjuk egymást, csak egy hangot hallunk.
0: A 17 óra 30 perckor kezdődő tükörképben egy anonim segélyhívó vonal túloldalán ülő szakemberével beszélgetünk. Műsorajánlót hallottak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint az örökbefogadásnál a gyermek érdeke az elsődleges, ezért nem támogatják, hogy azonos nemű párok fogadjanak örökbe gyermeket. Magyar Péter az utóbbi időszakban többször is beszélt arról, hogy támogatja az egynemű párok örökbefogadási szabályainak a lazítását. A gyermek érdeke fontosabb kell legyen bármilyen felnőtt igénynél, és fontosabb kell legyen a globális LMBT szervezetek politikai követeléseinél. Mondta Rétvári Bence, majd kitért arra is, hogy az uniós pénzek egy része azért is maradt még mindig befagyasztva, mert Magyarország nem volt hajlandó mindenben behódolni azoknak a progresszív baloldali ideológiai elvárásoknak, amelyeket Brüsszel és a hozzá kapcsolódó nemzetközi szervezetek képviselnek. A külföldi politikai támogatásért és az uniós források folyósításáért cserébe nem csak gazdasági értelemben szolgáltatná ki Magyarországot a multinacionális érdekeknek, hanem az ideológiai gyarmatosítás előtt is megnyitná az utat. Fogalmazott a KDNP frakció vezetője. Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődött a parlament hétfői ülésnapja, tudósít a Magyar Nemzet. A miniszterelnök a beszéde elején felidézte, hogy a héten lesz 20 éve, hogy kiszivárgott Gyurcsány Ferenc akkori kormányfő összödi beszéde. Ezután Orbán Viktort kritizálta a szombati Kötcsei pikniken elhangzottak miatt. Majd a napirend előtti felszólalás eredeti témájának megfelelően a gyermekvédelmi rendszer jelenlegi állapotáról kezdett el értekezni Magyar Péter, aki többször is élesen támadta a Fidesz-KDNP képviselőit. A héten három fontos törvényről is dönt az országgyűlés. A hétfői ülésnapon napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény, amely magában foglalja az ügynökakták nyilvánosságára vonatkozó rendelkezéseket is. Ezt követi az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítására irányuló kezdeményezés, majd az alaptörvény 17. módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítása. Az országgyűlés a keddi ülésnapon el is fogadhatja a törvényjavaslatokat. Magyarország visszagyarmatosítása zajlik, ami ellen harcolni kell, jelentette ki Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, vasárnap a Hír TV Bayer Show című műsorában, ahol a most felálló Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalban munkát vállalók későbbi felelősségre vonásáról is beszélt. A volt miniszterelnök, akit a szombati Kötcsei találkozón zárt körben mondott beszédéről kérdezett a műsorvezető, elmondta, 2010 előtt Magyarország gyarmat volt. A gazdaság stratégiai ágazatainak 80%-a külföldi, leginkább német kézbe került. Majd a 2010 és 2026 között Magyarországot ismét egy szuverén, független, szabad országgá tette a jobboldali nemzeti kormány. Fővárosi közlekedési hírek következnek.
3: Jó napot kívánok! Mától az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán szombatig napközben mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani, mert kertészek dolgoznak. A 15. kerületben lezárták a Szűdliget utcát a Morzsa utcánál, mert beszakadt az útpálya. Ugyancsak a 15. kerületben a Szerencs utcát is lezárták távhővezetékjavítás miatt a Pázmány Péter utcánál. Ezért az Elem utcától Zsák utca lett. Lezárták mától a belvárosban a Petőfi Sándor utcát a Kossuth Lajos utca után elektromos közműjavítás miatt, ezért a 15-ös autóbusz terelt útvonalon jár. Varga Etele, BKK Info.
2: Végül hazánk időjárásáról. Délután észak-észak-nyugat felől szakadozik, csökken a felhőtakaró, néhány órára a nap is előbukkanhat. Kisebb eső, zápor a keleti tájak kivételével néhol előfordulhat, a nyugati határvidéken, valamint az északi tájakon zivatar sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 23 Celsius fok között várható. Késő estére 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 17 órakor jelentkezünk. Dogma vagy axióma? Katolikus tudósok tanúságtétele. A szerkesztő Tóth János András, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Portrésorozatunkban a Szent István Tudományos Akadémia tagjait mutatjuk be. Olyan nemzetközileg is jelentős tudományos munkát végző kutatókat, akik feladatuknak tekintik, hogy szélesebb körben is bemutassák az általuk művelt tudományterület és a hit viszonyát. Ezúttal Rojkovics Bernadett, a Betegápoló Irgalmas Rend Budai Irgalmas Rendi Kórház reumatológus főorvosa, a Magyar Bioetikai Társaság elnöke fogadta el stúdió meghívásunkat, a beszélgető társa Szikora József volt. A felvételt már is hallhatják, de elöljáróban itt néhány gondolat következik a Szent István Tudományos Akadémiáról. Lázár Csabát hallják.
4: Ma Magyarország legrégibb könyvkiadója, a Szent István Társulat keverén belül 1885-ben jött létre a Tudományos és Irodalmi Osztály, azzal a szándékkal, hogy a magyar katolikus tudósok szellemi műhelye legyen. 30 év elteltével, 1915-ben Csernok János hercegprímás a munka hatékonyabbá tételére azt javasolta, hogy a Tudományos és Irodalmi Osztály alakuljon át önálló intézményé, Szent István Akadémia néven. A két világháború között az akadémia a magyar tudományos közélet meghatározó tényezőjévé vált. A kommunista rezsim alatt 1952-től az akadémiát betiltották, és csak 1998-ban újíthatta meg működését. Jelenleg 6 osztályban fejti ki tevékenységét, hittudományi és filozófiai, történet és néprajztudományi, nyelv, irodalom és művészet történeti, jog és társadalomtudományi, élettudományi, valamint természettudományi területeken. A Szent István Tudományos Akadémia ma egyházmegyei tudományos társulásként működik azzal a céllal, hogy tanúságot tegyen a keresztény értékrend szellemében művelt tudományosságról.
5: Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, és köszöntöm vendégünket, Rojkovics Bernadett doktornőt, a Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház reumatológus főorvosát, aki emellett a Magyar Bioetikai Társaság elnöke, és műsorunk szempontjából nem mellékesen a Szent István Tudományos Akadémia tagja. Tehát kedves főorvosasszony, szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió stúdiójában.
6: Én is szeretettel üdvözlöm a hallgatóságot, és nagyon köszönöm a meghívást.
5: Arról fogunk beszélgetni, hogy ki Rojkovics Bernadett. Elmondtunk egy pár, hogy is mondjam, csak ismertető jelet, de nézzük, honnan indult, és a gyökerekről annyit tudhatunk, mert elmondta, hogy görögkatolikus pap családból való. Nem sokan mondhatják ezt el magukról.
6: Igen, a görögkatolikusok azok általában nagy családosok. Főleg Szabolcsban van a nagy rokonságom. Általában a rokonságom közül a férfiak papok, jogászok, a nők általában pedagógusok, és én Nyíregyházán születtem, de Máriapocson éltem 3 éves koromig, ahol nagyapám görög katolikus pap volt, és nekem nagyon sok emlékem van erről a nagyon régi, rövid időszakról. Én nagyon szívesen járok vissza Máriapocsra, és ugye az emlékek azért úgy fölelevenednek erről az időszakról.
5: És milyenek azok? Más az a görög világ?
6: Kicsit más, igen. A liturgia gyönyörű, a liturgia énekei, imái, annál szebben nem lehet kifejezni az Isten hitet, ahogy a görög katolikus liturgia kifejezi. Ez nagyon hat az érzelmekre, és nagyon, nagyon segít az Isten hit elfogadásában és megértésében.
5: Azóta is inkább úgy kérdezem előbb, hogy görögkatolikus liturgia szerint részesült a keresztség szentségében?
6: Igen, ez természetes. A két nagyobb lányom is görögkatolikus, de a férjem római katolikus, és a fiunk római katolikus.
5: Ezt a régi szokást követte ez a család
6: igen,
5: is,
6: hogy igen.
5: Apa, anya.
6: És például a fiam római katolikus templomba is jár, a Szent István gimnáziumba járt iskolába, és oda járt templomba. De azért néha eljön velem a görögkatolikus misékre is. Az, hogy melyiket szereti jobban, igazából nem tudom. Ez nagyon-nagyon függ attól, hogy az ember mit hoz a családból, a gyökereiből. Tehát nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy neveljük a gyerekeket, mit adunk át, mert ezek a gyökerek egy életre szólnak.
5: Mondta, hogy a családjában pap, jogász, hogy úgy mondjam, gyakori, volt-e orvosi minta? orvosasszony előtt.
6: Nagyon kevés orvos volt a családban, tehát inkább az édesanyám révén engem nagyon vonzott a pedagógia. Én bementem anyához az iskolába, és azt mondtam, hogy én is tanár szeretnék lenni.
5: Ezek szerint édesanyja tanár.
6: Igen, az anyukám pedagógus. És a végén az utolsó percben, az nem is tudom, hogy mi alapján, talán azért, mert a biológiát is nagyon szerettem, mégis az orvosira jelentkeztem. De azért ez a pedagógiai vonzódás azért nem szűnt meg. Tehát én a betegekkel kapcsolatban nagyon fontos, és nagyon közel áll hozzám a betegekkel való beszélgetés, a tájékoztatás.
5: Amikor az orvosi hivatást választotta, akkor feltetően nem Nyíregyházán élt, illetve ugye mondja, hogy Mária Pócs 3 éves koráig volt. Hol volt akkor, amikor az orvosi hivatást választotta?
6: Utána mi már Budapesten éltünk, tehát én budapesti iskolába jártam, a Szent István gimnáziumba, és utána kerültem ugye az orvosegyetemre, ahol úgy nagyon megfogott engem a belgyógyászat, én radiológián is dolgoztam 1 évig, utána megint igazából a véletlen sodort engem a reumatológiai pályára, és főleg azért, mert a belgyógyászaton nagyon sokszor találkoztam a halállal. És úgy gondoltam, hogy a reumatológia az mégsem halálos betegség, és azért kerültem én tulajdonképpen a reumatológiára, ahol én úgy gondolom, hogy megtaláltam a helyem. Főleg a krónikus fájdalommal, krónikus gyulladással foglalkoztam, ez volt a tudományos témám és a PhD dolgozatom címe. Az érdekelt leginkább, hogy miért van az, hogy ez a krónikus ízületi gyulladás, amit reumatoid artritisnek hívunk, az egyes betegeknél olyan enyhe, hogy szinte alig lehet diagnosztizálni. Más betegeknél, de szerencsére kevés, 5% ennek az aránya, olyan súlyos, hogy a végén tolószékbe kerül a beteg, és bármilyen a legkorszerűbb gyógyszert adunk, mégse tudjuk befolyásolni, szinte kezelhetetlen. És marad a betegek nagy többsége, akik nagyon színes skálán mozognak a súlyosság tekintetébe. A másik, hogy ez egy krónikus fájdalomban jár. Tehát, hogyha a beteg szembesül azzal, hogy ilyen krónikus ízületi gyulladásban szenved, az a betegnek, amikor a diagnózis megszületik, akkor egy krízis helyzet. Mert tudja, hogy ez egy életre szóló betegség, és a betegek mindig azt kérdezik, hogy nem lehet ezt megfordítani, nem lehet meggyógyítani. És a tudomány mai állása szerint még egyelőre olyan gyógyszerrel nem rendelkezünk, ami meg is gyógyítja a betegséget. Mert a gyógyulás azt jelenteni, hogy gyógyszermentesen is teljesen jól van valaki. De a tudomány mai állása szerint csak gyógyszerrel lehet egy olyan egyensúlyt fenntartani, amikor a beteg például tünetmentes, és ez is nagyon nagy szó. És ilyenkor a beteg megkérdezi, hogy nem lehet abba hagyni a gyógyszert. De sajnos, hogyha abba hagyjuk, a betegség újra előjön. Tehát ez egy nagyon nehéz probléma, és a betegnek ez egy nagyon nagy lelki teher, és testi.
5: És ebben is az orvos, eminensen most Rojkovics Bernadett doktor megpróbál, és talán tud is segíteni. De mielőtt ezt kérdezném, felvetem, hogy a mellékhatás, amiről ugye a reklámokban is sokat hallunk, ezek a gyógyszerek biztos, hogy valamiféle mellékhatást is produkálnak.
6: Igen, pont azért kell a beteggel megértetni, hogy mindig a terápiás haszon és a kockázatot egy mérlegre kell tenni. Tehát mi a krónikus ízületi gyulladásban a betegeknek elmagyarázzuk, hogy ennek a terápiának lépcsőfokozatai vannak. Föllépünk először az első fokozatra, elkezdjük egy betegséget megfékező immunterápiás gyógyszerrel. Ezt, hogyha kimondhatom a nevét, ez egy metotrexát nevű gyógyszer, ez a hatóanyag, és azt várjuk, hogy a dózis emelésével szép lassan a tünetek csökkennek, de a betegek nagyon félnek ettől a gyógyszertől, mert elolvassák a betegtájékoztatót, daganatba is használják. És akkor elmagyarázzuk nekik, hogy lényegesen kisebb dózisba csak az immunsejteket fogjuk megfékezni ezzel a gyógyszerrel, adunk utána egy folsav nevű vitamint, ami a mellékhatásokat kivédi. De ezt a betegnek nem egyszerű megérteni. Tehát nagyon fontos ezt alaposan elmagyarázni, hogy miért nem a legvégső, legerősebb gyógyszerrel kezdjük. Pont azért, hogy lépésről lépésre a mellékhatásokat próbáljuk meg úgy mérlegre tenni, hogy több legyen a kezelés hatása, mint a mellékhatása. És szép fokozatosan lépünk fölfelé.
5: Felteszem, hogy a nem hívő orvos is szembesül azzal, hogy az ember véges, az ő tudománya is véges, még hogyha most csúnya szót mondok még, hogyha tárgyként vagy javítandó gépként tekint arra az emberre, akkor is valószínű, hogy érinti őt. De egy hívő embert bizonyára még jobban érint, hogy tudok-e segíteni, hol a határ, segít-e ebben a, hogy is mondjam csak, butaszó feldolgozásban a hite?
6: Mindenképpen. Egy nem Isten hívő orvosnak sokkal nehezebb. Tehát azért gondolom azt, hogy elég sok a hivatásomban a kiégés. Mert hogyha az ember mindig azzal szembesül, hogy a beteg azt mondja, hogy fáj, és az ember érzi a határait, hogy meddig tud segíteni, és nincs Isten hite, akkor ez a végén kiégéshez vezet. A hívő orvosoknak ebben könnyebbségük van. Mert ugye tudjuk, hogy a természet törvényei szerint az ember megszületik, él, és a természet törvényei szerint van egy határa az életünknek, a természetes halál. Most ez alatt az idő alatt mi a természet törvényeit ugye használjuk, megpróbáljuk befolyásolni jó irányba, de hogy hol a határ, azt a hitünk megmondja. És azért nagyon fontos, nem minden beteggel lehet ezt megértetni, de beszélgetni kell a betegekkel, és lehet jó irányba terelni a gondolatait, és ezt nevezzük mi világi evangelizációnak. Tehát mi nem direkt, nem a Bibliát tanítjuk meg, nem az Isten hittel kezdjük, hanem megpróbáljuk a természet törvényei szerint elfogadtatni vele, hogy a mi életünk véges. A mi kezelési lehetőségeink is végesek. A betegeknek persze vannak kívánságai, vannak igényei. Megpróbáljuk teljesíteni, megpróbáljuk a fájdalmát csökkenteni, a gyulladást csökkenteni, az egyéb betegségeit is kezelni. De nekünk a lehetőségeink végesek.
5: Tényleg erről most, amit mondott, eszembe jut az úgynevezett holisztikus szemlélet. A reumatológus kezében is van eszköz arra, hogy az egész embert lássa.
6: Mindenképpen arra törekszünk, hogy az egész embert lássuk. De azt tudni kell, hogy mi a szakma szabályai szerint dolgozunk.
5: Segés protokollok közepette.
6: Vannak protokolljaink. Ezek a protokollok is egy olyan bizonyítékokon alapuló ismeretek, amiket mi elfogadunk. Tehát mi azért dolgozunk a protokollok szerint, persze vannak kivételek, de azt meg kell tudni magyarázni, mert úgy gondoljuk, hogy a szakma az mindenképpen egy tudományos alapokon nyugszik. Most, hogyha a holisztikus szemléletet úgy fogalmazom meg, hogy a beteg lelkét is kezelem, meg a szívét, meg megpróbálom megértetni vele a tudományos ismereteket, én azt holisztikus szemléletnek gondolom. De a holisztikus szemléletbe természetesen nem férnek bele azok a nem evidence-based dolgok, mint a különböző olyan gyógyító módszerek, amik egy kicsit holisztikusnak mondom. Én most nem akarok itt részletekbe belemenni ezzel kapcsolatban, de hogyha a beteg azt mondja, hogy jár természetgyógyászhoz, én arról nem beszélem le. Mert hogyha ő hisz benne, akkor próbálja meg. De mindig azt mondom nekik, hogy viszont akkor mindig csak egyet próbáljon. És a gyógyszereken ne változtasson, és próbálja meg azt, hogy hat vagy nem hat. Tehát mindenféle diétákat alkalmaznak, aminek biztos van létjogosultsága, és én megkérdezem a betegektől, de amíg az nincs bizonyítva, addig én csak az ismereteket befogadom, de tudományosan nem tudom magyarázni.
5: Használta a bizonyítás szót, meg a tudományt is, ugye a bizonyítás tudományos eszköz. Hol tart a tudományos pályáján?
6: A PhD dolgozatomat, tehát az a tudományos fokozat, az a krónikus ízületi gyulladásból írtam, amit említettem is, hogy miért van a különbség az, hogy az egyik beteg enyhe, a másik beteg pedig nagyon súlyos, és ezt próbáltuk vizsgálni, különböző genetikai markereket vizsgáltunk, hogy nagyon sok minden befolyásolja a genetika, a környezet, például a dohányzás, az nagyon fontos, a fogingyulladás, tehát ilyeneket próbálunk a betegeknek elmondani, hogy mi befolyásolja azt, hogy ő rosszabbul van, mint a többi beteg, és a gyógyszereket felépítjük. Ugye ez az egyik tudományos kutatásom, a másik, hogy pont a beteg jogokkal kapcsolatban nekem nagyon érdekelt a beteg tájékoztatás, a betegek joga az élethez és az emberi méltósághoz, tehát az ELTE-n az orvosszakjogász diplomát megszereztem, és ott pont ezekből a beteg jogokból, az emberi élet és méltóság tiszteletéből, a beteg tájékoztatásból írtam, és hát nagyon sokat tanultam ebből, hogy a betegekkel hogy lehet beszélgetni. És ezért alakítottuk meg a Reumatoid Artritises Betegek Egyesületét, ami egy közhasznú civil szervezet. Csak pont most az idén ugye a közhasznúságú meg a civil szervezetek dokumentációja, adminisztrációja annyira nehéz nekünk laikusoknak, hogy inkább azon gondolkodunk, hogy átalakítjuk klubbá, mert ugyanúgy fog működni, ugyanúgy találkozunk, egy-két havonta beszélgettünk a betegekkel. Tehát ez a másik nagyon fontos érdeklődési területem, hogy hogyan tudunk a betegekkel

0: elnök lett.
1: Geisler Gyula,
0: hát ő a
1: Radio Etikai Társaság megalapítója.
0: Igen.
1: Mi együtt dolgoztunk.
0: És ez érdekes, hogy a térben, a Katolikus Rádió stúdiójához pedig közel van az a lakás, a Hősök tere és az András út sarkán, ahol ott voltak találkozók ezen a lakáson, sok minden történt a bioetika megalapozásában.
1: Én még azokon a találkozókon nem vettem részt, akkor még egy nagyon pályakezdő voltam, de nagyon sokat hallottam róla. Viszont Gyula bácsi ott a régi Orfiban radiológus volt, és volt egy kutatásetikai bizottság, és ő is tagja volt, és hívott minket, hogy hát szervezzük meg ezt a kutatásetikai bizottságot tényleg nagyon profi módon. Én egyetlen az etika körébe így kerültem az ő hívása révén. De akkor már megalakult a Magyar Bioetikai Társaság, ismertem a régi elnököket, és Bándi Gyula volt az utolsó elnök, aki azt mondta nekem, hogy most már vegyem át a Bioetikai Társaság elnöki funkciót.
0: A Pázmány Péter,
1: igen. Ő inkább természetjoggal foglalkozott. És a bioetika ugye az emberi élet és méltóság védelmével, és természetesen a természet védelmével foglalkozik. Tehát így kerültem én a Magyar Bioetikai Társaságba, és teljesen véletlenül ez pont kapóra jött, mert ugye az orvosetika, meg az orvosszakjogász képzettségem is ennek megfelelő volt. Tehát nagyon sok véletlen vitt engem ilyen irányba.
0: A közönség, vagy az érdeklődők és az érintettek számára az élet kezdeti és élet végi hát kérdések azok, amelyek leginkább szem előtt vannak. A magzati élet kérdései, a természetes vagy természetellenes halál kérdései. De ezekben is szerepet játszhat, de más etikai kérdésekben még súlyosabb szerepe van a technológiának. Legújabb kor technológiája rohamosan produkál olyan eredményeket, amelyek eddig nem vetettek föl ilyen kérdést, most meg nagyon súlyos kérdéseket vetnek föl. De maradjunk az élet kezdeti és végi kérdéseknél, amelyekről éppen, amikor itt vagyunk a stúdióban délelőtt, délután lesz egy konferencia a Pázmány Egyetemen, amelynek épp ez a témája, az élet kezdete.
1: Igen, a közvéleményt nagyon érdekli mostanában ez a probléma, és teljes joggal. Tehát úgy gondolom, hogy ezt mindenkinek nagyon meg kell gondolni, ezeket a kérdéseket. Ugye az élet eleje, meg az élet vége nagyon sok kérdést vet föl. Mi a tavalyi konferencián az életvégi kérdésekről tartottunk egy kerekasztal beszélgetést az eutanáziáról gyakorló orvosokkal. Mert ugye a Bioetikai Társaság elméletben foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, mi a gyakorló orvosok pedig a gyakorlatban szembesülünk ezzel.
0: És Rojkovics Bernadett doktor személyében a kettő együtt van.
1: Igen, a kettő együtt van, igen, de azt tudni kell, hogy én inkább idős betegekkel foglalkozom, tehát nagyon sokat beszélgetek a betegekkel, hogy mi lesz velük majd később, hazamennek a kórházból, és ezekre a kérdésekre nem készülnek föl. A családot is föl kéne készülni, hogy mi lesz, egyedül meddig tud élni, hogy tudja magát ellátni. Tehát ezek nagyon fontos kérdések. A mai konferencia témája az a krízis helyzetbe került asszonynak a lelki gondjai, a krízisének a megoldása. Én ritkán találkozom ilyen asszonyokkal, de hát én magam is átéltem, mivel hogy 3 gyermekem van és 6 unokám, tehát tudom, hogy nagyon nehéz helyzet, ebben szeretnék segíteni. A másik az a új technológiai lehetőségek. Nagyon sok kérdést vetnek föl, tehát nagyon sok mindenre képesek vagyunk. Például a természetes halál időpontját nagyon hosszú ideig ki tudjuk tolni, akár intenzív osztályon tudjuk a beteg életét meghosszabbítani, de ez azt jelenti, hogy nem fogadjuk el a természetes halál időpontját. Ami szintén úgy gondolom, hogy nagyon sok etikai kérdést vet fel, hogy mire vagyunk képesek, de hogy mit tehetünk meg. Nekünk azon kellene hívő orvosoknak gondolkodni, hogy a lelkiismeretünkre kell hallgatni, ugye, amit a Szentlélek sugall, hogy mi a helyes megoldás, nem mindent fogadhatunk el, amire képesek vagyunk.
0: Egy hívő katolikus orvos, vagy bármilyen tudománnyal foglalkozó ember számára, ha hívő, ha katolikus, akkor magától értetődő, hogy a Szent István Tudományos Akadémia felé veszi az irányt. Rojkovics Bernadettnél hogy történt ez?
1: Itt is az ismeretségem révén kerültem be a Szent István Tudományos Akadémiára, ami számomra nagyon nagy megtiszteltetés volt.

0: ott a havi üléseken olyan emberekkel találkozom, akik a tudományt legmagasabb szinten végzik, különböző nézőpontokról próbálják az igazságot keresni, és mindenki a hite fényében, ami nekem nagyon-nagyon sokat ad, és nagyon sokat tanulok a többi tudós kollégám értékrendjéből.
1: Ez a hit fénye talán lehet a mi beszélgetésünk zárszava, ha elfogadja Bernadett.
0: Köszönöm szépen, a hit fénye az, ami vezessen bennünket.
1: Köszönjük szépen dr. Rojkovics Bernadettel, a Betegápoló Irgalmasrend, Budai Irgalmasrendi Kórház reumatológus főorvosával beszélgettünk, aki a Magyar Bioetikai Társaság elnöke és a Szent István Tudományos Akadémia tagja. Köszönjük szépen.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.

0: Dogma vagy axióma című műsorunkban Szikora József beszélgetését hallották, a technikus Fülöp Csaba volt. Katolikus tudósok tanúságtételeit bemutató sorozatunkkal legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is felhívjuk figyelmüket, hogy a Szent István Tudományos Akadémia a székfoglaló előadásait élőben közvetíti a YouTube oldalán, és a korábbiak is elérhetőek ugyanott.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, a dallamív most induló félórájában a 266 esztendeje 1760. szeptember 14-én született Luigi Cherubini ritkán hallott kompozícióiból hallanak. Az elsősorban operáiról, leginkább a Médeáról ismert olasz szerző élete jelentős részét Párizsban élte. Különösen gazdag zenés színpadi életműve mellett fontosak egyházzenei alkotásai, de írt egy szimfóniát, orgona, illetve zongoraszonátákat, kamarazenekar kíséretes kürtszonátákat. Ez utóbbiak közül az 1804-ben írt F-dur szonáta második Allegro moderato tételét játsza Friedrich Ádám és a Liszt Ferenc kamarazenekar Rolla János vezetésével.

Cherubini F-dur szonátájának Allegro moderato tételét Friedrich Ádám és a Liszt Ferenc Kamarazenekar 1985-ös Hungaroton felvételét a ma 266 éve született zeneszerző vonós kamaramuzsikája követi. Középső alkotói periódusának közel negyed százada, 1814 és 1837 között született hat kvártettje közül az ötödik F-dur vonós négyes szól, a Melos vonós négyes 1976-os Deutsche Grammophon lemezén.

0: Az F-dur vonós négyessel, a Melos Quartet lemezével véget ért a dallamív. A ma 266 éve született Luigi Cherubini ritkán hallott műveiből válogatott Magyar Kornél.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulástámogató programja. Segítsen ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Reifin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Kormányfői szintű látogatás lesz november 9-én és 10-én Berlinben. Magyar Péter miniszterelnök Friedrich Merz német kancellárral találkozik. Jelentette be Orbán Anita külügyminiszter, a Johann Vadepul német szövetségi külügyminiszterrel közös sajtótájékoztatóján hétfőn Budapesten. Orbán Anita közölte, a magyar kormányfő a Konrad Adenauer alapítvány éves konferenciáján fog beszédet tartani. Németország Magyarország legfontosabb gazdasági és kereskedelmi partnere. A kétoldalú áruforgalom a teljes külkereskedelmünk 24%-át teszi ki, több mint 67 milliárd euró értékben. Tudósít az MTI. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint az örökbefogadásnál a gyermek érdeke az elsődleges. Ezért nem támogatják, hogy azonos nemű párok fogadjanak örökbe gyermeket. Magyar Péter az utóbbi időszakban többször is beszélt arról, hogy támogatja az egynemű párok örökbefogadási szabályainak a lazítását. A gyermek érdeke fontosabb kell legyen bármilyen felnőtt igényénél, és fontosabb kell legyen a globális LMBT szervezetek politikai követeléseinél. Mondta Rétvári Bence, majd kitért arra is, hogy a jelenlegi kormány a külföldi politikai támogatásért és az uniós források folyósításáért cserébe nem csak gazdasági értelemben szolgáltatná ki Magyarországot a multinacionális érdekeknek, hanem az ideológiai gyarmatosítás előtt is megnyitná az utat. Fogalmazott a KDNP frakció vezetője. Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődött a parlament hétfői ülésnapja, tudósít a Magyar Nemzet. A miniszterelnök a beszéde elején felidézte, hogy a héten lesz 20 éve, hogy kiszivárgott Gyurcsány Ferenc akkori kormányfő összödi beszéde. Ezután Orbán Viktor kritizálta a szombati Kötsei pikniken elhangzottak miatt. Majd a napirend előtti felszólalás eredeti témájának megfelelően a gyermekvédelmi rendszer jelenlegi állapotáról kezdett el értekezni Magyar Péter, aki többször is élesen támadta a Fidesz-KDNP képviselőit. Nagy Veronika műemlékvédelmi szakember veszi át a Magyarországi Műemlék Együttesek legjelentősebb helyszíneit kezelő szervezet, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. Vezetését. Közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. Az új ügyvezető több mint két évtizedes szakmai múlttal rendelkezik a műemlékvédelem területén, az elmúlt években pedig múzeumigazgatóként szerzett intézményvezetői tapasztalatot. Írták a közleményben. Az olajárak hétfőn több mint 3%-kal emelkedtek, miután a huszik csapásokat mértek a világ legnagyobb exportőrére, Szaúd-Arábiára. A hétvégén a kulcsfontosságú 1200 km hosszú kelet-nyugati irányú olajvezeték leállítását eredményező támadást hajtottak végre, valamint öbölbeli hajókat támadtak meg. A régió két legfontosabb olajszállítási útvonala körüli támadások elmélyítették az aggodalmat a globális energiaellátással kapcsolatban. Közlekedési hírek következnek. Erősödik a délutáni forgalom az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, szakaszos lassulás alakult ki a kiépített terelésben Törökbálint és Herceghalom között, azaz a 18-as és a 30-as kilométer között. A 63-as főúton Aba és Székesfehérvár között egy teherautó letért az útról és árokba borult. A 81-es kilométernél félpályás korlátozás mellett zajlik a műszaki mentés. A 472-es főúton Hódmezővásárhely térségében a 47-es főúti csomóponti körhíd után felborult egy teherautó. A 203-as kilométernél az utat a műszaki mentés idejére lezárták, a rendőrség a 47-es főút irányába tereli a forgalmat. Az 55-ös főúton Szeged átkelési szakaszán a 2-es kilométernél lévő vasúti átjárót felújítják, emiatt szeptember 17-éig lezárták. A forgalmat kijelölt terelő útra irányították át. Végül az időjárásról. Észak-észak-nyugat felől tovább szakadozik, csökken a felhőzet, egyre több felé bukkanhat elő a nap. Kisebb zápor a keleti tájak kivételével néhol előfordulhat, a nyugati határvidéken, valamint az északi tájakon zivatar sem kizárt. A Dunántúlon még az északi-északnyugati szelet élénk erős lökések kísérhetik, majd este a legtöbb helyen ott is mérséklődik a légmozgás. Késő estére 12 és 18 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 18 órakor jelentkezünk. 17 óra 5 perc. Magvetés. Hitéletünk krónikája.
3: Vannak terhek, amelyeket nem lát senki. Egy bűn, egy mulasztás, egy kimondott szó, vagy éppen egy elhallgatott igazság, amely ott marad az ember lelkében. Miközben kívül talán minden rendben van, belül egyre nehezebb. A bűn sokszor szégyen szül, a szégyen pedig arra késztet, hogy elrejtőzzünk. Istentől, másoktól, néha még önmagunk elől is. Pedig ott, ahol leginkább szégyeljük magunkat, Isten irgalma vár ránk. Köszöntöm Önöket, Tóth Kata vagyok. A gyónás nem csupán a bűnök kimondása, hanem találkozás azzal az Istennel, aki ismeri gyengeségeinket, mégsem fordul el tőlünk. Mi történik az ember lelkében gyónás közben? Hogyan változik a bűntudat őszinte bánattá, a szégyen bizalommá, a teher pedig felszabadulássá? És hogyan lesz a megbocsátásból valódi újrakezdés? Erről beszél dr. Makkai László, görögkatolikus lelkész, pasztorálpszichológus.
4: Maga a Szent Gyónás egy nagyon komoly, mély lélektani folyamat az ember életében, mindamellett, hogy a legfontosabb az, hogy bűnbocsánatot kap az ember az Istentől. Talán ma, ha rátekintünk a katolikus egyház szentségi palettájára, akkor talán a Szent Gyónás az, ami leginkább megosztja az embereket. Legfőképpen azért, hogy az elkövetett terheimet, bűneimet, életemnek cikcakos oldalát el kell mondanom valakinek, aki meghallgat, bölcs tanáccsal ellát, egy penitenciát, egy elvégzendő feladatot, és egy feloldozást kapok tőle, és attól kezdve az én bűneimet az Isten jóváírta, megbocsájtotta, és tiszta lélekkel lépek ki a gyóntatóból, és nagyon sok ember számára talán ez okoz problémát, hogy az a pap, akinek elmondom a terheimet, az valóban tudja felém közvetíteni az Istennek a kegyelmét, ami által én megtisztulok. A gyónásban nem egy hibajegyzék találkozik egy szabályrendszerrel, hanem egy sebzett, felelős és szeretetre vágyó ember találkozik az irgalmas Istennel. Ha ebből az aspektusából közelítjük meg a Szent Gyónás, mint szentséget, mint a bűneimtől való szabadulásnak az erejét, akkor azt gondolom, hogy az irgalmas Istennel tudok találkozni a gyóntatószékben, és ezáltal az ember megtapasztalja azt, hogy az elkövetett bűneimet, terheimet, nehézségeimet az Isten jóváírta, megbocsájtotta. Ő maga is elfelejtette, és reményeink szerint mi is elfelejtjük, hiszen sokszor azért bennünk motoszkál annak a terhe, hogy valóban az Isten megbocsájtotta-e, valóban megszabadultam-e, valóban felszabadultabban jövök-e ki a gyóntató fülkéből, és én azt gondolom, hogy sok esetben találkozik az ember azzal a felszabadító érzéssel, hogy egy tehertől szabadultam, meg egy nagy kő esett le a szívemről, és az ember valóban érzi azt, hogy tényleg tiszta lélekkel lép ki a gyóntatóból. Ugye Freud mondta azt, aki hát nagyon sok emberrel foglalkozott, pszichoterápiának az atya, és hát nyilván vallásos embereket is kezelt, és ő fogalmazta határozta meg azt, hogy más az, ha ő, mint pszichológus mondja azt a klienseinek, hogy megbocsájt neked az Isten, és más az, amikor egy pap mondja a kliensének, hogy megbocsájt az Isten, a kettő között óriási a különbség, és ezt ő is elismerte, hogy a pap által elmondott szavak, feloldozási imák, azok valóban az embert segíti, elhiszi, hogy ez vele megtörtént, és elhiszi azt, hogy így a bűneitől is meg tudott szabadulni. Tehát én azt gondolom, hogy maga a gyónás egy nagyon fontos része kell, hogy legyen a keresztény katolikus életünknek. Fontos a rendszeressége a gyónásnak. Lélektani szempontból azt gondolom, hogy maga a teher, a nehézség, ami az ember lelkét nyomja, amitől az ember még vígan el tud éldegélni, tehát hogy nyilván vannak nehéz pillanataink, de attól még az ember csinálja a hétköznapokat, éli az életét, viseli az életnek a terheit, és hát tud mosolyogni, és tud kapcsolatokat teremteni, és ezáltal az ember tudja vinni a maga életét, mégis a problémának a feszültségi szintjétől nem tud az ember szabadulni. Ez benne van az életünknek a sejtjeibe, az imprintingek, amik ott vannak a sejtekben, amik nem hagynak bennünket megszabadulni bizonyos feszültségektől, és ennek a feszültségnek a szintje sokszor az, hogy bántam emberekkel, emberi kapcsolataimban, hogyan viselkedtem emberekkel, hogyan nem viselkedtem, hol tettem jót, hol nem tettem jót, családommal hogy viselkedek, mennyire vagyok pokrócos, mennyire nehéz engem elviselni, és nyilván ez az ember lelkét nyomasztja, és ezt teherként van bélyekként az ember életben, és ettől még élheti az ember az életét, de ha ettől meg tud szabadulni egy gyónás tekintetében, és le tudja tenni, és kap olyan tanácsot, olyan bölcsességet a Szentlélek vezetése által, azt gondolom, hogy az atyák nagyon jó gondolatokat tudnak mondani, segíteni, és esetleg olyan elégtételt is tudok teljesíteni, ami a lelkem javát is szolgálja, akkor ennek a tehernek a letétele után nagyon sok ember érzi azt, hogy ennek a feszültség szintjét is meg tudott szabadulni, tehát a teste is felszabadul gyakorlatilag attól a problémától, amiben esetleg addig folyamatosan benne volt.
3: Még egy icipicit boncolgassuk a Szent Gyónást. Mi az anyaga és mi a formája? És melyek azok az emberek, vagy emberi cselekmények és az egyházi szavak, amelyek által a szentség meg fog valósulni?
4: A Szent Gyónás, ugye, mint említettem, egy mélylélektani folyamat, van anyaga. Az anyaga az, hogy az ember valóban megkapja az Istentől jövő feloldozását, megkapja azt, hogy a pap áldása után az ember már egészen más módon lép ki a gyóntató fülkéből, és érzi azt, hogy a letett terheket mind az Isten és mind ő is elfelejtheti. A gyónás igazából mind a két felett kell, hogy biztosítja a legszigorúbb titoktartásról. A papot természetesen kiközösítés terhe mellett kell, hogy ennek a felelősségével gyóndasson a pap, hiszen a gyónásról nem beszélhet, nem utalhat rá, és nem is beszélhet úgy, hogy akár a gyónó beazonosítható legyen, tehát ez egy papok számára egy nagyon szigorú titoktartási kötelezettséggel jár, és a gyónót is természetesen ilyen titoktartás övezi, legfőképpen a penitenciára vonatkozóan, hogy ezt neki is óvni, védeni kell ezt a titkot, amit a paptól kapott és hallott.
3: Miért van szükség egyáltalán egyébként a gyónásra? Miért fontos, hogy a bűnbocsánatot egy másik emberen, a pap szolgálatán keresztül is megkapjuk, és miért nem elegendő, hogy imádságban kérjük Krisztustól az egyháznak ugye a bocsánatát?
4: A gyónás a hét szentség egyike, és mi törekszünk arra, hogy az Isten kegyelmi életében minél jobban benne tudjunk lenni, jobban benne tudjunk élni az Isten megszentelő kegyelmében, és pont ezért a gyónás fontossága az életünkben az nem opció, az nem egy csak egy lehetőség, hanem a lehetőség arra, hogy az ember az Isten gyermeke tudjon lenni, maradni, és valóban azzal a tiszta lelkismerettel tudjuk az életünket élni, még akkor is, ha néha-néha elbotlunk, hogy valóban az Isten föl tud emelni bennünket. Jézus Krisztusnak a megváltása az nem egy teljesítménytúra volt. Nem kihívást teljesített Krisztus, amikor meghalt a kereszten, és azt mondta, hogy na, lám, sikerült. Ez nem erről szólt. Ma látom, tapasztalom azt, hogy nagyon sokan, főleg ilyen nagybőjtben, karácsonyi bűnbánati időszakban ilyen kihívásokat teljesítenek, ami szép és nemes dolog, remélem az ember lelkét is tudja ez a kihívás valamilyen szinten segíteni, de Krisztus, ahogy meghalt értünk a kereszten, ezzel pont azt akarta üzenni, hogy ez nem egy kihívás volt, vagy egy teljesítménytúra, hanem értetek emberekért, fogjátok már föl, hogy azt tettem, hogy minden bűnöd, amit elkövettél, amit elkövethetsz, az itt van a kereszten. És a kereszt teológiájából indulunk ki, és próbáljuk meg megérteni az Istennek azt a mérhetetlen szeretetét, hogy ő nem ledobott egy kincses ládát, nem egy pénzverdét adott az embereknek, hogy sok pénzünk legyen, de nem is újabb parancsolatokat és kőtáblákat osztogatott, hanem saját halála árán váltotta meg az emberiséget a bűntől, és ezáltal szabad utunk lett az Atyához, hogy a mi bűneink, ami adódik és lesz és marad, de mégis lehetőségünk van a megtisztulására, a mi bűneinket vitte Krisztus a keresztre, és a saját életével fizetett az Istennek értünk. És ezt talán nagyon kevesen élik meg, vagy fogják fel ennek a mélységében, hogy a kereszt titka számunkra mit jelent. Hogy igenis van az Istennek hatalma ahhoz, hogy eltörölje a bűneinket, van hatalma az, hogy az embert a megtérésre szólítsa föl. Ma is talán egyre kevésbé divatos katolikus körökben is erről beszélni, hogy megtérés mit jelent. Mit jelent a metanoia, az, hogy átfordulok az eddigi gondolkodásomból, életemből, átfordulok az eddigi megszokott, berögzött, rossz, gyarló életemből, átfordulok onnan, túllátok rajta, és a tekintetem az Isten irányában van elsősorban. És talán a Mária Magdolnának a története nekem egy nagyon idevágó történet, és tudom, hogy Szent Jónásról van szó, de talán mégis így a kereszt titkából ez is levezethető, hogy amikor Mária Magdolna nem ment el, hanem leült a sírral szemben és sírt, és ebben a sírásban, ebben a könnyeiben benne volt az összes bűne, a terhe, amit megbocsájtott neki Krisztus, ő nagyon sokat veszített, hogy elfogadja Krisztus halálát tényként. Ő ott állt és végsírta az egész életét, az egész kapcsolatait, a végsírta a bűneit, és a sír felé tekintett, és így a mélységekben látott, és ezekben a mélységekben tapasztalta meg, hogy mennyire törékeny és gyarló az ember, és Krisztus nélkül viszont a halálát fogja az emberiség élni, ha Krisztus a sírban marad. És amikor megszólította Krisztus Máriát, hogy Mária, mit sírsz? És Mária hátrafordult, és ránézett Krisztusra, és akkor értette meg, hogy fejünket sohasem a pusztulás felé, a bűneink felé kell fordítani, és a sír felé kell, a szürkeség felé fordítani, hanem mindig Krisztusra kell tekinteni, és mindig Krisztust kell látnunk magunk előtt. És talán, amikor az ember a bűnbánatra gondol, vagy a saját bűneire gondol, amikor a legnagyobb elesettségében van az ember, amikor mindenki elhagyta, elfordult tőle, amikor azt érzi az ember, hogy a mélységekben éli az életét, akkor egyetlen dolgunk van, az, hogy elfordulunk ettől a szomorúságtól, ettől a gyászos hangulattól, és Krisztus felé tekintünk, az élet felé nézünk. A Szent Jónás gyakorlatilag ezt jelenti.
3: Ha lelki oldalát közelítjük meg a Szent Jónásnak, mit jelent valójában a lelkiismeret, és hogyan tudjuk megkülönböztetni a lelkiismeret hangját a túlzott önvádtól? Mi történik akkor, amikor az ember már annyira hozzászokik egy rosszhoz, hogy szinte nem is érzi, hogy azzal távolodik Istentől?
4: A lelkiismeret és magában a lelkiismeretnek a hangja az nem egyszerűen csak egy rossz érzés, nem egy belső rendőr, aki állandóan büntet. Sokkal inkább az ember legbelsőbb erkölcsi érzékenysége arra, hogy mi szolgálja az életet, a szeretetet és az Istennel való kapcsolatot. Én azt gondolom, hogy a lelkiismeretnek a hangját így kell felfogni. A valódi lelkiismeret általában mindig konkrét, ebben nem mondtam igazat, őt megbántottam, itt önző voltam, tehát rengeteg ilyen dolgot fel tudunk sorolni akkor, amikor az ember a lelkiismeret vizsgálatot tart és átgondolja, hogy mit tett vagy mit nem tett. Viszont a túlzott önvád viszont általánosít. Rossz ember vagyok, velem mindig baj van, Isten biztosan csalódott bennem. Ez, amikor az ember saját magát marcangolja. A lelkiismeret megtérésre hív, a patológikus bűntudat sokszor pedig bénít. Az egyik azt mondja ezt, tedd rendbe, a másik meg azt mondja, hogy te magad vagy a helyrehozhatatlan. Tehát nagyon fontos, hogy az ember ha helyes önismerettel rendelkezik, és helyes vallásos gyakorlattal rendelkezik, akkor a lelkiismeret, mint olyan egyfajta iránytűként tud szolgálni az ember életében, és ez az iránytű, ez tud segíteni bennünket abban, hogy a lelkiismeretem szerint tudjak élni. Régen még én úgy kerültem a teológiára, hogy mindenképpen fontos minden este lelkiismeret vizsgálatot tartani, 10 parancs alapján, lelki tükör alapján, hogy akkor az ember megvizsgálja a lelkiismeretét. Akkor talán ilyen gyerekesnek gondoltuk ezt, Most viszont az ember belegondol, hogy miért fontos a lelkiismeret vizsgálat, miért fontos átgondolni a kapcsolataimat, kivel találkoztam, kivel beszéltem, hogy ment el tőlem valaki, adtam-e neki egy jó szót, bátorító üzenetet, vagy bármit, akkor az ember azt gondolom, hogy ha többségében ezt éljük meg, hogy a velem való kapcsolat vagy találkozás meghívja a másik embert is a velem való találkozásra, mert olyan a kisugárzásom, a lényem, olyan a szemem, olyan a lelkem, ami másokat is megszólít arra, hogy velem találkozzon, akkor azt gondolom, hogy jó dolgokat tudunk tenni, és a lelkiismeretem is nyugodtabb tud lenni. A nagyapánk körülbelül 99,5 éves volt, amikor meghalt, és mikor megkérdeztük, hogy mi a hosszú élet titka, akkor azt mondta, hogy a nyugodt lelkiismeret. És valóban azt gondolom, hogy ezt nagyon fontos így megérezni, hogy a nyugodt lelkiismeret mit tud hozni az ember életében. És amikor zaklatott ez a világ, amikor nagyon sokszor még keresztények is marjuk egymást, nem egyszer tapasztaljuk azt, hogy szemünkben mosolyognak, de hátunk mögött már kést tartanak, és azt tapasztaljuk, hogy olyan emberek is, akiknek bizalmat szavaztunk, időt adtunk, lehetőséget adtunk arra, hogy jó kapcsolatot ápoljanak, alakítsanak ki, nem éltek ezzel, visszaéltek vele. Érdekes mód, hogy nem őket bántja a lelkiismeret, hanem az, aki a sebeket kapta. És valahogy ezért furcsa dolog ez a lelkiismeret, hogy nem azt bántja, akit kellene, hanem azt bántja, akit nem kellene. Én azt gondolom, hogy talán a lelkiismeret hangja ilyen formában is jelen van a mi életünkben.
3: Ha rátekintünk a szégyenre, arra, ami távol tart Istentől, miért van az, hogy amikor valami rosszat teszünk, sokszor nem Istenhez akarunk közelebb menni, hanem inkább elbújunk előle?
4: A Bibliának az egyik ilyen képe, amikor az ember vétkezik és utána elbújik. Az Isten lépteit meghallja, Ádám és Éva, amikor elkövették az első bűnt az Édenkertben, és elbújnak, mert szégyellik magukat. És talán ez a szégyen a legelső képe a Bibliában, amikor az Isten föltezi a kérdést, hogy Ádám, hol vagy? És én azt gondolom, hogy amikor nekünk valami szégyenkezni valunk, takargatni valunk van az Isten előtt, vagy amit nem teszünk tisztába, nem tesszük le az Isten lába elé, akár a Szent Jónásban, akkor valahogy ez a hang, ez így megszólal az emberben, hogy Ádám, hol vagy? Laci, hol vagy? Tehát, hogy valahogy az Isten megszólít bennünket is, és ez a szégyen az, ami igazából egy kicsit elviselhetetlenné teszi az embert. A szégyen érdekes dolog, mert például nagyon sok személyiség

0: Tehát, hogy Ádámot is azért kereste az Isten, mert tudta, hogy elbukott, és szüksége van az Istenre. Mi meg elbújunk az Isten előtt, nehogy ránk találjon, mert szégyeljük azt, amit tettünk. Micsoda különbség az, hogy most az Isten keres bennünket, mert tudja, hogy bűnösök vagyunk, és mi meg el akarunk bújni mindenféle helyzetben, inkább digitalizáljuk az életünket, állandóan fülhallgatót teszünk a fülünkbe, hogy ne halljuk a zajokat és valami zene szóljon, próbáljuk a közösségi médiában élni az életünket, csak hogy ránk ne találjon esetleg olyan történés, vagy nem tudom, ami bennünket zavarna, és az Isten pedig önfelénk is. Ő azt várja, hogy ne elbújjunk, hanem ő keres meg bennünket a szégyenünkbe, a bűneinkbe akar ránk találni az Isten. Más ember pont az ellenkezőjét teszi. Tehát, hogy nagyon fontos ez a bibliai kép, hogy az Isten hogy jön utánunk, hogy keres, és teszi föl a kérdést számunkra, hogy Ádám, hol vagy? Hát erre válaszoljunk majd, ha az Isten ránk talál.
1: Az előző mondatok alapján, ugye a szégyen azt mondja, hogy ezt nem mondhatod el. Isten pedig azt mondja, gyere hozzám. Hogyan lehet ebből a belső küzdelemből kilépni egyébként? Lehet-e, hogy éppen a bűn választ el Istentől a legjobban, amely miatt ugye leginkább szükségünk lenne rá?
0: Valóban mi a bűneinkkel folyamatosan távolodunk el az Istentől. Annak idején nagymamám nagyon sokat tanított bennünket a hittanra, és minden nyáron, ebéd után nekünk egy kis hittanórát tartott a testvéreimmel, és tőle hozom ezt a képet, hogyha az ember télen melegedni akar, akkor oda kuckózik a kájához, és ha legközelebb van a kájához, akkor a legnagyobb meleget ő kapja. Ha távolodunk a kájhától, akkor már csak annak a pici hőjét érezzük, de már nem érezzük azt a melegséget, amit a kájha nyújtani tud nekünk. Valahogy ilyen az Isten és az ember kapcsolata is, hogyha tényleg közel vagyunk az Istenhez, ugye Nüsszai Szent Gergely azt mondja, hogy aki a Bibliát ismeri, az Isten szívét ismeri, tehát hogy ennyire kell ismernünk a Bibliát, hogy valóban az Isten szívéhez még jobban közelebb tudjunk kerülni, de ha bűnöket követünk el, akkor valóban eltávolodunk az Istentől, és már a bűn lesz természetes része az életünknek, és nem pedig a kegyelemmel átszőtt élet. És persze könnyebb rossznak lenni, mint jónak lenni, és mindent meg is teszünk azért, hogy mi a rosszaságainkat ki tudjuk élni, és meg tudjuk valósítani, de amikor az ember rájön arra, hogy már csak ez a bűn maradt, már csak ebbe fetrengek, nincs jó az életemben is, és folyamatosan azt érzem, hogy távol vagyok az evangéliumtól, hogy rendezetlen az életem, hogy kilátástalan a jövőképem, hogy a barátaim, akik addig értéket közvetítettek, eltávolodtak tőlem, mert nem találnak bennem értéket és lehetőséget arra, hogy barátságban maradjunk. Tehát amikor az ember itt van, mondanám azt a tékozló fiúnak a példájával, amikor még a sertéseknek a moslékából sem kap az ember, ennyire mélyen van az életében, akkor tudja az ember nagyon megtapasztalni azt, hogy az Isten ott van és szeret. Ha mindenki más el is fordul tőlem, az Isten azt mondja nekem, hogy kelj fel, állj fel, menj a te házadba, mert atyád hajlékában minden rendben van. És a tékozló fiúnak, ha nem ez a gondolata, hogy az Isten milyen irgalmas, jóságos és szerető Isten, akkor ő nem megy haza. Akkor ő valószínű, hogy ott marad, lecsúszik, az élete kudarc lesz, az is lehet, hogy öngyilkosságot követel, de fel tudott állni. És az Isten ezt a lehetőséget adja nekünk, hogy fel tudok állni, hogy állj föl, indulj vissza azon az úton, amit eltékozoltál. A tékozló élet az egy olyan kettősség, amiben azt mondom, hogy van olyan dolog, amit eltékozolhatnál az életedből, és tékozold is el, például a bűneidet, meg a hibáidat, meg a gyarlóságodat, és van olyan is, amit meg ne tékozolj el az életedből. És ez pedig mindaz az érték, mindaz a kincs, mindaz a lehetőség, amit az Isten a megváltáskor neked adott. És ebben te nagyon tudsz hinni, kapaszkodni, és ez adhat neked erőt, hogy túléld a legnehezebb időszakokat is, és átforduljon a fejed, mint Mária Magdolnának, a sírtól, a pusztulástól az élet felé, akkor azt gondolom, hogy az Isten megtérésre szólított meg téged, és megszólított egy gyónásra, egy életgyónásra, amikor is le tudod tenni mindazokat a terheidet, amivel úgy gondolod, hogy a sátán megbilincselt, hiszen a sátánnak egyre nagyobb hatalmat teret ad az ember akkor, amikor kevésbé hiszünk például a gyónásnak az erejében és a szentségében, sokkal nagyobb teret ad a sátán, amikor nem hiszünk az Istenbe, nem hiszünk a papokban, nem hiszünk abban, hogy a papok által feloldozott bűneim azok bocsánatot nyertek, és ha ezt mind elhiteti a sátán veled, akkor 1-0 az ő javára. És akkor az azt jelenti, hogy te valahogy Krisztustól most nagyon távol van a szíved, és nem érzed azt, hogy ő milyen embereken, hogyan tud segíteni a te életeden, hogy

0: ne egy nyomorult élet legyen, hanem egy olyan élet legyen, amiben tényleg nem csak önmagadnak tetszik majd az élet, de az Istennek is kedve lesz abban, ahogy te az életedet éled.
1: Az előző gondolatok alapján a bűn nem csak egy rossz tett. Hajlamosak vagyunk a bűnt konkrétan cselekedetekre leszűkíteni. De nem lehet, hogy a bűn sokkal mélyebben érinti az ember szívét és az Istennel való kapcsolatát?
0: A bűn valóban több, mint egy szabálysértés, és több, mint egy rossz tett. Ugye úgy tanítjuk a gyerekeknek, hogy bűnt az követel, aki tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten törvényének, parancsának. Ugye benne van a tudatosság és az akarat. El akarom követni, akarom is, és hát éppen ezért bűnt követek el. A bibliai szemléletben mindig kapcsolatot is érint a bűn. Valamit teszek a másikkal, önmagammal, a teremtett világgal, és végső soron Istennel való kapcsolatomban is valamit elrontok. A bűn egyik mély következménye, hogy beszűkíti a szabadságunkat, amit eleinte szabadon választottunk, egy idő után elkezdhet uralkodni rajtunk, megváltoztatja azt is, ahogyan gondolkodunk, elkezdjük igazolni magunkat, kisebbíteni a rosszat, hibáztatni a másikat. Igazából a bűn ezt eredményezi az életünkben. Ezért nagyon fontos a kérdés, nem csak az, hogy mit tettem, hanem azt is, mivé formál engem az, amit rendszeresen teszek. És amivé formál engem a bűn, olyan emberré fogok válni. És amikor már nem tudok tisztán gondolkodni emberekről, nem tudok tisztán gondolkodni az egyházról, a hitről, az Istenről, akkor azt gondolom, hogy a bűn egyre nagyobb teret kapott az emberi életben, és egyre jobban beszűkíti a te személyes szabadságodat. Ezért is fontos megemlíteni, hogy amikor nekünk választanunk kell a bűn és az Isten között, hogy mit szeretnél választani. Nemrég olvastam valahol, hogy az emberben két erő létezik. Egy olyan erő, amit ha táplálsz, akkor a jóság jön belőled, vagy azt fogja erősíteni, ha a rossz vagy, és a rosszaságot táplálod magad, akkor a rosszaság fog belőled kijönni, és azt fog téged dominálni. De minden esetre a bűn minden kapcsolatunkat tönkreteszi. Tehát akár a hazugság, mint bűn, akár a hűtlenség, a rossz cselekedet, minden hatása van a kapcsolatainkra. Kapcsolataink által sebesülünk és sérülünk, sajnos sok esetben emberi kapcsolataink által sérülünk és kapunk sebeket, sebesüléseket, ugyanakkor emberi kapcsolataink által gyógyulunk is, és jöhetünk ki a bajból, a nehézségből, a problémákból. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos megélni azt, hogyha vannak is rossz kapcsolataink, hogyan tudom jobbá tenni, főleg ha általam romlottak el ezek a kapcsolatok, mit tudok érte tenni. Persze van az a pont, amikor nem tudunk kapcsolatokért tenni, de mégis törekszünk rá, legalábbis lélekben megbocsájtani a másiknak, de hogy a gyógyulásom is egy másik ember személyétől jön, aki meghallgat, aki csak ott van mellettem, nem csinál semmit, nem ad jó tanácsot, nem halmoz el könyvekkel, lelkirodalommal, hanem egyszerűen ott van mellettem és meghallgat, és leülünk egy kávé mellett, és megbeszéljük a dolgokat, és érzem, tapasztalom a lényén keresztül, hogy szeret engem az Isten.

0: Talán a gyónás legmélyén nem is a bűn áll, hanem az irgalom. Az a pillanat, amikor az ember végre kimondja, amit eddig hordozott és megtapasztalja, Isten már akkor sem fordult el tőle, amikor ő maga távolodott el. A feloldozás nem azt jelenti, hogy tettünk meg sem történt, hanem azt, hogy nem kell örökre abban maradnunk, amit elrontottunk. A bűntudatból megszülethet a bánat, a szégyenből a bizalom, a teherből a szabadság. És a múlt után megnyílhat egy új út, a kiút. Talán ezért a gyónás végső soron nem arról szól, hogy milyen mélyre tudunk esni, hanem arról, hogy mindig van hová visszatérnünk. Van Isten, aki megbocsájt. Van irgalom, amely felemel. Mindig van kiút, és van újrakezdés. Mert Istenhez hazatalálni sohasem késő. Vendégünkkel, dr. Makai László atyával folytatjuk beszélgetésünket jövő heti műsorunkban. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő Kékes Jenikő és a technikai munkatárs Biksa Levente nevében is a műsorvezető Tóth Kata.
1: Elhangzott a magvetés.
2: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
1: Következik a tükörkép.
4: Vannak pillanatok, amikor az embernek egyszerűen csak arra van szüksége, hogy valaki meghallgassa. És vannak beszélgetések, amelyeknek talán éppen az ad biztonságot, hogy nem tudjuk, ki van a vonal másik végén. Nincs név, nincs találkozás, nincs ítélkezés. Csak egy hang, amely figyel, kérdez, néhány percre vele marad, ameddig a hívás tart. Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. A Vonal túloldalán című podcast éppen ezekről a találkozásokról mesél. Olyan emberi történetekről, amelyek mögött ott van a fájdalom, a bizonytalanság, de sokszor a remény és a továbblépés lehetősége is. De ki az, aki a vonal túloldalán ül? Mi indít valakit arra, hogy mások legnehezebb pillanataiban jelen legyen? Tóth Kata egy olyan emberrel beszél, aki maga sem fedheti fel a kilétét, de talán éppen ezt teszi még különlegesebbé ezt a szolgálatot.

0: ez a vonal túloldalán.
1: Hogyha ezt mondjuk, mi történik abban a pillanatban, amikor egy teljesen ismeretlen ember valaki telefonon segítséget kér?
0: Ez teljesen változó, hogy mi történik, hiszen van olyan telefonáló, aki félénken, mondjuk első hívóként beleszól a telefonba, próbál mentegetőzve segítséget kérni. Van olyan, aki már gyakrabban hívta a telefonos lelkisegélyszolgálatot, ő nyilván már rutinosabban, bátrabban, fókuszáltabban fogalmaz. De nagyon sok mindentől függ, hogy ki hogyan kezdi a hívást, hiszen függ attól is, hogy ki hogy tudja megfogalmazni, artikulálni a problémáját, ki milyen műveltségi szinten van, ki tud választékosabban beszélni, ki egyszerűbben, szóval számtalan dologtól függ ez.
1: Milyen érzés úgy belépni valakinek az életében, hogy lehet, hogy csak egyszer beszélnek összesen?
0: Ez egy nagyon furcsa érzés. Nagyon furcsa volt, amikor először vettem föl a telefont, és tudom, hogy számomra is ez volt az egyik legizgalmasabb kérdés, hogy ki lesz ott a vonal túloldalán, és hogy tudunk majd kapcsolódni. Nem tudok igazán erre jelzőt mondani, hogy milyen érzés, mert tényleg talán ez a legtalálóbb, hogy furcsa, vagy inkább azt mondanám, hogy izgalmas, számomra izgalmas.
1: Segítő szakemberként rengeteg nehéz történettel találkozik. Mi az, amit egy kívülálló talán nem is gondolna, hogy milyen sokféle problémával keresik meg önöket?
0: Nagyon sok ilyen van, amit nem gondolna. Kezdem onnan, hogy amikor én készültem erre a feladatra, erre a hivatásra, akkor én sem tudtam elképzelni, hogy mire készülök. Volt elképzelésem ezzel kapcsolatban, de igazából nagyon megleptek azok a történetek, amikkel utána találkoztam. Én azt gondolom, hogy legtöbben úgy gondolnak a telefonos lelkisegélyszolgálatra, hogy olyanok hívják, akiknek szuicid gondolataik vannak, öngyilkos gondolataik vannak. Ennek van alapja, mert valóban sokan hívják, vagy viszonylag sokan hívják ilyen gondolattal. Az más dolog, hogy valakiben ez első gondolatként fogalmazódik meg, az öngyilkosság gondolata, vagy pedig már ezt megtervezte, és ott áll abban a pillanatban, hogy ezt meg is tegye. Volt nemrégen egy kutatás, ami azt mutatta meg, ez most a legújabb, hogy a leggyakoribb okok, amiért hívják a telefonos lelkisegélyszolgálatot, az a magány. Lehet, hogy sokan nem is gondolnák, de így van.
1: Ennyire magányos lenne manapság az ember?
0: Pontosan tudjuk, hogy sokféle magány létezik. Erre a válasz, a nagyon rövid válasz az, hogy igen, mert hívnak olyanok is, akik mondjuk tanyán laknak, tényleg konkrétan fizikai magányban élnek, nincs kihez szólniuk, maximum az állatok veszik körül, és velük beszélhetnek, de nyilván emberi hangra is vágynak, de társas magányban élők is hívnak bennünket. Az egyik podcastomban pont a magányról volt szó, amiben egy olyan lány hívott, aki egy emelettel a barátja fölött lakott. Tehát egy kétszintes házban laktak, egy fiatal lányról beszélünk, és ez a fiatal lány, miközben otthon volt a barátja, a 20 éves barátja, aközben ő magányában hívta a telefonos lelkisegélyszolgálatot az emeleten. Szóval ilyenek is vannak.
1: Tudunk-e még kiemelni visszatérő témát, amivel leggyakrabban az emberek felhívják a lelkisegélyszolgálatot?
0: Több ilyen van. Én azt gondolom, hogy a párkapcsolatok, a szerelem, a szerelmi bánat, az elhagyás, az szintén egy gyakori a magányon kívül, és ennek minden szakaszában tudnak bennünket hívni. Akkor is, amikor valaki arra készül, hogy esetleg elköltözzön. Most nem régen is volt egy ilyen hívó, aki azért hívott, mert egy viszonylag hosszú kapcsolat végén úgy döntött, hogy elköltözik, már másnap készült az elköltözésre, de szerette volna még végigbeszélni, végiggondolni azt, hogy valóban elköltözzön-e másnap, vagy ne. Tehát különböző szakaszokban hívnak bennünket, és hát vannak sokan olyanok, akiket elhagytak. Azért mondtam, hogy számtalan szakaszban, és számtalan korban. Tehát ami engem nagyon meglepett, az, hogy 10 évesek épp úgy hívnak, mondjuk 17-18 évesek, mint egészen idős emberek.
1: Tudunk kiemelni nagyjából korosztályra jellemző szituációkat, hogy ki milyen problémával tud küzdeni ebben a korosztályban?
0: Én azt gondolom, hogy korosztályonként nem tudnék kiemelni, mert bármilyen problémával hívhatnak bármilyen korosztályban. Ahogyan említettem, a szerelmi bánattal, vagy az elhagyással, vagy a szerelemmel, vagy a magánnyal, épp úgy tudnak hívni fiatalok is, meg idősebbek is, és más témában is. Mostanában, ami elég gyakori, és engem meglepett, az a pánik. A pánikroham, a szorongás, a félelem. És meglepő módon viszonylag sokan hívnak, és teljesen különböző korosztályban, de egyébként maga konkrétan a pánik, az a fiatalabbakra, most itt meg is vétózom magam, a fiatalabbakra jobban jellemző. A félelem és a szorongás az idősebbekre is épp úgy jellemző, mint a fiatalokra, csak nekik más a kivetülése. A pánik az a fiatalabbakra jellemző, ennek pedig egy idősebb változata a depresszió.
1: A podcast egyik különlegessége, hogy a kérdező végig névtelen marad. Miért volt fontos, hogy az ő személyen ne derüljön ki? Könnyebb így őszintén beszélni?
0: A podcastnál éppen azért kell anonimnak maradnom, amiért a telefonos lelkisegélyszolgálatnál anonimak maradunk. Tehát ez egy anonim vonal, épp úgy anonim az is, aki hív bennünket, meg mi is anonimak maradunk. Itt a fókusz így másra kerül. Így nem az a fontos, hogy én ki vagyok, nem az a fontos, hogy ki a hívó, hanem olyan erősen arra fókuszálunk, hogy mi a probléma abban az adott pillanatban, amikor hív, hogy ezért még erősebben tudunk ezzel foglalkozni. Így meg különösen, hogy nem is látjuk egymást, csak egy hangot hallunk.
1: Hogyan lehet egy ilyen telefonbeszélgetésben valódi kapcsolatot kialakítani úgy, hogy közben nem látják egymást? Ez valóban kapcsolat, vagy csak egy találkozás inkább?
0: Ez egy találkozás, ami egyben egy rövid kapcsolat is. Így tudnám talán legjobban kifejezni, de nagyon jó a kérdés, azért egy picit én is zavarba estem, mert én azért erőteljesebben találkozásnak érezném, de azt gondolom, hogy el kell érnünk azt, hogy ez egy kapcsolat legyen. Ha jól csináljuk, és a hívó is akarja, akkor létrejöhet ez kapcsolatként is, nem csak egy találkozásként.
1: Miből érzékeli, hogy a másik ember kezd megnyílni? Van olyan, hogy egy hang, egy hosszabb csend, vagy akár egy sóhajt többet tud mondani, mint maga egy történet?
0: Igen, a podcastomban többször beszélek arról, hogy milyen beszédtechnikai elemek segítenek abban, hogy megértsük a másik embert. Én annyit elmondok azért magamról, hogy nekem a kommunikációhoz van közöm a civil életben is, és ezért ez engem különösen érdekel. De eleve nagyon, nagyon izgalmas hallani a csendeket, különbséget tenni csend és csend között. Különbséget tenni sóhaj és sóhaj között. Sőt, az egyik podcastomban a sírásról is beszélek, mert a sírások között is vannak különbségek. Szóval számtalan olyan dolog van, amire akkor jön rá az ember, hogyha nem lát arcot, hogyha nincs vizuális elem, hogyha tényleg csak hangot hall. Az egyik podcastban a sírással kapcsolatban fogalmazok úgy, hogy a sírásnak is van hangszíne, és ez tényleg így van.
1: A segítő beszélgetésben talán nem is az a legfontosabb, hogy azonnal megoldást adjunk. Mit jelent valójában jól segíteni?
0: Különbséget kell tenni a jól segítésnél a között, hogy valaki telefonon segít, vagy nem telefonon segít. Gondolom, hogy arra vonatkozott a kérdés, hogy a telefonos lelkisegélyszolgálatnál mi a jó segítés. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és én ezt nagyon egyszerűen fogalmaztam meg magamnak, mielőtt elkezdtem ezt a hivatást. Én úgy fogalmaztam meg, hogyha valaki fölveszi a telefont, és fölhív bennünket, akkor van valamilyen lelki állapotban. Nyilván valami problémája van, valami nehézsége van, valami fájdalma van, és azt szeretném, hogy úgy tegye le a végén a telefont, hogy mindenképpen egy picit jobb neki. Én már akkor, hogyha egy picit jobb, én azt gondolom, hogy már akkor segítettünk, de nyilván a cél az, hogy minél jobb legyen.
1: Van-e olyan történet, amikor inkább tanácsot kell adni? És mikor fontosabb egyszerűen csak meghallgatni egy adott embert?
0: Hú, de jó kérdés ez is. Alapvetően ez nem egy tanácsadói vonal, és törekszünk arra, hogy tanácsokat ne adjunk. De azért nagyon jó a kérdés, mert néha azzal segítünk legtöbbet, hogyha igen. Ha valaki nagyon kéri, hogy segítsünk neki ebben, mondjunk neki valamit ezzel kapcsolatban, és körbejártuk már mindenhogy, és nagyon szeretné, hogy kimondjunk dolgokat, hogy megerősítsük, én inkább a megerősítést használnám, és nem a tanácsadást ebben, akkor én magam is szoktam ezt alkalmazni. De igazából én azt gondolom, hogy ennek a munkának az a lényege, hogy mellé álljak, amellé az ember mellé, aki bajban van, és éreztessem bele azt, hogy nincs egyedül. Hogyha akarja, akkor rám támaszkodhat abban a pici pár percben, vagy egy órában, addig, ameddig meg nem erősödik annyira, hogy tovább menjen, tovább lépjen. Tehát ez sokkal inkább egy támogatás, mint egy tanácsadás.
1: Lehet, hogy néha már az is segítség egy embernek, ha valaki végre kimondhatja, ami benne van?
0: Nagyon sokszor érezzük ezt. Azzal, hogy kimondja, azzal, hogy magyarázza, azzal, hogy saját magának kimondja, miközben persze nekünk mondja, mi, ha jól segítünk, akkor segítünk ennek az artikulációjában is. Abban, hogy hogyan járja ezt körül, hogyan artikulálja, és hogyan fordítsa utána nem maga ellen, hanem a maga javára, a maga hasznára.
1: Biztosan vannak olyan történetek, amelyek szakemberként is megérintik. Hogyan lehet úgy hazamenni egy nehéz beszélgetés után, hogy az ember ne vigye haza magával az összes fájdalmat?
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés. A segítőszakmában dolgozó embereknek, akármilyen segítőszakmában dolgozik, rendelkezni kell azzal a képességgel, ami azt jelenti, hogy le kell tudni valamilyen módon tenni ezt. Le kell tudni tenni egy nehéz történetet, fel kell tudni dolgozni. De nyilván, hogyha emberek vagyunk, akkor ezt nem tudjuk maradéktalanul. Egyrészt, mert vannak olyanok, amik jobban megérintenek, talán az érintettségünk okán, vagy valami másért. Úgyhogy valóban egy nagyon nehéz kérdés, de az alapképességgel azt gondolom, hogy rendelkezni kell, vagy alaptudással is, mert azért ez fejleszthető, hogyha valaki hosszú távon segítő szakmában dolgozik, vannak erre módszerek, technikák. Másrészt pedig azért ezek a szervezetek, akik ilyen munkákat végeznek, ott azért vannak erre módozatok, eszközök, amivel fel tudjuk dolgozni ezt. Nálunk is vannak esetmegbeszélések, nálunk is van szupervízió, akár egyéni, akár csoportos szupervízió, szóval vannak eszközök, amik segítenek ennek a feldolgozásában.
1: Hogyan lehet megtartani egy egészséges határt az együttérzés és a túlzott bevonódás között?
0: Hát ez szintén egy nagyon nehéz kérdés, hogy hogyan lehet megtartani ezt a bizonyos határt, hogyha az ember figyel, hogyha már több év van mögötte, és mögöttem azért van több év segítőszakmában elvégzett feladat, akkor erre van eszköze az embernek, de nem mindig könnyű. Hiszen pont azért, mert mi is közben éljük az életünket, velünk is történnek a dolgok, mi is gyászolunk időnként, mi is ápolunk időnként, hozzátartozót szeretünk időnként, vagy elválunk, vagy örülünk valaminek, vagy nagyon fáj. Hogyha éppen egy ilyen történetet hallunk, akkor ezek nagyon nehéz történések, hogy mit csinálunk akkor egy ilyen helyzetben.
1: Egyik beszélgetés mellett sem lehet elmenni nyomtalanul. Az ön lelkében mi ad erőt, hogy meg tudja tartani saját magát?
0: Én mindig is az életemben nagyon törekedtem arra, hogy legyen körülöttem olyan családi és szociális háló, akik a segítségünkre tudnak lenni, vagy az én életemben tudnak segíteni. Nekem szerencsére van olyan családom, akikkel amit meg lehet osztani, azt meg tudok osztani. Szerencsére vannak olyan barátaim, vannak olyan ismerőseim, akikkel szintén együtt tudok lenni. Nagyon sokat jelent, hogyha az ember le tud engedni időnként, hogyha van olyan idő, amikor el tud gondolkozni dolgokon, egyedül tud lenni, ki tud menni a természetbe, fel tud töltődni. Ezek nekem tudatosan rendelkezésemre állnak, tehát tudom azt, hogy csak akkor tudok adni, hogyha én feltöltve vagyok, lélekben és fizikailag is. Úgyhogy én erre megmondom őszintén, hogy nagyon figyelek, hogy ez a feltöltöttség ez meglegyen bennem.
1: Egy olyan közösséget szeretné építeni, ahol az emberek nem félnek beszélni a problémáikról és a félelmeikről. Miért félünk ennyire segítséget kérni?
0: Én azt gondolom, hogy az alap az az, hogy még most sem szoktuk meg ezt. Még most is ciki segítséget kérni. És sokkal inkább kérünk maximum a szomszédtól, vagy a barátunktól, mint mondjuk szakembertől, vagy akár egy paptól, egy lelkiatyától. Elkezdődött most már egy folyamat, ahol mernek segítséget kérni, de még sok esetben most is ciki. Én azt gondolom, hogy ez egy érdekes ráeszmélés, hogy meglepő módon, mint említettem, sokan hívnak fiatalok is bennünket. Én azt hittem, hogy csak idősebbek hívnak. Valahogy benne van a levegőben az, hogy most már úgy kapálózik az ember. Érzi azt, hogy kell valami kapaszkodó. Kell valami talaj a lába alá. Kell valami, ami segíti őt lelkileg. Nyilván valaki spirituálisan próbál kapcsolódni, akár hit tekintetében, akár más úton, módon, de én azt érzem, hogy odáig azért már eljutottunk, hogy nagyon sokan érzik azt, hogy szükség van a kapaszkodókra, a lelki kapaszkodókra.
1: Miért olyan nehéz kimondani azt, hogy most segítségre van szükségem? Talán a szégyen, a gyengeségtől való félelem miatt?
0: Mind a kettő valószínűleg, a szégyen is, a gyengességtől való, illetve inkább nem tudják, hogy hogyan. Tehát, hogy egyáltalán mi történik velük. Tehát ezért borzasztóan fontosnak tartom az önismeretet, hogy tudjam azt, hogy mi a bajom, tudjam megfogalmazni, tudjam artikulálni. Mi a telefon túloldalán is sokszor tapasztaljuk azt, vagy én személy szerint sokszor tapasztalom azt, hogy felhívnak, és nem tudja megfogalmazni, hogy mi a problémája. Csak azt, hogy gond van, hogy valami baj van, és ez az én feladatom is, és én szeretem ezt kibontani, hogy amikor érzek valamit, az alapján, hogy ő megfogalmaz valamit, kiderül, hogy nem is feltétlenül az a problémája, csak nem tudja megfogalmazni, hogy mi a problémája, csak azt, hogy fáj, csak azt, hogy nem jól van. Én ezért tartom fontosnak azt, hogy ismerjük meg önmagunkat, mert akkor tudjuk eldönteni azt, hogy mi fáj, és mire van szükségünk.
1: Mondhatjuk ezt akkor, hogy inkább csak érzi az ember, hogy nincs jól, és kapaszkodót keres, vagy segítséget, hogy mi a tényleges alapprobléma, vagy az alap gondolat, ami most éppen fájhat?
0: Igen, egyértelműen lehet ezt mondani. Én például mondjuk úgy, hogy akár a depressziót, amiről már említést tettem, akár a pánikot említeném, mind a kettőnél például ugyanezt érzem. Tehát több emberrel beszéltem már, akinek mondjuk pánikrohama volt, és emlékszem rá, volt egy olyan hívó, egy fiatal lány, aki ült a Deák térnek a közepén, azt se tudta, hogy hol ül egyébként, csak sírt, és mondta, hogy nem jól van, alig tudott beszélni, szerencsére minket hívott, általában nagyon érdekes módon ChatGPT-n keresztül találják meg a telefonos lelki segélyszolgálatot. Éjszaka volt, tudta azt, hogy nem hívhatja föl a barátját, a szüleit, a családtagjait, beírta a ChatGPT-be, ennyi volt, ült a táskáján, és kiadta neki, fölhívott, és ő se tudta megfogalmazni, hogy mi a problémája, és ahogyan először fizikailag próbáltam neki segíteni, hogy egyáltalán levegőt kapjon, utána el is indult, és egy darabig elkísértem telefonnal hazafelé, és akkor beszélgettünk róla, a Deák tértől az Asztóriáig kiderült, hogy az anyukájában van némi konfliktusa, hogyha most itt feltétlenül okot kellene keresni, akkor ez biztos, hogy szerepet játszott, hogy ez a pánikroham kialakult, de ő maga nem így hívott, hogy nekem van egy ilyen gondom. Ő úgy hívott, hogy összerogyva, a földön ülve sírt, és nem tudta, hogy mi a problémája, csak azt, hogy nem tud tovább menni.
1: Ön szerint mi történik azzal az emberrel akkor, amikor végre kimondhatja valakinek azt, amit hosszú ideje magában hordoz?
0: Hát ez nagyon változó, hogy mi történik egy emberrel, amikor kimondhatja azt, amit. Volt egy nagyon érdekes hívó. Egy olyan hívó volt, egy olyan férfi, aki Magyarországon egy rossz házasság után, egy válás után elment Magyarországról, elköltözött. És egy olyan munkája volt, egy szakmunkás volt egyébként, de egy nagyon választékosan beszélő, intelligens szakmunkás ember, aki bejárta egész Európát, és sok-sok nyelvet megtanult. De valahogy megkeményedett abba, hogy ő elvált nagyon szomorúan ment el innen, és ezt a szomorúságot nem tudta letenni a különböző országokba sem. Utána hazajött ide Magyarországra, 3 nyelvet nagyon jól megtanult, mert talán 10 vagy 15 éven keresztül volt kint, és hazajött, és aznap hívott engem, amikor teljesen véletlenül találkozott a volt feleségével az utcán. Sokkot kapott ott, akkor is fölhívott. Beszélgettünk egy órán keresztül, és mondta, hogy ő azóta nem beszélgetett erről az egészről, sőt, ilyen mélységben nem is beszélt arról, hogy ő miért ment el, és mi történt. Ami viszont döbbenetes volt számomra, hogy amikor a végén elmondta, hogy annyira jó volt beszélgetni, akkor azt mondta, hogy történt egy érdekes dolog. És mondtam, hogy mi? És mondta, hogy azt, hogy én végig magyarul beszéltem önnel. És mondtam, hogy miért érdekes ez? Hát egy magyar vonalon beszélünk. És mondta, hogy képzeljem el, hogy ő, amikor beszélt a főnökével, vagy egy gátlásosabb témáról beszél bárkivel, akkor nyelvet vált. Tehát nem azon a nyelven beszél, hanem elkezd váltani. Eddig még minden esetben, amikor egy számára kellemetlen témáról volt szó, akkor mindig nyelvet váltott. És azt mondta, hogy nagyon érdekes, hogy most nem váltottam nyelvet. És én mondtam neki, hogy lehet, hogy azért, mert nagyon meg akartuk érteni egymást. És ő azt mondta erre, hogy igen, valószínűleg azért, mert nem akartam lefordítani ezt a nyelvet most másra.
1: Ezek szerint már önmagában a kimondás is elindíthat valamilyen változást?
0: Azt gondolom, hogy ez a példa is mutatja, hogy igen, elindíthat, de az sajnos el kell fogadnom, de én nem tudom, hogy mit indít el. Hiszen azzal a pillanattal, hogy ő leteszi a telefont, én nem tudom, hogy elindított-e vagy nem. Remélem, hogy igen, remélem, hogy bizonyos beszélgetéseken indítanak emberekben változásokat. Néha kapunk is azért visszaigazolást, hogyha újra visszahív, de ezt nem tudhatjuk. Ennek ez a furcsasága, ez a nehézsége, el kell ezt fogadni, a telefonos lelkisegélyszolgálat ilyen.
1: Miért lehet felszabadító, ha valaki ítélkezés nélkül meghallgat minket?
0: Hát ezt lehet, hogy nem tőlem kellene megkérdezni, hogy miért lehet felszabadító. Én minden esetre nagyon törekszem arra, hogy nagyon elfogadó módon és ítélkezés nélkül hallgassak meg embereket. Azt nem tudom, hogy mit okoz az emberekben, de hogy bizalmat, az biztos. És ez engem jó érzéssel tölt el, amikor azt érzem, hogy megnyílik valaki pont attól, hogy nem ítélkezem. Volt már olyan, most egy kicsit zavarban vagyok, mert nem tudom, hogy kimondhatom-e azt, hogy inkább nem mondom ki, hogy hívott valaki. Valóban egy nagyon furcsa dolog miatt hívott, és ő hosszasan taglalta azt, hogy ő nagyon fél attól, hogy én el fogom ítélni. Tehát ezzel kezdte a telefonhívást, és legalább 4 mondaton keresztül azt mondta, hogy ő nagyon fél, hogy elítélem. És mondtam, hogy ha meg se próbálja elmondani, akkor nem tudom bebizonyítani, hogy nem ítélkezem. És elmondta, és valóban egy olyan dolgot mondott el, amivel nem tudunk nagyon azonosulni, de én akkor is azt éreztem, hogy ha valaki megoszt egy ilyet, akkor nekem még van esélyem arra, hogy egy kicsit rádöbbentsem őt arra, hogy ezzel orvoshoz vagy pszichológushoz kellene fordulni, és változtatni kellene ezen, nem a lelkisegélyszolgálatot hívni. Ez az első lépésnek nagyon jó, de itt szakemberre van szükség.
1: Lehet egy ilyen beszélgetés vagy a podcast egyfajta első lépés ahhoz, hogy valaki maga is segítséget merjen kérni?
0: Azt gondolom, hogy igen, lehet. Szintén az elmúlt években történt egyfajta változás ezen a területen. Mint említettem, elképzelhető, hogy ez a ChatGPT miatt is van, meg amiatt, hogy nagyon sokszor írják le különböző újságcikkek után, televíziós riportok, videók után, hogyha bárki bajban van, akkor hívja a telefonos lelkisegélyszolgálatot, és annak mindenféle formája fel van sorolva, és ezért azt gondolom, hogy sokkal többen hívják már, de tény és való, hogy akár segíthet bizonyos embereknek, akik eddig még nem tudtak erről, a podcast is.
1: Van-e olyan pillanat a segítő munkájában, amikor azt érzi, ezért volt értelme felvenni a telefont?
0: Szerencsére nagyon sokszor érzem azt, mint mondtam, én azt tűztem ki célként, hogy egyszerűen mindent megteszek azért, hogy egy picit jobb állapotban, legalább egy picit jobb állapotban tegye le a telefont az, aki velem kapcsolatba lép. És olyan erősen fókuszálok, egyébként ez mentálisan sokszor így le is fáraszt, mert tényleg olyan erősen fókuszálok először arra, hogy megértsem az ő problémáját, megértsem magát az embert, rá tudjak kapcsolódni, utána pedig, hogy tudjak legalább egy kicsit segíteni. Úgyhogy szerencsére ez elég gyakran előfordul.
1: Mi kell ahhoz, hogy az ember minden nap igent mondjon erre a hivatásra, ha nevezhetjük ezt hivatásnak?
0: Itt azt gondolom, hogy kettős válaszom van erre, mert egyrészt én még nem olyan nagyon régen vagyok telefonos lelkisegélyes, bennem még megvan az első tűz, az izgalom. Szerintem bárkiben benne van, hogyha egy olyan munkát, hobbit, elfoglaltságot választ, amit nagyon szeretett volna. Én ezt nagyon szerettem volna, tettem érte sokat, ezért bennem még bennem van ez a nagyon erős lendület, hogy nagyon szeretnék segíteni. De azt gondolom, hogy nem is szeretném később csinálni, vagy sokáig csinálni, hogyha nincs meg bennem a kíváncsiság. A kíváncsiság és a segítségnyújtási vágy. Tehát azt, hogy én akarjak segíteni az embereknek, és érezzem magamon, hogy képes vagyok rá. Ez kell talán ahhoz, hogy ezt tudjam mindig csinálni.
1: Ön nap mint nap mások történeteit hallgatja. Mit tanított önnek ez a sok emberi történet saját magáról és az emberekről?
0: Nagyon sok mindent tanított, azt gondolom, de hogyha mégis röviden kellene erre válaszolni, talán azt, hogy nagyon sokfélék vagyunk. Minden szempontból sokfélék vagyunk. Sokfélék vagyunk abból a szempontból, hogy miben igénylünk segítséget, hogy ezt hogyan artikuláljuk, hogy hogyan tudunk tovább lépni, hogy milyen nehézségeink vannak. Szóval még annál is sok színűbbek vagyunk, mint ahogy eddig gondoltam. Pedig eddig is sokféle embert ismertem az egyéb munkáim kapcsán. Talán úgy fogalmaznék, hogy mindenki él egyfajta buborékban. Nyilván ez a buborék, ez kisebb vagy nagyobb, kinek milyen. Én azt gondoltam, hogy én egy ilyen nagyjából közepes buborékban éltem eddig, van egy életem, van egy kapcsolatrendszerem, de ebből azért mindig kikilesegettem az egyéb munkáim kapcsán. Most ez a buborék sokkal-sokkal nagyobb lett. Ezáltal én is színesebb lettem, hogy jobban kilátok ebből, és érdemes mindenkinek kilátni, mindenkinek egy kicsit tágítani ezt a buborékot, akkor is, hogyha van egy szocializáltsága, van, amiben él, de abból mindenképpen mondhatom ezt komfortzónának, mondhatom akárminek, hogy érdemes látni, vagy kinézni ebből, kitekinteni ebből, és tudni azt, hogy másféle emberek is léteznek, másféle gondolkodások is léteznek, mint ahogyan mi élünk és gondolkodunk.
2: Talán mindannyian megtapasztaltuk már, milyen sokat jelent, amikor egy nehéz pillanatban van valaki, aki egyszerűen csak meghallgat bennünket. Nem feltétlenül ad kész válaszokat, nem old meg helyettünk mindent, csak mellettünk marad. Vendégünk kilétét nem fedhetjük fel, hiszen ennek a szolgálatnak éppen az anonimitás a legfontosabb része. De talán ma közelebb kerülhettünk ahhoz, hogy megértsük, mi történik a vonal túloldalán, amikor egy ember időt, figyelmet és jelenlétet ad egy másik embernek. Megköszöni figyelmüket a technikai munkatárs Biksa Levente, a riporter Tóth Kata nevében is a szerkesztő Kékes Jenikő.
3: Elhangzott a tükörkép. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Sorozatunkkal legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időpontban jelentkezünk.
4: Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
3: 18 óra. Jó estét kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter bejelentette, hogy az országos mentőszolgálat élére dr. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgősségi szakorvost, a mentőszolgálat orvos szakmai osztályának korábbi vezetőjét nevezi ki. Az új főigazgatót kétfordulós pályázati eljárásban sokrétű szakmai értékelés alapján 9 induló közül választották ki. Kormányfői szintű látogatás lesz november 9-én és 10-én Berlinben, Magyar Péter miniszterelnök Friedrich Merz német kancellárral találkozik, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter a Johann Wadepul német szövetségi külügyminiszterrel közös sajtótájékoztatóján hétfőn Budapesten. Orbán Anita közölte, a magyar kormányfő a Konrad Adenauer alapítvány éves konferenciáján fog beszédet tartani. Németország Magyarország legfontosabb gazdasági és kereskedelmi partnere. A kétoldalú áruforgalom a teljes külkereskedelmünk 24%-át teszi ki, több mint 67 milliárd euró értékben, tudósít az MTI. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint az örökbefogadásnál a gyermek érdeke az elsődleges. Ezért nem támogatják, hogy azonos nemű párok fogadjanak örökbe gyermeket. Magyar Péter az utóbbi időszakban többször is beszélt arról, hogy támogatja az egynemű párok örökbefogadási szabályainak a lazítását. A gyermek érdeke fontosabb kell legyen bármilyen felnőtt igényénél, és fontosabb kell legyen a globális LMBT szervezetek politikai követeléseinél, mondta Rétvári Bence, majd kitért arra is, hogy a jelenlegi kormány a külföldi politikai támogatásért és az uniós források folyósításáért cserébe nem csak gazdasági értelemben szolgáltatná ki Magyarországot a multinacionális érdekeknek, hanem az ideológiai gyarmatosítás előtt is megnyitná az utat, fogalmazott a KDNP frakció vezetője. Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotása képviseli Magyarországot a nemzetközi film kategóriában a 99. Oscar versenyben, közölte a Nemzeti Filmintézet. Enyedi Ildikó filmje érzékeny és filozofikus párhuzamot von növény és ember kapcsolata között. A tavalyi velencei filmfesztiválon 6 díjjal, köztük Luna Wedler alkotásáért a legjobb feltörekvő színésznek járó Marcello Mastroianni díjjal jutalmazott alkotás érzelmes utazás az időn keresztül némi humorral fűszerezve, írja az MTI. A film világpremierje tavaly volt Velencében és világszerte sikerrel szerepelt a filmfesztiválokon az elmúlt hónapokban. Az idén országszerte 26 helyszínen várja érdekességekkel és különlegességgel az érdeklődőket az országos nyitott piacok napja. Közölték a szervezők az MTI-vel. A látogatók péntektől vasárnapig piaci reggeliken, szüreti forgatagon, kóstolókon, koncerteken, látványfőzéseken, közönségtalálkozókon, vezetett sétákon, családi és szakmai programokon vehetnek részt. A szervezők azt szeretnék az eseményekkel bemutatni, hogy a piacok nem csak bevásárlóhelyek, hanem találkozási pontok, közösségi terek és a helyi ízek otthonai is, írták. Végül az időjárásról. Az előttünk álló éjszaka észak-észak-nyugat felől tovább csökken a felhőzet. Éjszaka az ország nagy részén kiderül az ég. Hajnalra párássá válhat a levegő, a középső és a déli ország részben helyenként köd is képződhet. Eleinte még a gomoly felhőkből kevés helyen zápor, északon és a nyugati határvidéken esetleg egy-egy zivatar is előfordulhat, majd mindenütt megszűnik a csapadék. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! 18 óra 30 perctől hírmagazinunkkal jelentkezünk. Következik a teljességünk felé.

0: Köszönti Önöket a szerkesztő Csúth Judit. A teljességünk felé beszélgetéseiben hétről hétre arra keressük a választ szakértőinkkel, hogy mi teheti teljesebbé életünket, önismeretünket, miként segíthetjük minden napjaink működését. Mai adásunk vendége Vaskor Gréta, meseterapeuta, mentálhigiénés szakember. És egy idézettel kezdeném, ami így hangzik: mesélek és történeteket hallgatok. A te történetedet hallgatom, és kíváncsi vagyok, hogy mit szeretsz benne, és mit változtatnál meg, mi az, ami erőt ad, és mi az, ami megkötő teher, és mi a tanító tapasztalat. Módszereimmel abban segítek, hogy a történetedet jobban megértsd, akár jobban kibontsd, találj új megküzdési módokat. Abban segítek, hogy megtaláld a saját helyed, hogy saját történeted főszereplőjévé váljál. Lehetsz elégedettebb, élhetsz boldogabb, teljesebb életet, lehet más utad. Ezt ugye az ön honlapjáról idéztem most. Azért is tetszett meg, mert egyébként ebben is benne van ugye a teljesebb szó, és az adásunk címe is teljességünk felé. És azt hiszem, hogy ebben minden benne van, ami ahhoz kell, hogy egy meseterápiáról beszélgessünk. Nem ez az első alkalom, hogy ebben a magazinban erről szó esik, de azért egy picit nézzünk rá, hol tart most ez a területe a mentálhigiénének, milyen területeken használják, mi az, ami most akár az ilyen szakmai beszélgetésekben igazán előtérbe kerül.
1: A mese és a mesével való munka, úgy látom, úgy tapasztalom, úgy élem, hogy talán a virágkorát is éli, vagy új virágkorát éli. Hol lehet használni, hol használjuk? Természetesen a gyerekeknél, gyerekek körében, mindenféle szinten és életkorban, és hát természetesen a felnőtteknél is. Mert a mese, a történet az egy nagyon univerzális történet, az embernek szól. Használják a segítő szakma tulajdonképpen minden spektrumában, minden szélességében. Használják akár pszichológusok, használják mentálhigiénész szakemberek, használják pedagógusok, élnek vele. És szerintem egy nagyon-nagyon jó, nagyon izgalmas, akár nagyon biztonságos formája lehet egy önismeretnek, annak, hogy a saját történetünket minél jobban, minél valóbban, minél igazabban tudjuk élni.
0: Hogyan alakul mindez a digitális világunkban? Egészen elkeserítő adatokat hallottam a múltkor egy beszélgetésben. Arról volt szó, hogy borzasztóan lecsökkent az egymással beszélgetve töltött idő a családokon belül, a gyerek és a szülő között. Tehát ez a fajta csetelős világ, amikor folyamatosan üzeneteket váltunk, és egy állandó rohanásban vagyunk, nem kedvez a történeteknek és a meséknek. Ezt tapasztalják önök is?
1: Hát akik hozzánk fordulnak segítségért, azok pont azért jönnek, mert szeretnének valami más kapcsolódási szintet, de a csetelés az nem történetmesélés, azok ilyen nagyon-nagyon apró szilánkok és darabok, és a mesék, a történetek azok pedig pontosan abba hívnak be minket, hogy egy évet, egy teljességet járjunk be. A mostani digitális világ különben nagyon sok mindennek nem kedvez, azt hiszem, és nagyon nehéz dolga van a mostani gyerekeknek, meg a fiataloknak, meg talán nekünk is felnőtteknek, mert olyan, mint hogy egy körülöttünk így folyamatosan, ha most mesei nyelven mondanám, akkor sárkányok, boszorkányok, ördögök keringenének, és most a mesei térben gondolom ezt, és mindenféle kihívásokat adnának, és nekünk, mint hősöknek az lenne a feladatunk, hogy ezeket elhárítsuk, és menjünk a saját utunkon. De pont a mesélés segít szerintem, akárha a pedagógusok használják és beviszik például a történeteket, a meséket, hogy megmozdítsák azokat a belső képeket, azokat a tartalmakat, tudatos, tudattalan tartalmakat, amiben rengeteg csoda van, és a mesék erre nagyon-nagyon jó hívó szavak, nagyon jó felületek vissza tudnak vezetni minket, akár a saját történetünkhöz, és ahhoz, hogy kapcsolódjunk. És amikor én például mesélek felnőtteknek, én élőszóban mesélek, vagyis fejből, és ott van sok-sok ember, vagy akár kevesebb, akkor nagyon-nagyon hamar közösségét tudunk formálódni. A meséken keresztül egy közös történetbe vagyunk. Nagyon hamar meg tud születni az a varázs, annak az élménye, hogy együtt vagyunk, és valamit közösen élünk át. És amikor olyan csoportom van, ahol mesével dolgozom, és élőszóval ott is mesélek, az a tapasztalatom, hogy például a csoport formálódása, a csoport kapcsolatok sokkal intenzívebben, hamarabb jönnek létre, mint hogyha nem használnék történeteket, nem hívnám be a történeteket ebbe a csoport folyamatba, csoport munkába. Úgyhogy a történetek, a mesék, mert hát nem csak mesék vannak, hanem nagyon-nagyon sok-sok fontos és igaz történet van, ami az emberiség történetében szerintem nagyon-nagyon fontosak és pótolhatatlanok. És csettel nem fogunk pótolni semmi fontosat, annak is megvan a maga helye. Ha sietünk, ha elkésünk, ha van egy rövid üzenetünk, tökéletes egy rövid üzenetet írni, de az emberi kapcsolódást azt nem fogja kiváltani és mélyíteni sem.
0: Ugye ebben a bevezető idézetben is utalt arra, hogy az önismerethez is a történet, a mese az fontos lehet. Ugye itt volt ez a mondat, hogy a saját történetünk főszereplőjévé válni. Tehát, hogy ezt az egészet lehet onnan is nézni, hogy az önismeret szempontjából a saját történetem, vagy az a történet, amit nekem mesélnek a születésem óta a családomról, vagy a mi őseinkről, hogy az mennyire meghatározza az embert. És ez lehet egy nagyon pozitív dolog is, de lehet olyan is, ugye erre is volt utalás ebben az idézetben, hogy valami megkötő teherként van benne a történetünkben. Ezt mennyire érezzük, tudjuk, hogy mindenkinek van egy saját története, ami ilyen meseszerűen is értelmezhető.
1: Hát az a célom, vagy az a célunk, akik dolgoznak mesékkel, történetekkel, hogy ez tudatosodjon, hogy nekünk történetünk van, vagy én pár és családterapeuta is vagyok, tehát mikor családokkal dolgozom, hogy igenis a családnak van egy története, nem ér véget, és nem ott kezdődik, ahol én elindultam, ahol én megszülettem, hanem nekem van egy előtalált történetem, a családomnak is van, sőt, a nemzetségnek is van, az országnak is van, és nem mindegy, hogy hogy meséljük, illetve meséljük, de azt sem mindegy, hogy hogy meséljük ezeket a történeteket. Nagyon fontos, hogy az embereknek, a kisgyerekeknek, a nagyoknak, a felnőtteknek, egy nemzetnek legyen története. Mert erőt tud adni, de ez a történet nem kell, hogy feltétlenül hősénekek sorozata legyen. Tehát, hogy lehet benne szó a kudarcról is, a nehézségről is, hogyha ezt úgy tudjuk átadni, hogy ebben mi a megküzdés. Hogyan tudtunk ezen tovább lépni, mivel hogy mi itt vagyunk, hallgatjuk a történetet, meséljük, tehát mögöttünk egy olyan sor van, olyan ősök sora van, aki valahogy valamiképpen megküzdötte, és el tudtunk ide jutni vele. Tehát nagyon fontosak ezek a történetek, és visszatérve a családterápiára, mindig biztatjuk a szülőket, hogy meséljék a család történetét. Meséljék a nagyszülők, dédszülők, még régebben élteknek a történetét, és lehet, hogy már csak egy fénykép van, egy tárgy van, de azt is oda lehet adni. Ez a dédpapádnak a... És akkor oda, vagy ez a könyve, ez a fényképezőgépe, itt volt a lakásuk, a házuk, mert ez a gyereket, a gyermeket tulajdonképpen legyökerezi, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy legyenek ilyen gyökereink, és ezek a családi történetek ide tudnak minket gyökeresztetni. Ugyanúgy jó, ha van a nemzetnek is története, vagy egy nagyobb közösségnek, vagy az emberiségnek is van egy közös története, vagy történetei, és például a népmesék azért nagyon-nagyon izgalmasak, mert olyan történeteket adnak, hogy lehet, hogy egy északi népnek, vagy egy ázsiai népnek a története meséje, és mégis én abban itt, Európa közepén magamra tudok ismerni, és akkor valahogy tudom azt érezni, hogy ó, nekünk van egy közös történetünk, nekünk az embereknek. Úgyhogy szerintem fontos. És azért is, mert különben meg szerintem nagyon izgalmas és élvezetes történetet hallgatni, és a mi gondolkodásunk, az embernek a gondolkodása agya, az a történetmesélésre van behúzalozva, beállítva. Mindent sokkal hamarabb meg tudunk jegyezni, és tudunk rá emlékezni, ha az történetként van átadva. Annak megvan a maga belső struktúrája, rendje, üteme, dinamikája.
0: Hogyan válhatunk főszereplővé? Egyáltalán honnan tudhatjuk, hogyha nem vagyunk azok, vagy hogyha úgy érezzük, vagy valaki most elgondolkodott, hogy hát lehet, hogy én tudnék a történetemem ezt-azt változtatni, akkor mit lehet tenni?
1: Ez nagyon izgalmas, ez a életünk főszereplője, ez tulajdonképpen a népmességből is jön át ez a, az a fogalom, hogy én szoktam vele dolgozni, mert az én történetemnek jó esetben én vagyok a főszereplője, de egy másik ember történetében én nem főszereplő vagyok, hanem egy segítő, egy útnak indító, és most mesei szerepeket mondok, útnak indító, adományozó, hát lehetőleg nem ellenfél és károkozó, de hogy vannak szerepeink? Hogy lehet tudni, hogy ez a mi történetünk, hogy mi a helyünkön vagyunk? Azt gondolom, hogy ez talán egy érzés, érzet, amikor azt érezzük, hogy van egy tengelyünk, van egy kapcsolódásunk a fenttel, a lenttel, a mögöttünk állókkal, és amit teszünk, amiért teszünk, azt a magunk és a közösségünk jobbításáért tesszük. Tehát nem másnak az érdekeit szolgáljuk, vagy kiszolgáljuk, viszont a mi érdekünk és a közösség érdeke valahogy harmóniába is tud kerülni. És bizony nagyon sokszor van az, amikor például családokkal dolgozom, vagy párokkal, vagy egyéni folyamatban, hogy azt mondja valaki, de hát ez nem is az én vágyam volt, vagy ezt nem is én akartam. Nem is tudom, hogy miért vagyok itt. Ez lehet, hogy anyám, apám, bárki vágya, óhaja, sóhaja, és egyszerűen egy olyan helyzetben, munkában, kapcsolatban találja magát valaki, aki azt mondja, de hogy ez nem rólam szól, ez nekem nem jó, ezt nem értem, hol vagyok én? Hol vagyok én ebben a történetben? Na, akkor gyaníthatjuk, hogy hát nem vagyunk életünk főszereplője. És hogy ez szerintem nem jó nekünk sem, és hogyha gyermekeink vannak, akkor azoknak sem jó, hogy a szüleik, édesanyjuk, édesapjuk nem a saját tengelyükben, nem a saját történetükben vannak. Mert igazából onnan tudunk szerintem a világba tenni, jót tenni, építeni, növeszteni, életet védeni, hogyha ott benne vagyunk a saját történetünkben. Két lábbal állunk, a miénk, tudjuk honnan jöttünk, tudjuk hová megyünk, a kapcsolataink rendben vannak, akkor például ez is mutatja, hogy akkor benne vagyunk ebbe a saját élet történetében.
0: Hogyan tudunk rálátni a történetünkre? Hogyan tudjuk ezt kívülről szemlélni? Mert azt gondolom, hogy ebben az ember annyira benne van ugye a mindennapokban, és a mindennapoknak van egy ilyen folyása, ami ügyintézés, ami munka, ami egyfajta rutin. Üzemeltetünk egy életet, egy családot legtöbbször, és hogy erre olyan nehéz rálátni. Tehát, hogy nekem mindig az a tapasztalatom, és itt ebben a műsorban sokszor előkerül, hogy az az igazság, hogy ehhez az időt megtalálni, hogy egy olyan kicsit lassabb állapotba belekerülni, amikor kívülről rá tudok nézni, hogy mi is ez az én történetem most, akkor ezt igazából hogy is mesélem? Biztos, hogy így történt? Ez ugye akár évtizedekre visszamenőleg. Valóban ez annyira nagy trauma volt nekem, vagy csak valamiért így szoktam meg, vagy valamiért egy hasonló dolgot az én családomban mindig így meséltek? Tehát hogy lehet idáig eljutni?
1: Fontos, amit mond, hogy amikor sietünk, rohanunk, működtetünk, akkor nem biztos, hogy tudunk találkozni azzal, ami van. Bár néha azzal is találkozunk, és hogy itt a lassítás nagyon fontos. Hogy legyen akár a napnak, akár a hétnek, akár a hónapnak, vagy az ünnepekben legyen megállásunk, legyen leállásunk, amiben tényleg meg tudunk állni, magunkra tudunk nézni, vissza tudunk pillantani, hogy ez most hogy van, mint van. Tehát, hogy lassítani kell, rohanva nem lehet. Rohanva rengeteg mindent nem látunk, nem nyílnak ki, nagyon fontos terek, ajtók, hogyha nagyon-nagyon sietünk, de tudom, nekem is van, amikor sietni kell, amikor működtetni kell a családot, amikor meg kell főzni, amikor egyszerre zsonglőrködni kell nagyon-nagyon sok feladatnál. De azért talán a napnak is vannak pillanatai, a hétnek is vannak olyan részei, terei, megszentelt helyei, ahol meg lehet állni, és akár nagyon tudatosan ezzel az énnel, ezzel kapcsolódni, és ránézni, hogy akkor én most hogy vagyok ebben, mint vagyok ebben. És ez szerintem nagyon-nagyon fontos. És amit mondod, hogy ha visszatekintünk egy régebbi történésre, az egész biztos, hogy már másképp fogunk ránézni, mint amikor akkor történt. És ez megint nagyon természetes és emberi. Ugyanis a múlt az bennünk van itt a jelenben, ahogy mi emlékezünk rá. Tehát nem mi visszagyalogolunk 10 évvel ezelőttre, és akkor ugyanazt fogjuk találni, hanem itt bennünk idézzük, bennünk magunkban keletkezik, és mi változunk, és ez természetes. Jó esetben bölcsülünk, okosabbak leszünk, bölcsebbek, és másképp nézünk egy-két nehezebb élettörténetre, már látjuk, hogy mi miért történt, mi miért kellett, vagy elfogadóak leszünk, megengedőek egy nem jó döntésünk által, és így formálódik bennünk a történet. Tehát a történetünk folyamatosan íródik, még akkor is, ha esetleg nem vesszük észre. De milyen jó, amikor mi tudjuk elmondani, és milyen jó, hogyha ebben a történetben tudunk mozogni, és egy kicsit lehet mozgatni is, átkeretezni, kicsit megmozdítani, kinyitni még arra, emerre. Ez is például nagyon jó lehetőség, hogy ránézzünk, hogy akkor most mi hogy vagyunk, mint vagyunk, de hogy lehet ránézni még történetünkre? Hát a másik szemében, tükrében, szívében is látjuk a saját történetünket, szerintem. Kapcsolatainkon keresztül is sok mindent meg tudunk magunkról tapasztalni, vagy például egy meseterápiás foglalkozáson, vagy művészetterápiás foglalkozáson, vagy egy beszélgetésen nagyon sok minden vesz minket körben, és ezek tükrök tudnak lenni, modellek tudnak lenni, és hogyha akarjuk, szeretnénk, akkor meg tudjuk látni magunkat benne.
0: A teljességünk felé mai adásának vendége Vaskor Gréta meseterapeuta volt. Vele folytatjuk a beszélgetést a jövő héten is. Tartsanak velünk akkor is. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Csút Judit.

0: Kövi Szabolcs szerzeményeiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 2026. szeptember 14-e, 18 óra 30 perc van.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Bújás János, a szerkesztő Reichling Krisztina. Köszöntjük Önöket! Főbb híreink először röviden. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásával kezdődött a parlament hétfői ülésnapja. A KDNP nem támogatja, hogy azonos nemű párok fogadjanak örökbe gyermeket. A családi pótlék jövő évi nagyarányú emeléséről beszélt a miniszterelnök. A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Harmadik hónapja csökkent az építőipar teljesítménye. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásával kezdődött a parlament hétfői ülésnapja, tudósít a Magyar Nemzet. A miniszterelnök a beszéde elején felidézte, hogy a héten lesz 20 éve, hogy kiszivárgott Gyurcsány Ferenc akkori kormányfő összödi beszéde. Reichling Krisztinát hallják.
3: Ezután Orbán Viktort kritizálta a szombati Kötcsei pikniken elhangzottak miatt. Majd a napirend előtti felszólalás eredeti témájának megfelelően a gyermekvédelmi rendszer jelenlegi állapotáról kezdett el értekezni Magyar Péter, aki többször is élesen támadta a Fidesz-KDNP képviselőit. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint az örökbefogadásnál a gyermek érdeke az elsődleges. Ezért nem támogatják, hogy azonos nemű párok fogadjanak örökbe gyermeket. Magyar Péter az utóbbi időszakban többször is beszélt arról, hogy támogatja az egynemű párok örökbefogadási szabályainak lazítását. A gyermek érdeke fontosabb kell, hogy legyen bármilyen felnőtt igényénél, és fontosabb kell legyen a globális LMBT szervezetek politikai követeléseinél, mondta Rétvári Bence, majd kitért arra is, hogy a jelenlegi kormány a külföldi politikai támogatásért és az uniós források folyósításáért cserébe nem csak gazdasági értelemben szolgáltatná ki Magyarországot a multinacionális érdekeknek, hanem az ideológiai gyarmatosítás előtt is megnyitná az utat, fogalmazott a KDNP frakció vezetője. Részt vennének az örökbefogadási szabályok újra gondolásában az ember és melegjogi szervezetek, és üdvözlik, hogy a kormány lépéseket tervez a melegek jogegyenlőségének erősítése érdekében, nyilatkozták a szervezetek. Magyarország visszagyarmatosítása zajlik, ami ellen harcolni kell, jelentette ki Orbán Viktor, a Fidesz elnöke vasárnap a Hír TV Bayer Show című műsorában, ahol a most fennálló nemzeti vagyon visszaszerzés és vagyonvédelmi hivatalban munkát vállaló későbbi felelősségre vonásáról is beszélt. A volt miniszterelnök, akit a szombati Kötcsei találkozón zárt körben mondott beszédéről kérdezte a műsorvezető, elmondta. 2010 előtt Magyarország gyarmat volt, a gazdasági stratégiai ágazatainak 80%-a külföldi, leginkább német kézbe került. Majd 2010 és 2026 között Magyarországot ismét egy szuverén, független, szabad országgá tette a jobboldali nemzeti kormány.
0: A családi pótlék jövő évi nagyarányú emeléséről beszélt a miniszterelnök hétfő reggel a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. Magyar Péter kijelentette, a családi pótlék emelése, mint oly sok vállalásuk, meg fog történni lépésről lépésre, tégláról téglára. Ugyanakkor elmondta, óriási 8,3%-os költségvetési hiánnyal vették át az előző kabinettől a kormányzást. A deficitet 3 hónap alatt 1000 milliárd forinttal csökkenteni tudták. Hozzátette, a kormány legfontosabb feladata, hogy fent tudja tartani a költségvetés egyensúlyát, hogy csökkenjen a hiány, hogy olcsóbban tudják finanszírozni az államot, és ezzel több pénz kerülhessen az emberekhez. A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak, ennek első felét novemberben kapják meg, a másik felét pedig januárban, mondta Magyar Péter miniszterelnök szintén a műsorban. A kormányfő úgy fogalmazott, ezzel még mindig nem vagyunk kint a vízből, hiszen megalázóan alacsonyak a fizetések, például az egészségügyi szakdolgozóknál vagy a rendvédelemben. Hangsúlyozta, hogy rengeteg dolguk van, de azt látni fogja mindenki, hogy ennek a kormánynak az oktatás, az egészségügy és a gyermekvédelem kiemelt prioritás. A héten három fontos törvényről is dönt az országgyűlés. A hétfői ülésnapon napirendre kerül az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvény, amely magában foglalja az ügynökakták nyilvánosságára vonatkozó rendelkezéseket is. Ezt követi az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítására irányuló kezdeményezés, majd az alaptörvény 17. módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítása. Az országgyűlés a keddi ülésnapon el is fogadhatja a törvényjavaslatokat. Harmadik hónapja csökkent az építőipar teljesítménye júliusban, közölte a KSH. Júliusban az építőipari termelés volumene több mint 12%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Júliusban már harmadik hónapja csökkent az ágazat teljesítménye. Megalakulásának 25 éves jubileumát ünnepli a Munkácsi Szent István Líceum. Kárpátalja egyetlen magyar római katolikus iskolája hatalmas feladatot vállalt fel, felekezettől függetlenül fogadják a tehetséges gyerekeket. Nyíri Kata jelenti.
4: Azért szeretek ide járni, mert a tanárok nagyon jók, a diákok pedig egy jó közösség, és ez az iskola szerintem azért is nagyon jó, mert keresztény iskola, és minket a kereszténységre tanítanak.
5: Fogalmaz Mihálovics Máté, a Munkácsi Szent István Líceum 9. osztályos tanulója. Negyed század alatt generációk nőttek fel az egyházi iskola falai között, vallásos környezetben, anyanyelvükön tanulva, magyar identitásukat őrizve egy olyan vidéken, ahol ez soha nem volt könnyű feladat, hangsúlyozza Mihálovics Attila igazgató.
6: Nem vagyunk könnyű helyzetben a háború miatt sem, de mondhatjuk azt, hogy a politikai és a jelenlegi társadalmi helyzet is sajnos az anyanyelvet is gáncsolja, a hitet is próbára teszi, de bízunk abban, hogy itt, a Szent István Líceumban a magyar nyelvet is meg tudjuk őrizni, hitünket is, a gyerekekben a hitet tudjuk erősíteni, pedagógusaink, tanáraink ezen dolgoznak, és minden nap az Isten kezébe tesszük a napunkat, gyermekeinket.
5: Kristofori Olga 23 éven keresztül volt a Munkácsi Szent István Líceum igazgatója. Mint fogalmaz, a cél negyed évszázad elteltével sem változott. A keresztény értékrend továbbadása, közösségépítés, a magyar nyelv és identitás megőrzése.
7: Kezdetek nehezek voltak, a terület magyar általános iskoláiból vettük fel a gyerekeket, és hál' Istennek nagy keletje volt az intézménynek, informatika idegen nyelv szakirány akkor nagyon nívós volt, és jöttek sokan ide tanulni. Így aztán előállt az a helyzet, hogy bővíteni kellett, mert nem volt sem étkezdénk, sem előadó termünk, sem tornatermünk, így aztán elkezdtük az építkezést. Hát ez nem kevesebb, mint 10 évig tartott, 2015-ben átadtuk ezt az épületet. Jól voltunk, hiszen több helyünk volt, csak a gyerekek fogytak sajnos, ez látható az utóbbi időben is, de most örvendetes, hogy az elmúlt évekhez képest kicsit több gyerekünk van. 2004-ben vette fel intézményünk a Szent István nevet és az ő szellemiségét, példáját követve működik az intézmény továbbra is, mert ez több, mint iskola. Itt nagyon nagy figyelmet fordítanak a gyerekek nevelésére, a lelkivilágukra, rengeteg dolog szerveződik, boldog gyerekek kerülnek ki.
0: Kormányfői szintű látogatás lesz november 9-én és 10-én Berlinben. Magyar Péter miniszterelnök Friedrich Merz német kancellárral találkozik. Jelentette be Orbán Anita külügyminiszter a Johann Wadepul német szövetségi külügyminiszterrel közös sajtótájékoztatóján hétfőn Budapesten. Orbán Anita közölte, a magyar kormányfő a Konrad Adenauer alapítvány éves konferenciáján fog beszédet tartani. Németország Magyarország legfontosabb gazdasági és kereskedelmi partnere. A kétoldalú áruforgalom, a teljes külkereskedelmünk 24%-át teszi ki, több mint 67 milliárd euró értékben, tudósít az MTI. Az olajárak hétfőn több mint 3%-kal emelkedtek, miután a huszik csapásokat mértek a világ legnagyobb exportőre, Szaúd-Arábiára. A világ legnagyobb exportőrére, Szaúd-Arábiára. A hétvégén a kulcsfontosságú 1200 km hosszú keleti-nyugati irányú olajvezeték leállítását eredményező támadást hajtottak végre, valamint öbölbeli hajókat támadtak meg. A régió két legfontosabb olajszállítási útvonala körüli támadások elmélyítették az aggodalmat a globális energiaellátással kapcsolatban. Az oroszországi olajfinomítók elleni támadások leállítására kérte Donald Trump amerikai elnök Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt a magas dízelárak miatt. Az amerikai elnök arról is beszámolt, hogy zajlanak a tárgyalások arról, hogy Ukrajna gyártási licenszet kapjon amerikai típusú Patriot légvédelmi rakéták gyártására. Enyedi Ildikó Csendes barát című alkotása képviseli Magyarországot a nemzetközi film kategóriában a 99. Oscar versenyben, közölte a Nemzeti Filmintézet. Enyedi Ildikó filmje érzékeny és filozófikus párhuzamot von növény és ember kapcsolata között. A tavalyi Velencei Filmfesztiválon 6 díjjal, köztük Luna Wedler alakításáért, a legjobb feltörekvő színésznek járó Marcello Mastroianni díjjal jutalmazott alkotás, érzelmes utazás az időn keresztül, némi humorral fűszerezve, írja az MTI. A film világpremierje tavaly volt Velencében, és világszerte sikerrel szerepelt a filmfesztiválokon az elmúlt hónapokban. A sportág történetének első atlétikai világdöntőjét óriási érdeklődés övezte. A Zsivacki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban tartott háromnapos, vasárnap este zárult versenyre több mint 60 ezer jegy kelt el. A helyszíni szurkolótábor 60%-át a hazai rajongók tették ki, míg 40%-a külföldről 93 országból érkezett. Közölték a szervezők az MTI-vel. A három nap alatt összesen 28 döntőt követhettek végig a nézők. A Mikó Imre jogvédelmi szolgálat a magyarok ellen írott asszimilációt erőltetőnek tartja a hazaszeretet kinyilvánítását kötelezővé tenni akaró törvénytervezetet. Gáspár Sándor tudósít.
8: Tiltakozik az RMDSZ is a zászlócsók törvénytervezet ellen, amelyet napirendre tűzött a Román Képviselőház a Románok Egyesüléséért Szövetség beadványaként, bár az illetékes szakbizottságok még nem is véleményezték. Az AUR javaslata szerint június 26-án, a Román Nemzeti Zászló napján minden tisztségviselő és közintézményi vezető köteles lenne megcsókolni a nemzeti zászlót. Ha megtagadná, 1000 és 2000 euró közötti pénzbírsággal lenne sújtható. Távolmaradása hivatali visszaélésnek minősülhetne. A sajtóorgánumokat 20 ezer lejjel büntetnék, ha a zászló napján nem biztosítanak 30 perc műsoridőt az ünnepnek. Az önkormányzatoknak pedig 30 ezer lejes bírság terhe alatt ki kellene jelölniük a trikolor terét. Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője a nácikra emlékeztet, akik megkövetelték a hatalom iránti engedelmesség nyilvános bizonyítását. Kijelenti, az RMDSZ nem szavazza meg ezt a tervezetet, és arra kéri valamennyi parlamenti pártot, hogy ők se támogassák az elfogadását. A Mikó Imre jogvédelmi szolgálat úgy látja, a tervezet kimondottan a legionárius ideológiára hajaz, és riasztónak tartja, hogy a támogatók között az AUR képviselői mellett a PSD, a PNL, valamint független és kisebbségi képviselők is találhatóak. Egyértelműnek tekinti, hogy a magyarok megalázása, az asszimiláció erőltetése ennek a tervezetnek az elsődleges célja. Petrisor Péjú, az AUR frakció vezetője viszont nem érti, mitől lenne diktatúra, ha bírsággal kényszerítenék az embereket a román zászló csókolgatására. Vasárnap jelent meg Alná Georgiou, ügyvivő miniszterelnök helyettes kemény bírálata. Az elképzelés, hogy a hazaszeretet kényszerrel elérhető, épp oly abszurd, mint amennyire ostoba, írta a Facebookon Alná Georgiou. Alexandru Muraru, a Nemzeti Liberális Párt képviselője úgy véli, a trikolor napjára vonatkozó tervezet egy PSD-AUR alkú, amely a magyar kisebbség ellen irányul, egyben zsarolás az RMDSZ-szel szemben.
9: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Több mint 80 évvel a tragikus események után az ukrán parlament hivatalosan is elítélte a Kárpátalján 1944 és 46 között végrehajtott szovjet megtorlásokat, adja hírül a Kárpáti Igazszó. A legfelső tanács 261 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el azt a határozatot, amely a kommunista totalitárius rendszer bűncselekményének minősíti a civil lakosság elleni tömeges megtorlásokat, köztük a magyar és német nemzetiségű lakosság deportálását, valamint a kárpátaljai magyarokat sújtó málenki robotot. Dr. Tóth Mihály, a Szolyvai Emlékpark Bizottság elnöke szerint a parlamenti döntés erkölcsi elégtételt jelent, és megnyithatja az utat ahhoz, hogy a málenki robot története az egész ukrajnai társadalom történelmi emlékezetének részévé váljon. Hiány van szakképzett munkaerőből, már támogatás is igényelhető az új munkaerő szakmai képzésére. A lehetőséggel mégsem tud élni sok Hargita megyei munkáltató, írja a Székelyhon. Múlt év első felében indította el a munkaügyi minisztérium azt a két támogatási programot, amelyben havonta nettó 2250 lejes támogatással ösztönzik az inas képzést, azaz állami támogatást biztosítanak a munkáltatóknak, ha azok a munka mellett szakmai képzést is biztosítanak új alkalmazottaiknak. A programban indulása óta eltelt több mint másfél év alatt, mégis kevesebb, mint 20 inas szerződés kötöttek meg Hargita megyében, és a résztvevő cégek száma még a 10 000-et sem éri el. Jánó Edit, a programot lebonyolító Hargita megyei munkaerő elhelyező és szakképző ügynökség osztályvezetője a lapnak elmondta, a legnagyobb gond az, hogy szükség van egy inas képzés koordinátorra a cég részéről, és ez azt jelenti, hogy abban a szakmában kell legyen valakinek a cégen belül végzettsége és tapasztalata. És ez a leggyakoribb probléma, igazából a munkáltatók itt akadnak el, fogalmazott a szakember. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Tóth Zsófiától hallották.
0: Hazánk időjárásáról. Az előttünk álló éjszaka észak-észak-nyugat felől tovább csökken a felhőzet, éjszaka az ország nagy részén kiderül az ég. Hajnalra párássá válhat a levegő, a középső és déli ország részben helyenként köd is képződhet. Eleinte még a gomoly felhőkből kevés helyen zápor, északon és a nyugati határvidéken esetleg egy-egy zivatar is előfordulhat, majd mindenütt megszűnik a csapadék. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul, de keleten, a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Kedden a ködfoltok feloszlását követően napos idő várható gomoly felhőkkel. Estére kiderül az ég. Alapvetően száraz időre lehet számítani, legfeljebb keleten kevés helyen fordulhat elő kisebb futózápor. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 Celsius fok között várható. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásával kezdődött a parlament hétfői ülésnapja. A KDNP nem támogatja, hogy azonos nemű párok fogadjanak örökbe gyermeket. A családi pótlék jövő évi nagyarányú emeléséről beszélt a miniszterelnök. A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak. Harmadik hónapja csökkent az építőipar teljesítménye. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Multidéző. Tóth János Andrást hallják.
10: 2026. szeptember 14-e, hétfő van. Egyházunkban ma a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepe van. A keresztény üldözések idején az eltűnt Szent Keresztet megtalálták a keresztrefeszítés helyéhez közel. Felmagasztalták a világ előtt gyalázatot, de a keresztények számára a megváltást jelentő keresztet. Csodálatos szekrényben őrizték, gazdagon díszítették. 614-ben a perzsák zsákmánya lett Jeruzsálem elfoglalásakor. 628-ban a görög Héraklius császár visszaszerezte, és szeptember 14-én ünnepélyesen, mezítláb, szegény ruhában az aranykapun vitte vissza. A 7. század óta nyugaton ezen a napon ünneplik ezeket az eseményeket. Isten éltesse a mai ünneplő Szeréna kereszt nevű hallgatóinkat. A Szeréna latin eredetű név, jelentése derűs, vidám. Szeptember 14-e 1996 óta a keresztény egység napja a bencések kezdeményezésére. A rend gyökerei évszázadokkal az 1054-es egyházszakadás előttre nyúlnak vissza. Ezért a bencések elkötelezettek a keresztény felekezetek közötti egység ápolása iránt, amit az azóta szentté avatott II. János Pál pápa 1996-os pannonhalmi látogatásakor a közösség feladataként megerősített. A főapátság a keleti és a protestáns keresztények mellett a vallásközi párbeszéd, a kortárs művészet, a kultúra és a sport felé is nyitott. Így valósítja meg Szent Benedek regulájának előírását, tisztelj minden embert. Ma lenne 84 éves Czakó Gábor, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas magyar író, publicista, képzőművész, a Magyar Katolikus Újságíró Képzés megszervezője. Dolgozott Antal József miniszterelnök tanácsadó testületében. Több szakmai egyesületben is működött, köztük a Magyar Írószövetségben, a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségében, illetve a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatában is. Elbeszélései, regényei és esszéi mellett képzőművészként könyv és lapterveket, szobrokat, szatirikus kerti emlékműveket készített. 1997-től a Duna Televízióban Beavatás címmel esszésorozatot készített, a forgatókönyvek könyvként is megjelentek. Czakó Gábor 81 éves korában 2024. február 21-én hunyt el. Ma van 4 éve, hogy meghalt Wittner Mária 56-os forradalmár. 705 éve, hogy Ravennában befejezte földi pályafutását Dante Alighieri, olasz költő, filozófiai, politikai, nyelvészeti író, a világirodalom klasszikusa, a feudális középkor utolsó, az új polgári korszak első nagy lírikusa. 165 évvel ezelőtt, 1861. szeptember 14-én nyitotta meg kapuit a Lánchíd budai hídfőjénél a Budai Népszínház. Alapító igazgatója a sokoldalú tehetséggel megáldott Molnár György volt, aki 1864-ig vezette, majd 3 évi szünet után 1867 és 70 között újította fel ismét a társulat munkáját. Repertoárjuk nagy részét a népszínművek és operettek alkották. A színház kiváló tehetségeket is nevelt, köztük Blaha Lujzát, Jászai Marit, akik 1870-ben a színház végleges megszüntekor a Nemzeti Színházhoz szerződhettek. Az épületet 1870. szeptember 16-án lebontották. 42 éve e napon fordult felhívással az osztrák közvéleményhez a Dunakör, a bős nagymarosi vízlépcsőrendszer megépítése ellen tiltakozva.
0: A mai múltidézőt Tóth János András készítette.

Hubay Jenő, opusz 91, numero 2-es E-dur hegedű versenyének harmadik tétele csendült fel. Előadta Szabadi Vilmos és a Miskolci Szimfonikus Zenekar. Vezényelt Kovács László. Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiába, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekbe, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden

gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben

0: gyerekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: be, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen

0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: Pastor, Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miként

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Tól, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: be, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,

0: vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: Itts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál

0: koráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsánat!

0: Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról megemlékezve utánozzuk, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük, örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 31 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! Bűncselekménnyé válhat a kirívó sebességtúllépés. Az egyik magyar autópályán végzett mérés szerint az áthaladó járművek 30%-a lépte túl a megengedett sebességet, és naponta több ezren értek el 180 km/h feletti átlagsebességet. Nyilatkozta az Indexnek Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kormány még idén tárgyalhatja a közlekedés biztonsági csomagot. Magyar Péter a parlamentben elmondott napirend előtti felszólalásában tudatta, hogy szigorítják a gyermekvédelmi törvényt, írja a Magyar Nemzet. A miniszterelnök a beszédében többször is indulatosan fordult az ellenzéki politikusokhoz, majd közbekiabálásokkal zavarta a frakcióvezetők válaszait. A folyamatos rendzavarás miatt Forsthoffer Ágnes házelnök is rászólt Magyar Péterre. Négy hazugsággal jutott hatalomra Magyar Péter, megteremtve az új kommunista digitális tanácsköztársaságot, mondta Orbán Viktor a Köcsei pikniken. Véleménye szerint a Tisza valótlanságot állította Gödi üzem szennyezéséről, és a választás után kiderült, nincs is szennyezés. A Zsolti bácsi ügyet is ebbe a körbe sorolta. A korrupciós vádakat szintén politikai támadásként értékelte. Úgy vélte, hogy ezekről egytől egyig be fog bizonyosodni, hogy hazugságok. A negyedik területként a Tisza gazdasági ígéreteit nevezte meg, amelyekről a beszámoló szerint azt mondta, már most látható, hogy átverés volt. A volt miniszterelnök arról beszélt, hogy a jobboldal politikai küldetése változatlan, vagyis egy szuverén Magyarország megteremtése és megőrzése. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentette, hogy az országos mentőszolgálat élére dr. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgősségi szakorvost, a mentőszolgálat orvos szakmai osztályának korábbi vezetőjét nevezi ki. Az új főigazgatót kétfordulós pályázati eljárásban sokrétű szakmai értékelés alapján 9 induló közül választották ki. Németországban az AfD áttörte a 30%-os lélektani határt a szövetségi szinten, amivel eddig soha nem látott előnyre tetszert a második helyre visszaeső kereszténydemokratákkal szemben. Egy friss országos felmérés egyértelművé tette, hogy a párt nemrégiben aratott Sachsen-Anhalti sikere nem egyedi tartományi siker, hanem egy átfogó, országos politikai átrendeződés kezdete volt. A választók már nem csupán tiltakozásból szavaznak az AfD-re, hanem valódi kormányzóképes alternatívát látnak benne a jelenlegi politikai bénultsággal szemben. A német társadalom többsége végleg elfordult a jelenlegi politikai elittől. Újabb hajót ért támadás a Hormozi szorosban, miközben egy dróntámadás miatt leállt Szaúd-Arábia egyik legfontosabb olajvezetéke, a huszik pedig elfoglalták a Vörös-tenger bejáratánál fekvő Perim-szigetet. A közel-keleti háború terjedése egyre több olyan útvonalat érint, amelyen keresztül a térség olaja és más energiahordozói eljutnak a világpiacokra, írja az Index. Az olajárak hétfőn több mint 3%-kal emelkedtek. Végül hazánk időjárásáról. Az előttünk álló éjszaka észak-észak-nyugat felől tovább csökken a felhőzet. Éjszaka az ország nagy részén kiderül az ég. Hajnalra párássá válhat a levegő, a középső és déli ország részben helyenként köd is képződhet. Eleinte még a gomoly felhőkből kevés helyen zápor, északon és a nyugati határvidéken esetleg egy-egy zivatar is előfordulhat, majd mindenütt megszűnik a csapadék. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul, de keleten a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Felix Salten, Bambi. 15. rész.

0: Bambi egyedül volt. Kiment a vízhez, mely nád és füzek közt folydogált csendesen. Mióta egyedül járt, sokszor kereste fel ezt a helyet. Errefelé kevés volt az út, és itt jóformán sose találkozott senkivel az övéi közül. Hiszen éppen ezt akarta, mert megkomolyodott, és kedélye is borongóssá vált. Mi ment végbe benne, nem tudta, és nem is gondolkozott felette. Csak tépelődött terv nélkül és ziláltan, és úgy érezte, mintha az élet elsötétedett volna körülötte. A parton sokáig szokott áldogálni. A víz fölött, mely itt lágy hajlással folydogált tova, messzire ellátott. A hullámok hűvös lélegzete frissítően keserű és szokatlan szagokat sodort fel, amelyeknek belélegzése gondtalanságot és bizalmat ébresztett. Ott állt Bambi, és elnézte a barátságban együtt úszó kacsákat. Szakadatlanul beszélgettek egymással, komolyan és okosan. Néhány anya volt köztük, mindegyiknek egész raj gyereke, akiket állandóan oktattak, és akik tanultak is fáradhatatlanul. Időnként egyik-másik figyelmeztető jeleket adott le. Akkor a fiatal kacsák mindenfelé szétrebbentek, teljesen hangtalanul, mint egy széthintve a rajból. Bambi nézte egy pillanatig, ahogy a kicsinyek, kik még nem is tudtak repülni, elvonultak a sűrűn át, óvatosan, egyetlen nádszálat sem érintve, nehogy árulójuk legyen. Itt is, ott is látta a káka közt a sötét, apró testeket lassan tovalopakodni. Aztán már semmit se látott. Az anyák egy kurta szólító szavára szempillantás alatt újra körbegyűltek. Egy pillanat alatt felsorakozott az egész raj, és elkezdtek, mint az előbb, megfontoltan cirkálni. Bambi újra meg újra megcsodálta őket. Olyan volt ez, mint valami bűvész mutatvány. Egy ilyen riadó után megkérdezte az egyik anyát. Mi volt az előbb? Jól figyeltem, de semmit se vettem észre.
1: Nem is volt semmi, felelte a kacsa.
0: Más alkalommal a gyerekek egyike adta le a figyelmeztetőjelzést, villámgyorsan megfordult, a nádon át egyenesen a partnak ama helye felé kormányzott, ahol Bambi állt. Bambi megkérdezte a kicsikét. Mi történt? Semmit sem vettem észre.
2: Nem történt semmi,
0: adta meg a kicsike a választ. Felnőttesen rázta meg farktollait, szárnyait gondosan ráborította, és újra a vízbe siklott. Bambi mindazonáltal rábízta magát a kacsákra. Megértette, hogy azok éberebbek, mint ő. Élesebb a hallásuk, és jobban látnak. Ha ott állt a közelükben, engedett kissé az egész lényét betöltő állandó feszültség. És szívesen beszélgetett is a kacsákkal. Nem olyasmiről beszéltek, amit a többiektől már unosuntig hallott. A magas levegő égről folyt a szavuk, a szélről és a távoli földekről, ahol pazar inyenc falatokban lehet dúskálni. Olykor Bambi valami kicsi pontot látott a levegőben átsuhanni, közel a part hosszában, mint valami tűzszínű villámlás.
2: Srih!
0: Kiáltott a jégmadár halkan, szinte magának, és tova surrogott. Kicsi, surrogó pont. Kék és zöld színekben villogott, vörösen szikrázott, fellángolt és eltűnt. Bambi elragadtatva csodálta. Szerette volna a különös idegent közelebbről megnézni, és rászólt.
3: Sose fáradozzék,
0: mondta a sűrűn át közül a szárcsa.
3: Sose fáradozzék, ez ugyan nem felel önnek.
0: Ön merre van? Kérdezte Bambi, és körülfürkészett a nád közt. Egészen más helyen hangzott most fel a szárcsa csengő nevetése.
3: Itt vagyok! Az a mogorva fickó, akit az előbb megszólított. Senkivel se beszél. Hiába szól hozzá. Hiába.
0: Olyan szép, mondta Bambi.
3: De rossz!
0: Adta meg a választ a szárcsa, újra egészen más helyről. Honnan gondolja? Érdeklődött Bambi. Ismét más helyről felelte a szárcsa.
3: Nem törődik senkivel és semmivel. Tőle bármi történhet. Sose köszön. És sose fogadta még senki köszönését. Senkinek nem jelzi, ha veszély közeledik. Még soha senkivel egyetlen szót se váltott.
0: Szegény, mondta Bambi. A szárcsa folytatta, és élénken sipegő hangja most újra a nádas egészen más oldaláról szólt.
3: Biztosan azt hiszi, hogy irigylik azért a pár színéért, és még azt sem akarja, hogy jobban szemügyre vehessék.
0: Hiszen ön sem mutatja magát, mondta Bambi. Azon nyomban ott termett előtte a szárcsa.
1: Rajtam nincs mit nézni, mondta egyszerűen.
0: Vékonyan, víztől csillogva, egyszerű ruhájában állt ott kecses alakjával, nyugtalanul, mozgékonyan, vidáman. Egy pillanat, s már el is tűnt újra.
3: Nem értem, hogy állhat valaki olyan hosszú ideig egy helyben?
0: Hangzott fel hangja a vízből, és egy egészen más helyről hozzátette.
3: Ez unalmas és veszélyes.
0: Ismét más helyről újjongott fel éles hangja.
3: Mozogni kell!
0: Kiáltotta boldogan.
3: Aki élni és enni akar, az mozogjon!

0: Halk zizegés kelt a fűszálak közül, és Bambi fölnézett. Ott a lejtőn valami vörösen felcsillant, és eltűnt a nád közt. Egyidejűleg meleg édes szag futott az orrába. Ott lopakodott a róka. Bambi kiáltani akart, és figyelmeztetően dobogni a földön. Ekkor egy hirtelen ugrástól suhogva szétnyílt a nádas. Csobbant a víz, és kétségbe esetten kiáltott fel az egyik kacsa. Bambi hallotta szárnyainak csattogását. Látta, ahogy fehér teste felcsillan a zöldben, és látta, ahogy szárnya hangos csapkodással a róka arcát veri. Aztán csönd lett. Mindjárt utána a róka felfelé kaptatott a lejtőn, és szájában tartotta a kacsát. Nyaka pecshütten lógott alá. Szárnyai még bágyattan mozdultak egyet-egyet, de a róka ügyet se vetett rá. Gúnyosan szúró pillantást vetett Bambira, és lassan a sűrűbe húzódott. Bambi mozdulatlanul állt. Egy pár öregebb kacsa csapkodva felszállt, és fejvesztett ijegységgel repült tova. A szárcsa minden oldalról hallatta figyelmeztető hangját. A cinkék a bozótban izgatottan csivogtak. A fiatal kacsák ide-oda evickéltek a nád közt, és elárvult halk hangon panaszkodtak. A jégmadár átcikázott a part hosszában. Kérem! Kiáltották a fiatal kacsák. Kérem! Nem látta az anyánkat?
1: Srik!
0: Kiáltott a jégmadár, és szikrázva tovasurrogott.
1: Még közöm hozzátok!
0: Bambi elfordult, és útnak indult. Az aranyvesszők sűrűjén vitt át az útja, majd magas bükkfák közt, a vén mogyoró cserjésen át, míg a nagyárok széléhez érkezett. Erre bolyongott téveteg, abban a reményben, hogy az öreggel találkozik. Rég nem látta. Gobó halála óta. Most messziről megpillantotta, és elébe szaladt. Némán lépdeltek egy ideig egymás mellett. Akkor az öreg megkérdezte. Nos, sokat beszélnek még róla. Bambi megértette, hogy Gobóra céloz, és felelt. Nem tudom. Mostanában jóformán mindig egyedül vagyok. Habozott. De én sokat gondolok rá. Úgy, mondta az öreg. Most egyedül vagy? Igen, mondta Bambi várakozás teljesen, de az öreg hallgatott. Tovább mentek. Az öreg hirtelen megállt. Nem hallasz semmit? Bambi fülelt. Nem, semmit se hallok. Gyere! Kiáltott az öreg, és előre sietett. Bambi követte. Az öreg újra megállt. Még mindig nem hallasz semmit? Most csak ugyan valami zajra lett figyelmes, ami nőt még sose hallott. Olyan hangja volt, mint a leráncigált és csökönyösen visszapattanó ágnak. Amellett valami tompán és szabálytalan időközökben csapódott a földhöz. Bambi már is menekülni akart. Gyere! Kiáltotta az öreg, és szaladni kezdett a zaj irányában. Bambi az oldala mellett kimerészkedett a kérdéssel. Nincs arra veszély? De! Felelte az öreg sötéten. Nagy veszély van arra. Csak hamar megpillantották az ágakat, amelyek hevesen, lökésszerűen megmegrázkodtak, mert alulról rángatta őket valaki. Odaértek, és észrevették, hogy a bokor közepén kis út húzódik. Ott feküdt nyúlbarát a földön. Ide-oda dobálta magát, vergődött, csöndben feküdt, újra vergődött, s minden mozdulattal bele-bele kapott a fölötte nyúló ágakba. Bambi most egy indához hasonlatos sötét csíkra lett figyelmes. Ez a csík az egyik ágról feszesen nyúlt lefelé nyúlbaráthoz, és átölelte a torkát. Most nyúlbarát, mintha meghallotta volna, hogy valaki jön, őrjöngve vetette magát a magasba, a földre esett, menekülni akart, de valami lerántotta a fűbe, és újra vergődni kezdett. Maradj csöndben! parancsolt rá az öreg, és szánakozva, olyan lágy hangon, mely Bambinak a szívét hasogatta, egészen a közelében megismételte. Maradj csöndben, nyúlbarát! Én vagyok! Ne mozdulj most! Maradj egészen csöndesen fekve! Mozdulatlanul feküdt a nyúl a földön. Elszorított lélegzete halk hörgéssel bugyborékolt. Az öreg szájába kapta az ágat azzal a furcsa indával, lehúzta, bámulatos ügyességgel rálépett. Lába keményen a földhöz szorította, és koronájának egyetlen csapásával szétroppantotta. Aztán lehajolt a nyúlhoz. Maradj nyugodtan, mondta, ha fáj is. Fejét oldalvást hajtva, koronájának egyik ágát a nyúl nyakára tette, tapsi füle mögött benyomult a szőrbe, ott tapogatózott kissé, és aztán bólintott. A nyúl vonaglani kezdett. Az öreg azonnal abba hagyta. Nyugodtan, parancsolta, az életet forog kockán. Újra kezdte az iménti műveletet. A nyúl csöndesen és hörögve feküdt a földön. Bambi néma csodálkozással bámult. Most az öreg koronájának egyik ága mélyen a nyúl bundájába nyomulva kezdett a hurok alá érni. Az öreg csak nem térdelt. A fejét, mint egy fúrva forgatta. Koronáját egyre mélyebben és mélyebben nyomta a hurokba, amely végre engedett, és lazulni kezdett. A nyúl lélegzethez jutott, s nyomban kitört félelme, és hangosan hallatta fájdalom szavát. Jajgatva sírt. Az öreg szünetet tartott. Hallgass! Hallgass! Szólt rá a nyúlra, szelíden feddő hangon. Hallgass! Szája ott zihált a nyúl vállánál, koronájának egyik ága a nyúl fülei közt. Az egész olyan volt, mintha felnyársalta volna a nyulat. Hogy lehetsz olyan ostoba, hogy most sírsz? Mormogta, de csöppet se haragosan. Ide akarod csalni a rókát? Igen? Na hát, maradj csöndben. Tovább dolgozott, lassan, vigyázva és fáradtságosan. A hurok hirtelen nagy csusszanással engedett. A nyúl kibújt belőle, és szabad volt. Anélkül, hogy abban a pillanatban tudta volna. Egyet lépett, s elkábulva leült. Aztán tovaszögdécselt. Először lassan, félénken, majd mind gyorsabban, végül vad ugrásokkal rohant tova. Bambi utána nézett. Meg se köszöni, kiáltotta elképedve. Még egészen kábult szegény, mondta az öreg. A hurok ott kerekedett a földön. Bambi odabökött a koronájával, csörgött, és Bambi megijedt. Ez olyan hang volt, mely az erdőtől idegen. Ő? Kérdezte Bambi halkan. Az öreg bólintott. Csöndesen lépkedtek tova egymás mellett. Vigyázz, mondta az öreg. Ha úton vagy, vizsgálj meg minden ágat. Nyújtsd mindig előre a koronádat, fel és le, és fordulj meg azonnal, ha ezt a csörgést hallod. Ha pedig oly időben jársz, amikor nincs koronád, kétszeresen vigyázz. Én már rég nem járom az utakat. Bambi izgatott töprengésbe merült. Ő nincs itt, suttogta maga elé, mélyen elcsodálkozva. Az öreg felelte, nem, ő most nincs az erdőben. És mégis ő, Bambi csóválta a fejét. Az öreg folytatta, és hangja tele volt keserűséggel.
2: Hogy is mondta a ti gobótok? Nem ő mondta neked, hogy ő mindenható és végtelen jóságú?
0: Bambi suttogta.
2: Hát nem mindenható?
3: Épp úgy, mint ahogy végtelen jóságú,
0: dörmögte az öreg. Bambi csüggettem, mondta.
2: Gobóhoz mégis jó volt.
0: Az öreg megállt.
2: Elhiszed, Bambi?
0: Kérdezte szomorúan. Első ízben szólította Bambit a nevén.
2: Nem tudom,
0: kiáltotta Bambi gyötrődve.
2: Nem értem.
0: Az öreg csöndesen mondta.
2: Meg kell tanulni az életet. És vigyázni kell. Vigyázni.

0: Felix Salten, Bambi. A 15. rész hangzott el. Felolvasta Dunai Tamás. Fordította Fenyő László. Hangmérnök Liszkai Károly és Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendező E. Román Kata.
1: Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, atyám, amíg alszom, vigyázz rám, vigyázz az én apukámra, anyukámra, mikor a nap újra felkel, köszönthessük egymás reggel. Amen.
0: A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! Bűncselekménnyé válhat a kirívó sebességtúllépés. Az egyik magyar autópályán végzett mérés szerint az áthaladó járművek 30%-a lépte túl a megengedett sebességet, és naponta több ezren értek el 180 km/h feletti átlagsebességet. Nyilatkozta az Indexnek Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kormány még idén tárgyalhatja a közlekedés biztonsági csomagot. Magyar Péter a parlamentben elmondott napirend előtti felszólalásában tudatta, hogy szigorítják a gyermekvédelmi törvényt, írja a Magyar Nemzet. A miniszterelnök a beszédében többször is indulatosan fordult az ellenzéki politikusokhoz, majd közbekiabálásokkal zavarta a frakcióvezetők válaszait. A folyamatos rendzavarás miatt Forsthoffer Ágnes házelnök is rászólt Magyar Péterre. Négy hazugsággal jutott hatalomra Magyar Péter, megteremtve az új kommunista digitális tanácsköztársaságot, mondta Orbán Viktor a Köcsei pikniken. Véleménye szerint a Tisza valótlanságot állította Gödi üzem szennyezéséről, és a választás után kiderült, nincs is szennyezés. A Zsolti bácsi ügyet is ebbe a körbe sorolta. A korrupciós vádakat szintén politikai támadásként értékelte. Úgy vélte, hogy ezekről egytől egyig be fog bizonyosodni, hogy hazugságok. A negyedik területként a Tisza gazdasági ígéreteit nevezte meg, amelyekről a beszámoló szerint azt mondta, már most látható, hogy átverés volt. A volt miniszterelnök arról beszélt, hogy a jobboldal politikai küldetése változatlan, vagyis egy szuverén Magyarország megteremtése és megőrzése. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter bejelentette, hogy az országos mentőszolgálat élére dr. Konstantinovics Miklós oxiológust és sürgősségi szakorvost, a mentőszolgálat orvos szakmai osztályának korábbi vezetőjét nevezi ki. Az új főigazgatót kétfordulós pályázati eljárásban sokrétű szakmai értékelés alapján 9 induló közül választották ki. Németországban az AfD áttörte a 30%-os lélektani határt a szövetségi szinten, amivel eddig soha nem látott előnyre tett szert a második helyre visszaeső kereszténydemokratákkal szemben. Egy friss országos felmérés egyértelművé tette, hogy a párt nemrégiben aratott Sachsen-Anhalti sikere nem egyedi tartományi siker, hanem egy átfogó, országos politikai átrendeződés kezdete volt. A választók már nem csupán tiltakozásból szavaznak az AfD-re, hanem valódi kormányzóképes alternatívát látnak benne a jelenlegi politikai bénultsággal szemben. A német társadalom többsége végleg elfordult a jelenlegi politikai elittől. Újabb hajót ért támadás a Hormozi szorosban, miközben egy dróntámadás miatt leállt Szaúd-Arábia egyik legfontosabb olajvezetéke, a Huszik pedig elfoglalták a Vöröstenger bejáratánál fekvő Perim-szigetet. A közel-keleti háború terjedése egyre több olyan útvonalat érint, amelyen keresztül a térség olaja és más energiahordozói eljutnak a világpiacokra, írja az Index. Az olajárak hétfőn több mint 3%-kal emelkedtek. Végül hazánk időjárásáról. Az előttünk álló éjszaka észak-észak-nyugat felől tovább csökken a felhőzet. Éjszaka az ország nagy részén kiderül az ég. Hajnalra párássá válhat a levegő, a középső és déli ország részben helyenként köd is képződhet. Eleinte még a gomoly felhőkből kevés helyen zápor, északon és a nyugati határvidéken esetleg egy-egy zivatar is előfordulhat, majd mindenütt megszűnik a csapadék. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul, de keleten a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!
3: 20 óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
4: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Egy Juhász Gyula vers, és egy megrázóan szép Móricz novella kapcsán, Kis Samu Jóska volt a novella címe, már szóltunk az első világháború, vagy ahogyan akkor nevezték, nagy háború irodalmi lenyomatairól, utóéletéről. Most Erich Maria Remarque ismert regénye, A nyugaton a helyzet változatlan című műve hív bennünket az emlékezésre. A regény fordítója, kedves hallgatóink, Benedek Marcell írja a könyv utószavában. Bármennyire szégyeljük is, legyen bátorságunk megvallani nekünk, egyre fogyatkozó öregeknek, akik érett férfiakként láttuk az első világháború kitörését. Igen. Legyen bátorságunk megvallani, hogy az első hetekben sokan közülünk elhittünk mindent, amit az újságok írtak. Hogy a háborút ránk kényszerítették, hogy népünk lelkesen áldozza életét és vérét a trónörökös pár megbosszulásáért, sőt még azt is, hogy az addig agyalágyultnak gúnyolt osztrák tábornokok diadalra fogják vezetni seregeinket. Örömmel üdvözöltük a háborús cenzúrát, abban a hitben, hogy ez nyakát szegi az álhíreknek. A hivatalos jelentésekben mindig a tiszta igazságot olvashatjuk. A nagy cél, a végső győzelem érdekében félretettük ellenzékiségünket, Habsburg gyűlöletünket, még szociális követeléseinket is. Majd a háború után. A lelkesedést hamar lehűtötték az első sebesült vonatok, de az öncsalás még sokáig folytatódott. A vereség képe olyan borzalmas volt, hogy az élet ösztön parancsára ragaszkodtunk vakságunkhoz, akár csak a halálos beteg, aki kapva kap a legegyügyűbb biztatáson. Amikor a szemek nyiladozni kezdtek, nálunk is, meg a másik oldalon is, már réges-régen késő volt. Már tudtuk, milyen keveseknek érdeke a háború. Már kezdtük sejteni azt is, hogy semmit sem fog megoldani. Már az a tudat is derengeni kezdett bennünk, hogy az utolsó háború jelszava is hazugság, az egyszer elindult milliókat tipró vas szörnyeteget nem lehetett útjában megállítani. Ki kellett tartani fronton és front mögött a végső összeomlásig, immár nyitott szemmel, de fölpeckelt szájjal. És folytatódik még tovább ezután is Benedek Marcell igen szuggesztív utószava. Kedves hallgatóink, Erik Maria Remarque egy kisvárosi könyvkötő fia volt, 1898-ban született, és a tanítóképző padjából került egyenesen az első világháborúba. 20 éves korában szerelt le, megsebesült. Ő és társai, akikkel egyszerre is ugyanahoz a századhoz vonultak be, semmi egyebet nem láttak a világból, csak az iskolát és a frontot. Szentül hitték mindazt, amit tanáraik meggyőződésből, kötelességtudásból, vagy akár kényszerűségből szavaltak nekik. A regényben szerepel egy döbbenetes jelenet. Ugye a főhős Paul Baumer magát rajzolta meg ebben a nagyon szép figurában, Remarque. Ugyanolyan életidős, mint a könyvnek a szerzője. Kikerül korán a frontra, és megjárja a poklok poklát, kedves hallgatóink. Na most az a beszédes jelenet számomra a következő. Mint szabadságos katona, hazamehet szülővárosába. És a következő jelenettel találkozunk. A vendéglő kerti asztalai mellett ott ülnek a tanárai. És megindul közöttük a beszélgetés. Leültetik Paul Baumert. És akkor jön rá a főhős arra, hogy egy világ, talán nem is egy világ, kettő is elválasztja őket egymástól. Hogy ezek az emberek semmit nem tudnak arról, hogy mi történik odakint a fronton. Hogy szólamokban, szóvirágokban beszélnek erről a tragédiáról, mert nincsenek fizikailag jelen, mert a fegyveres halál közelsége nem érinti őket. Semmit nem tudnak erről a borzalomról. És úgy érzi a főhős, hogy idegen már számára. ez a környezet, ez a kisvárosi környezet. Idegenek számára a tanárai, idegenek számára a barátai, akik nem mentek ki a frontra, és idegenek a szülei is. A szekrényben még ott lógnak a rövid nadrágjaim. Ez az egyik legszebb mondat a könyvnek, mondja Paul Baumer. Oly rövid idő telt el azóta. Miért múlt hát el örökre? Azt érzi, amit annyian fogalmaztak meg a világirodalomban, hogy nem lehet visszatérni. Bizonyos helyzetekben nem lehet már visszatérni. Ha megjárjuk a poklok poklát, már más emberek leszünk, mint akik voltunk korábban. Elmúlik az a világ, ahonnan kiléptünk, mert minden megváltozott bennünk. És akkor kéri vissza helyezését századához. És megdöbbentő ez az utolsó leírás, amit idézni fogok önöknek. Kiszólítás, így mondja a régi magyar irodalom ezzel a szép kifejezéssel, azt a gyanútlan állapotot, amikor minden olyan szép, és a halál előtti órában, percekben minden megszépül. Úgy tűnik, hogy megussza a háború utolsó hónapjait, heteit. 1918 nyarát írjuk, aztán majd 1918 októberét. A fák tarkán aranyosan csillognak. A madár berkenye bogyói kipiroslanak a lombok közül. Országutak fehéren szaladnak a látóhatár felé, s a kantinok mékasok gyanánt zúgnak a béke hírétől. Felállok. Nagyon nyugodt vagyok. Hadd jöjjenek a hónapok. Az évek. Nem vesznek el tőlem többé semmit. Nem vehetnek el. Annyira egyedül vagyok, annyira nem várok semmit, hogy félelem nélkül nézhetek a szemükbe. Az élet, amely átcipelt ezeken az esztendőkön, itt van még kezemben és szememben. Hogy leküzdöttem-e? Nem tudom. De amíg itt van, keresni fogja a maga útját, akár akarja a bennem lévő én, akár nem. Nagyon fontos létfilozófiai kérdések ezek. Hisz a főhős abban, hogy elkerüli ez az egész borzalom, és talán megadatik neki az a csoda is, hogy egyszer visszakerülhet azokkal a régi beidegződésekkel abba a kisvárosba, a szülei környezetébe, tanárai környezetébe, barátai környezetébe, ami már nem fogadta őt be. És akkor megszűnik az egyes szám első személy, mert egyes szám első személyben írja ezt a regényét, Remarque, és a következő fontos tudósítással találkozunk. Paul Baumer elesett 1918 októberében egy napon, amely az egész fronton oly nyugodtan és csöndesen telt el, hogy a hadi jelentés mindössze erre a mondatra szorítkozott. Nyugaton a helyzet változatlan. Előre roskadt, s úgy feküdt a földön, mintha aludnék. Amikor visszafordították, látszott rajta, hogy nem szenvedhetett sokáig. Arc kifejezése olyan nyugodt volt, mintha szinte örülne annak, hogy így történt. Kedves hallgatóim, köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok önöknek.
2: Szabó Andrást hallották. Kedves hallgatóink, adásunkat zenével folytatjuk. Olyan felvételek következnek, melyeken Vásári Tamás dirigál. Friderik Chopin és Liszt Ferenc szerzeményeit hallják.

0: Elhangzott felvételeiken Vásári Tamás dirigált. Friderik Chopin és Liszt Ferenc szerzeményei hangzottak el.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. A most következő zenei összeállításunkban francia slágereket hallanak, olyan ikonikus előadók tolmácsolásában, mint például Charles Aznavour, Yves Montand, Edith Piaf vagy Juliette Gréco.

0: A hangolóban francia előadók slágereiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonegy óra. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Reifin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! Magyar Péter a parlamentben elmondott napirend előtti felszólalásában tudatta, hogy szigorítják a gyermekvédelmi törvényt, írja a Magyar Nemzet. A miniszterelnök a beszédében többször is indulatosan fordult az ellenzéki politikusokhoz, majd közbekiabálásokkal zavarta a frakcióvezetők válaszait. A folyamatos rendzavarás miatt Forsthoffer Ágnes házelnök is rászólt Magyar Péterre. A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak, ennek első felét novemberben kapják meg, a második felét pedig januárban, mondta Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. A családi pótlék jövő évi nagyarányú emeléséről is beszélt a miniszterelnök a műsorban. Magyar Péter kijelentette, a családi pótlék emelése, mint oly sok vállalásuk, meg fog történni, lépésről lépésre, tégláról téglára. Rétvári Vence, a KDNP frakcióvezetője szerint az örökbefogadásnál a gyermek érdeke az elsődleges. Ezért nem támogatják, hogy azonos nemű párok fogadjanak örökbe gyermeket. Magyar Péter az utóbbi időszakban többször is beszélt arról, hogy támogatja az egynemű párok örökbefogadási szabályainak lazítását. A gyermek érdeke fontosabb kell legyen bármilyen felnőtt igényénél, és fontosabb kell legyen a globális LMBT szervezetek politikai követeléseinél, mondta Rétvári Bence. Négy hazugsággal jutott hatalomra Magyar Péter, megteremtve az új kommunista digitális tanácsköztársaságot, mondta Orbán Viktor a Köcsei pikniken. Véleménye szerint a Tisza valótlanságot állította a Gödi üzem szennyezéséről, és a választás után kiderült, nincs is szennyezés. A Zsolti bácsi ügyet is ebbe a körbe sorolta. A korrupciós vádakat szintén politikai támadásként értékelte. Úgy vélte, hogy ezekről egytől egyig be fog bizonyosodni, hogy hazugságok. A negyedik területként a Tisza gazdasági ígéreteit nevezte meg, amelyekről a beszámoló szerint azt mondta, már most látható, hogy átverés volt. A volt miniszterelnök arról beszélt, hogy a jobboldal politikai küldetése változatlan, vagyis egy szuverén Magyarország megteremtése és megőrzése. A drága üzemanyagok miatti többletbevétel nagyobb, mint például a szociális tűzifa program teljes éves költsége, írja a Magyar Nemzet. Szalai Piroska ellenzéki képviselő szerint az állam áfa bevétele hatalmasat emelkedett. 24,5 milliárd forinttal több áfa bevételt jelent a korábbi védett ár és a jelenlegi ár közti növekmény a Tisza kormánynak. A védett üzemanyagár feletti magas ár miatt a magyarok jóval többet fizetnek a benzinért és a gázolajért, a kormánynak pedig jóval nagyobb az adóbevétele. Ukrajna kész leállítani az oroszországi energetikai létesítmények elleni támadásokat, ha Oroszország nem támadja az ukrán energetikai létesítményeket, a kritikus infrastruktúrát és az élelmiszer szállítást, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök hétfőn. Az ukrán államfő Donald Trump amerikai elnök azon hétfői bejelentésére reagált, amely szerint Ukrajna és Oroszország megállapodott abban, hogy nem támadja egymás energetikai létesítményeit. Hazánk időjárásáról. Kedden a hajnali ködfoltok feloszlását követően napos idő várható gomoly felhőkkel. Estére kiderül az ég. Alapvetően száraz időre lehet számítani, legfeljebb keleten kevés helyen fordulhat elő kisebb futózápor. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 Celsius fok között várható. Híreinket hallották? Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak. Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott, az emberfia, aki a mennyben van. Ahogy Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent János evangéliumának 3. fejezetéből a 13-tól a 17. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc. Most a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Hétfői adásunk témái Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén. A 71 éves Leó pápa köszöntése. Megbocsátás nélkül nem élhetünk békében. Leó pápa úrangyala imája és felhívása. A Szent Atya kirógráf rendelete a Vatikáni apostoli levéltár és könyvtár új helységeiről. Leó pápa az apostoli levéltárban és könyvtárban rendezett kiállítás megnyitóján. Isten áldja Szent Atyánkat, 14. Leó pápát. 71 éve, 1955. szeptember 14-én született Robert Francis Prevost Chicagóban, és immár közel másfél éve vezeti Péter utódaként Istennek rábízott nyáját. Szolgálatának egyik meghatározó vonása ágostorrendi szerzetesi mi voltához kötődik, hiszen magáénak vallja az alapító Szent Ágoston püspök fáradozását az egységért, amelyét az észak-afrikai főpásztor az 5. század elején oly sokat írt és buzgolkodott, hogy benne, az egyben, az atya egyetlenében mi keresztények egyek legyünk. Másik alapvonása a perui missziós tapasztalat, szolgáló papként és püspökként. Meglátta és hálásan felismerte az ottani lakók egyszerű és nagyon mély nyitott szívű emberségét. Ezekkel a karizmákkal akarja most Isten népe egységét és lelki gazdagságát szolgálni. Hálásan köszönjük a szolgálatát és kérjük, áld meg Isten Szent Atyánkat, Krisztusnak helytartóját. Megbocsátás nélkül nem élhetünk békében, Leó pápa úrangyala imája. Vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében 14. Leó pápa arra buzdított, hogy mindig bocsássunk meg, még akkor is, amikor nehéz megtenni az első lépést. A megbocsátás szabaddá teszi és előzi a legsűrűbb felhőket is, hiánya pedig konfliktusokat okoz, szétzúzza az emberi kapcsolatokat, tönkreteszi a családokat, háborúkat szít. A Szent Atya a Vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobája ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket. Beszéde végén azért fohászkodott Máriához, hogy segítsen nekünk mindig megbocsátani, és kitartó bátorsággal terjesszük annak a szeretetnek a békés és gyógyító fényét, amely legyőzi a gyűlöletet és lefegyverez minden haragot. Kedves testvérek, szép vasárnapot kívánok! Kezdte beszédét Leó pápa, majd kifejtette, hogy a vasárnapi evangéliumi szakasz a keresztény élet egyik alapvető értékéről, a megbocsátásról szól.
2: Di un valore fondamentale della vita cristiana. Il perdono.
1: Jézus ezt a megbocsátást tanította és tanúskodott róla egészen a keresztig, ahol üldözőjéért az atyához imádkozott, a mindannyiunk által ismert szavakkal, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. A mai szakaszban Péter éppen erről a témáról kérdi a mestert a következő szavakkal, Uram, ha a testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Szavai nagylelkű szívről tanúskodnak, a 7 szám ugyanis a Bibliában a teljesség szimbóluma. A 7-szer megbocsátani azt jelenti, hogy rendkívül nagylelkűen bocsátunk meg. Jézus válasza azonban ennél tovább megy. Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer, vagyis minden határon túl, mérték nélkül.
2: Oltre ogni limite, senza misura.
1: Magyarázta katekézisében Leó pápa. Majd arra mutatott rá, hogy az üdvözítő egy példabeszéddel teszi még jobban érthetővé tanítását. Egy szolgáról szól, aki olyan hatalmas adóssága tartozott urának, ami gyakorlatilag kifizethetetlen volt. Bár puszta könyörületből elengedték neki tartozását, ő azonban nem tanúsított ugyanolyan irgalmat egy társával szemben, ezért ura megromlásba részesítette és súlyosan megbüntette. Ezekkel a szavakkal Jézus arra emlékeztet bennünket, hogy az ajándék és a megbocsátás képezik létezésünk alapját. Mindent Isten adott nekünk puszta szeretetből, és egyikünk sem mondhatja magáról, hogy tökéletesen viszonozza ezt a hatalmas jóságot. Éppen ezért az ingyenesség, amely magának az életünknek is a forrása, egyben az együttélés legjobb szabálya. Ezt nap mint nap megtapasztaljuk. A megbocsátás nélkülözhetetlen,
2: il perdono è indispensabile,
1: és ha hiányzik, nem élhetünk békében. Előbb-utóbb a szívekben és az emberek között konfliktusok, vádaskodások, harag és bosszú születnek, amelyek tönkreteszik a kapcsolatokat, szétszakítják a családokat, háborúkat robbantanak ki. Leó pápa hangsúlyozta, hogy csak a megbocsátás szabadít fel és hozza vissza a világosságot még ott is, ahol az ember anyagi és erkölcsi szegénysége egy pillanatra elhomályosította a látóhatárt és bizonytalanná tette az utat. A megbocsátás akárcsak a kedvező szél, előzi még a legsűrűbb felhőket is, még nem újra meglátjuk a napot. A Szent Atya utalt Szent Péter példájára, hiszen ő maga is többször megtapasztalta ezt életében. Erre különösen akkor kerül sor, amikor, miután szenvedése idején megtagadta és elhagyta Jézust, a tópartján találkozott a feltámadottal, aki egyetlen kérdést intézett hozzá. Simon.
2: Miami.
1: Szeretsz engem? És amelyhez kapcsolódott egy felhívás. Kövess engem. Éppen úgy, mint kezdetben, első találkozásuk napján, mintha szinte semmi sem történt volna. És ez a felejtős, gyógyító szeretet pecsételi majd meg Péter, az apostolok közül az első számára az ő küldetését. Beszéde végén Leó pápa arra kérte Szűz Máriát, az irgalmasság anyját,
2: Madre di misericordia,
1: hogy segítsen nekünk megbocsátani mindig, még akkor is, amikor nehéz megtenni az első lépést, és segítsen, hogy bátran és állatatosan terjesszük annak a szeretetnek a békés gyógyító fényét, amely legyőzi a gyűlöletet, és lefegyverez minden haragot.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae.
1: Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa először angolul, majd olaszul emlékezett meg az Egyesült Államokban 25 évvel ezelőtt, 2001. szeptember 11-én elkövetett terrortámadásokról.
2: The September 11th terrorist attack.
1: A pápa angol nyelven mondta el, hogy ezúttal is imádkozik mindazokért, akik életüket vesztették, és azokért, akik továbbra is hordozzák a tragikus nap sebeit. Miközben napjainkban is sok testvérünket konfliktus és erőszak sújtja, arra hívok mindenkit. Imádkozzunk azért, hogy az Úr adja meg a világnak a béke ajándékát, hangzott a Szent Atya felhívása. Ezután a pápa olasz nyelven emlékeztette a New York-i világkereskedelmi központ ellen elkövetett merényletre. A 25 évvel ezelőtti tragikus esemény emléke arra indít bennünket, hogy megújítsuk a béke melletti elkötelezettségünket mindenek előtt az imádság révén, amelyet Szűz Mária közben járására bízunk.
2: Che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
1: Leó pápa kirográf rendelete a Vatikáni Apostoli Levéltár és Könyvtár új helységeiről. A Szent Atya 2026. szeptember 14-én kézzel aláírt úgynevezett kirográf rendeletét tette közé hétfőn délben a Szentszék sajtóirodája, amelyben 14. Leó pápa elrendeli, hogy a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár megnövekedett tárolási igényeinek megfelelően új tereket alakítsanak ki. Mint hogy a közelmúltban erre alkalmas lehetőséget találtak Vatikán városon belül, így nem szükséges az építkezést a korábbi szándék szerint a lateráni, extraterritoriális területre átvinni. A pápa kirográf rendeletének szövege. A Szentszék bibliográfiai örökségének jelentős gyarapodása, valamint intézményei dokumentumának megjelenése miatt az elmúlt évtizedekben elégtelenné vált a Vatikáni Apostoli Levéltárban és a Vatikáni Apostoli Könyvtárban rendelkezésre álló terek száma. Az új tárolóhelyek iránti igény megfelelő kielégítésére elődöm Ferenc pápa a Laterán extraterritoriális területét jelölte meg alkalmas helyként. Az elmúlt hónapokban azonban eddig ismeretlen lehetőségek adottak új terek létrehozására a Vatikánváros állam területén belül, amelyek kétségtelenül számosokból erőnyösebbek a már kijelölt megoldásnál. Ezért azzal a szándékkal, hogy tanúsítsam elődeim évszázados gondoskodását az apostoli szék adminisztratív és kulturális emlékezetét őrző és védő intézmények iránt, miután megszereztem a megfelelő információkat és szakértői véleményeket, ezzel a kirográffal elrendelem, hogy az úgynevezett autóparkoló szökőkút területét és környező területeit a csatolt tervrajzban feltüntetett határok szerint a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár számára jelöljék ki. Elrendelem továbbá egy új épület építését a legmodernebb építészeti és technológiai elveknek megfelelően a hatályos jogszabályok betartásával, amely elsősorban a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár igényeinek kielégítését szolgálja. A tereket arányosan kell elosztani a két intézmény között, még egy másik részét a Vatikánvárosi Állam egyéb szolgáltatásai számára kell fenntartani. E munka elvégzéséhez a Vatikánváros állam kormányzósága teljes egyetértésben jár el a Vatikáni Apostoli Levéltárral és a Vatikáni Apostoli Könyvtárral fedezve az állami szolgáltatásokra kijelölt helyiségek költségeit, kivéve a parkoló és az új parkoló áthelyezését az Apostoli Levéltár és Könyvtár terhére. Továbbá a levéltár és könyvtár helyiségeinek építéséhez, valamint ezen erőforrások hatékony kezeléséhez szükséges pénzügyi források biztosítása érdekében meghatározom, hogy a Vatikáni Apostoli Levéltár és a Vatikáni Apostoli Könyvtár, mint alapító és működtető szervezetek létrehozzanak egy vatikáni intézményi alapítványt. Ezt az alapítványt a 2022. december 5-én kiadott, a Római Kúria intézményi jogi személyeiről szóló motu proprióban foglalt jogi és működési normák jegyében kell irányítani majd. Az új épület felépítéséig a Vatikáni Apostoli Könyvtár továbbra is a pápai római nagyszemináriumban jelenleg elfoglalt raktárhelyiségeket használja. Elrendelem, hogy ez a kirográf azonnali, teljes és állandó hatállyal bírjon, tekintet nélkül minden ellentétes rendelkezésre, még ha az külön említést is érdemel, és az Osservatore Romano folyóiratban jelenjen meg. Kelt a Vatikánban 2026. szeptember 14-én, pápaságom második évében, 14. Leó pápa. Leó pápa az apostoli levéltárban és könyvtárban rendezett kiállítás megnyitóján. Aqua, katasztrófa és csoda címmel kiállítás nyílt szeptember 14-én az apostoli levéltár és az apostoli könyvtár területén, amelyet 14. Leó pápa hétfőn délelőtt meglátogatott és megnyitotta a kiállítást. Pápaként először látogatom meg az apostoli könyvtárat, elődeim nyomdokaiba lépve. Szeretném, ha ez a pápa közösségének a levéltár és könyvtár küldetése iránti elismerésnek a jele legyen, amelyek a kultúra fejlődését és terjesztését szolgálják az egyház és az egész emberiség javára. Kezdte a kiállítás megnyitó beszédét a Szent Atya. A Predicate Evangelium apostoli konstitúcióra hivatkozott, amely kimondja, hogy a két intézmény küldetése magában foglalja az egyetemes egyház kormányzásával kapcsolatos törvények és dokumentumok megőrzését, fenntartását és tanulmányozását, valamint a tudományos és művészeti örökség összegyűjtését és megőrzését, és annak elérhetővé tételét az igazságot kereső tudósok számára.
3: Kericserkono la verità.
1: Amikor mi egy könyvtárra gondolunk, azt egy csendes és békés helynek képzeljük el. Valóban a könyvek hallgatnak és csendet kérnek. Mégis, ha egy könyv egyfelől nyugalmat hoz, másfelől nyugtalanságot kelt, mert táplálja a vágyat és bátorságot ad a tovább keresésre. Szent Ágoston a jelképe ennek a dinamikának, emelte ki nagy példaképét Leó pápa. Élettel eltelve és a benne működő hatalmas erőktől gyötörve, ő éveken át kétségbe esett kiáltásokat hallatott, ahogyan ő maga írja, míg meg nem hallotta egy gyermek hangját, amely ezt énekelte, vedd és olvasd, vedd és olvasd.
2: Prendi e leggi.
1: Azonnal elvetett könyvet egy barátja kezéből, Szent Pálnak a rómaiakhoz írt levelét, és olvasta. Akkor, mint egy a bizonyosság fénye áradt a szívembe, és a kétség minden sötétsége elillant. Vajja. A kétség eloszlott, de a vágy nem, amely még erősebbé vált, és arra késztette, hogy felfedezze a Szentírás tágosságát. Ő maga többször is beszél erről, amikor azt mondja, hogy gondosan tanulmányozta a bibliai könyvek különböző kéziratait, mint kérdőjel hajolt föléjük, hogy megtalálja a legjobb szöveget. A Szentírás, amely megérintette Ágostont, volt ugyanaz a könyv, amely megnyitotta a lelkét. Kedves barátaim, szólt a pápa a vatikáni könyvtárosokhoz és levéltárosokhoz. Ti Péter utódjának könyvei megőrzésével, tanulmányozásával és a tudósok számára való elérhetővé tételével segítitek az egyházat és az emberiséget, hogy elérjék a vágy mélységeit. Enélkül egyébként minden eltávolodik az élő Istentől, az igazság és a szeretet forrásától. A pápa könyvtárának a leírására egy metaforát használt. Az apostoli könyvtár olyan, mint egy szív.
2: La biblioteca apostolica è un cuore.
1: A dobogó szív pedig az élet szimbóluma. És két ellentétes mozgásból áll, egy összehúzódásból és egy elernyedésből, egy központ felé irányuló mozgásból és egy a periféria felé indulóból. Az apostoli könyvtár, mint egy szív, szintén életben marad, ha megőrzi ezt a kettős, szisztolés és diasztolés mozgást. A szisztolés mozgás kapcsán a pápa megjegyezte. Bárcsak az apostoli könyvtár továbbra is a diszkréció, a csend, a tisztelet és a gondoskodás helye maradna, és annak szinte szerzetesi légköre idézze a megváltó parancsát, ha valaki építeni vagy harcolni akar, előbb üljön le és tanuljon, vessen számot. Az apostoli könyvtár belső élete is attól az egyedülálló, felbecsülhetetlen értékű kincstől függ, amelyet őriz. Amíg egyrészt helyes megkönnyítés,

0: foglalkozott például azzal, hogy megnyitotta a vatikáni levéltárat a világ minden tájáról érkező tudósok előtt, valamint kibővítette a könyvtárhoz hozzáférés lehetőségét. A könyvtár nyitottsága és látókörének szélessége annak humanista eredetéből fakad. A vatikáni könyvtár nem csak európai és keresztény könyveket fogadott be, hanem más vallási kontextusban írt köteteket is a világ minden tájáról. Mindez évszázadokkal azelőtt történt, hogy ez a gyakorlat egyetemesen közös értékké vált volna. Ezzel a megközelítéssel az apostoli könyvtár az egyház ősi és mindig megújuló kulturális nyitottságáról tanúskodik. A ma megnyílt kiállítási ciklus is ezt erősíti meg. Ennek a kulturális nyitottságnak a jele az a tapintatos diplomácia is, amely nyitott utat talál a vatikáni levéltár és könyvtár dokumentumai és könyvei között, amely egyike a megbékélés nyitott útjainak, amelyről a Magnifica Humanitas Enciklika is beszél. Ezért a pápa arra kérte vatikáni könyvtár és levéltár munkatársait, hogy műveljék továbbra is ezt a szellemet. Legyenek hűségesek a múlthoz és a jövőhöz, használjanak a munkájukhoz megfelelő nyelvezetet és eszközöket, és találjanak folyamatosan új utakat a megbékélés felé.
1: Trovate nuovi varchi di riconciliazione.
0: Zárta a kiállítás megnyitó beszédét 14. Leó pápa. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus.

0: Antonio Vivaldi 558-as jegyzékszámú C-dur koncertójának első tétele hangzott el. Előadta Trevor Pinnock.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Franz Werfel, a helyreállított kereszt igaz története. Tandori Dezső fordítása. Második rész.

Pénteken, március 11-én, azon a napon, amelyen Ausztriával megtörtént az elképzelhetetlen, a káplán a szobájában ült. Este 7 óra volt. Egy órával azelőtt hallgatta meg a rádióban a népszavazás lemondásának hírét, és Susnik kancellár tompán hangzó búcsúszavait: engednünk kell az erőszaknak. Végül Isten óvja Ausztriát. Majd hosszú csend, melyet ünnepélyes, szívettépő Haydn muzsika követett. Félix még mindig a rádió előtt ült, mozdulatlanul, egy helyben. Azon töprengett, egyenlőre eredménytelenül, hogyan kell viselkednie az országra zúdult katasztrófa idején. Akkor nyílt az ajtó, és Fürst Aladár lépett a szobába. Meg sem várta, hogy a házvezetőnő bejelentse. Fürst ünnepi kabátot viselt, hiszen szabbát napja volt. Hosszú szempillás, keskeny arca, melyet kis fekete szakál keretezett, egy árnyalattal sápadtabb volt, mint különben. Bocsásson meg, főtisztelendő uram, kezdte elfúló hangon, hogy minden bejelentés nélkül rátörök önre. Megkezdtük már az ünnepet. Gondolom, hogy ezek az események megzavarják a szabbatot, jegyezte meg a káplán, és odatolt vendégének egy karosszéket. A rabbi azonban elhárította. A tanácsát szeretném kérni, főtisztelendő uram, mert tudja, ezt azért nem vártam. Olyan bizakodó voltam, csak ugyan, egészen. Hallotta-e, hogy a sok fiú itt van a környéken, már egy hete? S.A. Sturmführerként. Összeverbúvált egy egész bandát, parasztsuhancokat, gyutasgyárbeli segédmunkásokat, munkanélkülieket, és most ott ülnek mind a vendéglőben. És azzal fenyegetőznek, hogy még az éjjel megölik valamennyi zsidót. Nyomban elmegyek az öreg sokhoz, mondta a káplán. Az a kölyök bizonyára még mindig fél az apjától. Ez persze nem így volt. És Félix maga is tudta, hogy nem a fiú fél az apjától, hanem az apa rettegi újabban a fiát. Csak azért mondta, amit mondott, mert nem jutott eszébe egyéb, amivel megnyugtathatta volna Fürst Aladárt. Az öreg Soch a járás leggazdagabb szőlős gazdája volt, és jó katolikus. Legkisebb fiával, Peterrel azonban nem volt szerencséje. Miután a feltűnően csinos fiú 17 évesen teherbe ejtette az apai ház egyik cselédlányát, ami vidéki felfogás szerint még nem bűn, ütötte, verte a várandós lányt, majd bőröngyéből ellopta az összes megtakarított pénzét. A történetnek híre ment, és az öreg Soch, aki különben majom szeretettel csüngött a fián, és annak korábbi csínyeit nemigen vette a szívére, ezúttal rettentő dühös lett. El is küldte Petert a lőbeni erdészeti iskolára. Mivel azonban a mi haszna 6-szor egymás után megbukott a népiskola legalsó osztályából, és még írni-olvasni se tudott rendesen, már a felvételiről kipenderítették szégyen szemre. Holott a próba aztán a legutolsó favágó legénynek is gyerekjáték lehetett. Odahaza nem számolt be kudarcáról, hanem ott maradt a városban. Az ottani nyüzsgő élet jobban tetszett neki, mint a hazai, és elszórakozott egy csomó pénzt, amit az öregétől állítólagos tanulmányi célokra csalt ki. Peter pályafutása normális időkben bizonyára rossz véget ér, napjainkban azonban kapóra jött neki a harmadik birodalom által jól fizetett mozgalom. Ez messze tekintő bölcsességgel ilyen semmire kellőket nyert meg magának, hiszen ha valakinek nincs tehetsége az ABC-hez, az még nem zárja ki, hogy a kíméletlen erőszak híve ne lehessen. Éppen ilyen mindenre elszánt gonosztevőkre volt szüksége a mozgalomnak ahhoz, hogy az első csapást mérje az osztrák nép ellenállására. Egyes pártvezérek különleges jó indulattal viseltettek Peter iránt, s e rokon szenvet nem utolsó sorban Sudár termetének, aranyszőke hajának, semmit mondó, szabályos arcának köszönhette.
A kopasz, hájas és csámpás vezérekkel összehasonlítva, ő volt a fajelmélet legpompásabb illusztrációja, a tökéletes északi faj megtestesítője. A fényképészek naponta tették nála tiszteletüket, s a sokszorosított felvételek nem egy német fajvédőhivatal mintapéldányaivá váltak. A gazdag paraszt fiúból tehát illegális harcos lett, és a napi 5 shilling támogatást sem utasította vissza a párt pénztárától. Jó volt cigarettára. Pár vakmerő gazd tett a párt érdekében, már is nevet szerzett neki. Ez volt hát az ifjú Soch, akinek már a neve is borzadállyal töltötte el Fürst Aladár doktort. A rabbi most végre leült. A káplán oda nyújtott neki egy pohárka pálinkát. Nem kell mindjárt a legrosszabbra gondolni, jegyezte meg. Hogy nem kell? Talán nagyon is. Hallgasson rám, főtisztelendő uram. Egy óra múlva személyvonat indul a magyar határ felé. Nem lenne jobb, ha, úgy értem, adjon tanácsot. Persze a feleségem szegény csak 3 napja kelt fel a gyermekágyból. Mit tegyek, főtisztelendő uram? Adjon tanácsot. A dolog gyanús nekem. Felettébb gyanús. És Félix atya most olyasmit tett, amit sosem fog magának megbocsátani. Ahelyett, hogy vállat vont volna, ahelyett, hogy azt mondta volna, nem is tudom, mi lenne most a leghelyesebb, tanácsot adott, határozott tanácsot. Méghozzá rossz tanácsot. De ki tudhatja ilyen helyzetben, mi a jó tanács és mi a rossz? Hát itt hagyna minden cserben, ilyen gyorsan, Fürst doktor úr, kérdezte. Még az új kormány összetételét sem ismerjük. Ki tudja, talán egészen másképp lesz minden Ausztriában, mint ahogy gondolná. Várjon még 1-2 napot. Fürst Aladár csak nem megkönnyebbültnek látszott. Köszönöm a tanácsát. Talán igaza van. Végül is az osztrákok nem németek, s én mindig jó hazafi voltam. Rettenetesen nehéz lett volna itt hagyni a házunkat, családom már időtlen idők óta itt él, a temetőben még középkori sírköveink is vannak, és én magam is visszajöttem a nagyvilágból ide, Parndorfba. Talán... A káplán kikísérte a csillagfényes éjszakába. Holnap majd átnézek magukhoz, búcsúzott tőle. Fürst pedig azt mondta még, mielőtt gondterhelten távozott volna, csak egy dologtól félek, főtisztelendő úr, attól, hogy a mieink nagyon elpuhultak már. Kiveszett belőlük az üldöztetések során őseink ereje és tartása. Jó éjszakát!

0: A március 11-ét követő napon reggel 9-kor a káplán azon töprengett éppen, meddig merészkedhet vasárnap az evangélium után mondandó szent beszédében, lárma és kiabálás zavarta meg. A főtér felől jöttek a hangok, és áthatoltak zárt ablakán is. Nyomban kirohant a házból, úgy, ahogy volt, kabát kalap nélkül. A téren hatalmas tömeg állt. Annyian összeverődtek, mint máskor heti piac idején sem. A sivár Pandorfi puszta falvaiból, de még a fertőtó menti falvakból is eljött a nép, jó hetsz reményében. Szőlőművelők, béresek, cselédlányok, a közeli gyutas és cukorgyár néhány munkása, meg egy csomó lézengő munkanélküli, akik nem kaptak állami segélyt, és mostanában mindig ott voltak, ahol valami zűrzavar támadt. A tömeg magját egy csoportnyi szép rendben felsorakozott fehér harisnyás alkotta, akik ruházatukat barna ingel és horogkeresztes karszalaggal egészítették ki. Parndorf legtekintélyesebb épülete előtt helyezkedtek el. Nyilvánvalóan megengedhetetlen, hogy a pompás épület épp a Fürst család tulajdonában legyen. Egyébként ez volt a faluban az egyetlen emeletes ház. De hát Fürst Aladár igazán nem tehetett róla, hogy egyik őse vagy 50 évvel ezelőtt volt olyan óvatlan vagy fennhéjázó, hogy itt a náttetős kunyhók világában ezt a jóformán városias objektumot megszerezte. A földszinten a kaputól két felől két nagy üzlet foglalt helyet. Dávid Kopf polgári sütödéje és Samuel Roth fiának vegyes és gyarmatárú kereskedése. Ezeknek az üzleteknek a tulajdonosai, a feleségük, gyerekeik és kisegítőik ott álltak a kapu előtt kis csoportban. A csoport közepén pedig a rabbi, az egyetlen, aki magasba emelte a fejét, és nem látszott letörtnek. A reszkető embercsoporttal szemben helyezkedett el Peter Soch, e katonai akció parancsnoka. Szemmel láthatóan élvezte, hogy automata fegyvert tart a kezében, melynek csöve Fürst Aladárt vette célba. Peter mellett alacsony torz kis emberke állt, fémkeretes szemüveggel, a fején piros szolgálati sapkával. Parndorf állomás főnöke volt, Ignác Imbichler úr. Peter Soch, egyébként festeni valóan szép fiú, épp befejezte szónoklatát, melynek metszően gúnyos hangnemét sikerrel leste le a pártistenek rádióbeszédeiből.
1: Német néptársak! Tűrhetetlen a német néptársak számára, hogy mindennapi kenyerüket a zsidópékségből kapják. Nem tűrhetjük, hogy a nemzetközi zsidóság továbbra is macesszel mérgezze ártatlan gyermekeinket. Az az idő már elmúlt, és ez itten egy történelmi pillanat. A német nép nevében árjásítottnak nyilvánítom a Kopf-féle sütödét. Helyén néptársunk Ladislaus Csicsevicki nyit új üzletet. Sieg Heil!
0: Peter Soch igyekezett hivatalos nyelven szónokolni. Szavain azonban mindenütt átütött a durva tájszólás. A barna ingesek is elüvöltötték a maguk Sieg Heiljét. A tömeg viszont furcsa módon csendes maradt. Mindenkit közönös kíváncsiság töltött el. Most a szemüveges, piros sapkás kis ember kevette át a szót. Akárcsak Berlinben, e határmenti fészekben is munkához látott a nemzeti szocialisták két alapvető típusa. Soch testesítette meg a feltétlen hősiességet, Imbichler pedig a diplomáciát, amely kedélyesen rákacsint az áldozatra, és megveregeti a vállát, miközben a másik hősi aktusként hasba szúrja. Imígyen szólt hát Imbichler, az állomás főnök, a kapu előtt szorongó, megsemmisült embercsoporthoz.
2: Uraim, szép rendben megy majd minden. Nálunk nem fordulhatnak elő vad atrocitások. Parancs szerint zajlanak az események. A németség egyenlő a szervezettséggel. A hajuk szála sem fog meggörbülni. Csupán egy kötelezvényt kell aláírniuk, hogy teljességgel önként mondanak le ingó és ingatlan tulajdonukról, és elhagyják a német földet. Ez utóbbinak határideje ma délután 4 óráig terjed, visszavonhatatlanul. Ha 5 óra után e ház lakói közül bárkit is itt találunk, a dolog kellemetlen, hangsúlyozom, igen kellemetlen következményeiért egyedül ő maga lesz a felelős. Én sajnos nem segíthetek rajta. 2 útja van csupán a zsidó kérdés rendezésének. Végtelen jóságában Führerünk a 2. utat választotta. A káplán nyomban megértette, hogy semmit sem érhetne el itt. Legfeljebb magát is feleslegesen bajba keverné. Hazarohant hát, és nyomban végig telefonálta a csendőrőrsöt, a járási vezetőséget, végül a kismartoni tartományi kormányt. De mindenütt kitérő vagy elutasító választ kapott. Senki nem tehetett a legjobb akarata ellenére se semmit azok ellen a kétes elemek ellen, akik pillanatnyilag uralják a közhangulatot. Mert párttagokról van szó, s a párt közvetlenül Berlinből kapja parancsait. A drót túloldalán megszólaló hangokon kínos zavar érződött. A hivatalnokok egyetlen őszinte szót sem mertek ejteni, hisz a vonalakat nyilvánvalóan ellenőrizték. Félix atya ekkor gyors elhatározással felkeresett egy földbirtokost, akinek autója volt. Az autóval azután 1 fél óra múlva már Kismarton felé száguldott. Ott elment Ponciustól Pilátusig, és végül Burgenland apostoli kormányzójánál kötött ki, az egyházmegye elöljárójánál, egy bizonyos Monsignore Ezmegaznál. A prelátus ridegen fogadta, mivel Bécsben a legmagasabb egyházi hatóságnak az a véleménye, hogy az új vezetőség iránt, mely a tanítás szerint szintén Istentől való, bizalmat tápláljon, a vidéki plébános uraknak is csak azt tanácsolhatja, hogy őrizzék meg pártatlanságukat. Pontosan tudja, mondta továbbá a prelátus, mit terveznek ma a legtöbb helységben. Leghatározottabb óhaját fejezi ki mindazonáltal, hogy egyházi személyek az elűzött zsidók ügyébe semmilyen módon be ne avatkozzanak. Ezek az események kétségkívül elítélendők, de a legkevésbé sem tartoznak a plébános urak hatáskörébe. S a prelátus kezét összekulcsolva így fejezte be szavait. Imádkozzunk a zsidókért, de ne tévesszük szem elől mindenek előtt azt az örök igazságot, mely szerint minden felsőbb hatalom az Istentől való. Még akkor is, Monsignore, ha az Úristen a sátánt segíti hatalomra? Kérdezte nem éppen az engedelmesség hangján a káplán. Még akkor is, erősítette meg mindenfajta megalkuvásra készen a Monsignore. Hazafelé tartva a káplán gondolatai is egyre inkább afelé hajlottak, hogy bölcsnek tartsák a kardinális meg a prelátus álláspontját. Védelemre szorul itt más is, nem csak az a néhány kirabolt és elűzött zsidó. Magát az egyházat is veszély fenyegeti. Nem az lesz a legjobb, ha a következő napokban magára zárja a parókia kapuját, vasárnap nem prédikál a misén, és kerül minden nézeteltérést. Valószínűleg ehhez is tartotta volna magát, ha gondolatai közé nem tolakodtak volna oda újra meg újra Fürst Aladár szavai. Meggyőződésem, hogy amíg az egyház fennáll, fennmarad Izrael is, ám ha Izraelnek, az egyháznak is buknia kell.

Amikor a káplán Parndorf főterére visszaérkezett, a templom toronyórája épp 3-at ütött. Fürst Aladár háza előtt ott állt a Móricz Zopféle szállítási vállalat 2 teherautója. A pékségből, a vegyes kereskedésből és a házból sorra cipelték ki a berendezési tárgyakat, ágyakat, szekrényeket, asztalokat, székeket, és felrakták az egyik teherautóra. Imbichler állomásfőnök megvizsgált minden egyes darabot, beleegyezése nélkül ugyanis semmit nem vihettek magukkal az elűzöttek. Ha valamelyik tárgy megtetszett neki, nyomban félrevitette, s a lopást ezzel a halkan elmormult varázsigével lényegítette át. A német nemzeti javak megőrzése. A barna ingesek gulába rakták fegyvereiket, és nevetgélve lődörögtek a helyszínen. Soch és vezérkara a kocsmában tanyázott, ahol peterült az asztalfőn az immár órák óta tartó ünnepi lakománál, melyen hajbókoló buzgalommal jelentek meg Parndorf notabilitásai élükön a polgármesterrel. Szélcsend volt. Furcsa tejszerű köd telepedett a helységre. Az elűzöttek csoportja még 3 családdal növekedett. Most már több mint 30 főről volt szó. A káplán csodálkozott, milyen lázasan, milyen fejetlenül rohangálnak ide-oda. 100-szor is fordulnak, értelmetlenül, láthatóan minden terv nélkül. A gyerekek tágra nyílt szemmel lesték, mi ez a nagy felfordulás. De szemmel láthatóan mind a végsőkig elcsigázottak voltak, és tétova árnyakhoz hasonlítottak, melyeket tovarepít a sorspusztító szélvihara. Keresztények nem észlelhették ezt a szelet, pedig heves lökésekkel zúgott át a tér felett. Félix atya belépett a rabbi lakásába. Fürst felesége egy Németországból származó törékeny, kékszemű asszony, aki alig hogy felépült a szülés után, riadtan tett vett a szobában. Ágynemű, asztalkendő és fehérnemű halom közepén állt. Teleúti kosárba próbálta belegyömöszölni a holmit. Szeme tágra nyílt a gyengeségtől és a döbbenettől. A másik szobából békés gyerek zsivaj hallatszott, meg egy csecsemő követelőző nyöszörgése. A káplán a könyvespolcoknál talált a Fürst Aladárt. Pár 100 kiválogatott könyv tornyosult körülötte, de a rabbi nem azokkal törődött, hanem olvasott. Fogta kezében a könyvét, szája szögletében mosoly játszott. Ez a látványa, hogy ez a zsidó férfi ott áll és olvas, összeomló világa kellős közepén, mélységes benyomást tett a káplánra. Fürst doktor uram, mondta, sajnos rossz tanácsot adtam önnek, de a lelki furdalás nem használ már egyikünknek sem. Hát, ki tudhatta ezt? Szerencsére van magyar útlevele. Talán az Úristen még jobb sorsot is szán önöknek, mint nekünk. Talán ki akarja menekíteni népét, melynek megnyilatkozott a veszélyek földjéről. Fürst Aladár hosszú pillantást vetett a papra, akit ez a tekintet úgy megindított és megnyugtatott, hogy maga is nekiállt segíteni. Hordta a kiválogatott könyveket a házból.

Franz Werfel, a helyreállított kereszt igaz története. A második rész hangzott el. Felolvasta Dunai Tamás. Fordította Tandori Dezső. Hangmester Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Rendezte E. Román Kata. A rádiós regénytárt hallották.

0: A hangzó konszort játszotta Pierre Sandrin szerzeményét.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonkét óra. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Reifin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! Magyar Péter a parlamentben elmondott napirend előtti felszólalásában tudatta, hogy szigorítják a gyermekvédelmi törvényt, írja a Magyar Nemzet. A miniszterelnök a beszédében többször is indulatosan fordult az ellenzéki politikusokhoz, majd közbekiabálásokkal zavarta a frakcióvezetők válaszait. A folyamatos rendzavarás miatt Forsthoffer Ágnes házelnök is rászólt Magyar Péterre. A gyermekvédelemben dolgozó szakemberek 20-25%-os béremelést kapnak, ennek első felét novemberben kapják meg, a második felét pedig januárban, mondta Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggel a Kossuth Rádió Felkelő című műsorában. A családi pótlék jövő évi nagyarányú emeléséről is beszélt a miniszterelnök a műsorban. Magyar Péter kijelentette, a családi pótlék emelése, mint oly sok vállalásuk, meg fog történni, lépésről lépésre, tégláról téglára. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője szerint az örökbefogadásnál a gyermek érdeke az elsődleges. Ezért nem támogatják, hogy azonos nemű párok fogadjanak örökbe gyermeket. Magyar Péter az utóbbi időszakban többször is beszélt arról, hogy támogatja az egynemű párok örökbefogadási szabályainak lazítását. A gyermek érdeke fontosabb kell legyen bármilyen felnőtt igényénél, és fontosabb kell legyen a globális LMBT szervezetek politikai követeléseinél, mondta Rétvári Bence. Négy hazugsággal jutott hatalomra Magyar Péter, megteremtve az új kommunista digitális tanácsköztársaságot, mondta Orbán Viktor a Köcsei pikniken. Véleménye szerint a Tisza valótlanságot állította a Gödi üzem szennyezéséről, és a választás után kiderült, nincs is szennyezés. A Zsolti bácsi ügyet is ebbe a körbe sorolta. A korrupciós vádakat szintén politikai támadásként értékelte. Úgy vélte, hogy ezekről egytől egyig be fog bizonyosodni, hogy hazugságok. A negyedik területként a Tisza gazdasági ígéreteit nevezte meg, amelyekről a beszámoló szerint azt mondta, már most látható, hogy átverés volt. A volt miniszterelnök arról beszélt, hogy a jobboldal politikai küldetése változatlan, vagyis egy szuverén Magyarország megteremtése és megőrzése. A drága üzemanyagok miatti többletbevétel nagyobb, mint például a szociális tűzifa program teljes éves költsége, írja a Magyar Nemzet. Szalai Piroska ellenzéki képviselő szerint az állam áfa bevétele hatalmasat emelkedett. 24,5 milliárd forinttal több áfa bevételt jelent a korábbi védett ár és a jelenlegi ár közti növekmény a Tisza kormánynak. A védett üzemanyagár feletti magas ár miatt a magyarok jóval többet fizetnek a benzinért és a gázolajért, a kormánynak pedig jóval nagyobb az adóbevétele. Ukrajna kész leállítani az oroszországi energetikai létesítmények elleni támadásokat, ha Oroszország nem támadja az ukrán energetikai létesítményeket, a kritikus infrastruktúrát és az élelmiszer szállítást, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök hétfőn. Az ukrán államfő Donald Trump amerikai elnök azon hétfői bejelentésére reagált, amely szerint Ukrajna és Oroszország megállapodott abban, hogy nem támadja egymás energetikai létesítményeit. Hazánk időjárásáról. Kedden a hajnali ködfoltok feloszlását követően napos idő várható gomoly felhőkkel. Estére kiderül az ég. Alapvetően száraz időre lehet számítani, legfeljebb keleten kevés helyen fordulhat elő kisebb futózápor. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 Celsius fok között várható. Híreinket hallották? Köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. Magvetés. Hitéletünk krónikája.
3: Vannak terhek, amelyeket nem lát senki. Egy bűn, egy mulasztás, egy kimondott szó, vagy éppen egy elhallgatott igazság, amely ott marad az ember lelkében. Miközben kívül talán minden rendben van, belül egyre nehezebb. A bűn sokszor szégyen szül, a szégyen pedig arra késztet, hogy elrejtőzzünk. Istentől, másoktól, néha még önmagunk elől is. Pedig ott, ahol leginkább szégyeljük magunkat, Isten irgalma vár ránk. Köszöntöm Önöket, Tóth Kata vagyok. A gyónás nem csupán a bűnök kimondása, hanem találkozás azzal az Istennel, aki ismeri gyengeségeinket, mégsem fordul el tőlünk. Mi történik az ember lelkében gyónás közben? Hogyan változik a bűntudat őszinte bánattá, a szégyen bizalommá, a teher pedig felszabadulássá? És hogyan lesz a megbocsátásból valódi újrakezdés? Erről beszél dr. Makkai László, görögkatolikus lelkész, pasztorálpszichológus.
4: Maga a Szent Gyónás egy nagyon komoly, mély lélektani folyamat az ember életében, mindamellett, hogy a legfontosabb az, hogy bűnbocsánatot kap az ember az Istentől. Talán ma, ha rátekintünk a katolikus egyház szentségi palettájára, akkor talán a Szent Gyónás az, ami leginkább megosztja az embereket. Legfőképpen azért, hogy az elkövetett terheimet, bűneimet, életemnek cikcakos oldalát el kell mondanom valakinek, aki meghallgat, bölcs tanáccsal ellát, ad egy penitenciát, egy elvégzendő feladatot, és egy feloldozást kapok tőle, és attól kezdve az én bűneimet az Isten jóváírta, megbocsájtotta, és tiszta lélekkel lépek ki a gyóntatóból, és nagyon sok ember számára talán ez okoz problémát, hogy az a pap, akinek elmondom a terheimet, az valóban tudja felém közvetíteni az Istennek a kegyelmét, ami által én megtisztulok. A gyónásban nem egy hibajegyzék találkozik egy szabályrendszerrel, hanem egy sebzett, felelős és szeretetre vágyó ember találkozik az irgalmas Istennel. Ha ebből az aspektusából közelítjük meg a Szent Gyónás, mint szentséget, mint a bűneimtől való szabadulásnak az erejét, akkor azt gondolom, hogy az irgalmas Istennel tudok találkozni a gyóntatószékben, és ezáltal az ember megtapasztalja azt, hogy az elkövetett bűneimet, terheimet, nehézségeimet az Isten jóváírta, megbocsájtotta. Ő maga is elfelejtette, és reményeink szerint mi is elfelejtjük, hiszen sokszor azért bennünk motoszkál annak a terhe, hogy valóban az Isten megbocsájtotta-e, valóban megszabadultam-e, valóban felszabadultabban jövök-e ki a gyóntató fülkéből, és én azt gondolom, hogy sok esetben találkozik az ember azzal a felszabadító érzéssel, hogy egy tehertől szabadultam, meg egy nagy kő esett le a szívemről, és az ember valóban érzi azt, hogy tényleg tiszta lélekkel lép ki a gyóntatóból. Ugye Freud mondta azt, aki hát nagyon sok emberrel foglalkozott, pszichoterápiának az atya, és hát nyilván vallásos embereket is kezelt, és ő fogalmazta meg azt, hogy más az, ha ő, mint pszichológus mondja azt a klienseinek, hogy megbocsájt neked az Isten, és más az, amikor egy pap mondja a kliensének, hogy megbocsájt az Isten, a kettő között óriási a különbség, és ezt ő is elismerte, hogy a pap által elmondott szavak, feloldozási imák azok valóban az ember segíti, elhiszi, hogy ez vele megtörtént, és elhiszi azt, hogy így a bűneitől is meg tudott szabadulni. Tehát én azt gondolom, hogy maga a gyónás egy nagyon fontos része kell, hogy legyen a keresztény katolikus életünknek. Fontos a rendszeressége a gyónásnak. Lélektani szempontból azt gondolom, hogy maga a teher, a nehézség, ami az ember lelkét nyomja, amitől az ember még vígan el tud éldegélni, tehát, hogy nyilván vannak nehéz pillanataink, de attól még az ember csinálja a hétköznapokat, éli az életét, viseli az életnek a terheit, és hát tud mosolyogni is, tud kapcsolatokat teremteni, és ezáltal az ember tudja vinni a maga életét, mégis a problémának a feszültségi szintjétől nem tud az ember szabadulni. Ez benne van az életünknek a sejtjeibe, az imprintingek, amik ott vannak a sejtekben, amik nem hagynak bennünket megszabadulni bizonyos feszültségektől, és ennek a feszültségnek a szintje sokszor az, hogy bántam emberekkel, emberi kapcsolataimban, hogyan viselkedtem emberekkel, hogyan nem viselkedtem, hol tettem jót, hol nem tettem jót, családommal hogy viselkedek, mennyire vagyok pokró, mennyire nehéz engem elviselni, és nyilván ez az ember lelkét nyomasztja, és ez teherként van bélyekként az ember életben, és ettől még élheti az ember az életét, de ha ettől meg tud szabadulni egy gyónás tekintetében, és le tudja tenni, és kap olyan tanácsot, olyan bölcsességet a Szentlélek vezetése által, azt gondolom, hogy az atyák nagyon jó gondolatokat tudnak mondani, segíteni, és esetleg olyan elégtételt is tudok teljesíteni, ami a lelkem javát is szolgálja, akkor ennek a tehernek a letétele után nagyon sok ember érzi azt, hogy ennek a feszültség szintjétől is meg tudott szabadulni, tehát a teste is felszabadul gyakorlatilag attól a problémától, amiben esetleg addig folyamatosan benne volt.
3: Még egy icipicit boncolgassuk a Szent Jónást. Mi az anyaga és mi a formája? És melyek azok az emberek, vagy emberi cselekmények és az egyházi szavak, amelyek által a szentség meg fog valósulni?
4: A Szent Jónás, ugye, mint említettem, egy mély lélektani folyamat van, anyaga, az anyaga az, hogy az ember valóban megkapja az Istentől jövő feloldozását, megkapja azt, hogy a pap áldása után az ember már egészen más módon lép ki a gyóntató fülkéből, és érzi azt, hogy a letett terheket mind az Isten és mind ő is elfelejtheti. A gyónás igazából mind a két felett kell, hogy biztosítja a legszigorúbb titoktartásról. A papot természetesen kiközösítés terhe mellett kell, hogy ennek a felelősségével gyóndasson a pap, hiszen a gyónásról nem beszélhet, nem utalhat rá, és nem is beszélhet úgy, hogy akár a gyónó beazonosítható legyen, tehát ez egy papok számára egy nagyon szigorú titoktartási kötelezettséggel jár, és a gyónót is természetesen ilyen titoktartás övezi, legfőképpen a penitenciára vonatkozóan, hogy ezt neki is óvni, védeni kell ezt a titkot, amit a paptól kapott és hallott.
3: Miért van szükség egyáltalán egyébként a gyónásra? Miért fontos, hogy a bűnbocsánatot egy másik emberen, a pap szolgálatán keresztül is megkapjuk, és miért nem elegendő, hogy imádságban kérjük Krisztustól az egyháznak ugye a bocsánatát?
4: A gyónás a hét szentség egyike, és mi törekszünk arra, hogy az Isten kegyelmi életében minél jobban benne tudjunk lenni, jobban benne tudjunk élni az Isten megszentelő kegyelmében, és pont ezért a gyónás fontossága az életünkben az nem opció, az nem egy, csak egy lehetőség, hanem a lehetőség arra, hogy az ember az Isten gyermeke tudjon lenni, maradni, és valóban azzal a tiszta lelkismerettel tudjuk az életünket élni, még akkor is, ha néha-néha elbotlunk, hogy valóban az Isten föl tud emelni bennünket. Jézus Krisztusnak a megváltása az nem egy teljesítménytúra volt. Nem kihívást teljesített Krisztus, amikor meghalt a kereszten, és azt mondta, hogy na, lám, sikerült. Ez nem erről szólt. Ma látom, tapasztalom azt, hogy nagyon sokan, főleg ilyen nagybőjtben, karácsonyi bűnbánati időszakban ilyen kihívásokat teljesítenek, ami szép és nemes dolog, remélem az ember lelkét is tudja ez a kihívás valamilyen szinten segíteni, de Krisztus, ahogy meghalt értünk a kereszten, ezzel pont azt akarta üzenni, hogy ez nem egy kihívás volt, vagy egy teljesítménytúra, hanem értetek emberekért, fogjátok már föl, hogy azt tettem, hogy minden bűnöd, amit elkövettél, amit elkövethetsz, az itt van a kereszten. És ha a kereszt teológiájából indulunk ki, és próbáljuk meg megérteni az Istennek azt a mérhetetlen szeretetét, hogy ő nem ledobott egy kincses ládát, nem egy pénzverdét adott az embereknek, hogy sok pénzünk legyen, de nem is újabb parancsolatokat és kőtáblákat osztogatott, hanem saját halála árán váltotta meg az emberiséget a bűntől, és ezáltal szabad utunk lett az Atyához, hogy a mi bűneink, ami adódik és lesz és marad, de mégis lehetőségünk van a megtisztulására, a mi bűneinket vitte Krisztus a keresztre, és a saját életével fizetett az Istennek értünk. És ezt talán nagyon kevesen élik meg, vagy fogják fel ennek a mélységében, hogy a kereszt titka számunkra mit jelent. Hogy igenis van az Istennek hatalma ahhoz, hogy eltörölje a bűneinket, van hatalma az, hogy az embert a megtérésre szólítsa föl. Ma is talán egyre kevésbé divatos katolikus körökben is erről beszélni, hogy megtérés mit jelent. Mit jelent a metanoia? Azt, hogy átfordulok az eddigi gondolkodásomból, életemből, átfordulok az eddigi megszokott, berögzött, rossz, gyarló életemből, átfordulok onnan, túllátok rajta, és a tekintetem az Isten irányában van elsősorban. És talán a Mária Magdolnának a története nekem egy nagyon idevágó történet, és tudom, hogy Szent Jónásról van szó, de talán mégis így a kereszt titkából ez is levezethető, hogy amikor Mária Magdolna nem ment el, hanem leült a sírral szemben és sírt, és ebben a sírásban, ebben a könnyeiben benne volt az összes bűne, a terhe, amit megbocsájtott neki Krisztus. Ő nagyon sokat veszített, hogy elfogadja Krisztus halálát tényként. Ő ott állt és végsírta az egész életét, az egész kapcsolatait, a végsírta a bűneit, és a sír felé tekintett, és így a mélységekben látott, és ezekben a mélységekben tapasztalta meg, hogy mennyire törékeny és gyarló az ember, és Krisztus nélkül viszont a halálát fogja az emberiség élni, ha Krisztus a sírban marad. És amikor megszólította Krisztus Máriát, hogy Mária, mit sírsz? És Mária hátrafordult, és ránézett Krisztusra, és akkor értette meg, hogy fejünket sohasem a pusztulás felé, a bűneink felé kell fordítani, és a sír felé kell, a szürkeség felé fordítani, hanem mindig Krisztusra kell tekinteni, és mindig Krisztust kell látnunk magunk előtt. És talán, amikor az ember a bűnbánatra gondol, vagy a saját bűneire gondol, amikor a legnagyobb elesettségében van az ember, amikor mindenki elhagyta, elfordult tőle, amikor azt érzi az ember, hogy a mélységekben éli az életét, akkor egyetlen dolgunk van, az, hogy elfordulunk ettől a szomorúságtól, ettől a gyászos hangulattól, és Krisztus felé tekintünk, az élet felé nézünk. A Szent Jónás gyakorlatilag ezt jelenti.
3: Ha lelki oldalát közelítjük meg a Szent Jónásnak, mit jelent valójában a lelkiismeret, és hogyan tudjuk megkülönböztetni a lelkiismeret hangját a túlzott önvádtól? Mi történik akkor, amikor az ember már annyira hozzászokik egy rosszhoz, hogy szinte nem is érzi, hogy azzal távolodik Istentől?
4: A lelkiismeret és magában a lelkiismeretnek a hangja az nem egyszerűen csak egy rossz érzés, nem egy belső rendőr, aki állandóan büntet. Sokkal inkább az ember legbelsőbb erkölcsi érzékenysége arra, hogy mi szolgálja az életet, a szeretetet és az Istennel való kapcsolatot. Én azt gondolom, hogy a lelkiismeretnek a hangját így kell felfogni. A valódi lelkiismeret általában mindig konkrét, ebben nem mondtam igazat, őt megbántottam, itt önző voltam, tehát rengeteg ilyen dolgot fel tudunk sorolni akkor, amikor az ember a lelkiismeret vizsgálatot tart és átgondolja, hogy mit tett vagy mit nem tett. Viszont a túlzott önvád viszont általánosít. Rossz ember vagyok, velem mindig baj van, Isten biztosan csalódott bennem. Ez, amikor az ember saját magát marcangolja. A lelkiismeret megtérésre hív, a patológikus bűntudat sokszor pedig bénít. Az egyik azt mondja, ezt tedd rendbe, a másik meg azt mondja, hogy te magad vagy a helyrehozhatatlan. Tehát nagyon fontos, hogy az ember a helyes önismerettel rendelkezik, és helyes vallásos gyakorlattal rendelkezik, akkor a lelkiismeret, mint olyan, egyfajta iránytűként tud szolgálni az ember életében, és ez az iránytű, ez tud segíteni bennünket abban, hogy a lelkiismeretem szerint tudjak élni. Régen még én úgy kerültem a teológiára, hogy mindenképpen fontos minden este lelkiismeret vizsgálatot tartani, 10 parancs alapján, lelki tükör alapján, hogy akkor az ember megvizsgálja a lelkiismeretét. Akkor talán ilyen gyerekesnek gondoltuk ezt. Most viszont az ember belegondol, hogy miért fontos a lelkiismeret vizsgálat, miért fontos átgondolni a kapcsolataimat, kivel találkoztam, kivel beszéltem, hogy ment el tőlem valaki, adtam-e neki egy jó szót, bátorító üzenetet, vagy bármit, akkor az ember azt gondolom, hogy a többségében ezt éljük meg, hogy a velem való kapcsolat vagy találkozás meghívja a másik ember is a velem való találkozásra, mert olyan a kisugárzásom, a lényem, olyan a szemem, olyan a lelkem, ami másokat is megszólít arra, hogy velem találkozzon, akkor azt gondolom, hogy jó dolgokat tudunk tenni, és a lelkiismeretem is nyugodtabb tud lenni. A nagyapánk körülbelül 99,5 éves volt, amikor meghalt, és mikor megkérdeztük, hogy mi a hosszú élet titka, akkor azt mondta, hogy a nyugodt lelkiismeret. És valóban azt gondolom, hogy ez nagyon fontos így megérezni, hogy a nyugodt lelkiismeret mit tud hozni az ember életében. És amikor zaklatott ez a világ, amikor nagyon sokszor még keresztények is marjuk egymást, nem egyszer tapasztaljuk azt, hogy szemünkben mosolyognak, de hátunk mögött már kést tartanak, és azt tapasztaljuk, hogy olyan emberek is, akiknek bizalmat szavaztunk, időt adtunk, lehetőséget adtunk arra, hogy jó kapcsolatot ápoljanak, alakítsanak ki, nem éltek ezzel, visszaéltek vele. Érdekes mód, hogy nem őket bántja a lelkiismeret, hanem az, aki a sebeket kapta. És valahogy ezért furcsa dolog ez a lelkiismeret, hogy nem azt bántja, akit kellene, hanem azt bántja, akit nem kellene. Én azt gondolom, hogy talán a lelkiismeret hangja ilyen formában is jelen van a mi életünkben.
3: Ha rátekintünk a szégyenre, arra, ami távol tart Istentől, miért van az, hogy amikor valami rosszat teszünk, sokszor nem Istenhez akarunk közelebb menni, hanem inkább elbújunk előle?
4: A Bibliának az egyik ilyen képe, amikor az ember vétkezik, és utána elbújik. Az Isten lépteit meghallja, Ádám és Éva, amikor elkövetik az első bűnt az Édenkertben, és elbújnak, mert szégyellik magukat. És talán ez a szégyen a legelső kép a Bibliában, amikor az Isten föltezi a kérdést, hogy Ádám, hol vagy? És én azt gondolom, hogy amikor nekünk valami szégyenkezni valunk, takargatni valunk van az Isten előtt, vagy amit nem teszünk tisztába, nem tesszük le az Isten lába elé, akár a Szent Jónásban, akkor valahogy ez a hang, ez így megszólal az emberben, hogy Ádám, hol vagy? Laci, hol vagy? Tehát, hogy valahogy az Isten megszólít bennünket, és ez a szégyen az, ami igazából egy kicsit elviselhetetlenné teszi az embert. A szégyen érdekes dolog, mert például nagyon sok személyiség zavarnál, hogyha lebukik az ember, mint esetleg, aki nem mondott igazat, vagy kiderülnek a stikliei, vagy nem tudom, a legjobban, amitől fél, az a szégyen érzet, és ezért a szégyen érzetet úgy kompenzálja, hogy a másikat támadja be, hogy a fókusz átkerüljön róla egy másik emberre. Ez nagyon sok lelki jelenségnél, lelki zavaroknál, személyiségzavaroknál tapasztalat, hogy az emberek viselkedési mintája így megváltozik. A szégyen sokszor azt mondja, ha megtudnák, milyen vagy valójában, nem szeretnének. A kereszténység központi tapasztalata pedig ennek majdnem az ellenkezője, Isten tudja, milyen vagy, és éppen ezért keres. Tehát, hogy Ádámot is azért kereste az Isten, mert tudta, hogy elbukott, és szüksége van az Istenre. Mi meg elbújunk az Isten előtt, nehogy ránk találjon, mert szégyeljük azt, amit tettünk. Micsoda különbség az, hogy most az Isten keres bennünket, mert tudja, hogy bűnösök vagyunk, és mi meg el akarunk bújni mindenféle helyzetben, inkább digitalizáljuk az életünket, állandóan fülhallgatót teszünk a fülünkbe, hogy ne halljuk a zajokat, és valami zene szóljon, próbáljuk a közösségi médiában élni az életünket, csak hogy ránk ne találjon esetleg olyan történés, vagy nem tudom, ami bennünket zavarna, és az Isten pedig jön felénk is. Ő azt várja, hogy ne elbújjunk, hanem ő keres meg bennünket a szégyenünkbe, a bűneinkbe akar ránk találni az Isten. Más ember pont az ellenkezőjét teszi. Tehát, hogy nagyon fontos ez a bibliai kép, hogy az Isten hogy jön utánunk, hogy keres, és teszi föl a kérdést számunkra, hogy Ádám, hol vagy? Hát erre válaszoljunk majd, ha az Isten ránk talál.
3: Az előző mondatok alapján ugye a szégyen azt mondja, hogy ezt nem mondhatod el. Isten pedig azt mondja, gyere hozzám. Hogyan lehet ebből a belső küzdelemből kilépni egyébként? Lehet-e, hogy éppen a bűn választ el Istentől a legjobban, amely miatt ugye leginkább szükségünk lenne rá?
4: Valóban mi a bűneinkkel folyamatosan távolodunk el az Istentől. Annak idején nagymamám nagyon sokat tanított bennünket a hittanra, és minden nyáron, ebéd után nekünk egy kis hittanórát tartott a testvéreimmel, és tőle hozom ezt a képet, hogyha az ember télen melegedni akar, akkor oda kuckózik a kájához, és ha legközelebb van a kájához, akkor a legnagyobb meleget ő kapja. Ha távolodunk a kájhától, akkor már csak annak a pici hőjét érezzük, de már nem érezzük azt a melegséget, amit a kájha nyújtani tud nekünk. Valahogy ilyen az Isten és az ember kapcsolata is, hogyha tényleg közel vagyunk az Istenhez, ugye Nüsszai Szent Gergely azt mondja, hogy aki a Bibliát ismeri, az Isten szívét ismeri, tehát hogy ennyire kell ismernünk a Bibliát, hogy valóban az Isten szívéhez még jobban közelebb tudjunk kerülni, de ha bűnöket követünk el, akkor valóban eltávolodunk az Istentől, és már a bűn lesz természetes része az életünknek, és nem pedig a kegyelemmel átszőtt élet. És persze könnyebb rossznak lenni, mint jónak lenni, és mindent meg is teszünk azért, hogy mi a rosszasságainkat ki tudjuk élni, és meg tudjuk valósítani, de amikor az ember rájön arra, hogy már csak ez a bűn maradt, már csak ebbe fetrengek, nincs jó az életemben is, és folyamatosan azt érzem, hogy távol vagyok az evangéliumtól, hogy rendezetlen az életem, hogy kilátástalan a jövőképem, hogy a barátaim, akik addig értéket közvetítettek, eltávolodtak tőlem, mert nem találnak bennem értéket és lehetőséget arra, hogy barátságban maradjunk. Tehát amikor az ember itt van, mondanám azt a tékozló fiúnak a példájával, amikor még a sertéseknek a moslékából sem kap az ember, ennyire mélyen van az életében, akkor tudja az ember nagyon megtapasztalni azt, hogy az Isten ott van és szeret. Ha mindenki más el is fordul tőlem, az Isten azt mondja nekem, hogy kelj fel, állj fel, menj a te házadba, mert atyád hajlékában minden rendben van. És a tékozló fiúnak, ha nem ez a gondolata, hogy az Isten milyen irgalmas, jóságos és szerető Isten, akkor ő nem megy haza. Akkor ő valószínű, hogy ott marad, lecsúszik, az élete kudarc lesz, az is lehet, hogy öngyilkosságot követel, de fel tudott állni. És az Isten ezt a lehetőséget adja nekünk, hogy fel tudok állni, hogy állj föl, indulj vissza azon az úton, amit eltékozoltál. A tékozló élet az egy olyan kettősség, amiben azt mondom, hogy van olyan dolog, amit eltékozolhatnál az életedből, és tékozold is el, például a bűneidet, meg a hibáidat, meg a gyarlóságodat, és van olyan is, amit meg ne tékozolj el az életedből. És ez pedig mindaz az érték, mindaz a kincs, mindaz a lehetőség, amit az Isten a megváltáskor neked adott. És ebben te nagyon tudsz hinni, kapaszkodni, és ez ad

0: Igében sokkal nagyobb teret ad a sátán, amikor nem hiszünk az Istenbe, nem hiszünk a papokban, nem hiszünk abban, hogy a papok által feloldozott bűneim azok bocsánatot nyertek, és ha ezt mind elhiteti a sátán veled, akkor 1-0 az ő javára. És akkor az azt jelenti, hogy te valahogy Krisztustól most nagyon távol van a szíved, és nem érzed azt, hogy ő milyen embereken hogyan tud segíteni a te életeden, hogy ne egy nyomorult élet legyen, hanem egy olyan élet legyen, amiben tényleg nem csak önmagadnak tetszik majd az élet, de az Istennek is kedve lesz abban, ahogy te az életedet éled.
1: Az előző gondolatok alapján a bűn nem csak egy rossz tett. Hajlamosak vagyunk a bűnt konkrétan cselekedetekre leszűkíteni. De nem lehet, hogy a bűn sokkal mélyebben érinti az ember szívét és az Istennel való kapcsolatát?
0: A bűn valóban több, mint egy szabálysértés, és több, mint egy rossz tett. Ugye úgy tanítjuk a gyerekeknek, hogy bűnt az követel, aki tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten törvényének, parancsának. Ugye benne van a tudatosság és az akarat. El akarom követni, akarom is, és hát éppen ezért bűn követek el. A bibliai szemléletben mindig kapcsolatot is érint a bűn. Valamit teszek a másikkal, önmagammal, a teremtett világgal, és végső soron Istennel való kapcsolatomban is valamit elrontok. A bűn egyik mély következménye, hogy beszűkíti a szabadságunkat, amit eleinte szabadon választottunk, egy idő után elkezdhet uralkodni rajtunk. Megváltoztatja azt is, ahogyan gondolkodunk, elkezdjük igazolni magunkat, kisebbíteni a rosszat, hibáztatni a másikat. Igazából a bűn ezt eredményezi az életünkben. Ezért nagyon fontos a kérdés, nem csak az, hogy mit tettem, hanem azt is, mivé formál engem az, amit rendszeresen teszek. És amivé formál engem a bűn, olyan emberré fogok válni. És amikor már nem tudok tisztán gondolkodni emberekről, nem tudok tisztán gondolkodni az egyházról, a hitről, az Istenről, akkor azt gondolom, hogy a bűn egyre nagyobb teret kapott az emberi életben, és egyre jobban beszűkíti a te személyes szabadságodat. Ezért is fontos megemlíteni, hogy amikor nekünk választanunk kell a bűn és az Isten között, hogy mit szeretnél választani. Nemrég olvastam valahol, hogy az emberben két erő létezik. Egy olyan erő, amit ha táplálsz, akkor a jóság jön belőled, vagy azt fogja erősíteni, ha rossz vagy, és a rosszaságot táplálod magad, akkor a rosszaság fog belőled kijönni, és azt fog téged dominálni. De minden esetre a bűn minden kapcsolatunkat tönkreteszi. Tehát akár a hazugság, mint bűn, akár a hűtlenség, a rossz cselekedet, minden hatása van a kapcsolatainkra. Kapcsolataink által sebesülünk és sérülünk, sajnos sok esetben emberi kapcsolataink által sérülünk és kapunk sebeket, sebesüléseket, ugyanakkor emberi kapcsolataink által gyógyulunk is, és jöhetünk ki a bajból, a nehézségből, a problémákból. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos megélni azt, hogyha vannak is rossz kapcsolataink, hogyan tudom jobbá tenni, főleg ha általam romlottak el ezek a kapcsolatok, mit tudok érte tenni. Persze van az a pont, amikor nem tudunk kapcsolatokért tenni, de mégis törekszünk rá, legalábbis lélekben megbocsájtani a másiknak, de hogy a gyógyulásom is egy másik ember személyétől jön, aki meghallgat, aki csak ott van mellettem, nem csinál semmit, nem ad jó tanácsot, nem halmoz el könyvekkel, lelkirodalommal, hanem egyszerűen ott van mellettem és meghallgat, és leülünk egy kávé mellett, és megbeszéljük a dolgokat, és érzem, tapasztalom a lényén keresztül, hogy szeret engem az Isten.

Talán a gyónás legmélyén nem is a bűn áll, hanem az irgalom. Az a pillanat, amikor az ember végre kimondja, amit eddig hordozott és megtapasztalja, Isten már akkor sem fordult el tőle, amikor ő maga távolodott el. A feloldozás nem azt jelenti, hogy tettünk meg sem történt, hanem azt, hogy nem kell örökre abban maradnunk, amit elrontottunk. A bűntudatból megszülethet a bánat, a szégyenből a bizalom, a teherből a szabadság. És a múlt után megnyílhat egy új út, a kiút. Talán ezért a gyónás végső soron nem arról szól, hogy milyen mélyre tudunk esni, hanem arról, hogy mindig van hová visszatérnünk. Van Isten, aki megbocsájt. Van irgalom, amely felemel. Mindig van kiút, és van újrakezdés. Mert Istenhez hazatalálni sohasem késő. Vendégünkkel, dr. Makkai László atyával folytatjuk beszélgetésünket jövő heti műsorunkban. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő Kékes Jenikő és a technikai munkatárs Bixa Levente nevében is a műsorvezető Tóth Kata.

0: Következik a tükörkép.
1: Vannak pillanatok, amikor az embernek egyszerűen csak arra van szüksége, hogy valaki meghallgassa. És vannak beszélgetések, amelyeknek talán éppen az ad biztonságot, hogy nem tudjuk, ki van a vonal másik végén. Nincs név, nincs találkozás, nincs ítélkezés. Csak egy hang, amely figyel, kérdez, néhány percre vele marad, ameddig a hívás tart. Köszöntöm Önöket, Kékes Jernikő vagyok. A Vonal túloldalán című podcast éppen ezekről a találkozásokról mesél. Olyan emberi történetekről, amelyek mögött ott van a fájdalom, a bizonytalanság, de sokszor a remény és a továbblépés lehetősége is. De ki az, aki a vonal túloldalán ül? Mi indít valakit arra, hogy mások legnehezebb pillanataiban jelen legyen? Tóth Kata egy olyan emberrel beszél, aki maga sem fedheti fel a kilétét, de talán éppen ez teszi még különlegesebbé ezt a szolgálatot.

0: Ez a vonal túloldalán.
1: Hogyha ezt mondjuk, mi történik abban a pillanatban, amikor egy teljesen ismeretlen ember valaki telefonon segítséget kér?
0: Ez teljesen változó, hogy mi történik, hiszen van olyan telefonáló, aki félénken, mondjuk első hívóként beleszól a telefonba, próbál mentegetőzve segítséget kérni. Van olyan, aki már gyakrabban hívta a telefonos lelkisegélyszolgálatot, ő nyilván már rutinosabban, bátrabban, fókuszáltabban fogalmaz. De nagyon sok mindentől függ, hogy ki hogyan kezdi a hívást, hiszen függ attól is, hogy ki hogy tudja megfogalmazni, artikulálni a problémáját, ki milyen műveltségi szinten van, ki tud választékosabban beszélni, ki egyszerűbben, szóval számtalan dologtól függ ez.
1: Milyen érzés úgy belépni valakinek az életében, hogy lehet, hogy csak egyszer beszélnek összesen?
0: Ez egy nagyon furcsa érzés. Nagyon furcsa volt, amikor először vettem föl a telefont, és tudom, hogy számomra is ez volt az egyik legizgalmasabb kérdés, hogy ki lesz ott a vonal túloldalán, és hogy tudunk majd kapcsolódni. Nem tudok igazán erre jelzőt mondani, hogy milyen érzés, mert tényleg talán ez a legtalálóbb, hogy furcsa, vagy inkább azt mondanám, hogy izgalmas. Számomra izgalmas.
1: Segítő szakemberként rengeteg nehéz történettel találkozik. Mi az, amit egy kívülálló talán nem is gondolna, hogy milyen sokféle problémával keresik meg önöket?
0: Nagyon sok ilyen van, amit nem gondolna. Kezdem onnan, hogy amikor én készültem erre a feladatra, erre a hivatásra, akkor én sem tudtam elképzelni, hogy mire készülök. Volt elképzelésem ezzel kapcsolatban, de igazából nagyon megleptek azok a történetek, amikkel utána találkoztam. Én azt gondolom, hogy legtöbben úgy gondolnak a telefonos lelkisegélyszolgálatra, hogy olyanok hívják, akiknek szuicid gondolataik vannak, öngyilkos gondolataik vannak. Ennek van alapja, mert valóban sokan hívják, vagy viszonylag sokan hívják ilyen gondolattal. Az más dolog, hogy valakiben ez első gondolatként fogalmazódik meg, az öngyilkosság gondolata, vagy pedig már ezt megtervezte, és ott áll abban a pillanatban, hogy ezt meg is tegye. Volt nemrégen egy kutatás, ami azt mutatta meg, ez most a legújabb, hogy a leggyakoribb okok, amiért hívják a telefonos lelkisegélyszolgálatot, az a magány. Lehet, hogy sokan nem is gondolnák, de így van.
1: Ennyire magányos lenne manapság az ember?
0: Pontosan tudjuk, hogy sokféle magány létezik. Erre a válasz, a nagyon rövid válasz az, hogy igen, mert hívnak olyanok is, akik mondjuk tanyállaknak, tényleg konkrétan fizikai magányban élnek, nincs kihez szólniuk, maximum az állatok veszik körül, és velük beszélhetnek, de nyilván emberi hangra is vágynak, de társas magányban élők is hívnak bennünket. Az egyik podcastomban pont a magányról volt szó, amiben egy olyan lány hívott, aki egy emelettel a barátja fölött lakott. Tehát egy kétszintes házban laktak, egy fiatal lányról beszélünk, és ez a fiatal lány, miközben otthon volt a barátja, a 20 éves barátja, aközben ő magányában hívta a telefonos lelkisegélyszolgálatot az emeleten. Szóval ilyenek is vannak.
1: Tudunk-e még kiemelni visszatérő témát, amivel leggyakrabban az emberek felhívják a lelkisegélyszolgálatot?
0: Több ilyen van. Én azt gondolom, hogy a párkapcsolatok, a szerelem, a szerelmi bánat, az elhagyás, az szintén egy gyakori a magányon kívül, és ennek minden szakaszában tudnak bennünket hívni. Akkor is, amikor valaki arra készül, hogy esetleg elköltözzön, most nem régen is volt egy ilyen hívó, aki azért hívott, mert egy viszonylag hosszú kapcsolat végén úgy döntött, hogy elköltözik, már másnap készült az elköltözésre, de szerette volna még végigbeszélni, végiggondolni azt, hogy valóban elköltözzön-e másnap, vagy ne. Tehát különböző szakaszokban hívnak bennünket, és hát vannak sokan olyanok, akiket elhagytak. Azért mondtam, hogy számtalan szakaszban, és számtalan korban. Tehát ami engem nagyon meglepett, az, hogy 10 évesek épp úgy hívnak, mondjuk 17-18 évesek, mint egészen idős emberek.
1: Tudunk kiemelni nagyjából korosztályra jellemző szituációkat, hogy ki milyen problémával tud küzdeni ebben a korosztályban?
0: Én azt gondolom, hogy korosztályunként nem tudnék kiemelni, mert bármilyen problémával hívhatnak bármilyen korosztályban. Ahogyan említettem, a szerelmi bánattal, vagy az elhagyásra, vagy a szerelemmel, vagy a magánnyal, épp úgy tudnak hívni fiatalok is, meg idősebbek is, és más témában is. Mostanában, ami elég gyakori, és engem meglepett, az a pánik. A pánikroham, a szorongás, a félelem. És meglepő módon viszonylag sokan hívnak, és teljesen különböző korosztályban, de egyébként maga konkrétan a pánik, az a fiatalabbakra, most itt meg is vétózom magam, a fiatalabbakra jobban jellemző. A félelem és a szorongás az idősebbekre is épp úgy jellemző, mint a fiatalokra, csak nekik más a kivetülése. A pánik az a fiatalabbakra jellemző, ennek pedig egy idősebb változata a depresszió.
1: A podcast egyik különlegessége, hogy a kérdező végig névtelen marad. Miért volt fontos, hogy az ő személyen ne derüljön ki? Könnyebb így őszintén beszélni?
0: A podcastnál éppen azért kell anonimnak maradnom, amiért a telefonos lelkisegélyszolgálatnál anonimak maradunk. Tehát ez egy anonim vonal, épp úgy anonim az is, aki hív bennünket, meg mi is anonimak maradunk. Itt a fókusz így másra kerül. Így nem az a fontos, hogy én ki vagyok, nem az a fontos, hogy ki a hívó, hanem olyan erősen arra fókuszálunk, hogy mi a probléma abban az adott pillanatban, amikor hív, hogy ezért még erősebben tudunk ezzel foglalkozni. Így meg különösen, hogy nem is látjuk egymást, csak egy hangot hallunk.
1: Hogyan lehet egy ilyen telefonbeszélgetésben valódi kapcsolatot kialakítani úgy, hogy közben nem látják egymást? Ez valóban kapcsolat, vagy csak egy találkozás inkább?
0: Ez egy találkozás, ami egyben egy rövid kapcsolat is. Így tudnám talán legjobban kifejezni, de nagyon jó a kérdés, azért egy picit én is zavarba estem, mert én azért erőteljesebben találkozásnak érezném, de azt gondolom, hogy el kell érnünk azt, hogy ez egy kapcsolat legyen. Ha jól csináljuk, és a hívó is akarja, akkor létrejöhet ez kapcsolatként is, nem csak egy találkozásként.
1: Miből érzékeli, hogy a másik ember kezd megnyílni? Van olyan, hogy egy hang, egy hosszabb csend, vagy akár egy sóhajt többet tud mondani, mint maga egy történet?
0: Igen, a podcastomban többször beszélek arról, hogy milyen beszédtechnikai elemek segítenek abban, hogy megértsük a másik embert. Én annyit elmondok azért magamról, hogy nekem a kommunikációhoz van közöm a civil életben is, és ezért ez engem különösen érdekel. De eleve nagyon, nagyon izgalmas hallani a csendeket, különbséget tenni csend és csend között. Különbséget tenni sóhaj és sóhaj között. Sőt, az egyik podcastomban a sírásról is beszélek, mert a sírások között is vannak különbségek. Szóval számtalan olyan dolog van, amire akkor jön rá az ember, hogyha nem lát arcot, hogyha nincs vizuális elem, hogyha tényleg csak hangot hall. Az egyik podcastban a sírással kapcsolatban fogalmazok úgy, hogy a sírásnak is van hangszíne, és ez tényleg így van.
1: A segítő beszélgetésben talán nem is az a legfontosabb, hogy azonnal megoldást adjunk. Mit jelent valójában jól segíteni?
0: Különbséget kell tenni a jó segítésnél, aközött, hogy valaki telefonon segít, vagy nem telefonon segít. Gondolom, hogy arra vonatkozott a kérdés, hogy a telefonos lelkisegélyszolgálatnál mi a jó segítés. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és én ezt nagyon egyszerűen fogalmaztam meg magamnak, mielőtt elkezdtem ezt a hivatást. Én úgy fogalmaztam meg, hogyha valaki fölveszi a telefont, és fölhív bennünket, akkor van valamilyen lelki állapotban. Nyilván valami problémája van, valami nehézsége van, valami fájdalma van, és azt szeretném, hogy úgy tegye le a végén a telefont, hogy mindenképpen egy picit jobb neki. Én már akkor, hogyha egy picit jobb, én azt gondolom, hogy már akkor segítettünk, de nyilván a cél az, hogy minél jobb legyen.
1: Van-e olyan történet, amikor inkább tanácsot kell adni? És mikor fontosabb egyszerűen csak meghallgatni egy adott embert?
0: Hú, de jó kérdés ez is. Alapvetően ez nem egy tanácsadói vonal, és törekszünk arra, hogy tanácsokat ne adjunk. De azért nagyon jó a kérdés, mert néha azzal segítünk legtöbbet, hogyha igen. Ha valaki nagyon kéri, hogy segítsünk neki ebben, mondjunk neki valamit ezzel kapcsolatban, és körbejártuk már mindenhogy, és nagyon szeretné, hogy kimondjunk dolgokat, hogy megerősítsük, én inkább a megerősítést használnám, és nem a tanácsadást ebben, akkor én magam is szoktam ezt alkalmazni. De igazából én azt gondolom, hogy ennek a munkának az a lényege, hogy mellé álljak, amellé az ember mellé, aki bajban van, és éreztessem bele azt, hogy nincs egyedül. Hogyha akarja, akkor rám támaszkodhat abban a pici pár percben, vagy egy órában, addig, ameddig meg nem erősödik annyira, hogy tovább menjen, tovább lépjen. Tehát ez sokkal inkább egy támogatás, mint egy tanácsadás.
1: Lehet, hogy néha már az is segítség egy embernek, ha valaki végre kimondhatja, ami benne van?
0: Nagyon sokszor érezzük ezt. Azzal, hogy kimondja, azzal, hogy magyarázza, azzal, hogy saját magának kimondja, miközben persze nekünk mondja, mi, ha jól segítünk, akkor segítünk ennek az artikulációjában is. Abban, hogy hogyan járja ezt körül, hogyan artikulálja, és hogyan fordítsa utána nem maga ellen, hanem a maga javára, a maga hasznára.
1: Biztosan vannak olyan történetek, amelyek szakemberként is megérintik. Hogyan lehet úgy hazamenni egy nehéz beszélgetés után, hogy az ember ne vigye haza magával az összes fájdalmat?
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés. A segítő szakmában dolgozó embereknek, akármilyen segítő szakmában dolgozik, rendelkezni kell azzal a képességgel, ami azt jelenti, hogy le kell tudni valamilyen módon tenni ezt. Le kell tudni tenni egy nehéz történetet, fel kell tudni dolgozni. De nyilván, hogyha emberek vagyunk, akkor ezt nem tudjuk maradéktalanul. Egyrészt, mert vannak olyanok, amik jobban megérintenek, talán az érintettségünk okán, vagy valami másért. Úgyhogy valóban egy nagyon nehéz kérdés, de az alapképességgel azt gondolom, hogy rendelkezni kell, vagy alaptudással is, mert azért ez fejleszthető, hogyha valaki hosszú távon segítő szakmában dolgozik, vannak erre módszerek, technikák. Másrészt pedig azért ezek a szervezetek, akik ilyen munkákat végeznek, ott azért vannak erre módozatok, eszközök, amivel fel tudjuk dolgozni ezt. Nálunk is vannak esetmegbeszélések, nálunk is van szupervízió, akár egyéni, akár csoportos szupervízió, szóval vannak eszközök, amik segítenek ennek a feldolgozásában.
1: Hogyan lehet megtartani egy egészséges határt az együttérzés és a túlzott bevonódás között?
0: Hát ez szintén egy nagyon nehéz kérdés, hogy hogyan lehet megtartani ezt a bizonyos határt, hogyha az ember figyel, hogyha már több év van mögötte, és mögöttem azért van több év segítő szakmában elvégzett feladat, akkor erre van eszköze az embernek, de nem mindig könnyű, hiszen pont azért, mert mi is közben éljük az életünket, velünk is történnek a dolgok, mi is gyászolunk időnként, mi is ápolunk időnként, hozzátartozót szeretünk időnként, vagy elválunk, vagy örülünk valaminek, vagy nagyon fáj. Hogyha éppen egy ilyen történetet hallunk, akkor ezek nagyon nehéz történések, hogy mit csinálunk akkor egy ilyen helyzetben.
1: Egyik beszélgetés mellett sem lehet elmenni nyomtalanul. Az ön lelkében mi ad erőt, hogy meg tudja tartani saját magát?
0: Én mindig is az életemben nagyon törekedtem arra, hogy legyen körülöttem olyan családi és szociális háló, akik a segítségünkre tudnak lenni, vagy az én életemben tudnak segíteni. Nekem szerencsére van olyan családom, akikkel amit meg lehet osztani, azt meg tudok osztani. Szerencsére vannak olyan barátaim, vannak olyan ismerőseim, akikkel szintén együtt tudok lenni. Nagyon sokat jelent, hogyha az ember le tud engedni időnként, hogyha van olyan idő, amikor el tud gondolkozni dolgokon, egyedül tud lenni, ki tud menni a természetbe, fel tud töltődni. Ezek nekem tudatosan rendelkezésemre állnak, tehát tudom azt, hogy csak akkor tudok adni, hogyha én feltöltve vagyok, lélekben és fizikailag is. Úgyhogy én erre megmondom őszintén, hogy nagyon figyelek, hogy ez a feltöltöttség, ez meglegyen bennem.
1: Egy olyan közösséget szeretne építeni, ahol az emberek nem félnek beszélni a problémáikról és a félelmeikről. Miért félünk ennyire segítséget kérni?
0: Én azt gondolom, hogy az alap az az, hogy még most sem szoktuk meg ezt. Még most is ciki segítséget kérni. És sokkal inkább kérünk maximum a szomszédtól, vagy a barátunktól, mint mondjuk szakembertől, vagy akár egy paptól, egy lelkiatyától. Elkezdődött most már egy folyamat, ahol mernek segítséget kérni, de még sok esetben most is ciki. Én azt gondolom, hogy ez egy érdekes ráeszmélés, hogy meglepő módon, mint említettem, sokan hívnak fiatalok is bennünket. Én azt hittem, hogy csak idősebbek hívnak. Valahogy benne van a levegőben az, hogy most már úgy kapálózik az ember. Érzi azt, hogy kell valami kapaszkodó. Kell valami talaj a lába alá. Kell valami, ami segíti őt lelkileg. Nyilván valaki spirituálisan próbál kapcsolódni, akár hit tekintetében, akár más úton, módon, de én azt érzem, hogy odáig azért már eljutottunk, hogy nagyon sokan érzik azt, hogy szükség van a kapaszkodókra, a lelki kapaszkodókra.
1: Miért olyan nehéz kimondani azt, hogy most segítségre van szükségem? Talán a szégyen, a gyengeségtől való félelem miatt?
0: Mind a kettő valószínűleg, a szégyen is, a gyengességtől való, illetve inkább nem tudják, hogy hogyan. Tehát, hogy egyáltalán mi történik velük. Tehát ezért borzasztóan fontosnak tartom az önismeretet, hogy tudjam azt, hogy mi a bajom, tudjam megfogalmazni, tudjam artikulálni. Mi a telefon túloldalán is sokszor tapasztaljuk azt, vagy én személy szerint sokszor tapasztalom azt, hogy felhívnak, és nem tudja megfogalmazni, hogy mi a problémája. Csak azt, hogy gond van, hogy valami baj van, és ez az én feladatom is, és én szeretem ezt kibontani, hogy amikor érzek valamit, az alapján, hogy ő megfogalmaz valamit, kiderül, hogy nem is feltétlenül az a problémája, csak nem tudja megfogalmazni, hogy mi a problémája, csak azt, hogy fáj, csak azt, hogy nem jól van. Én ezért tartom fontosnak azt, hogy ismerjük meg önmagunkat, mert akkor tudjuk eldönteni azt, hogy mi fáj, és mire van szükségünk.
1: Mondhatjuk ezt akkor, hogy inkább csak érzi az ember, hogy nincs jól, és kapaszkodót keres, vagy segítséget, hogy mi a tényleges alapprobléma, vagy az alap gondolat, ami most éppen fájhat?
0: Igen, egyértelműen lehet ezt mondani. Én például mondjuk úgy, hogy akár a depressziót, amiről már említést tettem, akár a pánikot említeném, mind a kettőnél például ugyanezt érzem. Tehát több emberrel beszéltem már, akinek mondjuk pánikrohama volt, és emlékszem rá, volt egy olyan hívó, egy fiatal lány, aki ült a Deák térnek a közepén, azt se tudta, hogy hol ül egyébként, csak sírt, és mondta, hogy nem jól van, alig tudott beszélni, szerencsére minket hívott, általában nagyon érdekes módon ChatGPT-n keresztül találják meg a telefonos lelkisegélyszolgálatot, éjszaka volt, tudta azt, hogy nem hívhatja föl a barátját, a szüleit, a családtagjait, beírta a ChatGPT-be, ennyi volt, ült a táskáján, és kiadta neki, fölhívott, és ő se tudta megfogalmazni, hogy mi a problémája, és ahogyan először fizikailag próbáltam neki segíteni, hogy egyáltalán levegőt kapjon, utána el is indult, és egy darabig elkísértem telefonnal hazafelé, és akkor beszélgettünk róla, a Deák tértől az Asztóriáig kiderült, hogy az anyukájával van némi konfliktusa, hogyha most itt feltétlenül okot kellene keresni, akkor ez biztos, hogy szerepet játszott, hogy ez a pánikroham kialakult, de ő maga nem így hívott, hogy nekem van egy ilyen gondom. Ő úgy hívott, hogy összerogyva, a földön ülve sírt, és nem tudta, hogy mi a problémája, csak azt, hogy nem tud tovább menni.
1: Ön szerint mi történik azzal az emberrel akkor, amikor végre kimondhatja valakinek azt, amit hosszú ideje magában hordoz?
0: Hát ez nagyon változó, hogy mi történik egy emberrel, amikor kimondhatja azt, amit. Volt egy nagyon érdekes hívó. Egy olyan hívó volt, egy olyan férfi, aki Magyarországon egy rossz házasság után, egy válás után elment Magyarországról, elköltözött. És egy olyan munkája volt, egy szakmunkás volt egyébként, de egy nagyon választékosan beszélő, intelligens szakmunkás ember, aki bejárta egész Európát, és sok-sok nyelvet megtanult. De valahogy megkeményedett abba, hogy ő elvált. nagyon szomorúan ment el innen, és ezt a szomorúságot nem tudta letenni a különböző országokba sem. Utána hazajött ide Magyarországra, 3 nyelvet nagyon jól megtanult, mert talán 10 vagy 15 éven keresztül volt kint, és hazajött, és aznap hívott engem, amikor teljesen véletlenül találkozott a volt feleségével az utcán. Sokkot kapott ott, akkor is fölhívott. Beszélgettünk egy órán keresztül, és mondta, hogy ő azóta nem beszélgetett erről az egészről, sőt, ilyen mélységben nem is beszélt arról, hogy ő miért ment el, és mi történt. Ami viszont döbbenetes volt számomra, hogy amikor a végén elmondta, hogy annyira jó volt beszélgetni, akkor azt mondta, hogy történt egy érdekes dolog. És mondtam, hogy mi? És mondta, hogy azt, hogy én végig magyarul beszéltem önnel. És mondtam, hogy miért érdekes ez? Hát egy magyar vonalon beszélünk. És mondta, hogy képzeljem el, hogy ő, amikor beszélt a főnökével, vagy egy gátlásosabb témáról beszél bárkivel, akkor nyelvet vált. Tehát nem azon a nyelven beszél, hanem elkezd váltani. Eddig még minden esetben, amikor egy számára kellemetlen témáról volt szó, akkor mindig nyelvet váltott. És azt mondta, hogy nagyon érdekes, hogy most nem váltottam nyelvet. És én mondtam neki, hogy lehet, hogy azért, mert nagyon meg akartuk érteni egymást. És ő azt mondta erre, hogy igen, valószínűleg azért, mert nem akartam lefordítani ezt a nyelvet most másra.
1: Ezek szerint már önmagában a kimondás is elindíthat valamilyen változást?
0: Azt gondolom, hogy ez a példa is mutatja, hogy igen, elindíthat, de az sajnos el kell fogadnom, de én nem tudom, hogy mit indít el. Hiszen azzal a pillanattal, hogy ő leteszi a telefont, én nem tudom, hogy elindított-e vagy nem. Remélem, hogy igen, remélem, hogy bizonyos beszélgetéseken indítanak emberekben változásokat. Néha kapunk is azért visszaigazolást, hogyha újra visszahív, de ezt nem tudhatjuk. Ennek ez a furcsasága, ez a nehézsége, el kell ezt fogadni, a telefonos lelkisegélyszolgálat ilyen.
1: Miért lehet felszabadító, ha valaki ítélkezés nélkül meghallgat minket?
0: Hát ezt lehet, hogy nem tőlem kellene megkérdezni, hogy miért lehet felszabadító. Én minden esetre nagyon törekszem arra, hogy nagyon elfogadó módon is ítélkezés nélkül hallgassak meg embereket. Azt nem tudom, hogy mit okoz az emberekben, de hogy bizalmat, az biztos. És ez engem jó érzéssel tölt el, amikor azt érzem, hogy megnyílik valaki. Pont attól, hogy nem ítélkezem. Volt már olyan, most egy kicsit zavarban vagyok, mert nem tudom, hogy kimondhatom-e azt, hogy inkább nem mondom ki, hogy hívott valaki. Valóban egy nagyon furcsa dolog miatt hívott, és ő hosszasan taglalta azt, hogy ő nagyon fél attól, hogy én el fogom ítélni. Tehát ezzel kezdte a telefonhívást, és legalább 4 mondaton keresztül azt mondta, hogy ő nagyon fél, hogy elítélem. És mondtam, hogy ha meg se próbálja elmondani, akkor nem tudom bebizonyítani, hogy nem ítélkezem. És elmondta, és valóban egy olyan dolgot mondott el, amivel nem tudunk nagyon azonosulni, de én akkor is azt éreztem, hogy ha valaki megoszt egy ilyet, akkor nekem még van esélyem arra, hogy egy kicsit rádöbbentsem őt arra, hogy ezzel orvoshoz vagy pszichológushoz kellene fordulni, és változtatni kellene ezen, nem a lelki segélyszolgálatot hívni. Ez az első lépésnek nagyon jó, de itt szakemberre van szükség.
1: Lehet-e egy ilyen beszélgetés vagy a podcast egyfajta első lépés ahhoz, hogy valaki maga is segítséget merjen kérni?
0: Azt gondolom, hogy igen, lehet. Szintén az elmúlt években történt egyfajta változás ezen a területen. Mint említettem, elképzelhető, hogy ez a ChatGPT miatt is van, meg amiatt, hogy nagyon sokszor írják le különböző újságcikkek után, televíziós riportok, videók után, hogyha bárki bajban van, akkor hívja a telefonos lelkisegélyszolgálatot is, annak mindenféle formája fel van sorolva, és ezért azt gondolom, hogy sokkal többen hívják már, de tény és való, hogy akár segíthet bizonyos embereknek, akik eddig még nem tudtak erről, a podcast is.
1: Van-e olyan pillanat a segítő munkájában, amikor azt érzi, ezért volt értelme felvenni a telefont?
0: Szerencsére nagyon sokszor érzem azt, mint mondtam, én azt tűztem ki célként, hogy egyszerűen mindent megteszek azért, hogy egy picit jobb állapotban, legalább egy picit jobb állapotban tegye le a telefont az, aki velem kapcsolatba lép. És olyan erősen fókuszálok, egyébként ez mentálisan sokszor így le is fáraszt, mert tényleg olyan erősen fókuszálok először arra, hogy megértsem az ő problémáját, megértsem magát az embert, rá tudjak kapcsolódni, utána pedig, hogy tudjak legalább egy kicsit segíteni, úgyhogy szerencsére ez elég gyakran előfordul.
1: Mi kell ahhoz, hogy az ember minden nap igent mondjon erre a hivatásra, ha nevezhetjük ezt hivatásnak?
0: Itt azt gondolom, hogy kettős válaszom van erre, mert egyrészt én még nem olyan nagyon régen vagyok telefonos lelkisegélyes, bennem még megvan az első tűz, az izgalom. Szerintem bárkiben benne van, hogyha egy olyan munkát, hobbit, elfoglaltságot választ, amit nagyon szeretett volna. Én ezt nagyon szerettem volna, tettem érte sokat, ezért bennem még bennem van ez a nagyon erős lendület, hogy nagyon szeretnék segíteni. De azt gondolom, hogy nem is szeretném később csinálni, vagy sokáig csinálni, hogyha nincs meg bennem a kíváncsiság. A kíváncsiság és a segítségnyújtási vágy. Tehát azt, hogy én akarjak segíteni az embereknek, és érezzem magamon, hogy képes vagyok rá. Ez kell talán ahhoz, hogy ezt tudjam mindig csinálni.
1: Ön nap mint nap mások történeteit hallgatja. Mit tanított önnek ez a sok emberi történet saját magáról és az emberekről?
0: Nagyon sok mindent tanított, azt gondolom, de hogyha mégis röviden kellene erre válaszolni, talán azt, hogy nagyon sokfélék vagyunk. Minden szempontból sokfélék vagyunk. Sokfélék vagyunk abból a szempontból, hogy miben igénylünk segítséget, hogy ezt hogyan artikuláljuk, hogy hogyan tudunk tovább lépni, hogy milyen nehézségeink vannak. Szóval még annál is sok színűbbek vagyunk, mint ahogy eddig gondoltam. Pedig eddig is sokféle embert ismertem az egyéb munkáim kapcsán. Talán úgy fogalmaznék, hogy mindenki él egyfajta buborékban. Nyilván ez a buborék, ez kisebb vagy nagyobb, kinek milyen. Én azt gondoltam, hogy én egy ilyen nagyjából közepes buborékban éltem eddig, van egy életem, van egy kapcsolatrendszerem, de ebből azért mindig kikilesegettem az egyéb munkáim kapcsán. Most ez a buborék sokkal-sokkal nagyobb lett. Ezáltal én is színesebb lettem, hogy jobban kilátok ebből, és érdemes mindenkinek kilátni, mindenkinek egy kicsit tágítani ezt a buborékot, akkor is, hogyha van egy szocializáltsága, van, amiben él, de abból mindenképpen mondhatom ezt komfortzónának, mondhatom akárminek, hogy érdemes látni, vagy kinézni ebből, kitekinteni ebből, és tudni azt, hogy másféle emberek is léteznek, másféle gondolkodások is léteznek, mint ahogyan mi élünk és gondolkodunk.
2: Talán mindannyian megtapasztaltuk már, milyen sokat jelent, amikor egy nehéz pillanatban van valaki, aki egyszerűen csak meghallgat bennünket. Nem feltétlenül ad kész válaszokat, nem old meg helyettünk mindent, csak mellettünk marad. Vendégünk kilétét nem fedhetjük fel, hiszen ennek a szolgálatnak éppen az anonimitás a legfontosabb része. De talán ma közelebb kerülhettünk ahhoz, hogy megértsük, mi történik a vonal túloldalán, amikor egy ember időt, figyelmet és jelenlétet ad egy másik embernek. Megköszöni figyelmüket a technikai munkatárs Biksa Levente, a riporter Tóth Kata nevében is a szerkesztő Kékesi Enikő.
3: Elhangzott a tükörkép. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Sorozatunkkal legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időpontban jelentkezünk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Huszonhárom óra. Következik a teljességünk felé.

0: Köszönti Önöket a szerkesztő Csúth Judit. A teljességünk felé beszélgetéseiben hétről hétre arra keressük a választ szakértőinkkel, hogy mi teheti teljesebbé életünket, önismeretünket, miként segíthetjük mindennapjaink működését. Mai adásunk vendége Vaskor Gréta, meseterapeuta, mentálhigiénés szakember. És egy idézettel kezdeném, ami így hangzik: mesélek és történeteket hallgatok. A te történetedet hallgatom, és kíváncsi vagyok, hogy mit szeretsz benne, és mit változtatnál meg, mi az, ami erőt ad, és mi az, ami megkötő teher, és mi a tanító tapasztalat. Módszereimmel abban segítek, hogy a történetedet jobban megértsd, akár jobban kibontsd, találj új megküzdési módokat, abban segítek, hogy megtaláld a saját helyed, hogy saját történeted főszereplőjévé váljál. Lehetsz elégedettebb, élhetsz boldogabb, teljesebb életet, lehet más utad. Ezt ugye az ön honlapjáról idéztem most. Azért is tetszett meg, mert egyébként ebben is benne van ugye a teljesebb szó, és az adásunk címe is teljességünk felé. És azt hiszem, hogy ebben minden benne van, ami ahhoz kell, hogy egy meseterápiáról beszélgessünk. Nem ez az első alkalom, hogy ebben a magazinban erről szó esik, de azért egy picit nézzünk rá, hol tart most ez a területe a mentálhigiénének, milyen területeken használják, mi az, ami most akár az ilyen szakmai beszélgetésekben igazán előtérbe kerül.
1: A mese és a mesével való munka, úgy látom, úgy tapasztalom, úgy élem, hogy talán a virágkorát is éli, vagy új virágkorát éli. Hol lehet használni, hol használjuk? Természetesen a gyerekeknél, gyerekek körében, mindenféle szinten és életkorban, és hát természetesen a felnőtteknél is. Mert a mese, a történet az egy nagyon univerzális történet, az embernek szól. Használják a segítő szakma tulajdonképpen minden spektrumában, minden szélességében. Használják akár pszichológusok, használják mentálhigiénész szakemberek, használják pedagógusok, élnek vele. És szerintem egy nagyon-nagyon jó, nagyon izgalmas, akár nagyon biztonságos formája lehet egy önismeretnek, annak, hogy a saját történetünket minél jobban, minél valóbban, minél igazabban tudjuk élni.
0: Hogyan alakul mindez a digitális világunkban? Egészen elkeserítő adatokat hallottam a múltkor egy beszélgetésben. Arról volt szó, hogy borzasztóan lecsökkent az egymással beszélgetve töltött idő a családokon belül, a gyerek és a szülő között. Tehát ez a fajta csetelős világ, amikor folyamatosan üzeneteket váltunk, és egy állandó rohanásban vagyunk, nem kedvez a történeteknek és a meséknek. Ezt tapasztalják önök is?
1: Hát akik hozzánk fordulnak segítségért, azok pont azért jönnek, mert szeretnének valami más kapcsolódási szintet, de a csetelés az nem történetmesélés, azok ilyen nagyon-nagyon apró szilánkok és darabok, és a mesék, a történetek azok pedig pontosan abba hívnak be minket, hogy egy ívet, egy teljességet járjunk be. A mostani digitális világ különben nagyon sok mindennek nem kedvez, azt hiszem, és nagyon nehéz dolga van a mostani gyerekeknek, meg a fiataloknak, meg talán nekünk is felnőtteknek, mert olyan, mint hogy így körülöttünk így folyamatosan, ha most mesei nyelven mondanám, akkor sárkányok, boszorkányok, ördögök keringenének, és most a mesei térben gondolom ezt, és mindenféle kihívásokat adnának, és nekünk, mint hősöknek az lenne a feladatunk, hogy ezeket elhárítsuk, és menjünk a saját utunkon. De pont a mesélés segít szerintem, akárha a pedagógusok használják és beviszik például a történeteket, a meséket, hogy megmozdítsák azokat a belső képeket, azokat a tartalmakat, tudatos, tudattalan tartalmakat, amiben rengeteg csoda van, és a mesék erre nagyon-nagyon jó hívó szavak, nagyon jó felületek vissza tudnak vezetni minket, akár a saját történetünkhöz és ahhoz, hogy kapcsolódjunk. És amikor én például mesélek felnőtteknek, én élőszóban mesélek, vagyis fejből, és ott van sok-sok ember, vagy akár kevesebb, akkor nagyon-nagyon hamar közösségé tudunk formálódni. A meséken keresztül egy közös történetbe vagyunk. Nagyon hamar meg tud születni az a varázs, annak az élménye, hogy együtt vagyunk, és valamit közösen élünk át. És amikor olyan csoportom van, ahol mesével dolgozom, és élőszóval ott is mesélek, az a tapasztalatom, hogy például a csoport formálódása, a csoport kapcsolatok sokkal intenzívebben, hamarabb jönnek létre, mint hogyha nem használnék történeteket, nem hívnám be a történeteket ebbe a csoport folyamatba, csoport munkába. Úgyhogy a történetek, a mesék, mert hát nem csak mesék vannak, hanem nagyon-nagyon sok-sok fontos és igaz történet van, ami az emberiség történetében szerintem nagyon-nagyon fontosak és pótolhatatlanok. És csettel nem fogunk pótolni semmi fontosat, annak is megvan a maga helye. Ha sietünk, ha elkésünk, ha van egy rövid üzenetünk, tökéletes egy rövid üzenetet írni, de az emberi kapcsolódást azt nem fogja kiváltani és mélyíteni sem.
0: Ugye ebben a bevezető idézetben is utalt arra, hogy az önismerethez is a történet, a mese az fontos lehet. Ugye itt volt ez a mondat, hogy a saját történetünk főszereplőjévé válni. Tehát, hogy ezt az egészet lehet onnan is nézni, hogy az önismeret szempontjából a saját történetem, vagy az a történet, amit nekem mesélnek a születésem óta a családomról, vagy a mi őseinkről, hogy az mennyire meghatározza az embert. És ez lehet egy nagyon pozitív dolog is, de lehet olyan is, ugye erre is volt utalás ebben az idézetben, hogy valami megkötő teherként van benne a történetünkben. Ezt mennyire érezzük, tudjuk, hogy mindenkinek van egy saját története, ami ilyen meseszerűen is értelmezhető.
1: Hát az a célom, vagy az a célunk, akik dolgoznak mesékkel, történetekkel, hogy ez tudatosodjon, hogy nekünk történetünk van, vagy én pár és családterapeuta is vagyok, tehát mikor családokkal dolgozom, hogy igenis a családnak van egy története, nem ér véget, és nem ott kezdődik, ahol én elindultam, ahol én megszülettem, hanem nekem van egy előtalált történetem, a családomnak is van, sőt, a nemzetségnek is van, az országnak is van, és nem mindegy, hogy hogy meséljük, illetve meséljük, de azt sem mindegy, hogy hogy meséljük ezeket a történeteket. Nagyon fontos, hogy az embereknek, a kisgyerekeknek, a nagyoknak, a felnőtteknek, egy nemzetnek legyen története. Mert erőt tud adni, de ez a történet nem kell, hogy feltétlenül hősénekek sorozata legyen. Tehát, hogy lehet benne szó a kudarcról is, a nehézségről is, hogyha ezt úgy tudjuk átadni, hogy ebben mi a megküzdés. Hogyan tudtunk ezen tovább lépni, mivel hogy mi itt vagyunk, hallgatjuk a történetet, meséljük, tehát mögöttünk egy olyan sor van, olyan ősök sora van, aki valahogy valamiképpen megküzdötte, és el tudtunk ide jutni vele. Tehát nagyon fontosak ezek a történetek, és visszatérve a családterápiára, mindig biztatjuk a szülőket, hogy meséljék a család történetét. Meséljék a nagyszülők, dédszülők, még régebben élteknek a történetét, és lehet, hogy már csak egy fénykép van, egy tárgy van, de azt is oda lehet adni. Ez a dédpapádnak a... És akkor oda, vagy ez a könyve, ez a fényképezőgépe, itt volt a lakásuk, a házuk, mert ez a gyereket, a gyermeket tulajdonképpen legyökerezi, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy legyenek ilyen gyökereink, és ezek a családi történetek ide tudnak minket gyökeresztetni. Ugyanúgy jó, ha van a nemzetnek is története, vagy egy nagyobb közösségnek, vagy az emberiségnek is van egy közös története, vagy történetei, és például a népmesék azért nagyon-nagyon izgalmasak, mert olyan történeteket adnak, hogy lehet, hogy egy északi népnek, vagy egy ázsiai népnek a története meséje, és mégis én abban itt, Európa közepén magamra tudok ismerni, és akkor valahogy tudom azt érezni, hogy nekünk van egy közös történetünk, nekünk az embereknek. Úgyhogy szerintem fontos. És azért is, mert különben meg szerintem nagyon izgalmas és élvezetes történetet hallgatni, és a mi gondolkodásunk, az embernek a gondolkodása, agya, az a történetmesélésre van behuzalozva, beállítva. Mindent sokkal hamarabb meg tudunk jegyezni, és tudunk rá emlékezni, ha az történetként van átadva. Annak megvan a maga belső struktúrája, rendje, üteme, dinamikája.
0: Hogyan válhatunk főszereplővé? Egyáltalán honnan tudhatjuk, hogyha nem vagyunk azok, vagy hogyha úgy érezzük, vagy valaki most elgondolkodott, hogy hát lehet, hogy én tudnék a történetemem ezt-azt változtatni, akkor mit lehet tenni?
1: Ez nagyon izgalmas, ez a életünk főszereplője, ez tulajdonképpen a népmességből is jön át ez a, az a fogalom, hogy én szoktam vele dolgozni, mert az én történetemnek jó esetben én vagyok a főszereplője, de egy másik ember történetében én nem főszereplő vagyok, hanem egy segítő, egy útnak indító, és most mesei szerepeket mondok, útnak indító, adományozó, hát lehetőleg nem ellenfél és károkozó, de hogy vannak szerepeink? Hogy lehet tudni, hogy ez a mi történetünk, hogy mi a helyünkön vagyunk? Azt gondolom, hogy ez talán egy érzés, érzet, amikor azt érezzük, hogy van egy tengelyünk, van egy kapcsolódásunk a fenttel, a lenttel, a mögöttünk állókkal, és amit teszünk, amiért teszünk, azt a magunk és a közösségünk jobbításáért tesszük. Tehát nem másnak az érdekeit szolgáljuk, vagy kiszolgáljuk, viszont a mi érdekünk és a közösség érdeke valahogy harmóniába is tud kerülni. És bizony nagyon sokszor van az, amikor például családokkal dolgozom, vagy párokkal, vagy egyéni folyamatban, hogy azt mondja valaki, de hát ez nem is az én vágyam volt, vagy ezt nem is én akartam. Nem is tudom, hogy miért vagyok itt. Ez lehet, hogy anyám, apám, bárki vágya, óhaja, sóhaja, és egyszerűen egy olyan helyzetben, munkában, kapcsolatban találja magát valaki, aki azt mondja, de hogy ez nem rólam szól, ez nekem nem jó, ezt nem értem, hol vagyok én? Hol vagyok én ebben a történetben? Na, akkor gyaníthatjuk, hogy hát nem vagyunk életünk főszereplője. És hogy ez szerintem nem jó nekünk sem, és hogyha gyermekeink vannak, akkor azoknak sem jó, hogy a szüleik, édesanyjuk, édesapjuk nem a saját tengelyükben, nem a saját történetükben vannak. Mert igazából onnan tudunk szerintem a világba tenni, jót tenni, építeni, növeszteni, életet védeni, hogyha ott benne vagyunk a saját történetünkben. Két lábbal állunk, a miénk, tudjuk honnan jöttünk, tudjuk hová megyünk, a kapcsolataink rendben vannak, akkor például ez is mutatja, hogy akkor benne vagyunk ebbe a saját élet történetében.
0: Hogyan tudunk rálátni a történetünkre? Hogyan tudjuk ezt kívülről szemlélni? Mert azt gondolom, hogy ebben az ember annyira benne van ugye a mindennapokban, és a mindennapoknak van egy ilyen folyása, ami ügyintézés, ami munka, ami egyfajta rutin. Üzemeltetünk egy életet, egy családot legtöbbször, és hogy erre olyan nehéz rálátni. Tehát, hogy nekem mindig az a tapasztalatom, és itt ebben a műsorban sokszor előkerül, hogy az az igazság, hogy ehhez az időt megtalálni, hogy egy olyan kicsit lassabb állapotba belekerülni, amikor kívülről rá tudok nézni, hogy mi is ez az én történetem most, akkor ezt igazából hogy is mesélem? Biztos, hogy így történt? Ez ugye akár évtizedekre visszamenőleg. Valóban ez annyira nagy trauma volt nekem, vagy csak valamiért így szoktam meg, vagy valamiért egy hasonló dolgot az én családomban mindig így meséltek? Tehát hogy lehet idáig eljutni?
1: Fontos, amit mond, hogy amikor sietünk, rohanunk, működtetünk, akkor nem biztos, hogy tudunk találkozni azzal, ami van. Bár néha azzal is találkozunk, és hogy itt a lassítás nagyon fontos. Hogy legyen akár a napnak, akár a hétnek, akár a hónapnak, vagy az ünnepekben legyen megállásunk, legyen leállásunk, amiben tényleg meg tudunk állni, magunkra tudunk nézni, vissza tudunk pillantani, hogy ez most hogy van, mint van. Tehát, hogy lassítani kell, rohanva nem lehet. Rohanva rengeteg mindent nem látunk, nem nyílnak ki, nagyon fontos terek, ajtók, hogyha nagyon-nagyon sietünk, de tudom, nekem is van, amikor sietni kell, amikor működtetni kell a családot, amikor meg kell főzni, amikor egyszerre zsonglőrködni kell, nagyon-nagyon sok feladatnál. De azért talán a napnak is vannak pillanatai, a hétnek is vannak olyan részei, terei, megszentelt helyei, ahol meg lehet állni, és akár nagyon tudatosan ezzel az énnel, ezzel kapcsolódni, és ránézni, hogy akkor én most hogy vagyok ebben, mint vagyok ebben. És ez szerintem nagyon, nagyon-nagyon fontos. És amit mondod, hogy ha visszatekintünk egy régebbi történésre, az egész biztos, hogy már másképp fogunk ránézni, mint amikor akkor történt. És ez megint nagyon természetes és emberi. Ugyanis a múlt az bennünk van itt a jelenben, ahogy mi emlékezünk rá. Tehát nem mi visszagyalogolunk 10 évvel ezelőttre, és akkor ugyanazt fogjuk találni, hanem itt bennünk idézzük, bennünk magunkban keletkezik, és mi változunk, és ez természetes. Jó esetben bölcsülünk, okosabbak leszünk, bölcsebbek, és másképp nézünk egy-két nehezebb élettörténetre, már látjuk, hogy mi miért történt, mi miért kellett, vagy elfogadóak leszünk, megengedőek egy nem jó döntésünk által, és így formálódik bennünk a történet. Tehát a történetünk folyamatosan íródik, még akkor is, ha esetleg nem vesszük észre. De milyen jó, amikor mi tudjuk elmondani, és milyen jó, hogyha ebben a történetben tudunk mozogni, és egy kicsit lehet mozgatni is, átkeretezni, kicsit megmozdítani, kinyitni még arra, emerre. Ez is például nagyon jó lehetőség, hogy ránézzünk, hogy akkor most mi hogy vagyunk, mint vagyunk, de hogy lehet ránézni még történetünkre? Hát a másik szemében, tükrében, szívében is látjuk a saját történetünket, szerintem. A kapcsolatainkon keresztül is sok mindent meg tudunk magunkról tapasztalni, vagy például egy meseterápiás foglalkozáson, vagy művészetterápiás foglalkozáson, vagy egy beszélgetésen nagyon sok minden vesz minket körben, és ezek tükrök tudnak lenni, modellek tudnak lenni, és hogyha akarjuk, szeretnénk, akkor meg tudjuk látni magunkat benne.
0: A teljességünk felé mai adásának vendége Vaskor Gréta meseterapeuta volt. Vele folytatjuk a beszélgetést a jövő héten is. Tartsanak velünk, akkor is köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Csút Judit.

0: Kövi Szabolcs szerzeményeiből válogattunk.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. A hangolóban most hallgassák meg Beethoven 5. F-dur tavaszi szonátáját, Baráti Kristóf és Würcz Klára előadásában.

Beethoven 5. F-dur tavaszi szonátáját hallották Baráti Kristóf és Würcz Klára előadásában. A hangoló hátralévő perceiben következzen Beethoven A-dur Kreutzer szonátájának 3. tétele. Az előadók ismét Baráti Kristóf és Würcz Klára lesznek.

Elhangzott a hangoló. Kedves hallgatóink, ezzel mai adásunk véget ért. Köszöni egész napi figyelmüket a hangtechnikus Csák Éva és Bójás János, a hírszerkesztő Reichlin Krisztina, a zenei szerkesztő Varga Ramóna, valamint a bemondó Tóth Zsófia és Harcsik Róbert. A pihennétérőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Köszönjük, hogy a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Kedves hallgatóink, 2026. szeptember 15-e kedd van. Kellemes éjszakai rádiózást kíván a hangtechnikus Bójás János nevében is a bemondó Harcsik Róbert. Éjfél múlt 3 perccel.

Friedrich Chopin opusz 67 numero 3-as C-dur mazurkáját a Gardénia Klarinét Konszort szólaltatta meg. 0 óra 5 perc. Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Nagyon meglepett, hogy Anzelm atya Sára alakja kapcsán a nevetést emelte ki. Amit korábban Sáráról olvastam, az inkább a terméketlenségével állt kapcsolatban. Nagy hatással volt rám az a gondolat, hogy Sára nevetésére figyeljek, és a női életöröm és könnyedség jeleként értelmezzem. Amikor a nők fájdalmas helyzetben vannak, vagy túl nagy teher van rajtuk, könnyen megfeledkeznek a bennük rejlő nevetőről. Feszültnek és örömtelennek érzik magukat, nem tudják megközelíteni gondtalan oldalukat. Ha ilyenkor valamilyen vicces dolog megnevetteti őket, rögtön érzik, hogy addig mennyire hiányzott nekik ez az erő. A nevetés feloldja a feszültségüket. Újra érezni kezdik az örömöt és a jókedvet. Egyszerre minden könnyebb lesz. A nevetés újra egyensúlyi helyzetet teremt, és azt az érzést erősíti bennük, hogy valahogy majd csak megoldják a helyzetet. Az ősi japán Sintó vallásban nagy tiszteletnek örvendett a tánc és a vidámság istennője, aki a templomokban jókedvűen táncolt a többi isten előtt, megnevettetve azokat. E nevetésre a napistennő kíváncsian előjött barlangjából, ahová bánatában bújt el. Így a nevetés, a világosság és az élet földre való visszatérését jelentette. Azok a nők, akik egy nehéz életszakasz után újra tudnak nevetni, át tudják érezni a fény és az élet visszatértét. Hisz új elevenséget éreznek magukban, és újra tudják, mit jelent boldognak lenni. Talán így érzett Sára is, amikor Isten megígérte, hogy új életet ad neki. Sok nő élt már át olyan időszakokat, amikor azt kell kibírni, hogy semmi sem mozdul. Mintha a szárazság ideje jött volna el, semmi sem növekszik, semmi új nem bukkan fel. Reménytelennek tűnik a helyzet, és talán úgy érzik, hogy cserben hagyta őket az élet. Ám egyszer csak felcsillan valami, ami pozitív változást jelez. Remény fakad, hogy valami új születik. Visszatér a derű, és újra tudnak nevetni, mint Sára. A nők valóban szívből tudnak kacagni. A nevetés annak az egyik kifejeződési formája, hogy felette állunk az élet dolgainak. A családomban is ezt éltem meg. Édesapánknak egy kis műszaki boltja volt, amely a háború után házunk földszintjét foglalta el. Gyakran megesett, hogy éppen ebédeltünk, amikor lent csöngedett egy vevő, gondolván úgyis mindig otthon vagyunk. Apám sokszor bosszankodott emiatt. Két húgom azonban úgy reagált a vásárlók zavaró csengetésére, hogy elkezdték utánozni a csengő hangját. Ez nagy nevetést váltott ki belőlünk, még édesapám is önkéntelenül felnevetett. De néha túl sok volt neki. Nem fért bele az erkölcsi felfogásába, hogy kinevessünk másokat. De a testvéreim csak nevettek, és nevetésükkel vidámságot és könnyedséget vittek a zavart helyzetbe. Amit a húgaim gyermekkorukban ösztönösen tettek, arra sok nő képes. Amikor például az élményeikről mesélnek egymásnak, szívből tudnak nevetni. Ebben a női nevetésben nagy erő rejlik. A nők sokszor ezáltal tudnak felülemelkedni a dolgokon, vagy azokon, akik dönteni akarnak felettük, és fölébük kerekedve szabadnak érzik magukat. A nevetés felszabadít a gondokról való panaszkodás alól. A hétköznapi és a banális nevetés tárgyává lesz, és így elveszti nyomasztó jellegét. Amikor a nők találkoznak és együtt nevetnek szívből, megerősödve mennek haza. Nem biztos, hogy új stratégiát dolgoztak ki a napi gondok leküzdésére, de könnyedséget visznek magukkal, így a hétköznapokat is könnyedebben tudják hordozni. Nem hagyják, hogy a felbukkanó nehézségek lehúzzák őket. Humorral közelítenek a problémákhoz. A nők, ha magányosnak érzik magukat, de szívből együtt tudnak nevetni más nőkkel, azt érzik, hogy ez az élmény áttöri a magányukat. Az együttnevetés újra életre kelti őket. Megmutatja, hogy mit jelent örülni az életnek és előre tekinteni. A nők legjobban saját magukon tudnak nevetni, a tökéletlenségükön vagy a más emberekkel való szokatlan élményeiken. Az együttnevetés közös tűzhely lehet a nők számára, ahol felmelegedhetnek. De nem csak hangosan tud nevetni a nő, hanem magában is, mint Sára. A nők képesek a könnyedség és kedvesség légkörét megteremteni maguk körül. Rámosolyognak az üzletben lévő vásárlóra. Mosolygós arccal lépnek be az irodába. Mosollyal üdvözölnek valakit.
Egy férfi, aki szívinfarktus és depresszió miatt egy ideig kolostorunk lelki gyakorlatos házában vendégeskedett, elmesélte, hogy milyen boldoggá tette őt az, amikor egy boltban egy barátságos eladónővel beszélgetett. A nő egyszerűen csak rámosolygott. Szóba elegyedtek. Bensőséges, mégis szabad és könnyed beszélgetés alakult ki közöttük. Jót tett neki. Sok nő rendelkezik azzal a képességgel, hogy könnyedén mesél, és közben nevet. És ez nem mesterkélt felszínes vidámság. Valódi kedvesség, könnyedség és öröm atmoszféráját teremti meg. Talán az anyaság egyik oldala ez, a létigenlése, a létezés öröme, az a belső könnyedség, hogy segítem valaminek a növekedését, de nem mindent nekem kell megtennem. A nevetés összekapcsol másokkal. Helmut Plessner filozófus úgy véli, a nevetés csak akkor teljes, ha a társaságban mások is nevetnek. A nők szeretnek együtt nevetni. Nevetésük ragadós, közösséget teremt. Persze van másfajta nevetés is. Ismerek egy nőt, aki bár sokszor nagyon kicsinynek és kétségbeesettnek érezte magát, társaságban gyakran ő volt a tréfamester. Körülötte mindig nagy nevetés volt, ami azonban nem tette őt felszabadultá. Ezzel palástolta kétségbeesését. A nevetés védelmül szolgált, hogy ne kelljen megmutatnia, milyen is valójában. Ezzel hárította el, hogy bárki túl közel kerüljön hozzá. A női nevetés szép példája, amikor egy édesanya reggel rámosolyog gyermekére. Akkor is rámosolyog, ha a gyermek megütötte magát, és a sírás határán van. A nők megtanulták, hogy nevetésük, mosolyuk gyógyír lehet. A nők sírni is tudnak, nem csak nevetni. Nem fojtják el fájdalmukat, könnyebben ki tudják fejezni, mint a férfiak. Sok nő így reagál a hétköznapok során tapasztaltakra. Nem engedi, hogy a külső történések határozzák meg. A nevetéssel egészséges távolságot tud tartani azoktól. Nem veszi annyira komolyan a hétköznapi dolgokat. Nem húzza fel magát olyan könnyen, mint sok férfi. Azzal, hogy tud nevetni, megküzd a hétköznapokkal, és egy kis vidámságot és könnyedséget csempész az átlagosba, a banálisba. A hétköznapok során mindannyiunknak jót tenne, ha többet élnénk a bennünk lévő nevető erejével. A nehezebb élethelyzeteket is könnyebbé tehetnénk így. Zsákutcába futó helyzetekben a humor egy másik megközelítésre vezethet, amely mindenki számára felszabadítóan hat. Rajtunk múlik, hogy élünk-e ezzel az új elevenséget szülő képességünkkel, vagy elfojtjuk. Ha a nehézségek közepette meg tudjuk mutatni a könnyűséget, akkor mindenki bizakodóbbá és nyugodtabbá válik.

0: Kékesi Jenikő olvasott fel Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből. 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit innen a rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Egy Juhász Gyula vers, és egy megrázóan szép Móric novella kapcsán, Kis Samu Jóska volt a novella címe, már szóltunk az első világháború, vagy ahogyan akkor nevezték, nagy háború irodalmi lenyomatairól, utóéletéről. Most Erik Maria Remarque ismert regénye, a Nyugaton a helyzet változatlan című műve hív bennünket az emlékezésre. A regény fordítója, kedves hallgatóink, Benedek Marcell írja a könyv utószavában. Bármennyire szégyeljük is, legyen bátorságunk megvallani nekünk, egyre fogyatkozó öregeknek, akik érett férfiakként láttuk az első világháború kitörését. Igen. Legyen bátorságunk megvallani, hogy az első hetekben sokan közülünk elhittünk mindent, amit az újságok írtak. Hogy a háborút ránk kényszerítették, hogy népünk lelkesen áldozza életét és vérét a trónörökös pár megbosszulásáért, sőt még azt is, hogy az addig agyalágyultnak gúnyolt osztrák tábornokok diadalra fogják vezetni seregeinket. Örömmel üdvözöltük a háborús cenzúrát, abban a hitben, hogy ez nyakát szegi az álhíreknek. A hivatalos jelentésekben mindig a tiszta igazságot olvashatjuk. A nagy cél, a végső győzelem érdekében félretettük ellenzékiségünket, Habsburg gyűlöletünket, még szociális követeléseinket is. Majd a háború után. A lelkesedést hamar lehűtötték az első sebesült vonatok, de az öncsalás még sokáig folytatódott. A vereség képe olyan borzalmas volt, hogy az élet ösztön parancsára ragaszkodtunk vakságunkhoz, akár csak a halálos beteg, aki kapva kap a legegyügyűbb biztatáson. Amikor a szemek nyiladozni kezdtek, nálunk is, meg a másik oldalon is, már réges-régen késő volt. Már tudtuk, milyen keveseknek érdeke a háború. Már kezdtük sejteni azt is, hogy semmit sem fog megoldani. Már az a tudat is derengeni kezdett bennünk, hogy az utolsó háború jelszava is hazugság, az egyszer elindult milliókat tipró vas szörnyeteget nem lehetett útjában megállítani. Ki kellett tartani fronton és front mögött, a végső összeomlásig, immár nyitott szemmel, de fölpeckelt szájjal. És folytatódik még tovább ezután is Benedek Marcell igen szuggesztív utószava. Kedves hallgatóink, Erik Maria Remarque egy kisvárosi könyvkötő fia volt, 1898-ban született, és a tanítóképző padjából került egyenesen az első világháborúba. 20 éves korában szerelt le, megsebesült. Ő és társai, akikkel egyszerre is ugyanahoz a századhoz vonultak be, semmi egyebet nem láttak a világból, csak az iskolát és a frontot. Szentül hitték mindazt, amit tanáraik meggyőződésből, kötelességtudásból, vagy akár kényszerűségből szavaltak nekik. A regényben szerepel egy döbbenetes jelenet. Ugye a főhős Paul Baumer magát rajzolta meg ebben a nagyon szép figurában, Remarque. Ugyanolyan életidős, mint a könyvnek a szerzője. Kikerül korán a frontra, és megjárja a poklok poklát, kedves hallgatóink. Na most az a beszédes jelenet számomra a következő. Mint szabadságos katona, hazamehet szülővárosába. És a következő jelenettel találkozunk. A vendéglő kerti asztalai mellett ott ülnek a tanárai. És megindul közöttük a beszélgetés. Leültetik Paul Baumert. És akkor jön rá a főhős arra, hogy egy világ, talán nem is egy világ, kettő is elválasztja őket egymástól. Hogy ezek az emberek semmit nem tudnak arról, hogy mi történik odakint a fronton. Hogy szólamokban, szóvirágokban beszélnek erről a tragédiáról, mert nincsenek fizikailag jelen, mert a fegyveres halál közelsége nem érinti őket. Semmit nem tudnak erről a borzalomról. És úgy érzi a főhős, hogy idegen már számára ez a környezet, ez a kisvárosi környezet. Idegenek számára a tanárai. Idegenek számára a barátai, akik nem mentek ki a frontra, és idegenek a szülei is. A szekrényben még ott lógnak a rövid nadrágjaim. Ez az egyik legszebb mondat a könyvnek, mondja Paul Baumer. Oly rövid idő telt el azóta. Miért múlt hát el örökre? Azt érzi, amit annyian fogalmaztak meg a világirodalomban, hogy nem lehet visszatérni. Bizonyos helyzetekben nem lehet már visszatérni. Ha megjárjuk a poklok poklát, már más emberek leszünk, mint akik voltunk korábban. Elmúlik az a világ, ahonnan kiléptünk, mert minden megváltozott bennünk. És akkor kéri vissza helyezését századához. És megdöbbentő ez az utolsó leírás, amit idézni fogok önöknek. Kiszólítás, így mondja a régi magyar irodalom ezzel a szép kifejezéssel, azt a gyanútlan állapotot, amikor minden olyan szép, és a halál előtti órában, percekben minden megszépül. Úgy tűnik, hogy megussza a háború utolsó hónapjait, heteit. 1918 nyarát írjuk, aztán majd 1918 októberét. A fák tarkán aranyosan csillognak. A madárberkenye bogyói kipiroslanak a lombok közül. Országutak fehéren szaladnak a látóhatár felé, s a kantinok, mékasok gyanánt zúgnak a béke hírétől. Felállok. Nagyon nyugodt vagyok. Hadd jöjjenek a hónapok. Az évek. Nem vesznek el tőlem többé semmit. Nem vehetnek el. Annyira egyedül vagyok, annyira nem várok semmit, hogy félelem nélkül nézhetek a szemükbe. Az élet, amely átcipelt ezeken az esztendőkön, itt van még kezemben és szememben. Hogy leküzdöttem-e? Nem tudom. De amíg itt van, keresni fogja a maga útját, akár akarja a bennem lévő én, akár nem. Nagyon fontos létfilozófiai kérdések ezek. Hisz a főhős abban, hogy elkerüli ez az egész borzalom, és talán megadatik neki az a csoda is, hogy egyszer visszakerülhet azokkal a régi beidegződésekkel. Abba a kisvárosba, a szülei környezetébe, tanárai környezetébe, barátai környezetébe, ami már nem fogadta őt be. És akkor megszűnik az egyes szám első személy, mert egyes szám első személyben írja ezt a regényét, Remarque, és a következő fontos tudósítással találkozunk. Paul Baumer elesett 1918 októberében egy napon, amely az egész fronton oly nyugodtan és csöndesen telt el, hogy a hadi jelentés mindössze erre a mondatra szorítkozott. Nyugaton a helyzet változatlan. Előre roskadt, s úgy feküdt a földön, mintha aludnék. Amikor visszafordították, látszott rajta, hogy nem szenvedhetett sokáig. Arc kifejezése olyan nyugodt volt, mintha szinte örülne annak, hogy így történt. Kedves hallgatóim, köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok önöknek.
0: Szabó Andrást hallották.

0: Liszt Ferenc 11. ámol magyar rapszódiáját hallották. Előadta Cifra György.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Hangárium. Szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és ahogy ígértük, folytatjuk a zenés beszélgetést a kiváló gitáros zeneszerző, zenekarvezető tanárral, a Barta Tamás díjas Nagy Ádámmal. Szia, Ádikám!
1: Szia, Tibi! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
0: Én régóta tudom, hogy milyen csodálatos gitáros vagy és zeneszerző vagy. Elég ugye 5 másodperc a játékodból, mint minden nagy művésznél, és akinek van egy kicsi füle, az hallja, hogy hoppá, itten oda kell figyelni, mert itt nem sika megy, nem kamukéró megy, hanem itt rettenetes tudás és tehetség van, és érzelmi gazdagság és intelligencia az improvizációkhoz, amik úgy épülnek föl ösztönösen a rögtözés ide vagy oda, hogy esetleg nem megírva, de mégis egy csodálatos ívet alkotnak. Hát ugye ez az igazi hangszeres művészek sajátja, akár rockról, akár progresszív rockról, jazzrockról, vagy tiszta jazzről, vagy akár népzenéről beszélünk, ugye ez tiszta sor. Mégis keveseknél van meg. Úgyhogy szerencsés is vagy, és persze szorgalmadnak is köszönhetően a mesterségbeli tudás és a tehetség párosult, és ezért érdemes figyelni a játékodra. Hát most ma megcsíphetjük, hiszen bár a Roy és Ádám trió kiváló vagy, és talán a Nagy Ádám név így a legismertebb sokak előtt. Mi most teszünk róla, hogy másik csoda oldalad is ismertebbé váljon. Work 2, a mai jelszavunk, Work Project 2. Van egy festményem, vagy volt egy képem, I Had a Picture volt az első dal, jönnek még sorban a többiek, de közben természetesen kérlek, hogy mesélj a zenéről, a stílusról, a társakról, az irányzatról, az alakulásról, a jelenről, jövőről. Mi az, hogy Work Project, és mi az, hogy kettő, és mit kell tudnunk egyáltalán erről a Nagy Ádám csomagról?
1: Ez a csomag, ez 2015-ben alakult, vagy akkor jelent meg maga a Work Projectnek az első lemeze. Hát akkor volt nekem egy csomó olyan dalom, vagy zeném, amit így gondoltam, hogy szeretnék megcsinálni, bár ezek nem, elsősorban nem énekes dalok voltak, tehát mondjuk Roy és Ádám zenekarban nem fért volna bele, és a Borlai Gergő ugye nagyon jó barátom volt akkor is már, és ő biztatott, hogy miért nem csinálok egy lemezt. És akkor nyilván kértem a segítséget is ebben, tehát magyarul a Work Project az abszolút a Gergővel való közös kollaboráció, de én nem akartam ezt ilyen nagyon szóló, vagy hogy mondjam, tehát ilyen, most oké, rendben van, hogy hozzám van kötve, vagy hozzám kötődik a dolog, de nem szerettem olyan Nagy Ádám, mit tudom, szóló lemezt csinálni, meg annyi fantasztikus zenész működött közre, hogy nem is akartam én ezt így...
0: Hát meg egy dobgitár duó azért bármilyen zseniális, úgy a Borlai, mint a Nagy Ádám, vagy úgy a Steve Gadd, mint a John Scofield. Ez klassz dolog, hiszen tudjuk, hogy nem a hangszerek és a zenekar nagysága dönti el, hogy mennyire élvezetes, hát hiszen olyan Bill Evans szóló lemezeim vannak, hogy 1000 év alatt se, és mindig sírva hallgatom ezredszer is, tehát nem a formáció nagysága, de nyilván értem, hogy nem akartad te végig uralni azt, hogy most akkor én játszom a Gergő kísér, bármilyen csodás. Mi lett a végén?
1: Abszolút, és az első lemez még, első lemez főleg ezekre a dalokra, amiket az előbb említettem, épült, és nagyon sok otthoni, tehát otthon csináltam a nagy részét, sok ilyen kis kütyüzést, tehát kihasználtam azt a technikai dolgokat, amiket lehetett, sokat billentyűztem én is a lemezzel, meg mindenféle hangszeren játszottam. De a második lemez, amiről elsősorban most ezek a dolog jönnek majd, itt koncepciózusa volt egy picit, mert én szerettem volna egy kifejezetten, amellett, hogy jazzrock lemez, de kifejezetten rockos dolgot, tehát ezt hiszem egy vagy két szám kivételében nincsen billentyűs hangszer lemezen, hanem a billentyűs hangszereket, illetve ezeket a harmóniai felrakásokat, vagy színezetek, ezeket fúvósok adják. Nekem nagyon pont az extrémet említetted valamikor így a beszélgetésben, amikor beszélgettünk, és nekem nagy kedvencem volt az extrém, és emlékszem rá, hogy amikor először meghallottam őket, én már azt a lemezt, amin ilyen ez a funk rock zenélés volt, ahol fúvósok voltak. Nyilván megvannak ezek a Blast Fetter-t is sorolhatnánk a múltba az előzmények, igen, mindig is nagyon szerettem a fúvósokat, és nagyon érdekelt, mert hát én végül is valahol tanultam is a hangszerelését a fúvósoknak, persze nem ez az én fő szakterületem, de nagyon érdekel, vagy nagyon szeretek énekkel foglalkozni, és akkor Ezen a lemezen Vesz Gábor, a Csapó Krisztián harsona, Vesz Gábor szakszofon harsona, és hirtelen akartam mondani a trombitás úriembert.
0: Nem baj, majd megnézzük. Fekete Pisti van, Fekete Kovács Kormi van,
1: nagyon sokan vannak.
0: Majd ránézünk, mert nincs itt az album. Igen, na mindegy, szóval megvan a tisztonosod is, jól van.
1: Ez egy fantasztikus gárda volt a stúdióban, akik sokkal jobban megoldották, mint ezt én felírtam, nyilván rengeteg szóló dolguk is volt. Úgyhogy ez a második lemez, ez egy ilyen
0: és albumet. Egyébként ez csak a klassz albumra állt össze, aminek nagyon örülünk, mert ez örökké megmarad már, vagy voltak, és vannak esetleg olyan lehetőségek, szervezés kérdése, vagy nem tudom minek kérdése, hogy ilyen felállással nyilván időbeosztása is, hogy koncerten is megmutatkoztatok, vagy néha-néha előfordulhat ma is a jövőben.
1: Így van,
0: is.
1: Ezt nem említettem az előbb, hogy a basszúgitáros poszton a Jolanda Charles nevű angol hölgy szerepel, akit a Gergő hívott el a lemezre, rajta keresztül ismerkedtünk meg. Ő egy elég jó nevű brit zenész, Mick Jaggerrel, Stinggel, szóval STB nagy nevekkel játszott együtt, és a lemez pont a pandémia alatt készült egyébként, és akkor nem tudtunk találkozni, utána viszont csináltunk egy lemezbontót a Trafóban, és akkor eljött a hölgy Magyarországra, és akkor így. Szóval ilyen szempontból voltak nehézségek ilyen a szervezés terén.
0: Na hogyne, ezt nem is tudtam, elfelejtettem, hogy az angol lédi van.
1: És aztán volt egy koncert a Művészetek Völgyében, ahova már a Jolanda nem tudott eljönni, mert akkor már volt valami elfoglaltság, az nyáron volt, az egy másik időpontban volt, szóval ezek mindig ilyen nehézkes dolgok, hogy nyilván megteremteni ennek a anyagi, technikai hátterét.
0: Na, ettől félbe kérdeztem, de igen, örüljünk annak, ami van, ne legyünk tele.
1: Közben azért, hogy nem maradjunk adósok, Pece Balázs volt a trombita művész.
0: Nem tudtam volna kivételesen.
1: Igen,
0: úgyhogy... Úgyhogy Work 2 projekt. Hát igen, és itt ugye jön még három kiváló szerzemény, még van egy percecskénk, addig akkor meséljünk a formációról. Itt ezek a saját dalaid és közös hangszerelésben ezekkel a kiváló társakkal?
1: Így van, a Gergő is írt két dalt a lemezre, és mondom a negyedik fúvós úriembert, aki nem a szekcióban szerepelt, ő különül a Szentpáli Roland, a tuba művész, akivel ezt a Sunday című dalt adjuk elő, még egyszer meg is jelent egy ilyen cikk, amikor ez a lemez megjelent, hogy új stílus született, a tuba rock, tuba jazz rock. Úgyhogy ez meg egy, ott a basszus funkciót játssza például a Roli.
0: Tuba. Csak annyit mondjál, hogy egy kicsit legyünk üzletemberek is, bár hogy a művész lelkeknél nem az a fontos, hogy nyomuljanak, de mégis akkor, ha már így szeptember közepe van. Tudsz-e valamit mondani, ahol a hallgatók most felkeltettük az érdeklődést? Bármilyen formációddal téged el tudunk csípni élőben.
1: Igen, a Work projekt az egy kicsit nehezebb ügy, mert a Work projekt ugye ez egy ilyen, hát nevezhetem végül szupergrupnak, ahol elég nehéz lehet nyilván helyettesítő zenészt találni bizonyos posztokra, de én mindig azokkal szerettem előadni, akikkel annak ide lemezt, hogy a lemezt is csináltuk, úgyhogy az a Work projekt egy kicsit nehézkes ilyen szempontból, van terv, de nem. A Zsivány Jazz zenekarommal csináljuk most lemez, és lesz egy lemezbemutató, de az majd az év vége felé. A Mohai Tamás játszó most Budapesten lesz egy akusztikus koncert szeptemberben, nem tudom, elmondhatom, hogy hol.
0: Persze.
1: Vagy a Nyulam nevű kertészségben, ez a Margit szigeten lesz, és Zsivány. Budapesten játszom én még elég sokat, csak így...
0: Nem készültél, nekem is most jutott eszembe, de amúgy is elbeszélgettünk, úgyhogy nincs, majd visszavárunk, és akkor még esetleg mesélünk róla. Mindegy, mert aki Nagy Ádámra rákeres, ott azért megtalálja
1: általában
0: az eseményeket.
1: Igen, erre
0: is.
1: Használom.
0: És akkor a Work 2 projekt becsüljük meg, mert élőben nagyon nehéz. Nagy Ádám, köszi szépen!
1: Köszönöm szépen!

0: Quincy Jones felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra. Messzelátó. Hazai turisztikai magazin.

0: Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is. Szentirmai Ágnes vagyok. Idén márciusban nyitották meg Aszódon a megújult, korszerűsített és kibővített Petőfi közérdekű muzeális gyűjteményt. Az épület egykor az evangélikus latin iskola volt, itt tanult Petőfi Sándor 1835 és 38 között. Termeiben ma térség- és helytörténeti, régészeti, irodalmi, néprajzi, technika és művészettörténeti kiállító termekkel várják az érkezőket. Külön gyűjteményt állítottak össze a költő Aszódon töltött éveiről. Itt kaphatunk információkat a Podmanicki családról, a városközpontban álló kastélyaik történetéről, és az 1910-es évek elején Aszódon működött repülőgép és motorgyár históriájáról. A gyűjteményben számos régészeti és kultúrtörténeti ritkaságot őriznek. Ezekről is kérdezem majd Asztalos Tamást, az Aszódi Integrált Kulturális Intézmény intézményvezetőjét, főmuzeológust, és Klamár Balást, a gyűjteménytörténész néprajzos muzeológusát.
1: Az egykori Scola Latin, az Evangélikus Egyház latin iskolájának az épülete az, ami múzeummá alakult. Hát 1958-ban nyitotta meg a kapuját a múzeum, akkor itt még egy nagyon lepukkant épületek álltak, amiket most lát az egészen másképpen nézett ki. Hát azóta az épület együttesben akkor 13 lakó lakott, azokat a tanács, majd az önkormányzat kiköltöztette, és így gazdagodott a múzeum, és vált ekkorában, mint ami most van. De amit most tetszett látni, és korábban nem, az a Petőfi 200-as program keretén belül nyertünk el pályázati pénzeket, amit az önkormányzat kiegészített, és így műemlékileg helyreállítottuk az egykori iskolaépületet. Épült egy köztes épület az egykori rajzterem és az iskolaépület közé, ezt mi aulának nevezzük, ez itt állunk most a üvegportál előtt, és fölöttünk van egy központi épület, és mellette két épületszárny, ahol a raktáraink, irodáink és a restaurátor műhely található.
0: Ez is az iskolához tartozott, ez az épület?
1: Igen, korábban ez egy épület volt a Scola Latina épülete, azt 1772-ben építették, majd 100 évvel rá pontosan később emeletet húztak, majd a 19. század végén építettek föl egy épületet, amit itt a mellettünk jobbra, ez volt a rajzterem, egykor a rajzterem, és hát itt az iskola egészen az új épület megépülése, ami fönn van a város másik részén, addig gimnáziumként, majd főgimnáziumként működött, majd azt követően, amikor kiköltözött az iskola, akkor pedig internátus volt.
0: Ez a Szontág lépcső, ezt nevezik? Vagy van is lépcső? Szontág lépcsőként? A gimnázium épülete mellett?
1: A gimnázium, igen, Szontág Sámuel, a Podmanicki gyerekeknek volt a nevelője, és róla nevezték el a lépcsőt, mert a fölöttünk álló iskolaépület, van itt még egy másik iskolaépület, amire ő adott telekvásárlásra pénzt, és ott az ő pénzén építettek föl egy iskolát, ami egészen a 80-as évekig iskolaként működött, most már magántulajdon.
0: Lépjünk be a múzeum belső terébe, a kiállító térbe, nézzük meg, hogy mi az, amivel várják a látogatókat.
1: Az épület együttes, az, mint ahogy tetszik látni, az tulajdonképpen két monumentális épületből áll. Az egyik a főépület, ami a régi iskola épület volt, ott van az állandó kiállításunk, van a galéria épület, ami korábban volt ugye a rajzterem, és ezt a két épületet építettük össze, és tulajdonképpen egy egybefüggő épületünk van, ami tulajdonképpen a kiállításunk címét is mutatja, minden csak átmenet. Egyrészt átmenet az egyik épületből a másikba, másrészt időben is átmenet. Az aula épületét pedig úgy szándékoztunk berendezni, hogy ez is átmenet legyen a régi és az új között. De tetszik látni az új pultot, meg itt vannak a régi bútorok.
0: Már itt elkezdődik tulajdonképpen a tárlat, a kiállítás is, és itt pedig múzeumi történet a kincsekről és az emberekről. Település története, Aszód és környéke története is? Ez az első terem, a régészet terme.
2: Igen, igen. 19 település a gyűjtőterületünk, tehát onnan van mindenhonnan anyagunk, és néprajz, régészet, történet a gyűjtésre való jogosultságunknak a szaktudományai, és itt az első teremben a régészettel foglalkozik a kiállítás, és a neolitikumtól kezdve lakott volt ez a terület. Itt egy hatalmas új kőkori település volt, ami annak volt köszönhető, hogy kőkori kereskedelmi utak találkozása meccéspontjában állt a település, emellett természetesen a természeti feltételek is kedvezőek voltak, ezért választották a kőkori népek lakóhelyükül az aszódi dombokat, és milyen két dolog találkozott itt a kőkori kereskedelmi utakon, a spondiluskagyló és az obszidián kereskedelme. Az obszidiánból egyébként ékszereket, valamint ilyen pattintott kőeszközöket, igen, ott láthatóak a vitrínben. A spondiluskagyló az ékszerkészítésre használták.
0: Melyik a kagyló? Itt igen, a felső részen a kagyló darabot?
2: Igen, ilyen kis gyöngyök, kagyló ékszerek láthatóak itt. Sírokból így kerültek elő. Természetesen a fölfűzés az nem az eredeti, de a gyöngyök azok eredetiek. És a régészeti intézet elvitte vizsgálásra egyébként a 2000-es évek második felében a spondilus gyöngyöket és karpereceket, és az derült ki, hogy nem mindegyik kagylóból van, hanem egyszerű mészkőből is csináltak. Tulajdonképpen így utánozták a kagylónak a kialakítását, és
0: nagyon sokféle alapanyagból készítettek ékszereket, ilyenből meg nem láttam kifejezetten így konkrétan a kagylóból. Abban az időben, amikor ez előkerülhetett, mert ugye víz borította a környéket. A mennyezeten csillagokat látunk, a lábunk alatt pedig olyan, mintha egy ásatáson járnánk.
2: Igen, a sírrajzok.
0: Igen. Edények, különböző állatmaradványok.
2: Hát ez tulajdonképpen a teremnek a koncepciója, hogy itt látható egy nagyon unikális lelet, ami egy kislány sírjából került elő, egy nagyon-nagyon egyedi kerámia, ami egy ilyen emberlábú madártestű edény, és régészek azzal magyarázták, hogy ez valamiféle ilyen túlvilági hitre utalhat, hogy az ember a földön lábon áll, és hogy a madár mint az elszálló lélek jelképe, és ezért is ihlette meg ez a teremnek a grafikai, a vizuális kialakítását, hogy akkor itt lent a sírokat látjuk, fönt pedig az eget.
0: Sötét egyébként a térbelső, feketék a falak, illetve a mennyezet is, de nagyon jól érvényesülnek a tárlók, ahogy fényesek, és a megvilágított, kiállított tárgyak. Visszatérve, ez egy pohár volt? Két részből állt?
2: Két részből állt, és ragasztással össze van dolgozva, igen. De hogy milyen funkciója lehetett, azt nem tudjuk pontosan.
0: Ebből még inni sem lehetett olyan egyszerű, igen, mert olyan a szájnyílása.
2: Kultikus edény. Tehát,
0: hogy öntöttek inkább.
2: Igen, igen, igen. Nem gyakorlati hasznát nem igazán vélem felfedezni. Igen.
1: Nincs párhuzam ennek a tárgynak, nincs párhuzam a világon. Mondhatni egyedülálló.
0: És még látom, és hogy még festett, igen, tehát vannak díszítések az alsó részen, csíkok, egyébként vonalak.
2: Jellemző az aszódi kerámia művességre, hogy a vöröset és a feketét használták, és ilyen geometriai mintázatot, tehát ilyen csíkokat, kockákat, ilyesmiket ábrázoltak, igen, igen, itt látható ebben a nagy vitrínben.
0: Átlépünk a következő terembe, korszakot és témát is váltunk.
2: De igen, itt már megjelenik az, hogy nem csak aszód a gyűjtőterületünk, hanem 19 település, mert itt a bronzkori leletegyüttesek egy része az nem helyi, hanem versegi. Versegen volt egy nagyobb később bronzkori sír temető, amit feltártak, és annak a nagyon szép kerámiáit láthatjuk itt, középen.
0: De érdekes ez az edény. Ebbe tároltak valami gabona, vagy mit tároltak?
2: Valószínűleg egyébként igen, ezek ilyen tároló nagy urnák voltak.
0: A talpa és a nyaka keskeny, és akkor itt valahol a középtájon kiszélesedik az edény.
2: És ilyen karcolt csúcsos díszítések vannak, valamint ilyen fülek vannak rajta, amik még a régészek se tudták megmondani, hogy rögzítésre használták, vagy csak dísznek, mert hát...
0: Valahová felfüggesztették. Ezek pedig fémek itt, már?
2: Igen, ez bronzkori depók, vagy struktúrált depozitumok, ahogy hívják a régészek. Ezeket általában ilyen vándor kézműves kovácsok használták, és általában ledeponálták a földbe, attól függően, hogy működtek, tehát hogy kereskedelmi utak mentén leágazódások vannak, és akkor nem mindig cipelték magukkal, ezért a felesleget, az alapanyagokat elrejtették a földbe, vagy hogyha éppen találkoztak valamiféle bajos eseménnyel, akkor is elásták ezeket, és ebből kifolyólag azt tudjuk, hogy ezekhez nem tértek vissza, mert ezek megmaradtak a földbe, és a régészek tárták föl. Igen, és láthatóak egyébként, hogy ezek nyersanyagnak voltak használva. Igaz, hogy vannak itt nagyon szép balták, meg minden, de mindegyik sérült, törött, valamint vannak ilyen pamacsok is, öntecsek, amik eleve azt használják. Valamit összeöntöttek, olvasztottak, és abból aztán később megfelelő tárgyat állítottak elő.

0: Közben itt ránézek egy térképre, hogy hol is van Aszód, jelöli a térképen, ugye Pest megye Gödöllő és 60 között, és itt húzódott a Csörsz árka,
1: igen.
0: Viszont ez egy árok rendszer volt? Én azt gondoltam, hogy ez egy ilyen rövidebb szakasz, mondjuk.
2: Nem, ez elég hosszú egyébként, és hát itt Aszódon is több szakasza futott, és végig a Galga mentén még mind a mai napig felfedezhető állapotban vannak ezek az erődítések.
0: Mi lehetett ez egykor? Tehát itt van olyan, hogy még egy sáncrendszer rész is föl van építve az erdőben.
2: És ahol a kiásott részek, a sánc maradványokat mind a mai napig fel lehet fedezni.
0: Mondjuk itt Szentendre után kezdődik, fut Jászberény a Jászságig, aztán egész Nyíregyháza, Berettyóújfalu, Szeghalom, Arad, Temesvár, és húzódik egész lefelé, tehát ez egy ilyen hosszú.
2: És több sávban is fut, tehát ez egy...
0: Nem egy, hanem párhuzamosan egymással.
2: Párhuzamosan egymással.
0: Dányi avarkori
2: leletek. Itt már az avarkori leletek, itt egy olajtartály ásása közben került elő, ez teljesen véletlenül, és aranyövveretek, és egy görög amfóra.
3: Tetszik látni ezeket a falra ragasztott unikornisokat.
0: Ott igen, többször, több helyen láttam már, sőt az unikornisos kaput is láttam a kastély egyik kapuja.
3: Ez tulajdonképpen egy múzeumpedagógiai ötlet, próbáltuk valamire fölfűzni, hogy mi viszi végig a látogatókat a kiállításon. És minden teremben, minden korszakhoz készültek ezek az unikornisok, akik egyébként megszöktek a kapuról, és éjjel beköltöztek a múzeumba, aztán itt maradtak. Na most ez úgy néz ki, hogy a kolléganőnk, ő festőművész, aki művészettörténész is egyben, kitaláltuk, hogy ez a két unikorn, és az egyik unikornél a másik unikolett. És ezek föl vannak öltöztetve minden egyes korszakban, abban a ruhában, ami akkor mindennapi viselet volt, és hát így megyünk végig a termeken, gyerekek nagyon élvezik, sőt, még a felnőttek is, és hát erre fogunk készíteni majd múzeumpedagógiai feladatlapokat.
0: És különösen érdekes, hogy gyermekszinten van, tehát gyermekméretben van a falon, nem a felnőtt látóterében, hanem
3: lejjebb. Magától a kiállítást, hogy a gyerekek, hát ugye mindig mondjuk neki, hogy ezt azért keressétek minden teremben, és így tulajdonképpen a figyelmüket fönn tudjuk tartani.
0: Akkor itt a középkor, honfoglaláskor, ami lezárja ennek a teremnek a témáját.
2: Igen, itt még van egy unikális leletünk, amit külön vitrínben, faltól, plafontól, padlóig tartó vitrínben mutatunk be, és ez kicsit sántít az, hogy itt a középkornál található, mert ez az előző szarmata sírhoz kapcsolódik, abból került elő, viszont hogy miért a középkornál mutatjuk be? Azért, mert a középkori templomnak, a Hévízgyörgyi Árpádkori templomnak a romjából, idézőjelben romjából, akkor romjából, a 80-as évek végén felújították, és akkor megásták a templomdombot, és egy előkelő szarmata párnak a sírja került elő onnan, és egy ilyen görög eredetű oinokénak nevezett borkiöntő üvegkancsó, ami ilyen nagyon szép lilás színben játszik. Három vallás, ami meghatározta a török kor után az újratelepülés idejében Aszódot és a környéket, ez az evangélikus, a katolikus és a zsidó vallás, és azoknak a tárgyait, leleteit láthatjuk itt, mise könyveket, imádságos könyveket. Itt szintén van egy nagyon unikális darabunk, ez a betelepülő németeknek a magukkal hozott bibliája, ami egy nagyon korai könyvnyomtatás, nagyon korai korszakából származik. Ha itt olvassuk a latin számokat, ez 1583-as.
0: És még gótbetűvel írott, igen. Vagy nyomtatott, nem írott, nyomtatott, igen. És jó vaskos, egy oldalnál van kinyitva, pont ott, ahol az évszám is van, csatos könyv. Ha össze lenne csukva, akkor két csattal lehetne összerögzíteni. Haladunk tovább, ez pedig már...
2: Katolikus misekönyv, egyébként az első törökkor utáni aszódi plébániának a misekönyve. Sokáig Bag filiája volt a település, tehát Bagról járt ide átmisézni a pap, viszont 1700-as évek második felére már volt itt katolikus pap, és annak az első misekönyve itt látható.
3: Azért érdekes ez, hogy miért három vallás, hogy a török kor után elnéptelenedett a Galgamente, és akkor a betelepülők, hát ugye több irányból jöttek, egyrészt visszajöttek, akik itt laktak, jöttek a felvidékről, illetve Németországból evangélikusok, protestánsok, illetve a földbirtokos, a Podmanicki család pedig beengedte a zsidókat is a településre, és ez a három vallás békés egymás mellett élését mutattuk itt mi be. Két tárgyat még hagy említsek meg, az egyik az evangélikus templom sekrestye ajtaja, amikor felújították a múlt évtizedben a templomot, akkor ezt a sekrestye ajtót mi megkaptuk, illetve van itt két kerítésszem, ami pedig a régi Fazsin zsinagógából került elő. Ezt nem mi állítjuk, hanem a zsidó, Országos Zsidó Múzeumnak egyik történész munkatársa mondta, hogy ez vélelmezhetően a régi zsinagógából lehetett, mert az új zsinagógában ezt nem lehet föllelni képeken. Két zsinagóga volt Aszódon, 1700-as években kerültek ide a zsidók Aszódra, és akkor már az 1700-as évek közepén volt egy fa zsinagógájuk. Ezt lebontották. Ez azért érdekes, mert ebben a zsinagógában egy időben az iskola, a gimnáziumnak a tornaterve működött. Ezt lebontották, és akkor építették meg azt a zsinagógát, amit szintén azóta lebontottak. Ami olyan volt majdnem, mint a szegedi zsinagóga.
1: Az Aszódi Petőfi közérdekű muzeális gyűjteményben Asztalos Tamás főmuzeológus intézményvezetővel és Klamár Balázs történész néprajzos muzeológussal beszélgetünk. A muzsika után a Podmanickik család és kastély történeti szalonjában, majd a Petőfi Sándor emlékteremben folytatjuk sétánkat.

0: De szép, olyan, mintha egy kastélynak a szalonjába lépnénk. A mennyezet díszítve van, nem tudom, hogy festménye vagy
1: kép. Igen, ez egyébként a Podmaniszki kastélynak a dísztermének a freskóit láthatjuk itt. Most az a fura helyzet állt elő, hogy teljesebben lehet látni, mint sajnos a kastélyban, mert ott beázás miatt beszakadt több helyen is. Ez még egy korábbi felvétel volt, és azt föltapétáztuk így a falra. Egyébként az Osztrúckiak utolsó leányági leszármazottját, Juditot elvette Podmaniszki első János, és így kerültek, és megszerezték a szódot, és családi birtok központnak építették ki. Nagyon jó gazdálkodtak, és egy hatalmas kastély komplexumot húztak föl itt a 18. század folyamán, 1700-as évek elejétől indultak az építkezések. Pontosan nem tudjuk, de mert két kastély található, de a második kastély az valamikor vagy a 18. század végén, vagy a 19. század elején létesült.
0: Egymás mellé építették a kettőt.
1: Egymás vannak nyitva.
0: Hogy egybe is, tehát most már fizikailag is egyben van.
1: Van a régi U alakú kastély, és van mellette egy téglalap alakú, úgynevezett zöld kastély festése alapján nevezték el, más neve még a Széchenyi kastély is ennek, mert az utolsó tulajdonosa egy Széchenyi családtagja volt. Megvásárolták a Podmaniszkiak egyébként, anyagilag tönkrementek, és hát elhagyták az ősi fészket fokozatosan.
0: A családfa mellett két oldalon a családtagjait látjuk fotókon, festményeken, középen egy interjőr.
2: Úgy tulajdonképpen a terem a Podmaniszki családnak az életét mutatja be, és ami érdekes még itt, amit mindenképpen szeretnék elmondani, a tégla kiállítás. Ezt egy Botka Csaba Aszodi téglagyűjtőtől kaptuk, és a családfát téglagyűjtemény, a téglákkal, a család által vetett tégláknak a bemutatásával együtt. Több 40 vagy nem tudom hány, majdnem 50 különböző tégla van kiállítva, amit a család különböző tagjai vetettek a családi téglavetőjükben. És amit tetszett mondani, a családi fotókat, hát mi összegyűjtöttünk nagyon sok fotót a családról, viszont nem azt szerettük volna, jogvitákban nem akartunk belementni, ezért megkértük Márvány Miklós Gödöllőn élő festőművészt, hogy fesse meg a családi arcképcsarnokot, és hogy rendelkezünk egy egész komplett Podmaniszki család festménysorozattal.
0: Minden csak átmenet. Ez az, amivel találkozik a belépő. Igen. És a híd is megvan egy képen. Ez létezett? Hol volt ez a híd?
2: Ez az úgynevezett csordahajtó úton, amit most mély útnak neveznek, a kastély mellett, ami megy ki a szántókra, legelőkre. Ott hajtották ki a csordát. Ott volt ez a híd, ami a templomot és a tuszkulánomot a botanikus kertnek a benlévő nyári lakot kötötte össze, de ezt azóta sajnos lebontották.
0: Egyáltalán nincs már meg a környéke sem? Hát a tehát környéke föl lehet ismerni?
2: Az oszlopokat már lehet látni, igen. És hát érdekes, mert magyarul is és németül is föl volt írva. Azt nem tudjuk, hogy mind a két oldalán, lehet, hogy az egyikre írták rá a másikat, aztán utána, de először németül írták, és utána lehet a magyar, ezt nem tudjuk.
0: Egy fahíd volt akkor, ez egy ilyen kicsit íves, kialakítású fahíd. És akkor innen lépünk át a Petőfi szobába, a család szobájába. Igen, ezt ugye tanulmányaink során tudjuk, hogy Petőfi Sándornak volt kötődése a szódhoz élete egy időszakában, de nem csak neki, hanem a szüleinek is. Mikor volt ez az időszak?
1: Itt kötöttek házasságot. Egyébként a Galgamentén több időszakban is éltek Petrovicsok is, de tulajdonképpen a nagyszülők

0: vannak, és fennmaradt a kölcsönzési jegyzék is, ami az iskolának a matrikulájában, az anyakönyvébe volt jegyezve. Ezáltal tudjuk, hogy miket olvasott itt Petőfi, és az olvasott könyveket így ilyen barna gerincesen jelöltük, és érintéssel elő lehet hozni a monitoron az adatokat ezekről a kiadványokról.
1: Említsünk meg néhányat, hogy mit olvasott a költő, amíg itt volt.
2: Ez a matrikulából, itt például pont a matrikulát látjuk,

0: 19 könyvet kölcsönzött ki, ugye a tanév, a második aszódi tanév során, ezek közül például az egyik Magyarország históriája.
1: Igen, Amerika felfedezése.
0: Amerika felfedezése, igen, igen, és itt vissza lehet
2: követni. Érdekes ezzel kapcsolatban, hogy a 19. században, amikor már a kiegyezést követően, hogy könnyebb lett a helyzet, politikai helyzet, akkor már lehetett ünnepelni Petőfit, lehetett róla szó, egyáltalán szóba lehetett őt hozni, és akkor a gimnáziumnak a tanárai gyűjtöttek különböző dolgokat, ami vele kapcsolatos könyveket, visszaemlékezéseket. És ez egy első Petőfi ereke gyűjteményként, ez a galéria épületében ki is lett, akkor a rajzterem volt, ott ki is állították ezt, és sajnos a második világháborúban ez a gyűjtemény megsemmisült. Egyetlen egy dolog maradt fent, a matrikula, az anyakönyv vagy osztálykönyv, amiben ezeket a dolgokat meg lehet találni, és innen tudunk nagyon sok mindent Petőfi aszódi.

0: Ez pedig már a népi vallásosság terme. Néprajz és a viseletek régi bútordarabokat láthatunk. Aszódi viselet, igen.
1: Nem csak aszódi, mivel 19 település, azért most nem tettük meg, mint az előző kiállításban, ott azért jóval teljesebb módon bemutattuk a aszódis környékének a viseletét, de itt most, mivel egyetlen egy teremben vagyunk beszorítva néprajz tekintetében, ezért próbáltuk csak a helyi vonatkozásút, aszódit, és a környékből viszont a legszebbeket, valamint a környező nációknak is, az újratelepítés során ide telepített nációknak a viseletét bemutatni, tehát ezért egy kicsit vegyes. Itt láthatjuk az aszódi viseletet, ez konkrétan egy 20. század elejé fényképről, ami szembe látható, az ablakot takarja egy ilyen nagy molinón, arról egy az egybe mintáztuk, és így alkottuk meg ezt az aszódi babát.
0: Igen, ez egy hölgy, igen. Fekete szoknya, igen. Fekete kendő, rojtos kendő, és hímzett a kendő szegélye, és a hajviselete is.
1: A imádságos könyve kezébe. A hajviselet érdekes, igen, brekocsnak nevezik, és mind a mai napig vannak, akik még ezt tudják. Boldogról kellett olyan idős asszonyt fogadnunk, aki ezt a fajta hajviseletet meg tudta csinálni. Eredendőleg is Boldogról származik ez a fajta

0: hajviselet, de valamiért elterjedt itt nagyon a Galga mentén is, a szódiak azok kifejezetten szerették, és itt látható két régi fénykép is, az egyik az a 20. század első évtizedéből, a másik pedig a két világháború közöttről, és megfigyelhetjük a két képet, ugyan elválasztja jó pár évtized, de a hajviselet egyáltalán nem változott.
1: Középen van a hölgy haja elválasztva, a hajfonatot jobb és bal halántéktól indították.
2: Körülbelül.
1: És utána, ahogy meglett a cof, a fonatcop, hátra kötötték, vagy hátra hajtották a fonatot, és egészen a főkötő alá húzták.
2: Igen, berendezték.
1: Ez akkor nem is konty tulajdonképp, hanem egy fonat a főkötő alá.
0: Itt látható még egyébként, érintőlegesen kapcsolódik, nem a teljesen, de a néprajzhoz tartozóan a naív népművészet, és ezeknek a jeles alkotóit, a Galga mentéhez kapcsolódó jeles alkotóit próbáltuk itt bemutatni. Talán a legjelentősebb is, aki országos szinten, sőt azt lehet mondani, hogy világszinten is ismert volt, az Vankóné Dudás Júli, Galga mácsai festőasszony. Olyannyira népszerű volt 70-es, 80-as években, hogy nem csak Magyarországon szerveztek neki kiállításokat, hanem kijutott mondjuk New Yorkba, Moszkvába, Tokióba is.
1: Igen.
3: Most, hogyha a kedves rádióhallgatók a szódra kerülnek, és meglátogatják a múzeumot, akkor itt fönt az emeleten a két terem közti átjáróban ilyen muzeológiai érdekességeket mutatunk be, és itt megtudhatják a ide látogatók, hogy mi a kapcsolat Karlsbad és Aszód között, hogy került Karlsbadba az aszódi tű, illetve hogy mi az a három könyv története, amit itt bemutatunk.
1: És mi ez az aszódi tű?
3: Igen. Hát ez egy nagyon érdekes történet, Podmanicki Frigyes édesapjáról írta a visszaemlékezésében, hogy az édesapja Karlsbadban volt, és vásárolt ott tűkészleteket a család hölgy tagjainak, haza is hozta, oda is adta mindenkinek, akit hozta, és itt, amikor az jöttek, akkor látták, hogy ez Sernhorn Jakabnak a tűkészlete, a Sernhorn Jakab pedig a kastélyel szemben lévő utcában lakott, tehát az aszódi tűt Karlsbadban vette meg Podmanicki Károly.
1: Ez pedig Aszód már az 1800-1900-as évek?
3: Két dolgot mondanék el én. Az egyik, Aszódon működött az első javítóintézet Magyarországon, itt hozták létre. Ennek a javítóintézetnek a történetét, a létrehozását és a működését mutatjuk be a kiállításnak ezen a részében. Itt működött egy kocsigyártó műhely, mert az akkori pedagógusok úgy gondolták, hogy munkára nevelés az nagyon fontos, és ezért különböző szakmákat is oktattak a közismereti tárgyakon kívül, és ez a kocsigyártó műhely képezte az alapját annak a repülőgépgyárnak, amit az első világháború előtt idején hoztak létre Aszódon, és ennek a repülőgépgyárnak a történetét is bemutatjuk. Egy több száz ember dolgozott, több tucat repülőgépet, több tucat féle repülőgépet állítottak elő, és itt egy makettet is látom, a Kis Tamás restaurátor művész készítette ezt, ez az úgynevezett Fournier Lloyd, ami azért érdekes, mert ezt megelőzően a repülőgépeket vászonborítással látták el, és a Melczer Tibor, aki itt dolgozott mérnök, főmérnökként, az ő konstrukciója volt ez, tehát ez a világon egyedülálló és első gép, ez itt készült ilyen módon, az aszódi repülőgépgyárban, amit aztán a trianoni békediktátumnak köszönhetően el kellett bontani, és így megszabadították Aszódot egy óriási repülőgépgyártól.
1: Az a hangárépület, igen, ott egy fotón, igen, látszik, hogy hány ember van a hangárépület egy része előtt. Igen. Na most én így, ha kiegészítem, ez egy óriási létesítmény lehetett.
3: Igen. És ebből a hangárból itt lehet látni, hogy kvázi, hogy hány darab volt belőle. Óriási.
1: Hol volt ez Aszód? Melyik részén volt?
3: A javítóintézetnek a 60 felüli részén. Tehát a városból kivezető úton. Itt volt egy repülőtér is. Itt kell megemlíteni, hogy Bir Henrik volt a repülőgépgyárnak a vezérigazgatója, és ő Aspenben, Ausztria területén kétszer is végrehajtott világcsúcs kísérletet, ami világcsúcs is sikerült. Két személlyel is mentek, egy személlyel is világcsúcsot repült. Az itt gyártott magassági világrekordot repült két ízben is. A javítóintézetnek az épület együttes az megvan, működik is a javítóintézet, már nem ugyanolyan nagyságrendben, mint mondjuk ezelőtt 25 évvel, de még mindig vannak itt gyerekek, nagyon sokan. Az épület együttes az magán viseli azt a fürdővárosi, meg előkelő budai villa negyedek építészeti stílusát, a tornácos, különböző frízes, nagyon szép épületek vannak ott, műemlék az egész intézmény.
2: A városban több neves festő és grafikus dolgozott, köztük Pálya Celesztin és Rihli Emil. Alkotásaik közül néhány darabot a gyűjteményben is őriznek.
3: Kultúrtörténeti érdekesség, Pálya Celesztinnek hogy kerültek ide a munkái? Rázik Károly egy Aszódról elszármazott hentes volt, és ő Újpesten volt hentes, ahol Pálya Celesztin festőművész is élt. Pálya Celesztin volt az, aki a Feszti körképen a lovas jeleneteket segítette megfesteni Feszti Árpádnak, és ő a Mrázik Károlynak nem tudott pénzzel fizetni, hanem festménnyel fizetett. Egy idő után pedig a Mrázik Károly már annyira megtetszett neki, hogy vásárolta is a képeit, tehát tulajdonképpen életben tartotta, és egyszer a 80-as években egy idős úr megjelent itt a múzeumban, és mondta, hogy hát neki nincsenek leszármazói, és ezt a gyűjteményt, amit összegyűjtött a múzeumnak adományoz, és így került ide ez a Pálya Celesztin gyűjtemény. És ott látszik Pálya Celesztinnek az önarcképe, illetve látszik egy háttal bemutatott kép, amin azt látják, hogy egy hentesboltnak a papírjával csomagolták be a képek hátulját. És akkor volt két aszódi művész, akik a háború áldozatai lettek. Az egyiket elmondom, ilyen Rihli Emil, egy végtelen híres, válható akvarelista volt. Az aszódi gimnáziumnak volt a rajz tanára, behívták katonának, és Székesfehérvárnál az oroszok őt lelőtték. Itt laktak Aszódon, sajnos a házukat találat érte, már akkor megvolt a gyermekük, Rihli Zsolt, a híres rajzfilm készítő, a Kockásfülű nyúlnak is a rajzolója. Tehát nem itt született Aszódon, Sopronban született, de itt éltek. És Rihli Emilt megsírba temették, felesége megtalálta, és utána méltóképpen eltemette Sopronban. De nagy reményű festőművész volt, azt mondták, hogy világhírű is lehetne, hogyha nem lőtték volna le őt Székesfehérváron.
2: Klamár Balázs történészt és Asztalos Tamást, az Aszódi Petőfi közérdekű muzeális gyűjtemény intézmény vezetőjét hallották. A zene után maradunk még a művészeteknél. Átsétálunk a főtéren álló Podmanicki kastélyba. Az épület nem látogatható, minden évben csak augusztus 20-a környékén néhány napra nyitják meg a vendégek előtt. Ekkor egy nemzetközi képzőművészeti kiállításnak biztosít különleges helyszínt.

0: Itt vagyunk Aszót főterén, előttünk a Városháza, és ennek a főtérnek az egyik részét zárja le a Podmanicki kastély. Kastélyok, most ennek egy részét, egy U alakú részét látjuk kerten belülről. A kastély épülete nem látogatható, viszont az udvarra most be tudtunk jönni.
1: Az érdekesség a kastélynak az a történetéről, mindjárt Balázs majd elmondja, hogy a kastélyok általában a homlokzatokkal szoktak a tér felé nézni. Itt ez egy speciális dolog, a kurdönőr néz a térre, ezáltal a tér óriásivá válik. Nagyon szép, a két szárnyból áll a kastély, amiért mi most itt vagyunk és be tudunk menni, az azért van, a 8. alkalommal rendeztük meg mi a múzeum által a Morpheus galériáját, ami képzőművészeti kiállítások sora. Az első az 2012-ben volt, és akkor a Podmanicki család művészleszármazottainak a kiállítása volt az egyik része, a másik része pedig Aszódhoz köthető művészeknek a kiállítása. Így állított ki akkor Kutas László szobrászművész, Rihli Zsolt, ugye a grafikus művész, de több más mellett Oleser Tamás és nagyon sok helyi művész. A célunk az volt ezzel a kezdettől fogva mind a mai napig, hogy ezekkel a kiállításokkal rávilágítsuk a figyelmet arra, hogy itt egy olyan elementáris érték, egy olyan nemzeti érték van pusztuló félben, amit nem lenne szabad ezt nem szabadna hagynunk. Nyilván mi aszódiakhez kevesek vagyunk, de ezáltal, hogy most már nemzetközi kiállításokat is hozunk ide, most például olasz könyvillusztrátorok vannak itt, két egyéb kiállítás mellett, a másik az Ince Mózes Munkácsi díjas festőművész, aki itt él is a Szegen, egyébként nem messze tőlünk, a másik pedig Fedinec Atanáznak a emlékkiállítás, aki most lenne 90 éves, ő viszont Aszódon élő ruszin magyar röntgen főorvos festőművész volt, aki itt élt Aszódon hosszú ideig, Ungvárról költözött ide. És az ő kiállításuk látható most, de célunk az, hogy vegyék már észre, hogy ez a kastély ez nem hétköznapi, ez Magyarország 6. legnagyobb belső légterű építménye, tehát monumentális. Mi csak az U-alakot látjuk, a másik, amit Podmanicki Sándor épített, a zöld kastély, az innen a folytatása.
2: A kastély történetéhez hozzátartozik az, hogy ez több lépcsőben épült. Először ez a téglalapalapú rész, amit szembe található, az U-alaknak a legtávolabbi részén látható, az épült föl, és ezt még Podmanicki Jánosék építették a 18. század első felében. Később Jánosnak a fiai azok, akik kiegészítették ezeket szárnyakkal, és itt ketté is vált a család, és az egyikbe az idősebb, a másikba a fiatalabb ágnak a leszármazottai élték életüket, és különböző a két szárny abban a tekintetben is, hogy az egyik fiú az pompakedvelő volt, és ő kifestette a főtermét, tulajdonképpen a kupola alatt látható épületrészét, a belső részét a kastélynak. A másik, ha bemegyünk majd, akkor látni fogjuk, hogy ez viszont teljesen pőrén lett hagyva.
0: Hol volt ennek a főbejárata? Mert itt vagyunk az U-alak belső részében, és hol volt a nagy ajtó?
2: Nincs nagy ajtó egyébként, mert két külön bejárata volt egyébként. Ott láthatjuk a kastély főtermeinek alatt egy ilyen kocsi bejárója van mind a két részen. Az most mind a kettő ajtóval van ellátva, de ez még a 19. század során ez nyitott volt, és onnan mozogtak tulajdonképpen.
0: Asztalos Tamást, az Aszódi Integrált Kulturális Intézmény vezetőjét, főmuzeológust, és Klamár Balást, a gyűjtemény történész, néprajzos muzeológusát hallották. A Galgamenti városban Petőfi emlékei sétaútvonal van kialakítva. Állomásai között találjuk a múzeumot, a Mészárszék emlékművet, mely annak az épületnek a helyén áll, ahol egykor Petőfi Sándor nagyapja dolgozott. A költő egész alakos szobrát és a vasútállomás Petőfi emlékpontját. Messzelátunk mai adásában Aszód látnivalóival ismerkedtünk. Köszönöm a figyelmüket a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is. További kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

Messzelátó. Hazai turisztikai magazinunkat hallották. Kedves hallgatóink, most Félix Mendelssohn Bartholdy negyedik A-dur olasz szimfóniájának első tétele szól. A The London Classical Players játszik. Vezényel Roger Norrington.

0: Az elmúlt percekben Felix Mendelssohn Bartholdy negyedik A-dur olasz szimfóniájának első tételét hallhatták a The London Classical Players előadásában. A karmester Roger Norrington volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Két óra.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik. A zenéket válogató Varga Ramóna, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is köszönti önöket a műsorvezető Harcsik Róbert. A mai adásban figyelmükbe ajánljuk Vácon az Ars Sacra Fesztivál egyik programját, amelyen Rajkai Zoltán színművész osztja meg személyes gondolatait Istennel való kapcsolat, mint megtartó erő címmel. Emellett elkalandozunk a mesék és a mesemondás világába Zalka Csenge Virág mesemondóval, akinek idén jelent meg a témában Kié az aranyalma című kötete. Mindenekelőtt azonban bővebben hallhatnak a Hári Jánoska című vadonatúj gyerekelőadásról, amely Kodály Zoltán legendás daljátékát hozza közelebb az ifjú nézőkhöz Harangi Mária rendező és Dávid Ádám dramaturg szövegíró vezényletével. Velük beszélget Csuth Judit rádiunk stúdiójában.

Hogyan képesek érvényesen megszólítani a mai fiatalokat Hári János generális hajmeresztő kalandjai? A mesterséges intelligencia által generált